A Magyarországon élő filippino katolikus közösség nagyszabású zarándoklatot tartott pünkösdre készülve nemzeti kegyhelyünkön, Mátra Verebés Szentkúton. Az imádságos eseményt boldog Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója is adhatta, hiszen ez világszerte számos lelki programot és megemlékezést hív életre. Hazánkban jelenleg sok ezer filippino vendégmunkás él és dolgozik. Budapesten, Oroszlányban, Gyöngyösen, Szegeden és szerte az országban. Közülük sokan aktív tagjai a katolikus egyháznak, és mivel Fülöp-szigetek a világ egyik legnagyobb katolikus közösségének ad otthont, így a hit és a vallási hagyományok kiemelt szerepet töltenek be mindennapjaikban, és ezt a lelkiséget hozzánk is magukkal hozták. Köszöntöm Önöket, Tarnóczy Lászlót hallják. Most a velünk élő filippinókat és közösségüket vesszük nagyító alá.

0: magsitayo po ang lahat.
1: Isten hozott mindenkit itt Szentpulton a mai napon, amikor az első filippino zarándoklat van. Tudja az ember, hogy milyen az, amikor külföldön van, és egyedül van, más nemzet között. Ismeretlen helyen nagy segítség az, hogyha a saját nyelvén tud a hitével ismerkedni, hitét megtartani.
2: Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na dumalo sa ating pagdiriwang.
3: Különleges szertartással köszöntik Lorent atyát a filipino zarándokok, kezet fognak, és a homlokukra teszik a...
4: Igen, az áldás miatt valószínűleg a fölkentségből fakadó áldás miatt. Ez az, régen ugye magyaroknál is az volt, hogy kézcsókkal köszöntötték a papot, nem annyira a pap személye, hanem a Krisztusnak való fölkentség okán. Ez van mögötte, ez ennek a magyarázata.
3: Hány országból jönnek ide zarándokok a nemzetik egyhelyünkre?
4: Főleg a magyarok, a Kárpát-medencéből, illetve nyilván vegyes házasságok, stb. Révén jönnek szlovákok is, aztán jönnek lengyelek, néhány olasz, akik itt laknak a környékben, itt vásároltak házat. Úgyhogy vannak azért esetről esetre előfordult idegen nyelvű gyóntatás is, de azért alapvetően főleg a magyarok számára.
5: A gyöngyösi maka orsója egy alkalommal arra lett figyelmes, hogy a templomukban a szentmisét filipinók is látogatják, és mivel ő angolul szót tudott velük érteni, gondolta, megismerkedik velük és segítségükre lesz.
6: És ezzel egy időben jött egy hatalmas nagyisteni segítség, mert megtudtuk, hogy Fribi atya Magyarországra jön, és felvettük vele a kapcsolatot, hogy itt van egy induló közösség Gyöngyösön és környékén, és eljött hozzánk, és onnantól kezdve megszerveztük, hogy havi egy szentmise tagalog nyelven van nálunk Gyöngyösön. Én alapvetően ezt segítem elő, próbálom tartani a kapcsolatot az atya és a hívek között, illetve egyre több magyar testvért is bevonunk a programokba. Nem egyszerű nekik a gyárakban, ahol dolgoznak, eléggé kiszolgáltatott helyzetben vannak, és úgy gondolom, ha más nem, a lelki táplálék megszerzésében tudok nekik segíteni, hogy megszervezem ezeket a szentmiséket, hogy a saját nyelvükön hallgathassák. A legtöbbjüknek otthon egész kisgyerekük van, egy-két éves kisgyerekeket hagynak otthon a családdal, hogy dolgozhassanak és eltarthassák az otthoniakat.
3: Őket a nagyszülők nevelik?
6: Nagyszülők, barátok. Családi és baráti összefogások vannak.
3: Meg tudunk szólítani most olyanokat, akikkel egy jó kapcsolatban van?
6: Igen.
3: Michel mióta él Magyarországon? Mióta dolgozik Magyarországon?
7: I came here last August 2023.
6: 2023 augusztusában érkezett Magyarországon.
3: Honvágy?
7: Yes, of course. I miss my family when I'm working here in Hungary.
3: Azóta sikerült már hazalátogatni?
6: Tudom, igen. Én ezt megválaszolom. Igen. Úgy nyáron egy hónapra haza tudott menni a családjához.
3: Mit látott Magyarországból eddig?
7: A beautiful Hungary.
6: Ő szereti a magyar embereket, a munkatársa is kedvesek velük, mert alapvetően jó a hangulat itt Magyarországon, szívesen vagyunk.
3: A katolikussága, a kereszténysége ezt hogy élte meg a Fülöp-szigeteken, és hogyan tudja megélni itt Magyarországon?
7: Actually, I tell you honestly, I never hear...
6: Nem igazán tudtak eddig kapcsolatot teremteni, meg a vallást gyakorolni itt Magyarországon, de mióta ezek a tagalogmisék vannak, azóta könnyebb nekik is. Van kapcsolatuk Fibi testvérrel, és Budapesten a Ferenciek terén is szokott ugye misét tartani.
3: A kereszténysége, a katolikussága az egyfajta útlevelet is jelentett a magyar emberek. Ez jól veszem ezt ki? A kapcsolattartásnak egy személyesebb, egy elfogadóbb módja.
6: Alapvetően igen, itt az a probléma, hogy nagyon kevesen tudnak szót érteni velük. Ez egy állandó probléma, akár egy busz utazás, vagy egy menetrend megkérdezés már problémába ütközik, mert nagyon kevesen beszélnek angolul, és sokan nem jó szemmel, nem jó szívvel gondolnak rájuk, mert sokan vannak a környéken, de alapvetően mindenki, aki megismeri őket, nagyon kellemesen csalódik. A Fülöp-szigeteki közösségek nagyon sok örömet hoznak ide magukkal, mindig mosolyognak, mindig nevetnek, a legrosszabb dolgokat is úgy élik meg, hogy boldogan.
3: Milyen műszakbeosztással dolgoznak, és utána mire van lehetőségük pihenőidőben?
7: I have a schedule for morning shift.
6: Két műszakban dolgoznak, reggel 6-tól délután 2-ig, ez a reggeli műszak, és az esti műszak pedig délután 2-től este 10-ig van, tehát egy nap 8 órát dolgoznak, igaz szombaton is, tehát egyedül a vasárnap a szabad napjuk, illetve ilyenkor, ha valami magyar ünnepnap van, alapvetően alapvetően a maradék időben tudnak pihenni. A beosztás meg nagyon különböző, tehát van, amelyik szinte folyamatosan reggeli műszakban van, és aztán váltják a többiek egy-egy munkásszálon egymást.
3: Messze laknak a belvárostól? Mire van lehetőségük így a napi programban, vagy akár a vasárnapokon utazásra vállalkoznak-e?
6: Ők Gyöngyöshalászon laknak, de Gyöngyös-Solymoson és Gyöngyös különböző részein is vannak munkásszállók. Őnekik, ha bármit intézni kell, be kell utazni Gyöngyösre, tehát leginkább busszal közlekednek. Nem sok mindenbe tudnak részt venni, mivel nem tudnak programokról, tehát sajnos a megbízóik, akik idehozták őket Magyarországra, afele már nem mozdulnak, hogy kapcsolatot teremtsenek velük, és programokat ajánljanak nekik.
3: Hogy tervezi, mennyi ideig marad Magyarországon?
7: We have a contract until 2027, so
6: 2027-ig van még szerződése, úgyhogy addig biztos, hogy maradni szeretne, és maradni is fog, és utána sok minden eldől, akár a mostani politikai helyzettől is a maradásuk.
7: Keep in touch with my family.
6: Állandóan videóhívásban vannak a családdal, meg vannak az adott időpontok, és egyébként én ezt tapasztalom, tehát amikor tudnak az időeltolódás ellenére beszélgetni, rengeteg videót, fotót készítenek, hát szerintem Filipinót nem lehet mobil nélkül látni. Nagyon szeretik megörökíteni az élményeiket, és ezt mind hazaküldik. Tehát állandóan beszélgetnek a családdal.
3: A magyaroknak egy fontos zarándok helye Mátra Verebény Szentkút. Innen mit gondol, mit fog majd hazavinni?
7: When Father PB told me about this.
6: Ő még nem volt itt, ugye nem hallotta a helyről, hogy Fibi atya vetette föl ezt a zarándok utat és a lehetőségét, és alapvetően ők ezeket nagyon szeretik, rengeteg ilyen zarándoklatuk van a Fülöp-szigeteken is, tehát nekik ez az életük része, úgyhogy nagyon várja, hogy feltöltődjön ezen a helyen.
3: Bemutatkozást kérnék szépen az uraktól.
8: Barhet László vagyok.
4: Mityka János.
3: Önök magyar és filipino vegyes házasságban élnek.
8: Igen.
3: Feleséget itt találtak maguknak, itteni vendégmunkások között, vagy pedig hozták onnan a világ messzi részéből.
8: Én találkoztam a párommal.
3: Hol, merre?
8: Ciprus. Én meg Spanyolországban.
3: Könnyen beilleszkedtek ebbe a magyar világba a párjait?
8: Hát azt mondanám, hogy talán közepes, tehát nem nagyon könnyen, de azért vették az akadályt.
4: Én is osztom ezt a véleményt, sőt, inkább azt mondom, hogy nem könnyű beilleszkedni a magyar közösségekbe. Nyelvi akadályok, és még lehetne sorolni.
8: Kulturális akadályok, ugye vallásban nincs probléma, mert ugye ők is katolikusok javarész, de a kultúrájuk azért az kifejezetten más.
4: Vidámak, mi szomorúak vagyunk állandóan. Isten áld meg a magyar.
8: A feleségemnek is az első kérdése az volt, amikor ide került Magyarországra, hogy itt miért nem mosolyognak a magyarok? Mert ugye Spanyolországban, Szingapúrban megszokta, hogy ott mindenki mosolyog.
3: És az önök felesége filipinókkal együtt dolgozik, vagy pedig betagozódtak a magyar társadalomban?
8: Többé-kevésbé, inkább azt mondanám, hogy betagozódtak. Az én részemről, János...
4: Én is azt mondom, tehát muszáj feltétlen. 2009 óta itt vagyunk Magyarországon, ugye 26-ot írunk, 17 év, tehát elengedhetetlen, hogy alkalmazkodjanak. De hozzáteszem, tehát tudnak is. Tehát ebben szerintem sokkal ügyesebbek, mint mi magyarok.
8: Igen, ezt osztom én is, hogy nagyon könnyen tudnak alkalmazkodni a körülményekhez. El tudják fogadni az idegen kultúrákat.
3: Vallásgyakorlók a párjaik?
4: Igen.
8: Igen, igen. Minden héten járnak templomba.
3: Ez egy komoly segítség volt nekik a beilleszkedésben? Vagy az otthonra találásban?
8: Hát mondhatom, hogy igen. Nem tudom, hogy milyen fokú segítség, de hogy segítség volt, az biztos.
4: Helyettesíti egy kicsit az otthoni életüket, mert nagyon távol vannak az országuktól, és gyakorlatilag azzal, hogy itt egymásra találnak, mint ahogy látjuk is most így magunk előtt, ismét újra otthon érezhetik magunkat, és ez egyféle segítség, hogy itt is otthon lehetünk.
3: Ön a párját milyen gyakran tudja Fülöp-szigetekre hazavinni itthonról?
4: Évekről beszélhetünk, tehát ez nem ugyanaz, hogy hazamegyek a nagymamámhoz itt Magyarország területén bármikor, tehát repülőjegyeket kell foglalni, nem egyet többet, szállodát az utazáshoz. Tehát egy ilyen hazaút, ez körülbelül 1 millió forint. Azért ezt nem egyszerű összerakni.
8: Igen, ez egy komoly akadály nálunk is, hogy én utoljára 5 éve voltam, most télen a nejem az volt a családlátogatáson, azt meg tudtuk oldani, de hát most már én is a nyugdíjas éveimben vagyok, és egyre nehezebb lesz megoldani az utazást.
3: Önöket mennyire fogadta be a kinti család?
4: Én azt mondom, hogy teljesen, tehát én a mai napig úgy gondolok vissza a sógoraimra, a nővéreimre, anyósomra, hogy a második otthonom, a második családom. 4,5 hónapot töltöttem kint különböző időszakokban.
9: megbizsereg az ember, amikor leszáll a repülőgép Manilába, hogy hú, otthon vagyok.
8: Igen, ezt meg tudom erősíteni. Ők alapjában is nagyon barátságos, nagyon nyitott nép. Nekem speciál a család, az én is mindig azt érzem, hogy mintha tényleg hazamennék. Annyira közvetlenül fogadnak, annyira családtagként fogadnak, és ez azonnal megtörtént, tehát ez mindenféle fenntartás nélkül.
3: Mátra Verebély Szentkúton önök jártak már?
8: Nem, én még nem. Nekem is az első alkalom.
3: Magyarországon búcsújárók egy helyeket, akár a Kis-Magyarországon, akár a Kárpát-medencében látogattak?
9: Nem. Tehát azért ennek a vegyes házasságnak vannak előnyei, hátrányai, tehát nagyon meg kell néznünk azt, hogy hova megyünk. Amikor egy országon magyarul könnyedén beszélünk, de a párjaink nem, mindig olyan helyet kell választanunk lehetőség szerint, ahol esetleg ő is úgymond érvényesülni tud az angol tudásával, folyékonyak angolba. Mi ugye magyarok kevésbé, főleg amikor osztályunk, barátokat, társaságot, mindent ezen szempont alapján kell választanunk.
8: Igen, ezt meg tudom erősíteni. Én azt mondom, hogy ennek a vegyes házasságnak azért több az előnye, mint a hátránya, de azért vannak nehézségek folyamatosan.
3: Gyermekáldás?
9: Nekünk van egy közös fiunk, 2007-ben született Fülöp-szigeteken, szoktuk így viccesen mondani, hogy Made in Cyprus, born Philippines and living in Hungary. Mert itt él Magyarországon, most 18 és fél éves, itt van, jár iskolába, másfél éves kora óta.
8: Nekem egy nevelt fiam van, ami a feleségemnek a gyermeke. Ő már 2015 óta itt van Magyarországon, nagyon jól beilleszkedett, egy ideig itt tanult, aztán most már hosszú évek óta stabil munkahelye van, ő is beilleszkedett.
3: Szintén vegyes házasságban érkezett család.
10: Szeretném, hogy elérje őt a szentelt víz.
3: Fibi atya most osztott áldást, Gábriel testvér pedig épp egy fotót készít.
10: Milyen aranyosak?
3: Mindenki nagyon vidám. Önök hol élnek?
10: Budapesten.
3: Hány éve ismerte meg a feleséget?
10: 5-6 éve.
3: Gyermekük?
10: Ő 2 éves. Magyarországon született már.
3: És hogy hívják?
10: Mária Réka.
3: Önök egyébként mivel foglalkoznak?
10: Én külföldön dolgozok elsősorban, és a feleségem meg otthon van a gyerkőccel.
3: Milyen foglalkozásnak?
10: Architekt.
3: Építészet.
10: Építészet. Nagyon szép szakma. Mindketten külföldön voltunk, ott találkoztunk. Covid után sikerült hazahoznom. Milyen gyönyörű hely, ez nem létezett, amikor fiatal voltam.
3: Ez már 700 évvel ezelőtt is létezett. A Bazilika Minor az egy fiatalabbik, de már az is nagyon sok száz évet megélt, de így felújítva valóban.
10: Korábbi rezsimben nem külső. Nagyon szerették ezeket, ha jól emlékszem. De soha nem hallottam, hogy létezik egy ilyen hely. Nagyon gyönyörű.
3: Szabad egy bemutatkozást.
9: Pió testvér vagyok.
3: Pió testvér egy nagyon komoly fényképezőgéppel örökíti meg itt az emlékezetes pillanatokat. Filipino mosolyokat biztosan sokat tudott. Honnan jött és mi hozta ide?
9: Én Szentendrén tanítok az ottani Ferences gimnáziumban, és búcsú szezonban hétvégenként eljárok Szentkútra, a kegyhely számára fotózok, meg később a honlapon, meg a Facebook oldalon jelennek meg.
3: Mi az, amit itt meg akar és meg tud örökíteni?
9: Minden búcsú más és más rétegekhez szól, és jó tapasztalni azt, hogy nagyon sokféle háttérre rendelkező, élettörténettel rendelkező ember jön ide, hogy a szenttel találkozzon, és ez nagyon szép hivatás, küldetés is megörökíteni a pillanatokat, ahogy akár egy parosz népviseletben öltözött csoport jön, akár most itt a Fülöp-szigeteki keresztény testvéreink jönnek, és imádkoznak közösen itt a Szentkuti Szűzanyához, és így Istenhez is közelebb kerülnek, ez mind-mind nagy élmény, és örülök, amikor egy-egy jó pillanatot el tudok így sípni.
3: Én amikor megérkeztem Szentkútra, akkor előttem egy autóból kerékpárokat pakoltak ki, és a sportos kerékpáros ruhában indultak valamerre. Szentkúton itt azt mondják, hogy a turistákból itt könnyen zarándokok lesznek. Mi a különbség a turista és a zarándok között?
9: Zarándok az mindig egy nagyon komoly szándékkal megy egy szent helyre, egy ima szándékkal, vagy hálából, vagy egy kéréssel a szívében, és ez az, ami őt idehozza, és itt tényleg a szenttel akarnak találkozni az emberek. Míg egy turista pedig inkább a természetben megy kikapcsolódni, tehát ennek van egy ilyen nagyon fontos vallási mélysége ennek az itt létnek egy szarándoklatnak.
3: Amire aztán ráérezhet a turista.
9: Igen. Sokan vannak, akik tényleg ide kirándulni is jönnek ide, valami mégis megérinti őket, betűnek a templomba, vagy itt kint a kinti misézőhelyen is, ahogy egy-egy misébe besatlakoznak, mindig nagy lelki élmény is.
3: A fotózást tanulta, atya?
9: Autodidakta módon tanultam meg, 11 1-2 évvel ezelőtt, és ez egy ilyen hobbivá is vált, maga a természetfotózás is, vadfotózás, illetve hát ezeknek a zarándoklatoknak a fotózása.
3: Az Isten újja ott van az exponáló gombon.
9: Igen, én hiszem és hallom, hogy tényleg a jó Istennel való találkozásokat lehet megörökíteni, és ő az, aki ezeket a pillanatokat is így megteremti.
3: Berhidai Piusz atyának mit jelent az, hogyha külföldiek is érdeklődnek ferences közösségek, ferences zarándokhelyek iránt? Egy népes számú filippínó közösség jött most zarándoklatra, Mátra Verebély Szentkútra.
11: Igen, hát számunkra, ferencesek számára ez egy magától értetődő valóság, hogy mivel nemzetközi rend vagyunk, kisebb testvérek rendje, ezért megéljük az egyháznak ezt az egyetemességét, hogy minden nemzetből bárhonnan érkezhet az egyházba bárki, és hogyha megvan a szívében a nyitottság, akkor itt találkozhat az egyházban a jelenlévő úrral. És hát a filippínókról pedig tudjuk, meg úgy ismertük meg őket, mint akik ragaszkodnak a hitük megéléséhez, többnyire katolikusok, ezért külön ajándék számunkra, hogy itt él Magyarországon tavaly nyár eleje óta egy fülöp-szigeteki ferenc atya, José Romero Fababair, a Fibi atya, és ő látogatja a magyarországi filippínó közösségeket, és így adódott az alkalom, hogy így általunk körzött nemzeti kegyhelyre is meghívjuk őket.
3: Nagyon szép énekeket hallottunk a filippínóktól, de az ájtatosságot még valami különleges tánccal is kifejezték itt az imént, itt a kegytemplom oldalában.
11: Igen, ez fantasztikus, ezt én különösen szeretem bennük, hogy egész falójukkal tudnak vallásosak lenni, nem csak az agyukkal, hanem így beletáncolják az imádságukat a Jóisten jelenlétébe. Ez számomra vonzó, bár én nem tudok táncolni, de ők így gazdagon meg tudják élni a hitüket, igen. Tanulhatunk tőlük, ez nagyszerű egyébként, és talán pont most így pünkösdre készülve jó azt észrevennünk, meg elhinnünk, hogy az egyházunknak az egyetemessége az magával hozza azt, hogy tudunk és lehetőségünk van tanulni egymástól, egymás hitének a gyakorlásából, megéléséből. Ők is tőlünk, mi is tőlük.
3: Ferenc pápa a békét hirdette húsvétkor és sok más alkalomkor is beiktatása óta. A békéhez ezen a megértésen és megismerésen keresztül vezet az út, azt hiszem.
11: Hát ez minden bizonnyal így van, és számunkra meg ennek a gyökere, meg az alapja az nem is csak valamiféle elméleti vagy filozófiai meggyőződés, hanem a feltámadt Úr Jézusnak a szava, aki miután a halottaiból föltámadt, az első szava az volt, hogy békes nektek. És minden szent misében mi ezt a gesztust és ezt az üzenetet ismételjük, amikor a paptól halljuk, hogy az oltárról így köszönti a híveket, hogy az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Ha valahonnét lehet béke ebben a világban, akkor innét, hogy észrevesszük, elhisszük, meghalljuk az Úr Jézusnak ezt a béke köszöntését.
3: A Fülöp-szigetek népe egy mélyen vallásos, mélyen katolikus közösség. Önre nézek, és a habitusán látom az övön három csomót: tisztaság, szegénység és engedelmesség. Engedelmesek és engedelmes munkavállalók is a filippínók. Munkás Szent József ünnepén beszélgetünk.
11: Így van.
3: Mit jelent ez az ünnep a katolikus egyháznak, és milyen üzenete van mai korunkban?
11: Hát amikor ezt az ünnepet így elrendelték, úgy gondolom, hogy éppen azt akarták felmutatni, hogy a munkának van egy olyan evangéliumi alapú értéke, és ebben is csak az evangélium egyetemes üzenetét akarták felmutatni, hogy ez mindenkinek szól. Az a békesség, amivel az Úr Jézus köszönt minket, az mindenkinek szól. A munkásoknak, a munkavállalóknak, vendégmunkásoknak és mindenkinek. És jó azért azt talán nekünk is így jóléti társadalomban élőknek újra megtanulni, hogy amit kapunk, életlehetőséget, életünknek a feltételeit napról napra, az nem magától értetődő. Azért valaki valahol megdolgozott, jó esetben mi is dolgozunk tisztességgel. Ugyanakkor az evangéliumból fakadóan, csak Krisztus hitből fakadóan a munka az olyan értékkel bír, amire például Assisi Szent Ferenc azt mondja, hogy kegyelem. Istennek az ajándéka. És ezért is mondja nekünk is a rendtársainak, kisebb testvéreknek a regulában, hogy ne csak a munka bérért dolgozzunk. Elsősorban ne azért dolgozzunk, hanem azért, mert ez önmagában jelent értéket és Istennel való kapcsolatot.
3: Mátra Veredélyik egyhelyi igazgatót is nem egyszer láttam, amint fűkaszálás közben boldog mosolyjal végezte a munkáját.
11: Amin... Igen, az adományok különfélék, ő ért hozzá. Igen, ehhez is. Igen.
3: Mi az, amit fontos hozzátehetünk még a naphoz, vagy az alkalomhoz?
11: Remélem szép lesz a mai nap. Ez az első ilyen alkalom egyébként, mert pár éve már vannak mondjuk így filipino vendégmunkások Magyarországon. Ez az első alkalom idén, hogy ők így ilyen szervezetten eljönnek zarándokolni. Reméljük, hogy nem az utolsó.

0: Pag hindi na lang, maging aware lang tayo sa tempo.
1: Szabad a nevét?
2: Mary Grace Liao.
1: Mutassa be a kórusukat. Önök hol élnek, hol dolgoznak?
2: A Biolia, Oroszlán.
1: Gyakran énekelnek együtt?
2: Vasárnap minden én a pihen, megyük Budapestre, Győrbe.

Kedves hallgatóink, a nagyítás ma véget ért. A műsort a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják. Schwarz Nóra hangmester és a felelős szerkesztő Bestin Anita nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket, Tarnóczy Lászlót hallották.

0: a Kossuth Rádió Barcson, FM 89,5. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Kumin Viktória vagyok. Önök a Kossuth Rádió gasztrokulturális magazinját, a Korkóstolót hallják. Étel, ital, kultúra 24 percben. Pilóta az asztalnál, világjárás és kedvenc ízek egy Boeing kapitány történetében.
2: Különben kapitányi főétel is van, első tiszti főétel, ennek egész egyszerűen repülés biztonsági oka van, ne legyen esetlegesen az, hogy mind a ketten valamilyen ételmérgezést kapunk. Természetesen ezek az ételek be vannak vizsgálva, tehát aki ezeket az ételeket előállítja, azok különböző biztonsági átvilágításra mennek keresztül ételbiztonság szempontjából.
1: Közétkeztetés ma milliók mindennapjait határozhatja meg.
3: 2013-ban vezettük be, először a Nebig Fix laboratóriumában történt ez a érzékszerű vizsgálaton alapuló minősítőrendszer, leíró érzékszerű vizsgálat volt az elején, aztán súlyozó pontos érzékszerű bírálatot vezettünk be a leíró érzékszerű bírálat mellett, és akkor forgalomba állt egy mobil laboratóriumunk is, és itt íz, illat, állag és szín alapján történik a bírálat.
1: Császári étkezések Ferenc József asztalánál.
4: Szerette a főtt marhahúst és krumplipürét nagyon szerette. Ezek voltak azok, amik állandóan visszaköszönnek napi szinten a különböző étkezésében, illetve a gyümölcs mindig jelen van az étkezésében. Az egy órakor tartott késői reggelinél, vagy a délután 5 órás ebédnél is nagyon gyakran a gyümölcs megjelenik.
1: Badacsony új arca, összefogás, bor és egész éves élmény.
5: Azt szeretnénk ezzel bemutatni, hogyha bárki kora tavasztól késő őszig ellátogat Badacsonyba, akkor nagyjából mire számíthat, mik azok a lehetőségek, ami kirándulás, gasztronómia, borozás, aktív kikapcsolódás, kulturális területen szóba jöhetnek.
0: Korkóstoló.

0: Füle Zsolt gyerekkori álmát váltotta valóra, amikor pilóta lett. A Boeing 737-es után Boeing 747-es kapitányként repülte be a világot, dolgozott Szenegálban, Brüsszelben és Isztambulban is. Jelenleg az azerbajdzsáni Silkway Airlines kapitányaként teherszállító gépeket vezet. A folyamatos utazás az étkezési szokásait is formálta, kedveli a hazai és a török ízeket, és fontos számára, hogy pontosan tudja, mi kerül a tányérjára. Hogy mit teszik egy pilóta útközben, mit teszik, ha magyar konyha közelébe kerül, és hogyan maradt meg a gyerekkori csúsztatott palacsinta emléke, arról Ózsd Erikának mesélt.
1: A pilóták, akik egy hosszú úton, ahol 4-6-8 órát is vezetik a gépet, hol és hogyan étkeznek?
2: A hol, az a repülőgépen, az biztos. A hogyan, ebben mindig szoktunk poénkodni egymással a pilóták, mert van, aki Boeingon repül, van, aki Airbuson repül, és az Airbusnak van egy sajátossága, hogy a pilóta előtt nem szalagkormány van, hanem a kormány oldalt van, tehát ki tudnak húzni maguk elé egy asztalkát. Kulturáltan asztalon tudnak étkezni, amin nyugodtan tudják várni a húst. A Boeingosok, azok a térdükön étkeznek, ha a fülkében eszünk, akkor lábukra tesszük a tálcát. Ennek aztán voltak már folyamányai is, hogy az étel leugrott, a pohár leborult. Az ételt egyébként a gépre catering szolgálat adja föl, mint az utasoknak. Én például egy olyan légitársaságnál dolgozom Azerbajdzsánban, ami muszlim környezetben dolgozik, mindenképpen halal ételeket kapunk, ami ugye megfelel a vallási elvárásaiknak, de lehet kérni mást, ha valaki valamivel érzékeny, a légitársaságok erre figyelnek. Általában a hosszú úton többféle szendvics van, 2-3 féle melegétel, és ehhez tartozik még egy tálca, amin kiegészítők vannak, csoki, sajt, kis saláta.
1: A személyzet az ugyanazt az ételt kapja, mint az utasok?
2: Nem, más ételt kapunk, sőt annyira mást, hogy még egymás között sem ehetünk egyformát. Tehát külön van kapitányi főétel és van esetiszti főétel. Ennek egész egyszerűen repülés biztonsági oka van. Ne legyen esetlegesen az, hogy mind a ketten valamilyen ételmérgezést kapunk. Természetesen ezek az ételek be vannak vizsgálva, tehát aki ezeket az ételeket előállítja, azok különböző biztonsági átvilágításra mennek keresztül ételbiztonság szempontjából. Aztán szoktuk egymás között bótolni, hogy a te főételed jobban tetszik, mint az enyém, én nem eszem a lazacot, elcserő, ilyenek vannak. És van még egy olyan hivatlan szabály, hogy esznek egyformát a pilóták, az is előfordul, de kihagyunk között egy fél órát, órát, hogy megnézzük, hogy milyen hatása van az illető az étel, de főszabály az, hogy nem ehetünk egyformát.
1: A pilóták ihatnak alkoholt? Van szabály arra, hogy mielőtt elindulnak, mennyi idővel lehet, nem lehet, mit lehet fogyasztani?
2: A pilóták ihatnak alkoholt, viszont be kell tartani azokat a szabályokat, amit a nemzetközi szabályok előírnak. Ez azt jelenti, hogy legalább 8, de inkább 12 órával a felszállás előtt, a járatjelentkezés előtt nem szabad már inni. De azt gondolom, aki repül, és professzionálisan repülő, nagyjából tudja a határokat. Egy pohár bor belefér, ugye 12 órán kívül. Én általában az étkezéshez szoktam, amikor külföldön vagyok, kollégákkal egy-egy pohár bort meginni. A franciák szerint is jó az emésztéshez, úgyhogy. Franciáknál ugye tudjuk, az étkezéshez az étteremben még munkahelyen is lehet egy kis üveg bort vásárolni, amivel még normálisan lehet dolgozni. Pilóták nem. Tehát ebben pilóták nem ihatnak természetesen.
1: Hogyha választhat, akkor milyen ételeket választ, amit szívesen elfogyaszt? Mit szeret enni?
2: Az a típus vagyok, aki szereti tudni és felismerni, hogy mit eszik. Ezért van gondom a nagyon vegyes, érdekes távol-keleti ázsiai ételekkel, ahol nem biztos, hogy azt eszem, amit egyébként szeretnék enni, mert nem tudom felismerni, hogy az ízvilága egy kicsit olyan, ami tőlem távol áll. Én az ételekben egy picit konzervatívabb vagyok. Sok érdekes helyen tudok járni, ahol teljesen más gasztronómia van, mint Magyarországon. Nagyon óvatosan csapok ezekbe bele.
1: Járja a világot, az Antarktiszon kívül mindenhol volt, ugye?
2: Azt lehet mondani, igen. Új-Zélandon én nem jártam, de igen.
1: Amikor megérkezik valahová, honnan tudja, hogy merre kell elindulni, vacsorázni, ebédelni?
2: Hát az ember, ha van ideje, és különleges helyre megy, új helyre, akkor megnéz különböző guide-okat, aztán hagyatkozunk a kollégáimnak a tapasztalataira. De minden országban tudok találni, ahol eddig jártam, olyat, ami egy kicsit hajoz az európai konyhára. Tudom, ez nem szép dolog, de előfordult már, hogy mondjuk Hongkongba egy európai étterem, vagy olasz étterembe mentem el.
1: 20 napig dolgozik, és utána hazajön. Amikor hazajön, mi az, amit már nagyon hiányol?
2: Hát imádom a magyar ételeket, és most nem feltétlenül zsírbantocsovós dolgokra gondolok, cupákos dolgokra, gyermekkori becsípődés, tehát 20 nap után egy finom rántott húsért azért a lelkemet oda tudnám adni. De nagyon szeretem a tövekételeket, Azerbajdzsánban van egy cégemnek a központja, az ottani konyhát azt nagyon szeretem. Itthon is szeretek elmenni, például elmenni tövekételbe, mert van Pesten egy-két nagyon jó tövekételem. Nagyon szeretem az adana kebabot, nyársa felhúzott bárányicsíkok, bulgóval, zöldségekkel, tömegkonyhába sok zöldséget használnak, és általában a török étkezés elég egészséges. kintartózkodásom alatt sikerült megtanulni törökül. Itt, amikor a török étteremben megyek, vagy török barátokkal törökül beszélgetek, a kollégáim egyébként, ugye ők beszélik a törököt, velük sokat szoktam törökül beszélni, és igazából a török segített ahhoz egyébként, hogy azt a gépet repülő most, ahol repülök, hiszen ott a felvételi követelmény az volt, hogy tudjak törökül kommunikálni a kollégákkal. Most Boeing 747-es vezetek, ugye ez a világ egyik legnagyobb és legszebb gépe, én azt mondom, sokan mondjuk.
1: Van-e olyan gyerekkori gasztronómiai élmény, ami megmaradt?
2: Hát én nem tudom, hogy hol fogok ilyet enni, de óvodába ettem utoljára a csúsztatott palacsintát, hát az már elég régen volt, nem is kaptam sehol azóta, nem is láttam. Mindenféle finom palacsintákat ettem már, de a csúsztatott palacsintát nem hiszem, hogy Gabi néni, az óvó néni azt rendkívül jól tudta csinálni. Azóta nem ettem olyan finomat.
0: Az étkezés szervezett formában emberek millióinak mindennapjait határozza meg. Magyarországon csaknem 10 000 főző és tálaló konyhán naponta 1,5-2 millió ember étkezik. Óvodások, diákok, munkahelyi menzák vendégei, szociális intézmények lakói és kórházi betegek, a közétkeztetés rendkívül széles kört érint. Egy összetett, sok szereplős rendszerről van szó, amely az elmúlt években jelentős fejlődésen ment keresztül, ugyanakkor továbbra is komoly kihívásokkal néz szembe. A működésről, az ellenőrzésről és a minőség kérdéseiről Tóth Dávid élelmiszerbiztonsági mérnök, a Nébih vendéglátás és étkeztetés felügyeleti osztályának munkatársa beszélt Kálmán Alidának.
3: Mit nevezünk közétkeztetésnek? Lehet, hogy ezt kevesen tudják, bár a fogalmat ismerik, de azt, hogy mit jelent, azt nem.
4: Az gyakorlatilag egy szervezett étkeztetési forma, különböző korcsoportoknak a napi étkeztetése. 0-tól 99 éves korosztályig terjedhet a közétkeztetés. Naponta 1,5 millió ember az, aki nagyjából közétkeztetés részesül ma Magyarországon, és ennek jelentős része, kb. 800 000, az a gyermekkorú, iskoláskorú, aki igénybe veszi ezt a közétkeztetést. Ugye a gyermek étkeztetés az egyrészt sokkal jobban szabályozott, tehát ha táplálkozás egészségügyi szempontból közelítjük meg, van egy rendelet, ami 2014 óta él Magyarországon, ami főleg a gyermek közétkeztetését szabályozza, itt táplálkozás egészségügyi szempontokat nézünk, az ételeknek a tápértékét szabályozza főleg, aztán gyakorisági mutatókat is tartalmaz. Ez a rendelet módosult az elmúlt évben, ami szintén vonatkozik az egyes adható étel alapanyagcsoportokra, kizár bizonyos allergén alapanyagokat a közétkeztetésből. Tehát visszatérve, a gyermek közétkeztetés az egy jobban szabályozott terület, mint mondjuk egy felnőtt étkeztetés. Felnőtt étkeztetésen belül is beszélhetünk ugye munkahelyi étkeztetésről, illetve beszélhetünk szociális étkeztetésről, itt főként az időskorúak étkeztetése jelenik meg, illetve a kórházi étkeztetés is egy felnőtt étkeztetéshez tartozó terület.
3: Hogyan változott meg egyébként a közétkeztetéshez való hozzáállás az elmúlt években, évtizedekben? És itt most nem azokra gondolok, akik eszik, hanem akik csinálják.
4: Az elmúlt évtizedben jelentős változáson ment azért keresztül a közétkeztetés. Különböző területeken megpróbált van Nébih beavatkozni, hogy a minőség javuljon. Egyrészt érzékszerű vizsgálatokat vezettünk be a közétkeztetési menü területén. Ez 2013-tól működik, illetve 2015-ben elkezdtük a minőségvezérelt közétkeztetési programot. Ennek nyilvánvaló célja az volt, hogy a közétkeztetésnek a minőségét és a biztonságát fejlesszük, és hát ugye táplálkozás egészségügyi szempontból is történtek változások. Ez szempont lett az, hogy a gyerekek egészségesebben étkezenek, egészségesebb ételeket kapjanak, illetve több olyan előrelépés is történt itt az alapanyagok beszerzésével kapcsolatban, ami szintén azt hivatott elősegíteni, hogy a minőség javuljon.
3: Az előbb említette az elején, hogy az érzékszervi ellenőrzést is bevezették, ez egészen pontosan mit jelent? Csak ízlelést, vagy pedig azt is, hogy látványra jó legyen az, amit eszik az ember?
4: 2013-ban vezettük be. Először a Nébih Fix laboratóriumában történt ez a érzékszerű vizsgálaton alapuló minősítőrendszer. Leíró érzékszerű vizsgálat volt az elején, aztán súlyozó pontos érzékszerű bírálatot vezettünk be a leíró érzékszerű bírálat mellett, és akkor forgalomba állt egy mobil laboratóriumunk is, és itt íz, illat, állag és szín alapján történik a bírálat.
3: És hogyan változott az íz, illat és az állag?
4: Vegyes képet látunk. Az elején azt láttuk, hogy a lefőzött ételeknek körülbelül 60-70%-a az, ami a mi minősítéseink alapján átlagos vagy az alatti. Ez potenciális.

0: szakács verseny mellett sem. Ennek célja a kezdetektől a közétkeztetésben dolgozók, főként szakácsoknak az edukációja, fejlesztése, a közétkeztetés társadalmi elfogadottságának, a megbecsültségének a növelése, mellette ugye új technológiáknak a megismertetése, új alapanyagoknak a bevezetésének a segítése, új receptúrák készülnek ezeken a versenyeken, ugye, és meg is jelentetjük ezeket a recepteket egy szakácskönyvben minden verseny végén. Ezzel is ugye az a cél, hogy próbálják meg egyéb közétkeztetők, akik esetleg nem indulnak ugye ezen a versenyen, de lássák ők is, hogy milyen ételeket lehet készíteni. És most már az elmúlt években az is elvárás ezeknél az induló csapatoknál, akik ezen a versenyen indulnak, hogy le kell tudniuk főzni ezt az adott menüt, ne adj Isten több száz adagban is.
1: Csapó Csaba történész, az első világháború előtti korszak kutatójaként Ferenc József magyarországi tartózkodásait is vizsgálta. Munkája során betekintést nyert a császár mindennapjaiba, így étkezési szokásaiba is. Kiderült például, hogy egyszerűen étkezett, meghatározott rendszerint, ugyanakkor tempója és szokásai sokszor meglepték az asztaltársaságát. Az is kiderül, milyen ételeket kedvelt, kik került egy asztalhoz, és milyen szerepe volt az étkezéseknek az udvari életben. Csapó Csaba Ósd Erikának mesélt a császár étrendjéről és a korabeli gasztronómiai szokásokról.
2: Ferenc József milyen szokásokat őrzött meg, megrögzött szokásai voltak?
3: Mániákusan ugyanazokat a dolgokat tette mindig. Tehát mindig ugyanakkor kelt, mindig ugyanúgy reggelizett. Ha tőle függött volna a napi rendje minden tekintetben, akkor biztos vagyok benne, hogy évtizedeken keresztül egyetlen egy percen nem változtatott volna. A munkája volt az a központ, ami köré tulajdonképpen az egész életét felépítette. A birodalom egyben tartása és a Habsburg birodalomért való működése határozott meg minden mást is. Tehát, hogyha úgy gondolta, hogy kevés ideje van, akkor kevés időt szánt az étkezésre, és miután ő egy végtelenül puritán ember volt, ugyanezt tükröződik az étkezésében is. Mindig mindent pontosan megtervezett, életének nagyon-nagyon kevés spontán mozzanata mutatható ki. Amikor felébred, akkor rögtön leülőt órakor az asztalhoz is eszik valamit. Már az íróasztalán szolgálják fel neki rögtön az első falatokat, és igazából a reggeli 8 óra környékén van, a másik, amit egy ilyen késői reggelinek mondanak, az pedig délben van 1 órakor. Nyilvánvalóan attól is függött ez, hogy hogyan alakul a délelőtti programja, de elvileg ezek pontosan ki voltak találva, és ami a legfontosabb, a fő étkezése volt, az délután 5 órakor volt általában.
2: Annak ellenére, hogy bármit elkészíthetett volna magának, milyen ételeket fogyasztott?
3: Nagyon egyszerűen étkezett, meglehetősen sok húst evett például. Szerette a főtt marhahúst, és krumplipürét nagyon szerette. Ezek voltak azok, amik állandóan visszaköszönnek napi szinten a különböző étkezésében, illetve a gyümölcs mindig jelen van az étkezésében. Az egy órakor tartott késői reggelinél, vagy a délután 5 órási ebédnél is nagyon gyakran a gyümölcs megjelenik. Megivott egy pohár sört az ebédhez, barna sört általában, ugyanazt a szivart szívta. Megvannak azok a szokásai, amik adott esetben évtizedeken keresztül nem változnak, de ez nem csak az étkezésére vonatkozik, hanem az élet minden területére.
2: Ő az a típusú ember volt, akinek nem kellett diétáznia.
3: A súlyára soha nem kellett odafigyelnie. 65 kiló volt évtizedeken keresztül, és időskorára talán 2-3 kilóval lett kevesebb. Amivel nagyon gyakran találkoztam a levéltári forrásokban is, hogy nem evett egyedül, tehát ezt a főétkezést, amit mi ebédnek mondanánk, ez azért nagyon érdekes, ez a fajta beosztása, hogy reggeli és az ebéd, a főétkezés az délután 5 óra környékén van, mert ez korábbi évszázadoknak volt a hagyománya. Ez akkor bomlik meg, amikor a 18. századtól, 19. század elejétől elkezd elterjedni a reggeli ebéd vacsora a mai beosztása. Ő ehhez nem feltétlenül alkalmazkodott. Ő hagyománytisztelő volt, tartotta az udvar szokásait adott esetben évszázadokra visszamenően, de emögött ne érezzünk semmiféle erőlködést vagy bármiféle görcsös igyekezetet, teljesen természetesen volt egy olyan beosztása, ami mondjuk adott esetben 100 évvel korábban is megvolt egy uralkodónak, és ő teljesen természetesen követte. Amikor délután 5 órakor van az ebéd, akkor az tulajdonképpen egy ilyen társasági esemény. Ez azt jelenti, hogy általában a szűkebb kíséretével ült le. Nyilván változott ezeknek a létszáma, de mondjuk egy 10 fővel körülbelül. Ilyenkor nagyon gyakran előfordul az is, hogy protokolláris eseményé válik ez a délutáni étkezése, ez 5 órai étkezése, és mondjuk parlamenti képviselőket is meghívnak. És ugye ide illeszkedik bele Barabás Bélának, a függetlenségi párti képviselőnek az a fajta megjegyzése, hogy annyira gyorsan vették el előle az ételeket. Ő megszokta a magyar hagyományos nemesi gondolkodás módjával, hogy leülünk, és akkor szép. Éppen lassan. lassan végigesszük az összes lehetséges ételt. Itt Ferenc József esetében ez nem így történt, ő nagyon gyorsan és nagyon keveset evett, nagyon sokszor úgy vitték el előre a tányért, hogy hozzá sem nyúlt az ételekhez, és teljesen természetes volt az, hogy akikkel ő együtt eszik, azoktól ugyanezt vár.

0: adták el, egyszerűen elvették előlük a tányért adott esetben. Hát Parabás Béla úgy jött el erről az udvari ebédről, hogy az volt az utolsó mondata, hogy hazamentem és jól megvacsoráltam. Nekem az volt nagyon érdekes, amikor a magyarországi tartózkodásával foglalkoztam, hogy amikor a gyerekei ide utaznak, akkor a családjával is leül ebédelni. Ennek még ráadásul az az érdekessége, hogy Erzsébet Mária Valériával általában később érkezik ide, mint a másik két gyermekük, és amikor nincs itt Erzsébet, akkor Ferenc József a gyermekeivel, Rudolfal és Gizellával is gyakran leül így ebédelni. Próbálja egy ilyen közös étkezéssel is pótolni az édesanyjukat, aki mondjuk éppen Európa más részeiben van a legkisebb gyermekkel. Ferenc Józsefről azt is megjegyezték, hogy a gyermekeivel szemben is távolságtartóbb volt az átlagosnál. Hagyományos családi szerepeket el kell felejtenünk vele kapcsolatban. Az uralkodó szerepből nem tud otthon sem kilépni. Igazából ő a családjának is a császára volt.
1: A hagyomány és a jelen találkozása ma is formálja a gasztronómiát, akár egy teljes borvidék szintjén. A Batacsonyi borvidék egyre tudatosabban építi saját arculatát. Nem csak nyári úti célként, hanem egész éves élményként kíván megjelenni. A Kóstolj bele a Badacsonyba kezdeményezésben 13 szolgáltató dolgozik együtt azon, hogy a bor, a gasztronómia és a turizmus egységes üzenetet közvetítsen. A projekt egyik meghatározó alakja Laposa Bence, aki szerint a térség ereje az együttműködésben rejlik. A cél, hogy Badacsony ne csak egy helyszín, hanem komplex élmény legyen a látogatók számára. Kovács Nagy Áron beszélgetett Laposa Bencével, a Laposa birtok tulajdonosával.
2: Hogyan sikerült összehangolni a 13 szolgáltató együttműködését? Nehéz volt?
3: Szerencsére azért ennek vannak korábbi előzményei, és nagyon régóta dolgozunk együtt Badacsonyban, és nagyon sok közös akciót, rendezvényt, kampányt sikerült már megszervezni, de mindig gondolkozunk újabb és újabb lehetőségeken, és már régóta ott volt a fejemben, hogy egy image kampány az nagyon sokat hozzá tudna tenni a környékhez, és hát így született meg a gondolat, és szerencsére nagyon hamar partnereket találtam ebbe, és hát aztán a végén 13-an jöttünk össze, ami egészen nagy számnak számít, és alapvetően így teljes körűen tudjuk reprezentálni azt a szolgáltatást, kínálatot és azt az élményt, amit Badacsony tud nyújtani az odalátogató vendégeknek.
2: Mi volt alapvetően a legnagyobb kihívás a közös gondolkodás meg elmérkedésnek a kialakításában?
3: Szerencsére nem túl sok, tehát hogy nagyon hamar egyetértettünk a fő vonalakban, és nagyon hamar meg tudott születni az a közös gondolat vagy mondás, hogy mit is szeretnénk ezzel a kampánnyal, az pedig úgy szól, hogy egy tökéletes nap Badacsonyban. Hát azt szeretnénk ezzel bemutatni, hogyha bárki kora tavasztól késő őszig ellátogat Badacsonyba, akkor nagyjából mire számíthat, mik azok a lehetőségek, ami kirándulás, gasztronómia, borozás, aktív kikapcsolódás, kulturális területen szóba jöhetnek, és kicsit még minket is meglepett pár, hiszen ott élünk minden napunkat, ott töltjük, ismerjük, szeretjük egymást, járunk egymás helyre, de mégis amikor így egybe láttuk, akkor egy nagyon pozitív meglepetés volt, és tényleg azt gondoljuk, hogy Badacsony bárhol a világon megállná a helyét, és olyan élménycsomagot tudunk adni, amire büszkék lehetünk.
2: Miért pont Badacsony? Mitől egyedi ez a térség, ugye a balatoni térségekhez képest, miben kiemelkedő?
3: Talán azt mindenki tudja, látja mai napig, hogy a rengeteg országos reklámkampánynak, meg rengeteg olyan cégnek vagy terméknek is, ami semmi köze Badacsonyhoz, a Badacsonyhegy az arca vagy a logója, tehát hogy van egy olyan különleges sziluettje, hangulata a Badacsonynak, ami egyedi és különleges, és amikor az ember ott van és följön a hegyre és egy kicsit szétnéz, akkor érzi is azt, hogy tényleg különleges energiák mozognak és fantasztikus a tájnak a szépsége.
2: És hát nem titok, hogy az összefogáson túl ön is azért a vendéglátással elég erősen foglalkozik. A borral való kapcsolatába kérdeznék bele, honnan jött ez a szerelem iránta?
3: Egyértelmű a szülőktől, hát édesanyám, aki Badacsonyi születésű, édesapám pedig meg már nagyon régóta szőlővel, borral foglalkozik, és kicsit determinált volt a sorsom ilyen szempontból, de természetesen azért rengeteg újdonságot hoztam be a cégnek az életébe, és a mai napig is igyekszünk egy nagyon progresszív borászatként megjelenni a piacon, és hát ez egy óriási nagy szerelem, ami most már lassan 25 éve tart, és igyekszünk évről évre szép borokat készíteni.
2: Említette itt a progresszív borászat kifejezés. Mit jelent ez pontosan?
3: Alapvetően abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Badacsony egy olyan borvidék, ahol karakteres, tájjellegű borok készíthetők, és erre mi nagyon büszkék vagyunk, és ezt nagyon örömmel is készítjük el ezeket a borokat, de a mai korban nem tehetjük meg azt, hogy nem reagálunk a fogyasztói igényekre, vagy akár a nemzetközi trendekre, egy kicsit azokra a stílusokra, amik kedveltek, és próbáljuk a kettőt egy jó arányba és jó hangulatba megtartani, úgyhogy az még nekünk is örömet okozzon, de ugyanakkor a piacon is sikeres tudjon lenni. Tehát az elmúlt időszakban az alkoholmentes irányba is elmozdultunk, és egy olyan szegmensnek gondoljuk, ami a jövőben erősödni fog, de itt is igyekeztünk egy nagyon nagy fokú szakmaisággal hozzáállni, és nem az volt a cél minden, hogy alkoholmentes bort készítsünk, hanem az, hogy egy jó alkoholmentes bort készítsünk. Tehát ezt értettem az alatt, hogy reagálunk a napi kihívásokra.
2: Említette korábban, hogy vannak borok, amik kimondottan a térséghez kapcsolódnak. Megemlítene egyet-kettőt, ami az ön számára személyesen nagyon fontos?
3: Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy van egy saját fajtánk, ami csak Borosolyban található, a Kékgyeri, ami tavaly Hungarikum minősítést is kapott. Ezáltal most talán egy kicsit még nagyobb fókusz helyeződik a Kéknyelűre, mert nagyon-nagyon szeretünk és nagyon fontosnak tartjuk, és ez egy olyan lehetőség, amikor egy borvidéknek saját fajtája van, amivel kell és lehet is élni. Tehát az a balacsonyi élménycsomagnak a része, hogy aki ellátogat Balacsonyba, az sok termelőtől tud egy helyi fajtából készített bort kóstolni, ami szerintem megint egy olyan plusz, egy olyan élmény, ami nem mindenhol elérhető.
1: Ennyi volt mára. Köszönjük a figyelmüket. Kumin Viktóriát hallották, a szerkesztő Bence Andrea. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Adásunk újra meghallgatható a mediaclip.hu oldalon. Viszont hallásra! Hamarosan a hírek következnek.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 3 óra, hírek a Kossuth Rádióban. Megvédte bajnoki címét a Paris Saint-Germain a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében a Puskás Arénában. A francia csapat 1-1-es döntetlent és a ráadást követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte az Arsenalt. A mérkőzés ideje alatt komolyabb baleset vagy sérülés miatt nem riasztották a mentőszolgálatot, közölte a szervezet szóvivője. Györfi Pál tájékoztatott, hogy a mentőszolgálat munkatársai rosszul léteket és kisebb sérüléseket láttak el, mintegy 40 esetben. Párizsban több mint 130 embert állítottak elő a PSG győzelme után. 10 000-en ünnepelték a francia csapatot a főváros központi részében, és az ünneplés néhány helyen garázdaságba ment át. A tűzijáték rakéták egyike miatt megsérült egy rendőr is. A hatóságok számításai szerint vasárnap délután 100 000-es tömeg várja majd a győztes csapat tagjait Párizsban. Emmanuel Macron hivatala jelezte, hogy a játékosokat az államfő is fogadja. Idehaza ősszel már megindulhat az uniós pénzek kifizetése, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán arról írt, hogy az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született meg az Európai Bizottság és Magyarország között. Elemzők szerint a mintegy 6 000 milliárd forint hazahozatala jelentősen hozzájárulhat a GDP növekedéséhez és a forint további erősödéséhez. A magyar kormány elítéli a szabadkai zászló égetést, írta a közösségi oldalán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán úgy fogalmazott, a gyűlölet helyett minden helyzetben párbeszédre van szükség. Szabadkán egy középiskola pénteki ballagásán a beszámolók szerint 2 szerb diák egy magyar zászlóval felvonuló diáktól erőszakkal elvette a zászlót, amelyet később a városközpontban elégettek. Ismét járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt Facebook oldalán azt írta, hogy a felújításnak köszönhetően újra közvetlenül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest is. Zenés és táncos programokkal várják a családokat a MÜPA gyereknapjára vasárnap. A szervezők egyebek mellett interaktív koncerttel, meseközpontú és táncos produkciókkal, valamint hangszerjátszó térrel is készülnek. Végül a várható időjárásról. Nagyrészt napos idő lesz, de főleg a Dunántúlon és északkeleten záporzivatar kialakulhat. Napközben 24 és 30 fok fölé melegszik a levegő.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Szellem a fazékból. Az ételek sava, borsa. Vinkó József műsora.
2: Szép délötöt, jó főzést mindenkinek! Huncut dolog ez a hagymákkal, mert amit az ősi egyiptomiak a sírkamrákba öntöttek, hogy illata feltámaszza a halottakat, az a vörös hagyma volt. Ez szolgált fizető eszközül, ez szerepel Hammurápi törvényoszlopán, és ezt a növényt vitte magával 1492-ben Észak-Amerikába Kolumbusz Kristóf. Az a hagyma viszont, amit a Keops piramis építői 4500 évvel ezelőtt a lepényhez kaptak, s aminek elmaradása miatt sztrájkolni merészeltek, az a póréhagyma. Ebből főzetett leves Néró, a római császár, akit a háta mögött hagymafalónak gúnyoltak, s a legenda szerint ezt tűzték sisakjuk mellé a velszi harcosok. Vesz címerében évszázadokig szerepelt a póréhagyma, és ez díszítette az egyfontos pénzérme hátoldalát is. Mindaddig, amíg le nem cserélték narcisszra. Nyilván az illata miatt. Bár mint tudjuk, a pénznek nincs szaga. Vagy bizonyos embereknek nincs szaglóérzéke. Ám ebbe most ne bonyolódjunk bele. Inkább szögezzük le, hogy a hagyma a szegény ember szalonnája volt. ezért is hívták a népnyelvben a vörös hajmát Mózes pecsenyének vagy Sidó szalonnának. A franciáknál ismert mondás, ha nincs kappanod, elégedj meg kenyérre, hagymával. Szóval kenyér, hagyma, szalonna. Ez a három bőséges eledel a szegény embernek. Feltéve, ha jut mind a három. Mert nem mindig jut. Móra Ferenc Tápéi furfangosok című novellájában a kecskeméti meg a makói embernek csak kettő jut a háromból.
3: Úgy volt az, hogy a kecskeméti embernek valaha nem volt nagyobb mérge, mintha a makói hagymát emlegették előtte a piacon. Ebből tessék, jó ember, mert ez az igazi makói hagyma, még a holt is megmozdul ennek a drága jó szagától.
4: Bolond beszéd! A hagyma az hagyma. Egyik is a földben terem, másik is. Én ugyan egyet se lépnék az Isten adtáért, mikor nekem a kecskeméti hagyma se kenyerem.
3: Ja, nem is makói hagyma ám az. Azt érdemes volna a tövén is megnézni, mert olyant máshol nem látni. Terem ott akkora hagyma is, hogy ember fejjel vetekszik. Jó volna, ha Kecskeméten akkorára nőne a barack. De már ez szíven találta a kecskeméti embert. Azt mondta rá, ezt a csodát csak ugyan megnézi. S ha csak a fele igaz annak a híres hagymának, akkor ő megeszi a saját fejét. Azzal se nap, se óra megindult a kecskeméti ember makóra hagymát látni, de úgy sietett, hogy siettében kifelejtette a tarisznyájából a szalonna mellől a kenyeret. Az ám, csak hogy ugyanakkor a makói ember meg Kecskemét felé volt útban, mert neki meg a híres barack vette magát a begyébe. Mert hogy a kecskeméti barack még a makói hagymánál is különb. Jó volna, ha akkora volna makón a hagyma, mint Kecskeméten a barack mag. Amire aztán a makói ember is azt mondta, hogy nem áll meg Kecskemétig, de a szegedi hídon mégiscsak megállt falatozni. Hát ahogyan bontogatja a tarisznyát, akkor veszi észre, hogy kenyere van, de a szalonnáját otthon felejtette. Az volt a szerencséje, hogy a kecskeméti ember is éppen akkor ért oda, az jó szívvel adott neki kenyérért szalonnát.
4: Hova igyekszik földi?
5: El még barackot látni Kecskemétre, mert azt mondják, hallja, ott akkora barackok teremnek, mint a sütni való tök.
4: Micsoda? Hiszen ma egy hete mind lehullott a barack abban a nagy szélben.
5: No, akkor hát én hazafelé is fordíthatom a szekérudat.
4: Hol az a hazaföldi?
5: Makón, ahol az a híres hagymaterem.
4: No, akkor együtt megyünk, mert én éppen oda tartok hagymát csodálni. Azt mondják, emberfejjel vetekszik Kenteknél a hagyma.
5: Micsoda? Azt mondom én Kentnek bátyja, forduljon vissza, mert ez mesebeszéd.
4: Na komám, Kent se bolond emberre leteti ám a szalonnát.
3: A két ember vidáman kezet rázott, aztán hazamentek.
2: De hát a makói hagymát nem a mérete miatt szerettek Rúdi Gyula sem, hanem az íze miatt. Az író kedvenc illatszere nem valamilyen francia parfüm volt, hanem a makói hagyma.
4: Először is a vásárcsarnok közelében egy korcsmajtó kinyílása révén találkoztak egy emberrel, akit a korcsmából a gallériánál fogva éppen kivetettek. Ez ugyan nem volt valamely étvágygerjesztő látvány, de ugyanakkor a kicsapó ajtón olyan korcsmaszag áramlott ki, amelyre az igazi, derék jó étvágynak még az utazó szekérről is le kellett volna szállnia. A vörös hagyma, ez a földi alma, tud magából árasztani olyan illatokat, mint bizonyos nők, amikor szerelmeseikkel találkoznak. A vörös hagyma szerelmese a forró pecsenyezsír, amely a tűzhelyen sisteregve kérdezgeti, hogy miért is kellett neki a világra jönni. A hagyma aztán mindent megmagyaráz. A korcsmából kicsapódó szagban a legkisebb fantáziával is látni kellett a frissen készült pörkölteket, amelyeket puhaságuk felül a szakácsné az imént még villával kérdezgetett, amelyekre az utas emberek türelmetlenül várakoznak a megsózott és megpaprikázott kenyérszeletek majszolása mellett.
2: És bár hagymafajta a földön több mint 1000 létezik, a magyar ember legjobban kettőt szeret, a vörös hagymát meg a fokhagymát. Ezt mondja a népmese is.
4: Amikor az ördög magára haragította az Úristent, és fejvesztve menekült a paradicsomból, ahová jobb patájával lépett, ott termett a vörös hagyma. Ahová ballal, ott meg a fokhagyma. A sátán ennek a kénköves illatától retteg leginkább.
2: Pedig retteghetne a medvehagymától is, amit kígyó vagy sási hagymának, vadfoghagymának is neveznek, annyi benne a kénes vegyület. Vagy a metélő hagymától, azaz a snidlingtől, amit csak az utolsó pillanatban szabad a levesbe vagy a rántottára metélni. De a legbiztosabb mégiscsak a vöröshagyma meg a fokhagyma. Hogy néz neki, ha gyöngyhagymával ijesztgetnénk Belzebúbot? Azt tegyük inkább el ecetben, igazi csemege, ahogy magyar elek az ínyes mester ajánlja.
5: A megmosott gyöngyhagymát jó erősen besózzuk, jól összekeverjük a sóval, és addig hagyjuk így állni, míg a külső héja könnyen leválik róla. Ekkor tiszta vászonruhával egyenként ledörgöljük. Az így meghámozott hagymát üveg vagy porcelánedényben leöntjük lobogva forró ecettel, és 2-3 napig állni hagyjuk, természetesen letakarva. Ez idő elteltével szitára tesszük, és jól lecsurgatjuk róla az ecetet, majd üvegbe rakjuk rétegesen fehér és fekete borssal, szeletekre vagdalt tormával, kevés szerecsendióval, jó bőven tárkonnyal és friss, lobogva forró ecettel leöntve, úgy, hogy az ecet egészen ellepje, légmentesen lezárjuk és hűvös helyre állítjuk.
2: Ördög, vámpír és bajűzésre vörös és fokhagyma való. Tágítják az ereket, baktériumölő és bélfertőtlenítő hatásúak, enyhítik a gombás fertőzéseket, serkentik az immunrendszert. Hasznosak mélycsipés, meghűlés ellen. Az apám például a gyomorfekélyét vöröshagymával gyógyította. Minden nap nyersen megevett egy közepes fej vöröshagymát. Nem véletlen tehát, hogy már a sumér agyaktáblákon is szerepelt a hagyma 5000 évvel ezelőtt. A legrégibb fennmaradt orvosi leírás, az Ebers papírus például 40-szer említi, mint gyógyszert. Hippokrátész ezzel kezelte a fertőzött sebeket, sőt, lepra ellen is hagymát ajánlott. Delfoiban, Apolló szentélyében évente hagymaevő versenyt rendeztek. Arisztofanész Békák című végjátékában többször is szó esik a gyenge hagymáról. Dionysos például azt hazudja, hogy nem azért könnyezik, mert megverték, hanem mert hagymát szagolt. A hagymák nemzetségébe tartozik az a varázsfű is, amelyet Hermész ad Odüsszeusznak Kirké varázslata ellen, nehogy az istennő őt is disznóvá változtassa, mint a társait.
4: Jaj, te szerencsétlen, hová még egyedül hegyen erdőn? Azt se tudod, hol jársz. Kirkénél vannak a társak, mint disznók a zsúfolt olzára mögé beszorítva. Őket akarnád megszabadítani? Még te magad sem térsz haza, azt hiszem én, hanem ott senyvedsz velük együtt. Csak hogy a bajból én kiragadlak, megszabadítlak. Vedd a varázsfűvet át, és evvel lébi be a házba. Ez veszedelmed napját elhárítja fejedről. Így szólván ide adta az argoszőlő a növényt is. Földből tépte ki, és mindent jól megmagyarázott. Éjszínű volt a gyökér, és tejszínű volt a virága.
2: Ez lehetett az Allium moly, vagyis az aranysárga hagyma, amelyet liliomos póré hagymának is neveznek, ma inkább dísznövény, mint fűszer. Illata meg sem közelíti a tarentumi hagyma kénköves bűzét, amelyről Marciális római költő írt gúnyos epigrammát.
5: Hogyha tarentumi hagyma nehéz szagú szálait etted, csak becsukott szájjal osztad a csókjaidat.
2: A fokhagyma mindig is a szegények csodaszerének számított. Tejben megfőzve gyereknek adták, hogy a gilisztát kiűzzék. A szájban forgatták, ha a foguk hasogatott. Fülfájáskor levét belecsöpögtették a fülbe. Még a tébolyult ember talpát is ezzel dörzsölték be. A középkor embere meg volt győződve a fokhagyma csodatévő erejéről. Nem csak kedvelt fűszer, zöldség és gyógynövény volt, de számtalan legenda, mitosz, babona is társult hozzá. Ahogy Mátyus István, a dietetika tudós szerzője mondja a 18. században.
4: Ezen növény szagától a férgek, bogarak és csúszómászó állatok igen irtóznak, melyre nézve a mezei munkások gyakran is szokták enni nyárban a fokhagymát, hogy midőn elfáradt testüket a földön aludva nyugtatják, valami féreg szájukba ne bújjék. Ezáltal, ha fokhagymát tejben megfőzik, és holtfogytára a gyermekekkel itatják, a gilisztát belülük sokszor kiűzi. Emellett a hideg és takony miatt elgyengült belső részeket is erősíti, a testet melegíti, a részegséget is erősen űzi. Vénusz tüzét gerjeszti. A bőrön való kigőzölgést bővíti, a rothadásnak ellenáll. Innen a köhögésben, fulladozásban, tagoknak elesésében, vízkorságban, s több eféle taknyos hidegségből támadó nyavajákban a fokhagyma mind a régiektől, mind a maiaktól hasznosnak nem ok nélkül tartatik.
2: Persze a hagymáknak épp annyi ellensége volt, mint híve. A rómaiak azt, aki hagymát evett, be sem engedték a templomba. Az arisztokrácia viszolygott a bűzlő rózsaszagától, 10. Alfonz kasztíliai király 1330-ban számüzet és terhe mellett tiltotta meg az udvarában a lovagoknak a hagymaevést. A hagyma Shakespeare szerint nemes embernek és színésznek nem való. Zuboly legalábbis ezt állítja a Szent Ivánéi álomban.
6: Rajta szedni-vedni holmitokat, jó madzagot szakálaitokra, új galandot cipőitekre, aztán egy-kettő a palotához. Kiki fussa át a szerepét, mert egy szó, mint száz, a darab el van fogadva. Tisbe minden esetre tisztát vegyen. Aki pedig az oroszlánt játsza, le ne találja vágni a körmét, hadd lógjon ki az oroszlán körme gyanánt. No meg aztán, színész barátaim, ne egyetek se vörös hagymát, se fokhagymát, hogy kellemes legyen a lehelletünk, akkor bizonyára megdicsérnek, hogy kellemes a komédia.
2: Galeotto Marzio visszaemlékezései miatt sokan úgy gondolják, hogy a fokhagymát Magyarországon Beatrice királyasszony honosította meg. Ám ez tévedés, mert a fokhajma szó már 1395-ben szerepel a besztercei szószedetben, Mátyás király pedig akkor még meg sem született. A cocor fogarasi szótár szerint azért hívják fokhajmának, mert a gerezdek épp úgy sorakoznak a héjban, mint a fogak a szájban. Az sem lehet véletlen, hogy a székelyek ősidők óta azt mondják a kevély, rátarti emberre, hogy úgy viselkedik, mint aki fokhajmát ett. A régi magyar nyelvben volt fokos hagyma is. 1559-ben bukkant föl először, én a veres hagymáról, te a fokosról formában. Bejta András 1595-ös füves könyvében a magyaró, azaz magyaróhagyma és a kígyóhagyma között szerepel. Lippai János, természettudósunk, a Posoni kert 1664-es kiadásában nem csak az ültetés módjával foglalkozik, de a vakondűzéssel, foggyógyítással is. Szerinte a fokhagymát csak a finnyás népek utálják.
3: Akinek nehéz a szaga, mikor más ember fokhagymát evett, egyik ő is, s nem érzi annyira. Vagy egyik mindjárt petrezselymet, avagy olasz kaportreá. Egyébként a fokhagymának szaga erősíti azt, ki eszi. Ezért ki más ember lovával akar versenyt futtatni, agyon fokhagymát enni a maga lovának, és megerősödik tőle. A más ló pedig, ki mellette fut, megérezvén a fokhagyma szagot, ellankad, és nem futhat olyan jól.
2: Nem tudom, hogy a zsokék olvasták-e Lippai uram tudós könyvét, de úgy gondolom, hogy egyik istálló tulajdonos sem etetett fokhagymát favoritjával a verseny előtt. Bárki tudja. Különös hagymáról mesél Jókai Mór is az Egy az Isten című regényében. Vernes tanár úr, csontsovány ember. Ő mutatja Áron bátyámnak a tordai magyaróhagymát.
6: Tudja-e ön, hogy azon hagyma, amit kézbe vett, ez évszakban már ritkaság, s egyedül az önkedvéért termesztik. Ez az Allium oblicum, ami egész Európában nem jön elő másút vadon, mint a tordai hasadékban. Bölcsője az Eufrát vidéke. Valószínű, Kárusz Cézár légiói hozták onnan magukkal.
4: Né, bizony mondom, valóságos perzsiai íze vagyon neki. mintha csak ahajt szakították volna Szemirámisz kertjéből. Kóstold meg, rózsaszálam, milyen fölséges!
2: És Blanka megkóstolja. De midőn mosolygó ajkához viszi a hagymát, szemét szerelmesére függeszti. És csak hárman értették meg a tekintetet. Ő, Manassé és Áron bátyja. Mert Szemirámisz óta mind a mai napig mindig a Salamon pecsétje volt a női ajkon a hagyma, a vágy jelképe. Bizony, nem csak a hagymavágástól könnyezik a lány, tudta ezt Arany János is.
4: Haja, haja, hagyma haja, sír a leány, mi a baja? Kicsi a jány, mint egy bögre, nagy szerelem teszi tönkre. Veszett is von hagyma földbe, nem könnyezne szemem tőle. Veszett von az úrfi Pesten, nem verne így az Úristen.
2: A legtöbbször persze nem szerelem miatt könnyezzük meg a hagymát, hanem a kénvegyület miatt, ami a vágáskor felszabadul, és a nyálkahártyánkat irritálja. Védekezésképp trükkök tucatját javasolják hobbi szakácsok. Például hagymavágás közben folyatni kell a hideg vizet. Vagy néhány korcs vizet szánkban tartva kell a hagymát szeletelni. Egyesek szerint a vágás előtt a hagymát 10 percre be kell tenni a mélyhűtőbe. Segíthet a gyertyaláng is. A legjobb, ha vágás közben nem veszünk levegőt. Bár ezt nem bírjuk sokáig. Dragomán György egy búvár szemüveg viselését javasolja. Az íróra érdemes hallgatni, ő a hagymavágás mestere. A művelet első pillantásra egyszerűnek tetszik, semmi nem kell hozzá, csak kés és deszka. A valóság azonban sokkal bonyolultabb.
6: A lényeg, hogy csak finkéssel lehet rendesen hagymát vágni. Sokan már itt elrontják, német vagy japán pengével próbálkozni teljesen esélytelen, nem beszélve a svéd acélról, na most itt nem az acél nemzetiségéről van szó, hanem az élezés szögéről. Azt ugye mindenki tudja, hogy a finkések 17 fokos szögben vannak megélezve, és pont ez a szög ideális a hagyma epidermész folyadékmentes átvágásához. De persze nem minden esetben, csak egyedül akkor, hogyha a penge és a hagyma hőfoka között legalább 40, de nem több, mint 50 Celsius fok a különbség. Szóval sokan már ott elrontják, hogy veszik a drága pénzen megvásárolt finkésüket, és csak úgy vagdalni kezdik vele a drága pénzen megvett makói vagy görgényi hagymát. Nem, nem, nem. Nagyon fontos, hogy a pengét mínusz 20 Celsius fokra kell hűteni. Ez nagyon egyszerű. Mindössze annyit kell tenni, hogy a kést a tervezett hagymavágás előtt nem kevesebb, mint 33, és nem több, mint 50 napnyi időre be kell tenni a mélyhűtőbe.
2: Amikor kivesszük, ujjunk odafagy a hagymához. De nem ez a legnagyobb kellemetlenség. Az igazi bosszúság az, amikor van szalonnánk, de nincs vörös hagymánk. Erről mesél útinaplójában Bajor Andor erdélyi író.
4: Bosszankodva veszem észre, hogy a szalonna mellé nem hoztam magammal vereshagymát. A vereshagyma ugyanis rendkívül ízletes eledel, melyet gyermekkorom óta rendszeresen fogyasztok. Tavasszal is megeszem, mikor a vereshagyma még egészen zöld. Bár egy ízben vettem már olyan vereshagymát is, amely lila volt. Másnap tovább utazunk Timbuktu felé, s nézem a magasból a tájékot, nincs-e valahol veteményes kert hagymával. De nincs itt semmi, hanem amint látom, éppen egy sivatag van lent, ahol a hagyma nem él meg. A hagyma ugyanis szereti a vizet meg a nedvességet, s ki nem állhatja a száraz, homokos talajt, melyben napok alatt elpusztul a hagyma.
2: Hagymát vágni még mindig könnyebb, mint a hagyma rejtélyét megoldani. Beletört már ebbe Henrik Ibsen norvég drámaíró bicskája is, amikor 1867-ben pergünt a híres monológban, a rengeteg héjban, burokban a hagyma magját, a lényeget, azaz átvitt értelemben a létezés értelmét kutatta.
6: Dehogy is vagy császár, Per, csak hagyma vagy, s most, kedvesem, meghántalak itt. Sem bőgés, sem kunyerálás nem segít. Ez a külső rongyos réteg, amely lejött, a roncson küzdő árva hajó törött. Ez az utas bőr, vékony akár a levél, de benne mégis pergünt íze él. az aranyásó énje bújt bele ebbe, szikkadt, ha ugyan volt valaha nedve. Egy csücskös, durva, kemény lemez, a Hudson öböl nyers prémvadásza ez. Koronaszerű ez, gyorsan vetem el, több szót az ilyen nem is értem el. Ez a kurta, s erős, ez a régész lenne. Mi? A próféta, friss és sok a nedve. Hazugság bűzű, mondja az írás, aki jó, ettől elfogja a sírás. S ez, amely áll összehajolva lágyan, az úr, aki élt mulatva vidáman. Eztán beteg itt, feketés a sávja, a papot vagy a négereket imitálja. Hű, mennyi burok van itt, töménytelen, de hát a magját meg sohasem lelem.
2: Hasonlóképpen érzi magát Petri György is a Hagymaszól című versében.
4: Én akkor is csupa héj vagyok, ha keresztbe szelsz, kockára metélsz. Miszlik be a prics? Akkor is a semmit vágod. Mit nem zárok magamba? Mivel mit sem zárok magamba? Lévén csupa héj. Héj héja, sőt, a héj héjának héja.
2: Az íróknak kedvenc hasonlata a hagymahéj és a lények keresése. Mikszáth Kálmán tömören fogalmaz a Beszterce ostroma című regényében.
6: Ezeknek az embereknek a szíve olyan volt, mint a hagyma. Ha lehántották róla az egyik burkot, találtak alatta egy másikat, de húst, igazi emberi húst sehol se.
2: Maga az írás is olyan, mint a hagyma, mondja Eszterházy Péter. Újabb és újabb rétegek bomlanak le róla, ahogy az olvasó halad előre a mű megértésében. Kérdés, hogy valaha is ráakad-e a lényegre. Hova jutottunk a hagymától? Étel és életfilozófia. Remélem, nem bánták meg, hogy végighallgattak. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Gellért Gábor nevében is. Az idézeteket Magyar Kinga, Baranyi Péter, Molnár Ervin tolmácsolták. Ez volt 612. adásunk. Jövő héten piacozunk. Ha kíváncsiak a piacok kulisszatitkaira, hallgassanak bennünket.
7: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
0: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg. A Kossuth Rádió Győrben FM 87,6. Kedves hallgatóink! Most az Irodalmi Újság korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk! Irodalmi Újság.

0: Jó estét kívánok a hallgatóknak! Ez az Irodalmi Újság legfrissebb pünkösdi száma. Munkatársa Pór István nevében is köszönti Önöket Völgyi Tóth Zsuzsa. A Sepsi-Szentgyörgyi arénát idén is megtöltötték a könyvek és az olvasni szeretők, vagy az olvasni vágyók. Május 14-e és 17-e között zajlott a Kortárs Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár, ahol kolléganőnk Veresemese Gyöngyvér készített beszélgetéseket. Ezek füzéréből áll mai műsorunk. Tartsanak velünk! Elsőként Szonda Szabolcs beszél, a Bot Péter könyvtár igazgatója.
1: Szonda Szabolcsnak, a Bot Péter megyei könyvtár igazgatójának most már leesette minden kő a szívéről, hogy megnyílt a Sepsi Book, és már javában zajlanak a könyvbemutatók.
2: Azt hiszem, hogy még nem, de lassan esnek le, ugyanis úgy tűnik, hogy a közönség fogadó készsége, reagálása az eddigi kiadásokhoz hasonló. Nyilván tartottunk attól, hogy esetleg ez a viszonylag rázós év, ugye a gazdasági nehézségek, pénzügyi nehézségek, esetleg az emberek a kedvét elveszik attól, hogy kiárjanak a rendezvényre, vagy létezhet egy ilyen befelefordulás, de úgy tűnik, hogy nem, és azt is reméljük nyilván, hogy a megnövekedett könyvárak ellenére a kiadók is elégedettek lesznek a végére a standforgalommal. Zajlanak a programok abban a formában, ahogyan elképzeltük, tehát úgy látjuk, hogy valóban mindegyik program a maga sávján érdekességeket hoz, jó beszélgetéseket, érdekes könyveket, könyvbemutatókat, jó kombinációkat a különböző műfaji területek között, úgyhogy reméljük, hogy elégedett lesz a közönség a kínálattal, és hogy a Sepsi Book lényegében az ötödik kiadásán lényegében ki tudja teljesíteni azt, amit elképzeltünk számára.
1: Ahány tudósítást hallottam az elmúlt napokban a helyi rádiókban, mindig a képregényt helyezték a középpontba, hogy most ezen keresztül meg lehet a gyerekeket, a diákokat fogni, hogy ez mennyire igaz, majd kiderül, de tény, hogy lesznek olyan programok, ahol a képregény áll a középpontban.
2: A képregény, mint olyan önmagán álló műfaj is, meg olyan műfaj, ami egyre inkább betársul a kiadói aktualitásban a különböző egyéb típusú könyvekhez, úgyis, mint közvetítő műfaj, tehát sokszor képregényen dolgoznak fel komolyabb témákat, vagy akár még reál tudományok területéről származó információkat is. Ez nekünk valóban egy novum a kínálatban, úgyis, mint hogy lesznek történeti előadások, a képregény történetéről szól előadások, meg gyakorlati műhely és kiállítás is, de az irodalomterápia is újdonsága a programban, szintén elméleti megközelítésben, előadásként is, meg ilyen miniképzésként, műhelyként is. Lényegében minden, ami kapcsolódik, ami nem a klasszikus könyvbemutató, vagy közönség találkozó, vagy ilyesmi, mindegyik próbál gyakorlati információkat hozni. Nekünk az a célunk, hogy amit itt az emberek, a közönség megtud az előadóktól, a különböző rendezvényeken, az a mindennapi életben is hasznosítható legyen. Tehát így módon a könyv, az olvasás tényleg belépjen a mindennapi életbe ide inkább, és legyen szellemi, meg akár gyakorlati haszna is, hogyha nem a szép dologra gondolunk.
1: Most nem láttam azt, hogy önnek lenne újabb könyve. Dolgozik-e valamin, általában műfordításokat szokott kiadni?
2: Igen, most Gabriela Adamestianunak elbeszéléseit, novelláiból válogató köteten dolgozom, a Lektor kiadónál fog megjelenni, remélhetőleg az őszre budapesti könyvvásárra.
0: Szonda Szabolcsot hallották, a Bot Péter könyvtár igazgatóját Sepsi-Szentgyörgyről. Számos kiállítás is helyet kapott a fesztiválon. Így a 100 éve született Janikovszky Évára emlékeztek, a Csipike 60 plusz tárlata a Gonosz törpe megjelenésének 60. évfordulójára készült, de volt Csere Mihály képregény kiállítás is, Kövi Pál és az erdélyi lakoma, Kis Béla Ikebana kör kiállítása a teljesség igénye nélkül. A körfolyosó ablakait a magyar szecesszió virágai díszítették. Illusztrátorok is bemutatkoztak, nem csak a könyvekben, hanem workshopok keretében is. Most Hajdú Áron következik, a Bookart kiadó vezetője.
1: A A Bukárt kiadótól megszokhattuk azt, hogy ritkaságokat, érdekességeket ad ki, olyan műfordítás fele fordul, amely elsősorban a kiadónak azért fontos, hogy a nagy közönséggel megismertesse, de nekem még egy érdekes kötetre esett a tekintetem, természetlátomások.
3: Ez a Kár nevezett úriember ugye múlt században élt, egyébként akadémikus is volt Franciaországban. Rájött, hogy hát, hogy utazzon, nem feltétlenül engedhette meg magának. Mégis megtalálja a világot a saját kertjében, és akkor egy barátjával levelezett erről a kérdésről. Most ez a könyv megjelent Magyarországon, és 2 vagy 3 éve talált rá az eredeti fordításra maga az illusztrátor. Forgatta a könyvet, egyáltalán vizionált az egész szöveget, és akkor így készített ő tulajdonképpen egy rezümét ebből a munkából, és én nem csak a szöveg szempontjából, amit nagyon-nagyon érdekesnek tartom, hanem grafikailag is ezek az illusztrációk szerintem megértek egy könyvet, és akkor így elkészítettük.
1: Bartos Tibor könyvét, az Állami Boldogság címűt, minek is nevezzük, trilógia? Most jelent meg az utolsó rész.
3: Igen, Bartos Tibor memoár folyamát fejeztük ezzel be. Végülis trilógia is, mert 3 kötetes, de a 3. kötet annyira hatalmas anyagot ölelt fel, hogy 2 részbe kellett osszuk, úgyhogy van egy első rész és egy második rész. Én nagyon örvendek ennek a kötetnek, mert ugye elég furcsa módon jutott a kiadó birtokába, hiszen Bartos halála után mentették ki számítógépből ezt a kéziratot, aztán testvére bocsátotta a rendelkezésünkre, és akkor Hajdú Farkas Zoltán szerkesztette természetesen Váradi Szabolcs, Szatmári Cecília segítségével. Ez egy nagyon érdekes szellete annak a magyarországi időszaknak, ahol egyértelműen az elit, innen is az Állami Boldogság cím, hogy akik ott voltak a tövénél, úgymond, azok jól éltek, a többiek pedig ki voltak amúgy szorítva. Bartosról ezt nem feltétlenül mondható el, hisz ő fordítóként az Európa kiadónál jól megvolt, viszont egy olyan ember volt, aki nagyon frankon megmondta tutit, ha így fejezhetem ki magam. Végig senkit nem szeretett, őt se szerették, viszont ez a hagyaték egy nagyszerű keresztmetszet azokról az időkről, egy más szemszögből.
1: Ráadásul az egyik kötet az úti leírásait tartalmazza, amelyben Erdélyről is szó van. Milyen visszhangja volt annak a kötetnek itthon?
3: Sajnos Bartos Tibor nem tartozik a legismertebb írók közé. Nem csak itt Erdélyben, Magyarországon sem volt nagy fogadtatása. Magyarul nem vették ezt sokan. Bízom benne, hogy azok, akik egyáltalán Bartos rajongók lettek, miután kezükbe vették a könyvet, lassan fel fogják építeni ezt a kötetet, amit érdemes olvasni.
1: Ön mindig hangsúlyozza azt bármely könyvásáron, bármely beszélgetés során, hogy muszáj igényes könyveket készíteni, és az olvasónak mindenféleképp szép könyvet a kezébe adni, és hogyha most itt végig tekintek a polcon, akkor tényleg egyik könyv szebb, mint a másik.
3: Remélem, hogy ez így van. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az a néhány könyvolvasó, mert ugye nagyon sok olvasó van, könyvolvasó egyre kevesebb, sokkal igényesebb, szinte műalkotásokat kell a kezébe adni, hogy érezze, hogy ez a szakma még létezik, még van igazi illusztrátor, még van igazi tördelő, igazi tipográfus. Én azt gondolom, hogy mi egy olyan szeletet képviselünk, ami talán életképesebb lesz, mint a többiek.
1: Megengedhetik maguknak talán azért is, hogy szép könyveket létrehozzanak, mert hogy egy nyomda tulajdonosai is?
3: Az fontos tudni, hogy én mindig nagyon pontosan elszámolok a nyomdával. Amitől mi ezt megengedhetjük magunknak, az, hogy a Bukkártnak nincs alkalmazottja. Egyrészt családi vállalkozás, mi csináljuk ezt úgymond otthon, viszont másrészt külsősökkel dolgozunk, ebben az a pozitívum, hogy a legjobbakkal tudunk dolgozni, a fordítókkal, tipográfusokkal, illusztrátorokkal, borítótervezőkkel, mert mindig kiválasztjuk. Fontos, hogy ne lépjük túl azt a 8-10 címet évente, mert egyébként tönkre mennénk, nem bírnánk. Tudni kell, hogy egy kiadó, akkor kiadó, amikor 40-50 címmel jelentkezik egy évben, mindig ott van, újdonságok, ezek köré csoportosulnak persze a jó írók is. A Bukát egy picit más. Azért más, mert szép könyvet csinál, jó tartalmat biztosít az olvasóknak, és tudja, hogy hol van neki a helye. Nekem az a tapasztalatom, hogy soha nem lehet tudni egy könyvről, hogy végülis milyen lesz az utóélete, de azért már úgy ráérzünk, hogy ezt azért meg kell csinálni. Többek között fontos könyvünk Táncos Vilmosnak az utolsó szavak című kötete, mely a 2008-ban megjelent Elejtett szavak kötetét követi. Ugye az egy csíkiszéke ember világképéről szól, ez meg egy csíkiszéke ember halálképéről, és a szerző nagyon-nagyon őszinte módon, napló formájában írja le azt az 5 évet, amit édesapjával töltött, édesapja betegsége során megtapasztalt, ami a könyvnek ugyanúgy, vagy talán még jobban, mint az Elejtett szavakban, az ékes székely nyelv, amit már nem beszélnek. Úgy írta meg végig a szerző a könyvben. Egy darabig gondolkodtunk, hogy lábjegyzeteljük ezt. Aztán rájöttünk, hogy nincs erre szükség, megtörné nagyon a könyvet. Mi tudjuk, hogy miről van szó, a többiek majd megtalálják.
1: Végül, de nem utolsó sorban, ugye az elmúlt héten Csíkszeredában volt könyvvásár, most itt van Sepsiszentgyörgyön, de következik majd a kolozsvári is. Könyvásárról könyvásárra mennek majd így a tavasz, a nyár folyamán. Mi a tapasztalata?
3: A csíkszeredi könyvásár is, szegény szervezők nagyon izgultak, hogy lesz-e látogató. Sokan voltak. Minden kollégám, akivel beszélgettem, jó forgalmat tudott lebonyolítani, nem rosszabbat, mint a tavaly. Úgyhogy végülis nem tudja senki megmagyarázni, miért, de megy a dolog. Van egy évben 5 könyvásár, mert én ide értem még a budapesti könyvhetet is. Ezek nagyon fontosak, mert a kiadók életében is mérföldkövek. Erre megjelenik ez a könyv, erre megjelenik az a könyv. Egyfajta ritmust adnak mindenkinek. Végülis a kiadónak nagyon-nagyon fontos egy könyvásáron jelen lenni, mert itt találkozik magával az olvasóval, látja az érdeklődést, ki mit vesz kezébe, mit csinál, ez nagyon fontos.
0: Hajdú Áront hallották, a Bukárt kiadó vezetőjét, a riporter Verese Mese Gyöngyvér volt, és mindig maradunk továbbra is Sepsiszentgyörgyön. Pap Attila Zsolt, Lugoson született író, új kötetéről beszélt a helyszínen, a Bukárton. A Helikon folyóiratban már megjelent írások kerültek ebbe az új könyvbe, de hogy miért így, ezt kérdezi Verese Mese Gyöngyvér.
1: Pap Attila Zsolt azokat az esszéket, irodalmi írásokat válogatta kötetbe, amelyek a Helikon hasábjain már olvashatóak voltak. Mi volt most a válogatás szempontja, vagy miért jött ez a kötet ötlet?
4: Ez egy olyan kötet, amit nem terveztem eredetileg, mert azokat, amelyek benne vannak, nem arra szántam, amikor megírtam őket, hogy majd valamikor kötetben is ki fogom adni, mivel hogy ezek ilyen alapvetően folyóiratközlésre szánt, gyakran alkalmi, gyakran évfordulókhoz kötődő, gyakran egy-egy témakörhöz kötődő, ha úgy tetszik, néha penzomszerűen írt szövegek, és nem csak a Helikon hasábján jelentek meg, a legtöbb ott valóban, de más irodalmi folyóiratok meg felületeken is publikáltam belőle. Látó korunk és egyéb helyeken. És igazából, amikor én tényleg megírtam ezeket a szövegeket, akkor nem gondoltam arra, hogy ezek valaha kötetbe fognak szerveződni. Ez utólag, mint kiderült, nehézséget is okoz, mert számos olyan aknát helyezte bel a szövegekben, amik egy kötet megjelenés esetén már kiírtandók, tehát hogy olyan alkalmi jelzések, amik az eredeti megjelenéskor nem okoznak gondot, sőt, ráirányítják valamire a figyelmet. 10-15 évvel később olvasva viszont már furán néz ki, hogyha mondjuk mit tudom én, én egy 100 éves évfordulóra utalok, ami csak akkor volt 100 éves, amikor eredetileg megírtam a szöveget, de számtalan ilyen eset van. Szerencsére ezeket a szerkesztés során többé-kevésbé sikerült kiírtani, hála Márton Evelinnek, a kötet szerkesztőjének.
1: Ennek ellenére nagyon jól ciklusokba rendeződtek ezek az írások, és azt hiszem, hogyha éppen el is telt az a mondjuk éppen 100 éves évforduló, mindig jó ráirányítani a figyelmet újból és újból, akár szerzőkre, akár eseményekre, akár kötetekre, hiszen mindent elfelejtünk, és tényleg csak évfordulók alkalmával gondolunk ismételten rájuk.
4: Azért nem szeretném azt a benyomást kelteni, hogy ez kizárólag ilyen alkalmi szövegek gyűjteménye, mert ezek mégiscsak a kisebbik részét teszik ki, de sok esetben tényleg ez a helyzet, és akkor fogalmazódott meg bennem a gondolat, hogy mégiscsak kötetbe kéne szerveznem, amikor az idő előre haladtával és egyre több ilyen szöveget írván rájöttem arra, hogy itt vannak olyan ismétlődő motivumok, témakörök, szerzők, egy olyan kulturális utalásrendszer, amihez én rendszeresen visszatérek, újra hasznosítom, többször is megjelenik, tehát világossá vált számomra, hogy ha addig nem tudtam volna magamról, hogy vannak mániákusan ismételt témáim, és vannak olyan dolgok, amik különösen érdekelnek, és valahogy mindig visszatérek a kerülő utakon is. És amikor ez a gondolat megfogalmazódott, akkor kezdtem ezen gondolkodni, hogy hát akár ezek a szövegek együtt is működhetnek. Hogyha egy kötetbe szervezem és egymás mellé teszem őket, akkor talán valamiféle belső kohéziója lesz annak a kötetnek, nem csak egymás mellé tett szövegeknek a gyűjteménye lesz, mert én nem igazán szeretem azokat a könyveket, ahol a szövegek nem kommunikálnak egymással, vagy nem utal.

0: alapján elkezdeni fantáziálni, hogy vajon mi is lehet a könyvben, hiszen nyilván, ha utazás van benne, akkor tényleges utazásra gondolunk, főleg, ha még egy ország vagy földrész is ott van mellette, és aztán kiderül, hogy igen, utazunk, de elsősorban az irodalomban, vagy éppen a közéletben. Igen.
1: Nyilván volt egy kockázata ennek a címadásnak, ezt mindig meg szokták kérdezni, amikor mondjuk könyvemutatók alkalmával, hogy miért ez a cím, amire nehéz válaszolnom, mert valamiféle olyan címet szerettem volna adni, ami egyszerre elég fantáziadúsnak vagy titokzatosnak tűnik ahhoz, hogy az ember figyelmét fölkeltse, másrészt azért nem, mégis legyen valamiféle köze a kötet szövegeihez. És a Guinea-i utazás egy olyan motívum, amit én a Robinsonból vettem, Daniel Defoe-nak a Robinson című regényéből, többször visszatér nálam, többször utalok rá, és arra gondoltam, hogy végül is, ha valamiféle szellemi utazásként képzeljük el, vagy Robinsonátként képzeljük el ezt a könyvet, én meg annak akartam elképzelni, akkor lehetne akár ez a cím is. Tudom, hogy ez kockázatos, mert valóban az ember, hogyha ránéz egy ilyen borítóra, és meglátja ezt a címet, akkor az első, amit talán eszébe jut, hogy ez mondjuk egy úti könyv, tehát hogy egy fekete Afrikáról szóló utazásoknak a gyűjteménye, vagy bármi ilyesmi, de azt mondtam, hogy nem baj, ha így van, így van, hát ha pont ezért veszik kézbe.
0: Egyébként most megmaradt ugyanez a napi, heti penzum, ezek az esszék, irodalmi alkotások, vagy éppen nagyobb mű is készül?
1: Írom folyamatosan ezeket a szövegeket, nem csak penzum miatt, tehát azért nem csak azért születnek ezek az írások, hanem azért, mert bizonyos témákat ebben a műfai keretben lehet leginkább megközelíteni, vagy kibontani. Amit folyamatosan írok, azok nyilván a versek, mert én alapvetően verses köteteket adok ki, és költőként gondolok magamra. Azok folyamatosan íródnak, és valamikor majd lesz egy újabb is, nem tudom, hogy mikor. Nagyobb lélegzetű prózai művekkel úgy vagyok, hogy én nagyon szeretem olvasni a prózát, nagy regényeket, de nem vetemettem még arra, hogy magam is belefogjak egy ilyenbe. Van olyan kollégám, aki azt szokta mondani, hogy majd, hogyha idős és megállapodott, tisztességben megőszült íróember lesz, majd 60 év fölött, akkor majd belevág egy nagy regénybe. Lehet, hogy én is így leszek vele. Egyelőre nem.
0: Egyébként ezek a rövid írások, legyenek azok akár esszék, vagy egyéb alkalomból született írások és a versek tematikái metszik-e olykor egymást?
1: Igen, tehát ez is föl szokott tűnni azoknak, akik valamelyest ismerik az írásaimat, akár a verseimet, akár az esszéimet, hogy bizonyos motivumok átívelnek egyik műfajból a másikba, amit én önmagában nem tartok gondnak, nyilván egy emberből vagyok én is. Ugyanazok a dolgok érdekelnek nagyjából költőként is, mint mondjuk, hogyha értekező szöveget írok, maximum másként közelítem meg, más aspektusait bontom ki, és egy másfajta figyelemmel közelítek hozzá akkor, amikor verset írok, és akkor, amikor értekező szöveget. De igen, tehát vannak visszatérő motivumok, hogyha valaki elolvassa a verses kötetem, a legutóbbi verses kötetemet, például a Villa Diodati című kötetemet, és a guineai utazást mellé teszi, és ezeket mondjuk folyamatosan olvassa, akkor néha nem is fogja észrevenni, hogy átment egyik könyvből a másikba, legfőnnebb a sorok kiérnek a lapszédig.
0: Tud egy-két példát mondani, ami állandóan visszatér, ami állandóan foglalkoztatja, vagy nem érdemes most erre kitérnünk?
1: Röviden tudok például szerzőket, mondjuk Dantétra való utalások előfordulnak a verseimben, és előfordulnak az esszéimben is. Az angol romantika, Mary Shelley, Byron és a többiekre való utalások szintén minden műfajban fölbukkannak.
2: Pap Attila Zsoltot hallották Sepsi Szentgyörgyről. Éppen a múlt héten zárult Csíkszeredában a könyvvásár, onnan érkezett Borsodi L. László, költő, tanár, kritikus, az Irodalom Grammatikák című könyvéről beszélni a Sepsi Bookon. Ugyanerről kérdezte Verese Mese Gyöngyvér.
0: Hogyha valaki elkezdi olvasni Borsodi Lászlónak az Irodalom Grammatikák című könyvét, és megnézi, hogy a kritikák mely könyvek alapján születtek, akkor így hirtelen az az első kérdése, hogy miért éppen most vesz elő egy 90-es években megjelent Pilinszkit például, aztán kiderül, hogy tulajdonképpen ezek összegyűjtött írások, amelyek korábban már megjelentek.
3: Így van, Pilinszky nekem régi szerelem, még diákkoromból, egyetemista koromból is, és voltak időszakok, amikor tudatosan távol tartottam magamtól, volt, amikor mélyen.

0: Foglalkoztam a költészetével, levelezésével. Hát így kerültek, igen, utólag fésültem ezeket egyben.
1: Mi volt a cél? Most álltak össze, vagy érdemes újból és újból elővenni ezeket az írásokat is, de a műveket is, amelyekről szólnak az írások?
0: Nyilván ezek a kritikák különböző időkben születtek, és utólag szerkesztettem egyben. Hogy van-e értelme a kritikákat, tanulmányokat kötetté szerkeszteni? Azt gondolom, abban az értelemben igen, hogy az önmagukban is megálló szövegek így együtt talán dialógusba lépnek egymással, illetve így, hogy egyben vannak és különböző fejezetekre vannak tagolva, irodalmelméleti fogalmak mentén, talán kirajzol valamit, vagy megmutat valamit a főbb tendenciákról, amelyeket én érvényesülni látok a mai kortárs, főként Erdély, de egyáltalán magyar irodalomban, ezen belül is a költészetben. 2019-ben nekem még jelent meg egy kritikakötetem a Kolozsvári Séta térkönyvek kiadásában, Hermész visszhangjai címmel, ez szintén a kolozsvári, de az Erdély Múzeum Egyesület kiadásában jelent meg 2025-ben, úgyhogy az első kötetnél még nem tudtam, hogy kötet lesz belőle. Utána már azért nagyjából úgy írtam a szövegeimet, hogy volt bennem szándék. Azt nem tudtam, hogy hogyan áll össze, de volt bennem szándék, hogy majd esetleg kötetben is együtt legyenek.
1: Az a tény, hogy az Erdély Múzeum Egyesületnél jelent meg ez a kötet, nyújt-e további szempontokat? Gondolok arra, hogy az Erdély Múzeum Egyesületnek a könyvei között nagyon sok az, ami a tudományra rávilágít, arra, hogy az erdélyi kutatók, írók, tudósok ma mivel foglalkoznak. Lehet ehhez a könyvhöz így is közelíteni?
0: Lehet így közelíteni, mert amikor a kiadó megkeresett, akkor azt mondták, hogy egy olyan könyvet szeretnének kiadni, amely kapcsolódik az irodalomtudományhoz, illetve ezen belül a kortárs irodalmi folyamatokat mutatja meg, vagy azokból valamennyit. És akkor nekem már annyi szövegem volt, amely korábban megjelentek különböző magyarországi és erdélyi irodalmi folyóiratokban, hogy láttam köztük a Párbeszédet, hogy kötetté válhasson.
1: És miért a Grammatikák a címben?
0: Kifejezetten azért, mert ugye az egyes szöveget fejezetekre tagoltam, a fejezeteknek címet adtam, de kellett egy olyan átfogó fogalom, amely teljes kötetet egybefogja, és mivel azt gondolom, hogy a saját írásaimról, hogy ezek a kritikák, tanulmányok főként a beszédmód felől, a szerepteremtés tekintetében közelítenek az adott művekhez, vagy ezt vizsgálják. Ezért úgy gondoltam, hogy a nyelvhasználat valamilyen képpen az epikának, illetve a lírának a különböző nyelvhasználati módjai, beszédmódjai talán benne vannak ebben a fogalomban. Ezzel gyakorlatilag azt is állítani merészelem, hogy az irodalomnak különféle, és ez természetes is nyilván, minden más korban különféle nyelvhasználatai vannak. Aztán maga ez az általános fogalom majd az egyes szövegek elolvasása során telítődik tartalommal remélhetőleg.
1: Mindeközben verseket is ír, hiszen több verses kötete is megjelent, és az előbb azt kérdeztem Pap Attila Zsolttól, hogy például a versek és az általa írt esszék, vagy más irodalmi szövegek tematikája metszi-e egymást. Ugyanezt kérdezném öntől is, hogy ami foglalkoztatta esetleg irodalmi kérdésként ezekben a kritikákban, az valahol lecsapódott-e a versekben is?
0: Nyilván nem lehet ezt tagadni. Lehet, hogy nem nekem kellene erről beszélnem, hanem majd egy kritikusnak, de a vak is látja, hogy bizonyos költészet típusok mennyire közel állnak hozzám, vagy akár prózák, amelyek vagy közvetlenül, akár egy motto erejéig, vagy közvetetten parafrazeálva, vagy egyáltalán a megteremtett világnak a működése vonatkozásában vannak metszéspontok. Nyilván most mondjak példát is, hát mondjuk a legkézenfekvőbb Baka István poétikája, akiből a doktorimat írtam, meg monográfiát is adtam ki később róla. Pirinszki föltétlen, vagy Nemes Nagy Ágnes, de sokan mások. Meg a Biblia úgy egyáltalán.
1: És akkor, hogyha meg lehet kérdezni, hogy a mindennapokban most éppen melyik irodalmi műfaj foglalkoztatja, éppen mind dolgozik?
0: Köszönöm a kérdést. Sok minden foglalkoztat, néha szét is horgácsolom magam lehet. Most a fősodor a verseké, azt hiszem. Kritikát az utóbbi időben nagyon keveset írtam az irodalomgrammatikák megjelenése után. Inkább most a kritikának egy szóbeli verzióját kezdtem el művelni. Elmondom, miről van szó. Az és kvartett mintájára Kolozs Kaposvárt, az Erdély Magyar Írók Ligája indította egy kritikai kerekasztalt 5 kritikussal, 1 évig, 4 alkalommal, és hát bizony, amellett még középiskolában napi szinten tanítok, ezekre az alkalmakra elég sokat kell készülni, hogy a kritikával most inkább szóban, a szóbeli közegében foglalkozom.

Borsodi Ellászlót hallották. Kedves hallgatóink, a Sepsiszentgyörgyi Sepsi Book könyvvásárról tudósítottunk mai műsorunkban. A riporter Veresemese Gyöngyvér volt. Műsorunk az irodalmi újság végére értünk. Munkatársa Pór István nevében is boldog pünkösdi ünnepet kíván, és búcsúzik a felelős szerkesztő Völgyi Tóth Zsuzsa.

0: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Kedves hallgatóink, a Kossuth Rádió éjszakai műsora véget ért. További jó rádiózást kívánunk!
1: 4 óra, hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál Nagy Viktória. Az utolsó negyed évben, vagyis ősszel már meg is indulhat az uniós pénzek kifizetése itthon, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán arról írt, hogy az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született meg az Európai Bizottság és Magyarország között. Elemzők szerint a mintegy 6000 milliárd forint hazahozatala jelentősen hozzájárulhat a GDP növekedéshez és a forint további erősödéséhez. Magyarország abban az esetben tudja támogatni Ukrajna uniós csatlakozási kérelmét, ha helyreállítják a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait. A magyar diplomácia 11 pontos javaslatot állított össze, és ukrán lapértesülés szerint 9 pontban már sikerült megállapodni. Volodymyr Zelenszky abban bízik, hogy Magyar Péter kormányzásával rendeződik a két ország viszonya. Állami beavatkozással rendezné a kormány a Dunai Vasmű helyzetét, írja a Telex. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint 1 milliárd forintot biztosítanak az üzem infrastruktúrájának működtetésére, hogy megelőzzék az iparbiztonsági és környezetvédelmi kockázatokat. A kormány emellett meghosszabbította a Dunaújvárosi Vasmű közszolgáltatási szerződését, ami rövid távon biztosíthatja a dolgozók megélhetését. Nyílt napot tartanak a tűzoltó laktanyák ma országszerte a gyereknap alkalmából. Az esemény mindenhol ingyenes és előzetes regisztráció nélkül látogatható 10 és 16 óra között. A nyílt napon bemutatják a tűzoltói hivatást, a látogatók kipróbálhatnak több speciális felszerelést, a kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A nap folyamán a laktanyákban próbariasztásokat is tartanak. Egy sporthír, a BVSC nyerte a bronzérmet a férfi vízilabda OB1-ben, mivel a helyosztó szombati harmadik mérkőzésen 15-11-re legyőzte a Szolnokot, ezzel 3-0-ra megnyerte a párharcot. Tátrai Dávid és Benedek Mór 3-3 góllal vette ki a részét a sikerből. Az OB1 osztályozós csoportjában PVSK UVS-e 16-17, Kaposvár Beac 21-7. Végül a várható időjárásról. Nagyrészt napos idő lesz, de a megnövekvő komoly felhőkből, főleg a Dunántúlon és északkeleten zápor és zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. Napközben 24 fok is várható.
0: Hajnali népzene koránkelőknek.

Köszöntöm hallgatóinkat! A Hagyományok Háza műsorában a csíksomlyói búcsújárás történetét mutatjuk be. Zenei összeállításunkban a Gyimesek népzenéje szól, a műsorvezetőt, Pénzes Gézát hallják. A csíksomlyói búcsú története az 1444-es esztendőig nyúlik vissza. IV. Jenő pápa ekkor küldte el körlevelét a környékbeli katolikus hívekhez, melyben segítségüket kérte egy ferences rendi templom építéséhez. Az elvégzett munkáért cserébe az egyházfő búcsú tartását engedélyezte a helyieknek Sarlós boldogasszony napján, július 2-án. Az erdélyi katolikusok egy legendás csatához kötik a búcsú hagyományát. A történet szerint János Zsigmond fejedelem erőszakkal kívánta unitárius hitre téríteni Csík, Gyergyó és Kászon lakosait 1567-ben. A fejedelem pünkös szombatján nagy sereggel vonult be Csíkba, ahol végül vereséget szenvedett. A székelyek úgy vélték, a győzelmet annak köszönhették, hogy asszonyaik és gyermekeik Szűz Máriához imádkoztak a csíksomlyói templomban. A 17. század pusztító tatár-török betörései Csíksomlyót és környékét sem kímélték. A templomot és a ferences szerzetesek kolostorát az Erdélyre törő ellenség 1661-ben felégette. A kegyhelyen található Szent Antal oltár és a Mária szobor azonban megmenekült. Egy csodás elemekkel átszőtt monda szerint a törökök nem tudták a Mária szobrot sem elvinni, sem elégetni. Az oszmánok vezére ugyan parancsba adta a kegyszobor elszállítását, de az olyan súlyossá vált, hogy 8 pár ökörrel sem tudták megmozdítani. A felbőszült török parancsnok dühében kardot rántott, és a Mária szobrot az arcán és a nyakán is megsebezte. Ezek a vágások mind a mai napig láthatóak a hársfából készült kegytárgyon. A megrongálódott épületeket, így a templomot is 1664-ben építették fel újból, és a jelenleg is látható barokk stílusú szentegyház ennek az alapjaira épült a 19. század folyamán. Legfontosabb tartozéka az aranyozott és festett Mária kegyszobor, minden bizonnyal egy a középkor végén készült szárnyas oltár központi alakja lehetett. A majd 2,5 méter magas szobor fejét sugárkoszorú övezi, amelyben egy 12 csillagból álló glória is látható. Mária lábával a földgömbön és a holdsarlónál, jobb kezében királynői jogart, baljában a gyermek Jézust tartja, mindkettejük fejét korona díszíti.

búcsú fő ünnepe pünkös szombatján van. Sokan már pénteken megjönnek, és a szabadban vigrasztva igyekeznek meglátni a csíki havasok mögül felbukkanó napot. A szeredaiak körmenete a vasútállomáshoz közeli kis templomtól 10 órakor indul templomi zászlókkal, Máriát dicsérő énekekkel. Hozzájuk csatlakoznak, vagy már előttük járnak a más városokból, falvakból jövő keresztalják, és a menet fokozatosan több kilométer hosszú lesz. A keresztalják a kereszt alatt vonuló templomuk zászlója és településük nevét jelző felirat mögé felsorakozó zarándok csoportok. A hagyomány szerint a Gyergyó alfalusi keresztalja megy a menet elején. 1990-től, 40 év kényszerű távolmaradás után a csángók zárják a menetet. Népviseletük miatt övék az úgynevezett fehér keresztalja. A mise kezdetére legtöbben már a helyükön vannak az egyes tájegységeket jelző táblák alatt. Itt vannak Gyergyó, Felcsík, Alcsík, Udvarhelyszék, Kászon, Háromszék, a Maros és Nyárádmente székelyei. Sok nő piros-fekete csíkos székely szoknyát, lajbit, több férfi piros vagy fekete szegésű fehér posztónadrágot, azaz harisnyát visel, egyes kászoni nők pedig különleges főkötőt. A gyimesi csángók szinte mind népviseletben jönnek, a nők oldalt nyitott tarka szoknyában, a férfiak vászonnadrágban, vászoninkben. Sokuknak ez még hétköznapi viselet. A gyimesiek 8-10 órát gyalogolnak, hogy megérkezzenek a misére. A búcsú 1990-től már az összmagyarság legjelentősebb keresztény eseményévé vált. 1993-ban oltáremelvényt építettek a hegy nyergében, és azóta oda irányítják a keresztalyákat és a világ különböző részeiből érkező hívők növekvő csoportjait. A búcsúról a hívők nyírfaággal a kezükben, vagy járműveiket azzal feldíszítve térnek haza, búcsúfiaként Mézes Kaláccsal.

kedves hallgatóink! A Hagyományok Háza műsorában a csíksomlyói búcsújárás történetét mutattuk be. Zenei összeállításunkban gyimesi zenészek muzsikáltak. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Szerkesztőtársam Éri Márton nevében is búcsúzom, a műsorvezetőt, Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!

0: Kedves hallgatóink! Önök a Kossuth Rádió műsorát hallják. A pontos idő 4 óra 30 perc. Határok nélkül Szerda T. Fannival.
1: Ott láttam a hősök ifjabb ivadékát, s föltűnni borongó etele árnyékát, nagy messze vetődni a hun temetőre, hogy már deli napjuk hajlott lemenőre. Ott Barna Csabát a szőkébb aladárral, etel nagy örökjét kísérteni vállal. Míg harc riad, ímé. Kelem átkos földén, holdfogyton is áll még, mely támad a töltén, s a nemzeti vészből egy marad fenn. Csaba. Csaba e nagy énynek bújdosó csillaga. Írja Arany János Csaba királyfi című művében. A magyar mondavilág egyik legismertebb alakja Csaba királyfi, Attila hun király legkisebb fia. A székely hagyomány szerint, amikor népe veszélybe kerül, a hadak útján tér vissza, hogy segítséget hozzon az övéinek. Legendája évszázadokon át erősítette a székelység összetartozását, hitet adott a nehéz időkben, és a nemzeti megmaradás jelképévé vált. Május 30-át ezért tartják Csaba királyfi emléknapjának. A történet egyszerre szól hűségről, hazaszeretetről és arról a különleges kapcsolatról, amely a Kárpát-medence magyarságát összeköti, határokon innen és túl. A legtöbbet énekelt mű, amiben felhangzik Csaba királyfi neve, a Székely himnusz. Ezen költemény történetével ismerkedhetnek meg, akik a napokban Székely udvarhelyen járnak, ugyanis a Székely himnusz napjára a helyiek kiállítást szerveztek a város főterén. Kevesen tudják ugyanis, hogy a műszövegének szerzője Csanádi György Székely udvarhely szülöttje, hiszen a városban egyetlen szobor sem áll, ami rá emlékezne. Ezért küzd már hosszú évek óta a helyi Balázs Ferenc vegyeskar, hogy a város szülöttének a már elkészült mellszobrát méltó helyre helyezzék el. Május 22-én, a Székely himnusz napján erről is beszélt Bíró Edittel, az említett szervezet elnökével, Székely udvarhelyi tudósítónk, Geréb Krisztina.
2: Úgy látjuk, mióta megalakult a kórus, tehát 90 óta mindig próbáltunk valamit tenni, hogy ismertebbé tegyük nem csak a Székely himnusz, mert azért az emberek énekelték, hanem a szerzőit, Csanádi Györgyöt és Mihalik Kálmánt.
3: Végül több év után egy saját fórumja is lett, és Székely himnusz napján volt egy konferencia, ahol a Magyar Nemzeti Múzeum szakemberei, illetve helyiek is részt vettek.
2: Ez egy nagyszerű kezdeményezés volt, és nem csak Székelyudvarhely lakosságának, hanem az összmagyarságnak, ugyanis mi az udvarhelyiek se tudják, hogy Csanádi György Székelyudvarhelyen született. 2009-ben, mikor a Székely nagygyűlésen kikiáltották a Székely himnusz, a székelység himnuszává, akkor sok ember tette fel a kérdést, köztük én is, hogy úristen, milyen keveset tudunk Csanádi György munkásságáról, életéről. Idézőben nem nagyon foglalkoztunk vele. Az emberek tudatába kellene eljusson, hogy ez a székelység himnusza egy olyan dal, lehet mondani, amit nem fogadnak el a idézőjelben vájtfülőek, vagy éppen azok, akik himnuszokkal foglalkoznak, de a népi lélek, az emberek igenis úgy érzik, hogy ez az ő himnuszuk.
3: Hosszú évek óta küzdenek azért, hogy városunk szülöttjéről, a Székely himnusz költőjéről, Csanádi Györgyről elnevezzenek egy teret, városrészt, ahová a korábban is elkészült szobor, egy mellszobor, oda felállít ezt a szobrot. Hol tart most ez az ügy?
2: A szobor az 5 éve elmúlt, hogy készen van. Eleinte a művelődési háznak az előcsarnokában volt, aztán áthelyezték a polgármesteri hivatal előterébe. Én úgy érzem, hogy jó helyen van, mert ott nem tudják bántani. Ez a szobor azért készült, azért készítette a Balázs Ferenc vegyeskar, hogy köztéri szobor legyen.
3: Mit gondol, hogy mi az akadálya ennek?
2: Hát ennek nagyon sok akadálya van. Hát nem akarom azt mondani, hogy az emberek nyugalma, primitívsége, de kell mondani ahhoz, hogy megértsük azt, hogy miért van az, hogy Csanádi György nevét mindenki ismeri. A Mihalikét mondjuk kevésbé, de Mihalik Kálmán emlékére Szegeden és Oravica bányán nagyon sok emléktábla van elhelyezve. Városunknak az nagyon fontos volna szerintem, hogyha jönnek a turisták, vagy egyszerű emberek, nem kell turista legyen, arra vetődnének, akkor fejet hajtanának, mert a székely himnusz mindenki énekli.
3: Korábban nem mindenki tudott a város döntéshozói közül azonosulni Csanádival, vagy a nevével, vagy a költészetével, ugye azt szokták támadni.
2: Igen, hát borús, hogy nem, vidám. Hát én úgy érzem, hogy a himnusznak nem muszáj vidám legyen, a himnusz méltóságos kell legyen. Amikor az ember énekli, akkor átérezze. Ez a székely embernek a habitusa is, hogy egy igazi himnusz csendbe fejet hajtva szeretné elénekelni. Nagyon sok vita volt, én próbáltam hatni a szoborbizottságra, mert akkor a szoborbizottság vétózta meg először a kihelyezését. Az volt a döntés, hogy majd keresünk egy helyet neki.
3: Végül a sétatéren kap helyet.
2: Igen, hát szeretnénk majd idővel, a polgármester úr beleegyezett abba, sőt felvállalta, hogy a szobrot el fogjuk helyezni a legrövidebb időn belül, és nekünk, nem csak nekem, hanem a kórusnak is úgy érzem, hogy Udvarhely lakossága nagy része is azt szeretné, minél hamarabb helyezzük el. Most 22-én megemlékeztünk Csanádi Györgyről, és nagyon-nagyon szép megemlékezés volt itt délelőtt egy konferenciával, ami nagyon értékes. Utána pedig a megemlékezés a lakóházánál történt, és végül a temetőben.
3: Berecki Orbán Zsolt, szombatfalvi református lelkész. Maroknyi székely és Csaba királyfi csillagösvénye, tehát nosztalgiát és győzelmeket is idéznek ezek a sorok, de azért benne van egyfajta szomorúság az elfogyás miatt. Ennek ellenére mégis mi lehet az üzenete ma ezeknek a soroknak?
4: Igen, hajlamosak vagyunk mi nosztalgiázni és ilyen enyhe melankóliával tekinteni a múltra, de szerintem, ha a múltba tekintünk, akkor nem csak a nehézségeket, nem csak a szomorúságokat kell nekünk látni, hanem a győzedelmes csatákat, azt, hogy voltunk nagyok, és ezt azzal a hittel tudjuk megtenni, hogy leszünk is még nagyok, illetve megmaradunk. Igen, vannak olyan mondatocskái, gondolatai a székely himnusznak, ami a lemorzsolódást eleveníti föl, vagy fájdalmasítja a mi szívünkben, de ugyanakkor ott van az a kiáltás is, hogy ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk, és mi erre nézünk. Tehát, hogy ki maga dönti el, hogy mire tekint, mibe kapaszkodik. Hát mi az Istenbe kapaszkodunk, és ezt szeretnénk újból és újból kihangosítani.
5: A hit és a néphagyomány sokszor összefonódik a Kárpát-medencében. Egy-egy forrás, kápolna vagy zarándokhely története generációkon át öröklődik tovább, még akkor is, ha az egyházi elismerés hosszú ideig várat magára. Így történt ez Tornyán is, ahol a hagyomány szerint a millennium évében egy libapásztorlánynak jelent meg a szűzanya. A szájhagyomány és a korabeli sajtó hat Mária jelenést dokumentált, és bár tömegek zarándokoltak az egykori Csanád vármegyei, ma már Arad megyei faluba, a római katolikus egyház nem adott hitelt a beszámolóknak, és sokáig tiltotta is a szertartást a helyszínen épült kápolnában. Ennek dacára a hívek búcsújáróhelyként tekintettek Tornyára, a jelenések helyén fakadt forrásvízének pedig csodatévő erőt tulajdonítottak. Hitük győzedelmeskedett, az egyház végül engedélyezte ájtatosságok megtartását a Mária kútnál. Pataki Lehel Zsolt riportja.
6: A román-magyar határ menti Tornya szélén, a Pécska felé vezető út bal oldalán található az egykori állami gazdaság gépállomása. Ma egy agrárvállalkozás működik ott, de a porta napközben nyitva áll. Ugyanis ezen a helyen történtek a legenda szerint a Mária jelenések, ahol aztán forrás fakadt. Az utókor pedig a tisztelet és a hála jeléül egy kápolnát emelt ott. Bárki bemehet bohászkodni, vagy a kútból vizet meríteni. Tóth András nyugdíjas gépész, aki közel 30 évet dolgozott az állami gazdaságban, és a helyi egyháztanács tagja volt, gazdag dokumentációt őriz a Mária jelenésekről.
7: Hat jelenéssel kapcsolatba tudok, annak alapján, amit hallottunk az idősektől. Itt van egy imakönyv a kezembe, ájtatos énekek Szűz Máriáról. Itt van a tornyai ének, Ullár István, és a tornyai 8 éves kislány előtt megjelent égi jelenetről írt versek tornyai népelbeszélése szerint. Bizonyítja ez a kis könyv, hogy annak idején foglalkoztak elég komolyan ezzel a Mária jelenéssel.
6: 1896-ban a pünkösdöt követő pénteken az úgynevezett papok földjén Dusik Őrzsike előtt megjelent a szűzanya, tartják a helyiek.
7: Ez egy szegény özvegy, öt gyermek és asszony gyermeke Kisvarjason, Arad megyeibe özvegy Dusik Pálné. Almási Anna, 8 éves kislánya, ki 1896 április havába örökbe adatott Tornyára, neve Őrzsike, kevés beszédű.
6: Olvassa a kislány jellemzését a korabeli egyházi jegyzőkönyvekből Tóth András. Két hetenként újabb jelenések következtek, s ezeken mind nagyobb tömeg vett részt.
7: Pontosan ezen a területen, ahol van most itten a farm, volt egy körülbelül 3 hektáros legelő, és ott történt a jelenés. Kezdtek oda zarándokolni az emberek, először kevesebben, azután mind-mind többen, 5-6 ezerre is tehető volt az zarándokoknak a száma. Azután le lett tiltva, mert úgy találták a katolikus egyház, hogy ez nem tartották megtörténtnek a dolgot, manipulálásnak vélték.
6: A jelenések helyén keletkezett egy kis forrás, ahol az emberek kutatástak. A kút vizének gyógyító erőt tulajdonítanak. Tóth András felesége, Ágnes is őriz emlékeket, legendákat a Mária kút csodatevő erejéről.
8: Az a deszka a kápolna, ami nagyon régen, nem tudok évszámot mondani, ami nagyon régen ott állt, az le lett bontva, elhozták a parokjára ide, itt disznóolat csináltak belőle, és ameddig tartott az a deszka, az leégett, nem maradt meg, és a disznója is állandóan évről évre megpusztultak benne. Na, egy másik, amit apósom mesélte, hogy személyesen tudott, ismert, mert ő akkor még fiatal volt, hogy voltak, akik itt mosták a lábukat ezzel a vízzel, meggyógyultak, felakasztották a mankókat a fára, és nagyon sok mankó itt maradt Tornyán, amit itt hagytak, már nem kellett, mert meggyógyultak. Már most igaz, nem igaz, most nem tudom megmondani, ezt mesélik na az idősebbek.
7: Hosszú évek során gyöttek látogatóba az Egyesült Államokból, elszármazottak innen, gyöttek Németországból, Magyarországról, Csehszlovákiából, Szerbiából, tehát voltak hívek, akik érdeklődtek ezután.
6: Az egyházmegye vezetősége már 1897-ben tárgyalásra vitte az ügyet. A kislányt Battonyán a bíróság is meghallgatta, végül püspöki dekrétum született, amely a híveknek és a papoknak is tiltotta a zarándoklatok liturgia megtartását a Mária kútnál. Erre hivatkozva utasította el a temesvári római katolikus megyés püspökség az 1990-es évek elején a helyi közösség kérését, ami a Mária kútnál tartott ájtatosságok megszervezésére vonatkozott. Pedig az 1989-es rendszerváltást követően abban reménykedtek a tornyaiak, hogy végre szabadon tisztelekhetnek a szűzanya előtt a Mária jelenések helyszínén.
7: Azt mondták, hogy az 1897-es dekrétumnak az alapján nem tudják elfogadni, mert nincs bizonyíték rá. Annak ellenére mi csak erőltettük a dolgot, mondtuk, hogy hát mégiscsak ez egy hagyomány, itt úgy tudjuk, hogy megtörtént, le van írva, vannak régi dokumentumok is, megemlítik, nem engedélyezték. Mi annak ellenére csak kigyöttünk a baloplébánossal, és akkor volt ájtatosság, sőt, még misét is tartottunk. Nagyon szép, hogy sokan voltak.
6: A változást a nyugdíjba vonult Rósz Márton temesvári megyés püspök helyére 2018-ban kinevezett Pál József Csaba főpásztor hozta el. Engedélyezte a tornyaiaknak ájtatosság szervezését a Mária kápolnánál.
7: Általában május első vasárnapján, augusztus 20-án, hogyha lehet augusztus 15-én, szeptember 8-án, akkor tényleg megtartjuk. Többek között jönnek Magyarországról is, amikor jönnek autóbusszal, viszont jönnek egyénileg, és innen Tornyáról is még járnak, sajnos mind kevesebben, mert a tornyai katolikus lakosság az nagyon megfogyatkozott. 1950-valahányban római katolikusok voltunk 1400 személy. Hát most vagyunk körülbelül 160-an. Mindenképpen szeretnénk megköszönni a kegyelmes püspök úrnak, hogy engedélyezte az ájtatosságokat, mert nekünk, tornyájaknak, meg a környékbeli falvaknak

0: Mással, számos népnél ismert volt, nyomai pedig a csallóközi hagyományokban is felfedezhetők. A témáról Nagy Iván dunaszerdahelyi etnológust, múzeumigazgatót kérdezte Király Levente.
1: A sámánizmus egy ősi hagyomány, egy hiedelem, amely egészen a kőkorszakig vezethető vissza. Hogyan lehetne ennek a lényegét röviden összefoglalni?
2: Mindig léteztek olyan emberek, akik a túlvilág és a földi világ között kapcsolatokat tartottak, és aki ezt magára vállalta, ezt a szerepet, azok voltak a sámánok.
1: Akik gyakorlatilag gyógyítottak, és mi mindent csináltak még?
2: Igen, mellette azáltal, hogy tartották a kapcsolatot a túlvilággal, olyan módon tették ezt meg, hogy ez alkalmas volt arra, hogy embereket gyógyítsanak. Ez a lényeg. Tehát olyan fajta állapotot idéztek elő, amikor létrejött ez a találkozás, akkor az emberek úgy érezték, hogy meggyógyulnak.
1: A sámánok gyakorlatilag transzba esnek egy ilyen szertartás, spirituális együttlét során egy lélekutazást hajtanak végre. Amikor visszaérkeznek, mesélnek-e, és ha igen, mit erről a szellemvilágról, erről az égi világról?
2: Igen, miután a transzból magukhoz térnek, akkor elmondják azt a történetet, hogy mit éltek át egy valahol, egy másik világban, ahova elkerültek, és ezek istenekkel való találkozásról, hatalmas olyan lényekkel, akik képesek voltak a világot akár elpusztítani, vagy megjavítani.
1: Ezek a hiedelmek hogyan formálják a közösséget?
2: Úgy formálják, hogy összetartják, segítenek az összetartásukban. Szabadjára engedik a ösztöneiket, táncolni, énekelnek, és így jutnak el a transzhoz. És azzal, hogy ők táncolnak, énekelnek, ezek kommunikálnak egymással. Ez fejleszti azt, hogy esetleg létrejön valamilyen olyan közös kultúra, mozgáskultúra akár, vagy énekkultúra, vagy bármi, és ez az, ami segíti aztán végül is, hogy létrejön egy ilyen, erősödjön a közösség.
1: Dobokkal, csörgőkkel, sípokkal és tudatmódosító szerekkel is segítik a transzbaesést. Ez mind-mind-mind csalló közben is megtalálható volt?
2: Így, ahogy így elmondtad, így talán úgy tűnik, hogy nem. De mégiscsak bizonyos elemei, egyes részei, igen, előfordulnak a csalló közben is, előfordult egy olyan hagyomány, amit mi dudáshagyománynak hívunk, és a dudáshagyományon belül egyszerűen ez létezik. A duda maga is egy monoton hangszer, ugyanolyan hangszer, mint a dob, a csörgő, ez is egy monotonan szól, ez is segíti a transz állapotnak a létrejöttét.
1: Mi a különbség a táltos és a sámán között? Mert csalló közben táltosok voltak, igen, nem sámánok.
2: Igen. Hát a táltos az egy hasonló figura, mint a sámán. Tehát a sámán, ugye, hogy mondtuk, gyógyít sajátos eszközeivel, megpróbál egy közösséget kovácsolni, és valahol a csalóközi dudás is, vagy a táltos is arra törekszik, hogy megőrizze a régi történeteket, a régi meséket, megőrizze a hagyománynak egyes elemeit, és ilyen sajátos magyar formája van.
1: A csallóközi versekben, énekekben megjelenik ez a fajta sámánizmus?
2: Vannak olyan énekeink, nem sok, de vannak olyan énekeink, amiben szerepelnek ezek az elemek, és kifejezetten a rejtőzés is szerepel benne, ami kifejezetten arról szól, hogy ezt az állapotot elérjék, arra ilyen szövegelemeket mondnak, úgyhogy vannak ilyen énekek, ilyen léteznek.
0: A fiatalokat foglalkoztató kérdések sokszor nehezen férnek bele a hagyományos egyházi keretekbe. Kolozsváron ezért új beszélgetéssorozat indul, Szólj be a papnak címmel, ahol tabuk nélkül kerülhetnek szóba hitről, kapcsolatokról, vagy éppen mindennapi dilemmákról szóló témák. A rendezvény különlegessége, hogy nem templomi környezetben, hanem egy népszerű kultúrkocsmában várják az érdeklődőket. Dávid István egyetemi lelkipásztort Ferenc Ádám kérdezte.
3: Az az igény hozta ezt létre, hogy mozduljunk ki a saját ikonikus, szakrális tereink közül, és személyesen pedig az, hogy én eléggé megbízunk a fiatalok nyitottságában és érdeklődésében, hogy valami nagyon építőre számítok.
4: Alapvetően az is egy fontos aspektus, hogy felekezetközi beszélgetés, tehát nem csak a református fiatalokat várják, hanem mindenféle felekezeti fiatalokat, és ennek megfelelően mindenféle felekezetű lelkipásztorok.

0: is részt vesznek a beszélgetésen. Miért volt fontos ez a fajta nyitás?
1: Évek óta együtt dolgozunk. Valamikor együtt dolgozunk, valamikor csak összeülünk és együtt teszünk meg egy pizzát, vagy iszunk meg egy üveg bort. Mármint a Kolozsváron szolgáló történelmi felekezetek lelkészei, egyetemi lelkészei. Úgyhogy ez az együtt munkálkodás és együtt gondolkodás, ez megint nem újszerű, hanem mert érzékeljük azt, hogy átjárások vannak a különböző felekezeti közösségek között, és amúgy is jó kapcsolatot ápolunk egymással. Szóval ez nem egy ilyen diplomáciai gesztus a felekezeti sokszínűség elismerésére, hanem egy ilyen nagyon organikus belső kapcsolódás, és szerintem semmi különöset nem fogunk itt most csinálni, mint amit amúgy is szoktunk, hogy megosztjuk egymással a gondolatainkat felekezeti hovatartozástól függetlenül. És azt gondolom, hogy ezek a kérdésekben nagyon fontos az, hogy fiatalok lássák azt, hogy mi bár lehet, hogy bizonyos kérdésekben emberileg nem értünk egyet, vagy felekezetileg másféleképpen gondolunk bizonyos kérdéseket, de hogy itt vagyunk, és hogy vívódunk azzal, hogy vajon hogyan találjuk meg azt a választ, ami még tovább gondolásra ébreszt, nem pedig lezár.
0: Miért fontos önnek alapvetően lelkészként ez a fajta élő beszélgetés a fiatalokkal, és tabuk nélkül ugye ez a felhívásnak is az egyik jelmondata. Ez miért fontos?
1: Nagyon önző érdekeim fűződnek ezekhez a beszélgetésekhez, mert fejlődök benne. Mert vannak kérdések, amiket én magamnak nem merek feltenni, és mondanám azt, hogy nagyon hálás vagyok, hogy örülök annak, amikor valaki felmeri tenni azokat a kérdéseket, amiket én nem, de ez az öröm vegyül zavarodottsággal, meg félénkséggel, meg szorongással is, hiszen ezek a kérdések, amiket magamnak nem merek feltenni, azok kényelmetlen kérdések szoktak lenni, tehát nem fogok minden körülmények között örülni a kényelmetlen kérdéseknek. De nekem nagyon fontos, én 15 éve vagyok egyetemi lelkész, és azt hiszem, hogy az életem legfontosabb fejlődési ritmusát nektek köszönhetem, vagy azoknak, akikkel együtt gondolkodom, és akik beengednek a saját vívódásaikba.
0: Ugye itt a nehéz kérdéseket emelte ki, mint a fejlődésnek a platforma. Melyek azok a kérdések, amikkel leginkább foglalkoztatják jelenleg a fiatalokat?
1: Hát az, hogy mi az Isten akarata. Hogyha egy egyházban szocializálódott fiatal alapkérdés közül válogatunk, akkor az egyik ilyen alapkérdés az, hogy honnan ismerhetem meg, hogy az az Isten, akit én tisztelek, vagy tisztelni akarok, az mit akar, és hogy ez az akarat, ez szerető akarat, vagy nem szerető, támogat, vagy nem támogat. Ez mindenképpen egy nagyon alapvető kérdés. A másik alapvető kérdés, hogy van-e értelme, vagy küldetése az életemnek, és hogy erre a kérdésre az egyház milyen választ tud adni. A harmadik az, hogy a rosszal kapcsolatban, hogyan engedi meg Isten azt, ami itt velem megtörtént, vagy hogyan egyeztethető össze az Istenről kialakított gyönyörű kép azzal a sok tévedéssel, aljassággal, hibával, amit mi az egyháziak elkövetünk. És ez egy nagyon-nagyon nagy kérdés, hogy ez a diszkrepancia, ez az egymásnak feszülés, ez hogy egyeztethető össze.
2: A következő percekben a Bánáti Múzsiára látogatunk. A házassági jubileumukat ünneplő párokért minden évben hálaadó szentmisét mutatnak be a Szűz Mária Szent Neve templomban. Az idei ünnepségen egy arany és 6 ezüst lakodalmas házaspárt köszöntöttek a közösség tagjai. Az eseményről Kónya Kovács Otília készített összeállítást.
3: Készülnek erre az alkalomra nem csak a jubiláló házaspárok, hanem a szervezők is. Gabona Ferenc az egyháztanács elnöke.
4: Minden évben meghívjuk azokat a házaspárokat, akik a Szűz Mária Szent Neve templomban esküdtek, hogy együtt a hívő közösséggel ünnepeljék meg a jubiláló éveiket. Így most ezen a vasárnapon a 25, illetve az 50 éves házassági évfordulót 6 pár jelentkezett, akik a 25 éves jubileumot ünneplik, és egy házaspár, akik az 50 éves. Mindannyiunknak példa ebbe a rohanó és zűrös világunkban megtartani egymás iránti hűséget, egymás iránti szeretetet, ez igazi áldás Istentől, és ezt szeretnénk mások elé is példakép megmutatni, hiszen ők is ezzel a fiatalok számára egy üzenetet küldenek, hogy igenis érdemes, igenis jó, és az igazi boldogságnak a forrása az, hogy egymásnak tudják szentelni egész életüket.
3: Szeles Mária és János aranylakodalmasok hogyan élték meg ezt az 50 évet?
5: Köszönjük, hogy megértük ezt a hosszú évet. Volt nehéz. Nehézség, betegség, mindenféle az életben történik. Van két családunk, egy fiunk, egy lányunk, 3 unokánk, egy dédunokánk, jön a következő dédunoka.
6: Az 50 év nem rövid idő, hálát adhatunk az Istennek, hogy együtt töltöttük el az 50 évet, szeretnénk tovább folytatni.
5: Ameddig lehet.
3: A jubiláló házaspárok között van a Kovács házaspár is, Mónika és Nándor.
7: Ez a gyorsan eltelt, észre se vettük valójában. Volt minden, sok jó is, sok rossz is. is. Hát minden, ami beleillik egy házasságba, de hát a lényeg a kitartás.
3: Két szép gyermeketek van.
8: Igen, Emese 25 éves, orvosi egyetemista Ákos 21 éves, anglisztikára jár Budapesten. Összességében ritka a mai napság, aki már 25 évet együtt fenntartja a házasságban, de hát lehet, hogy szerencsések lehetünk, hogy köztünk lehetünk.
3: Az erdei házaspár is ünnepel, Albert és Edith. Ti hogyan éltétek meg ezt a 25 évet? Milyen volt? Meséljetek.
9: Mind az időjárás, zűrzavaros. Hunna napsütött, hun fújt a szél. Minden eső után itt a napfény, és én mondom, hogy szépen múlt az egész.
10: Így van, minden jó volt.
3: Egy gyermeketek van?
10: Igen, egy lányunk van, 21 éves.
3: Akkor ami a házasságot illeti, szeretetben?
10: Szeretetben. Megegyeztünk, sok megértés, amikor a legfontosabb, megbeszéltünk mindent, ami a legfontosabb a házasságban, hogy legyen a megértés szeretetben.
9: Valaki neki hallgasson, valamikor falak hallgatnak, valamikor kapu, valamikor én, valamikor a feleségem, és ez így van, mindig valakinek hallgatni kell.
3: Mindig közös nevezőre lehet jutni, valami módon, igaz?
9: Az a legfontosabb, hogy közös legyen az egész megértés, megbeszélés.
3: A kocsis házaspár is ünnepel, Mónika és Rudolf, ti hogyan éltétek meg ezt a 25 évet?
11: Mi minden családból, úgyhogy voltak nehéz pillanatok, voltak jó pillanatok is.
12: Kitartás a legfontosabb, egészség.
11: Nem dolgozunk rajta, akkor nem tartanánk ki annyit. Muszáj mind a kettőnek.
3: Az együvé tartozás, ez az, ami átvészelteti az embert a különféle nehézségeken.
11: Muszáj beszélgetni. Ha nem beszélgetünk, akkor ott nincs jó ége.
12: Amikor elgondolom, hogy már 25 éve, és itt a két gyerek már nagyok, nőnek, ezt ki kell bírni, kitartást.
11: Meg nem szabad, én szerintem, hogy mindig, hogy csak a gyerek. Nem csak a gyerek, mink is fontosak vagyok, ugyanúgy, mint a gyerek. Magunk miatt is kell valamit csinálni, nem csak a gyerekek miatt, úgyhogy mindjárt egy.
3: És az nem is volt kérdéses, hogy eljöttök ide a templomba.
11: Nem.
3: Erre az ünnepségre, ugye?
11: Nem.
3: Fontosnak tartottam.
11: Én itt nyújtam fel a templomba, úgyhogy.
12: 20 éves is voltunk, akkor is jöttünk. A 20 éves is, 25-re is, és hogy folytassuk tovább.
3: Ugyancsak 25 éves házastársak, Prágaiék, Tibor és Jolánka, ti hogyan éltitek meg?
13: Nagyon jól. Azt kell mondanom, hogy nagyon gyorsan ideért. Szinte meglepődtünk, hogy már 25 év, de azt lehet mondani, hogy szerencsés házasságban élünk, és örülök, hogy a Jolána párom.
3: Azt sem mellékes, hogy ti hazajöttetek erre az ünnepre, hisz ugye külföldön éltek, ott dolgoztok.
5: Én mondtam, hogy ilyen alkalom csak egyszer adódik az életbe, és ezt nem lehet elhalasztani. Ez egy csoda, úgyhogy nem.
2: Ezzel a határok nélkül mai adása véget ért. Holnap is hallgassanak minket, korábbi műsorainkat pedig visszahallgathatják a mediaclick.hu-n. Munkatársa Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda Téfanni. Viszont hallásra, határok nélkül.
14: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: 5 óra, jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Nagy Viktória. A Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos támogatásainak felhasználásáról vár információkat a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt mondta, ha valakinek tudomása van arról, hogy hogyan jutott el a pénz a Fidesz kedvezményezettjeihez, oszta meg az információt. Az ügyben a Nemzeti Adó és Vámhivatala is nyomozást folytat, és több dokumentumot, valamint elektronikus eszközt lefoglalt. A nyomozók emellett az alaksorban több zsák ledarált dokumentumot is találtak. Az utolsó negyed évben, vagyis ősszel már meg is indulhat az uniós pénzek kifizetése itthon, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán arról írt, hogy az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született meg az Európai Bizottság és Magyarország között. Elemzők szerint a mintegy 6000 milliárd forint hazahozatala jelentősen hozzájárulhat a GDP növekedéséhez és a forint további erősödéséhez. A kormány elítéli a szabadkai zászlóégetést, írt a közösségi oldalán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, a magyar-szerb kapcsolatok azon keresztül a vajdasági magyarok helyzete kiemelten fontos a magyar kormány számára, és a gyűlölet helyett minden helyzetben a párbeszédre van szükség. Szabadkán egy középiskola pénteki ballagásán a beszámolók szerint két szerb diák egy magyar zászlóval felvonuló diáktól erőszakkal elvette a zászlót, amelyet később a városközpontban elégettek. A nyugállományú katonák támogatásainak és egészségügyi ellátásának felülvizsgálatát ígérte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus, a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének rendezvényén azt mondta, a nyugállományúak számíthatnak a honvédségre. Hozzátette, hogy a veteránok véleményét és javaslatait is figyelembe veszik a döntések előkészítésekor. Állami beavatkozással rendezni a Dunai Vasmű helyzetét a kormány, írja a Telex. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint 1 milliárd forintot biztosítanak az üzem infrastruktúrájának működtetésére, hogy megelőzzék az ipari biztonsági és környezetvédelmi kockázatokat. A pénzügyminiszternek és a gazdasági miniszternek augusztus végéig jelentést kell készítenie arról, milyen befektetői ajánlatok érkeztek az üzemre tavaly október óta. A kormány emellett meghosszabbította a Dunafer közszolgáltatási szerződését, ami rövid távon biztosíthatja a dolgozók megélhetését. A politikai megállapodás az EU-s forrásokról olyan fejlesztések elindítását jelenti, amelyektől egyszerre lesz zöldebb és olcsóbb az energia. Erről az élő környezetért felelős miniszter írt a közösségi oldalán. Gajdos László kiemelte, a környezetvédelmi beruházások és az energiaátmenet most új lendületet kapnak. Hozzátette, a tiszta energia nem luxus, hanem a jövő alapja. Egy lányt ápolnak még kórházban azok közül, akik abban a buszban utaztak, amelyik balesetet szenvedett Pécs és Hirt között. A bérelt járművön a Pécsi Sportiskola aerobik szakosztálya utazott egy budapesti versenyre. A sofőr a helyszínen meghalt, 23-an megsérültek, köztük két kisgyerek és két edző súlyosan, őket a pécsi klinikára szállították. A jármű egyelőre tisztázatlan körülmények között tért le az útról, majd fának ütközött. Zenés és táncos programokkal várják a családokat a MÜPA mai gyermeknapjára. A szervezők egyebek mellett interaktív koncerttel, meseközpontú és táncos produkciókkal, valamint hangszer játszótérrel is készülnek. Végül a várható időjárásról. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A Dunántúl nyugati felén, valamint az északkeleti megyékben déltől akár több helyen is kialakulhat zápor, zivatar, másutt száraz idő valószínű. Nagy területen megélénkül az észak-nyugati szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. Napközben akár 25 és 30 fok is várható, de egy-egy helyen 31 fok is lehet. Köszönöm a figyelmet, a pontos idő 5 óra 5 perc.
1: Műsorajánlat. Vasárnapi újság.
2: Lex Orbán vagy indokolt intézményi korlát. A Tisza kormány alkotmánymódosítási javaslata szerint nem választható meg miniszterelnöknek az, aki 8 évig már betöltötte a tisztséget. De mit mond a jogtudós? Gazdasági várakozások a hitelminősítések mentén, és magyarországi GDP növekedés a kifosztottnak titulált államkassza tükrében. Jönnek-e az EU-s pénzek, és tolják-e felfelé az életszínvonalat? Közgazdászt kérdezünk. És átvehetik-e a nyomozóhatóság, az ügyészség és a bíróság szerepét a most felállított parlamenti vizsgálóbizottságok? Vajon mi a cél, és milyen megfontolás áll e mögött?
1: Vasárnapi újság. Közéleti magazin ma reggel 6 órától, és válogatás este 7 óra után a Kossuth Rádióban. Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
3: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! 2026. május 31-én vasárnap a szerkesztő műsorvezető Bakos Csaba köszönti Önöket. Ma az Angélák és a Petronellák ünneplik névnapjukat. Az elkövetkező percekben két témát ajánlok Önöknek ebből a fél órából. Balatonfüreden szervez állandó kirándulást és biciklistúrát a Túra Jó.
4: Picit elvesztünk a részletekben, és bemegyünk a fák közé, megnézzük, hogy kik azok, akik itt gyógyultak, kik azok, akik hosszabb, rövidebb időt töltöttek itt Füreden, és fát ültettek, emlékfát ültettek, és illetve vannak olyan személyek, akiknek pedig később ültettek fákat.
3: Elindult a vízmegtartás Gyöngyösön, összefogtak a város egyik lakóparkjában.
5: Borzasztóan aszályos volt a tavalyi nyár, úgy néz ki, hogy ez a nyár még aszályosabb lesz, óriási probléma a vízhiány, és egyre nagyobb lesz. Így kell gondolkodni, így kell előre nézni, hogy folyamatosan azon gondolkodunk, hogy egyénként, közösségben, városi szinten ez legyen az elsődleges szervező ereje a dolgoknak, hogy ha vizet meg kell tartani, mert szárazság van és vízhiány van.
3: 6 óráig ma is a Hajnaltájt hallják itt a Kossuth Rádióban. Telefonszámunk 061-328-7373. E-mail címünk hajnaltáj@mtva.hu. Ambrus László sok évvel ezelőtt kiózanító felismerésre jutott. Bármennyire is szeretne Babits Mihállyal és feleségével, Tanner Ilonával, vagyis Török Szofival találkozni, és beszélgetni irodalomról vagy a világ aktuális állapotáról, ez a randevú biztosan nem jöhet létre, mint ahogyan a Márai Sándorral elképzelt diskurzus sem. Némi vigaszt talán az jelenthetne, ha a maga is költeményeket író egykori bútorasztalos, számítógép programozó, gitáros megtalálna az imént említett irodalmi nagyságuk saját használatú írógépeit. Ennek érdekében kitartóan nyomoz, hát ha egyszer valóban befűzheti a papír Babits, Márai, Hemingway vagy a híres etológus Jane Goodall írógépébe. Amúgy Ambrus László írógépek iránti érdeklődését egy közkedvelt sorozat, az Addams Family keltette fel. Abban látta meg a főhős feketén is csillogó írógépét. A riporter Gellért András.
6: Egyszer úgy fogalmazott, hogy úgy érzi magát, mint egy gyári munkás egy kölni írógépgyárban. Ma is így érezte magát, amikor reggel felkelt?
7: Ma nem.
6: Ma költőnek érezte magát?
7: Ma igazából nem, ma csak odaültem a számítógéppel és akkozni egyet a gépi Magnus Carlsennel.
6: Legyőzte? Nem. Világbajnokot?
7: Őt nem tudom. Tehát a gépi Magnus nem lehet, hogy a másikat sem. Most az 1600-as erősségű robottal próbálkozom, és hát őt sem nem sikerül megvernem. Ez azt jelenti, hogy csak középhaladó szinten vagyok sakkból. Ez vagyok én. Úgyhogy nem tudom azt mondani, hogy én csak kimondottan írógépszerelő vagyok, vagy kimondottan fotóriporter vagyok, vagy kimondottan csak gitáros vagyok, hát ez minden vagyok.
6: Ma egyébként fog írógépet szerelni? Van már következő megrendelése, amit teljesítenie kell? Nem is tudom, hogy ebben a szobában hány írógép van. A vitrinekben, a polcokon?
7: Valóban, tehát azt látjuk, hogy a vitrinek teteje az úgy meg van pakolva, a vitrinben is ugye a duplán vannak. Igazából ebből én tudok pénzt keresni, úgymond, tehát hogy már nem csak egy ilyen hobbi, hanem ez egy pénzkeresi lehetőség is.
6: Soha sem mondta azt a kedvese, hogy vagy én, vagy az írógépek?
7: Nem, még nem volt ennyire komoly a szitu.
6: Kik a megrendelői? Kik vesznek ma írógépet? 100 éves írógépeket?
7: Közvetlenül nem ismerem a megrendelőimet. Többségükben egyébként Amerikából írnak rám, Texas főleg, vagy Írország. Németországból, Angliából.
6: Ők költők, írók, és azért veszik az írógépet, mert ezen szeretnének írni, vagy inkább valamiféle nosztalgia miatt veszik meg, és dísztárgyként használják.
7: Egy részük szintén kereskedik vele, a másik részük pedig gyűjtő. Amerikában ennek sokkal nagyobb célközönsége van, tehát nagyon sokan gyűjtenek írógépet, és nagyon szeretik. Egyébként én szerintem kétféle gyűjtő van. Az, aki ragaszkodik a dolgaihoz, nem hajlandó megválni tőle, semmi pénzért szinte. A másik meg, aki én is vagyok, hogy örülök, ha van, de ha valaki megfelelő ajánlatot ad, akkor nyilván meg tudok válni tőle, tehát tudom, hogy nem tartatunk meg mindent örökké.
6: Ezek szerint ön nem beteges gyűjtő, aki minden egyes apró csavarhoz ragaszkodik, aminek köze van az írógéphez.
7: Nem tartom magam annak, inkább egyfajta életbiztosítás is talán, tehát így inkább egy jövőbe tekintő dolog, aztán, hogy későbbiekben ki fog erre igényt tartani.
6: Ezek az írógépek hatnak önre, mint költőre?
7: Nem hiszem. A költészetemre leginkább szerintem Babics volt hatással, Török Szofi. Az ő költészetüket tartom nagyra.
6: Álmodozott néha arról, hogy milyen lenne Babics Mihály vagy Török Szofi írógépén verseket írni?
7: Hát ha nem is ez, de annak nagyon örültem, hogyha személyesen tudtam volna velük találkozni, de nyilván ennek több akadálya van. Jó lenne visszamenni egyébként a múltba, és ezekkel a híres költőkkel, írókkal leülni, beszélgetni. Azt nagyon szerettem volna, igen, de hát nyilván erre nem vagyok időutazó.
6: De nyomozó igen, mert ha jól tudom, ön azért előszeretettel kutat a múltban, és keresi ezeket a régi írógépeket, amelyek híres írókhoz, költőkhöz, novellistákhoz köthetők. Tehát ők dolgoztak ezeken.
7: Igen, például most, hogyha átnézünk oda a sorokba, akkor ott egymáson 6 darab Jane Goodall írógép sorakozik.
6: Ezek Jane Goodall írógépei voltak?
7: Nem, hanem ezek olyan írógépek voltak, amin Jane Goodall gépelhetett. Egyébként...
6: Tehát az a típus?
7: Én úgy gondolom, hogy igen. 99,9%-os pontossággal meg tudom határozni, és volt egy olyan videó, ami Jane Goodall munkásságát mutatta be, és ott láttam, ahol Tanzániában ül egy asztalnál, és ott előtte volt egy írógép, és csak a hátulját lehetett látni nagyon homályosan, tehát abból kivenni ezt a borzasztó nehéz volt. Teljesen ráfeszültem, hogy mi lehet ez az írógép. És aztán sikerült igazából kideríteni, de hát te saját magam jöttem rá. Ez egy konzul írógép volt, viszont azt nagyon nehéz lenne megmondani, hogy ténylegesen konzul vagy Zeta, hiszen hogy ezt a két írógépet egy gyárban gyártották Csehszlovákiában. Egyébként még a ChatGPT-t is használatba vettem ennek a felderítésére, de hát többször összevesztem vele.
6: Miért tartotta ennyire fontosnak kideríteni azt, hogy Jane Goodall milyen írógépen dolgozott?
7: De rendkívül tisztelem a személyiségét, kedvesem is, megszállott rajongója, én gitározom is, meg zenéket szerzek. Azt tervezem, hogy egy Jane Goodall-nak dedikálok egy saját szerzeményt, és úgy gondoltam, hogy akkor ezt a kettőt össze lehet már azzal kötni, hogy akkor a Jane Goodall írógép is be lesz majd mutatva, és akkor esetleg mondjuk hosszabb beszélgetős est.
6: Megidézik a szellemét egy ilyen esten.
7: Pontosan.
6: Mi történne akkor, hogyha egyértelmű bizonyítékot kapna a tekintetben, hogy az itt felhalmozott írógépek közül az egyik valóban Jane Goodallé volt, tehát ő írt rajta.
7: Nagyon kicsi a valószínűsége szerintem.
6: De ha mégis így történne?
7: Nagyon örülnék, de hát ezt maximum szerintem DNS vizsgálatokkal lehetne kideríteni, hogy esetleg hozzáérte az írógéphez vagy sem.
6: És ha hozzáért, akkor nem válna meg attól az írógéptől, vagy úgy gondolná, hogy hát azt is el lehet adni, nem kell hozzá ragaszkodni.
7: Nem, hát az két lehetőség lenne. Az egyik az, hogy nekiadnám a kedvesemnek, mert már ígértem neki egyébként egy magyar karakteres Jane Goodall írógépet. A másik lehetőség, hogy felajánlám a Jane Goodall intézetnek. Tehát, hogy nem ragaszkodnék hozzá, hogy azt mindenáron megtartsam.
6: A legtöbb gyűjtő nem szeret ezzel a kérdéssel szembesülni, de hát azért titkon mindannyian felteszik maguknak a kérdést. Mi lesz a gyűjteményükkel akkor, ha már ők esetleg nem lesznek? Ön még fiatal ember, tehát nyilván erre nem kell gondolnia, de szokott-e azon elmélkedni, hogy ennek valójában mi lesz majd a sorsa hosszú távon ennek az írógép gyűjteménynek?
7: Az is lehet, hogy fel lesz ajánlva majd valamilyen múzeumnak, hogy akkor ott mutassák be, vagy egész egyszerűen megöröklik a gyerekeim, ha egyáltalán igényt tartanak rá. Semmit sem birtokolhatunk örökké, úgyhogy ilyen formában nem is tartanék igényt arra, hogy esetlegesen bekövetkező halálom után ezek megmaradjanak, vagy egyben maradjanak.
3: Pünkösdről, mint egyházi ünnepről és mint a népszokás rendjéhez is igazodó tiltó és megengedő tevékenységekről is beszéltünk bőségesen. Viszont csak Vállajon, a svávok lakta szatmári településen ünnep a kirbály, azaz a templomszentelés, amit 1918-ban tartottak meg először, miután a nők és a faluban maradt nem frontképes emberek 1914-ben hozzákezdtek a templom építéséhez. 4 év alatt be is fejezték. Vilmos István polgármesterrel a templom építéséről és a sváb ételről, a strudliról beszélgetett Zsoldos Barnabás.
8: Pünkösd, mint vallási ünnep, vállaljon különleges helyet foglal el az itt élő emberek szívében, lelkében. Az a templom, amelyben a liturgia zajlik 1918 teljes mértékben köthető pünkösdhöz, az első világháborúhoz, az itt élő emberek lelki világához. Vilmos István a település polgármestere.
9: Én azt hiszem, hogy nem csak a vállaiaknak, hanem az azóta ide települ is. Ez egy hatalmas ünnep, hiszen régen a kirbály, ahogy mi hívtuk svábok, egy családi esemény volt. Ilyenkor összejöttek messziről, és milyen jó, hogy a harangszó éppen megszólal mellettünk. Templomunk, ami valóban 1914 és 18 között az első világháborúban épült, 18 pünkösdjén lett a felszentelése. Azóta mi ezt komolyan tartjuk, ezt az ünnepet, sőt 18-ban a 100 éves évfordulóban méltó módon megünnepeltük. A kirbály nálunk egy nagy ünnep. Sajnos egyre kevesebben vagyunk, akik a templomba ezt az ünnepet megéljük. Jó rágondolni, hogy itt vannak ismerőseink, rokonaink, és magát a kirbályt azt így ünnepelhetjük együtt.
8: Rokonok, testvérek, ismerősök megjelennek, itt vannak. Ez azt jelenti, hogy az ősi gyökerek területéről, sváb területről is érkeznek, jönnek?
9: Természetesen, hiszen ahogy említette, ez egy sváb település. A schengeni határnyitás révén sokkal egyszerűbb most már az elszakított határon túli román sváb településekről a rokonoknak ilyenkor egy ilyen ünnepre összejönni.
8: Trianon 2-3-at hagyott Magyarországon, a többiek most Romániához tartoznak.
9: 31-2 települést mondtak sváb településnek, ebből, ahogy említette, 3 tartozik Magyarországra, és valóban ez a cikcakos határmenti vonal, amiről legendák is vannak, hogy miért lett ez. Én azt gondolom, hogy ez a 3 település, ami Magyarországon maradt, ez továbbra is fenntartja a kapcsolatot a határ túloldalán lévő közel 30 településsel.
8: Kanyarodjunk vissza a templom építéshez, hiszen 4 évig épült, nem akármilyen körülmények között és nem akármilyen elhatározás közepette. Itt a nőknek a szerepe domináns, akárcsak az egri vár védésénél.
9: Igen, hiszen 14 és 18 között az első világháború alatt történt valóban ez a templomépítés. Mivel a férfiak a fronton voltak, ezért a nők az itthon lévő saját erőkkel, szekerekkel, mindenféle akkori technikával megpróbálták segíteni a Károlyi grófféle kezdeményezést.
8: Vállaljon, és itt a sváb településeken a szakmáknak, különösképpen az építőipari szakmáknak nagy becsülete volt.
9: Megépítették, és akkor talán még nem is ismerték azt a szót, hogy infláció, de a rá szánt összeg az kevésnek bizonyult, éppen ezért minden segítségre szükség volt, de minden segítséget megadtak, ezért vagyunk méltán büszkék erre a templomra, amit a határ túloldalán lévő sváb barátaink katedrálisnak szoktak szólítani. Én azt gondolom, hogy itt a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyének az egyik legszebb temploma, hanem a legszebb.
8: Emlékeztet a szegedi dómra tulajdonképpen. Ha a másik torony is állna, akkor össze is lehetne téveszteni.
9: Szegeden is van egy hasonló templom, és a hasonlóság nem véletlen, hiszen az a főrkernő tervezte mind a kettőt, aki a vállai templomnak is, van még az országban egy-kettő, ami hasonlóképpen néz ki, de mi erre vagyunk a legbüszkébbek.
8: Ugye mondtam, hogy a hozzátartozók, rokonok jönnek. Tudom, hogy például Debrecenből kimondottan népes csapat érkezik Vállaira, mert ugye sokan Debrecenbe költöztek el.
9: Nem csak Debrecenbe, hanem szerintem az egész országban, mint ahogy az előbb említett sváb mesteremberek is az egész országban ott hagyták a kezük nyomát, méltán vagyunk büszkék rájuk, és valóban ilyenkor jönnek. 20 évvel ezelőtt megörököltem ezt a Strudli Fesztivált is, ami jobban készteti arra az elszármazottakat, hogy ilyenkor jöjjenek, és valóban ezt a 2 napot együtt ünnepelhessük meg.
8: A más Strudli, nagyon finom sváb étel, évtizedekkel ezelőtt tettem ugyanígy, talán ebben a helyiségben is, ahol most beszélgetünk, azt nem lehet elfelejteni. Szerintem nincs az a sváb ember, aki ne szeretné.
9: Na Nagyon sokan megkérdezték már, hogy mondjam el a strudli receptjét. Mindig mondtam, hogy én elmondom természetesen, de abból még strudli nem lett soha. Ezt látni kell, és megpróbáljuk azt a sok ezer embert kiszolgálni, hogy mindenki megkóstolhassa ezt a különlegességet.
8: Van krumplis, lekváros, ami ebben az esetben szilva lekvárt jelent, van túróval töltött, és még lehetne sorolni. Ebben a hőségben nagyon kellendő hozzá a hideg tej, vagy a teljes csuporból kanalazott pince hideg aludt tej.
3: Balatonfüreden szervez állandó kirándulást és biciklistúrát a Túrajó. A séta során ellátogatnak a hegyen lévő régi balatonfüredi faluba, és természetesen megnézik a Tagóra sétányt is a csodálatos ősfáival. Az érdeklődők közben olyan történeteket hallhatnak a túravezetőtől, amelyek csak alig ismertek, többek között a Jókai Mór által elültetett fáról is. Felszegi Csaba riportja.
4: Füredet természetesen nem kell bemutatni, mindenki szereti, kedveli, romantikus, reformkorból is ismerjük, Jókai napok és így tovább.
10: Rafai Csilla, a Túrajó vezetője.
4: Hát mi a Túrajóval a kevésbé ismert, meg reflektorfényen kívüli helyszíneket, helyeket, személyeket, történeteket veszünk elő és karolunk fel, úgyhogy hadd kezdjem a Füredi Rabbival, ami nem ma indult, már azért pár éve futó eseményünk, a Zsidó Kiválóságok házával együttműködve először is megtekintjük a felújított zsinagógát. Páran felkapják a fejüket, hogy hol van Füreden zsinagóga.
10: Hát hol van Füreden zsinagóga?
4: Na, majd el kell jönni a sétára, és természetesen megmutatjuk. Nem csak bemegyünk, hanem leülünk, egy kis beszélgetéssel kezdődik. Ezt azért mondom, hogy erre a sétára nyugodtan el lehet jönni akkor is, hogyha valaki kevesebbet tud sétálni. Tehát ez tényleg egy nagyon könnyű, nagyon rövid, mármint sétálásban nem kell több kilométerre gondolni, nem szerint maximum egy fél kilométert megyünk csak, tehát leüléssel, beszélgetéssel kezdődik. Egy rövid sétát teszünk csak a felső városrészben, az egykori régi falu részben.
10: Amit alig ismerünk különben, tehát Füred, a Tagóra sétány, ugye általában a Jókai villa, ez a rész van meg, de annyira szép a felső panorámás rész, és különben pont ez a falusi rész. Itt van ez a zsinagoga?
4: Igen, igen, itt van a zsinagoga, és mivel a füredi rabbi sétány célja, hogy az egykori zsidó közösség fontos élettereit főzzük fel láncra, ezért indulunk a zsinagógától, de megnézzük, hogy hol volt a mikve, a rituális fürdő, hol lakott a rabbi, teszünk egy pici kör, de tényleg vállalható rövid séta lesz, és visszaérkezünk a Zsidó Kiválóságok házába, ami pedig egy interaktív kiállító tér, és a többségében Nobel-díjas tudósokról, híres, kiemelkedő személyekről kaphatunk átfogó képet, de az már tényleg egy játékos lezárása a programoknak.
10: Aztán van biciklis túrájuk is.
4: Igen, Balatonfüred kerékkaland pedig kerékpáros. Indulunk hasonlóképpen a központból, a Turinform közeléből, és mivel Füred, ahogy mondta is és elhangzott, nem csak a mindenki által közkedve Tagóra sétányból áll, a három régi városrészt kötjük össze. És mivel a kerékpár az egy tényleg egy nagyon-nagyon sétáláson túl egy nagyon jó lehetőség arra, hogy relatív gyorsabban, messzebbre is eljussunk, úgyhogy így összekötjük, és a többi városrészen is átgurulunk, és ezeken a programokon audioguide felszerelést használunk, tehát amikor a túravezető mesél az adott helyszínről, a leghátul haladó kerékpáros is hallja.
10: Bicikli, elektromos roller, bármivel lehet menni, vagy ez csak biciklis?
4: Hát ez kerékpáros lenne. Én azt gondolom, hogy azzal a legbiztonságosabb, a rollerrel nem feltétlenül szeretnénk részt venni rajta.
10: De aztán a Tagóra sétány fái között is sétálnak, van ilyen túrájuk is.
4: Igen, ez a fától az erdőig névre, címre hallgat, és mindenki tudja, hogy Tagóra ki volt, és miért róla nevezték el a sétányt, az már kevesebben, hogy először ez Deák Ferenc nevét viselte, és mellette találunk ültetett fákat, emlékhelyeket, emlékjeleket.
10: Hát ott van a Nők a Balatonért egyesület egyik szobra, ugye a Pajtás Gőzös tragédiája például, tehát rengeteg szobor van a sétányon valóban.
4: Igen, igen, tehát a partról is megemlékezünk, de egy picit elvesztünk a részletekben, és bemegyünk a fák közé, megnézzük, hogy kik azok, akik itt gyógyultak, kik azok, akik hosszabb, rövidebb időt töltöttek itt Füreden, és fát ültettek, emlékfát ültettek, és illetve vannak olyan személyek, akiknek pedig később ültettek fákat.
10: Ugye a Szív Kórház körüli részhez az a park, ugye rengeteg ősfán van ebben a parkban, nagyon szép.
4: Igen, úgyhogy itt a természetről is szó esik, de azért mégiscsak a helyi történetek, legendák, személyek elevenednek meg.
10: Mit emel neki egy olyan legendát, ami mondjuk érdekes tényleg?
4: Hát a tavalyi év az tényleg évelejétől évvégéig, de azt gondolom, hogy idén sem fogjuk elfelejteni Jókai Mórt, úgyhogy Jókai Mór fájáról, történeteiről, konyháról, irodalomról, csillagászatról, tényleg egy polihisztorról beszélünk, úgyhogy nála van mit mesélni.
3: Elindult a vízmegtartás Gyöngyösön. Összefogtak a város egyik lakóparkjában, és közösségi adománygyűjtésből vásároltak esővízgyűjtő tartályt. Azt szeretnék, ha az Életfa Ökopark a zöld megoldások mintaprogramja lenne. Pilisi Csenge riportja.
11: De hossuk egy kis földet.
12: Jó, nagyon jó, kicsi föld. Szilvi, beszólni a gombát.
13: A környezetnek jobban tesz, és hogy sokkal több levegő lesz.
14: Megtisztítja a levegőt, zöld lesz.
15: De sok család van itt, vagy sok gyerek. Önök is családdal érkeztek?
16: Halász Gergő. Én a fiammal érkeztem. Ő is ott küzd az egyik ilyen gödörrel, 15 évesen, de vannak sokkal apróbbak is. Itt 2-3 éveseket is látok.
15: És az önöknek miért fontos?
16: Mi Gyöngyös-Solymoson lakunk, a szomszédfaluban, de ez a domb város rész, amit csak mindenki így hív, hogy domb. Ez mindenkinek egy ilyen kis nyugodt sziget.
17: Nagyon fontos az, hogy minél több vizet tudjunk megtartani ebben az aszályos időszakban.
15: Libman Judit ötletgazda.
17: Egyrészt a saját kertünkben is tudunk esővizet gyűjteni, azért is tudunk tenni, hogy a házunk előtt vizet gyűjtsünk, és akár egy nagy lakótelepen is közösen összefogva megvalósulhatnak ilyen projektek.
15: Tehát akár egy panelház tetején is föl lehet egy ilyet állítani.
17: Az esővíztartály maga az a talajba kerül. Az esővíz pedig a lakóháznak a tetejéről fog lefolyni egy csőrendszeren keresztül, és úgy kerül bele majd abba a tartályba. Értelemszerűen, hogyha egyszerre sok esővíz esik le, és nem fér el a tartályban, akkor ezt majd szépen kivezetik majd mindenféle csöveken keresztül. Nálunk itt Gyöngyösen, sőt itt talán az egész térségben, Heves megyében ez az első ilyen közösségi vízmegtartó kezdeményezés. Sőt, mi most voltunk Kisteleken egy esőkert építő szakmai gyakorlaton. Többféle vízmegtartási módszer van. Tehetjük azt, hogy esővizet gyűjtünk kis tartályba a saját háztartásunkban. Ez a hatalmas nagy tartályos módszer, amit az ökoparkban valósítunk meg, illetve az is egy szuper jó módszer, hogy esőkerteket hozunk létre. Ezen kívül vannak mindenféle mikrodomborzati megoldások, amikor például egy erdőben vagy egy patak mentén szivárgó röngátokat csinálnak, vagy holtfákat használnak arra, hogy megtartsák az adott területen a vizet.
15: Mindezt miből finanszírozzák a lakók? Összeadják ennek az árát?
17: Elkezdtek egy gyöngyvirág nevű kertészeti vásárt szervezni, aminek a jótékonysági célja az volt, hogy ezt a tartályt meg tudják vásárolni számunkra. És ez nagyon sikeres volt, és nagyon sok ember támogatta ezt a célt.
15: Azt mondta, hogy ez az első így Gyöngyösön, követheti ez? Több lakóközösség összefoghat?
17: Az lenne a cél, hogy ez egy mintaprojekt legyen. Ha ez megvalósul, akkor ez mások számára is mintaként szolgálhat, más lakóközösségek számára, vagy akár az önkormányzat számára is lehet egy követhető út, hogy így is lehet város tervezni. Nagyon fontos lenne az, hogy a jövőben úgy történjen meg a város tervezés, a városfejlesztés, az építések megtervezése, hogy a fő szervező ereje a vízmegtartás legyen egy város építésének. És azért akartuk ezt nagyon, létrejöjjön ez az első ilyen projekt, mert akkor utána már ezt meg lehet mutatni másoknak is, hogy itt van, ez működik, meg lehet csinálni, össze kell fogni, és tudatosan így kell a város tervezni, hogy fő szervező erőként a vízmegtartás ott legyen.
15: Hiszen ez már kikerülhetetlen, a klímaváltozás hozza, hogy meg kell tartanunk a vizet.
17: Így van, sőt, igazából erre törvényi szabályozás is van, hogy nem szabad közterületre kiengedni a házakból a vizet. Ezzel sokan egyébként nem is foglalkoznak. Fontos, persze, szerintem nem is nagyon láttam még ennyire száraz és aszályos tavaszt, mint ami most van. És tudjuk, hogy elsivatagosodás van, borzasztóan aszályos volt a tavalyi nyár, úgy néz ki, hogy ez a nyár még aszályosabb lesz, óriási probléma a vízhiány, és egyre nagyobb lesz. Így kell gondolkodni, így kell előre nézni, hogy folyamatosan azon gondolkodunk, hogy egyénként, közösségben, városi szinten ez legyen az elsődleges szervező ereje a dolgoknak, hogy a vizet meg kell tartani, mert szárazság van és vízhiány van.
3: Elindult a vízmegtartás Gyöngyösön. Összefogtak a város egyik lakóparkjában. Kedves hallgatóink, hamarosan 17:30, a hírek után folytatjuk a Hajnal Time műsorát. Szólunk arról is, hogy egyedülálló élmény a nagy család 1 hektáros Bazsarózsa ligete.

0: Fél hatkor jó reggelt kívánok a hírszerkesztő nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. A budapesti döntő után várhatóan 100 000-es tömeg várja majd a BL győztes Paris Saint-Germain focistáit Párizsban, a játékosokat Emmanuel Macron államfő is fogadja. Világszintű imádságot tartottak tegnap este a békért 14. Leó pápa kezdeményezésére. Az egyházfő a vatikáni kertekben lévő Lourdi barlangnál vezette az imádságot, amelyhez a világ több kegyhelye is csatlakozott. Ősszel elkezdődhet az uniós pénzek kifizetése, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán arról írt, hogy az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása jött létre az Európai Bizottság és Magyarország között. A kormány elítéli a szabadkai zászlóégetést, írt a Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Szabadkán egy középiskola pénteki ballagásán két szerb diák egy magyar zászlóval felvonuló diáktól erőszakkal elvette a zászlót, amelyet később a városközpontban elégettek. Ismét járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, így újra közvetlenül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest is. Ma van a dohányzásmentes világnap, a WHO kezdeményezésére, a dohányzás veszélyeire és a betegségek megelőzésére hívják fel a figyelmet. Zenés és táncos programokkal várják ma a családokat a Műpa Gyermek napján. A szervezők interaktív koncertekkel, meseközpontú produkciókkal és hangszerjátszótérrel is készülnek. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Zivatar, zápor is lehet, a hőmérséklet napközben 25-30, késő este 16-23 fok között várható.
1: Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
2: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! A Hajnaltáj telefonszáma 061-328-7373. E-mail címünk hajnaltáj@mtva.hu. A mai szerkesztő, műsorvezető Bakos Csaba. Következzék néhány ajánlat az előttünk álló csak nem fél órából. Egyedülálló élmény a nagycsalád 1 hektáros Bazsarózsa-ligete.
3: Kerestünk különlegesebb fajtákat, és akkor így lett nekünk a korallszínű, ami hogyha kinyílik, akkor teljesen citromsárgává kifakul, ugyanúgy a vázába, ugyanúgy lábon, bár már kevés van fönt belőle. Kerestünk olyan fajtát, ami vörös, és vörös is maradt, tehát nem megy át ilyen lilás bordóba.
2: Arra a kérdésre keressük a választ, hogyan lehet egy főiskolai feladatból sikeres, környezetbarát és fenntartható vállalkozás.
4: Borászati mellékterméket, a törkölyt hasznosítsuk, és csináljunk belőle szőlőmagolajat, ami egy izgalmas terméknek tűnt. Egy marketing feladat volt, témája a szőlőmagolaj lett, és akkor ebből lett az az ötlet, hogy ezt a valóságban is csináljuk meg. Ehhez azért sok minden kellett, nyilván családi háttér, a présgépekhez értés, egy olyan háttértámogatás, ami élelmiszeripari szakmailag is segítség volt.
2: Egyebek között ezekről is beszélgetünk az elkövetkező fél órában.
1: Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
2: A pünkösdi rózsa, bazsarózsa, gyulladás csökkentő, görcsoldó és fájdalomcsillapító hatású növény. Kertekben napos, tápanyagdús helyet igényel. Ültetése ősszel ajánlott, a rügyek legfeljebb 5 cm mélyre kerüljenek a földbe. A pangó vizet nem tűri, az elvirágzott szárakat pedig tőből vágjuk le.
5: Lovas Katalin kertész kollégámmal vendégségben lehetünk a Csizmadia családnál, és itt állunk egy fás pünkösdi rózsa előtt, de emők azt mondta, hogy
6: 25 centis átmérőjű virágai vannak, laza szirmú, méltóság teljes szép bokor.
5: Pünkösdi rózsa, fáspeónia, bazsarózsa, van ami szinoníma, van ami teljesen mást jelent.
6: A fáspünkösdi rózsának a bazsarózsa az egy alfaja. Ez volt a legszebb példány, amit életemben láttam. Hatalmas, egy olyan másfél méteres kerületű.
5: És itt látszik is egymás mellett, hogy valóban két külön növényről van szó, a fáspeónia teljesen más, mint itt mellette, az igazi, vagy legalábbis amit ugye a nép egyértelműen pünkösdi rózsának hív.
6: Ez az évelő pünkösdi rózsa. Ennek a föld alatt vaskos gyökértörzse van, és nagyon könnyű szaporítani erről a törzsről. Most miután elvirágzott, a levelek visszahúzódnak, tehát elszáradnak, és a föld alatt hízik tovább a gyökértörzs. Ha ezt feldaraboljuk, és vízszintesen a földbe fektetjük, Úgy kell feldarabolni egyébként, hogy mindegyiken legyen 2-3 rügy. Ezt viszintesen a földbe kell fektetni, jól megmunkált talajba, jó trágyás, gazdag földbe, és 5 cm-es föld réteggel takarni.
5: Mert ugye hallgatóink kérdezik, hogy van, hogy átültették, vagy így feldarabolták, és nem virágzik.
6: A fáspünkösdi rózsáról köztudott, hogyha megbolygatják, tehát hogyha átültetik, akkor abban az évben nem hajlandó virágozni.
5: Peónia, ugye az a tudományos neve is van, hogy így nevezik, de a Peónia officinalis, ez az évelő lágyszárú, idézőjelbe szólva, pünkösdi rózsa, amiről beszélünk itt az első, amit talán legtöbb hallgatónk ismer.
6: Hát ha az ember ránéz, akkor egyértelműen látja, hogy lágyszárú. Tehát zöldek a szárok. A tövénél enyhén fásodik, de hát valójában ezt lágyszárúnak nevezzük.
5: Tehát ezért is különböztetik meg így a fás pünkösdi rózsát, igen, ugye a fás peóniát. Gábor is bólint.
7: Népiesen bazsarózsának hívják. Az átültetést nagyon megsínyli. Ott van egy nagy bokor, amit át kellett ültetnünk, mert teljesen benőtte más növény, és látszik rajta, hogy alig van hajtása. De várjuk, hogy jövőre talán már virágozni fog, lesz rajta egy-két világ, de én szerintem 3 év kell ahhoz, hogy igazából virágba boruljon.
5: Hallgatóink kérdezik, hogy hogyan szaporítsuk emőke. Magról is lehet, mert olyan szép termései vannak.
8: Lehet magról is szaporítani, úgy biztos, hogy lassúbb a folyamat, mint hogyha a töveket az ember szétszedi, úgyhogy legyenek.
5: Tőosztás, ugye?
8: Tőosztással is lehet, igen, úgy gyorsabb az eredmény, illetve akkor 1-2 év kell, hogy magára találjon a növény, gyökérzetet kifejleszten, és gyönyörködtessen bennünket utána virágával. Az egyébként egy gyönyörű sötét lila lesz, amit átültettünk máshonnan ide, hogy itt egy helyen legyenek, és így gyönyörködjünk bennük.
5: Tehát akkor a magvetés, Kati, az is akkor egy járható út, hogyha valaki erre szánja magát, de a gyors, hogyha vesz, ugye virágzási időben egy konténeres példányt vesz, akkor látja, hogy milyen színű, és akkor utána, hogyha jól megerősödött, akkor tőosztás, talán az a legegyszerűbb módja.
6: Én általában a magvetés híve vagyok, mert nagyon izgalmas azt a folyamatot követni, ahogyan a sziklevelek megemelik a földet, de hát ez természetesen egy hosszabb folyamat. Van a magvetésnek egy másik hátulütője, vagy talán az egyetlen hátulütője, hogy nemesített növényeknél a magból kelt növény nem lesz fajta azonos. Úgyhogy itt inkább a dugványról való gyökeresztetés, vagy a tőosztás, ahogy a nemüke javasolta, az egy járható út. De maradjunk még egy pillanatra a peóniánál, hogy vajon miért hívják ezt így? Mert most már sokan a botanikai nevén említik. Nos, ez a peón úgy van írva, hogy paeón, ez egy görög orvos volt. És ennek a növénynek a gyökerével gyógyított például sárgaságot, vese és hólyakorútot, a reuma ellen is állítólag nagyon jó hatásokat ért el. Viszont ez annál is inkább érdekes, és egy kicsit ellentmondásosnak tűnik, ugyanis a növény egészen mérgező. Virágai, szára, levelek, kizárólag a gyökértörzs az, amit gyógyászati célra fel lehet használni.
5: Ahogy a régi görögök mondták, hogy a mérget és a gyógyszert csak a mérték választja el egymástól, de hogy pont egy ilyen speciális botanikai részt kell tudni, mert ha elvétjük, akkor nem gyógyítjuk magunkat, hanem megmérgezzük.
6: Nagyon-nagyon otthon kell lenni a gyógynövény ismeretben, és arra hívom fel a hallgatók figyelmét, hogy senki ne kísérletezzen. Ennek megvan a nagyon nagy szakirodalma, lehetőleg hiteles szakirodalmat olvason.
5: És akkor itt ez a másik szép hagyományos pünkösdi rózsa, ennek az átültetése itt is megsínyli, hogyha rosszul ültetjük, mert volt ilyen tapasztalat?
8: Hát ha jó nagy földlabdával tudjuk átültetni, akkor nem igazán sínli meg. A tőosztásnál hát ott megsínli, tehát ha már meg van bolygatva, szét van szedve, de ha egybe tesszük át csak más helyre, jó nagy földlabdával, akkor semmit.
5: Van-e a pünkösdi rózsának összefüggése a pünkösddel, vagy hogy kapta ezt a nevet?
6: Nos, nincsen sem bibliai vonatkozása az elnevezésnek, sem valamilyen egyházi történéssel nincs kapcsolatban. Egyszerűen azért nevezték el pünkösdi rózsának, mert általában pünkös körül virágzik ki.
2: Bozsik gazda továbbra is várja kérdéseiket, hozzászólásaikat kiskerti problémákkal, tennivalókkal kapcsolatban e-mail címünkön hajnaltáj@mtva.hu. Egyedülálló élmény a nagycsalád 1 hektáros bazsarózsaligete. A kertben jelenleg 15 különböző fajta található meg 7 színben. A klasszikus rózsaszínek mellett különleges korall és citromsárga virágok is nyílnak, amelyek ritkaságnak számítanak. A bazsarózsa az utóbbi évek egyik legdivatosabb virága lett. Esküvőkön, elegáns csokrokban és luxus dekorációkban is egyre többször jelenik meg. Horváth Szabolcs riportja.
9: Egy igazán különleges, és nyugodtan mondhatjuk, hogy hívogató látkép tárul elénk akkor, hogyha a nagy család a Bazsa Rózsa ligetébe látogatunk el. Közel egy hektáron találkozhatunk itt, 15 fajtával, legalább 7 színvilággal, és ezek között egyébként igazi különlegességek is vannak. Nem csoda egyébként, hogy a mostanában az egyik legtrendibb virágunká vált maga a Bazsa Rózsa. Hát ahhoz, hogy ilyen szép legyen ez a virág, azért nagyon sokat kellett tenni. Én Nagy Csillához fordulok, aki őstermelő, és ennek a ligetnek, ennek a gyönyörű szép egy hektáros területnek a tulajdonosa. Mi mindent kellett megtenni, és mennyi idő volt, hogy ténylegesen ilyen gyönyörű virágokat kapjunk?
3: A férjem kezdte fiatal gazdapályázatából. Azt kell róla tudni, ami érdekes, ezek a fajták adottak voltak, ahogy ő be tudta őket szerezni. Viszont már a másik oldal, az már egy teljesen tudatos telepítés. 2015-ben, én magával a férjemmel 2017-ben ismerkedtem meg, és amikor így mondogatta, hogy hát neki van egy kis virágos kertje, akkor én így ezt el sem tudtam igazán képzelni, hogy mire gondolhat, hogy jó virágos kert. Bazsa Rózsa, se tudtam, hogy mi fánterem, hiába vagyunk mind a ketten mezőgazdászok, soha nem is hallottam róla, nem foglalkoztam vele, és akkor ugye kijöttem ide a kertbe, néztem, hogy mi ez a növény, és kellett vele foglalkozni azért minden évben. És 2020-ban mutatta meg ez a telepítés, amit mi régi telepítésnek hívunk régi oldalnak, hogy mit is tud valójában. Olyan gyönyörű virágok lettek rajta, hogy csak ámultunk, bámultunk, és akkor vettünk egy nagy levegőt, hogy mi legyen a továbbiakban, és ezt a nagy levegőt mi a másik oldalba bele is fetszeltük. A Bazsa Rózsa egy nagyon szép, viszonylag könnyen kezelhető dísznövény, azt kell mondjam, de ugye azért megvannak, mint minden dísznövénynek a maga problémái, tehát elsősorban így gyom problémákkal kell szembenéznünk itt szánpóföldi körülmények között, nyilván, hogyha ezt mondjuk egy fóliasátor, vagy őkhezbe tennénk meg, akkor teljesen más körülmények között kellene ezzel nekünk foglalkozni. Nem vagyunk biokertészet, tehát hogy ezt ne is feltételezzük. És például a gyomok visszaszorításában azért elég korlátozottak nekünk a szerfelhasználási lehetőségeink, úgyhogy igazából mi ezt kézzel oldjuk meg 80%-ban. A maradék 20%-a már itt látható kissé elavult geotextiliánk, amit már mi a következő évben szeretnénk mulcsra lecserélni. Úgyhogy nagyon sok élő munkaigényt vesz fel ez a növény, már csak a gyommentesítésről is, hogyha beszélek, de egyébként a szedés is. Tehát ez nem egy olyan növény, amit jövünk, és akkor egy kaszával talra vágunk, és akkor csak kiválogatjuk a zöldből a virágot. Ez nem ilyen, ez egy évelő növény, nem kell felszedni a hagymát, nem kell újra ültetni évről évre, ezt hosszú távra ülteti az ember. Úgyhogy amikor mi ezt szedjük, akkor eléggé görnyedünk, kinek milyen hosszú a keze, bejelöljük rajta, és annak megfelelően kezdjük el szedni teljes mértékben kézi munkaerővel. Ugyanúgy a válogatás is, és a kötés is.
9: Miért éppen 15 fajta, és 7 színvilág?
3: Ugye ez az oldal adott volt, és az új oldalon, amikor mi 2015-ben telepítettük, akkor már sokkal tudatosabban választottunk fajtát. Tehát ott már néztük az érés időt is, és néztük a színvilágot is. Kerestük azt, hogy a piacnak mi a megfelelő, kerestünk különlegesebb fajtákat, és akkor így lett nekünk a korallszínű, ami hogyha kinyílik, akkor teljesen citromsárgává kifakul. Ugyanúgy a vázába, ugyanúgy lábon, bár már kevés van fönt belőle. Kerestünk olyan fajtát, ami vörös, és vörös is maradt, tehát nem megy át ilyen lilás bordóba. Kerestünk egy különlegeset, van egy citromsárga fajtánk. Magyarországon vágott virágként nem annyira elterjedt, és vannak a fehérek, mert ugye mi bent vagyunk a Sziget-Szentmiklósi Flóra Hungárián is a virágainkkal, illetve most már a szegedi virágnagybanin is, és az ott megforduló felvásárlók, nyilván azt vettük figyelembe, hogy mit keresnek, tehát valamelyikében a vörösment nagyon, valamelyikében a fehéret keresték nagyon, és teljesen erre igyekeztünk felépíteni, és például a fehérből is úgy van kettő fajtánk az új oldalon, hogy van egy korai virágzás, és van egy késői virágzás, tehát próbáljuk lefedni a piaci igényeket.
9: Mennyire népszerű mondhatjuk látogatók körében a Szedd Magad akció, az most hétvégére?
3: Amikor először én ezt felvetettem, hogy legyen szed magadunk, akkor a férjem egy kicsit így nem is értette, hogy én mit szeretnék, de azt is láttuk, hogy már előtte is, amikor ugye teljes virágzásban van a kert, sokan megállnak, jönnek, kérdezősködnek, és akkor én azt gondoltam, hogy próbáljuk meg, hát ha lesz ennek egy kis keletje, és lett. Tehát ugye most hétvégén is lesz nálunk szed magad, szombat, vasárnap és hétfőn is, mivel pünkösdi hosszú hétvége lesz, illetve az előző hétvégén is volt, mert az új oldali virágaink akkor voltak teljes pompában, most pedig majd a régiek lesznek, és meglehetősen rossz időjárásunk volt múlt hétvégén, illetve hozzáteszem tavaly évben is, és így is nagyon sokan kijöttek. Volt, aki mezítláb tette végül a bazsarózsát, volt, aki itt most a bármelyik pocsolyába le a cipőjét, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk, hogy ennyien kijöttek.
2: A tavalyihoz hasonlóan jó szezonra számítanak idén-nyáron a Balatonnál a turisztikai szakemberek. Az elmúlt évek alatt sokat fejlődött

0: nem temetném a szezont, sőt, azt látjuk az első 4 hónap forgalmi adataiból, hogy legalább olyan jó, vagy egy picit jobb évején nézünk, mint a tavalyi volt, és a június-júliusi előfoglalások is azt mutatják, hogy vagy ugyanolyan, vagy egy kicsivel jobb forgalom lesz a Balatonnál a nyári hónapokban, mint tavaly.
1: Turizmusnak melyik része az, ami leginkább fejlődött az elmúlt években a Balatonnál? Mi ugye sokszor beszélgettünk a kerékpárturizmusról. Ezen a területen várható fejlődés?
0: Mindenképpen, hadd mondjak egy adatpárt, 2023. április 1-től az év végéig, december 31-ig 12 000 kerékpárt kölcsönöztünk ki a Balaton 365 rendszeréből a vendégeknek. Ugyanez az adat 2 évvel később, 2025. április 1-től december 31-ig 22 000. 12 000-ről 22 000-re majdnem duplázódott a kölcsönzések száma, ami azért egy nagyon mutatós adat, mert több mint 1000 kerékpár van a rendszerben, tehát ez nem egy véletlen, nem azt lehet mondani, hogy ez egy elég jó minta, de ugyanezt mutatják a Bahartnál hajókon értékesített kerékpáros jegyek, és ugyanezt mutatják a kihelyezett automata forgalomszámlálók. Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy 2023-ról 25-26-ra nagyjából megduplázódott a kerékpáros turizmus, már mint ami a ringások számát illeti. Nagyon megerősödtek a borászatok, borgazdaságok, borteraszok, gasztroborturizmus, az ehhez kapcsolódó kis fesztiválok. Tehát azt lehet mondani, hogy az a kínálat, ami várja a vendégeket, ez messze nem az a Balaton, mint amire 10-15 évvel ezelőttről emlékszünk. Amiben még fejlődnie kell a térségnek, az szerintem két dolog. Az egyik az az online láthatóság, a digitális térben való láthatóság. Ezen a téren van hova fejlődniük a vállalkozásoknak. A másik pedig értelemszerűen a fizikai megközelíthetőség. Vasút, közúti kapcsolatok, sármelléki repülőtér, illetve a térségen belüli utazás, mozgás.
1: Említette a gasztronómiát, nemrég lehetett olvasni valamelyik internetes hírportálon, hogy néhány balatoni vendéglátós 10 pontot fogalmazott meg, hogy mit kellene változtatni ahhoz, hogy az egész évben nyitva lévő vendéglátóhelyeket segíteni lehessen. Ugye régóta hangsúlyozzuk a 4 évszakos Balaton, de mégis most itt a szezon eleje, és ugyanott tartunk, hogy a legtöbb vendéglátós munkaerőhiányra panaszkodik.
0: Egyrészt ez nem Balaton specifikus, hanem vendéglátás specifikus probléma. Nem akarom elhárítani magamtól, de ez nem turisztikai destináció menedzsment feladat. Csak egy példát hagy mondjak, nem olyan régen fejeződött be egy kutatásunk, ami arra irányult, hogy összehasonlítottuk a Balaton turisztikai teljesítményét és képességeit más hasonló európai térségek, Gardató, Bledító, Vörtezé, Komóitó. És például találtunk olyan példát, Komóitónál pont, ami ugye nem egy szegény környék, meghatározták, hogy mi az a minimum szolgáltatási szint, amit a térségnek egész évben nyújtania kell, és akik vállalták a holt szezonban, a holt időben való nyitvatartást, azok valamilyen támogatást kaptak ehhez. Na most, hogyha ez egy olyan térség, mint a Komóitó meghozza ezt a döntést, akkor talán nekünk is érdemes ezeket a külföldi jó gyakorlatokat figyelembe venni.
1: A brandépítésnek az is része, hogy mondjuk aki összejön kerékpározni, az be tudjon ülni egy étterembe, ami nyitva van.
0: Szerencsére ebben szerintem jó pályán vagyunk. Egyrészt nincs a szakemberek között nézetkülönbség. Ebben a tekintetben nem is állunk rosszul. Ez azért nagyon fontos szerintünk, mert a tyúk vagy a tojás problémában szerintünk a kínálat van előbb. Ha van szolgáltatás, és ennek jó a kommunikációja, akkor lesz vendég, lesz forgalom, lesz költés. Ha nincs szolgáltatás, akkor természetesen majd egyre gyakrabban hangzik el az a mondat, minek menjünk oda, úgy sincs nyitva semmi. Akkor járunk el helyesen, akkor teszünk a Balatonért, ha megmutatjuk a belföldi és a külföldi vendégeknek egyaránt, hogy igenis van mit csinálni, van mit kipróbálni, van élmény, amit a Balaton ígér összetérre tavaszra.
2: Hogyan lehet egy főiskolai feladatból sikeres, környezetbarát és fenntartható vállalkozás? Pincés Mariannáé jó példa erre, aki hazánkban elsőként látott fantáziát a gasztronómia és az élelmiszeripar melléktermékeiben. Ami a borászatban, bébi étel és teagyártásban vagy éppen a malomiparban felesleges hulladék, az a grapoila számára egy kinyerhető értékes alapanyag. Így lett a törköly, a kukoricacsíra, a csipkebogyó vagy éppen a kanadai tök újra gondolva, ráadásul úgy, hogy a feldolgozásuk során sem keletkezik hulladék. A vállalkozást legutóbb tavaly a Környezetvédelmi Innovációs Díjjal ismerték el. A hidegen sajtolt olajokkal foglalkozó cég alapítójával, Pincés Mariannával Belényi Barbara beszélgetett.
3: 2009-ben volt egy természetes hulladék, ami a szőlészetből származik. Pincés Marianna Grapoéla alapító ügyvezetője fiatal lehetett, mert most is annak látszik. Lett egy ötlete, hogy ebből csináljunk valamit? Mindez hagyj kérdezzem meg, mennyi idősen?
4: 19 éves voltam, és ez sok csillag összeállásának köszönhető. Igen, az alapötlet az az volt, hogy a borászati mellékterméket, a törkölyt hasznosítsuk, és csináljunk belőle szőlőmagolajat, ami egy izgalmas terméknek tűnt. Egy marketing

0: feladat volt, témája a szőlőmagolaj lett, és akkor ebből lett az az ötlet, hogy ezt a valóságban is csináljuk meg. Ehhez azért sok minden kellett. Nyilván családi háttér, a présgépekhez értés, egy olyan háttértámogatás, ami élelmiszeripari szakmailag is segítség volt, és akkor én ezt a BSC alatt elkezdtem építgetni.
1: És kopogtatott fiatal lányként, szinte lány volt még a borászatokhoz, és próbált tárgya. Mennyire vették komolyan?
0: Volt, aki egyáltalán nem, most is emlékszem ezekre. Az élelmiszeripar, a gasztronómia, a borászatok az elmúlt most már lassan 20 évben nagyon-nagyon sokat változott és fejlődött, de már akkor is voltak olyan úttörők, akik ezeknek örültek. Pontosan emlékszem rá, hogy Szekszárdon mentünk fel a hegyre, és alig bírt felkapaszkodni az autó, és hogy mennyire nagy szeretettel és örömmel fogadtak minket, hogy ilyen indul, és azóta is beszállítóink.
1: És akkor ez egy win-win találkozás? Tehát ők adják a törkölyt, önök meg aztán az ebből sajtolt olajakat. Rá meg lehet közelebb nézni, hogy mi minden készül még, mert nem csak a törköly.
0: Igen, a szőlőtörköllyel indult, utána jött a kanadai töknek a magja, ami a bébétel gyártás mellékterméke, a kukoricacsira, ami a malomipar mellékterméke, csipkebogyó, maga teagyártás, meg a lekvárgyártás mellékterméke.
1: Itt az a lényeg, hogy minden valamilyen hulladékból származzon.
0: Ma már nem minden, de az a kiinduló pont, és így nőtt a kínálat, aztán mi egyszer csak már szőlőmagolajos cégből olajos cég lettünk, és akkor jöttek az olyan megkeresések is, hogy lemagolaj, mákolaj, ami kifejezetten olajgyártás céljára termesztett növények, hogy ezek miért nincsenek, és akkor lettek. Úgyhogy ma a már közel 30 féle magból, amit sajtolunk, egy része kifejezetten termelőktől van, és ilyen célra, másokat pedig akár félkész, akár teljesen melléktermék állapotában, sőt sok esetben egyébként tisztítva készen vesszük át további feldolgozás céljára. Szóval ezek sok-sok együttműködés eredményeképpen jönnek létre.
1: De közben a gyárudvarában van permakultúrás kert is, két telephelyen is.
0: Szerencsén is Püspökladányban vannak az üzemeink, másrészt 22. kerületi iroda körül a permakertben a dolgozóknak konyhakerti növényeket termelünk, és ez a kert egyébként nyitott mindenki számára, workshopokat tartunk, nyílt napokat. És itt a permakultúrás kertben azért sok fejlesztés születik, mert hogy itt van egy termékfejlesztési laborunk is. Én azt gondolom, hogy a körforgásos gazdaságnak ez egy nagyon fontos pontja, minimum elvárás, hogy házon belül egyben gondolkozunk, úgyhogy így születnek ezek az ötletek, amit piciben megcsinálunk, és vannak ezek a bizonyos nyílt napjaink, ahol ilyen labortermékeinket is lehet kóstolni, illatolni, magunkra kenni, és akkor van, amelyik megvalósul nagyban is.
1: Zero Waste fenntartható cég az önöké, de nem csak azért, mert hogy ezek a pici olajak nagy százalékában már eleve hulladékból készül, hanem maga a gyártási folyamat is ez szerint működik?
0: Sőt, ettől Zero Waste. Az, hogy egy másik iparág melléktermékéből indulunk ki, az náluk Zero Waste, annál az előző gyártónál, nálunk upcycled, az jelenti azt, amit mi csinálunk, hogy melléktermékből indulunk ki, és akkor azt tovább hasznosítjuk, és értékes terméket gyártunk belőle, és az, hogy nálunk mindez ezután egy Zero Waste folyamatba kerül bele, az azt jelenti, hogy igen, nálunk is keletkeznek melléktermékek, és ezeknek a további fejlesztéséről mi magunk gondoskodunk.
1: Tehát az olajból készül akkor testápoló, itt az itteni nettermelt gyógynövényekből, de mi mindent gondolnak még újra? Ez már a harmadik hasznosulása annak a növénynek.
0: Igen, és ennél még sokkal több van. A legizgalmasabb fejlesztésünk jelenleg az a napraforgó magtej.
1: Ez egy növényi, ez egy növényi tej, de nem szója, nem rizs, amit ismerünk,
0: így
1: hanem
0: van,
1: napraforgó.
0: Hanem napraforgó magból készül, és még csak nem is a magból, hanem amikor a magból, a tiszta bélből kisajtoljuk az olajat, akkor utána marad egy prés maradvány. Ez minden egyes olajnál így van, ez egy zsírtalanított mag maradék. Ezt leőröljük, ebből egyrészt lehet mindenféle gluténmentes kekszeket gyártani.
1: Ráadásul gluténmentes.
0: Hiszen nem gabona, tehát ezek természetesen gluténmentesek, magas fehérjetartalmak, stb. De mi magunk is készítettünk belőle egy izgalmas terméket, mégpedig ezt a napraforgó italt. Tehát ez egy upcycle termék, mert a mellékterméket hasznosítjuk, és akkor ebből lesz egy ilyen izgalmas növényi tej, ami egyébként világújdonság a tekintetben, hogy napraforgó magból sem gyártanak tejet Európában, illetve így, hogy az olajsajtolás melléktermékét használják fel, így meg egyáltalán nincsen ilyen.
1: Hány díjat zsebelt be ezekkel az ötletekkel?
0: Nem tudom sokat, mert fontos nekünk az íz is. Ez nem csak egy környezetbarát gyártási filozófia. De még egy példát hadd meséljek, bár a szőlőmaggal szoktuk végigvezetni, vagy a csipkebogyó maggal ezeket a folyamatokat, mert ott jól végig lehet mutogatni, hogy ott még a szőlőhéj is, amikor szeparáljuk, akkor abból szőlőjövőlemény, antioxidáns kivonatok, stb. De a kedvenc jelenleg a vegán majonézünk, azért, mert olyan, mint egy teljesen átlagos tojásos majonéz, azzal az extrával, hogy hidegen sajtolt olajból van, mert egy napraforgó olaj a bázis, de az hidegen sajtolt és nem finomított, tehát vegyszermentes. És hogy lett vegán? Úgy lett vegán, hogy a lemmagolaj sajtolásakor keletkező mellékterméket, az aranylemmag pelletet megdaráltuk, ebből lett az aranylemmagliszt, és ez a tojás helyettesítő. És nincs benne egyébként semmi más az ízesítésen kívül.
1: Vállalkozónak kell lenni, kreatívnak, bátornak kell lenni, a hulladékban merni kell hinni, és azt hiszem a hasukat is kell, hogy szeressék egy kicsit.
0: Biztosan. Én a finom és egészséges ételekbe hiszek.
2: Arra a kérdésre kaptunk választ, hogyan lehet egy főiskolai feladatból sikeres, környezetbarát és fenntartható vállalkozás. Kedves hallgatóink, a Hajnaltáj hamarosan véget ér. Vidékmagazinunkkal holnap reggel ismét 5 és 6 óra között várjuk Önöket. Mai műsorunkat néhány perc múlva újra meghallgathatják a mediaclip.hu oldalon. Rövidesen vasárnapi újság című műsorunk kezdődik. A hangmérnök Németh László és a gyártásvezető Szöllősi Éva nevében is köszönöm, hogy velünk ébredtek. A szerkesztőt Bakos Csabát hallották. Jó napot kívánok!

0: Vasárnapi imádság. Elmondja Szemerei János, evangélikus elnökpüspök.
1: Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Olvashatjuk Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levelében, a 13. fejezet 13. versében. A mai vasárnapunk Szent Háromság ünnepe, az egyházi ünnepi naptár vízválasztó alkalma. Lezárja a nagyjából fél éves időszakot, amelyben végigjártuk az üdvösségtörténet legfontosabb állomásait, adventtől a húsvéton át pünkösdig. A jövő héttől viszont elkezdődik az egyházi év második fele, amit a növekedés időszakának szoktunk nevezni. Ezért is öltözik ilyenkor az oltár és a szószék terítője zöldbe. Ennek a vízválasztó vasárnapnak középpontjában a titokzatos, háromságos egyisten személye áll. A mai bibliai igeversünk Pál apostol korintusiakhoz írott második levélnek a záró mondata. Pál apostol itt csokorba köti a javunkat munkáló Isten háromféle bennünket segítő, építő és megmentő valóságát, személyét, amit a teológia a Szent Háromság fogalmával igyekszik körbeírni. Háromságos egyisten, csak körüldadogni tudjuk nagyságodat, hatalmadat és szeretetedet. Megteremtetted a számunkra felfoghatatlan méretű mindenséget, aztán kicsi gyermekként teremtett világodba jöttél. Önzetlenül segítettél és tanítottál, mégis méltánytalanságokat kellett elszenvedned. Igaztalanul meggyötörtek és megöltek, de megmutattad, hogy mégis nálad van minden hatalom. Pünköstkor kiárasztottad lelkedet, melyből hit és szeretet támad évezredek óta, és tárt karokkal vász bennünket, hogy hazatalálhassunk hozzád.
0: Szemerei János evangélikus elnökpüspök gondolatait hallották. Vasárnapi újság. Közéleti magazin a Kossuth Rádióban.
2: 6 óra van, jó reggelt kívánok! 2026. május 31-én vasárnap, Angéla napján, gyermeknap, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Újhely Zoltán. Hallgassák meg híreinket a bemondó Beslin Bettina.
3: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Ősszel az utolsó negyedévben kezdődhet meg az uniós pénzek kifizetése, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodásának nevezte az Európai Bizottság és Magyarország között létrejött egyességet. Elemzők szerint a mintegy 6000 milliárd forint jelentősen hozzájárulhat a GDP növekedéséhez és a forint további erősödéséhez. A nyugállományú katonák támogatásainak és egészségügyi ellátásának felülvizsgálatát ígérte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szenti Romulus a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének rendezvényén azt mondta, hogy a veteránok véleményét és javaslatait is figyelembe veszik a döntések előkészítésekor. Állami beavatkozással rendezni a kormány a Dunai Vasmű helyzetét, írja a Telex. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint 1 milliárd forintot biztosítanak az üzeminfrastruktúrájának működtetésére, hogy megelőzzék az iparbiztonsági és környezetvédelmi kockázatokat. A pénzügyminiszternek és a gazdasági miniszternek augusztus végéig kell jelentést készítenie arról, milyen befektetői ajánlatok érkeztek az üzemre tavaly október óta. A kormány emellett meghosszabbította a Dunaújvárosi Vasmű a Dunafer közszolgáltatási szerződését, ami rövid távon biztosíthatja a dolgozók megélhetését. Az EU-s forrásokról létrejött megállapodás olyan fejlesztések elindítását jelenti, amelyektől egyszerre lesz zöldebb és olcsóbb az energia, írt a közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. A környezetvédelmi beruházások és az energiaátmenet is új lendületet kaphat. Gajdos László hozzátette, a tiszta energia nem luxus, hanem a jövő alapja. Ukrán drón csapódott a zaporizsiai atomerőmű egyik épületébe, közölte a Rosatom, orosz állami atomenergetikai vállalat vezérigazgatója. A robbanás megrongálta a 6-os blokk turbina csarnokát, de a főberendezésekben nem tett kárt. Az orosz vezetés célzott támadásról beszél, és figyelmeztetett a nukleáris biztonsági kockázatokra. Ismét csapás mért egy feltételezett drogkereskedő hajóra az amerikai hadsereg. A műveletben hárman meghaltak. Az amerikai kormány szeptember óta a Karib-tengeren és a Csendes-óceán keleti részén közlekedő hajókat vett célba, hogy visszaszorítsa a nemzetközi kábítószer kereskedelmet. Világszintű imádságot tartottak tegnap este a békéért 14. Leó pápa kezdeményezésére. Az egyházfő a vatikáni kertekben lévő Lourdi barlangnál vezette a rózsafüzért, amelyhez a világ több kegyhelye, például a Mátra Verebély Szentkúti nemzeti kegyhely is csatlakozott. Leó pápa korábban április 11-én tartott vérasztást a békéért. Itthon egy lányt ápolnak még kórházban a tegnapi pécsi baleset sérültjei között. A pécsi sportiskola aerobik versenyzőit, edzőit és néhány szülőt szállító busz eddig tisztázatlan körülmények miatt áttért a szemközti sávba, fának ütközött, majd árokba hajtott. A sofőr a helyszínen meghalt, 23-an megsérültek. Ismét járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt Facebook oldalán azt írta, hogy a felújításnak köszönhetően újra közvetlenül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest is. A pályasebesség emelése fokozatosan történik, júliustól azonban már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek a vonatok. Nyílt napot tartanak országszerte a tűzoltó laktanyák a gyermeknap alkalmából. Az esemény mindenhol ingyenesen, előzetes regisztráció nélkül látogatható 10 és 16 óra között. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A laktanyákban próbariasztásokat is tartanak, így az érdeklődők láthatják, mi történik, amikor tűzesethez, balesethez riasztják a tűzoltókat. A fővárosi laktanyákban fellép a katasztrófavédelem központi zenekara.
0: Időjárás jelentés.
2: A forróság enyhül, de az eső még nagyon sok helyen hiányzik. Mit hoz a mai nap? Kérdezem a meteorológust, Pátkai Zsoltot. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok! Ma még napos idő várható fátyol és gumaj felhőkkel, viszont a Dunántúl nyugati kétharmadán délután már egyre több helyen kialakulhat zápor, zivatar. Északkeletén is lehet egyébként néhány zápor. Nagy területen megélénkül az északnyugati szél, az ivatarokat viharos széllökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 23 és 31 fok között várható, északkeleten lesz a hűvösebb. Ugyanakkor a jövő hét első felében változékony csapadékos időre számíthatunk, záporok, zivatarok több alkalommal, több hullámban is kialakulhatnak, felhőszakadások is lehetnek.
0: Nemzeti Sportkrónika.
5: Köszöntöm Önöket, Nyágui Gergelyt hallják. A labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében a Paris Saint-Germain 11-es rúgásokkal győzte le a friss angol bajnok Arsenal csapatát. Az angolok Kai Havertz góljával már a 6. percben megszerezték a vezetést, amit a párizsiak Dembélé 65. percben szerzett 11-esével egalizáltak. 90, majd 120 perc után is 1-1 volt az eredmény, a büntetőrugásoknál aztán a franciák céloztak jobban, így megvédték címüket. Azonnali hatállyal távozik a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool labdarúgó csapatának vezetőedzői posztjáról Arne Slot. A holland szakember 2024 májusában váltotta Jürgen Kloppot az angol együttes kispadján, és az első idényben bajnoki címet szerzett a csapattal. A folytatás viszont már nem sikerült ilyen jól, a Liverpool ugyanis csak az 5. helyen végzett a Premier League legutóbbi idényében, a negyeddöntőben búcsúzott a bajnokok ligájától, és ezúttal egyetlen trófeát sem tudott nyerni. A 47 éves Slot és a klubvezetés közös megegyezéssel zárja le az együttműködést. Az Imre Bencével felálló THW Kiel jutott be elsőként a férfi kézilabda Európa Liga fináléjába, miután a hamburgi 4-es döntő első elődöntőjében 29-28-szal legyőzte a francia Montpellier együttesét. A Kiel ellenfele a Flensburg ellen diadalmaskodó Sipos Adriánt, Palasics Kristófot és Bartucz Lászlót is foglalkoztató Melzungen lesz a vasárnapi döntőben. A BVSC nyerte a bronzérmet a férfi vízilabda OB1-ben, mivel a helyosztó szombati 3. mérkőzésén 15-11-re legyőzte a Szolnokot, ezzel 3-0-ra megnyerte a párharcot. Tátrai Dávid és Benedek Mór 3-3 góllal vette ki a részét a sikerből. Kovács Zsófia megnyerte a felemás korlát döntőjét a szlovéniai Koperben zajló Torna Challenge világkupán. Háromszoros Európa-bajnokunk a selejtezőből a 4. legjobb pontszámba jutott be a fináléba, a döntőben azonban tovább javított teljesítményén, és 13,6 ponttal a mezőny élén végzett. Köszönöm figyelmüket!
0: Műsor ajánlat.
6: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
0: Vasárnapi újság.
7: A műsorvezető Újhelyi Zoltán.

0: Vasárnap jövőse 40. évfolyamában járunk, a 2006. adást hallják. Mit kínálunk műsorunk első órájában? A szerkesztő Halász Zsuzsa. Szent László országa, örökség kalauz a lovak királyról. Kényszermunka ítélet nélkül. A szovjet birodalom rabszolgaként kezelte a hadifoglyokat. A hírek után hatalmas várakozás, borsos árak. Minden idők legnagyobb sporteseménye lehet az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada rendezte labdarúgó világbajnokság, és idős termelők bizonytalan jövőkép, rohamosan öregszik az uniós gazdatársadalom. Ezer négyzetméteres terület, 6 és 11 méter közötti magasságú sánc, amihez 326 ezer köbméter földet és 15 ezer köbméter fázt használtak fel az építők. A szabolcsi földvár egyike a legszebb és legépebben maradt Szent László emlékeknek. A légi felvételeken ma is állni tűnő erődöt a honfoglalás utáni évtizedekben Szabolcs vezér emeltette. Becslések szerint mintegy 600 ezer munkaóra alatt. S hogy ez az idő tényleg egy jó munkához kellett, azt az is bizonyítja, hogy 150 évvel később első László király e falak mögött tartotta a keresztény államszervezetet megszilárdító szabolcsi zsinatot. A határozatokat Szent László első törvénykönyve őrzi, a helyi identitásba is beépült a Szent Király emléke, sőt, tovább is nőtt, mert Szabolcs nem csak egy község, hanem egy vármegye is, mondhatni Szent László megyéje. Az Örökségünk Őrei Egyesület és a Kárpát Eurorégió most három kötetben foglaltatta össze a lovak királyhoz kapcsolódó épített és kulturális örökséget. Zsoldas Barnabás beszélgetése.
1: Kis András, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei közgyűlés tagja, az Örökségünk Őrének ugyancsak tagja is. Olyan könyv bemutatása előtt beszélgetünk, ami azt gondolom Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében nagy hangsúlyt kell, hogy kapjon, hiszen Szent László országa címet viseli a könyv.
2: Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye az a megye, a Csonka Magyarországban, ahol a legtöbb Szent László örökség van. Gondoljunk csak Szabolcsra, Kisvárdára, Laskotra, Vaktaló rendházára, vagy napkorban falképek, zsinat, csata, szobor, és nagyon sok emlék őrzi az ő emlékét. És három kötetet adtunk ki 10 év alatt, és egy turiszti útvonalat, egy honlapot szerveztünk, Kárpát-medence minden országát, plusz Lengyelországot és Zágrábot is sikerült bevonnunk ebbe az útvonalba. Tehát a közép-európai összefogás jött létre Szent László öröksége mentén. A Hieróterosz Egyesület indította el ezt még 2016-7 fordulóján. A Kolozsvári Iskola Alapítvánnyal együttműködve kiadtunk minden olyan tudást, ami a Kárpát-medencében Szent Lászlóról ma föllel. Az egészen az ötletgazdája, Kelemen Hunor Románia volt kulturális miniszterét, az RMDS elnökét hagy emeljem ki, nélküle ez nem indult volna el. Ő volt az, amikor még nem volt program, nem volt útvonal, nem volt projekt. Mondta, hogy erre időt, energiát kell szánni.
1: Az Örökségünk Őrei Egyesület egy könyvbemutatót szervezett Nyíregyházán, a Megyeházán. Kollár Tibor a könyv szerkesztője.
3: A könyvben, ami a trilógiának a harmadik zárókötete, összefoglaljuk ezeket az új kutatási eredményeket, de nem csak a megyében, bár kétség kívül a Szent László örökség szempontjából a megye az egyik leggazdagabb, hanem a teljes történelmi Magyarország most a merítésünk tárgya, tehát nyugat-magyarországi, vasmegyei, akár Pozsony környéki, illetve a ma Romániához tartozó parciumi vagy délalföldi kolostorásatásokat és falképföltárásokat mutatjuk be a könyvben.
1: Mi úgy tudjuk, hogy Szabolcsban a földvár az fel van tárva, minden tudunk róla. Németh Péter esetleg mást is előásott?
3: Szabolcsban éppen nem, de ha ezt említi, akkor a határ túloldalán a nagy bihari földvár ásatása az most kezdődött igazán szervezetten, és ott már meg is találták a korai, még a váradi székesegyház előtti püspöki székhely templomát.
1: Nagyvárad egy fontos szakrális hely, hiszen Magyarországról, Biharból zarándokok szoktak menni a Szent László tiszteletére Nagyváradra.
3: Ha Nagyváradot kérdezi, ott a székesegyház gótikus periódusából jó néhány kőfaragvány, kőszobor az, ami előkerült. Folynak a vár helyreállításának a munkálatai, és a reneszánsz várban nagyon sok követ befalasztak a középkori székesegyházból. Ezeket most szisztematikusan kibontják. Egyébként a könyvemutatónk előző állomás kiadása az erdélyi Partiumi könyv bemutató az éppen a nagyváradi római katolikus püspök vendéglátásában történt.
1: Mosolyogtam kínomban, és most éppen friss események vannak a bontást illetően. Ezek nyilván nem voltak bekalkulálva, amikor a könyvet szerkesztettek.
3: Ez valóban nagyon sajnálatos, úgy apát úrral van minden szolidaritásunk.
1: Kocsis Fülöp görög katolikus metropolita. A könyvnek az a címe, hogy Szent László király országa. Ha arra gondolok, hogy Szent László 1100 előtti években járt éppen Szabolcs-Szatmár Bereg megyében, Szabolcs várában, akkor az itt lefektetett tézisek meghatározták a keresztény életünk és társadalmi rendünk berendezkedését. Azt mondta, a mindennapokban lehet Szent Lászlóra hivatkozni és lehet követni.
4: De különbséget tettem, hogy nem az akkori gyerkölcsi és főleg jogrendi körülményeket kell fölidézni és lemásolni, hanem azt kell nekünk is követni, akit és amit követett Szent László maga idejében. Nyilván az akkori rendelkezések, például a szabolcsi zsinaton hozott döntések jó része ma már nem időszerű, természetesen ez így van, ezer év távlatából, és mégis azt mondhatjuk, hogy az az ember, aki akkor cselekedett az szerint, ahogy kellett, és amivel tovább tudta vinni népét, országát, európaivá tudta tenni akkori még nagyon kaotikus körülmények között lévő nemzetet, és nemzetek összességét, mert nem is csak magyarokról volt szó, tegyük azért hozzá. Ezt az embert kell a szemünk elé állítani. Azt is hangsúlyoztam, és most is szeretném kiemelni, hogy az ember akkor tud igazán ember lenni, akkor tud önmaga lenni, hogyha az Istennel együttműködik, hogyha az Isten akaratát keresi és követi és teljesíti. Mert az Isten nem akar mást, mint az, hogy nekünk a legeslegjobb legyen. És minél inkább tudjuk követni az Istennek ezt a szándékát, annál inkább tudunk önmagunká válni. Na hát ez az, amiben ma is követhetjük ezt a nagy magyar elődünket, példaképünket, és igenis, ha most is kaotikus körülmények vannak is, akár Európában, akár hazánkban is, mégis az Isten akaratának a keresése, teljesítése hozzásegít ahhoz, hogy jó döntéseket hozzunk most a saját életünkben, és akár azt is mondhatjuk, hogy mi is nagy magyarokká váljunk, akik nem csak a saját érdekeinket, hanem szűkebb és bővebb közösségünk és egész nemzetünknek a javát tudjuk szolgálni.
1: Dr. Fekete Károly, a Tiszántúri Református Egyház kerület püspöke részt vett azon a könyvben mutatón, amely Szent László királyunk országa címet viseli. 500 évvel később, amikor Szent László Szabolcs várában az egyházat és a akkori közigazgatást külön választotta, külön alapokra helyezte, talán még most is van időszerű kérdés, amit a reformátusok tudnak hasznosítani, vagy tudnak használni a mindennapok során.
5: Igen, ráadásul ez a 1992-ben tartott zsinati helyszín, a szabolcsi templom, az most református kezelésben van, és örülünk neki, hogy nemzeti emlékhely lett a szabolcsi földvárral együtt. Azt gondolom, hogy egy ilyen formátumú király, mint Szent László király, aki komolyan vette az Isten törvényét, és komolyan vette az emberi rend törvényét, ez be is tartotta, és elől is járt, és nem véletlenül lett lovak király. Az Isten atlétája címet is elnyerte. Ez egy olyan életmű volt, amelyik a erkölcsi tartással és a nemzet előrehaladásával a mai napi példát mutat. Amikor mi egy ilyen királyi életművet nézünk, akkor egy teológus úgy gondolkodik, vagy egy lelkipásztor, hogy a minta az nem saját kutfőből fakadt, vagy az elődök lábnyomába lépve, még akár úgy, hogy Szent István király is ott volt Szent László előtt, hanem még magasabbra nézett, és az isteni király tükörbe tekintve ahhoz igyekezett szabni az intézkedéseit, meg a saját életfolytatását. Nem lehetett volna szent, hogyha a kortársak nem fedezik föl, hogy ő nem csak dirigált, hanem meg is valósította a saját életében azokat az elveket, amelyeket másokon számon kért, és ez a koherens, ez a összefüggő életmű avatta őt azzá, hogy szent életű királyként tartjuk számon. Ez a mai napig tanúságos és követendő.
1: Most, amikor fogalmazhatunk úgy is, hogy keszekusza életben zajlik minden napunk, talán most is érvényes az, hogy magasabbra kell nézni.
5: A belső iránytű fontossága minden időben így van, de átmeneti korszakokban még inkább, és ez a belső iránytű szabhat a mindennapokban is olyan útvonalat az ember elé, ahol fölfelé is tájékozódik, nem csak oldalra, meg lefelé. Ebben nyugodtan példát vehetünk. Szabad lelkiismerettel, Istenre tekintő élettel végezhetjük a küldetésünket. Mi is egyszerű földi halandók, akiknek nem királyi tiszt adatott országlásban, de királyi tiszt adatott a keresztény szemléletmódban.
0: Zsoldos Barnabás beszélgetését hallották.

0: 340 főtábor, 4000 melléktábor. A Szovjetunióban a külföldieknek is megvolt a maguk koncentrációs tábora, gulágja. A GUPVI, vagyis a hadifogoly és internáló táborok parancsnokságának felállítását Lengyelország szovjet megtámadásának második napján rendelt el Lavrentyij Beria belügyi népbiztos, a tömeges mozgósítás miatt jelentkező munkaerőhiány enyhítése érdekében. Az ötlet egyébként az egykori Magyar Tanácsköztársaság pénzügyi biztosától származik. A Szovjetunióba emigrált Varga Jenő 1922-ben vetette fel először, hogy a külföldről elhurcolt civileket kényszermunkatáborokban kellene dolgoztatni, és ez volt az alapja annak a határozatnak is, ami 1939-ben elrendelte, hogy a háborúban legyőzött országok lakosságával pótolják a bányákban, erdőirtásokon, építkezéseken hiányzó munkaerőt. 1945-ben már milliós nagyságrendben dolgoztak, szenvedtek a GUPRI táborokban külföldi rabok, köztük a Málenki robotra hurcolt magyarok. Bognár Zalán történésszel Mezesán György beszélgetett.
1: Amikor szovjet munkatáborokról beszélünk, legtöbben a gulág rendszerére gondolnak. Ugyanakkor ma már tudjuk, hogy a GUPVI táborokba is tömegesen hurcoltak el embereket. Mi a különbség a két táborrendszer között, és miért él mégis inkább a gulág a köztudatban?
2: Igen, valóban, hát ugye a gulág kifejezést Szózsényszi hozta be a közéletbe a Gulág szigetcsoport című munkájával 1973-ban. Na most ezek után mindenki csak a gulágot mondta, és ezt tudták, de már 1990-ben a Vajna Isztrejcsevszki zsurnál, tehát ez egy szovjet hadsereg folyóirat, ebben már szerepelt a GUPVI, tehát ez a hadifogy és internáló főparancsosság. Mind a kettő mozaik szó, hogy a gulág az a Glavne Upravenie Lagerei, lágerek főparancsosága, vagy javító munkatáborok főparancsosága. Ez 34-től működött, ide politikai és köztudományos bűnözőket vitek, tehát elítéltek kerültek oda Magyarországra alapvetően, és nyilvánvalóan politikai elítéltek kerültek a gulágra, de ott már köztudományosok összekeverték őket, és hát borzasztó sorsuk volt. Tehát lényeg az, hogy őket elítélték személyes ítéletek alapján. A GUPVI, mivel hadifogoly és internátügyi főparancsnokság, tehát ide hadifoglyok kerültek és internáltak. Na most az a fontos, hogy itt nem volt elítélés, tehát akiket civilként elvittek, és ezekbe a táborokba kerültek, azokat nem is lehet rehabilitálni, mert nem ítéltek el őket. És egyébként az egy fontos dolog, hogy ha itt hadifoglyokról beszélünk, akkor ezt ugye én általában zárójelbe szoktam, hogy hadifoglyok, mert a katonák között rengeteg civilt vittek el, és tulajdonképpen a civilek többségét hadifoglyi státuszba viszik el. Tehát katonák közé keverik őket, még az internet státuszba ott már nőket is elvisznek, és őket meg kifejezetten német származás indokával viszik el.
1: Mi az oka annak, hogy eddig a közéletben nem igazán tudták azt, hogy voltak a gulág táborokon kívül másfajta táborok is? Mert olyan fura belegondolni, hogy akik elszenvedték ezeket a táborokat, azok csak tudták azt, hogy milyen parancsnokság alatt vannak éppen.
2: Nem, abszolút nem tudták. Ők csak a tábor tudták, hogy hányas számú táborban vannak. Óriási titkolózás vett az egészet körül. Ugye mind a két lágerrendszernek a feje az a NKVD, vagyis a belügyi népbiztosság volt Lavrentyij Beria vezetésével. És később ugye NKVD, aztán MVD, aztán KGB lett végül is, de a lényeg az, hogy az egész lágrendszer 39-től kezdett működni, még a gulág az jóval korábbi, csak ezt a gulág mintára hozták létre, de ez egy egészen más típusú, tehát itt, ha létszám hiányzott, tehát hogyha egy hadifoglycsoportot elindított a gyalogmenetben, időközben megszöktek emberek, az őrparancsnok, amelyik átvett 1000 embert, ezzet kell leszállítani, akkor az utcára összeszedte a hiányzó embereket, és azokat vitte be. Tehát itt darab-darab, mindegy volt, hogy bárkivel ki lehetett cserélni. A gulágraboknál ott nem, mert ott már egy váddal letartóztatják őket, és utána van egy eljárás, elítélés, és 8-10-25 év kényszermunkára ítélik általában.
1: A foglyok számáról lehet valamit tudni, vagy ezek még bizonytalanok?
2: A számok kapcsán az biztos, hogy a korabeli közel 15 milliós Magyarországról, tehát a visszacsatolásokkal megnövelt 172 ezer nézetkilométeres, ugye a 93 ezer nézetkilométer Magyarország területe, tehát majdnem a dupla területéről, ahol közel 15 milliós volt a Magyarország lakosság, onnan 1 millió ember került szovjet fogságba, és itt kétharmada katonaként, egyharmada civilként, ezt lehet elmondani. A gulágrabok esetében, tehát akiket elítéltek, ott vannak a legbizonytalanabb adataink, mert a legkevesebb adatot kaptunk meg a Szovjetuniótól, bocsánat, Oroszországtól, tehát az orosz állami hadilevéltártól, illetve vásárolta meg a Magyar Nemzeti Levéltár. és itt a leghomályosabb, itt egyetértünk a történész kollégákkal, hogy tehát a 20-40 ezer közé tehető azoknak a száma, akiket Magyarországról ítélet alapján vittek el a gulágra.
1: És ezek a táborok lokációjáról lehet valamit tudni? A típusok között volt különbség?
2: 1941 előtt, mielőtt a németek megtámadták volna a szovjeteket, az európai részen is rengeteg gulágtábor volt. De ahogy bejött a német támadás, ugye ezeket a lágereket áttelepítették az Urálba, meg Szibériába és a szovjet Közép-Ázsiába. Miután visszafoglalják a területet a szovjetek a német megszállóktól, akkor ezeken a területeken már jó rész inkább gufi táborokat hoznak létre, tehát alapvetően hadifos internáltáborokat. Na most az internáltáborok többsége az Dél-Ukrajnában, a mai Donbászban volt, meg Luhanszban, meg ott Krivoj Rog környékén, meg részben a Krimfészéken, tehát dél-ukrajnai iparvidékre vitték a jó részét az internáltaknak, de vitték Kaukázusba is, meg vitték az Urálba is. Na most itt a hadifolyként elhúzottak, meg kerültek a Baltikumba, kerültek a sarkkörön túli területekre, Urálba, Kaukázusba, Moszkva környékre, Kijev környékére, akár a mai Moldáv köztársaság területére, tehát mindenhova, de hát kerültek Szibériába is egyébként, csak jóval kevesebben. Szibériába már inkább azok kerültek, akiket gulágra vittek, tehát hadifoglyok és internátként már oda minimálisan kerültek emberek.
1: Gondolom az infrastruktúra helyreállítása szempontjából nagyobb volt az igény Urálon innen, mint az ottani területeken.
2: Fontos ez a kérdés, mert hogy akiket elvittek, ők helyreállítási munkákon dolgoztak, útépítéseknél, akkor itt a Baltikumban is, ugye Dubka György legújabb könyvében is fűrésztelepeken, tőzekitermelésen dolgoztak, szintén vasútvonalak építése vagy helyreállításán dolgoztak, és a bányászatban alkalmazták leginkább. Hát ezeket a szerencsétlen kényszermunkásokat, mert ugye rabszolgamunkaerő volt, ami nem hatékony, de ebben a rabszolgamunkaerő alkalmazásában sajnos a Szovjetuniónak már régóta kezdetektől fogva volt tapasztalata.
1: Az előbb említette Dubka Györgyöt és az április 22-én megjelent könyvét, amely a Baltikumról szól, és azon belül is a baltikumi hadifoglyokról. Hogyan jött létre ez a könyv, milyen kutatások előzték meg ennek a létrejöttét?
2: Volt egy Baltikum útunk, amit a Pécs-Baranyi Német Nemzetiségek köre szervezett, amelyben kárpátaljai kollégám, ugye Dubka György, jó magam, illetve erdélyi kollégák is voltunk, és hát szegény Havas János, aki már nincs közöttünk, tehát többen ott voltunk, és nagyon érdekes és tanulságos út volt, mert föltérképeztünk olyan táborokat, amelyekről eddig nem sokat tudtunk. Amikor odaérkeztünk, akkor úgy csodálkoztak, és mondták, hogy miért csak most jövünk, miért nem mentünk eddig, mert hogy magyarok eddig oda nem mentek, és kegyeletüket nem fejezték ki az ott meghalt foglyoknak. És egy nagy tanulsága ennek a könyvnek, hogy a szovjet dokumentumok azok csak részigazságokat mondanak. Tehát, hogy egy történész ugye alapvető tulajdonosága kell lenni a forráskritika, és itt a szovjet dokumentumoknál még inkább, még erősebb forráskritika kell, mert nem azt írták le, hogy mi történt, hogy mi a helyzet, hanem amit elvárnak a fejebbvalók. Ezt azért mondom, mert hogy amikor elindultuk oda, akkor azt mondták, hát ott alig volt 1-200 fogoly ott Baltikumban, és most Dubka György kollégám csak abban a közel 700 000 kartonban, személykartonban, amit a Magyar Nemzeti Levéltár megvásárolta a szovjet állami hadilevéltártól, ott közel 3000 személynek a kartonját találta meg, és csak így mondom, hogy még ennél is többen voltak, mert nagyon sokan úgy halnak meg, hogy még karton se vettek föl róluk, mert valakiről csak fél évvel, vagy egy évvel később vesznek fel kartont. Tehát, hogy még nagyon a kutatások kezdetén vagyunk, de nagyon jól mutatja ez, amit a Dubka György kollégám megírt, hogy mennyi munka van a feltárásokban, mennyi helyről lehet forrásokat venni elő, illetve, hogy hát ezeket ütköztetni kell egymással, hogy vajon mennyire hiteles az egyik vagy másik forrás, mert csak akkor jön ki az igazság.

0: Fél hét van, rövid hírekkel folytatjuk műsorunkat. A stúdióban Beslén Bettina.
1: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Ősszel az utolsó negyedévben kezdődhet meg az uniós pénzek kifizetése, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodásának nevezte az Európai Bizottság és Magyarország között létrejött egyességet. Elemzők szerint a mintegy 6000 milliárd forint jelentősen hozzájárulhat a GDP növekedéséhez és a forint további erősödéséhez. Az EU-s forrásokról létrejött megállapodás olyan fejlesztések elindítását jelenti, amelyektől egyszerre lesz zöldebb és olcsóbb az energia, írt a közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közölte, hogy a környezetvédelmi beruházások és az energiaátmenet is új lendületet kaphat. Ma van a dohányzásmentes világnap. Az 1987-ben indított kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a dohányzás veszélyeire és a megelőzhető betegségekre. Az idei kampány középpontjában a fiatalok védelme áll, mivel a dohányipar őket próbálja megszólítani, például az ízesített termékekkel és a látványos csomagolásokkal. Nyílt napot tartanak országszerte a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából. Az esemény mindenhol ingyenesen előzetes regisztráció nélkül látogatható 10 és 16 óra között. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni speciális felszereléseket és eszközöket. Az időjárásról: kezdetben mindenütt napos, fátyolfelhős idő várható, majd déltől a Dunántúl nyugati felén többfelé északkeleten elszórtan lehet zápor, heves zivatar. Nagy területen megélénkül a szél. Napközben általában 25-30, késő este 16-23 fok várható.
2: A vasárnapi újság műsorvezetője Újhelyi Zoltán.
0: Hatalmas várakozás, borsos árak, minden idők legnagyobb sporteseménye lesz az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada rendezte labdarúgó világbajnokság, derül ki a Bank of America elemzéséből. A stadionokban 6,5 millió futballrajongó szurkol majd. A torna az elemzők szerint mintegy 41 milliárd dollárral növeli a globális GDP-t, és persze megjósolták a győztest is, a döntőt Spanyolország ellen Franciaország nyeri majd, állítják, pontosabban jósolják a szakértők. Ezek persze csak számítások, jóslatok, ami viszont tény az az, hogy a világbajnokság komoly biztonsági kihívást is jelent a rendezőknek. Simon Hankinson politikai elemzőt, bevándorlási szakértőt Márai Balázs kérdezte.
3: In just a few weeks away, the biggest sporting event in the world.
4: Csupán néhány hét múlva kezdődik a világ legnagyobb sporteseménye, a labdarúgó világbajnokság. 78 mérkőzést tartanak az Egyesült Államokban. Ahogy néhányan fogalmaztak, olyan, mintha egymás után 78 Super Bowl-t, amerikai futballdöntőt játszanának, mutatva az esemény súlyát. Természetesen a biztonsággal kapcsolatos kérdések is felvetődnek, különösen, mert feszültségek, nemzetközi konfliktusok idején élünk. Például az Egyesült Államok és Irán között. Gondolja, hogy ez nagyobb felelősséget helyez az amerikai politikára, valamint a hatóságokra?
5: Mindenképpen további kihívást jelent, de azért érdemes ezt annak fényében szemlélni, hogy évente 50-70 millió külföldi utazik be az Egyesült Államokba turistaként, vagy egyéb célból. Vegyük hozzá azt is, hogy milyen hatalmas az amerikai belföldi sportesemények piaca is. Itt van az amerikai futball, baseball, kosárlabda, jégkorong, autóversenyek, golf. Naponta akár mintegy 100 kiemelt nagyságrendű sportesemény zajlik több tízezer látogatóval. Szóval természetesen a labdarúgó világbajnokság jelent kihívásokat, de nem az a helyzet, mint egy Luxemburg vagy Szlovénia méretű országban, ahol az ország lakosságához mérten is érzékelhető lenne a szurkolók száma, és ahol ennyi beutazó megterhelni a hatósági rendszert. Az Egyesült Államok rendelkezik az ügyek kezeléséhez szükséges képzett személyzettel, és rengeteg belépési pontként szolgáló repülőtér van. Emellett azt gyanítom, látva a világbajnokság rendkívül magas jegyárait, a helyenként dollár tízezres nagyságrendet, hogy a lehető legtöbb szurkoló Európából vagy Japánból jön. Olyan országokból, amelyek polgárai vízummentesen utaznak, nekik nem kell külön vízumeljárást lebonyolítaniuk. Lesznek persze olyanok is, akiknek vízumot kell igényelniük saját országukban, így növekedni fog a konzuli szolgálat leterheltsége. Ez egyes országokban gondokat jelenthet, ahol már korábban is jelentős elmaradás volt. Ugyanakkor azt hiszem, hogy a nagykövetségek felgyorsították az eljárásokat egy ilyen horderejű sporteseményre tekintettel.
4: És általánosságban látja azt, hogy az említett nemzetközi konfliktusok nagyon megterhelik az amerikai nemzetbiztonsági erőket? Nem külföldön, hanem az országon belül. Azzal együtt is, hogy az elmúlt csaknem másfél év arról szólt, hogy megerősíteni a határvédelmet. Ebben az értelemben nagyobb a biztonságfoka jelenleg, még akkor is, hogyha sok szó esik alvó terrorista sejtekről, valamint, hogy milyen formát ölthet a fenyegetés ezzel együtt.
5: Nos, minden olyan eseményen, amelyen sok ember gyűlik össze, történhet valami. Ez sajnos minden tömegrendezvénynek jellemzője, az európai karácsonyi vásároktól kezdve a nagy sporteseményekig. Rendszerint ilyen helyzetekben az érkezőket ellenőrzik is, ám az Egyesült Államok számára talán a legnagyobb belföldi nemzetbiztonsági fenyegetés ebben az évtizedben a nyitott határok politikája, ami 4 éven át érvényben volt. 5-10 millió embert engedtünk be, anélkül, hogy tudtuk volna pontosan, kikről van szó. Nem volt a bűnözői múlthoz kapcsolódó háttérellenőrzés. Manapság szinte minden héten hallunk olyan esetekről, amikor akkor érkezett személy ittasan vezetve okoz halált vagy késelést követel, lelő valakit, illetve más bűncselekményt követel, ami amerikaiak életébe kerül. Ez hosszú távon sokkal nagyobb problémát jelent. Rövid távon pedig, például a világbajnokságot illetően azt gondolom, hogy a lehető legnagyobb kihívás a hatóságok finanszírozása volt, hogy legyen elfogadott költségvetése a közlekedés biztonsági hivatalnak, amely a repülőtereken a biztonsági ellenőrzéseket végzi. Legyenek megszavazott forrásai a határőrizeti és vámhatóságnak, amely a védelmi feladatokat látja el ott. Ha ez a finanszírozás nem állna rendelkezésre, az probléma lenne, hiszen növekvő sorokat jelentene a határpontokon. Hogy az ügy miként alakul később, azt nem tudom megmondani. A törvényhozáson keresztül ment egy erről szóló javaslat, de tovább rúgták a labdát, csak ideiglenes döntést hoztak. Azt hiszem, hogy a politika mindkét tér felén, és a Fehérházban is megértik, hogy egy ilyen nagyságrendű sportesemény jó fényt vethet Amerikára, ha minden rendben megy, és rossz hírét kelti, ha nem sikerül jól. Így hát mindenkinek érdeke fűződik ahhoz, hogy a kormányszervek számára megpróbálja biztosítani a kellő forrásokat. Annak érdekében, hogy a repülőterek, szállodák, utak és minden infrastruktúra céljának megfelelően működjön. Implications and aftermath
4: of years of very loose border control. Ami az évekig tartó nagyon laza határvédelmet, ennek utóhatásait illeti. A jövőre nézve milyen feladatokat jelent a terhek eltávolítása? Látjuk azt is, hogy a politikai vita nem csitul. Épp ezekben a napokban New Jersey állam egy bevándorlási létesítményénél fogdánál ismét heves tüntetések voltak. Politikusok, aktivisták is ott vannak, ott voltak és tiltakoztak.
5: Nos, sajnos nem adtunk még választ egy nagy kérdésre. Itt vannak azok a csoportok, amelyek a határok eltörléséért, minden határellenőrzés megszüntetéséért harcolnak a politikai baloldal. Gyakorlatilag ez a céljuk, ezért vannak ott például a bevándorlási fogdánál, azt állítva, hogy nem jó minőségű az étel vagy az egészségügyi ellátás, amit az őrizetbe vettek kapnak. Nem mondhatom, hogy 100%-ig biztos vagyok abban, hogy minden körülmény tökéletes, de összességében a bevándorlási intézményrendszer őrizeti helyei sokkal jobbak, mint bármely más országban, vagy az amerikai börtönrendszerrel is összevetve. A bevándorlási őrizetnek nagyon szigorú követelményei vannak. Politikai értelemben a baloldalnak az a problémája, hogy egyáltalán nem akarja, hogy bárki őrizetbe kerüljön bevándorlási törvény megsértése miatt. Ezért mindent elkövetnek annak érdekében, hogy erőszakot provokáljanak ki ezeknél a bevándorlási központoknál. Ezt az utat választották most New Jersey-ben, talán azért ott, mert nagy a zsúfoltság, az állam demokrata vezetésű, a település polgármesterének támogatását is élvezhetik, aki szélső baloldali és közel van New York is. But in a másik oldalon pedig a jelenlegi kormányzat a törvényekben hisz, és megpróbálja azokat kikényszeríteni. Nem csak a határ szigorú őrizetét ígérik, de azt is, hogyha valakivel szemben kitoloncolási határozat születik, akkor azt végrehajtatják, visszaküldik az érintettet a hazájába, mert ez a törvény. A politikai vita egyelőre a megosztottság miatt nem jut nyugvó pontra. Remélem, hogy egy ponton majd sikerül egyességre jutni arról, hogy az érvényes törvényt végre kell hajtani. Arról persze lehet vita, hogy kell-e ezeken változtatni.
4: Ami a szélesebb politikai térképet illeti. Az Egyesült Államok kicsivel több mint 5 hónapra van a félidős kongresszusi választásról. Mit gondol, mi lehet a legfontosabb téma, ami eldönti az eredményt? A gazdaság, vagy inkább az ilyen előbb említett jellegű viták?
5: A gazdaság minden választáson a legfontosabb dolog, de ilyenkor a részvétel általában alacsony, így a döntő tényező az, hogy ki tudja rávenni a támogatóit, hogy elmenjen szavazni. Egy párt számára a legrosszabb az lehet, hogyha a támogatóik hiány vannak a motivációnak, hogy leadják szavazatukat. Ezért is láthattunk arra példákat a múltban, hogy nevetségesen rossz jelölteket is beszavaztak egy-egy hivatalba. Jelenleg rendkívül érdekes párharcok bontakoznak ki, például a texasi szenátori pozícióért zajló csatát említem, de több ilyen is van. Az fog dönteni, hogy a saját táborát ki tudja jobban mozgósítani. Őszintén szólva nem gondolom, hogy a bevándorlási intézkedések kérdése az első számú szempont a félidős választás során. A gazdaság viszont az. Ha az emberek úgy érzik, hogy hónapról hónapra anyagi veszteséget szenvednek, mert a jövedelmük növekedése nem tart lépést a megélhetési költségek emelkedésével, például a benzinárral, akkor arra szavazáskor emlékezni fognak. Vagy ha ők, illetve gyerekeik nem kapnak munkát, az sokkal inkább számít, mint bármi más.
0: Simon Henkeson politikai elemzőt, bevándorlási szakértőt Nárai Balázs kérdezte.

0: Idős termelők, bizonytalan jövőkép, rohamosan öregszik az uniós gazdatársadalom, derül ki az Eurostat adataiból. Az ősz halánték már alapjárat, az átlagtermelő 57 éves, és ennél is riasztóbb az utánpótlás drámai hiánya. Az európai farmerek alig 12%-a fiatalabb 40 évesnél. A veszélyt Brüsszel is érzi, az Unió 2040-re megduplázná a fiatal termelők arányát az ágazatban, aminek érdekében minden tagállamnak, így Magyarországnak is el kell készítenie a saját agrárgenerációs megújulás stratégiáját. Erről is eszmét cserélnek majd a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége, az Agrárközgazdasági Intézet, a Corvinus Egyetem és a Pannonvidék Szövetség novemberi konferenciáján, de mekkora a baj itthon? Hány éves a magyar gazda? Kérdeztem Mikula Lajost, a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége főtitkárát.
1: Dinamikusan zajlik az előregedés. A magyar gazdáknak az egyharmada idősebb, mint 60 éves. És ez nem magyar jelenség, ez sajnos egy európai jelenség. Ami még ennél is aggasztóbb, hogy sokkal kevesebb a fiatal. Tehát fölül pottyannak ki az idősek, és alulról nem jön az utánpótás. Itt a fiatal generációt lenne érdemes bevonni a szektorba, bentartani őket, és az idősek számára pedig hát meg kell adni a lehetőséget, hogy méltó módon ki tudjanak lépni ebből a tevékenységből. Ez egy nagyon komoly szándék is az Európai Unió részéről, hiszen a gazdaságátadási támogatások konkrétan ezt célozzák, illetve most nem olyan rég elkészült az Európai Uniónak a mezőgazdasági térségekre vonatkozó generációs megújulás stratégiája. Hansen biztos úr járt is Magyarországon tavaly novemberben, november 17-én nekünk is volt lehetőségünk találkozni biztos úrral. Ebben az anyagban összefoglalták, hogy milyen teendők vannak.
0: Az egyik az, hogy Magyarországnak is el kell készíteni egy saját stratégiát.
1: Igen. De attól, hogy lesz egy újabb papírunk, attól a probléma nem oldódik meg. 20 éve helyzet értékelünk, mindenki tudja, hogy baj van. Tehát megoldást kell találni. Azt mondja az Európai Unió, egy ilyen öt lábú dolog ez az egész, van neki egy első lába, meg egy utolsó lába, az viszonylag egyszerűen érthető. Az egyik az, hogy legyen egy olyan közeg, egy olyan vidéki térség, ami befogadja és vonzóvá teszi a fiatal gazdának az ott létet egyáltalán, az életet, az életformát. Tehát egy élhető vidéki közeg kell ahhoz, hogy valaki ott akarjon maradni.
0: Tehát mondjuk egy olyan falu, ahol lehet valamit, nem tudom, kezdeni.
1: Iskola, házi orvos.
0: Munkán kívül is.
1: Nem esik ki az autókereken, míg megérkezik. Tehát egy ilyen abszolút alapvető dolgok, ami a normál emberi élethez, én azt gondolom, mai napság hozzátartozik. Legyen szélesebb internet, érjünk el kulturális szolgáltatásokat, legyen pezsgő közösségi élet. Ez az első lépés, ez a nulla pont, az utolsó pontja pedig az, hogy az idősebb generációnak pedig lehetővé kell tenni, hogy méltó módon kilépjen a szektorból. És közte három olyan probléma van, amire mindenképpen választ kell adni. Az egyik a finanszírozásnak a kérdése, és itt nem a támogatási rendszerről van szó, hiszen a támogatási rendszer, mint olyan, az egy létező dolog, aztán a harmadik ciklus, hogy ilyen komoly mennyiségű fiatal gazda támogatás van benne a magyar programokban is, tehát nem a pénzbeli támogatással van a gond, hanem egyáltalán a finanszírozási rendszerével ennek a dolognak, például a hitelfelvétel, ami nem a támogatási rendszernek a része.
0: Tehát a gazdákat segíteni hitelfelvétellel?
1: A fiatal gazdákat.
0: Bocsánat.
1: A fiatal

0: ugye az a legzűrösebb termelőeszköz a mezőgazdaságban, az egy véges erőforrás, az annyi, amennyi, csavarból lehet sokat gyártani, földből nem nagyon. És ráadásul a magyarországi földszabályok elméletileg preferálják a fiatal gazdálkodóknak a földhöz jutását, a valóságban ez nem így van. Tehát ezt újra kell azért gondolni. Miniszter úr emlegette, hogy komoly társadalmi egyeztetés után a földszabályozásnak a fölülvizsgálata is előkerülhet.
1: Valamilyen formában a fiatal gazdákat a földvásárlásnál is előnyhöz lehetne juttatni, akár mondjuk állami földek vásárlásánál.
0: Így van,
1: a szombérleténél.
0: Így van, és olyan lehetőséget teremteni, ami valódi lehetőség, nem csak papíron létezik, nem csak a föld tulajdonszerzés, hiszen az nagyon komoly tőkebefektetést igényel, hanem mondjuk a földbérlet. Abban még nagyobb lehetőséget látunk, hogy a földbérleti szabályoknak az olyan fajta átalakítása, ami helyzetbe hozza ezt a generációt. A harmadik ilyen nagy csomag az információhoz, tudáshoz való hozzájutás.
1: Tehát, képzések például?
0: Képzések, de nem feltétlenül olyan képzések, amelyek iskolarendszerű képzések, hiszen az iskolarendszerű képzés szerintem képtelen lekövetni azt a változást, amely a világban zajlik, hanem olyan rugalmas képzési formáknak a elindítása, ami illeszkedik a generációs igényekhez, amikor mobiltelefonnal a kézben TikTok videókat nézve szerzik az információkat a fiatalok, mert ne gondoljuk azt, hogy mindig csak a cicás videókat meg a butaságokat nézik a telefonon. Azokon a telefonokon értelmes dolgok is futnak, illetve
1: futhatnának.
0: Tehát olyan fajta információ átadási módszereket kell megtalálnunk, amely ennek a generációnak megfelelő. Saját példám, újraindítottunk egy programot, az a neve, hogy Egyetemi Fiatal Gazdaklubok program, ez egy mentorálási program agrárhallgatóknak. 10 évvel ezelőtt futott ez a programunk, nagy sikere volt. Ugyanazt a módszertant elővettük, ami 10 éve működött, tehát jött egy érdekes ember, aki beszélt valamit, az utána volt egy kvázi vita. Csőd. 10 év eltelt, és ez a módszer egész egyszerűen nem működik. Ott voltak az emberek, azt mondták, hogy jó volt, de nem láttam rajtuk azt a kitörő örömöt. És voltak olyan része ezeknek az eseményeknek, amikor interaktív volt. Egy ilyen kérdezfelelek, amikor bevonódtak magának az eseménynek a lebonyolításába. Na, azt meg külön kiemelték, hogy az jó volt, olyanból kéne sok. És ez egy apró dolog.
1: Őszre készítenek elő egy konferenciát, igen, de említette azt, hogy uniós elvárás az, hogy Magyarország is készítsen egy saját agrárgenerációváltási stratégiát. Hát nyilván ugye jó programokat lehet készíteni, aztán majd meglátjuk, mi lesz belőle, de mégis csak a pénzről is kell beszélni.
0: Így van.
1: Mennyi pénzről?
0: Nem tudom most megmondani, ugye ez egy 28-34 közötti ciklus, és azért nem lehet...
1: Tehát ez már a következő támogatás,
0: egy uniós
1: támogatási ciklus.
0: Így van, és azért is nem lehet ezt most megmondani, mert egy teljesen más tervezési módszertan szerint készülnek a tervek. Egy ilyen átfogó fejlesztési terv készül az egész országra, amiben benne van az agrár és vidékfejlesztési pénz is. Eddig ugye ez egy elkülönülő terv volt, ez jó volt alapvetően a vidéki térségnek is, az agráriumnak is. Na most ezt összevonják, és mondjuk a területfejlesztés...
1: Ez egy brüsszeli döntés egyébként.
0: Hát igen, még nem döntés, hanem ugye ezt még fogják azért szerintem finomítani, de én azt gondolom, hogy a tervezési módszertan az nem fog megváltozni. Ez az én privát véleményem. És itt bizony majd a tárcáknak az ereje, az meg fog mutatkozni, hogy ki mennyit tud kilobbizni a saját területének. Mondjuk egy kutatásfejlesztés fogadott esetben versenyezni a kis települési útfelújítással. Tehát azért ez egy izgalmas dolog. Ezért nem tudom megmondani, hogy generációs ügyekre mennyi forrás lesz elképzelhető, sőt a mostani állapot szerint látszik, hogy azért egy bizonyos részét kötelezően a fiatal gazdák támogatására kell majd költeni az agrárpénzeknek, mert van ennek egy része, amit körülhatároltak, hogy ez mindenképpen agrártámogatásokra kell elkölteni, de ez inkább a közvetlen támogatásokat jelenti. Azok a klasszikus pályázatos támogatások, azok ebben a nagy fejlesztési programba kerülnek majd bele. Tehát nekünk most az a feladatunk, leckénk szervezetként is, meg én azt gondolom a tárcának is, hogy minél intenzívebb szakmai munkával előkészítsük ezt a tárgyalás sorozatot, ami azt gondolom, hogy tárcák között, szakterületek között fog lezajlani. Ebben én azt gondolom, hogy a szakmai szervezeteknek oda kell állni a saját minisztériumuk mögé és segíteni. Tenni kell minden lehetséges eszközzel, hiszen itt pénzről van szó, szigorú ezt mondani, de hát most harc fog menni azért, hogy ki milyen forrásokhoz jusson. És a generációs ügy, én azt gondolom, hogy konszenzusos téma, ez fontos, hogy támogatni kell. Bízom abban, hogy majd a forrás elosztásnál is az a konszenzus azért látszani fog. Kevésbé vagyok optimista egyébként.
1: Mi a tétje ennek?
0: Vidék jövője a tét. Tehát az, hogy megmarad-e a vidék, vagy nem. Sokan azt gondolják, hogy egy kicsit túlzó, amikor azt mondjuk, hogy az, hogy gazdák vannak-e a vidéken, az a vidék megmaradását jelenti-e, de hogyha végig gondoljuk, akkor igen. Ugye az a környezet, ami ott körülveszi az embereket, az nem mindegy, hogy egy nagy gazdaságnak a kezében van, és akkor még a mezővédő erdősávok is eltűnnek, hogy a dupla kerekes traktor optimális évben tudjon fordulni, vagy pedig több kisebb gazdaság azt a fajta mozaikus tájat meg tudja teremteni, ami szükséges lenne.

0: odafigyelve azokra az erőforrásokra, amelyek neki a rendelkezésére állnak. Egy gazdálkodónak a jelenléte egyben egy kultúrát is jelent, ami megjelenik az adott közösségben, hozza magával azt a természetközeli, földközeli gondolkodást, ami azt gondolom, hogy a paraszti világnak mindig is a sajátossága volt, hogyha eltűnik a paraszt a rendszerből, a gazdálkodó, akkor ez a kultúra is azért szépen ki fog veszni. Foglalkoztatók a gazdák. Tehát ők azért ott adót fizetnek, embereket foglalkoztatnak, nehogy Isten a helyi élelmiszerellátásnak és integráns részei, nem mindegy, hogy egy nagy áruházból érkezik meg ugyanazon az áron valami, vagy pedig helyben megtermelt zöldséget, gyümölcsöt fogyasztanak az emberek. Tehát itt nagyon komolyan a közéleti részéről nem is beszélve, hiszen egy településnek az életében ugye meghatározóak azok a szereplők, akik mögött azért van valamiféle teljesítmény. Vállalkozók, olyan példaképek, akik természetes módon a közösség vezetői, és a gazdák is ezek között vannak. Tehát, hogyha ezek a gazdaságok eltűnnek, akkor a település vezetéséből is hiányozni fog egy réteg, és hiányozni fog egy gondolat, ami szükséges ahhoz, hogy a település megéljen, túléljen dolgokat. Tehát ez egy valóban egy életbe vágó kérdés.
1: Mikula Lajost, a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége főtitkárát hallották.

0: Lélektől lélekig. Veres András, győri megyés püspök gondolatai.
1: A keresztény világ az elmúlt vasárnap pünkösd ünnepén emlékezett meg az egyház születésnapjáról, és adott hálát Istennek a Szentlélek elküldéséért. Ma egy héttel pünkösd után a Szent Háromság titkát állítja elénk az egyház. Jézus kinyilatkoztatása alapján ugyanis tudjuk, hogy csak egy Isten van, de ebben az egyetlen isteni természetben három személy létezik, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Még mielőtt bárki füle bezárulna a hallottak miatt, kérem tartsanak velem ennek az emberi értelmet meghaladó titoknak a megközelítésében. Fontos dolgokat érthetünk meg saját személyes és közösségi életünkre vonatkozóan. Istent a maga teljességében nem vagyunk képesek megismerni, mert ő nem a teremtett világ része, hanem annak a teremtője. Isten, kit a bölcs lángesze fel nem ér, csak titkon érző lelke óhajtva sejt. Léted világít, mint az égő nap, de szemünk bele nem tekinthet, mondja a költő. János apostol evangéliumában azt olvassuk, hogy Istent nem látta soha senki. Az egyszülött fiú nyilatkoztatta ki, aki az Atya ölén van. Istent teremtett műveiből, gondviselő szeretetéből és Jézus tanításából ismerhetjük meg. A különböző vallások Isten fogalma, de még az Ószövetségi is magán hordozza az emberi értelem korlátaiból fakadó hiányosságokat. Jézus is hasonlatok és példabeszédek által tanított Istenről, hogy képesek legyünk megérteni. Isten titkát, hogy egy isteni természetben három isteni személy létezik, Atya, Fiú, Szentlélek, mégsem vagyunk képesek felfogni, megérteni, annyira idegen az emberi tapasztalattól. Minden gondolati kísérlet végül csődöt mond. Szent Ágoston klasszikus történetét sokan ismerik. A tengerparton sétálva a Szent Háromság titkáról elmélkedett, amikor meglátott egy gyermeket, aki egy kagylóhéjjal a tenger vizét hordta egy kis mélyedésbe. Amikor Ágoston megkérdezte, mit csinál, azt a választ kapta, hogy a tenger vizét meri ki ebbe a gödörbe. De hát ez lehetetlen, gyermek, válaszolt neki a szent. A gyermek határozottan válaszolt. Hamarabb tudom én kimerni a tengervizét, mint neked sikerülne megértened a Szent Háromság titkát. A Szentírásból tudjuk, Isten a szeretet. Ahol szeretet van, ott közösség van, mert a szeretet közösséget teremt. Minden emberi közösség isteni, ha szeretetre épül. Isten szeretetének közössége a Szent Háromság hódolatra készteti az embert. Miként a költő vallja, hiszek egy Istent, ki három személy, az élő Istent, aki bennem él, s akiben élek, mozgok és vagyok, kinek tenyerén megsimulhatok. Ó tudom kinek, én az eleven Istennek hiszek. Örömteli békés vasárnapot kívánok minden rádióhallgatónak.

0: Vasárnapi újság.
1: Közéleti magazin a Kossuth Rádióban.
2: 7 óra van, jó reggelt kívánok! 2026. május 31-én vasárnap a Kossuth Rádió mikrofonjánál Újhely Zoltán. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Hallgassák meg hírösszefoglalónkat a stúdióban Beslin Bettina és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
1: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
3: Először rendeztek BL-döntőt a Puskás Arénában. A miniszterelnök szerint Budapest és Magyarország mindent megtett, hogy az esemény egy sportünnep legyen.
4: Már látszik a brüsszeli tárgyalás hatása, erősödött a forint az uniós támogatások hírére.
3: A következő tanévtől újra lesz Erasmus program, a modellváltó egyetemek visszakapják az autonómiájukat, mondjuk a részleteket. A PSG nyerte a BL-döntőt az Arsenal ellen a budapesti Puskás Arénában rendezett mérkőzésen.
4: A két csapat a 90 perces játékidőt 1-1-jel zárta, a 2x15 perc alatt sem változott az állás. Végül a 11-esek döntöttek a franciák javára és 4-3-ra győztek. A mérkőzésre több 10 000 szurkoló érkezett Párizsból és Londonból is. Mindkét klub 17-17 ezer jegyet kapott, de 10 000-ek jöttek el jegy nélkül is. A két csapat drukkereinek két külön szurkolói zónát is kialakítottak Budapesten, illetve a főváros több pontján kivetítőkön is figyelemmel lehetett kísérni a meccset.
3: Mindent megtett Budapest és Magyarország, hogy a Bajnokok Ligája döntője valóban egy sportünnep legyen. Erről a miniszterelnök beszélt a mérkőzés előtt a közösségi oldalán.
4: Magyar Péter kiemelte, hogy ez a világ egyik legnézettebb sporteseménye, és nagyon büszkék lehetnek a magyarok arra, hogy ezt hazánk rendezte.
5: Elképesztő logisztikai teljesítmény, hiszen sok ezer önkéntes is dolgozik a rendezvény zavartalan lebonyolításán, de ha csak azt nézzük, hogy nem volt még olyan, hogy ennyi repülő érkezzen egy napon belül Budapestre, akkor ez is óriási szervezési munkát igényel.
3: 50 milliárd forint hasznot hozhat a fővárosnak a tegnapi BL döntő. Számítások szerint ennyivel többet költhettek el, főleg a külföldiek egy nap alatt. Ezt az összeget a szállás és vendéglátóipari költségek, a közlekedési, a jegyvásárlási és a mérkőzéshez kapcsolódó szolgáltatások kiadásai teszik ki.
4: Becslések szerint azok az angol és francia szurkolók, akik már pénteken megérkeztek és ma távoznak, átlagosan 300 000 forintot költhetnek fejenként. Szabados Mihály sportközgazdász azt mondta, az úszóvilágbajnokság vagy az atlétikai VB több hét alatt vonz annyi nézőt és pénzt Budapestre, mint ez az egy mérkőzés.
6: Közel 100 000 ember, ha ők mondjuk ilyen közel 1000 eurót elköltenek, akkor már rögtön 100 millió euró körüli összegről beszélünk, tehát forint 10 milliárdokról, ami ugye itt a helyi vállalkozásoknál csapódik le. Hosszú távon viszont az, amit Budapest marketing értékben, városimázs értékben kap, én azt gondolom, hogy még ennél is fontosabb.
4: Szakértők szerint, mivel a világ egyik legrangosabb sporteseményéről van szó, 450 millió foci rajongó nézhette a meccset élőben vagy televízión keresztül. Ennek óriási marketing értéke van Magyarország és Budapest számára.
3: Párizsban több mint 130 embert állítottak elő a PSG győzelme után, miután az ünneplés néhány helyen garázdaságba ment át.
4: A tűzijáték rakéták egyike miatt megsérült egy rendőr is. Párizsban ma várhatóan 100 000-es tömeg várja majd a csapatot, a játékosokat Emmanuel Macron államfő is fogadja.
3: Itt a Krónika. Erősödött a forint, miután Brüsszelben bejelentették, hogy több mint 6000 milliárd forintnyi eurót szabadít fel az Európai Unió Magyarországnak. Kármán András pénzügyminiszter szerint ősszel már megindulhat az uniós támogatások kifizetése hazánknak, ami a GDP növekedéséhez is hozzájárulhat.
4: A brüsszeli lapok arra hívják fel a figyelmet, hogy a kifizetéshez augusztus 31-ig teljesíteni kell a kötelezettségvállalási lista tételeit. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, az EU-ban hazánknak van a legstabilabb kormánya, és végrehajtja a feltételként szabott reformokat. Ez nagyon nagy munka lesz, véli a külügyi intézet kutatója. Stefán Csaba rámutatott, a helyreállítási alaphoz szükséges úgynevezett 27 szuper mérföldkő, összesen 350 kisebb lépésből áll.
7: Ezek elsősorban technikai szabályok, a szupermérföldkövek is technikai szabályok elsősorban, tehát itt arról van szó, hogy a közbeszerzés szabályokon így úgy kéne változtatni, ezeket viszonylag gyorsan meg lehet csinálni, de megint csak magamat ismétlem, nagyon sok technikai szabályról van szó, amik viszont egymásra épülnek, tehát nem lehet egyszerre az összeset áttolni a magyar parlamenten, hanem egy részét megcsinálni, megvárni, és aztán a következőt.
4: A szakértő ugyanakkor kiemelte, hogy a Tisza kormány előtt is nyitva állnak azok az uniós eljárási könnyítések, amelyek védelmet nyújtanak a forrásvesztés ellen.
3: Az EU-s források segítségével olyan fejlesztések kezdődhetnek, amelyektől egyszerre lesz zöldebb és olcsóbb az energia, írt a közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter.
4: Gajdos László kiemelte, a környezetvédelmi beruházások és az energiaátmenet most új lendületet kapnak. Hozzátette, a tiszta energia nem luxus, hanem a jövő alapja.
3: Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, így vélekedett az agrárminiszter is.
4: Bóna Szabolcs közösségi oldalán azt írta, a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak a támogatások. Hozzátette, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar előtt új lehetőségek nyílhatnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek.
3: Már a következő tanévtől újraindul az Erasmus program Magyarországon, erről Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke beszélt Brüsszelben.
8: Good news, Hungarian students can also be again part.
9: Jó hír a magyar hallgatóknak, újra részesei lehetnek az Erasmus közösségnek. Az Erasmus az Európai Unió egyik legikonikusabb programja. Generációkat formált, barátságokat és lehetőségeket teremtett Európa szerte. Nagyon fontos, hogy a magyar fiatalok is részesüljenek ebből az élményből.
4: Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a kormány fokozatosan kivezeti a közérdekű vagyonkezelő alapítványok jelenlegi rendszerét, amivel visszaadja az egyetemek autonómiáját. Ez kell ahhoz, hogy a modellváltó egyetemek újra részt vehessenek az európai csereprogramban.
3: 11 pontos javaslatot állított össze a magyar diplomácia a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak helyreállítására, jelentette ki a kormányfő.
4: Magyar Péter azt mondta, ha Kijev elfogadja a magyar javaslatokat, akkor megkötik a politikai megállapodást Ukrajna uniós csatlakozásáról.
10: Nagyon remélem, hogy rövidesen le tudjuk zárni ezt a 11 pontot. Az ukrán fél garanciát fog tudni arra, hogy ezeket átülteti a jogszabályaiba pár hónapon belül, és utána létre tud jönni egy hivatalos találkozó is a magyar külügyminiszter és az ukrán külügyminiszter között, és én továbbra is tartom azt az ajánlatomat, üzenetemet, hogy nagyon szívesen találkozom ezen ügyek lezárása után egy politikai megállapodásra az ukrán elnökkel.
4: Az Európai Bizottság elnöke megerősítette, Ukrajna csak érdemi alapon csatlakozhat az Európai Unióhoz. Ukrán sajtóhírek szerint a 11-ből 9 pontban már megvan az egyesség. Egy kijavi lap közben arról ír, idézem, Orbán Viktorral ellentétben Magyar Péter valóban a kapcsolatok helyreállítására törekszik Ukrajnával.
1: Krónika a Kossuth Rádióban.
3: Jelentősen megemelkedett az első lakásvásárlók aránya az Otthon Start programnak köszönhetően, mondta bankmonitor.hu vezető elemzője. Argyalán József szerint a kedvezményes hitel hatására egyre többen finanszírozzák kölcsönből az ingatlanvásárlást.
4: A szakértő hangsúlyozta, a hitelszerződések volumenének mintegy 70%-a az Otthon Starthoz köthető. Hozzátette, számos bank a kialakult verseny miatt a 3%-nál is alacsonyabban tartja a kamatot. Argyalán József arról is beszélt, hogy tavaly az elmúlt 25 év legnagyobb ingatlan áremelkedését rögzítette a piac, de a következő időszakban már a lakásárak stagnálása várható.
11: Ha az adásvételek számára tekintünk, a tavalyi év azonos időszakához képest visszaesésről beszélhetünk. Tehát a kereslet már mérséklődött, és igen, bizonyos szegmensekben, gondolok itt mondjuk a budapesti panellakásokra, amelyek hirtelen nagyon kilőttek az Otthon Start program indulása követően, ott már lehet látni akár árkorrekciókat is, mondhatni azt, hogy többet tudnak alkudni.
3: A Mi Hazánk mozgalom szerint folytatódik a taxisok kivéreztetése Budapesten.
4: A párt azt kifogásolja, hogy a személyfuvarozók 3,5 éve változatlan tarifákkal dolgoznak, és a budapesti közgyűlés eheti ülésén sem született pozitív döntés számukra. Balogh Csaba, a Mi Hazánk budapesti elnöke szerint a taxisok egyre nehezebben tudnak megélni.
12: Mondva csinált indokokra hivatkozva a tegnapi napon sem történt érdemi előrelépés a fővárosi közgyűlésben. A BKK, a Városháza és a frakciók együtt építik le és teszik tönkre a magyar munkavállalókat, miközben a külföldi tulajdonú multinacionális cégeket helyezik előnyös pozícióba. A Mi Hazánk mozgalom következetesen kiáll a magyar munkavállalók mellett a külföldi tulajdonú cégekkel szemben.
3: Az MSZP szerint elfogadhatatlan, hogy a nyíltan baloldali értékeket képviselő Népszava nyomtatott kiadása egyik napról a másikra eltűnjön.
4: A szocialista párt ezt a média pluralizmus elleni támadásnak tartja, mivel, ahogy fogalmaztak, a nyomtatás és a terjesztés döntő része a Fidesz által képített médiabirodalom kezében összpontosul Magyarországon. A szocialisták azt is írták, hogy idézem, az ügy túlmutat a Népszaván, ahogy a Népszabadság kinyírása is túlmutatott egy napilap ellehetetlenítésén.
3: Letért az útról, majd fának ütközött tegnap egy autóbusz Pécs és Hirt közelében. A sofőr a helyszínen életét vesztette, 23 utas pedig megsérült. A bérelt busszal pécsi aerobikos gyerekek utaztak a fővárosba a Magyar Kupa második fordulójára. A buszon 19 versenyző, 3 edző és 6 szülő, valamint a sofőr tartózkodott.
4: A balesetről Berlász Viktória, a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense elmondta, az autóbusz eddig tisztázatlanokból áttért a szembejövő sávba, majd az út mellett egy fának ütközött.
13: A buszban összesen 28-an, köztük felnőttek és gyermekek is utaztak. A baleset következtében a gépjárművezető a helyszínen életét vesztette.
3: Hősképzés plusz programmal várja fiatalokat az Országos Mentőszolgálat. Az OMSZ 2018-ban indította el hősképzési programját, amelynek során az életmentéshez kedvet és bátorságot érző laikusok minden hónapban ingyenes újraélesztési oktatáson vehetnek részt a megye székhelyi mentőállomásokon.
4: A mentőszolgálat szóvivője hangsúlyozta, a népszerű kezdeményezést idén a nyári hónapokra új, a fiatalok számára különösen hasznos elemekkel egészítették ki. Györfi Pál hozzátette, a tanfolyamon való részvétel ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött.
14: A nyári időszak az a fiatalok szempontjából bizonyos értelemben egy sokkal szabadabb időszak. Nyújtsunk nekik egy olyan programot, ami több, mint egy egyszerű életmentő képzés. Egy kicsit repillantást nyerhessenek a mentők világába, a sürgősségi ellátás világába, a segítőhivatásnak, érezzék meg a szépségét.
3: Nyílt napot tartanak országszerte a tűzoltó laktanyák a gyermeknap alkalmából. Az esemény mindenhol ingyenesen, előzetes regisztráció nélkül látogatható 10 és 16 óra között.
4: Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni speciális felszereléseket és eszközöket. Próbariasztásokat is tartanak, így az érdeklődők láthatják, mi történik, amikor tűzesethez, balesethez riasztják a tűzoltókat.
3: Kihirdették a közmédia Süsüke mesés világa című rajzpályázatának nyerteseit.
4: Imre Zita marketing és kommunikációs vezető emlékeztetett, a pályázatot az M2 Mese TV és a Csukás Mese Rádió írta ki Csukás István születésének 90. évfordulójára. A 3-10 éves korosztálynak meghirdetett rajzpályázatra mintegy 400 gyermek küldte be alkotását.
15: Süsükét a világűrbe varázsolták a gyerekek a rajzaikkal. A festményeken és a képeken látható, hogy fantasztikus bolygók, csillagok, holdak és minden, aminek a gyermeki fantázia határt szab, minden megjelent ezeken a csodás fotókon. A mai gyereknapi rendezvényen 40 gyermeket díjaztunk, legügyesebbek és legkreatívabb alkotásokat állítottuk ki, és lehet megtekinteni őket itt a műpában a mai nap.
3: A vajdasági vágta döntőjét Kisutcai Miklós Topolya lovasa nyerte My Boy Merlin nevű lovával. Ő indulhat majd a nemzeti vágtán októberben Szilvásváradon.
4: Bumforti Vadar főszervező szerint a vajdasági lovasok évek óta kiemelkedően szerepelnek a nemzeti vágtán. Tavaly Magyar Kanizsa lovasa meg is nyerte a döntőt.
16: A külhoni magyar közösségekből egyedül a vajdaságinak sikerült 4 alkalommal elhozni az első díjat a nemzeti vágtáról. Én ezt annak tudom be, hogy mi a szervezőtársaimmal 14 évvel ezelőtt elég magasra tettük a lécet.
1: Autós percek.
4: Az Útinform tájékoztatása szerint új terelést építettek ki az M3-ason a 48-as és a 39-es kilométer között. Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja, Vásárosnamény felé pedig a külső és a leálló sáv használható.
1: Időjárás jelentés.
4: Kezdetben mindenütt napos idő várható, majd déltől a Dunántúl nyugati felén többfelé, északkeleten elszórtan lehet zápor, heves szivatar, napközben 25-30, este 16-23 fok valószínű.
3: Ez volt a Krónika 7 órakor. Köszöni figyelmüket Beslin Bettina és Király Erzsébet.
1: Műsorajánlat
17: 56-70.
18: Hogyan építette ki a kommunista hatalom a propaganda rendszerét Magyarországon? Miként vonták ellenőrzés alá a rádiót és a sajtót, és hogyan próbálták a műsorokon keresztül formálni az emberek gondolkodását? Erről szól a Kossuth Rádió történelmi műsora.
17: 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története hétfőn este 8:30 után a Kossuth Rádióban. Vasárnapi újság. A műsorvezető Újhelyi Zoltán.

Önök a vasárnapi újságot hallják, mit kínálunk műsorunk második órájában, a szerkesztő Halász Zsuzsa. A hitelbesorolásunk nem változott, de az uniós pénzekhez közelebb kerültünk, hogyan tovább magyar gazdaság. A jogállamiság megsértése vagy a jogállam helyreállítása? 8 évre korlátozná a miniszterelnöki poszt betöltését a Tisza párt, majd politikai testület vagy kvázi bíróság? Erősebb jogosítványokat adna a parlamenti vizsgálóbizottságoknak a kormánypárt, és gyermekek tegnap és ma, Hegedűs Zoltán jegyzete.

0: politikai egyezség megvan, a pénzre azonban még várni kell. 16,4 milliárd euró befagyasztott támogatás felszabadításáról kötött megállapodást Magyar Péter miniszterelnök és az Európai Bizottság elnöke. A kormányfő Ursula von der Leyennel tartott közös sajtótájékoztatóján történelminek nevezte az egyezséget. Hozzátette azonban azt is, hogy ez még csak egy politikai megállapodás, és hogy még rengeteg jogszabályt kell elfogadnia a kormánynak. Ez utóbbit a brüsszeli politikó is hangsúlyozta. A lapnak nyilatkozó bizottsági tisztviselő úgy fogalmazott, hogy megállapodtunk egy kötelezettségvállalási listában, amelyek, ha augusztus 31-éig teljesülnek, elindul a kifizetés is. Stúdiónk vendége Sebestyén Jézsa közgazdásza, Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője. Hát áldázvit az ajlik a sajtóban, hogy miben állapodtak meg a felek, miben állapodtak meg. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! Sajnos ezt részleteiben nem ismerjük. Ugye alapvetően, hogyha az első nyilatkozatokat hallgattuk, akkor az derült ki, hogy szinte holnap már várhatjuk is azt, hogy érkeznek a pénzek, de azért ez nem ennyire egyszerű valóban, ahogy ez a felvezetőben is elhangzott. Nagyon sok olyan elvárás van az Európai Unió részéről, amit Magyarországnak ki kell pipálnia, teljesítenie kell, akár a menekültügytől kezdve egészen az uniós pénzeknek a transzparenciának a biztosításáig. Ez mind nyilván munkát igényel a magyar kormány részéről is, és ezt hát a napokban fogjuk majd látni, hogy ez a konkrét munka ez hogyan halad majd, és mennyire kerülünk ténylegesen közelebb az uniós pénzekhez. És ezt mindenképp hozzátenném, hogy az uniós pénzek befagyasztása az nem egyetlen egy lépésben történt, tehát voltak kisebb pénzcsoportoknak külön fagyasztásai, és voltak nagyobb összegeknek, vagy nagyobb kategóriáknak is blokkolásai. Tehát most van egy blokk, amit feladottak, de számos kisebb blokk az még ugyanúgy megvan. Ezeket mind-mind konkrétan külön-külön fel kell majd szabadítani, és akkor reménykedhetünk abban, hogy ez az összeg ez megérkezik, ami egyébként nyilván egy jó hír lenne a magyar gazdaságnak, hiszen ez több, mint a magyar GDP 5%-a, amiről csak most megállapodás született, hogyha ez megérkezne, az nyilván azt jelenteni, hogy magyar gazdaságban több beruházás lenne, több fejlesztés lenne, könnyebben tudnánk a gazdasági konvergenciát folytatni.
0: Ez ugyanaz a kötelezettséglista lehet, amit az Orbán kormánynak is teljesíteni kellett volna, mert ugye van, aki azt mondja, hogy hát akkor tulajdonképpen itt arról van szó, hogy ezt a kötelezettséglistát eddig is ismertük, ezt az Orbán kormány nem írta alá, a Magyar Péter vezette kormány pedig alá fogja írni, vagy legalábbis kötelezettséget vállalt erre.
1: Meglátjuk, igazából nem derült ki az eddigi sajtóhírekből, nyilatkozatokból, hogy pontosan milyen elvárások vannak. Megmondom őszintén, kicsit rossz az optikája szerintem annak, hogy itt egy kormányváltás után is, hát gyakorlatilag mindenféle olyan törvényváltoztatás nélkül, ami a korábbi kritikákkal esetleg valahogy összhangban lett volna, és arra való reakciónak tekintető lett volna, nagyon gyorsan megállapodás született az Európai Unió és Magyarország között. Ugye vannak olyan hangok, amelyek szerint igazából itt az előző kormánypártnak nem akarták odaadni az Európai Uniós pénzeket, független attól, hogy mit cipálnak ki, mivel állapodnak meg, milyen mérföldkövek történnek meg a kormányzat részéről. Ugye az előző kormánynak a nyilatkoztak arról is, hogy nagyon sokáig választ se kaptak egyébként azokra az ő lépéseikre, amiket közöltek az Európai Bizottsággal, az Európai Unióval, hogy megtettek annak érdekében, hogy ezeket az uniós pénzeket feloldják. Tehát az, hogy ennyire gyorsan most sikerjelentést hallunk, anélkül, hogy látnánk azt, hogy konkrétan milyen konkrét lépések történtek a mögött, hogy ezek a pénzek ezek valóban megérkeznek, ez egy kicsit nekem zavaró, de alapvetően nyilván magyar emberként én örülök annak, hogy a mostani kormány ez meg tudott állapodni az Európai Unióval legalábbis magas szinten, és hát nyilván el kell kezdeni a munkát, és reménykedem abban, hogy ez egy sikeres munka lesz, és meg is érkeznek a pénzek.
0: De Magyar Péter azt mondta, hogy a legsúlyosabb kifogás az a korrupció volt, hát gyakorlatilag ezt az egyet jelölte meg, hogy ezt akarja a bizottság megszüntetni, és ezt a magyar kormány, mármint a Magyar Péter vezette kormány vállalni fogja. Na de eddig mérföldkövekről volt szó, 27 mérföldkőről, és az előző kormány jelezte azt, hogy ezek még úgy sokasodhatnak is. Mi lehet még az a 26 másik?
1: Hát egyrészt igen, másrészt azért kevés olyan kormány van, én egyet nem tudnék mondani, aki mikor megválasztották, akkor azt vállalta volna, hogy ő konkrétan korrupt lesz. Tehát azért, hogy mondjam, a korrupciót előre vállalni, belengetni, megígérni, az mindig sokkal
2: könnyebb. Az annak a felszámolását.
1: Igen, vagy akár a felszámolását, az mindig sokkal könnyebb, mint ezt ténylegesen megvalósítani. Tehát ilyen szempontból is egyébként megmondom, őszintén kicsit visszás nekem ez a nagyon gyors sikerkommunikáció az Európai Uniónak a részéről, hiszen még ők se látják azt, hogy milyen konkrét lépések történnek majd Magyarországon, hogy a szerintük magas korrupciót egyébként, én ezzel a témával sokat foglalkoztam, és vannak a korrupciónak objektív és szubjektív mérőszámai. Magyarország egyébként nem szokott jól lenni a korrupciós listákon, az a szubjektív mérőszáma egyébként a korrupciónak, a korrupció észlelési.
2: Korrupciós érzet,
1: pontosan,
2: igen.
1: Így van.
2: Ön szerint van-e korrupció?
1: Így van, ami az én véleményem szerint egyébként ez csak azt tudja mérni, hogy mennyire hittük el azt, hogy van Magyarországon korrupció. Tehát alapvetően ez a korrupcióval kapcsolatos kommunikáció hatékonyságát méri szerintem, nem pedig azt, hogy ténylegesen van-e korrupció. Vannak ilyen mérőszámok, amik sokkal objektívebb mérőszámai a korrupciónak, hogy egy konkrét cégvezető mennyiszer találkozott ilyen helyzettel, ahol neki fizetnie kellett mondjuk egy állami szolgáltatásért, és ezekben egyébként Magyarország kifejezetten jól áll. Tehát a magyar korrupció az nem tekinthető magasnak. Annak a fényében egyébként különösen érdekes a történet, hogy Ukrajnával szemben, ahol amely ország minden lista, még a percepciós listákon is rosszabb eredményt ér el, mint Magyarország, soha nem merült föl az Európai Unió részéről ilyen vált, hogy azért nem kapnak meg bármilyen pénzt, mert náluk korrupció lenne. Tehát én azt gondolom, hogy korrupcióval nem volt gond Magyarországon, ez inkább egy olyan szólam volt, amit könnyű volt használni anélkül, hogy bárkit látta volna az, hogy konkrétan milyen okai vannak annak, hogy nem kapjuk a pénzeket, de igazából valóban nyilván egyik országban sem jó, hogyha van korrupció, itt konkrétan látni kéne, hogy milyen problémái voltak az Európai Uniónak eddig, és milyen lépések lesznek, amik ezeket a problémákat orvosolják.
2: Ezeket nyilván látni fogjuk, hiszen egy törvénykezési dömping indul el most nyáron, de a két hitelminősítő, három nagy hitelminősítő intézet van, aminek a véleménye számít például a befektető körében, hogy hajlandóak-e államkötvényeket, egyebeket vásárolni, vagy sem. És ebből kettő már minősítette, értékelte a magyar gazdaságnak a helyzetét, a hitel besorolását, ez a Standard & Poor's és a Moody's. Mind a két hitelminősítő intézet változatlanul hagyta a magyar államadósság besorolását negatív kilátással. Az egyik hitelminősítőnél felette vagyunk egyel a Bovrinak, a másik hitelminősítőnél kettővel vagyunk felette a Bovrinak. A harmadik nagy hitelminősítő, a Fitch Ratings pedig majd június 5-én nézi meg, hogy is állunk. Az, hogy változatlanul hagyták a magyar államadósság besorolását, mire utal? Ők tudták egyébként azt, hogy a magyar kormány gyors megegyezésre törekszik az uniós támogatások ügyében az Európai Bizottsággal.
1: Szerintem ez pontosan azt tükrözi, amiről mi is beszéltünk most. Tehát igazából nem lehet még semmit látni, nem tudjuk, nem látjuk azt, hogy az új kormánynak mik lesznek a fő súlypontjai, mik lesznek azok a területek, ahol konkrétan előrelépés fog történni, akár pozitív, akár nyilván egy hitelminősítő szempontjából negatív kockázatokat növelő irányban. Ezért ők óvatosak, tehát nem változtatnak a rétingen, a minősítésen. Azt mindenképpen hozzátenném, hogy valóban a Bovlihez közel áll Magyarország, de befektetési kategóriában vagyunk mind a három nagy hitelminősítőnél. Ez nem volt mindig így, tehát 10-11 évvel ezelőtt Magyarország nem volt benne a befektetési kategóriában, Bovli kategóriában voltunk a hitelminősítőknél, és komoly kormányzati munka volt a mögött, hogy innen kihozzák az országot, és hozzátenném azt is egyébként, hogy 2019-ig nagyon jó trendjeink voltak a hitelminősítőknél, csak aztán jött a Covid, ahol amely minden országban egyébként ezeket a számokat, amiket a hitelminősítők néznek, gazdasági növekedés, költségvetési hiány, az államadósságnak a mértéke, az összes ilyen számot kicsit elrontotta, és aztán a 2022 óta tartó háború az megint csak egy olyan nyomást helyezett a régiós gazdaságokra, így Magyarországra is, ami a minősítések javulásának trendjét azt kicsit megállította, megfagyasztotta. Ha nem lett volna ez a két esemény, tehát se a Covid nem lett volna, se a háború, akkor most már nagyon messze lennénk szerintem a Bovli kategóriától. Ezek szerencsétlen események voltak, de alapvetően a magyar gazdaság az ebben a viharos időben is tudta tartani azt a szintet, ami elválasztja őt a Bovli kategóriától, szemben egyébként néhány országgal, ami nem volt erre képes. Tehát azt gondolom, hogy ez már ebbe egy szép teljesítmény, hogy nem vagyunk a bovli kategóriában, és tudtuk tartani a befektetési kategóriát. Nyilván meglátjuk majd azt, hogy az új kormányzat az milyen döntéseket hoz, és ezek hogy fognak hatni akár a minősítésre is.
2: De a hitelminősítők nem egyszerűen csak egy döntést hoznak, hogy változatlanul hagyjuk a besorolást meg a kilátásokat, hanem indokolják is azt, hogy miért döntöttek úgy, ahogy döntöttek. Mind a két hitelminősítőnek az értékelésében, a magyar gazdaságról írt értékelésében megjelenik az a figyelmeztetés, hogy túlköltekezik a költségvetés, a fiskális politikán változtatni kell, és ajánlanak is egyébként különböző dolgokat, így például az árristoppok fokozatos kivezetését, ezzel párhuzamosan ugye felmerülnek egyéb, például a progresszív adórendszernek az erősítése, az ilyen téren bekövetkező változásoknak a láthatóan örülnek ezek a hitelminősítők. Mit jelent ez a gyakorlatban? Tehát ez a fiskális politika változtatás, ez mire utal? Megszorítást kérnek?
1: Valójában igen. Egy hitelminősítő ugye alapvetően azt nézi, hogy aki hitelez egy országnak, vagy akár egy cégnek, ugye cégeket is minősítenek ők, az mennyire biztos, hogy visszakapja a pénzét. És nyilván az, hogy a pénze visszakapásában mennyire bízhat a befektető, az attól függ, hogy a gazdálkodás az adott intézménynek, vagy az adott országnak az mennyire stabil, növekszik az államadósság, vagy a vállalati adósság halmaz, vagy éppen csökken. És ilyen szempontból az egyik fontos mutató az valóban az adósság szintje, a másik az pedig a hiánynak a mértéke. Hogyha azt nézzük, hogy Magyarországon mi a helyzet, egyébként nagyon jó mutatóink vannak, tehát 2010 óta egyetlen egy ország volt a régióban, akinek a GDP arányos államadósága csökkent, ez Magyarország volt, és az elmúlt években is nagyjából stabilan tudta tartani a kormányzat a GDP arányos államadósságot, tehát Magyarországon nincsenek ilyen veszélyek, nem véletlen az, hogy benne is vagyunk a befektetési kategóriában, viszont nyilván oda kell figyelni arra, hogy a költségvetési hiány az hogyan alakul. Szerintem most sincsenek komoly gondok egyébként, nyilván meg kell látnunk azt, hogy a Tisza kormány milyen döntéseket hoz, ez hogy fog hatni majd a hiányra, hogy fog hatni az államadóságnak a trendjére. Szerintem nagy korrekciókra nincsen egyébként szükség, de nyilvánvaló érthető az, hogy egy hitelminősítő, aki inkább a hitelezők érdekeit képviseli, ő mindig amellett érvel, hogy inkább legyen kevesebb a hiány, tehát valóban, ugye visszautalva akkor a kérdésre, megszorítási jellegű logika van az ő fejükben, legyen több a bevétele a kormányzatnak, ami nyilván adóemelésekkel érhető el elsősorban, és legyen kevesebb a kiadása, ami meg ugye olyan kiadások csökkentésével, hogy mint például ugye, ami szintén elhangzott itt egy-két hírben, hogy akár a nyugdíjaknak a felülvizsgálata, itt a 13. 14. havi nyugdíjra gondolok konkrétan, vagy akár olyan állami támogatások, akár ugye árstoppok, akár egyéb támogatásoknak az eltörlése, rezsicsökkentés, amelyek kiadást jelentenek a költségvetésnek.
2: Sebessyén Géza közgazdász, a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője volt a vendégünk.

0: Egy jelentős politikai fordulat után természetesek a személycserék. Ugyanakkor minden esetben tiszteletben kell tartani a jogállami eljárásokat és az érintettek jogait. Nyilatkozta a Euronews-nak az Európai Unió igazságügyi biztosa annak kapcsán, hogy Magyar Péter miniszterelnök több közjogi méltóságot is lemondásra szólított fel. Michael McGrath leszögezte, az Európai Bizottság továbbra is figyelemmel kíséri a magyarországi fejleményeket. Már csak azért is, mert készül az aktuális jogállamisági jelentés, amit várhatóan júliusban tesz közzé a bizottság. Ez utóbbi pedig azért is érdekes lehet, mert már a parlament előtt van az a Tisza párt által benyújtott alaptörvényt módosító javaslat, ami szerint nem választható meg kormányfőnek az, aki 1990. május 2-ától számítva legalább 8 éven keresztül miniszterelnöki megbízást töltött be. Az alkotmányjogászok egy része szerint a módosítást, mint egy Orbán Viktorra szabták, a visszamenőleges hatály pedig sérti a jogállamisági elvet. A beterjesztők szerint viszont erről szó sincs, a cél épp a jogállam helyreállítása. De mit jelent a visszamenőleges hatály? Kérdeztem Hak Péter jogtudóst, az ELTE professzor emeritusát.
1: Azt jelenti a visszaható hatály, hogy olyan helyzeteket szabályoz a múltról, amit már nem lehet megváltoztatni. Tehát egy példában, hogyha például a Fidesz frakció januárban elfogadott volna egy alaptörvénymódosítást, amely azt mondja, hogy a 2026-os választáson nem indulhat olyan párt, amelynek 2025. december 1-én 500-nál kevesebb tagja volt, ugye akkor visszaható hatállyal kizárta volna a Tisza pártot a választáson indulásba. Ha a jövőre nézve mond ilyen szabályt, akkor a Tisza pártnak lett volna lehetősége tagokat toborozni, de egy múltbeli eseményt utólag nem lehet megváltoztatni. Tehát ebben az esetben, amikor 1990-ig visszahatóan állapít meg szabályokat, akkor gyakorlatilag korlátozza az érintett személyek közéletben való részvételi jogát, és korlátozza a választók jogát is. Meg kell jegyeznem, nem annyira jogi kérdés, inkább politikai kérdés, hogy szerintem maga az alapfeltevés hibás, amikor azt állítják az előterjesztők, hogy valaki a politikában azért lesz erős ember, mert erős pozícióban van. Tehát azért volt erős ember Orbán Viktor, mert miniszterelnök volt, és ha nem lesz miniszterelnök, nem lesz erős ember. A dolog valójában szerintem fordítva van, azért lesz valaki miniszterelnök, mert a politikában erős. Ugye ha az orosz példára gondolunk, amikor Putyin köztársasági elnök volt, akkor az elnöki pozíció volt az erős pozíció,
0: utána
1: amikor cserélt Medvegyevvel, akkor a miniszterelnöki pozíció, és utána újra visszacserélt. Tehát, ha mondjuk Orbán Viktor nem lehet miniszterelnök, de lehet belügyminiszter, akkor valószínűleg abban a kormányban a belügyminiszter lesz az erős ember, mert a politikai pozíció az nem a közjogi pozíciótól függ.
0: Mondhatjuk-e azt, hogy ezt az alkotmánymódosító javaslatot Orbán Viktorra szabták, és tulajdonképpen itt egyetlen embert érint hátrányosan, vagy érinthet hátrányosan, jogértelmezés kérdése, a visszaható hatálytilalma. Vagy érint ez azért másokat is? Gondolok itt akár választókra, gondolok itt akár parlamenti választáson győztes pártra, vagy általában mondjuk a választhatóság jogának az érvényesülésére.
1: Így van, ugye az, hogy ki lesz a miniszterelnök, az nem sorsolással dől el. Tehát ha sorsolás lenne, akkor logikus lenne azt mondani, hogy hát a sorsolásnál túl sokszor ne jöhessen ki ugyanaz a név. De a miniszterelnöki pozíció a választói akarat következtében jön létre, tehát az, amikor azt mondja 141 képviselő jelen pillanatban, hogy hiába lesz x év múlva akár 5 millió szavazó, aki szeretné, hogy Orbán Viktor legyen a miniszterelnök, vagy Gyurcsány Ferenc, mert őt is bizonyos értelemben ezt korlátozza, vagy akár 8 év múlva Magyar Pétert szeretnék újra miniszterelnöknek, de nem tehetik meg, mert 141 képviselő úgy döntött, hogy a parlament nem választhatja meg az adott szemét. Tehát ez a jövőre nézve is korlátozást jelent. Ha csak a jövőre vonatkozna, az jogilag védhető, a célszerűségi és az észszerűségi kérdés az felvetődik, ugye nem véletlen, hogy Európában egyetlen egy országban sincs ilyen szabályozás, hogy a parlamentnek felelős miniszterelnököt vagy kancellárt korlátoznák a mandátumok száma alapján.
0: Azzal, hogy kifejezetten személyre szabottnak tűnik sokak szerint ez a javaslat, sérül-e a jogállamiságnak az elve? Egyáltalán más embernél felmerülhet ez a korlátozás?
1: Korlátozott számú személynél felmerülhet, tehát akik már voltak 90 óta miniszterelnökök, Medgyessy Péter, csak rövidebb ideig lehetne, Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon, őket is bizonyos értelemben érinti ez a javaslat.
0: De ők lehetnének egy időre miniszterelnökök ezután is.
1: Így van, tehát ha elfogadják ezt a javaslatot, akkor ki van zárva az, hogy visszahozzák Orbán Viktort. És a jogállamiságnak alappillére a jogbiztonság, a jogbiztonságnak pedig alapkövetelménye, hogy ne legyen személyre szabott jogalkotás, és ne legyen visszaható hatályú. Sajnos az elmúlt 16 évben is voltak visszaható hatályú szabályok, de az alaptörvényt érintően nem.
0: Hol van a jogorvoslat lehetősége?
1: A hazai jogorvoslat lehetősége korlátozott. Ugye van, aki azt mondja, hogy az köztársasági elnök az Alkotmánybírósághoz fordulhat, Siffer András egy facebookos elemzés erre a következtetése jutott. Mások azt mondják, hogy az Alkotmánybíróság magát, az alaptörvény módosító szöveget nem vizsgálja, mert korábban...
0: Tehát a tartalmat nem vizsgálhatja.
1: A tartalmat nem csak azt, hogy milyen eljárásban fogadták el. Akármelyik út is igaz, valószínűleg nemzetközi szinten nagyobb eséllyel lehet jogorvoslatot találni, hiszen a jogállamiság követelménye nem csak a magyar alaptörvényben szerepel, hanem az Európai Unió alapdokumentumaiban is, és hát jól láttuk az elmúlt években az Európai Unió, Európai Bizottság nagyon szigorúan számon kérte Magyarországon a jogállamiságot, nincs okunk feltételezni, hogy a jövőben ne így járná.
0: Egyébként vannak ilyen ítéletek, tehát az Európai Unió bíróságának az ítéletei, döntései, azok részét képezik az Európai Uniós joganyagnak. Vannak olyan ítéletek, ahol kimondják azt, ilyen például a Fedeza ügy, kimondják azt elvi éllel, hogy előfordulhatnak rendkívüli esetben visszaható hatályú jogalkotási eljárások, de általánosan ezt nem lehet alkalmazni, és ez rendkívül ritka.
1: Így van. A visszaható hatályú jogalkalmazásnál valóban lehet rendkívüli indokolt eset, ugye nem alaptörvényt érintően, de Magyarországon is például a devizahiteleknek az utólagos forintosítása az a bankok számára hátrányos volt visszaható hatállyal, de az Alkotmánybíróság is, és mindenki más, aki ezt vizsgálta, azt mondta ki, hogy ugyanez visszaható hatályú, de olyan sok polgár számára kedvezőbb változást eredményezett, hogy ilyenkor a visszaható hatály megindokolható. Ugye a parlamentben az alaptörvény módosítást előterjesztő képviselők nem azt mondták, hogy ez most egy indokolt eset a visszaható hatályra, hanem azt állították, hogy szerintük nem személyre szabott, és szerintük nem visszaható hatályú, de nyilván az lenne a kívánatos, hogy ebben egy független pártatlan testület foglaljon állást. Ez lehet az Európai Bizottság, amelyik a jogállamiság fölött törködik, vagy akár az Európai Bíróság.
0: Ugye egy másik érzékeny ügy, ugye a köztársaság elnököt több alkalommal felszólította lemondásra Magyar Péter miniszterelnök. A köztársaság elnök most a Velencei Bizottsághoz fordult ebben az ügyben. A Velencei Bizottságnak itt milyen hatásköre, jogköre van?
1: Ugye a Velencei Bizottság az nem az Európai Uniónak a szervezete, hanem az Európa Tanácsnak a szervezete. Ugye a 46 tagú Európa Tanács hozta létre 1990-ben. Ugye ez jogász professzorokból, alkotmánybírókból, legfelsőbb bírósági bírókból álló jogtudós testület. Ugye 90-ben azért jött létre, mert kelet-európai rendszerváltások során nagyon sok kérdés merült fel, akár a választási törvény demokratikus voltáról, akár az új alkotmányokról, akár jogállamisági követelményekről. Ez a testület ugye nem bíróság, és a döntései nem kötelezőek senkire, de tulajdonképpen én azt gondolom, hogy ez egy jó feloldása a konfliktusnak. Ugye a hétköznapi életben is, ha két személy között konfliktus van, akkor jó, ha egy harmadik mediátort igénybe vesz. Ugye itt nem is annyira Súlyog Tamás és Magyar Péter között van a konfliktus, mint inkább a köztársasági elnöki intézmény és a miniszterelnök, a kormány között jött létre egy közjogi konfliktus. Ugye az egyikük azt állítja, hogy el lehet távolítani politikai okokból a köztársasági elnököt, a köztársasági elnök azt állítja, hogy csak jogállami és alkotmányos okokból lehet, tehát hogyha az alkotmányt szándékosan megsérti, hogyha szándékosan törvényt sért a feladatkörében, illetőleg a szándékos bűncselekményt követel, és akkor is az alaptörvényben meghatározott eljárásban a képviselők egyötöde kezdeményezheti a parlament kétharmados titkos szavazással az alkotmánybírósághoz fordul, és az alkotmánybíróság szintén kétharmados többséggel mondhatja ki az elnök hivataltól való megfosztását. elosztását. Tehát ha van ilyen ok, akkor ezt az eljárást kellene lefolytatni, ha nincs ilyen ok, akkor politikai jogból, ízlésbeli jogból nem lehet eltávolítani. Mivel mind a két fél elég határozottan ragaszkodik az álláspontjához, a legjobb megoldásnak én is azt látom, hogy egy független, pártatlan, politikai befolyástól mentes szervezet, kiváló jogászok, a hazájukban elismert kiváló jogászok, ugye az államok delegálják ezeket a személyeket 4 évre, akik függetlenek, pártatlanok, befolyástól mentesek, és ők majd valószínűleg legkorábban talán októberben fognak állást foglalni, ugyan 2 hét múlva lesz a Velencei Bizottságnak ülése, de nagyon valószínűtlen, hogy ilyen rövid idő alatt álláspontot tudnak kialakítani.
0: Nagyon sok idő van októberig. Van-e arra lehetősége a Tisza pártnak, hogy úgy módosítsa az alaptörvényt, hogy Súlyog Tamás leváltható legyen?
1: Ez különben olyan kérdés, mint azt kérdeznénk, hogy van-e lehetőség egy gépkocsi vezetőnek arra, hogy a záróvonalon áthaladjon. Hát lehetősége van, nem biztos, hogy jó, ha
0: záróvonal ez, amit én kérdezek?
1: Ez szerintem záróvonal, és szeretném hangsúlyozni, nem is annyira Súlyog Tamás személyéről van itt szó. Nyilvánvaló közvéleménykutatások szerint a választók jelentős része nem szimpatizál Súlyog Tamással, csak ugye azt kell látni, hogyha Súlyog Tamás ilyen politikai okból leváltható, akkor bárki, aki a helyére kerül, bármikor ugyanígy leváltható lesz, tehát amely támadás Súlyog Tamást személyét célozza, az valójában az intézményt fogja eltalálni, és a köztársasági elnök intézmény gyakorlatilag megszűnik az lenni, ami 36 évig volt, mert attól kezdve a köztársasági elnök folyamatosan a politikai többség, hogy mondjam, ízlésének, éppen aktuális hangulatának lesz kitéve, tehát nem mer majd az őt megválasztó politikai többséggel szemben állást foglalni, mert bármikor attól tarthat, hogy 2/3 újra megváltoztatják a szabályokat, és őt ugyanúgy leváltják, ahogyan az elődjét leváltották.
0: Hak Péter jogtudóst, az ELTE professzor emeritusát hallották.

0: Politikai testület vagy kvázi bíróság? Öt parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte a Tisza párt. A testületek a gyermekvédelmet, a kegyelmi botrányt, a privatizációt, a végrehajtási területet és a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vennék górcső alá, szigorúbb szabályokkal, új szankciókkal. A javaslat szerint 100 000 forintra büntethetik azt, aki nem megy el a bizottság meghívására, vagy nem szolgáltat adatot. Ha megismétlődik az eset, a büntetés már 1 000 000 forintra nő. A harmadik alkalommal pedig a bizottság elnöke elrendelheti a rendőrségi elővezetést is egy újabb 1 000 000-ös büntetés mellett. A Társaság a Szabadságjogok és Szervezet szakmai igazgatója arra figyelmeztetett, hogy a parlamenti vizsgálóbizottság egy politikai testület, politikusok ülnek benne, ezért nem kellene ugyanarra a polcra tenni, mint az igazságszolgáltatást, amire Magyar Péter úgy reagált, hogy nagyon sok ilyen testület működik, sokkal erősebb jogosítványokkal a fejlett nyugati demokráciákban, a jogállamokban, vagy éppen az Egyesült Államokban. Stúdiónk vendége Balsa István ügyvéd, hát kezdjük akkor azzal, hogy mit jelent egy ilyen bizottság most ebben a pillanatban, és mihez van joga. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! A parlamenti vizsgálóbizottságok azok a törvényhozó hatalomnak a kontrollfunkcióját testesítik meg, és a jelentőségük abban áll, hogy olyan kiemelkedő közérdeklődésre számot tartó komplex ügyeket tárjanak fel, amit egyébként rendes közigazgatási vagy bírósági eljárások az eltérő logikájuk miatt, meg az eltérő fókuszáltságuk miatt nem tudnak a politikai és a társadalmi összefüggéseikben megvizsgálni.
0: Hú, ez egy nagyon jó bonyolult szöveg, nem biztos, hogy mindenki tudja ezt így követni 3-4-8 környékén. Ugye itt valójában akkor arról van szó, hogy itt nem konkrét, nem tudom, büntető ügyeket tárgyalnak ezekben a bizottságokban, hanem olyan típusú jelenségeket, amelyeknek számtalan aspektusa lehet. Lehet egyébként jogi vonatkozása is, de lehet ezzel párhuzamosan politikai összefüggésrendszere, egyéb bármilyen más társadalmi összefüggésrendszere.
1: Leegyszerűsítve úgy lehetne ezt összefoglalni, hogy politikai felelősség megállapítására alkalmas egy vizsgálóbizottság létrehozása és működtetése, de jogi felelősség megállapítására nem alkalmas, ezt a hatályos országgyűlésről szóló törvény egyértelműen kimondja, azzal, hogy nem lehet vizsgálóbizottságot létrehozni egyedi jogi felelősség megállapítására, és olyan ügyben sem lehet vizsgálóbizottságot létrehozni, amely ügyben egyébként valamilyen bírósági vagy hatósági eljárás van folyamatban, vagy egyértelműen más állami szerv hatáskörébe tartozik.
0: Kik ülnek a parlamenti vizsgálóbizottságban?
1: A parlamenti vizsgálóbizottságban országgyűlési képviselők ülnek, ezek paritásos bizottságok, tehát egyenlő jogokat és kötelezettségeket kell kapnia a kormánypárti és az ellenzéki képviselőknek.
0: Ugyanannyian vannak akkor? Ugyanannyi ellenzéki, ugyanannyi kormánypárti? Itt nem jelenik meg a többség elve?
1: Nem, ugyanakkor annak jelentősége van, hogy

0: változtatna a benyújtott törvényjavaslat, másrészt pedig azon, hogy a büntető eljárásban használt igazmondási kötelezettséget is bevezeti és szankcionálja az ezzel kapcsolatos anomáliákat. Ami aggály megfogalmazható viszont a törvényjavaslattal összefüggésben az az, hogy olyan erős szankciókat rendel ezeknek a kötelezettségeknek a megsértéséhez, ami már egyértelműen bírósági, igazságszolgáltatási hatásköröket érint. Többek között, ha valaki nem jelenik meg a vizsgáló bizottság előtt, akkor büntető eljárási eszközökkel lehet elrendelni végső soron az elővezetését, és erről nem bíróság vagy hatóság, hanem egy politikai aktor, a vizsgáló bizottság elnöke fog dönteni. A másik pedig, hogy büntetőjogilag úgymond kriminalizálja a törvényjavaslat azt, hogyha valaki az úgymond együttműködési kötelezettségét megsérti a vizsgálóbizottsággal, viszont definiálhatatlan, hogy mit kell együttműködési kötelezettségen érteni. Nyilván itt visszautal a javaslat a törvényben megfogalmazott együttműködésre, ugyanakkor ez is némileg partalanná teszi azt, hogy konkrétan mivel is van fenyegetve az, aki nem jelenik meg a vizsgáló bizottság előtt, vagy ha meg is jelenik, nem az ott ülő politikusok elvárásai szerint tesz nyilatkozatot.
1: Ugye itt azokat a területeket vizsgálnák ezek a vizsgáló bizottságok, amelyek az elmúlt évek botrányait jelentik, tehát itt a gyermekvédelem, a kegyelmi ügy, a Magyar Nemzeti Bank működése, a végrehajtási terület, a privatizáció, de a korábbi éveknek a vizsgáló bizottságai, eszembe jutott például az olajügy, vagy a nyírfőügy, meg ezek, mennyire működtek eredményesen az elmúlt 30 évben? Tehát ezek hatalmas területek, amik itt most felmerültek.
0: Ezt még egyszer le kell szögezni, hogy a vizsgálóbizottság az politikai testület. Ennél fogva minden politikai vitának, vagy a politika működésének a negatívumait természeténél fogva magán hordozza. Tehát nem lehet számon kérni egy vizsgálóbizottságon azt, hogy nem úgy működik, mint egy bíróság, és ebből az is következik, hogy azt sem lehet elvárni, hogy bírósági funkciókkal ruházzák fel a vizsgálóbizottságot. Az kétségtelen, hogy az elmúlt években ezek a nagy kiemelt figyelmet kapott vizsgálóbizottságok nem úgy működtek, ahogy a közvélemény azt elvárta volna, részben azért, mert az abban résztvevők azok obstruálták a működését, illetve partalanná vált a működése, működtetése. Elhúzódtak az eljárások, és az elfogadott jelentések pedig lényegében kiüresedtek. Ugyanakkor álláspontom szerint az nem megoldás, hogyha lényegében megfélemlítő eszközökkel kívánja a vizsgálóbizottság elejét venni az ilyen típusú működés felszámolásának, mert ez aránytévesztés, illetve szereptévesztés. Ahogy az elején is beszéltünk róla, nem lehet vizsgálóbizottságot létrehozni olyan ügyekben, amelyekben már folyamatban vannak büntető eljárások például, ahol egyedi jogi felelősség megállapítása zajlik. Tudomásom szerint a sajtóhírekben megjelentek alapján a Magyar Nemzeti Bank kapcsolatban van folyamatban büntető eljárás. A gyermekvédelmi ügyel kapcsolatban van folyamatban büntető eljárás. Végrehajtási ügyekkel kapcsolatban van folyamatban büntető eljárás. Kérdés, hogy ezt az összeférhetetlenségi szabályt hogyan lehet betartani majd egy ilyen vizsgálóbizottság működése során?
1: Hát elképzelhető, hogy úgy, hogy azt mondják, hogy itt nem a konkrét ügyekre koncentrálnak, hanem úgy általában magát a rendszert tekintik át, hogy vajon mi annak az oka, hogy ilyen ügyek előfordulhatnak. Ez már lehetőséget adhat mondjuk egy ilyen bizottságnak a felállítására.
0: Természetesen adott a lehetőség. A kérdés az, hogy ha például valaki arra hivatkozik, hogy az felmerülő kérdést azt egy bírósági eljárásban vizsgálják, és ezért nem működik együtt, akkor a törvényjavaslatba beépített büntetőtől.

0: törvénykönyv módosításon keresztül akár a bizottság elnöke őt feljelentheti, tehát azzal lesz fenyegetve, hogy választania kell, hogy vagy együttműködik a bizottsággal, amely esetleg túlterjeszkedik a saját hatáskörén, vagy szembenézhet azzal, hogy ezt a kérdést akkor az ő vonatkozásában egy feljelentés után kell tisztázni.
1: Ugye ön azt mondta, hogy aggályos abból a szempontból, és ezt mások és más szakértők is, akik önnel értenek egyet, megerősítették, hogy aggályos ezeknek a vizsgálóbizottságoknak a hatáskörének a megváltoztatása, vagy a szankcionálási lehetőségének a megváltoztatása, mert büntető jogiasítja, bírósághoz hasonlóvá teszi ezeket a bizottságokat. Erre az a válasz, hogy hát ezt törvénymódosítással meg lehet oldani. Fel lehet ezt oldani törvénymódosítással?
0: Fel lehet oldani, de mindenekelőtt a szükségességen és az arányosságon van a hangsúly. Az nem kétséges, hogy a vizsgálóbizottságok szakszerűségének, időszerűségének a megváltoztatása érdekében van erre szükség, de nem ilyen módon, és nem ilyen aránytalan módon.
1: Basa István ügyvédet hallották.

0: Gyermekek tegnap és ma, Hegerű Zoltán jegyzete.
1: Feljegyzések a Kárpát-medencéből.
2: A gergelyjárás az egész Kárpát-medencében elterjedt népszokás volt. A gyakorlat szerint iskolás gyermekek csapatokba verődve házról házra jártak a településen, verbuválták az iskolába a gyerekeket. A Gergely nap ünneplését IV. Gergely pápa rendelte el 830-ban, első nagyszent Gergely pápa tiszteletére, aki az iskolák védőszentje. Ünnepnapja március 12-én volt. Ekkor vette kezdetét az iskolai tanév. Fennmaradt énekünk is erről a szokásról, amely így kezdődik. Szent Gergely doktornak, híres tanítónknak az ő napján, régi szokás szerint, menjünk Isten szerint, iskolába. A tradíció része volt, hogy a gyerekek adományt gyűjtöttek maguknak és tanítóiknak. A diákok életének szükségszerű velejárója volt, hogy kéregetéssel teremtsék meg tanulásuk anyagi alapjait. Az akkori gyermekek élete mai szemmel nézve igencsak kemény volt. Szigorú vizsgákon kellett helytállni az iskolában, de ha nem volt iskola, a földeken kellett izzadságos munkát végezni. Szerencsére ma már teljesen más a helyzet. Iskolába menni egy gyereknek ma már nem csak lehetőség, hanem 16 éves korig kötelesség is. A világ nagyot változott, de van, ami nem alakult át. A lényeg ma is ugyanaz. A gyerekek lelki biztonsága nem puha téma, hanem a jövő gazdasági, társadalmi és közösségi állóképességének alapja. A stabil kötődés, a szeretetteljes keretek és a kiszámítható felnőtt jelenlét olyan készségeket épít, amelyekből a holnap felelős társadalma épül. Ha ma sok a szorongó, kimerült, kapcsolódni nehezen tudó gyerek, holnap bizonytalanabb, szétesőbb közösségeink lesznek. Ha ma meghallgatott, biztonságban lévő gyerekek nőnek fel, holnap erősebb, együttműködőbb társadalmat kapunk. Gyereknap van. Ma minden a gyerekekről szól. De érdemes elgondolkodni, hogy mi szülők mit adhatunk, mit adunk a gyerekeinknek. A mai nap válasza egyszerű. A lehető legtöbb mindent, amit a gyermek szeretne. Vattacukor és ugrálóvár, fagyi és lekváros palacsinta. És persze ezek fontosak, mert a mai nap az ő kívánságaikról szól, de az élményen és az édességeken túl is vannak dolgok, amit anyagi ráfordítás nélkül is ajándékozhatunk. Holnap újra dolgos hétköznapok jönnek, és a gyerekeinknek ugyanúgy szüksége lesz arra, amit ma még nem tudnak szavakba önteni. Az odafigyelésre, a meghallgatásra, a rájuk szánt időre, a példamutatásra. Az ugrálóvárat leeresztik, a palacsinta elfogy, de az együtt töltött idő, a meghallgatott mondat, a jó példa emléke megmarad. És még valami. Egyetlen ünnepünk sem értelmezhető a közösség nélkül. Úgy is mondhatnánk, hogy a közösség az ünnep motorja. A középkori szokás, a gergelyjárás is attól volt erős, hogy mindenki szereplője volt. Aki énekelt, aki kalapozott, aki ajtót nyitott és aki adományozott. Gyermek és felnőtt egyaránt. A gyereknapon sincs ez másként. Ezt a napot is a közösség teszi emlékezetessé. Ha mi, felnőttek is oda tesszük a szívünket és a két kezünket, a gyereknap nem csak egy letudandó, vattacukros, ugrálóváros program lesz, hanem egy közös élménnyé válik.
0: Hegerű Zoltán jegyzetét hallották.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a Nektarin kilója csak 1111 forint, a magyar piros újburgonya kilója pedig csak 555 forint. Lidl, igazán megéri.
2: Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A Vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A Vásári bérletet keresse az mrm.jegy.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Vasárnapi újság. Közéleti magazin a Kossuth Rádióban.
3: 8 óra van, jó reggelt kívánok! 2026. május 31-én vasárnap a Kossuth Rádió mikrofonjánál Újhely Zoltán. Híreink következnek, a bemondó Beslén Bettina.
4: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Ősszel az utolsó negyed évben kezdődhet meg az uniós pénzek kifizetése, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodásának nevezte az Európai Bizottság és Magyarország között létrejött egyességet. Elemzők szerint a mintegy 6000 milliárd forint jelentősen hozzájárulhat a GDP növekedéséhez és a forint további erősödéséhez. Az EU-s forrásokról létrejött megállapodás olyan fejlesztések elindítását jelenti, amelyektől egyszerre lesz zöldebb és olcsóbb az energia, írta a közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közölte, hogy a környezetvédelmi beruházások és az energiaátmenet is új lendületet kaphat. Ukrán drón csapódott a zaporizsjai atomerőmű egyik épületébe, közölte a Rosszatom orosz állami atomenergetikai vállalat vezérigazgatója. A robbanás megrongálta a 6-os blokk turbina csarnokát, de a főberendezésekben nem tett kárt. Ismét csapást mért egy feltételezett kábítószercsempész hajóra az amerikai hadsereg, hárman meghaltak. A héten ez volt a harmadik akció a narkoterroristák ellen. Az amerikai kormány tavaly ősz óta több olyan hajót megsemmisített a Karib-tengeren és a Csendes-óceán keleti részén, amely információik szerint drogot szállított. A légicsapásokban több mint 200-an meghaltak. Az akciókat bírálók szerint kérdéses, hogy a nemzetközi vizeken végrehajtott támadások megfelelnek-e a nemzetközi jognak. Világszintű imádságot tartottak tegnap este a békéért 14. Leó pápa kezdeményezésére. Az egyházfő a vatikáni kertekben lévő Lourdi barlangnál vezette a szertartást, amelyhez a világ több kegyhelye, például a Mátra-Verebély Szent Kuti nemzeti kegyhely is csatlakozott. Leó pápa korábban április 11-én tartott vérasztást a békéért. Tavasszal Budapest, nyáron Siófok a legnépszerűbb hazai úti cél. Az egyik nagy szállásfoglaló portál adatai szerint az elmúlt hónapok kulturális és városnézős programjait egyre inkább felváltják a nyaralások, fürdőzések. Így a balatonparti települések mellett sokan utaznak a fürdővárosokba is. A foglalások többsége három éjszakára szól. A legtöbben apartmant választanak, a szállásra költött összeg pedig 70 és 170 ezer forint között mozog. Ma van a Nemzetközi Gyermeknap. Ebből az alkalomból változatos programokkal várják a kicsiket és a nagyokat az ország számos pontján. A többi között nyílt napot tartanak 10 és 16 óra között a tűzoltó laktanyák, sűrített menetrenden jár a Széchenyi-hegyi gyermekvasút, a Vasúttörténeti Parkban óriás társasjáték, óriás kirakó, színezők és rejtvények szórakoztatják a látogatókat, míg a pécsi Zsolnai Kulturális Negyed erre a napra ismét játszótérré alakul át. Ma van a dohányzásmentes világnap. Az 1987-ben indított kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a dohányzás veszélyeire és a megelőzhető betegségekre. Az idei kampány középpontjában a fiatalok védelme áll, mivel a dohányipar őket próbálja megszólítani, például az ízesített termékekkel és a látványos csomagolásokkal. Az egyik legismertebb hazai program a Leteszem a cigit internetes oldal, amely részletes útmutatókkal segíti azokat, akik leszeretnének szokni a dohányzásról. Egy lányt ápolnak még kórházban a tegnapi pécsi baleset sérültjei közül. A pécsi sportiskola aerobik versenyzőit, edzőit és néhány szülőt szállító busz eddig tisztázatlan körülmények között áttért a szemközti sávba, fának ütközött, majd árokba hajtott Pécs és Hirt között. A sofőr a helyszínen meghalt. 23-an megsérültek. Meghalt Trásár László újságíró. A 90-es években kezdett újságban publikálni, majd a Magyar Rádió szegedi stúdiójának munkatársaként dolgozott. A Katolikus Rádióban az utóbbi években heti két alkalommal sugározták tudósításait. Trásár László 86 éves volt. Végül az időjárásról. Kezdetben mindenütt napos, fátyol felhős idő várható, majd déltől a Dunántúl nyugati felén, több felé, északkeleten elszórtan lehet zápor, heves zivatar. Nagy területen megélénkül a szél. Napközben általában 25-30, késő este 16-23 fok várható.
0: Vasárnapi újság.
3: 4:09 után az összetartozásunk tüze idén is fellobbannak az emlékezés lángjai június 4-én, de előbb nemzeti sportkrónika Fejér Balázzsal.
5: Ez a nemzeti sportkrónika.
6: Címét megvédve a Paris Saint-Germain nyerte a labdarúgó bajnokok ligáját. Arne Slot távozik a Liverpooltól, a BVSC lett az élvonalbeli férfi vízilabda bajnokság bronzérmese. Köszöntöm hallgatóinkat!
5: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
6: A Paris Saint-Germain nyerte a labdarúgó bajnokok ligáját, miután a Puskás Arénában rendezett döntőben az 1-1-es rendes játékidő és a hosszabbítást követően 11-esekkel 4-3-ra győzött az Arsenal ellen. A találkozón az angol együttes szerzett vezetést a 6. percben Kai Havertz révén, amit a 65. percben Ousmane Dembélé 11-esből egyenlített ki. A BL történetében a Real Madrid mellett a párizsi csapat a második, amely meg tudta védeni a címét. A francia csapat kapitánya Marquinhos az edzőt Luis Enriquet is méltatta.
7: Van egy edzőnk, aki folyamatosan arra ösztönöz minket, hogy menjünk előre. Már az első naptól kezdve, amikor visszatértünk az előző nyáron a szabadságról, erről a trófeáról beszélt, és azt mondta nekünk, hogy egyet megnyerni is elég nehéz, de kettőt nyerni még nehezebb. Ha címet akarunk védeni, még keményebben kell dolgoznunk. Vannak nagyon fiatal játékosaink, akik még évekig nagy dolgokat érhetnek el ezzel a klubbal. Ismét megmutattuk, mire vagyunk képesek. Megmutattuk ennek a keretnek az erejét. A Paris Saint-Germain tényleg megérdemli, hogy a legmagasabb szinten legyen, tényleg megérdemli, hogy ott legyen a csúcson.
6: Maradva még a budapesti finálénál, a Paris Saint-Germain Arsenal labdarúgó bajnokok ligája döntőről Vukovics Lászlót, a Nemzeti Sportrádió állandó szakértőjét, korábbi háromszoros válogatott játékost, a Ferencváros és az Újpest egykori csatárát Nyágúj Gergely kérdezte.
8: Nagyon reménykedhetett az Arsenal, az ő szempontjukból persze megszerzi a csapat a vezetést, az mindig jó, de a Párizs szerezte volna meg, az borzasztó lett volna az Arsenalnak, mert kontrát játszhat a Párizs ott a teljes félpályán, akkor kivégezték volna véleményem szerint az Arsenalt. Jól alakult a mérkőzés, a Párizs a labdabirtoklásban nagy fölényben volt, de nem tudott döntő nyomást, helyzeteket nem tudott kidolgozni az első fél időben. Az Arsenal remekül tolódott, jól védekezett, lövő helyzetig sem engedte jutni a párizsiakat. A második fél időben ez megváltozott, ott nagyobb nyomást helyezett a Párizs az Arsenalra, és ennek meg is lett az eredménye, egy kényszerítő passz után Kvaraszélia remekül lépett be Moszkvere elé, aki érdekes, hogy már volt egy sárgalapja, mert húzta az időt, itt meg kellett volna kapja a második sárgalapját, vizsgálta a VAR, hogy 11-es vagy nem, teljesen jogosan megadták a büntetőt, viszont második sárgalapot nem kapott, így az Arsenal maradt teljes létszámban a pályán, a büntetőt pedig Dembélé értékesítette. Ha az Arsenal nyerte volna a 11-est, akkor is azt mondanám, hogy megérdemelte, mert mind a két csapat rengeteget tett, igaz, ez a 75-25%-ában nem lehet vitatkozni. de ez meddő fölény volt, tehát helyzetekben ez nem mutatkozott meg.
9: Hogyha most visszatekintünk az egész sorozatra, a Paris Saint-Germain volt a címvédő. Tényleg most a párizsiak a legjobb csapat Európában, és tényleg ez a két legjobb csapat, akik a BL döntőt játszották? Ez nyilván mindig szubjektív, de mégis ez a két legjobb csapat most Európában?
8: Maximálisan egyetértek a kérdés második felé, vagy szubjektív. Véleményem szerint a Bayern München, én őt vártam a Paris Saint-Germain mérkőzésen, óriási csata volt, de hogy 5-2-re elhúzott az első meccs, ott még följött 5-4-re a Bayern. De attól függetlenül nem a visszavágó ment el a Bayernnek, hanem az, hogy 5-5 kapott, mert egy Bayern nem kaphat 5-5, 4-et rúgsz és kikapsz mégis. Én azt gondolom, hogy a Bayern München lett volna a másik csapat a Paris Saint-Germain mellett, a Barcelona is nagyon megérdemelte volna, de tudjuk, hogy a ha nevű játékos nincs a fociban, nem játszik, tehát az, aki a pályán eléri az eredményt, és az Arsenal 22 év után megnyerte a Premier League-et, ami egy óriási dolog. Hétfőn több mint 1 millió embert várnak Londonban a kupa átadásra, ugye arra készültek, hogy két kupát emelhessenek föl. Ma még szomorúak lesznek, de hétfőn már az, hogy átveszik a Premier League első helyére álló trófeát, azért az óriási dolog, hogy 22 év után megnyerték. Nagyon rossz elveszteni egy BL döntőt, de azért ebben vigasztalódhatnak.
6: A Nemzeti Sportrádió állandó szakértőjét, Vukovics Lászlót hallották. Közös megegyezéssel azonnali hatállyal távozik a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool labdarúgó csapatának vezetőedzői posztjáról Arne Slot. A holland szakember 2024 májusában váltotta Jürgen Kloppot az angol együttes kispadján, és az első idényben bajnoki címet szerzett a csapattal. A folytatás viszont már nem sikerült ilyen jól, a Liverpool ugyanis csak az 5. helyen végzett a Premier League legutóbbi idényében. A negyeddöntőben búcsúzott a Bajnokok Ligájától, és ezúttal egyetlen trófeát sem tudott nyerni. A távozó vezetőedző utódjaként Andoni Iraola neve merült fel, aki legutóbb a Bornusznál dolgozott.
5: Nemzeti Sport Krónika.
6: A férfi vízilabda UB1 bronzcsatájának harmadik mérkőzésén a BVSC 15-11-re múlta fölül a vendég Szolnokot, 3-0-ra megnyerve ezzel az egyik fél harmadik győzelmeig tartó párharcot és a bronzérmet is egyben. Tátrai Dávid és Benedek Mór 3-3 góllal vette ki részét az zuglóiak sikeréből. Benedek Mór Vasvári Lilinek nyilatkozott.
10: Az első kettő meccs is már elég kemény volt, főleg Szolnokon. Lehet, hogy nagyon kicsit úgy jöttünk ide az elejét tekintve, hogy ez már könnyebben meg lesz. Voltak kiállítva a centereik, akik nem játszhattak. Azt hittük, hogy egy kicsit könnyebb lesz, de az első fél idő végén rájöttünk, hogy nem, és ugyanúgy tisztelőbe kellett azért játszanunk, hogy ezt a meccset is megnyerjük.
11: Amikor az edzőtöket kérdeztem az egész szezon során nyújtott teljesítményről, játékról, ő azt mondta, hogy az egyik szemes sír, a másik nevet. Játékosként hogyan élted meg ezt a szezon, mennyire sikerült a szezon elején kitűzött célokat teljesíteni?
10: Szerintem nagyon sok jó meccset játszottunk ebben a szezonban, és nagyon sok szép pillanat volt. Valamilyen szinten azt vártuk, meg sokan azt várták, hogy döntőt fogunk játszani, mert nagyon jó kis csapatunk van. Sajnos ez nem jött össze, viszont én úgy érzem, hogy emelfővel jöttünk ide a bronzmeccsre, és mutattuk meg, hogy igenis jó csapat vagyunk, de most sajnos a döntő nem sikerült.
11: Gondolom most egy kis regeneráció következik, de a nyári szünet után mi lesz a fókusz, milyen célokkal vágtok majd neki a következő idénynek?
10: Dolgozni fogunk egész nyáron, valaki a válogatottnál, valaki a klubnál, de mindenki azon lesz, hogy jövő évben is jó eredményeket érjünk el, és mindenképpen döntőbe szeretnénk jövőre jutni.
11: Hogyan ünneplitek most a bronzérmet?
10: Először is lemegyünk ide a bistróba, eszünk egy nagyot, aztán meglátjuk.
6: A BVSC játékosa Benedek Mór után a Szolnok férfi vízilabda csapatából a két gólig jutó Cseh Maximot is megszólaltatta Vasvári Lili.
10: Érződött, hogy 3 napja egy kaotikus és nagyon hosszú, fárasztó meccset játszottunk, ahol sajnos kikaptunk hazai pályán, de úgy próbáltunk megjelenni, hogy attól függetlenül 2-0 a párharc, mindent beleteszünk. Érződött mindkét csapaton a fáradtság, és sajnos a 3. negyedben tudott váltani a BVSC, amit mi nem tudtunk kontrollálni, de úgy gondolom, hogy méltóan zártuk le ezt a szezont.
11: A párharc során többször megnehezítettétek a BVSC dolgát. Mi kellett volna még akkor, hogy egy kicsit tovább tartson ez a lendület szerinted?
10: Szerepe volt abban az egésznek, hogy rövidebb lett a padunk, voltak eltétársaink, a kapusaink nem voltak 100%-osak, de ennek ellenére erre nem húzhatjuk rá az egészet. Én is és a csapattársaim is, amit tudtunk, beletettünk, de pontosságban kicsit jobb volt a BVSC. Belőtték a helyzeteiket, míg mi hátul nem úgy tudtunk blokkolni, hogy ők, és ennek meg lett az eredménye.
11: A következő idényre milyen célokkal vág majd neki a csapat, beszéltetek-e már ilyesmiről?
10: Most még szerintem a legtöbb játékosnak a pihenésen van a hangsúly, de a top 4-es szereplés az minimum elvárás lehet náluk.
6: Zombori Gábor 4 perc 17,14 másodperces időeredménnyel győzött 400 méteres vegyes úszásban a Mare Nostrum versenysorozat harmadik záróállomásán Barcelonában. Ugyanezen a viadalon Ábrahám Minna 50 méter háton 28,49 másodperccel a harmadik helyen ért célba. Az Imre Bencével felálló Kiel a Sipos Adriánt, Palasics Kristófot és Bartusz Lászlót is foglalkoztató Melsungennel vívja a férfi kézilabda Európa Liga fináléját. A hamburgi négyes döntő elődöntőjében a Kiel 29-28-ra legyőzte a francia Montpellier együttesét, a Melsungen pedig a szintén német Flensburgnál bizonyult jobbnak 37-30-ra. Olasz Gergő Imre Bencét kérdezte, aki kiemelte kapusuk Andreas Wolf nagyszerű teljesítményét is.
12: Az a célunk, hogy megnyerik ezt a négyes döntőt, hisz ezzel van esélye a csapatnak a Bajnokok Ligájára. Itt mind a négy csapat arra hajt most.
13: A fél időben 3 góllal vezetetek, aztán a második játék részben volt, hogy a Montpellier 2 góllal is elhúzott. Sikerült aztán visszajönnötök, és a végén egy egészen szenzációs dupla védés Wolftól. Mit éltél ott át akkor éppen a kispadon?
12: Nagyon jó védett az ND, nagyon kellett nekünk, mert támadásban elfogytunk még az elején úgy, ahogy, de már az első fél végén is azért pontatlanabbak voltunk, és fel egész meccsen mi mindig a nehezebb pillanatokban hozzá tudott tenni. És ennek köszönhetően is megnyertük, mert ebben a meccsben ő vette ki a legjobban a részét, nem is tudom, hány védése volt, szerintem bőven 10 fölött. Fantasztikus volt ezért a világ egy legjobb kapusa.
6: A Kiel jobb szélsője, Imre Bence mellett a Melsungen kapusa, Palasics Kristóf is összegzett Olasz Gergőnek.
14: Mi bárkire szerettünk haladöntőt játszani. Nem tudom, hogy a klub voltam már valaha döntőbe európai sorozatba. Biztos, hogy ez történelmi napként megy le a mi csapatunk meg a mi klubunk számára. A Melsungen sokszor volt már nagyon közel nagy sikerhez. Most azt gondolom, hogy efelé az első lépést megtettük, és mindenképpen bele szeretnénk adni minden, hiszen ki tudja, mikor van még ilyen lehetőség, hogy egy európai sorozatban játszhatunk döntőt. Örülök én is nyilván azért. Lesz egy magyar különlegesség ennek a találkozónak, mindegy ellen csak döntőt szeretünk volna játszani. Nem jobb ennyivel a Flensburg, mint amennyivel a ligába kétszer kikaptunk. Szerintem ez mindenkit extra motivált, nyilván ehhez állt a tavalyi elődöntő, ami ellenük nem sikerült. Minden összeadódva azt gondolom, hogy olyan teljesítményt tudott kihozni a csapatból, amit láthattunk.
6: Kovács Zsófia megnyerte a felemás korlát döntőjét a szlovéniai Koperben zajló Torna Challenge világkupán. A háromszoros Európa-bajnok magyar sportoló a selejtezőből a 4. legjobb pontszámmal jutott be a fináléba, amin a döntőben továbbjavított és a mezőny élén végzett. Kovács Zsófia számára különösen értékes ez a siker, hiszen hosszú rehabilitációját követően most kezd visszatérni a nemzetközi viadalokra. Bejutott a döntőbe a magyar együttes kéziszer csapat a Várnai Ritmikus Gimnasztika Európa-bajnokságon. Az Urbán Szabó Mónika, Szabados Dóra, Pesti Dalma, Greg Fruzsina Orsolya, Horváth Boglárka alkotta válogatott 5 labdával került a fináléba, miután a selejtezőben a 6. legjobb pontszámmal zárt. Kropko Márta a 10. helyen végzett a triatlonosok világbajnoki sorozatának szardéniai versenyén Algéróban. A férfiak mezőnyében az 5 magyar közül Léman Csongor szerepelt a legjobban, ő a 12. lett. Svájc és Finnország játssza a jégkorong elit világbajnokság döntőjét, mivel az elődöntőben a VB házigazdája, Svájc 6-0-ra kiütötte Norvégiát, míg Finnország 4-2-re verte Kanadát. A bronzéremért ma 15 óra 30 perctől Norvégia Kanadával csap össze, a Svájc-Finnország finálé pedig 20 óra 20 perckor kezdődik. Kedves hallgatóink, sportlonikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
15: Vasárnapi újság. A műsorvezető Újhelyi Zoltán.
16: Az összetartozásunk tüze idén is fellobbannak az emlékezés lángjai június 4-én a trianoni békediktátum évfordulóján. A nemzeti összetartozást jelképező, erősítő program 6 évvel ezelőtt indult. Akkor 5 kontinens 73 országának 2551 településén 6137 tüzet gyűjtöttek az emlékezők, és a szervezők abban bíznak, hogy így lesz ez idén is. Szilágyi Ákos újságírót, az 56 lángja alapítvány alapítóját, Kobolák Attila kérdezte.
17: Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja hazánkban. 1920-ban ezen a napon írták alá a trianoni békediktátumot a versailles-i Nagy Trianon kastélyban 16 óra 32-kor. Milyen programokon keresztül fog megnyilvánulni az összetartozás?
18: Két dologgal készülünk. A összetartozásunk tüze nemzetközi felhívással fogunk válaszolni egy általunk fejlesztett piros-fehér-zöld tűzzászlóval, amelyet már a Hősök terén láthattak két alkalommal. 20 óra 26 perckor idén, tavaly 20-25-kor, 20-ra 26 perckor fog elindulni ez a rendezvény. Ugye ezt a Hősök terén rendeztük ez idáig, csak idén sajnos ez a fotball esemény, ami ott a hétvégén vár ránk, ez keresztbe húzta a számításainkat, mert a Hősök terén 7-éig még valószínűleg egy raktár lesz mindenféle lelátó darabokkal, meg konténerekkel. Úgyhogy a parlament előtt fogjuk ezt megtartani, ami azért egy megfelelő helyszín erre. Az esemény úgy néz ki, hogy 20 óra 25-kor kezdetét veszi egy színpadi műsor, neves művészek, közéleti személyiségek, többek között Gaudi Nagy Tamás, Zétényi Zsolt elmondják a gondolataikat. Trianonnal és az összetartozásunk napjával kapcsolatban és ezzel a tűzzel kapcsolatban, majd meggyújtjuk ezt a piros-fehér-zöld tűzzászlót, és amikor ez nagyon gyönyörűen elkezd lobogni, akkor piros-fehér és zöld fáklyákkal az előre kirajzolt térre, előre kirajzolt nagy Magyarország térképet körbe rakjuk, és ezzel fog záródni ez az esemény a parlament előtt. Lesz drónfelvétel, sok minden izgalmas dolog lesz. Emlékezünk és gondolunk magyar testvéreinkre, hogy akik határon túl rekedtek, és hát most éppen volt ez az atrocitás Erdélyben, hogy betörtek egy templomba, és úgy akarják kilakoltatni az ott lakókat. Ez a probléma, ez a 106 éves trauma, ez még mindig friss és élő, és azért gondoltuk, hogy ezt ne felejtsük el. Nem lehet a múltat, főleg a befejezetlen múltat csak úgy sutba dobni, és ezért állunk ki ezért minden évben.
17: Említette a tűzrakást, ha jól tudom, bárki a világ bármely pontján rakhat tüzet, és azt elküldheti önöknek.
18: Kárpátaljáról a Covid idején indította el egy úriember, és azóta már óriási sikerrel, számtalan sok-sok országban, sok ezer ember részvételével zajlik ez, és beküldhetik a fényképeket, videókat, és ezt meg lehet nézni egy világtérképen.
17: Az idei alkalomra kitalált egy applikációt. Hogy hívják ezt, hogy néz ki?
18: Ez az applikáció az Összharang nevet birtokolja. Ugyanak a történeti háttér, ezt én fejlesztettem. Egyelőre csak Androidon lehet letölteni, de hamarosan meg lesz iOS-en is. Ez nem tud más, az applikáció, mint egy évben egyszer 16 óra 32-kor június 4-én megszólaltatja a telefon által a harangzúgást. Ez mindig annyi másodpercig zúg ez a harang, ahány évre vagyunk ettől a gyalázatos trianoni szerződéstől. Ezzel is emlékezünk azokra az elszakított terület lévő magyarokra, és hát a kisországban, maradék országon belüli magyarokra is, akik ugye elszenvedték ezt a gyalázatot. És a tervem az volt, ugye a trianoni békediktátum után 45-ig, ez egy általános szokás volt, hogy 16 óra 32 június 4-én minden harang megszólalt a Kárpát-medencében, aztán jött a 45, jött a kommunista időszak, és ez teljesen elfeledtette, sútba dobta ezt a hagyományt. Fidesz kormány megalkotta az összetartozásunk napját. Ennek kapcsán egy felkéréssel fordult Magyarország keresztény egyházak vezetői felé, hogy ezt a hagyományt elevenítsék fel. Ez nem talált pozitív válaszra, úgyhogy itt maradtunk harangozás nélkül. Én úgy gondoltam, hogy ha nincsenek szervezetek mögöttünk, akkor a szó legszorosabb értelmében vegyük a saját kezünkbe ezt a harangozást. És azt szeretném, hogyha minél több magyar csatlakozna ehhez, és minél több magyar adná tovább ennek a hírét, mert az a cél, hogy a 15 millió magyarhoz eljusson ez a harangozási lehetőség, és akinek a telefonjában megszólal a harang, az tudhatja, hogy Sydneyben ugyanúgy megszólal hajnali 2-kor, vagy New Yorkban 10 óra 32-kor, vagy Los Angelesben 7 óra 32-kor. Igazán együtt tud dobbanni a magyarság szíve arra 106 másodpercre, amíg ez egy évben egyszer megjelenik. Egyébként az applikáció úgy néz ki, hogy van egy visszaszámláló, ami napokat, perceket, órákat számolja addig, ameddig egy újabb évforduló nem jön el, és ameddig nem lesz megoldás ennek, de ahogy a világtörténelmet nézem, ennek az applikációnak még sokáig lesz létjogosultság. Adja Isten, hogy egyszer le kelljen törölnem, mert nincs már rá szükség, de félek, hogy én ezt nem élem meg. De még olyan elképzeléseim is vannak egyébként, hogy milyen kultúrmisszióra lehet ezt használni. Most képzeljük el, hogy összeáll 4-5-20 év körül fiatalember, mennek egy bevásárlóközpontba, és egyszer csak megszólal a harang a telefonjukon, és akkor egymásra néznek, mosolyognak, vagy buslakodnak, fölemelik a kezükkel a telefont, és 106 másodpercig ott állnak, és közösen harangoznak. És arra óvatlanul oda mennek az emberek, megkérdezik, hogy mi történt, mi a baj velük, és akkor el lehet mondani, hogy mi a baj. Hogy 106 évvel ezelőtt mi történt, és legalább egy évben egyszer egy kicsit fel lehet mutatni ezt a tükröt, hogy nem csak a bevásárlás van, hanem vannak itt egyéb értékek, ami egy évben legalább 106 másodperc erejéig emlékezzünk. Hát, ha ez a közös emlékezet, ez a közös gondolkodás, ez valami eredményt szül. Úgyhogy mindenkit arra buzdítok, hogy az Összharang applikációt azt töltse le és alkalmazza, ahogy tudja. Ez a misszió az, hogyha sokan teszik sok helyen az országnak, akkor nagyon sok ember pozitív és abszolút direkt hatással lehetne.
17: Hiszen különösen fontos az összetartozás, mivel a trianoni békediktátum miatt az ország területe 283.000 négyzetkilométerről 93.000 négyzetkilométerre csökkent, és 3.300.000 ember rekedt az akkoriban újnak számító trianoni határokon túl. Mit nyerhet a nemzet, ha összetartó, ha közösen gondolkodunk? Hiszen ennek az applikációnak, a kezdeményezéseiknek ez is az üzenete.
18: Mindenképpen pozitív dolog, hogyha egy nemzet kapcsolatot tart önmagával, fogalmazom ki. Tehát nem szabad elhagyni azokat a magyarokat, akik kemény életet élnek. Hát látjuk, hogy Felvidéken mi történik. Most ne is beszéljünk Kárpátaljáról, mert ez már tényleg elviselhetetlen. De Erdélyben is 106 éve folyamatos vegzálásnak vannak kitéve. Délvidéken is az, hogy mi gondolunk rájuk, mint csonka magyarországiak, és ők is harangoznak velünk együtt, ez egy olyan összetartás érzést ad, ami olyan, mint egy baráti készfogás. Tehát az ember elmegy egy idegen házi buliba, egy idegen rendezvényre, akkor ha csak sétál kezében a pohárral, nem történik semmi, de oda megy, mindenkivel kezet fog, akkor ebből egy közösség tud alakulni. És azt szeretném, hogy ez a magyar nemzetnek hívott közösség, ez valóban maradjon közösség, és érezzük legalább egyszer egy évben, hogy számíthatunk egymásra, mert értünk, harangoznak ott, tehát közösen. Ez az összetartozás napja is nyilván erről szól, hogy ezt a trianoni fájdalmat és ezt a kegyetlen napot egy kicsit enyhítsük, és ebből valami pozitív értelemmel tudjunk kijönni, és az is az Összharang a neve ennek az applikációnak, mert összefogja ezt a teljes magyar nemzetet, és ezt a gondolatiságot próbálja eljuttatni az emberekhez.
17: És hogyan szólal meg az a harang?
18: Hát a harang úgy szólal meg, hogy itt az applikáción van egy tesztharang, 10 másodperces tesztharang, és most meg is szólaltatjuk.
16: Az összetartozásunk tüze idén június 4-én 20 óra 26 perckor lobban majd fel szerte a világban, és aki szeretné, hogy a saját lángja is megjelenjen a program interaktív térképén, az regisztráljon a gyújtsukmegma.hu oldalon, tehát még egyszer gyújtsukmeg.ma oldalon. Szilágyi Ákos újságírót, az Ötvált Lángja Alapítvány alapítóját, Kobolák Attila kérdezte

0: Kedves hallgatóink, a vasárnapi újság 2026. május 31-i adását hallották. Ha újra belehallgatnának műsorunkba, mediaclick.hu, este 7-től pedig válogatást kínálunk adásunkból. Munkatársaim a hangmérnök Németh László, a zeneszerkesztő Duba Szilvia, a gyártásvezető Vancsok György és a szerkesztő Halász Zsuzsa nevében is köszönöm figyelmüket. Hamarosan kezdődik az Új világ Járai Judittal. Újhelyi Zoltánt hallották, viszont hallásra.
1: Műsorajánlat.
2: Egy léggömb, egy kívánság. Az ismeretlen Elizabeth Lufia végül a meccsekben landolt. Születésnapjára csak annyit kért, szűnjön meg a háború. Emlékszünk-e, ki mit kért születésnapjára? Babát vagy építőjátékot? Rollert? Vajon milyen az, amikor békét kérünk? Kívánságok történeteit kötjük csokorba, nem csak gyereknapra.
1: Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Ma 14 óra után a Kossuth Rádióban. Nagyok.
3: Írhatta, taníthatta és védhette is az alkotmányt. Ezt a hármasságot tartja élete legnagyobb ajándékának. Egy téti paraszt családból indult, a magyar rendszerváltozás meghatározó alkotmányjogásza lett. Mégis ma is megtiszteltetésnek tartja, ha becenevén Kukónak hívják, akár a háta mögött is. Vendégem a Széchenyi díjjal, illetve a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével kitüntetett jogtudós, volt alkotmánybíró, dr. Kukorelli István. Várja önöket a beszélgetőtárs, Süveges Gergő.
1: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor hétfőn este 7:30 után a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Berente Marian nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. Ősszel az utolsó negyedévben kezdődhet meg az uniós pénzek kifizetése, közölte Kármán András pénzügyminiszter. Elemzők szerint a mintegy 6000 milliárd forint jelentősen hozzájárulhat a GDP növekedéséhez és a forint további erősödéséhez. A cégeknek holnapig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót ugyanakkor még mai féligletétbe kell helyezni és elérhetővé kell tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben. A NAV mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. A nyugállományú katonák támogatásainak és egészségügyi ellátásának felülvizsgálatát ígérte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének rendezvényén azt mondta, hogy a veteránok véleményét és javaslatait is figyelembe veszik a döntések előkészítésekor. Tavasszal Budapest nyáron Siófok a legnépszerűbb hazai úti cél. A foglalások többsége három éjszakára szól, a legtöbben apartmant választanak, a szállásra költött összeg pedig 70 és 170 ezer forint között mozog. Ma van a Nemzetközi Gyermeknap, a többi között nyílt napot tartanak, 10 és 16 óra között a tűzoltó laktanyák, sűrített menetrenddel jár a Széchenyi-hegyi gyermekvasút, a Pécsi Zsolnai Kulturális Negyed pedig erre a napra ismét játszótérré alakul át. Kezdetben mindenütt napos fátyolfelhős idő várható, majd déltől több felé lehet zápor, zivatar, napközben 25-30 fok valószínű.
1: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a Nektarin kilója csak 1111 forint, a magyar piros újburgonya kilója pedig csak 555 forint. Lidl, igazán megéri.
6: A Magyar Rádió Énekkarának quintesszenciája a Sapszon bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió Énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő Zenei Központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az énekkar. A Sapszon bérletet keresse az mrm.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
7: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával két kamarahangverseny várja önöket június 4-én a Dohnányi Ernő Zenei Központban. 18 órakor barokk és klasszikus alkotásokat játszik. Vizsói Lívia fagott, Varga Laura fuvola, Tóth Györgyi oboa, Greg Samárta hegedű, Rácz Gábor brácsa és Tóth Németh Henrietta gordonka művész. 20 órakor pedig Kállai Ágnes gordonka és Erdélyi László zongoraművész adja elő Bach, Scarlatti, Rameau, Liszt, Brahms, Piazzolla és Elgar műveit. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
1: Reklámot hallottak. Új világ. Külpolitikai magazin.

0: Köszöntöm a világpolitika iránt érdeklődőket, a mikrofonnál Járai Judit. Három nagy témánk lesz ma. Riportjainkkal és tudósításainkkal az Egyesült Államokból, Németországból és Izraelből kínálunk bepillantást a helyi és a nemzetközi politikába. Az Egyesült Államokból, ahol egymást érik a republikánus párt előválasztásai az ősszel esedékes úgynevezett félidős választásokra. Eddig azok győztek nem is kicsit, akiket Donald Trump elnök támogatott. Amerikából indul a következő tudósításunk is, amely viszont Németországot érinti. Jeffrey Sachs, a tekintélyes amerikai közgazdász és diplomata a héten nyílt levelet tett közzé, nem először Friedrich Merz német kancellárnak címezve, és ebben felszólítja őt, hogy kezdjen azonnali tárgyalásokat Vladimir Putyin orosz elnökkel. Izraelben megszólalt Yitzhak Herzog államfő, aki kemény hangú beszédben ítélte el a kormány egyik szélsőséges miniszterét és a Ciszjordániában élő szélsőséges zsidó telepeseket a palesztinok ellen elkövetett atrocitásaik és esetenként a keresztények elleni támadásaik miatt. Anarchista csőcseléknek nevezte az erőszakos telepeseket. Tehát Egyesült Államok, Németország és Izrael, tartsanak velünk! A héten kedden Texasban is előválasztásokat tartottak a republikánusok. Két, mondjuk úgy, veterán politikus vetélkedett egymással, hogy melyikük legyen a szenátor jelölt az őszi, novemberi félidős választásokon. Amikor a szövetségi törvényhozásban a képviselőház egészét és a szenátus egyharmadát újítják meg, valamint 36 szövetségi államban kormányzót is választanak. Szóval Texas. John Cornyn szenátor régóta tagja a szövetségi felsőháznak, ám gyakran bírálta Donald Trumpot. Kihívója a texasi igazságügyi tárca vezetője, Ken Paxton, Trump híve. Az elnök őt támogatta, mire a republikánus nagyágyuk is beálltak mögé. Paxton elsöprő győzelmet aratott Cornyn felett. Ugyanezt történt Kentuckyban is, ahol képviselőházi előválasztás volt, amelyet kulcsfontosságúnak tartottak azt illetően, hogy Trump vajon mennyire tartja kézben a republikánus pártot. Mit mondanak el a most zajló előválasztások a republikánusokról? Arról, hogy ki az úr a pártban? És a demokratákról, akik szintén előválasztásokat tartanak, és akiknek egyik befolyásos szenátora, a New Jersey Cory Booker azt nyilatkozta az egyik tévéinterjúban, hogy a demokrata pártnak sokkal jobban kellene dolgoznia, és a pártnak új vezetőségre lenne szüksége. Nálai Balázs jelenti Washingtonból az előválasztási készülődésekről.
1: Sportnyelven szólva alakul a mezőny, azaz, hogy ki vehet részt a főversenyen. A selejtezők sora a vége felé jár az Egyesült Államokban a novemberi félidős választások előtt. A selejtezők, vagyis előválasztások arról hivatottak dönteni, hogy a demokraták kikkel vágnak neki a 435 képviselői helyért és 33 szenátori székért zajló csatának, és hogy a republikánusok kikkel próbálják megőrizni a kongresszus mindkét házában két éve megszerzett szűk többséget. A főszereplő Donald Trump elnök több szempontból is, még akkor is, hogyha neve nem szerepel a szavazólapokon. A demokraták szerint a választók most véleményt mondhatnak a Trump adminisztráció munkájáról, annak elutasítását pedig úgy jelezhetik, hogy megbüntetik a republikánusokat, és demokrata kézbe adják a többséget. A demokraták deklarált célja mindent elkövetni, hogy a hátralévő két évben az elnök hivatali elmozdítására irányuló eljárással, vizsgálóbizottságokkal megnehezítsék a kormányzat működését, és elérjék végső céljukat, a Fehérház visszaszerzését a 2028-as elnökválasztáson. A sokak szerint egyre inkább baloldalra tolódó retorikával a demokrata párt hangadói ma a baloldali, inkább radikális szárnyhoz tartozó politikusok, mint Gavin Newsom kaliforniai kormányzó, Alexandria Ocasio-Cortez New Yorki szocialista képviselő, Zoran Mamdani New York magát demokratikus szocialistaként jellemző polgármestere, aki épp a napokban helyezte kilátásba, hogy akár elveszik a tulajdonosoktól azokat a bérházakat, ahol visszaélnek a bérlők helyzetével. Természetesen a demokraták harcához lesz még néhány szava a republikánusoknak is, illetve Donald Trumpnak, aki ma a republikánus párt egyértelmű vezetője, hangadója, politikájának meghatározója. Akkor is így van ez, hogyha az amerikai politikai szervezetek rendszerében nincsen pártelnök, választmány, állandó megszilárdult szervezet. Létezik ugyan republikánus nemzeti bizottság és demokrata nemzeti bizottság, de ezek inkább csak formális vezetőtestületek. Viszont, hogy Donald Trump a republikánus párt vezére, legvilágosabban jelzi az a tény, hogy az elmúlt hetek előválasztásai során kivétel nélkül az elnök által támogatott politikusok győztek, és kerülnek a novemberi szavazólapokra. Amit Donald Trump akar, ahhoz a republikánusok jó részt igazodnak ma, és aki szembe megy az akarattal, annak politikai pályája véget érhet, vagy legalábbis megakadhat. Van néhány példa az elmúlt hetek előválasztásaiból is, amikor az elnök párton belüli ellenzékeként viselkedő politikus karrierje véget ért. Thomas Massie, Kentucky állam képviselője volt a kongresszusban 14 éven keresztül. Konzervatív politikát képviselt, de több ügyben szembe ment Donald Trumppal, aki az előválasztáson nem őt, de kihívóját támogatta. Massie pedig elveszítette az előválasztást. Az elnök közvetlenül az előválasztást megelőzően Massie-ről azt mondta, hogy a legrosszabb republikánus, aki inkább sorolható a demokratákhoz, és sorolta a kifogásait is ellene, hogy mely törvényszavazásakor ment az ő akaratával szemben. Így például a határőrizet, az Epstein-akták, vagy éppen a férfiak kitiltása a nők sportjából témájában. Hogy milyen befolyása van az elnöknek a párton belül, jelzi az eheti texasi szenátusi előválasztás is, ahol korábban fejfej mellett állt a két republikánus aspiráns, Ken Paxton, texasi főügyész, és John Cornyn, jelenlegi szenátor, aki 2002 óta tagja a kongresszusnak. Donald Trump korábban úgy nyilatkozott, hogy mindkét politikust elfogadhatónak tartja. Ugyanakkor az előválasztás előtt néhány nappal mégiscsak azt mondta, hogy Ken Paxton mögé áll. Az előválasztáson pedig Paxton fölényesen 63%-kal győzött a 36 ellenében. Donald Trump vezetői befolyása a republikánus párton belül megkérdőjelezhetetlen. A kérdés az lesz, hogy vajon ez országosan mit jelent majd. Hangoztatta a napokban Lee Carter politikai elemző.
2: Donald Trump is in charge of this party. There is no question about it.
1: Kérdés lesz majd, hogy amikor a demokrata jelöltekkel kell megmérkőzniük Donald Trump embereinek, milyen eredményt érnek el.
2: In the midterms when you get to the general, and that's the big question that we're going to be watching.
1: És ebben mennyit számít az, hogy az országos felmérések alapján a többség elégedetlen. A tét tehát komoly Donald Trump, mint politikus számára is. Az elégedetlenség elsősorban amiatt alakult ki, hogy az Irán ellen kezdett háború nyomán 50%-kal megemelkedett a benzinár. Az átlagember, az is, aki korábban Donald Trumpra szavazott, most azt kérdezi, mi van az olcsó benzinre vonatkozó ígérettel. Az elnök persze azt mondja, hogy amint véget ér a konfliktus, a benzinár zuhanni fog, a világ pedig sokkal biztonságosabb hely lesz. De erre sok autós azt mondja, hiszem, ha látom. A csata kemény lesz tehát a félidős választáson. Az elmúlt hónapokban pedig volt még egy különleges politikai tényező. Ez a választási kerületek határainak átrajzolására irányuló erőfeszítések. A demokrata kormányzó vezette államokban a nekik kedvező kongresszusi kerületeket határoznak meg, a republikánus államokban pedig fordítva van ez. E körül pedig sok-sok bírósági vita is van. Emellett egy másik tényező, amit Donald Trump elnöktől, az, hogy foglalják szövetségi törvénybe azt, hogy minden választónak szavazata leadásakor igazolnia kell állampolgárságát. Mert az elnök és sok republikánus szerint ma olyanok is szavaznak, akik nem rendelkeznek állampolgársággal, ez pedig természetesen törvénytelen. A demokraták a javaslatot kirekesztőnek tartják.
3: It's all anti-Republican sentiment. I don't see much pro-Democrat sentiment, which is unique.
1: Brett Lloyd, a Bullfinch Group közvéleménykutató cég elnök vezérigazgatója a Kossuth Rádiónak adott interjúban rendkívüli politikai helyzetként értékelte a jelenlegit. Ahogy mondta, a választók körében egyfajta a politikai vezetéssel szembeni lázadó hangulat van. A politikai vezetés pedig most republikánus. Viszont másik oldalon nincs lelkesedés a demokrata párt irányában sem, amelynek nincsen vezetője, nincs világos politikai iránya, illetve ami van, az sokaknak nem elfogadható. A kongresszus többsége ugyanakkor valahogy mégiscsak el fog dőlni. Jelenleg nagyon-nagyon szűk a republikánus többség a 435 tagú alsóházban, azaz a képviselőházban. És szűk a republikánus többség a 99 plusz 1 tagú szenátusban. A választásig bő 5 hónap van még hátra, ami lehet sok, de bizonyulhat nagyon kevésnek is a választói vélemények befolyásolására.

0: Trump a napokban azt nyilatkozta, nem különösebben érdekli az őszi választási eredmény, nem ettől teszi függővé politikai lépéseit. Az amerikai kormányzatnak a belpolitikai döntések mellett többféle fontos külpolitikai döntéssel is dűlőre kell jutnia. Az ukrajnai háború lezárásával, ennek mikéntjével kapcsolatban többféle információ látott napvilágot a napokban. A brit Financial Times című lap például Vladimir Putyin és Xi Jinping pekingi tárgyalásai után azt röpítette világgá, az orosz elnök kifejtette kínai kollégájának, hogy megbánta az Ukrajna ellen indított háborút. Xi erről a brit lap közlése szerint tájékoztatta Donald Trump amerikai elnököt. A történet mindhárom szereplője ugyan nyilvánosan cáfolta a brit lapot, ám elemzésekben egyre többen arra számítanak, hogy ez a rút háború a végéhez közeledik. Igaz maga Trump, éppen a napokban azt mondta, hogy Oroszország ezt a háborút katonailag már megnyerte. Németország gyöngül, gazdasága enyhén szólva is vacak állapotban van, nem utolsó sorban az olcsó orosz energiáról történt leválás miatt. Kancellárjának népszerűsége zuhanó repülésben, mégis, Európa erős és vezető országa. Nem lehet hát véletlen, hogy Jeffrey Sachs, a tekintélyes amerikai közgazdász és diplomata a héten újabb nyílt levelet tett közzé, ismét Friedrich Merz kancellárnak címezve. Azonnal kezdjen tárgyalásokat Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, szólította fel a német vezetőt az amerikai professzor. A levelet az egyik német lap teljes terjedelmében közölte. Noll Kata most részletesen ismerteti, és egyúttal beszámol Friedrich Merz nagyon is nehéz helyzetéről, valamint arról, hogy politikai berkekben már suttognak az esetleges kancellár cseréről, sőt, az új kancellár személyéről is. Tehát Noll Kata, Berlin.
1: A Németországban zajló folyamatokat többen aggódva figyelik. Jeffrey Sachs amerikai közgazdász, aki a Columbia Egyetem professzora, és egy időben több ENSZ főtitkár, így Kofi Annan, Ban Ki-moon és Antonio Guterres különleges tanácsadójaként is tevékenykedett, és az ENSZ által támogatott éves kiadványnak, a világ boldogság jelentésének társszerkesztője, már több levelet is írt Friedrich Merznek. A legutóbbi a május végén keletkezett írást a Berliner Zeitung teljes terjedelmében közölte. Ebben az amerikai professzor és diplomata nyíltan felszólítja a német kancellárt, kerüljék el a nyílt háborút Oroszországgal. Egyúttal arra kéri Friedrich Merzet, álljon ki a békéért, és azonnal kezdjen tárgyalásokat Putyin orosz elnökkel. A neves amerikai közgazdászt a közelmúlt történései, a háború eszkalációja késztette az újabb levél megírására. Az orosz és az ukrán főváros is folyamatosan tűz alatt áll, felerősödtek a Kijev elleni orosz rakéta és dróntámadások, ukrán nagy hatótávolságú drónok pedig Moszkvára mértek csapást, sőt ukrán drónok a balti államok légterébe is behatoltak. A levél erre való hivatkozással hívja fel a figyelmet arra, valós a veszélye annak, hogy a háború túlmutat Ukrajnán. Berlin pedig katonai képességének növelésével még fel is gyorsítja az esetleges európai szintű konfliktust. Jeffrey Sachs úgy véli, ebben a drámai helyzetben a német kancellár felelőssége egyedülálló. Mint fogalmaz, egyetlen más európai állam vagy kormányfő sem rendelkezik Németország súlyával, és akkor

a német újraegyesítés jogi alapjait megteremtő 2 plusz 4 szerződést említi. Ennek feltételeként a nyugati állam és kormányfők ígéretet tettek arra, hogy a NATO nem fog kelet felé terjeszkedni. Ezzel szemben Németország később megszegte az újraegyesítés érdekében tett vállalását. Második pontként említi a levél azt a nyilatkozatot, amely zöld lámpát adott Ukrajna és Grúzia későbbi esetleges NATO tagsága előtt. Az amerikai professzor szerint ennek is szerepe volt az orosz-ukrán háború kirobbanásában. Ráadásul Angela Merkel volt német kancellár, saját emlékirataiban ugyancsak beismerte. Hiba volt, hogy engedték a NATO és Ukrajna, valamint a NATO és Grúzia közeledését. A felsorolásban szerepel a 2014. februárjában született, jelentős diplomáciai sikernek számító megállapodás az ukrajnai politikai válság rendezéséről. Németország az új ukrán kormány támogatásával később úgy viselkedett, mintha a megállapodás soha nem létezett volna. Ez a döntés ugyanakkor Moszkvát csak megerősítette abban, hogy a nyugati aláírásokban nem lehet megbízni. De a németek, ahogy a levél említést tesz róla, a Minszk 2 megállapodás kapcsán tett ígéreteiket sem tartották be. Ennek lényege az lett volna, hogy Donyeck és Lugansk ideiglenesen megszállt területei széleskörű autonómiát kapjanak. Németország ugyanakkor nem gyakorolt nyomást Kijevre a megállapodás végrehajtása érdekében. Sőt, mindez csupán eszközként használták fel Ukrajna újrafegyverzésének lehetővé tételére. De a háborút kiváltó okok között említi a levél a Nord Stream 2 vezeték felrobbantását is. Bár a németek tisztában voltak vele, hogy az ukránok és a Biden kormány vezette amerikaiak voltak az elkövetők, hagyták, hogy Oroszországra hárítsák a nyilvános felelősséget. Aztán jött az isztambuli találkozó, melynek a békefeltételek kidolgozása volt a célja. Született is egy tervezet, amit végül több nyugati állam beavatkozása miatt nem véglegesítettek. Németország pedig hallgatott, annak ellenére, hogy a legsúlyosabb gazdasági következményeket neki kellett viselnie. A levél Németország gazdasági önpusztításáról is külön említést tesz. Jeffrey Sachs újabb közelgő katasztrófát jósol. A német-orosz kereskedelem lerombolása miatt Németország arra kényszerül, hogy az Egyesült Államoktól sokszorosan magasabb áron vásároljon földgázt. Ezáltal a német ipar napról napra veszít nemzetközi versenyképességéből. Közben a szövetségi kormány fegyverkezésre fordít több 100 milliárd eurót egy olyan háború előkészítésére, amelyet diplomáciai úton könnyen el lehetett volna kerülni, szerepel a levélben. Az írás ismételten hangsúlyozza, a német kancellár szava döntő jelentőségű lehet abban, háborúba süllyed-e Európa. Egyúttal arra kéri Friedrich Mercet, kezdeményezzen párbeszédet Putyin elnökkel, küldje el külügyminiszterét Moszkvába. Az önlépései történelmiek lesznek, zárul a levél. A korábbi levelek süket fülekre találtak. Jeffrey Sachs eddig háromszor is írt Friedrich Merz német szövetségi kancellárnak, bírálva a német, illetve az európai biztonsági politikát. A legújabb írás pedig egyenesen arra emlékezteti Merzet, ő maga is sürgette már Európa és Oroszország kapcsolatainak helyreállítását. A kancellár januárban a Szászánhál tartománybeli Dessau-Roßlauban mondott beszédet. Oroszország európai ország. Ha hosszú távon sikerül megtalálnunk vele az egyensúlyt, a béke lesz és szabadság, ha ezt sikerül elérni, akkor kiáltunk egy újabb próbatételt, jelentette ki Merz. Fél év telt el, és a helyzet nem változott. Merz kancellárnak ugyanakkor nincsenek könnyű napjai. Több oldalról is bírálatok keresztüzébe került, otthon is hevesen kritizálják. Most már nem csak azt kell lenyelnie, hogy népszerűségi mutatói siralmasak, belső értesülések szerint pártársai arról is suttognak, hogy lecserélik őt. A szóbeszéd szerint már a jelölt is megvan, Észak-Rajna-Veszfália népszerű, energikus miniszterelnöke Hendrik Wüst. Neki amúgy is sokkal jobb kapcsolatai vannak a CDU-n belül, hiszen ő a Merkel híveit tömörítő, vagyis a liberálisabb szárny tagja. Friedrich Merz ugyanakkor, mintha mi sem történt volna, még mindig bízik önmagában. Ezt több felszólalásában, illetőleg interjújában is megerősítette. Eltökélt szándékom, hogy ezt a koalíciót sikerre vigyem. Szilárd meggyőződésem, hogy a jelenlegi német

0: Bundestagban nem képzelhető el más konstelláció, jelentette ki. A CDU vezetése naív ötletnek nevezte a kancellárcserét. Szerintük az ilyen jellegű spekulációkkal az AfD malmára hajtják a vizet. Persze, ahogy a közvéleménykutatások mutatják, ha minden marad a régiben, azzal is.
1: Most egy másik, igencsak érdekes beszédről lesz szó, Iszhák Herzogéről, Izrael államfőjének kemény beszédjéről, amelyben a jeruzsálemi kormánypárt egyik szélső jobboldali politikusát, Ben-Gvir belbiztonsági minisztert és a ciszjordániai zsidó telepesek szélsőségeseinek palesztinok elleni atrocitásait és keresztények elleni akcióit ítélte el. Tudnivaló, hogy a Ciszjordániában élő palesztinok jó része keresztény. Miközben Izrael és a világ Gázára és az Irán elleni háborúra figyel, Ciszjordániában a zsidó telepesek egyre jobban terjeszkednek. Ebben segíti őket a kormánypolitika is. A GTA hírügynökség számolt be róla, hogy Bezalel Smotrich pénzügyminiszter például a héten jelentette be, hogy a kormányzat a ciszjordániai zsidó telepek évtizedek óta a legnagyobb bővítését készíti elő. A tervek szerint 22 új telepet hoznak létre. Ez pedig nem mást jelent, mint a Ciszjordánia fölötti izraeli ellenőrzés jelentős erősítését. Az ENSZ Ciszjordániát Izrael által megszállt területnek tekinti, és a zsidó telepeket a nemzetközi jog szerint illegálisaknak. Szörnyű erőszak hullámnak vagyunk tanúi, fogalmazott Iszhák Herzog államfő a héten. Síri Zsuzsa beszámolója Izraelből.
2: Izrael 2023. október 7-e az iszlamista Hamas terrorszervezet támadása óta gyakorlatilag háborúban áll. Nem született béke sem a gázai övezetben, sem az északi fronton Libanonban a Hezbollah-hal, sem Szíriával a Golán-fennsíkon, sem Iránnal, ahol tavaly júniusban és idén tavasszal is rakétaháborút vívott egymással a két ország. És folyamatosan létezett egy további front Ciszjordániában. Szinte az ország hátsó udvarában, ahol az egyre szélsőségesebb és fanatikusabb fegyveres, telepes fiatalok újabb és újabb atrocitásokat követtek el a palesztinokkal szemben, miközben az izraeli hadsereg és a rendőrség legtöbbször félrenézett. Ráadásul közülük került ki, és ideológiai vezetőjük a korábban többször elítélt Itamar Ben-Gvir, akit ultranacionalista és rasszista nézeteiért az izraeli hadsereg nem sorozott be. Benjamin Netanyahu jelenlegi kormányában ő felel a közrendért. Ő a rendőrség munkáját felügyelő nemzetbiztonsági miniszter. A gázai blokkáttörő flottilla elfogott aktivistáit meglátogatta, és ott Ben-Gvir bemutatta Izraelnek azt a durva és primitív arcát, melyet az ország lakosságának túlnyomó többsége elítél, melytől elhatárolódik. Mára annyira eldurvult a helyzet, hogy az ország államfője Iszhák Herzog is megszólalt, és kemény hangú beszédben lépett fel ezen jelenségek ellen. Anarchista csőcseléknek nevezte a palesztinokat zaklató telepeseket. Még a legigazságosabb háborúban is kötelességünk megőrizni magunkban Isten képmását, tilos bántalmazni a foglyokat, bármennyire is megvetendők lennének. Állatias tetteit látjuk néhány embernek, akik úgy vélik, hogy őrizeteseknek, gyanúsítottaknak nincsenek emberi jogaik, mondta Herzog. A Ben-Gvir által a múlt héten közzétett felvételeken a miniszter látható, amint végig sétál a megkötözött, bekötött szemmel a földön térdeplő aktivisták között, és a következőket kiabálja. Üdvözöljük Izraelben! Mi vagyunk itt a ház urai. Izrael népe él. Miközben a háttérben az izraeli himnusz a hatikva szól. Ne vegyék komolyan a kiabálásukat, ne vegyék komolyan, nagy büszkeséggel jöttek ide, nézzék meg, hogy néznek ki most. Nem hősök és semmi ilyesmi, hanem terroristák támogatói, mondta Ben-Gvir az egész világot bejáró képsorokon. Herzog a nemzeti egységet is összefüggésbe hozta a másokkal szembeni elfogadhatatlan viselkedés elutasításával. Itt állok és hangosan kimondom, az egység az emberséggel kezdődik. Az emberi méltóság, az emberben rejlő isteni képmás tiszteletben tartása alapfeltétele mindannak az építménynek, melyet építünk, mondta az államfő, aki a következőképpen utasította el az erőszakot. Bár csak az egységről beszélhetnék, de sajnos olyan napokat élünk, amikor nem csak az erőszak emeli fel a fejét, hanem mellette a csodálatos izraeli társadalom peremén egy rettenetes, eldurvulási folyamat is kúszik előre. Lassú és aggasztó folyamat ez, amely azzal fenyeget, hogy az izraeli társadalom főáramába kerül, és ezt nem fogjuk hagyni. Vannak köztünk olyanok, akiket már nem ráz meg az erőszak, és már senki sem döbben meg vagy lepődik meg emiatt. Társadalmunk peremén vannak olyan csoportok, amelyek normalizálták az erőszakot, és sajnos olyanok is, akik ünneplik és büszkélkednek vele, mondta Herzog. Az államfő hosszan beszélt a telepesek ciszjordániai erőszakos tetteiről is. Szörnyű erőszakhullámnak vagyunk tanúi, amelyet anarchista csőcselék hajt végre Júdeában és Somronban. Olyan tettek, melyek szégyent hoznak ránk, és eltérnek mindattól, ami erkölcs, törvény és zsidóság. Parancsnokoktól hallottam, akik terrorcselekményeket jósítanak meg a térségben, hogy vannak napok, amikor minden idejüket anarchista bűnözők foglalják le. Keresztények elleni erőszakkal is szembesülünk. Szemtanúi vagyunk egy maroknyi, szélsőséges barbár tetteinek. Tilos a törvényt saját kézbe venni, és tilos más vallások híveit bántani, mondta az izraeli államfő. Kötelességünk megőrizni magunkban az isteni képmást, és mindazokban, akik közöttünk vagy mellettünk élnek. Zárta beszédét a Bibliát idézve Yitzhak Herzog, izraeli államfő.
1: Az Új világot és Járai Juditot hallották, Duba Szilvia zenei szerkesztő, Németh László hangmérnök és Szőlős Éva gyártásvezető nevében is köszönöm. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, amelyre számítunk a jövő vasárnap is.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: A pontos idő 9 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. Sikeres volt a tegnapi BL döntő biztosítása. Nem történt komolyabb rendbontás. A rendőröknek mindössze 13 esetben kellett intézkedniük, 6 embert előállítottak. Mivel a külföldi szurkolók többsége ma utazik el Budapestről, a rendőrség továbbra is megfelelő erővel biztosítja a főváros közrendjét, közölte a BRFK. A mérkőzés alatt komolyabb baleset vagy sérülés sem történt, a mentők mintegy 40 könnyebb esetet láttak el, közölte Györfi Pál, a mentőszolgálat szóvivője. A Paris Saint-Germain megvédte címét a labdarúgó bajnokok ligájában. Délután várhatóan 100 000-es ünneplő tömeg köszönti a játékosokat a francia fővárosban. Egy lányt ápolnak még kórházban a tegnapi pécsi baleset sérültjei közül. A pécsi sportiskola aerobik versenyzőit, edzőit és néhány szülőt szállító busz eddig tisztázatlan körülmények között áttért a szemközti sávba, fának ütközött, majd árokba hajtott Pécs és Hirt között. A sofőr a helyszínen meghalt, 23-an megsérültek. A kormány elítéli a szabadkai zászlóégetést, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, a magyar-szerb kapcsolatok, a vajdasági magyarok helyzete kiemelten fontos a kormány számára, és gyűlölet helyett minden helyzetben párbeszédre van szükség. Szabadkán egy középiskola pénteki ballagásán két szerb diák egy magyar zászlóval felvonuló diáktól erőszakkal elvette a zászlót, amit később a városközpontban elégettek. A nyugállományú katonák támogatásainak és egészségügyi ellátásának felülvizsgálatát ígérte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének rendezvényén azt mondta, hogy a veteránok véleményét és javaslatait is figyelembe veszik a döntések előkészítésekor. A szövetség mintegy 3400 nyugállományú katonát képvisel. A cégeknek holnapig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót ugyanakkor még ma éjfélig letétbe kell helyezni és elérhetővé kell tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben. A NAV mintegy 400 000 társaságtól és több mint 100 000 kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Az a cég, amelyik határidőre nem nyújtja be bevallását, akár 1 000 000 forint bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztették azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. Tavasszal Budapest, nyáron Siófok a legnépszerűbb hazai úti cél. Az egyik nagy szállásfoglaló portál adatai szerint az elmúlt hónapok kulturális és városnézős programjait egyre inkább felváltják a nyaralások, fürdőzések. Így a balatonparti települések mellett sokan utaznak a fürdővárosokba is. A foglalások többsége 3 éjszakára szól, a legtöbben apartmant választanak, a szállásra költött összeg pedig 70 és 170 ezer forint között mozog. Ma van a dohányzásmentes világnap. Az 1987-ben indított kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a dohányzás veszélyeire és a megelőzhető betegségekre. Az idei kampány középpontjában a fiatalok védelme áll, mivel a dohányipar őket próbálja megszólítani, például az ízesített termékekkel és a látványos csomagolásokkal. Az egyik legismertebb hazai program a Leteszem a cigit internetes oldal, amely részletes útmutatókkal segíti azokat, akik leszeretnének szokni a dohányzásról. Ma van a Nemzetközi Gyermeknap. Ebből az alkalomból változatos programokkal várják a kicsiket és a nagyokat az ország számos pontján. A többi között nyílt napot tartanak, 10 és 16 óra között a tűzoltó laktanyák, sűrített menetrenddel jár a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. A vasút történeti parkban óriás társasjáték, óriás kirakó, színezők és rejtvények szórakoztatják a látogatókat, míg a pécsi Zsolnai Kulturális Negyed erre a napra ismét játszótérré alakul át. Éreink végén az időjárásról. Kezdetben mindenütt napos, fátyol felhős idő várható, majd déltől a Dunántúl nyugati felén, többfelé, északkeleten elszórtan lehet zápor, heves zivatar. Nagy területen megélénkül a szél. Napközben általában 25-30, késő este 16-23 fok várható.
0: Műsorajánlat. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
2: Határon túli magyar cukrászdák nyomában családi főzések történetei, diótermesztés modern szemlélettel és borok a csobánc oldalából. Finom históriák, különleges szereplők tálalásában a gasztrokulturális magazinban.
0: Korkóstoló. Ma délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban.
3: Pirosak és a zöldek oldaláról is árad a versenyszellem, és egyikük sem szeretne alul maradni. Fattagyon!
4: Jó követ!
3: Színes kövekkel összerakott díszítmény.
4: Mozaik.
3: Mozaik, tökéletes.
4: Gitár!
5: Magyarország, szeretlek! Ma 19 óra 45 perckor a Dunán.
6: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a nektarin kilója csak 1111 forint, a magyar piros újburgonya kilója pedig csak 555 forint. Lidl, igazán megéri.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sopszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Kabaré Matiné. Válogatás a Magyar Rádió legendás jeleneteiből. A szerkesztő Babucs Kriszta.
2: Sokan kedvelik a családi összejöveteleket. Ilyenkor a vendéglátás mellett régi történetek is előkerülnek, nosztalgiázik a rokonság, felemlegetik a csintevéseket, a régi nagy veszekedéseket. A gyerekek a nagyi receptje alapján készült finom süteményekből csemegéznek, kipakolják a régi játékokat a garázsból, a polcokról leveszik a kopott fényképalbumokat, a régi sérelmeken pedig már csak mosolyog a rokonság. A jó hangulatú eseményről hálás szívvel térnek haza a családtagok, és remélik, a legközelebbi találkozón is mindannyian ott lesznek. Köszöntöm Önöket, Bach Szilvia, Anyuka testvére című magánszáma következik a szerző tolmácsolásában.
3: A sztorizoba situt. Tiszta idegszékbe vagyok. Hát nem elég nekem Kálmán, anyuka Jenniferke, buja baja, kiszolgálása, nevelése, idomítása. Erre gyűjt a hír, hogy én Leokádia néni együtt mink hozzánkba. Hogy a patológus lásson beléje, de tényleg már. Leokádia néni anyuka testvére. Gyerekek, egybe úgy néz ki, mint anyuka, csak 20 centivel magasabb, 40 kilóval kövérebb és dúsabb a szakálla. Na mindegy, jön hozzánk Leokádia néni. Mit volt mit tenni? Nagy takarítás, ugye, ágynemű elhúzása, kajadömping, ideg összeomlás. Hát anyuka bezeg örült, mert lesz végre valaki, akivel imbóhintózhatik. Leokádia néniről az kell még tudni, hogy igencsak feledékenyő. Egyszer elfelejthetné már a címünket is. Az ura pedig már csak 3 kiló az urnáját is beleszámolva. Szegény jó Bandi bácsi, jaj a Bandi bácsi. A Bandi bácsit Leokádia néni vitte a szírba, ölbe. Hát együtt a nap, megérkezett Leokádia néni. Aj, nagyon szúrt a puszia, nagyon. Engem nézett Kálmánnak, Jennifer kémet éből lepofoszta, mert a lány úgy köszönt neki, hogy háj, tanti! Most azt hitte, lekövérezte. Bezzek Kálmánt, meg anyukát megismerte, hát mondjuk Kálmánt igen nehéz elfelejteni, bár én tudnám, jaj! Igen, mert akkora, mint Erzsék falán a lajháros poszter, érted? Az is beleég a retinádba. Olyan látvány. Anyukával összeölelkeztek, összepuszíkodtak, hát úgy kellett szétválogatni őket, mint a rendestől a lukaszoknit. Persze, hogy azonnal leültünk halózni. Gyerekek, Leokádia néni annyit evett, mint 10 vágás előtti vérkoca. Egy a egybe. És olyan hangosan is. Kálmán a versenyt csámcsogtak. Leokádia néni beceneve Szivacs. Gyerekik, bármennyit itató ővele, beszíja. A zuzája, bendője, beszíja neki. Kálmán női változata. A somlói galuskánál anyuka és Szivacs néni vihoráztak, érted, mint két teenager kislány. Kiderült, hogy fogat cserétek. Valahogy így betessékeltem őket anyuka szobájába, hogy egy kis nyugalmam legyen már, míg elmosogatok, felmosok, fát hasogatok, fröccsöntök Kálmánnak. Jenniferkének is sok volt így leokádia néniből, meg ebből a anyuka kombóból így közösen, hát ez valami borzalom, mondta is, hogy muter, nagyon megszívtuk ezt, mint Lakatos Rudi a Zsiguliból a benzint legalább. Én feltartott fejjel hangosan trappolva vonultam a háló fele, odabigyeztve a Kálmának, te nagy nénét, csinálj vele, amit te akaró. Hát nem így lett. Gyerekek, ki küldött hívni a mentősséget? Mondom, hogy miért. A két öregasszony fejbű, orrábú, dőlt a vér. Kérdem tőlük, mi ez a tánc, fiatalok? Limbóhintóztak. De nem ám partvisnyéj leloszt, áthajúgatnak, mint az épeszű emberek. Nem, Leokádia néni a parkettára rajzolt egy piros vonalat. Azon akartak átbújni egyszerre. Á, gyerekek, most gyanulok, hívom Leokádia néni lányát, eutanáziát. Vigyem már haza, azt ápolgassa ő az anyját, mert én se etetni, se itatni nem tudom. 2300-as eperárak mellett a végtelen belül tantit, hát van nekem saját zsírsertésem, hogy rakjon fészket 50 várjú az orrába. Na csumi!
2: Rohanó világunkban sok minden történik a mindennapokban. Ha tájékozottak vagyunk, kevesebb kellemetlenség ér, így érdemes nyomon követni a napi eseményeket. Aradi Tibor, Maksa Zoltán és Varga Ferenc József jelenetében az aktuális Maksa híradó következik, melyet a szerzőktől hallunk.
4: Köszönti Önöket a Maksa híradó, kellemes napot kívánok! Szokás szerint először főbb híreinkből.
5: Bővér töttösön 90%-ban EU-s pénzből ma délelőtt felavatták az ország 5. 0 kilométer kövét.
6: Szeptembertől szabad szemmel már nem látható Macron elnök.
4: Mohácson megkezdődött az ilyenkor hagyományos golyóstolfosztás.
5: A Művelődésügyi Minisztérium új rendelete szerint a következő tanévtől már nem szerepelhetnek az érettségi tablókon kiskorú tanárok.
6: Olyan tyúkot állítottak elő bábolnai tudósok, ami képes 80, 100, 150 és 200 forintos tojást is tojni.
4: Részletes jelentéseink. Országszerte a hagyományos gyermeknappal búcsúzott a május. Szinte kis hazánk minden településén kitaláltak valamilyen szórakoztató programot a csöppeknek, akik nagy örömmel vetették bele magukat az ünnepi játék forgatagba. Egyedül Létrás Germicén volt csalódott az ifjúság, ahol az ugrálóvára tüdővel kellett felfújniuk. Így a nevezetes napon másra már nem jutott idő. A helyszínről Kerekes Szatyor Melinda tudósít.
7: Köszöntöm a Maksa híradó hallgatóit ebből a nagyon kedves Tönkre megyei faluból, amely írt és mond mindössze 54 lelket számlál, a többiek még élnek. Itt áll mellettem Koszorús Jánoska, aki részt vett az ugrálóvár felfújásában. Milyen felkészülés előzte meg ezt a nem mindennapi eseményt?
8: Ahhoz, hogy ilyenkora ugrálóvárat felfújunk először, mindenképpen le kellett engednünk. Sajnos ez olyan gyorsan sikerült, hogy a szelelőnyílás előtt álló kis Mónika 7 esztendős helyi lakost még mindig keresik.
7: És Jánoska, mi leszel, ha nagy leszel?
8: Gyöngyhalász.
4: gyöngyhalászat után sima halászat. Érdekes aranyhalat fogott ki egy dunadrávai hobbi horgász a Bakonyban. Természetesen megkerestük az illetőt, akit Pumped Lajos kollégán kérdezett.
6: Köszöntöm a Magsa Híradó hallgatóit, kollégámhoz hasonlóan, mert előírás. Itt vagyunk Sámli keresztesen, a Bodegattó partján Pipitéri Józseffel, aki azt a bizonyos különleges aranyhalat pár napja kifogta. Érdeklődést színlelve kérdezem, hogyan is történt ez az eset?
9: A kérem szépen kijüttem aznap ma előző nap éjjel, mert hajnalban harapnak legjobban a halak. Ahogy amink horgászok, olyan csalit használunk, amilyen halat szeretnénk fogni. Én akkor sügérre mentem, ami ugye köztudott, hogy a sünés az egér kereszteződését illetik. Bedobtam a horgot, és figyeltem a úszót, mert viszonylag hamar megrángatják, mint...
6: És mi történt aztán?
9: Hajnalban csendes a berek, maximum a csigák ásítanak a leveleken. Egyszer csak nagyot rántott a úszó. Na mondom, ez biztosan rántott hal lesz. Bevágtam, s pár perc fárasztás után már ott is fityegett a damilon egy aranyszínű hal. Ha első látásra ponykecsegének tűnt, ám ekkor lettem mélyen vallásos, ugyanis megszólalt.
6: Most kezd el izgalmas lenni. Mit mondott magának?
9: Az, hogy gitáros egy rockabilly zenekarba, csak nagyon berúgott és beesett a tóba. Ha kiemelem, akkor teljesíthetem három kívánságát.
6: És maga mit csinált?
9: Ha visszadobtam, van már annyi gitáros, mint a szemében.
4: Elmaradta a Kennedy űrközpontban a Sirius 1 hordozórakéta felbocsátása, mert a kilövés vezető végleg belebonyolódott a visszaszámlálásba. A NASA már nyilvánosságra hozta az esetről készült hangfelvételt, ezt hallhatják most.
10: Figyelem, Sirius 1, itt Kennedy irányító központ. Indulhat a visszaszámlálás?
11: Itt Sirius 1, igen, de azért egy komolyabb ellenőrzésnek is örülnék.
10: Rendben, akkor nézzük, nyomás.
11: Már hogy indulja?
10: Inkább hagyjuk. Figyelem, visszaszámlálás indul. 20, 9, 18, 2, 6, 3.
11: Halló, irányító központ, nem erősségem a matek, de itt valami gond lehet.
10: Ja, bocs, megy a tévé, és épp húzzák a Kenót. Mindjárt lehalkítom. Akkor indul a visszaszámlálás. 5, 4, 3, 2, 1, robbantás.
11: Tessék!
10: Bocs, beidegződés a bányász múltamból, szóval start!
11: Ezt tartottunk.
10: Milyen magasságban vagy jelenleg?
11: Már 25 ezer méter.
10: És mit látsz, ha kinézel az ablakon?
11: Magyarországi benzinárakat.
10: Mikor válik le a rakétáról a második fokozat?
11: Ha már nem bírom tovább kézzel tartani.
10: Sirius 1, jelezd a helyzetedet, merre jársz?
11: Most haladok el a Merkur mellett.
10: Megerőltél, hát az az ellenkező irányban van, most a nap felé haladsz.
11: Most, de 10 évig taxisztem. Rutinból a hosszabbik úton mentem.
6: Július 1-től a büféknek, éttermeknek, cukrászdáknak, szórakozóhelyeknek valós időben kell adatot szolgáltatniuk arról, miből mennyit adtak el. Kollégánk egy balatoni büfésnél járt és rögzítette, amint épp jelentést ad.
9: Halló, Kiskároly lángosos vagyok.
12: Üdvözlöm, Luhár Krisztina vagyok, a NAV-tól hallgatom.
9: Eladtam egy lángost.
12: Mikor tetted eladni?
9: Mostan.
12: Meleg még?
9: Szerintem igen.
12: Tima vagy telfölött lángot volt.
9: Parancsol?
12: Tima vagy telfölött lángot volt.
9: Akkor jó hallottam. Pizzakrémes, sajtos.
12: Jó, tehát pizzakrémet tajtod. Értem, kötőnél hamarosan küldjük a adókötelettégről toló e-mailt.
9: Ó, értem, köszönöm. Most közben egy hordog is elkelt.
12: Jó, hát sajnos ezt előbb kellett volna jelenteni, akkor Tadeder forint a bírtág így érkezik majd mellé.
9: Mennyi?
12: Tadeder forint, mindig időben kell jelenteni, akkor nem lehet baj belőle.
4: Bármi meglepő, a rendelkezés hamarosan a nyilvános toaletteket is érinti majd, ergo az ott ülő szolgáltatóknak is valós idejű tájékoztatást kell adniuk az értékesített termékekről. Még egy mondat az időjárásról, a vonalban a Meteorológiai Intézetből Pettyhüt Rita.
13: Hideg, esős idővel köszönt be a szeptember. Bocsánat, kettőt lapoztam.
4: Magsaryadó legközelebb szeptemberben. Kellemes nyarat mindenkinek, a viszonthallásra!
2: A nagyvilág híreiről, a híradásokból értesülünk, arról pedig, hogy mi történik a közvetlen környezetünkben, a települések tájékoztatják a lakosságot. Ihos József falugyűlésén a szerző Bozó Andrea, Nádas György, Mészáros Máté, Schneider Zoltán és Vida Péter vesznek részt.
14: Tisztelt falugyűlés! Végre elmondhatjuk, hogy a nagy esőzések után itt az igazi nyár. Csáton hamarosan minden ájra végződik. A határban aszály, a vízparton apály, a mocsárban nadály, a földeken kapály. És mióta Kató néni bögrecsárdát nyitott, a fejekben homály. Sokan látogatják hétvégeken a strandokat, na meg a borkostoló standokat. Már Cilinger bácsi borvirágos orrának is nyári a színe van.
15: Öre, kérem, miért csak a fél arca van lebarnulva?
8: Mert fél egyházán nyaralta.
14: A Lí úr meg búvárkodni jár.
16: Igen, tegnap is búvárkodni, és egész éjjel nem aludni, mert lenni nagy nyomás hatamba.
8: Megfázott.
16: Nem magamon felejteni búvárpalack.
14: Viszont a tanárnő ma feltűnően sápadt és zilált. Úgy látom, mozgalmas éjszakája volt.
17: Maga is zilált lenne, ha két órán keresztül szétrakott lábakkal bámulná a mennyezetet.
8: Ami mit csinált?
17: A plafont meszeltem két ágú létráról. Amúgy reggel még 65 fokos lázam volt.
14: Hogy lehet annyi?
17: Mert elromlott a lázmérőm, ezért az iskolai szögmérővel tudtam csak lemérni.
8: A tanárnő meg körmőnyi szokott az iskolai szünetekbe.
17: Igen, az általános iskolába csinálok manikürt és pedikürt.
14: És a zeneiskolában?
17: Ott valkürt.
14: Most polgárőrünket kérdem, volt-e említésre méltó esemény a héten?
15: Jelentem, a polgárőrséget csak egyetlen esetben riasztották, amikor a Kató néni a posta előtti villanyoszlop tetejéről kellett eltávolítani őtet.
14: És mivel tudták leszedni? Emelőkosárral?
15: Hanem a dióverő póznával.
8: Az mi ment fel a villanyducra, mama? Már azt mondták, a csekket elektronikus úton is föl lehet adni.
14: Jól halad az okos falu programunk. Ennek keretében digitalizáltuk a Kató néni tehenét.
8: Hát, nem örülök neki.
16: És mi nem örülni?
8: Mert azóta a kártkapu helyett az ügyfélkapun vakarózik. A lepényébe belelépési jelszót kér. Ráadásul minden tőgyinek más a pinkódja.
18: Én mindig elfelejtem a telefonomét, pedig csupa egyesből áll.
14: Hát de mit lehet azon elfelejteni?
18: Hát az, hogy melyik egyessel kezdődik.
17: Pedig ez a jövő. A Lee úr üzletében már női fehér nemű automata működik.
16: Bizony, csak beállni fülke, lézer letapogatni anatómiai adottság, és már adni ki tesztre szabott alszonemű.
8: Én is beálltam, amikor melltartó ír.
15: Aztán mit adott ki a gép magának, mama?
8: Kér, térd zoktit a frágyemek.
14: A strand szezon miatt egyre többen járnak edzeni a konditermünkbe is.
17: Apropó, mit szólnak a nyári alakomhoz?
15: Na, látszik, hogy jár a fitness klubba.
8: Mm. Maguk szerint én hova járok?
15: Hát maga a Loch Ness klubba, mama.
18: Nekem nem kell fogyókúrázni, mert évek óta minden lefekvésnél 10 dekával kevesebb vagyok.
17: Na, tornázik!
18: Nem, kiveszem a fogsorom.
14: Tényleg, a kínaiak milyen módszerre fogynak, Lee úr?
16: Alkalmazni pekingi kacsa zsírja.
18: Kacsa zsír? Kenyére kell kenni?
16: Nem, járólapra.
8: Ha miért?
16: Azért, mert ettől annyira fog csúszni, nem tudni eljutni hűtőszekrény.
14: Ha már már említette, remélem, hogy a Lee üzletben vásárolt térkövek tartósak lesznek a főterünkön.
16: Biztos igaz, Lee térkövet 20 év múlva baltával se lehet szétverni.
17: Miért olyan biztos benne?
16: Mert addigra szétmállik.
17: Tényleg igaz, hogy a Kató néni ura megbetegeskedik?
18: Pszichológiás betegsége van, már ütve furónak képzeli magát, azt egész éjjel ott zuhog a fülembe.
14: Úgy gondolom, hogy Csáton még a nyugdíjak miatt sem kell panaszkodni.
18: Na látja, ezt elismerem, mert nekem pont annyi a nyugdíjam, hogy a világon bárhol megélnék belőle.
14: Na látja, akkor itthon is.
18: Hát annyi azért nincsen.
14: Örülök, hogy egyre egzotikusabb helyekre tudnak eljutni a csáti emberek.
15: Hát mondjuk, amióta a házi orvosunk az indiánok földjén járt, furcsa szokásokat vett fel, ugye, Cilinger szomszéd?
18: Hát az, hogy kalap helyett a katonéni tyúkjainak tollából fejdísz hord, azt még elnézem. Az, hogy a reflész kalapács helyett tomahawkkal ütögeti a térdemet, elviselem. De azt, hogy vizsgálat előtt kikötöz egy totemoszlopot, injekciót meg 10 méterről fúvócsővel lövi a hátsó felemet, kikérem magamnak.
14: Ha már a témánál vagyunk, a Kató néni miért vitte 20 éves lányunokáját a felnőtt rendelés helyett a csecsemő osztályra?
18: Mert amikor időpontot kértünk, még csecsemő volt.
14: Fontos, hogy támogassuk a mezőgazdasági magánszektort. Amikor feloszlott a csáti Kumbéla MGT-hez, ugye mindenki azonnal őstermelő lett.
18: Én délelőtt fóliáztam.
15: Én meg délután nutriáztam.
14: Hiába kérdeztem akkoriban a Kató nénitől, hogy mit tenyészt, soha nem mondta, hogy struccot.
18: Persze, mert ahányszor kimondtam, hogy strucc kirepült a felső idom.
14: Csátiak végezetül csupán annyit, hogy sajnos nincs olyan ember a földön, aki előre látja a jövőt.
16: Pedig nekem Lee nagypapa látni előre, mert még első indulni Titanic, de ő már kiabálni, hogy ez hajó el fog süllyedni.
17: Ne mondja!
16: De!
17: Hogy reagáltak erre az emberek?
16: Először csak piszegni, aztán kivezetni szegényt a moziteremből.
18: Jó lenne, ha ebbe a bizonytalan világba tudna valaki olyan pénzügyi tanácsot adni, hogy legalább a hó végére maradjon pénzű.
17: Én tudok.
14: Maga? Hát mit?
17: Tanácsolom, hogy ezentúl adjanak minél több zseppénzt a gyerekeknek.
16: És miért?
17: Mert akkor a hónap végén lesz kitől kölcsön kérni.
2: Önök a Kabaré matinét hallották. Munkatársak voltak. A hangmérnök Berta Zsolt, a gyártásvezető Kajzer Hajnal, az archívumi szerkesztő Simon László. Köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Babucs Kriszta. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A krónika után a Korkóstoló következik, itt a Kossuth Rádióban.
1: Az elhangzott műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
2: 9:30, jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. Ismét csapást mért egy feltételezett kábítószercsempész hajóra az amerikai hadsereg. Hárman meghaltak. A héten ez volt a harmadik akció a narkóterroristák ellen. Az amerikai kormány tavaly őszóta több olyan hajót megsemmisített a Karib-tengeren és a Csendes-óceán keleti részén, amely információik szerint drogot szállított. A légicsapásokban több mint 200-an meghaltak. Az akciókat bírálók szerint kérdéses, hogy a nemzetközi vizeken végrehajtott támadások megfelelnek-e a nemzetközi jognak. Világszintű imádságot tartottak tegnap este a békéért 14. Leópápa kezdeményezésére. Az egyházfő a vatikáni kertekben lévő Lourdi barlangnál vezette a szertartást, amelyhez a világ több kegyhelye, például a Mátra-Verebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhely is csatlakozott. Megvédte címét a Paris Saint-Germain, a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében, délután 100 000-es tömegre számítanak a francia fővárosban. A játékosokat Emmanuel Macron államfő is fogadja. Tegnap este Párizsban néhány helyen garázdaságba csapott át az ünneplés. Egy rendőr megsérült, az incidensek miatt több mint 130 embert állítottak elő. Itthon nem történt komolyabb rendbontás, a rendőröknek mindössze 13 esetben kellett intézkedniük, 6 embert előállítottak. Az időjárásról. Az ország nagy részén zavartalan a napsütés, csak nyugaton vannak felhősebb területek. Déltől a Dunántúl nyugati felén többfelé, északkeleten elszórtan lehet zápor, heves zivatar. Nagy területen megélénkül a szél. Napközben általában 25-30, késő este 16-23 fok várható.
1: A következő műsor termékmegjelenítést tartalmaz. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Kumin Viktória vagyok. Önök a Kossuth Rádió gasztrokulturális magazinját, a Korkóstolót hallják. Étel, ital, kultúra 24 percben. Kötetbe foglalt ízemlékek, régi magyar cukrászdák a határon túl.
19: Nem csak a süteményekről szóltak ezek a helyek, meg a kávéról, hanem ezek találkozási pontok voltak a városnak meghatározó központi üzletterei voltak, ahol egyesületek, klubok működtek.
2: Családi receptek nyomában a gépjármű oktató, akinek a főzés alkotás.
20: Van egy ismerősöm, egy kedves hölgy, akinek a férje azzal is foglalkozik, hogy a mai törvények alapján már engedélyezetten különböző területeken hódot gyérít. Teljesen nyilvánvaló volt, hogy egy éríthető és a húsa ehető, nekem ki kell próbálni.
2: Diótermesztés új szemlélettel, informatikusból birtokfejlesztő lovasberényben.
21: Ami miatt édesapám annak idején a dió mellett döntött, az az, hogy nagyon nagy mértékben automatizálható a betakarítása, a feldolgozása, illetve nincsen értékesítési kényszer az emberen, nem olyan, mint mondjuk egy őszi barack, hogy a leszedéstől számított 3 napon belül el kell jutni a vevőhöz, különben tönkre megy.
2: Tolnai Klári egykori villájától a modern borászatig, rizlingek és burgundik a Csobánchegy oldalából.
22: Figyelembe véve a klímaváltozás viszontagságait, próbáltunk az új telepítéseket már úgy forgatni, nem a klasszikus hegyvölgy irányba telepíteni, hanem a délutáni nagy melegbe önárnyékolással egy picit a savakat védeni, az érést lassítani.
1: Korkóstoló.

0: A cukrászatban az ízek és az illatok határtalanok, vagy a Wojtek Éva a Határtalan Édességek című könyv társszerzője. A több mint egy éves gyűjtőmunka eredményeként megszületett kötet Erdélytől a Felvidéken és Kárpátalján át, egészen a Vajdaságig és az Őrvidékig mutatja be a határokon túlra került magyar cukrászdák történetét. A Cukrászipartestület gondozásában a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum közreműködésével megjelent kötetről Wojtek Évával és Bihari Zoltánnal, a két szerzővel, Cseke Márta beszélgetett.
1: A Határtalan Édességek című kiadványt tartom itt a kezemben. Hogyan született ennek a kötetnek az ötlete?
2: Én vagyok az ötletgazda, és hát úgy, hogy ez egy hiánypótló téma. Soha senki nem foglalkozott a trianoni határokon túlrekedt magyar cukrászokkal. Hát egyrészt politikai, másrészt gazdasági és egyéb okokból soha senki nem írt róla. A magyar cukrászat történetét elég szépen feltérképezték Rózsa Miklós, Csapó Katalin, hogy csak egy pár nevet említsek, és hát ezekre a délvidéki, kárpátaljai, Erdélyben rekedt, vagy akár a ausztriai területeken rekedt cukrászokra semmi figyelem nem jutott.
1: Tulajdonképpen ez nem csak egy gasztronómiai kiadvány, hanem határokon átívelő történeti áttekintés is, amit nyilván komoly kutatómunka előzött meg.
3: Igen, hát alapvetően ez egy kultúrtörténeti kiadvány, már nem létező, elsősorban a két háború között, vagy még korábban működő cukrászdákat vettük itt szemügyre. A kutató munka úgy zajlott, hogy azért megpróbáltunk azokat a régi jelentősebb városokat, amik határon túlra kerültek, és ahol a polgárosodás olyan mértéket öltött, hogy azért a város életének fontos szinterei voltak a kávéházak, a cukrászdák. Ugye nem csak a süteményekről szóltak ezek a helyek, meg a kávéról, hanem ezek találkozási pontok voltak a városnak, meghatározó központi üzletterei voltak, ahol egyesületek, klubok működtek, akár politikai események zajlottak, a történelmi eseményeknek is sokszor szereplőivé váltak ezek a cukrászok, ahogy néhány történetből ki is derül, és kicsi bele is tükrözi az ő történetük, a határon túli magyarok történetét, akár Kárpátalján, akár Felvidéken, Ausztriában, Délvidéken, hiszen azok a tanulmányainkból ismert, sokszor nem túl szívderítő történetek, akár az államosítás, akár a délvidéki vérengzések 44-be. Ezek mind ezekbe a cukrász történetekbe is, a személyes sorsokba is visszaköszönnek.
1: Milyen érdekes történetekkel vagy sorsokkal találkoztak? Mit tudnának kiemelni ebből a kötetből?
3: Nyilván minden történet érdekes, de most ha elsőre, ami eszembe jut, az Szabó Károly, a marcipán király, hiszen a magyar cukrászatban két nagyon híres marcipán készítő volt, Szamos Mátyás és Szabó Károly, és ugye Szamos Mátyás élete viszonylag fel van dolgozva, ismert, számos tanulmány készült róla, viszont Szabó Károly élete továbbra is egy fehér folt volt itt a magyar cukrászati palettán, és azt hiszem, hogy most sikerült ezt az életművet átfogóan bemutatni. Nagyon-nagyon izgalmas történet, ami Zselizen zajlik a napjainkban is, és ott is ugye a magyar civilek álltak ennek a ügynek az élére, hogy megmentsék a régi Záherházat, illetve van délvidéken is egy olyan történet, ami Lunga József és tanítványai története, amit meg azért emelnék ki, mert tulajdonképpen a 19. század végén indult cukrásztörténet egészen napjainkig tart és kihat, hiszen a délvidéken működő cukrászatok közül több is a Lunga József hagyatékából és tanítványi láncolatán keresztül dolgozik és vitte tovább ezt a hagyományt a bácskai vidéken. Nagyon sok érdekességet próbáltunk itt egy kötetre, amennyi belefért, összegyűjteni.
2: Reménykedünk, hogy akik elolvassák ezt a könyvet, rá pillanthatnak egy olyan szakmának a nehézségeire, mert általában mi a finomságait élvezzük a cukrász szakmának. A történelem nagyon-nagyon megérintette őket, és hogyan sikerült talpra állniuk. Tulajdonképpen a történeteink nagy része azt példázza, hogy egy nagyon rossz helyzetben, egy nagyon kiszolgáltatott helyzetben hogyan menekítették meg a szakmát, és próbálták továbbadni a tudást.
3: Annyit hadd tegyek hozzá, hogy Ugye ez a monarchia, meg ezek a különböző hatások, hogy hogyan jelentkeztek a süteményeknél. Zselizen is van egy saját receptjük, egy zselizi zaher, de ugye ha éppen felvidéken járunk, akkor punstortát is ugye kicsit máshogy készítik, mint Magyarországon, vagy a dobostortát készítik karameltetővel és karameltető nélkül, sokszor egy cukrázzán belül mind a két változatot, hogy a vevői ízléseknek eleget tegyenek, és ezek már mind azok a regionális vagy akár nemzetközi hatások, amik egy-egy sütemény sorsát változtatják.

0: Szolnoki Gábor sváb és felvidéki gyökerekkel, finom étkek között nőtt fel, a főzés szeretete pedig végig kísérte az életét. Bár fiatalon más irányba sodródott és végül mezőgazdasági tanulmányokat folytatott, később mégis visszatalált a konyhához. Ma gépjárművezető gyakorlati szakoktatóként dolgozik, szabad idejében azonban rendszeresen főz családjának, barátainak és különböző rendezvényeken is. Vallja, hogy a főzés alkotás, az étkezés pedig közös élmény. Szolnoki Gáborral Ozsda Erika beszélgetett.
1: Nem egyszerű ételeket szokott főzni, hanem kitalál érdekességeket. Hogy készül a töltött paprika busából?
2: A töltött paprika nagyon nagy szerelmem. A paradicsom édessége, a paprika fűszeressége, a hús íze, ez valami olyan komplex étel, na ilyenkor én transzba esek. De böjtölni is szoktam, és böjtben nem eszünk húst. És akkor gondolkodtam sokáig, hogy lehetne megoldani hús nélkül, nyilvánvaló volt, hogy próbáljuk meg hallal. De hal önmagában nem alkalmas a hús pótlására ilyen ételekbe, ugyanis mindig puhára a fő, a hús pedig rúgányos. És egyszer voltam egy ilyen halászati rendezvényen, ahol a busát, mint kolbász alapanyag ismertették meg velem, és rájöttem arra, hogy ha a busát ledarálom, nagyon sok fokhagymával és sóval, kapok egy nagyon rúgányos, kocsonyás, nagyon erős alapanyagot, ami egyébként hamburgernek, kis kolbászkáknak tökéletes. Igen ám, de amikor betettem a töltött paprikába, ugyanúgy, ahogy szoktam, rizssel, mindennel, olyan híg állagú, nagyon sok tojás kellett volna beletenni ahhoz, hogy kemény legyen. És egyszer jött az ötlet, bulgur. A bulgur ugyanis keményebb, mint a rizs, még megfőve is. Összekevertem ugyanúgy a töltött paprika alapanyagot rizs helyett most már bulgurral, és egy olyan tökéletes állagot kaptam, hogy senki nem mondta meg, hogy busából eszi, és nagyon fontos dolog, hogy nincs darált fokhagymás borsos busának hal íze vagy hal illata, és így készül a töltött paprika busából a bőjtel a számomra.
1: Nagyon elcsodálkoztam, mikor először azt olvastam, hogy hódból készített ételt. Hogy jutott ez eszébe? Hol talált hódot?
2: Van egy ismerősöm, egy kedves hölgy, akinek a férje azzal is foglalkozik, hogy a mai törvények alapján már engedélyezetten különböző területeken hódot gyérít. Teljesen nyilvánvaló volt, hogy egy éríthető és a húsa ehető, nekem ki kell próbálni. Különböző veszélyforrások vannak az életemben, például henteshez menni. Tehát amikor én bemegyek egy henteshez, én gyönyörködöm a termékekben. Na most, ha van gyönyörűség, akkor a hód húsa az az. Vörös, jó állagú, úgy néz ki, mint a vad, de sokkal lágyabb, inkább a nyúrra, vagy inkább a baromfira hajaz. Picit erősebben kell fűszerezni, semmi különlegeség nincs benne, le kell küzdeni azt az érzést, hogy most vajon mit eszek. Vannak állatok a világban, amik ehetők, de valószínűleg nem enném meg, mert lelkileg valahogy közel áll hozzám. A hód határeset volt, ezért azt mondtam, ki kell próbálni. Csináltam egy gyönyörű hód sültet, egy hód pörköltet, és aki megkóstolta, azt mondta, hogy hát ez csodálatos.
1: Hogy született meg a bugi tyúkja receptje?
2: A lányom egyszer azt mondta, hogy szeretne sült tyúkot enni, és ugye nálunk a tyúkok megkülönböztetett figyelemben részesülnek, általában a végelgyengülésben halnak meg, nagy szeretetben és becsben vannak tartva, de egyszer azt mondta Bogi, hogy szeretne egy tyúkot sütve enni. Na de egy öreg tyúkot nem lehet megsütni, hát az olyan, hogy fűrészsel se lehet elvágni jóformán, és akkor jött a csodálatos konyhai eszköz ötletem, ugye van ez az úgynevezett kacsasütő lábos, ez egy egyszerű fémedény egyébként, és mindent azóta ebben készítek. Levágtam egy tyúkot, megpucoltam, a hájat kivettem belőle, betakartam vele a jószágot, meglocsoltam citromlével, besóztam, betettem ebbe a kacsasütőlábosba, nagy hőfokon megpirítottam, majd utána 100 fokra levettem és lefeküdtem aludni. Reggel fölkeltem, akkor a tyúk ott volt aranybarnára, ropogosra sülve, úgyhogy a csontokat ki lehetett húzni belőle. Nem vagyok egy ilyen gasztropróféta, de minden ételt mindig minden ismerősömmel, aki új, megkóstoltatok, különösen a belsőségeket, szalontüdő a kedvencem, azt valaki megkóstolja, vagy soha többet nem eszi, hogy azt mondja, kérek még belőle. Rendszeresen főzök például, ne ijedjen meg senki, bárány vagy birkafejet, ez tőlünk keletebbre egy teljesen normális étel, nálunk megrette mindenki, ha ezt meghallja, de egy igazán ízes, tápláló, nagyon jó leves készül például belőle, és a főtt hús meg olyan, mint az álom. Van egy mondás, amit a gyerekeknél tanultam meg, mert én is úgy szocializálottam, hogy edd meg, meg kell lenni, és egyszer csak átkattattam, és a következő mondat volt nálunk otthon. Hagyd békén a spenótomat. És abban a pillanatban fölkeltettem az érdeklődést. Azt mondtam, hogy egyél libamájat. Nem eszek. De azt mondtam, hagyd békén a spenótomat. Megkóstolták. És mindent tesznek a gyerekek.
1: Van-e olyan fűszer vagy ízesítőszer, amelyet elég gyakran használ?
2: Természetesen használok rozmaringot a bárányhoz, vagy borsot a daráltushoz, vagy bármit, ami egy adott ételhez kell. De nekem a cukor gyermekkorom óta része az ételeimnek. Ezt valószínűleg apai ágról hoztam. Lehet, hogy ez most a rádióban 18 pluszos lesz, de én úgy szocializálódtam, hogy a zöld salátát kristálycukorral szórtuk meg. Ezt már a gyerekek előtt csak titokba ettem, mert nem akartam nekik rossz példával előjárni. Tehát ha van egy sós ételem, mondjuk egy tökfőzelék, egy leheletnyi cukor számomra csodát tud okozni, babfőzelék végén egy csöpp édesítőszer, amibe csak lehet, egy kis ellenpólus teszek. Rengeteg táborba jártam gyerekekkel, ahol a teafőzés volt az én feladatom. Gyönyörű, finom, édes, citromos, cukros menzai tea, tehát nem az egészségesség. Mint a példány, sose tudták, hogy mindig volt benne egy leheletnyi só.
0: Engelhardt Ádám már harmadik generációsként foglalkozik diótermesztéssel Lovasberényben. Informatikusként sikeres pályát épített. 2019-ben mégis úgy döntött, hátat fordít az üzleti világnak, és inkább a családi birtokot fejleszti. Időközben kertészmérnöki diplomát is szerzett, a gazdaság megújításában pedig édesapjára és marketinggel foglalkozó feleségére is támaszkodhatott. Engelhardt Ádám a diótermesztés kihívásairól és a klímaváltozás hatásairól is beszélt Cseke Mártának.
3: A legelső diófákat még nagyapám ültette, ő egy ilyen klasszikus parasztember volt, úgyhogy amikor ki lehetett ugrani a TS-ből, akkor ő azonnal ért ezzel a lehetőséggel és többféle gyümölcsöt is kipróbált, úgyhogy a 90-es évek elején ő ültette az első néhány hektárnyi diőültetvényt. Édesapám, akinek egyébként a főszakmája informatikus volt, sokat segített nagyapámnak, és amikor az ő 40 éves korában 2000 környékén megunta az irodai létet és életmódot akart váltani, akkor a korábbi tapasztalatok alapján döntött úgy, hogy a dió az a gyümölcs, amivel érdemes lesz majd tovább menni, és ennek kapcsán igazából ő alapozta meg a mai ültetvényünk struktúráját, ő ültette a legtöbb diófát.
4: Jelenleg mekkora területen gazdálkodnak, és ez pontosan hány diófát jelent?
3: Jelenleg a családunk közel 50 hektár dióültetvényen gazdálkodik, ez olyan erős 10 000 fát jelent. Régebben mi is a magyar alapfajtákat termeltük elsősorban, ezeket mostanra kivágtuk, ezért jelen pillanatban az ültetvényünknek csak egy kisebb hányada termő. Nagyon sok olyan van, amitől a következő években várjuk, hogy majd beinduljon a termelés. Pont azért vágtuk ki az alapfajtákat, itt a milotai 10-esre meg az alsó szentémely 117-esre kell gondolni, mert az volt a tapasztalatunk, hogy nem bírják a megváltozott klimatikus viszonyokat több irányból sem. Egyrészt, mivel korai fakadásúak, ezért fagyveszélyesek, ennek az idejében sajnos külön aktualitása van, illetve azt láttuk az elmúlt években, hogy a nyári nagyon sok hőségnapot sem bírják ezek a kárpáti alapfajták, és akár élettanilag mindenféle betegség nélkül is be tud barnulni a termésük, ami nagyon komoly értékvesztést jelent. Úgyhogy én a tavalyi évben nehéz szívvel, de kivágattam 14 hektárnyi, 25 éves, gyönyörű szép alsó szentévány 117-es fánkat, és tettünk a helyére egy kaliforniai világfajtát.
4: Mit lehet tudni a dióról, vagy a diófákról? Mennyiben más egy diófa, mint a többi gyümölcsfa?
3: Azt szokták mondani, hogy diófát az unokájának ültet az ember, meg régebben azt is szokták mondani, hogy a dió a szuper gyümölcs, már nem kell vele foglalkozni. Én most már egyiket se feltétlenül támogatom. Egy intenzív, tényleg jól kezelt dióültetvény az 7 éves korára már számottevő termést tud hozni, az még azért nem az unokás. Volumen, de viszonylag hosszú életű ültetvényekről van szó, úgyhogy ezt tudja. Az a mítosz is régen megdőlt, hogy a diófával nem kell foglalkozni, ugyanolyan növényvédelemre és tápanyaggazdálkodásra is mindenre van szüksége, mint bármilyen egyéb modern gyümölcsnek, amit termesztünk. De amit dióban mi nagyon szeretünk, és ami miatt édesapám annak idején a dió mellett döntött, az az, hogy nagyon nagy mértékben automatizálható a betakarítás, a feldolgozás.

0: sohatatlan tényező miatt elfüstöl a levegőbe, az ne menjen mezőgazdásznak.
1: A diót egyébként az emberek ugye a gasztronómiából ismerik a leginkább. Azt, hogy önök itt a családban milyen diós ételeket készítenek, vagy van-e valami kedvencük?
0: Személyesen az én kedvencem a diós zserbó. Ez annyira kedvencem, hogy adott esetben a szülinapomra torta helyett is nagyon szívesen kérek a feleségemtől. Illetve az értékesítésünkben is egy nagyon erős rész a teljes dióbél vertikumot, amit mi itt előállítunk, azt a cukrász és sütőipar vásárolja meg tőlünk közvetlenül. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy 150-200 cukrászdával, pékséggel dolgozunk együtt, akik aztán a mi diónkból készítenek mindenféle diós finomságokat.
1: Önök nem csak diót termesztenek és forgalmaznak, hanem dióolajat is készítenek. Hogy készül a dióolaj, és mire használják?
0: Nekünk saját présünk nincs, ezt egy külön cég végzi a számunkra, tehát hidegen préselt dióolajat tudunk gyártani. Ez egy nagyon erős dióízű olaj, sokáig eláll, hogyha az ember nem teszi ki fényre. A felhasználásáról pedig annyit kell tudni, hogy egy dolgot nem szabad vele, nem szabad sütni, mert megég, tehát ilyen módon nem váltható ki mondjuk egy olívaolaj, viszont az erős dióízének köszönhetően saláták ízesítésére, akár egy gombóc vanília fagyit meglocsolva dióolajjal, az se lesz egy utolsó dolog, de legtöbbet egyébként mi salátákra használjuk. De olyanról is tudok, aki minden nap megeszik belőle egy kis kanállal, egyrészt a egészséges betartalma miatt, másrészt azért, mert az emésztését is sokban segíti egy kis kanálnyi dióolaj.
2: A Balaton felvidéki tanúhegyek egyikén a Csobánc oldalában áll az a villa, amely egykor Tolnai Klári színművész hétvégi háza volt. A birtokot 2004-ben vásárolta meg Philipp Ozer, svájci vállalkozó, aki a név megtartásával alapított borászatot. A pincészethez 2008-ban csatlakozott Nagy László birtokigazgató és pincemester, akivel közösen kezdtek dolgozni a rizlingek, a burgundi fajták és a sámpányi szemléletű pezsgők újra gondolásán. Vajda Klára Nagy Lászlóval, a borháztárs tulajdonosával beszélgetett.
3: Kezdetek úgy indultak, hogy az Ozer úr, a társam, Philipp Ozer, Svájcból ide érkezett Magyarországra, és mint borszerető ember elkezdte felkutatni a számára izgalmas borrégiókat és borokat. Nagyon-nagyon szerette régebben is már a Rajner Rieslingeket. Szerelmei Huba egyik Rajner Rieslinge nagyon tetszett neki. És azt mondta, hogy ha itt ilyen Rieslinget lehet készíteni, akkor ő is szeretne próbálkozni egy kis birtokon. Itt találta meg a helyiek által csak Tolnai Kastélynak hívott épületet, szerelmesedett bele, és addig ment, amíg ezt meg nem tudta szerezni. Ez volt a bölcsője az egésznek. 2006-ban sikerült megvenni a Vincelérházat, én 2008-ban érkeztem a birtokra, kezdtük el a közös munkát, akkor nagyjából 4,5 hektáron gazdálkodott a birtok, utána jött egy intenzív növekedés, ugye most már 2026-ban 26 hektár területünk van egy tagba, szomszéd nélkül nagyon fontos, hiszen 2012-től átálltunk mi is bioművelésre.
4: Milyen szőlőfajtákkal foglalkoznak?
3: Az egyik nagy kedvencünk, személyes kedvencem is az olasz rizling, de imádjuk a Rajner Rieslinget. 5 hektár furmintot telepítettünk az elmúlt pár évben, hiszünk a fajtába, és egyre nagyobb sikerei is vannak, mint pezsgő alapnak, mint házasítási alapnak. A nagy francia túráinknak a hozadéka még az elején, amikor ismerkedtünk a Philippel, akkor a Pinot Noir és a Chardonnay elkerülhetetlen volt a számunkra, hogy megmutassuk, hogy mi is tudunk jót készíteni. Zöld Vertelini ott volt már ugyan a birtok szerkezetbe, de a régi ültetvényeket kivágtuk és újra telepítettük, de a fajta megmaradt, azt is nagyon imádjuk. Régen volt Szürke Barát, K3-as olasz rizling, Zenit, Zengő, Otonel Muskotály a hegyoldalba. Mi azt mondtuk, hogy ha koncentrálni akarunk, akkor meg kell találni azt a pár fajtát, amivel foglalkozni akarunk, és azt a csúcsra járatni.
4: És ezek jól érzik ott magukat.
3: Figyelembe véve a klímaváltozás viszontagságait, próbáltuk az új telepítéseket már úgy forgatni, nem a klasszikus hegyvölgy irányba telepíteni, hanem a délutáni nagy melegben önárnyékolással egy picit a savakat védeni, az érés lassítani. Nyilván a csapadékot nem fogjuk tudni pótolni, hiszen csepegtető vagy öntözésre lehetőségünk nagyon nincs. Az elmúlt években szinte minden évben hiányzik egy 100-150, akár 200 mm csapadék és az optimális működéshez, de bizakodók vagyunk, mindig voltak hullám völgyek mindenbe. Én azt gondolom, hogy nyilván a vegetációs időszak rövidülésével változni fognak az ízek, hiszen változik minden összetevője a musnak, a savak változnak. Egyelőre még azt gondolom, hogy jó helyen vagyunk.
4: Melyek a Philipp és melyek az ön kedvencei?
3: Kezdjük a Philippel. Hát ő mindent szeret. Tehát azt gondolom, hogy ez egy ilyen szerelem projekt. Azok a fajták, amik kilettek választva, ezek mindig egy ilyen kisebb összetűzések, hogy még egy napot hagyjuk, egy nappal korábban hoztuk volna be, akkor mennyivel jobb lett volna, tehát egy kis nyolcnyi kis dolgok. De azt gondolom, hogy nyilván a Chardonnay az ő neki nagy szerelme, hiszen a burgony amúgy is az ő szívecsücske, és ez meg is határoz egyébként az egész pince életét, mindig mondják, hogy burgonyi stílusú ételeink vannak. Ha választani kell, hogy mi az a fajta, amivel dolgozhatnék ebben a maradék 30 évben, reméljük annyit ad még a jó Isten, akkor az a Rajner Riesling lenne.
4: És nem marad más, mint kóstoljuk. Mit tölt a poharam.

0: Hát a pohárban most egy fiatal 2024-es furmintot magával a szőlővel, hát barátkozni kellett nekem is, egy igazi vad ős növény, mondjuk így, hatalmas levelek, óriási intenzitású növekedéssel. A gyümölcs hál' Isten nálunk másképp működik, mint Tokajba. Sikerül megőrizni botrytiszmentesen az ültetvényeket, és az utolsó szemig várogat, hogy véletlenül se kerüljön bele. Azt is érezzük egyébként a pohárból, amit érzünk, hogy egy nagyon tiszta, mintha maga a szőlő, maga a gyümölcs lenne a kezünkbe, az az illat jön vissza. Nagy hordóba, Franz Stöckinger hordóiba érjeztünk és érleljük ezt a csodát, gyönyörű, harmonizáló, óriási érési potenciált ígérő savakkal egyébként a háttérben. Hatalmas siker és nagy kedvencünk.
1: Mik ha az eljövendő célok? Mit szeretnének megvalósítani?
0: Hát a célok nyilván ugye a brandépítésnél nagyon fontos, hogy meg tudjuk magunkat mutatni a világpiacon. Ez egyébként elég jól működik, most több mint 30 országba szállítunk, és nyilván ott szeretnénk legalább azokat a sikereket elérni, mint itthon, bekerülni csúcsgasztronómiába, erősíteni ezt a brandet, amit felépítettünk, és nyilván elhozni azokat az elismeréseket, amire egy ilyen birtok vágyhat.
1: Van olyan szőlőfajta, amit szeretnének kipróbálni még, hogy viselkedik, hogy érzi magát itt Padacsonyban?
0: Hát erre most nehezen tudnék válaszolni igazából, hogy mi az, ami hiányzik a birtokból. Szerintem erre inkább a válasz majd egy 5 év múlva lesz meg, amikor ha valóban tovább változik a klímánk, és változnak a körülmények, akkor valószínű, hogy kell majd egy olyan fajtát kerestünk, amivel majd tudjuk pótolni azokat a fajtákat, amik már az akkori igényeknek nem fognak megfelelni, vagy környezeti változásoknak.

Ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük a figyelmüket. Kubin Viktóriát hallották, a szerkesztő Bence Andrea. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Viszont hallásra! Hamarosan a hírek következnek.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: A pontos idő 10 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál Bestlin Bettina. A Magyar Hősök emlékünnepe alkalmából rendeztek ünnepséget reggel a Fiumei úti sírkertben. A honvédelmi miniszter az 52-es hősi parcellánál arról beszélt, hogy a hősiesség valódi jelentése a szolgálat, a helytállás és az áldozatvállalás. Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott, a hősök napja összeköti azokat a magyarokat, akik különböző korokban ugyanazért a Magyarországért álltak helyt. Gyermek- és ifjúsági részvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A kezdeményezés célja, hogy az őket érintő kérdésekben a gyerekek, a fiatalok is elmondhassák véleményüket, tapasztalataikat, írt a gyermeknapon közzétett bejegyzésében Lannert Judit tárcavezető. A fórum konkrét formáinak kialakításáról már elkezdődtek az egyeztetések a diákokkal, szakmai szervezetekkel. Ma országszerte változatos programokkal várják a kicsiket és a nagyokat. A többi között nyílt napot tartanak a tűzoltó laktanyák. Sűrített menetrenddel jár a Széchenyi-hegyi gyermekvasút, a vasúttörténeti parkban óriás társasjáték és kirakó szórakoztatják a látogatókat, míg a Pécsi-Zsolnai kulturális negyed erre a napra ismét játszótérré alakul át. Sikeres volt a tegnapi BL döntő biztosítása. Nem történt komolyabb rendbontás, közölte a BRFK. A rendőröknek mindössze 13 esetben kellett intézkedniük, 6 embert előállítottak. Mivel a külföldi szurkolók többsége ma utazik el Budapestről, a rendőrség továbbra is megfelelő erővel biztosítja a főváros közrendjét. A mérkőzés alatt komolyabb baleset vagy sérülés sem történt. A mentők 59 embert láttak el a Puskás arénában, és 8 embert vittek kórházba a stadionból. Rajtuk kívül még mintegy 40 embert láttak el a város több pontján kialakított szurkolói zónákban. A motorosokat ellenőrzi a rendőrség a jövő héten, elsősorban a bukósisak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat, például a kipufogók átalakítását. A rendőrök arra kérik a motorosokat, hogy utazás előtt mindig ellenőrizzék járművük műszaki állapotát, és soha ne lépjék túl a megengedett sebességet. Holnaptól félpályán lezárják a szolnoki Szent István Tisza hidat. A várhatóan egy hónapig tartó munkálatok alatt jelzőlámpával irányítják a forgalmat, torlódásra kell számítani. Felrobbant egy meteor az Egyesült Államok északkeleti része felett. A detonáció hangrobbanást és kisebb földrengéshez hasonló jelenségeket idézett elő, de sérültekről, károkról nem érkezett hír. A kevesebb, mint egy méter átmérőjű meteor mintegy 64 kilométeres magasságban, óránként több mint 120 ezer kilométeres sebességgel haladt, amikor felrobbant. Az amerikai űrkutatási hivatal becslése szerint a robbanás energiája nagyjából 300 tonna TNT robbanó erejének felett. Az időjárásról. Az ország nagy részén zavartalan a napsütés, csak nyugaton vannak felhősebb területek. Déltől a Dunántúl nyugati felén többfelé, északkeleten elszórtan lehet zápor, heves zivatar. Nagy területen megélénkül a szél. Napközben általában 25-30, késő este 16-23 fok várható. Kedves hallgatóink! Református istentiszteletet közvetítünk a Balassagyarmati Református Egyházközségből. Igét hirdet Molnár Ambrus lelkipásztor.

Áldás békesség, Szent Háromság vasárnapján Balassagyarmat református templomából köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Gál Márkot hallják. Nógrád vármegye második legnépesebb települése az Ipoly mentén a szlovák határ közelében fekszik. Történelmi emlékezetek különösen is őrzi a határhelyzet, a helytállás és a megmaradás gondolatát. Balassagyarmatot Civitas Fortissimaként, vagyis a legbátrabb városként is emlegetik, ami sajátos hátteret ad annak a református jelenlétnek is, amely ezen a vidéken szorvány helyzetben él tovább. Nógrádban a reformátusság számaránya alacsony, ezért a balassagyarmati gyülekezet tagjai nem csak a városból, hanem több környező településről, sőt az Ipoly túloldaláról is érkeznek vasárnapról vasárnapra. Így különös súlya van annak, hogy Isten igéje köré összegyűlhetnek, együtt énekelhetnek, és az Isten tisztelet után is időt szánhatnak egymásra. A balassagyarmati református templom a helyi közösség hűségének és áldozatvállalásának egyik látható jele. A templom a 20. század elején épült fel, de története mögött ott vannak azok az emberek, akik nem akartak gyülekezet nélkül élni ezen a vidéken. A közösség emlékezetében ma is fontos Zeke Kálmán gyülekezet szervező főgondnok alakja, az 1660-as Váradi Biblia, valamint Tildi Zoltán református lelkipásztor, későbbi köztársasági elnök harangadománya. A templom azonban nem csak történeti emlék, hanem élő gyülekezeti otthon. A vasárnapi istentiszteletek mellett bibliaóra, női és férfi kör, gyermek és ifjúsági alkalmak, zenei szolgálatok és táborok is formálják a közösséget. Vannak, akik gyermekként nőttek bele ebbe a gyülekezetbe, mások felnőttként találtak rá, és vannak olyanok is, akik nehéz élethelyzetből érkezve tapasztalták meg, hogy a gyülekezet befogadó otthonná válhat. Molnár Ambrus több mint egy évtizede szolgál Balassagyarmaton. Lelkipásztori látásában egyszerre van jelen a szorványhelyzet józan ismerete, és az a reménység, hogy a gyülekezet megmaradásának záloga Isten megtartó hűségében van. Fontosnak tartja, hogy a kereszténység ne pusztán megszokás legyen, hanem az ige körül formálódó, gondolkodó, egymás terheit hordozó közösségi élet. Szolgálatában ezért különös hangsúlyt kap a vasárnapi istentisztelet és a közös biblia tanulmányozás is. Kedves hallgatóink, a következő percekben Molnár Ambrus hirdeti Isten igéjét Máté evangéliuma alapján a balassagyarmati református templomban.

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel. Felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A te bizonyosságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség, napok hosszáig. Amen. Kedves testvéreim, válaszoljunk énekkel Isten megszólítására, és így fennállva énekeljük a 8. Zsoltárunknak az első versét.

0: A gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa meg a hirdetéseket. 2026. május 31-én Szent Háromság vasárnapján szeretettel köszöntök mindenkit a Balassagyarmati Református templomból. A mai nappal kezdődő héten névnapjukat ünneplik Angéla, Petronella, Kund, Tünde, Kármen, Anita, Klotild, Kevin, Bulcsú, Fatime, Ferdinánd, Norbert és Szintia. Köszöntjük azokat is, akik születésnapot vagy más családi évfordulót ünnepelnek a mai napon, illetve a héten. A mai napon a Kossuth Rádió gyülekezetünkből innen Balassagyarmatról közvetíti élőben az Isten tiszteletünket. Ebből az alkalomból is szeretettel köszöntjük a rádió hallgatókat. A mai vasárnap gyermeknap, Jézus azt mondja, engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, mert Isten országában nem a teljesítmény, hanem az ő kegyelme az első. Isten minden gyermeket szándékosan teremtett. Gyermeknapon ezért arra is emlékezünk, hogy Isten szeretete megelőz bennünket, és Krisztusban értékesek vagyunk előtte. Kedves gyerekek, kívánom, hogy örömmel fedezzétek fel Isten jóságát, és növekedjetek a benne való hitben, szeretetben és bölcsességben. Isten áldja a gyermekeket és családjaikat. Elkészült gyülekezetünk életének 2025. évét bemutató kisfilm, az Isten tiszteletet követő kávézásnál majd bemutatásra kerül. Kérjük a gyülekezetet, maradjon itt, és idézzük fel együtt a tavalyi év gyülekezeti pillanatait. Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja, amikor az 1920-as trianoni békediktátum következményeire emlékezünk. A döntés a magyar reformátusságot is súlyosan érintette, egyháztagjaink közel 38%-a az országhatáron kívülre került. Hálaadással emlékezünk Isten megtartó kegyelmére, aki az elmúlt évszázadban népünket és egyházunkat a nehézségek között is megőrizte. Erőért, kitartásért és szent lélekért könyörgünk a magyarság minden tagja számára. Isten tiszteletünk végén a himnusz éneklésével is emlékezünk. A városi megemlékezés június 4-én csütörtökön 11 órakor lesz a Palócligetben Balassagyarmaton, de buzdítunk mindenkit, aki nem itt lesz Balassagyarmaton, hogy a helyi megemlékezéseken vegyünk részt. Hirdetem, hogy június 7-én a jövő vasárnap helyettes lelkipásztori szolgálat lesz Rétságon és Balassagyarmaton. Fogadja a gyülekezet szeretettel Csuka Tamás lelkipásztort. Csak emlékeztetek a gyülekezeti gyári táborokra, lehet még rájuk jelentkezni. Lesz napközis gyermektábor, több generációs gyülekezeti tábor és férfi tábor is. Hirdetem jövő heti alkalmainkat, a hittanórák az óvodákban, általános iskolákban folytatódnak. Szerdán 18 órától bibliaóra, csütörtökön 15 órától ifjúsági alkalom, pénteken 10 órától babamama kör, vasárnap 9 órától istentisztelet Rétságon, fél 11-től imaközösség itt Balassagyarmaton az istentisztelet előtt, és 11 órától istentisztelet Balassagyarmaton. Most hallgassunk meg egy verset gyülekezetünk tagjától, László Barna testvérünktől.
1: A bűnbocsánat reménye. Ha igaz, bűnbánatom volna, úgy fájna, mint akit törsebez. S ha átszakadna vétkeimnek gátja, ki is dobná szennyét, amivel elfedett. Ha a lelkem tisztulásra vágyna, kitörné sötét ablakát, rést nyitva, Istenhez kiáltva, a porig hajolva alázna meg magát. Ha életem Krisztusban lehetne, a mennyország ismerőse volnék, így Isten akaratát keresve áldott gyümös termést hoznék. Megújult életet akarok élni, újjászületőt, felülről valót, Isten a szívnek tartalmát nézi, s a megtörtnek ad bűnbocsánatot. Mert Isten örök hatalma dönt az életem felett. Napjaim tenyerén tartva bátorít, megtart, szeret. S most a láthatáron át a végtelenben az időből messze szállva, én reménnyel bízom az Úr Jézusban. Ő visz az örökké valóságban.
0: Készüljünk énekkel az igeolvasásra, 202-es dicséretünk első és második versét énekel.

0: Isten igéjét olvasom Malakiás próféta könyvének 3. fejezetéből, a 13. verstől a 24-kel bezárólag. Vakmerően beszéltetek ellenem, mondja az Úr. Ezt kérdezitek, mit beszéltünk ellened? Azt mondtátok, hiába való az Istennek szolgálni, mi haszna, hogy teljesítettük, amit elrendelt, és hogy gyászban jártunk a seregek ura előtt. Inkább a kevélyeket tartjuk boldogoknak, hiszen a gonosztevők gyarapodnak, kísértik az Istent, mégis megmenekülnek. Amikor erről beszélgettek egymás között azok, akik félik az Urat, az Úr figyelt és meghallotta. És beírták egy könyvbe az Úr előtt emlékezetül azokat, akik őt félik és megbecsülik nevét. Az én tulajdonommá lesznek, mondja a seregek ura, azon a napon, amelyet elhozok. Könyörületes leszek hozzájuk, amilyen könyörületes az ember a fiához, aki tiszteli őt. Akkor ismét látni fogjátok, hogy különbség van az igaz és a bűnös között, az Isten tisztelői és az őt nem tisztelők között. Eljön az a nap, amely olyan lesz, mint az izzó kemence. Olyan lesz minden kevély és minden gonosztevő, mint a pejva, és elégeti őket az az eljövendő nap, mondja a seregek ura, nem marad sem gyökerük, sem águk. De fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak. Úgy ográndoztok majd, mint a hízlalóból kiszabadult borjak. Úgy széttapossátok a gonoszokat, hogy porrá lesznek talpatok alatt azon a napon, amelyet elhozok, mondja a seregek ura. Gondoljatok szolgámnak, Mózesnek a tanítására, azokra a rendelkezésekre és a törvényekre, amelyeket általa parancsoltam egész Izraelnek a Hóreben. Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Urunk Istenünk, igaz az, amit énekeltünk, hogy azért vagyunk itt, mert szeretnénk a Te szavadat meghallani. Az elmúlt napokban sokféle beszédet hallottunk, a Te szavad azonban hiányzott, és nem miattad, hanem miattunk, mert csukva maradt a Bibliánk, vagy elmaradt a veled való párbeszéd az imádság. Arra kérünk, bocsáss meg ezt nekünk. Most azonban szeretnénk meghallani ebben az órában a Te akaratodat. Köszönjük, hogy hétről hétre a nyugalom napján emlékeztetsz bennünket arra, hogy mit tettél értünk. Elküldted a Te fiadat. Felfoghatatlan az a szeretet, amit a Golgotai kereszten látunk, és amellyel nap mint nap közeledsz felénk. Bocsásd meg nekünk, hogy sokszor ezt a szeretetet mégsem értékeljük, olykor visszaélünk vele. Ahogy Izrael népe, mi is gyakran vágyunk egy másik útra, arra, amely látszólag ugyan könnyebbnek tűnik, de tőled távol visz. Urunk Istenünk, taníts minket istenfélő életre, olyanra, amely a Te szavadnak ad elsőbséget, amely a Te ígéreteidet veszi komolyan, amely nem a láthatókra, hanem a láthatatlanokra tekint. Arra kérünk, hogy szent lelked által siess a mi segítségünkre, áld meg az ige hirdetőjét és annak hallgatóit. Add, hogy ez az óra, amit együtt töltünk, ne legyen hiába való, hanem lelkünk épülésére és hitünk erősödésére szolgáljon. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen.
1: Bűneink megvallása után valljuk meg közösen a mi hitünket az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, honnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Bűnbánattartásunk és hitvallástételünk után halljuk meg Isten kegyelmes szavát az ő igéjéből, amikor így szól hozzánk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Helyünket elfoglalva az 546-os számú dicséretünknek énekeljük az első és a negyedik versét, ezzel készülünk a prédikációra, és az ének alatt mennek ki a gyermekek a gyermekisten tiszteletre.

Hallgassátok meg Isten igéjét, mely alapján az ő üzenetét kívánom közöttetek hirdetni, mely írva található a Máté írása szerinti Szent Evangélium 11. részében, a 16. verstől a 19. versig terjedő szakaszt olvasom. De mihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Hasonló a piacon ülő gyermekekhez, akik ezt kiáltják a többieknek. Zenéltünk nektek, és nem táncoltatok. Siratót mondtunk, és nem gyászoltatok. Mert eljött János, aki nem eszik, és nem is iszik, és ezt mondjátok, ördög van benne. Eljött az emberfia, aki eszik, és iszik, és ezt mondják, íme falánk, és részeges, vámszedők és bűnösök barátja, de cselekedetei által nyert igazolást a bölcsesség. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztus által a mai világunk sajátossága, hogy mindenről van véleményünk, miközben egyre kevesebb dologhoz kötődünk igazán. Kommentálunk, elemzünk és kritizálunk, de nem kívánunk felelősséget vállalni a környezetünkért. Kívülről bírálunk mindent, kapcsolatokat, közösségeket, gyülekezetet, egyházat, nemzetet, és közben elveszítjük a képességünket arra, hogy együtt legyünk másokkal. Amennyire modernnek tűnik ez a jelenség, legalább annyira ősi is. Mert Jézus pontosan erről ad diagnózist a mai igében. És miközben diagnózist ad erről a mentalitásról, kiutat is mutat a kritikai kultúra katasztrófájából. De hogy ezt a kiutat meghalljuk, először látnunk kell, hogy a bennünket körülvevő kultúrának milyen nagy ereje és szerepe van az életünkben. Mert két tényező van, ami erőteljesen befolyásol bennünket, legalább két tényező, itt talán még pontosabb. Az egyik a saját döntéseink. Hiszen rajtunk múlik, hogy mire mondunk igent, és mire mondunk nemet. És van, amikor az ember olyan helyzetben van, hogy több lehetőség közül válogathat, máskor azonban csak az a kérdés, hogy a gonoszságot, amivel szembesülünk, engedjük-e, hogy rajtunk keresztül átáramoljon. Bárhogy is legyen, mindig van személyes felelősségünk, mert amivel azonosulunk, az az életünk részévé válik, és amitől elhatárolódunk, azt kiszorítjuk magunkból. Abban, hogy kik vagyunk, ezért nagy jelentősége van a személyes egyéni mozgásunknak. És nyilvánvalóan ezt tudja a Biblia, és Jézus sokat is beszél arról, hogy fontos, hogy milyen egyéni döntéseket hozunk, hogy az egyéni felelősségünkkel hogyan élünk. De legalább ennyire fontos az is, hogy mit képvisel az a nagyobb közösség, az a nemzedék, az a kultúra, amely körbevesz bennünket. Mert az egyéni döntéseink mellett a másik tényező, amely erőteljesen befolyásol bennünket, hogy milyen az a nagyobb közösség, milyen az a nagyobb kultúra, milyen az a nagyobb társadalom, amely körbevesz bennünket. Mert az ember nem pusztán egy egyén, hanem egyben egy nagyobb közösségnek is a része. És tudjuk jól, hogy minden kultúra különféle értékeket erősít meg, más értékeket pedig megtilt. Ezáltal pedig az embereket egy meghatározott képre formálja. Éppen ezért sem mellékes, hogy milyen is ez a nagyobb közösség, amelyben az egyéni döntéseink megszülethetnek. A kultúrának igen komoly előkészítő hatása van, hogy hogyan is gondolkodunk az élet különböző kérdéseiről, többek között Istenről és az ő munkájáról. Mert minden kultúra előfeltevéseket épít ki az emberi életben, olyan alapigazságokat helyez el bennünk, amely egyfajta lencsét képez minden más értelmezéséhez. Ezáltal nyitottá leszünk bizonyos dolgokra, bizonyos kérdésekre, még másokra nem. Az, hogy a társadalomnak igen fontos hatása van a személyes identitásunk kialakulásában, nyilvánvalóan ez nem jelenti azt, hogy nem számít, hogy mi egyénileg mit is teszünk. Mert a társadalmi, kulturális közeg elsősorban, és ez nagyon fontos, hogy helyesen értsük, egy kiinduló pontot határoz meg számunkra. Onnan indul az életünk. És éppen itt van, tudjátok, a mai kultúrának egy csapdája.
Mert miközben a mai kultúra elismeri és értékeli az egyéni döntésünknek a fontosságát és a jelentőségét, mégis úgy teszi mindezt, hogy közben vakká tesz bennünket a társadalmi hatásokra. Mert az a szemlélet, hogy ne törődj másokkal, légy önmagad, ez egy igen hatékony, kulturális üzenet, amely arról is szól, hogy ne nézz körbe, hanem csak magadra figyelj, és hogyha ezt megteszed, akkor igazán eredeti leszel. De tudjátok, az az érdekes, hogyha valaki mégis veszi a bátorságot, hogy körülnézzen, akkor könnyen észreveheti, hogy mindenki nagyon hasonló módon eredeti ebben a mai világban. Vagyis az egy kultúrában élő emberek ténylegesen is hasonlítanak egymásra. Jézus azáltal, hogy a nemzedékének a jellem vonásáról beszél, egy kulturális sajátosságot fogalmaz meg, pontosan azt szeretné számunkra hangsúlyozni, hogy tisztában legyünk ezzel a kiinduló ponttal. Mert hogyha ez a kiinduló pont, ez ismert előttünk, akkor onnantól kezdve van lehetőségünk helyesen élni, vagy egyáltalán élni a mi személyes, egyéni döntési lehetőségeinkkel, vagy felelősségünkkel. Dönthetünk úgy, hogy ott maradunk, ahol a kultúra bennünket tart, mert nekünk ez tetszik. De úgy is dönthetünk, hogy elindulunk egy másik irányba. Mert Jézus ezt szeretné, hogy induljunk el egy másik irányba. Ezért is kezdi így ezt a mai példabeszédet, de mihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Fontos tudjátok, hogy ne játsszuk ki éppen ezért egymás ellen az egyéni felelősségünket és a környező kultúra hatását, hanem lássuk meg azt, hogy van mozgásterünk minden körülmények között. És a Biblia éppen abban kíván bennünket újra és újra megerősíteni, hogy ismerjük fel ezt a mozgástért, és éljünk vele. És miközben minden kornak és kultúrának nyilvánvalóan megvannak a maga egyedi sajátosságai, mégis van valami, amiben minden kor és minden kultúra osztozik, amiben minden földi kultúra hasonlít egymásra. És ez nem más, mint az, hogy az igazság csak egy részét tartalmazza. Egyetlen egy emberi kultúra sem abszolút. És hogyha ez igaz, akkor nem maradhatunk ott, ahonnan az életünk elindul. Ezért minden földi kultúra tökéletlen, minden földi kultúra javításra szorul, kiegészítésre szorul. Éppen ezért nem engedhetjük teljes egészében, hogy a saját maga képére formáljon bennünket, hanem el kell mozdulnunk. És Jézus ebben segít bennünket. Amikor a saját kultúrájáról beszél Jézus, akkor egy lényeges, egy központi jellemzőt fogalmaz meg ebben a példázatban, amely így hangzik. De mihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Hasonló a piacon ülő gyermekekhez, akik ezt kiáltják a többieknek, zenéltünk nektek, és nem táncoltatok. Siratót mondtunk, és nem gyászoltatok. Egy egyszerű képet hoz elénk Jézus, még a gyereknaphoz is illik. Piacon játszadozó gyerekekről van itt szó. Az egyik csoportja ezeknek a gyerekeknek kezdeményez, a másik csoportja pedig visszautasít. Lakodalmas játék, az nem jó. Siralmas játék, azt is hagyjuk. És nyilvánvalóan ez a hozzáállás ismerős lehet azoknak, akik gyermekeket nevelnek, mert a gyermekeknél tényleg van olyan, hogy semmi nem jó. De itt nem egyszerűen a gyermeki dacról van szó, hanem a saját nemzedékének a lelkületéről, egy kulturális beállítottságról. Jézus egy olyan attitűdről beszél, amely nem az együttműködésre törekszik, hanem hiperkritikus, amely bizalmatlan és távolságtartó, amely mindig elemez, mindig kommentál, de soha nem akar belépni az eseményekbe. Éppen ezért ez a mentalitás elszigetelődést és befordulást eredményez. A kritikai kultúra bírói szerepkörbe ülteti az embert, aki nem foglal állást, nem vonódik be az eseményekbe, hanem mindig kívülálló marad. Olyan embertípust hoz létre, akinek a lételeme a semlegesség. A kritika az igazság megismerésének eszközéből
Éppen ezért az identitás egyfajta lényegévé, centrumává válik. Ez pedig nem valami helyes mérték, amelynek nem felel meg soha semmi, ezért nyilvánvalóan nem is tud vele együttműködni, hanem ez egy örökös elégedetlenség. És tudjátok, ez az identitás, ez nem csak abban mutatkozik meg, hogy sokan bírálnak mindent, és könnyen szóvá tesszük a hibákat, a nehézségeket, a negatív dolgokat, hanem ez abban is tetten érhető, hogy egyszerűen nem vagyunk hajlandók részt venni semmiben, hogy nem akarunk elköteleződni, mert a folyamatos közösség, közömbösség lényege éppen úgy, ez a kritikai túlkapás. Ma is lehet gyakran tapasztalni a társadalomban, de az egyházon belül is, hogy van egy általános elégedetlenség, szinte ami már kötelező. A probléma sokszor nincs is megfogalmazva pontosan, de ez nem is számít, nem is kell ehhez semmilyen diagnózis, nem jó és kész, ez bőven elég. És hogyha elég sokat mondják, akkor nyilvánvalóan igazuk van. És ebből tudjátok, az következik, hogy nem vagyunk hajlandók részt venni semmi közös tevékenységben. Nem vagyunk hajlandók áldozatot hozni önmagunkon kívül. És ez tovább erősíti a folyamatot, mert tovább hangsúlyozza a távolságot, és a távolság az nyilvánvalóan rossz érzéseket fog kelteni, amely tovább lök az egésztől. Így a kritikus ember végül mindennel és mindenkivel elégedetlen lesz. Még Istennel is. Jézus felhívja erre a figyelmet. Mert eljött János, aki nem eszik és nem is iszik, és ezt mondják, ördög van benne. Eljött az emberfia, aki eszik és iszik, és ezt mondják, íme falánk és részeges, vámszedők és bűnösök barátja. Jézus kortársai nem fogadták el keresztelő Jánost széles körben, és nem fogadták el Jézus sem. És ez azért nagyon érdekes, tudjátok, mert ez a két ember, ez pontosan ellentéte volt egymásnak bizonyos szempontból. János aszkéta volt, Jézus pedig asztal közösséget vállalt. De ezeknek az embereknek, ebben a kultúrában élő társadalomnak semmi nem volt jó. Hogyha kemény az üzenet, akkor az a baj. Hogyha túl szeretetteljes és túl közvetlen, akkor pedig az a probléma. Hogyha keresztelő János böjtöl, akkor ő túl szigorú. Ha pedig Jézus együtt teszik a bűnösökkel, akkor túl engedékeny. Az egyik túl egyházi, a másik pedig túl világi. És tudjátok, itt a probléma az már nem is az üzenettel van, hanem a szívvel, az identitással. És Jézus erre mondja azt, hogy ez a nemzedék beteg, mert nem tud együtt mozdulni az igazsággal, mert nem tud örülni, mert nem tud sírni, mert nem tud együttműködni, mert nem tud elköteleződni. Az emberek el akarnak utasítani valamit, nagyon kreatív lény az ember, higgyétek el, meg fogják találni a módját. Erről szerintem mindnyájunknak van személyes tapasztalata. És ebből kifolyólag látjuk azt, hogy sok ember nem akar gyülekezethez tartozni valójában, és mindenféle kifogások jönnek. Sok ember nem akar szolgálni, nem akar igazából felelősséget vállalni, se házasságot kötni, se családot alapítani, sem az elköteleződésével élni, mert nem akar közösségben élni, hanem könnyebb az állandó elégedetlenség. És a folyamat mélyén, tudjátok, valójában az történik, hogy a kritikai kultúra átalakítja a tekintély kérdését, mert a tekintély kívülről belülre kerül. Az igazság többé már nem kint van, ezért Isten ne is szóljon semmit, az egyház se prédikáljon, de a szüleim vagy a főnököm se akarjanak nekem semmit mondani. Ezért az élet nem az igazság külső kereséséről, megismeréséről szól, amihez nyilvánvalóan alázat kell, együttműködés kell, hanem a belső mozgásban, a távolságtartásban, a kritikai szellemi túlkapásban, amely egy gőgös túlérzékenységet és öntúlértékelést eredményez. És amikor az ember saját magához kezd viszonyítani, akkor egy idő után
és ezt talán mi magunk is látjuk, egy idő után minden külső dolog irritálni kezd. Ezért a túlzott kritika az az egyedüllét felé terel bennünket, mert végül sem a környezetünk, sem Isten, sem egy nemzet, sem egy család, egy feleség, még egy gyermek sem fog megfelelni a mi belső világunknak. Ezért lesz az állandó bírálgatás az önimádat stratégiája. Az igazi felnőtt mentalitás ezzel szemben abban az erőben mutatkozik meg, amely képes belépni a sodrásba, amely képes magát odaszánni, amely képes elköteleződni egy közösség, egy cél, egy életforma mellett. És ettől sokszor talán, tudjátok, azért félünk, mert vannak csalódásaink az elköteleződés következtében, vagy amiatt. És ezek a csalódások sokszor igen mélyek, igen fájdalmasak lehetnek, amelyek ketté tudnak törni egy életet. De fontos odafigyelnünk André Plessu román vallásfilozófusra, aki a következőt mondja: ha hitelt adunk valamilyen hamis hírnek, a vétek annak terjesztőjét terheli. Ha azonban óvatosságból visszautasítjuk a hitelt érdemlő dolgokat, a vétek egészen a miénk. Az a kritikus szellem, amely éjjel-nappal a kákán is csomót keres, visszaél az értelemmel. Abból, hogy az elköteleződés miatt vannak fájdalmaink, kedves testvéreim, nem szabad levonni azt a következtetést, hogy minden elköteleződés rossz. Hogy az elköteleződéstől meneküljünk, és minden kötelet vágjunk el, és ne is engedjük, hogy valaki magához húzzon bármilyen kapcsolattal. Hanem azt kell levonnunk, hogy milyen kapcsolatokban köteleződünk el. Hogyha úgy tetszik, kinek szolgáltatjuk ki magunkat. Sokkal fontosabb ez, mint gondolnánk. Óriási jelentősége van, és talán ez az emberi élet egyik döntő jelentősége, hogy kinek engedjük meg, hogy a saját képére formáljon bennünket. Elköteleződés nélkül egyfajta jövendő vár ránk, az egyedüllét. Ebből csak azáltal léphetünk ki, hogyha elköteleződünk, és pontosan ez az, amire Jézus itt meghív, hogy köteleződjünk el, de előtte vizsgáljuk meg azt, hogy milyen irányba. Ezért zárja így az ige szakaszt, de cselekedetei által nyert igazolást a bölcsesség. Timothy Keller, a híres egykori New Yorki református lelkipásztor gyakran beszélt arról, hogy minden világnézetet a gyakorlati következményei alapján is meg kell vizsgálni. Vagyis nézd meg az adott világnézet gyümölcseit, következményeit. Működik-e hosszú távon? Képes-e reményt adni? Képes-e közösséget építeni? Képes-e szeretni? Képes-e megtartani a szenvedésben? Mert Jézus azt mondja, hogy az igazi bölcsességet az élet hosszú távon igazolja. Mert az igazi bölcsesség az élet fennmaradásához, fenntartásához és annak kiteljesedéséhez járul hozzá. És hogyha számba vesszük a kritikus kultúra gyümölcseit, akkor ott bizalmatlanságot, cinizmust, reményvesztettséget, kapcsolati válságot, magányt, depressziót, adott esetben öngyilkossági kísérleteket látunk, mert miközben mindenki beszél, senki nem figyel, miközben mindenki bírál, senki nem szolgál, miközben mindenki önmagát védi, senki nem akarja önmagát megtagadni. Pedig az élet mindig bizalomból épül, és mindig bizalomból működik. És amikor az emberek már nem tudnak bízni Istenben, akkor ez egy óriási nagy tünete annak, hogy ez azért van, mert már nem tudnak bízni semmilyen más emberi kapcsolatban sem. Mert ahhoz, hogy Istenben, akit nem látunk, bízni tudjunk, szükséges, hogy legyenek olyan látható emberi kapcsolatok, akikben szintén meg lehet bízni. Hogy legyenek hűséges házasságok, ahol nem az a kérdés, hogy meddig maradunk együtt, ahol nem az a kérdés, hogy ezt a problémát vajon kibírja-e még a kapcsolatunk, hanem egy kérdés van, hogy hogyan oldjuk meg együtt azt, ami most nehéz. Hogy legyenek szerető szülők,
akik nem irigykednek a gyermekeikre, hogy a velük töltött időt azt elvesztegetik más fontosabb dolgoktól, de nem is szolgálják ki őket kényük és kedvük szerint, hanem életre nevelik olyan emberekké, akik majd képesek lesznek hűségesek lenni másokhoz. Ezért fontos, tudjátok, hogy legyenek erős nemzetek, akik a saját történetükön keresztül, legyen az dicsőséges, vagy éppenséggel szomorú, de mégis Istennek adnak hálát az életért, és a közösségi szükségleteiket, értékeiket igyekeznek felvállalni, érvényesíteni, és hozzámérni az evangéliumhoz. És legyenek összetartó gyülekezeti közösségek is, ahová nem azért megyünk el csupán, hogy kényeztessük magunkat, hogy kiszolgáljanak bennünket mások, hanem ahol közös szolgálatról van szó, ahol van egy közös küldetéstudat, ahol tudjuk egymást formálni és segíteni, bátorítani, hogy a helyes irányt tartsuk az életben. A hit nem vak naivitás, hanem odafordulás, kockázatvállalás, belépés a kapcsolatba, és hogyha valamihez kell bátorság és erő, és felnőtt mentalitás, na ehhez kell. Jézus korának emberei azonban kívül maradtak. Nem akartak kockáztatni, mert kívülről mindig könnyebb kritizálni. De tudjátok, a legmegdöbbentőbb ebben az egész igében az az, hogy Jézus ennek ellenére mégis kapcsolatot keres ezzel a nemzedékkel. A kritikai kultúra embereitől Isten maga nem fordul el, hanem megszólít. Ez az evangéliumnak az egyedisége. Az ember bezárkózik, Isten mégis közeledik. Az ember kritizál, Isten mégis megszólít. Az ember fellázad, Isten mégis megváltást készít elő. Ezért jött Jézus. A testé létel ezt jelenti, Isten belép a világunkba. Nem kívülről kommentálja az eseményeket, az életünket, hogy lehetne ezt jobban is, szégyeld magad, hogy képzeled ezt, hanem belép a fájdalomba. Éhezik, sír, szenved. Nem csak elmondja, hogy érti azt, hogy mi miben vagyunk benne, hanem a kereszten egészen a helyünkre lépett. Elhordozza a bűnt, és a kereszten önmagát adja azokért, akik elutasítják. Ez a kegyelem. Az emberek kritizálhatják Jánost, kritizálhatják az egyházat, kritizálhatják a gyülekezeteket, de nézzük meg, hogy mi a következménye ezeknek. Embereket vezetnek bűnbánatra, előkészítve az utat a Messiásnak. Az emberek kritizálhatják Jézust is, de nézzük meg, hogy mi az életének a következménye, gyümölcse, végkifejletje, a teljes önátadás a kereszten. És Jézus ma is ezt mondja, ne maradj kívül, ne csak elemezd az életet, ne csak kritizáld a gyülekezetet, ne csak figyeld a hitet, hanem lépj be, köteleződj el, szolgálj, szeress, imádkozz, bocsáss meg, vállalj felelősséget, mert a bölcsesség gyermekei nem kívül állnak, hanem követők. Az ember élete nem az elszigetelődésben, a távolságban áll helyre, hanem sokkal inkább a közelségben, leginkább pedig a Jézussal való viszonyban. És amikor Jézus, tudjátok, a cselekedetekre irányítja a figyelmet, akkor meghív bennünket is arra, hogy próbáljuk ki. Próbáljuk ki, hogy milyen vele együtt élni, és ne csak a partvonalon álljunk, hanem merjünk érintkezésbe lépni vele. Próbáld ki, nézd meg, milyen irányba fog elmozdulni az életed, ha Istennek engedsz. Lehet, hogy régóta távolról figyeled az egyházat. Lehet, hogy mindenben hibát látsz. Lehet, hogy csalódtál emberekben, lelkészekben. Lehet, hogy cinikussá váltál. Lehet, hogy már nem hiszed, hogy lehet valódi közösség. Jézus nem azt mondja, hogy felejts el mindent, ami benned van. Nem. Hanem azt mondja, hogy ennek ellenére és ezzel együtt

olyan emberek, akik nem önmaguk körül kívánnak forogni, hanem Krisztus körül. Aki most sem egy távoli nézőt, vagy nézőket, kritikusokat keres, hanem tanítványokat, akik képesek vele együtt élni. A mai vasárnap, ahogyan hallottuk a hirdetésekben, kedves testvéreim, a Szent Háromság vasárnapja, amikor az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten munkáját együtt szemléljük. Annak az életnek a munkáját, amely tökéletes, amely közösségben van egymással. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nem kivonulnak egymás életéből, hanem együtt vannak. Ez a legnagyobb gazdagság. És ennek a képére teremtett bennünket Isten. És a legnagyobb áldozat, Krisztus áldozata pontosan ebbe a közösségbe hív be bennünket. A Golgotai kereszt erre hív, hogy ne az egyedül létté, hanem a hazatalálásé legyen az utolsó szó, mert Jézus által Isten gyermekei lehetünk. Imádkozzunk! Köszönjük neked, mennyei Atyánk, hogy tükröt tartasz elénk, és egész nemzedékünk elé. És köszönjük azt is, hogy te nem vagy közömbös a mi irányunkba, a mi társadalmunk irányába, hanem megmutatod, sokszor talán kíméletlenül, hogy teljesen egyedül fogunk maradni, hogyha engedünk ennek a kritikai identitásnak. Olyan sok fájdalmát és elmulasztott lehetőségét látjuk az igét fényében már most is a mi életünknek. És köszönjük, hogy meghívsz arra, hogy kilépjünk, és erőt is adsz a te szent lelked által mind ehhez, hogy a te igédnek, a te egyházadnak, a te gyülekezetednek, a te hívásodnak tudjunk engedni. Imádkozunk a gyermekekért, adj örömet és erőt a családoknak a nevelésükhöz. Imádkozzunk a gyermekvállalás előtt állókért, te ajándékozz meg minél többeket új élettel. Imádkozunk nemzetünkért és azok vezetőiért, adj nekik józanságot és bátorságot, hogy országunk érdekeit a maguk és mások java elé tudják helyezni. Könyörgünk egyházunkért, te add, hogy mindig a te igédnek adjunk elsőbséget, akkor is, hogyha ezért sok kritika és bírálat ér bennünket, kívülről és belülről is. Hálásak vagyunk, Szent Háromság Isten, hogy Jézus Krisztusban a lehető legközelebb találkozhatunk veled. Add, hogy ezt értsük és éljük a te dicsőségedre. Amen. Mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Így fennállva, előkészülve a Nemzeti Összetartozás napjára, énekeljük közösen nemzeti imádságunkat, a himnuszt.

az áldásvétel előtt hirdetem az adakozást, tudván, aki bőven vett, bőven is aradt. Az Isten tisztelet után egy kávéra, teára, beszélgetésre és a kisfilm megtekintésére várunk szeretettel mindenkit. A mai reformátusok lapjában olvasható gyülekezetünkről egy riport. Ebből az alkalomból a kiadó több tiszteletpéldányt is küldött gyülekezetünknek, amelyek a kiáratnál elvihetők. Fogadjuk Isten áldását! Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen minnyájatokkal. Amen. Énekeljük a gyülekezeti zenekarunk kíséretével záró énekünket, a 831-es számú dicséretünknek az első versét.

Kedves hallgatóink, református istentiszteletet hallottak a Balassagyarmati templomból. Igét hirdetett Molnár Ambrus lelkipásztor, az orgonánál Záborszkiné Szász Lídia Dóra játszik. Az istentiszteleten szolgált még Jóni Molnár Melinda beosztott lelkipásztor és Feketéné Benkó Kata kántor. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A közvetítést a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A vallási műsorok főszerkesztője Andrónyi Kolos, valamint a helyszínről a közvetítés munkatársai Gajárszki Zsolt, Andristyák Szilvia és Dany Zoltán nevében is búcsúzik a szerkesztő Gál Márk. Református istentisztelettel legközelebb két hét múlva, június 14-én jelentkezünk. Áldás békesség!

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: A pontos idő 11 óra. Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Gyermeknap alkalmából 500 gyermeket és kísérőjüket látják vendégül a Karmelitában és a Szociális és Családügyi Minisztériumban, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, a meghívott gyerekek a gyermekvédelemből, hátrányos helyzetű és kárpátaljai családokból érkeznek. A fiatalok megnézhetik a termeket és a Karmelita teraszát, ezután orgona bemutatón és népzenei programon, végül pedig közös ebéden vesznek részt. Gyermek és ifjúsági részvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A kezdeményezés célja, hogy az őket érintő kérdésekben a gyerekek, a fiatalok is elmondhassák véleményüket, tapasztalataikat, írt a gyermeknapon közzétett bejegyzésében Lannert Judit tárcavezető. A fórum konkrét formáinak kialakításáról már elkezdődtek az egyeztetések a diákokkal, szakmai szervezetekkel. Ma országszerte változatos programokkal várják a családokat. A többi között nyílt napot tartanak a tűzoltó laktanyák, sűrített menetrenddel jár a Széchenyi-hegyi gyermekvasút, a Vasút Történeti Parkban óriás társasjáték és kirakó szórakoztatják a látogatókat, a Pécsi Zsolnai Kulturális Negyed pedig erre a napra ismét játszótérré alakul át. Tavasszal Budapest, nyáron Siófok a legnépszerűbb hazai úti cél. Az egyik nagy szállásfoglaló portál adatai szerint az elmúlt hónapok kulturális és városnézős programjait egyre inkább felváltják a nyaralások, fürdőzések. Így a balatonparti települések mellett sokan utaznak a fürdővárosokba is. A foglalások többsége három éjszakára szól, a legtöbben apartmant választanak, a szállásra költött összeg pedig 70 és 170 ezer forint között mozog. A cégeknek holnapig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót ugyanakkor még mai félig letétbe kell helyezni és elérhetővé kell tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben. A NAV mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Az a cég, amelyik határidőre nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. Megvédte címét a Paris Saint-Germain a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében. Ma délután várhatóan 100 000-es tömeg köszönti a csapatot a francia fővárosban. A játékosokat Emmanuel Macron államfő is fogadja. Tegnap este Párizsban néhány helyen garázdaságba csapott át az ünneplés. Egy rendőr megsérült. Az incidensek miatt több mint 130 embert előállítottak. Itthon a meccs után nem történtek komolyabb rendbontások. A rendőröknek mindössze 13 esetben kellett intézkedniük, 6 embert előállítottak. Mivel a külföldi szurkolók többsége ma utazik el Budapestről, a rendőrség továbbra is megfelelő erővel biztosítja a főváros közrendjét, közölte a BRFK. A mérkőzés alatt komolyabb baleset vagy sérülés sem történt. A mentők 59 embert láttak el a Puskás arénában, és 8 embert vittek kórházba a stadionból. Rajtuk kívül még mintegy 40 embert láttak el a város több pontján kialakított szurkolói zónákban. A motorosokat ellenőrzi a rendőrség a jövő héten. Elsősorban a bukósisak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat, például a kipufogók átalakítását. Ma van a dohányzásmentes világnap. Az 1987-ben indított kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a dohányzás veszélyeire és a megelőzhető betegségekre. Az idei kampány középpontjában a fiatalok védelme áll, mivel a dohányipar őket próbálja megszólítani például az ízesített termékekkel és a látványos csomagolásokkal. Az egyik legismertebb hazai program a Leteszem a cigit internetes oldal, amely részletes útmutatókkal segíti azokat, akik leszeretnének szokni a dohányzásról. Az időjárásról. Országszerte napos gomoly felhős az ég. Déltől a Dunántúl nyugati felén több felé, északkeleten elszórtan lehet zápor, heves zivatar. Nagy területen megélénkül a szél. Napközben általában 25-30, késő este 16-23 fok várható.
0: Műsorajánlat.
2: Egy léggömb, egy kívánság. Az ismeretlen Elizabeth Lufia végül a meccsekben landolt. Születésnapjára csak annyit kért, szűnjön meg a háború. Emlékszünk-e, ki mit kért születésnapjára? Babát vagy építőjátékot, rollert? Vajon milyen az, amikor békét kérünk? Kívánságok történeteit kötjük csokorba, nem csak gyereknapra.
0: Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Ma 14 óra után a Kossuth Rádióban. Nagyok.
3: Írhatta, taníthatta és védhette is az alkotmányt. Ezt a hármasságot tartja élete legnagyobb ajándékának. Egy téti paraszt családból indult, a magyar rendszerváltozás meghatározó alkotmányjogásza lett. Mégis ma is megtiszteltetésnek tartja, ha becenevén Kukónak hívják, akár a háta mögött is. Vendégem a Széchenyi díjjal, illetve a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével kitüntetett jogtudós, volt alkotmánybíró, dr. Kukorelli István. Várja önöket a beszélgetőtárs, Süveges Gergő.
0: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor hétfőn este 7:30 után a Kossuth Rádióban.
4: Hagyományok.
5: Népdalokat játszunk olyan fiatal zenészekkel, akik nem a népzenéből jönnek.
4: Tehetségek.
6: Ez az egész közeg, nem csak a Szabadkai zenede, hanem maga a városunk is olyan közeg, ahol nagyon sok nemzetiség él.
4: Kulturális helyszínek.
7: Nagyon fontos az, hogy tiszteletbe tartsuk a hely szakralitását.
4: Partitúra. Összhangzat van. Szabadka. Ma 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
8: Köszönjük mindenkinek, aki felajánlásaival hozzájárult a Jónak lenni jó sikeréhez. Nézőinkkel kézzelfogható támogatást nyújtottunk a legkiszolgáltatottabbaknak. Visszatekintés az elmúlt évek Jónak lenni jó kampányaira. Jónak lenni jó. Köszönjük. Június 4-én 14 óra 30 perckor a Dunán.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
9: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a Nektarin kilója csak 1111 forint, a magyar piros újburgonya kilója pedig csak 555 forint. Lidl, igazán megéri.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztilcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 6 éven aluliaknak nem ajánlott. Gondolatjel. A Kossuth Rádió kulturális hetilapja. A műsorvezető Farkas Adrien.

Azt tapasztalom, hogy az emberek nagyon nehezen szokják meg a változást, még akkor is, ha ők akarták. Én például hónapokig zokogtam egy költözés után, ami az én ötletem volt, ráadásul álmaim háza lett az enyém, csak éppen az előző helyen ott maradtak a barátok és ismerősök, a sarkok, a csodálatos szomszédok, a kedvenc óvónéni, és egyáltalán az egész addigi kisgyerekes életem. Bár magamon azt látom, hogy ahogyan múlik az idő, egyre rugalmasabb vagyok, és egyre lazább, de azért nekem is van tanulnivalóm. Az elmúlt héten nálunk vendégeskedett a nagyobbik lányom angol udvarlója, akihez komoly reményeket fűz a család, mindenki igyekezett a maximumot kihozni magából. A received pronunciation-t, vagyis az angol felső osztály kiejtését. Eszeveszetten locsoltunk, hogy úgy tűnjön, mintha néha nálunk is esne az eső, és könnyed magyaros menüt állítottunk össze, gondolják csak el, hogy egy olyan fiatal emberről van szó, aki késsel villával eszi a lángost. Édesapám, végtelenül művelt idegen nyelveket kifogástalanul beszélő főorvos, kapott egy listát a tiltott topikokról. Ezek között nyilván kiemelt helyen szerepelt a magyar belpolitikai helyzet, a külpolitikai helyzet, az EU kisebbségpolitikája és a közelmúlt történelme, és miután előző nap egy házi buliban egy részek hazánk leánya csúnyának nevezte az angol lányokat, ami egyébként nem igaz, erre vonatkozóan is lettek rendszabályok. Később aztán vita tárgyát képezte, hogy én megszegtem ezt a szabályt akkor, amikor Harry herceg feleségét ostoba szörnyeteknek neveztem. Szegény papám csodálatosan viselkedett, belátta, hogy egy Nyugat-Európában felnőtt emberre nem zúdíthatunk rá mindent egyszerre, és még akkor is udvariasan hűmögött, amikor az udvarló érdeklődött, hogy hogyan mennek a dolgok manapság Budapesten. A desszert közben szóba került, hogy másnap, mikor az udvarló már haza fog utazni, mi elmegyünk Ausztriába megnézni a luxemburgi kastélyt. Ez volt az a pillanat, amikor a kuktából kicsapott az addig visszafojtott gőz, és apám odafordult az angol fiatalemberhez. Mondd el nekem, mit tudsz a Habsburgokról? A szegény Patrick kétségbe esetten kutatott az emlékezetében, hogy mégis mit kéne neki tudni, mert hát hiába járt a legelőkelőbb magániskolákba, a magyar sérelmek évszázados listáját nem tanították neki. Most már mindent tud, és úgy tűnik bírja is, minden esetre a papám nagyon megkönnyebbült, és a délután visszatért a bájos-májusi hangulatba, minden esetre azért vendégünk belátta, hogy a hallottak után jobb lesz, ha elfogad egy pálinkát. Köszöntöm Önöket, Farkas Adrián vagyok, és most Önöknek szegezem a kérdést. Mit tudnak a Habsburgokról? Nos, a mai műsorban szó lesz róluk is, úgy is, mint ellenfelekről, meg úgy is, mint megbékélt társakról.

0: II. Rákóczi Ferenc fejedelem születésének 350. évfordulóját ünnepli az ország. A fejedelemnek és bújdosó társainak földi maradványait 1906 őszén hozták haza Törökországban. A történelmi eseménysorozatban és a Rákóczi kultusz megerősítésében elévülhetetlen érdemei voltak ifjabb gróf Andrássy Gyulának, belügyminiszterként, és feleségének Zichy Eleonórának. Ifjabb Andrássy Gyula édesapja kiegyezés utáni magyar királyság miniszterelnöke volt 1867-től, a monarchia pénzügyminisztere és Magyarország honvédelmi minisztere is, majd az osztrák-magyar monarchia közös külügyminisztere, és egy híresen jóképű ember. És hogy képbe kerüljenek az Andrássy családdal, hallgassák meg Farkas Erika kolléganőm beszélgetését, mint Bárci Gyula művészettörténészel a Krasznahorka és Betléri kastély egykori igazgatójával készített még a 10-es évek végén egy könyv bemutatón.
1: Aki közel kerül az Andrássy anyaghoz, az Andrássy gyűjteményhez, hát az lehetetlenül ne szeresse. Tehát itt egy ilyen életre szóló szerelemről van szó, hogyha már valaki egyszer elkezd foglalkozni az Andrássy gyűjteménnyel és anyaggal. Én Rozsnyón születtem. Rozsnyótól nem messze, pár kilométerre van Krasznahorka. Krasznahorka tövében ott áll a fantasztikus Andrássy mauzóleum, és nyugatra, ha elindulunk, akkor ott van az Andrássy kastély. Ezek az épületek, műemlékek szinte épségben átviselték a második világháborút és a szociális is, és ha az ember ezzel szakmailag is elkezd foglalkozni, akkor úgy összerakja ezt a fantasztikus képet, ennek a mozaik képnek a kis kockáit, és valóban ráébredünk arra, hogy nem csak gömörben maradunk. Tehát ez az Andrássy család, ez megadja az utat, illetve lehetőséget arra, hogy a nagyvilággal is kapcsolatban legyünk. A nagymamám volt az, aki krasznahorkai volt, sokat mesélt nekem a jóságos Andrássy Dénesről és az Andrássy Franciskáról, lehet, hogy ott kezdődött valahol ez a kapcsolat. És akkor emlékszek, egy karácsonyi szünidő alatt édesapám elvitt a Betléri kastélyba, és az idegenvezetőt folyton faggattam valamilyen kérdésekkel, és mivel nagyon hideg volt a kastélyban, azt mondta nekem, hogy majd eljövök tavasszal, és akkor mindent el fog nekem mondani. Hát lehet, hogy az idegenvezető azt hitte, hogy nem fogok visszajönni, de visszamentem. Akkor 13 éves voltam, és azóta nem mentem el Betlérből.
2: Maga volt hosszú évekig Betlér igazgatója, Krasznahorka igazgatója, ott van ugye Terebes, beszéltünk itt a mauzóleumról.
1: Ezek a történelmi képek is ilyen kisebb régiókban állnak össze, tehát elsősorban ott kell ezekről a személyiségekről tudni, és hát nem utolsó sorban Andrássy Gyula is született valahol, és átélte a gyermekkorát. Ez az érdekes itt nálunk, vagy ott nálunk Gömörben, hogy mi nem is beszélünk sokat a berlini kongresszusról, illetve ugye az ifjabb Andrássy Gyula politikai pályafutásáról, hanem inkább arról vitázunk, hogy most hol született idősebb Andrássy Gyula, Olágpatakon, Gömörben vagy Kassán, és akkor vannak ilyen regionális vetekedések. Elsősorban az a fontos, hogy történelem, aminek van nyoma, és ennek az Andrássy történelemnek nagyon jelentős nyoma van, nem csak a köztudatban és a politikai történelemben, de emlékek szempontjából is, megmaradt örökségek szempontjából is.
2: Hol született egyébként?
1: Andrássy Gyula?
2: Igen, most mi a végső álláspontjuk? Hát azt mondja, hogy vita van róla.
1: Vagyok, akkor azt mondom, hogy Olágpatakon, nem messze Betlértől.
2: Értem. Ha azt mondja, hogy Betlér és Andrássy, az melyik szegmens?
1: Az idősebb Andrássy Gyula bátyja volt a kastély ura, az Andrássy Manó, de viszont ha Andrássy Gyuláról is szó van, nem lehet ezt a kastélyt se kihadni, mert a család keretében az Andrássy Gyulának olyan erős kultusza van még ma is, hogy Andrássy Manó is a kastélyát Andrássy Gyula emlékekkel telepítette be. Tehát, hogyha bemegyünk a betléri kastélyba, számos portré jelennek meg a miniszterelnök portré, illetve a külügyminiszter portré. Ott van a hatalmas Madarász Viktor festménye, ami megörökíti a koronázást, a 1867-es koronázást, és ugyanolyan nagy festmény a berlini kongresszusról is.
2: És ha azt mondom, hogy Terebes, ami most már azt mondja, hogy Andrássy Terebes, tőke Terebesi kastély.
1: Ott ki szeretném emelni a kollégák munkásságát, akik, hát ugye ott nem maradt meg semmi a kastélyban, de nagyon sokat kutatnak és dolgoznak azon, hogy a Terebesi kastélyba tudjanak olyan gyűjteményt is bemutatni, illetve olyan műtárgyat, amely Andrássy vonatkozású. Minden nemes családnak van egy előneve, és az Andrássyak előneve a Csíkszentkirályi és Krasznahorkai. Tehát ők Krasznahorkáról származnak, ez az ősi vár, és volt egy családi megegyezés még a 19. században, amely arról szól, hogy Krasznahorka lesz a sírból, tehát ott lesz a temetkezési helyszíne az Andrássy családnak. Ezt ugye később az ifjabb Andrássy Gyula megtámadta, neki nem nagyon tetszett az, hogy Krasznahorkán temetkezenek, de annak ellenére, tehát a három nagy testvérből sajnos csak az Andrássy Gyula nincs ott. Manó és Aladár ott vannak eltemetve.
2: Ugye itt egy nagyon szép könyv, egy nagyon szép album kapcsán beszélgetünk, amely súlyos kulturális érték súlyánál fogva is. Hogy lehet valahogy elérni, hogy a fiatalság többet foglalkozom, mondjuk Andrássy Gyulával? Legyen az idősebb, mert a szép akasztott az egy olyan jó hívó szó.
1: Foglalkoznak, inkább arról tudok nyilatkozni, hogy mi van Szlovákiában. Az én generációmban nagyon sok olyan szlovák fiatal történész van, akik felfedezik maguknak ezt a történelmet, amelynek Andrássy Gyula is szerves része. Tehát nincsenek már olyan történészek Szlovákiában, hát a fiatalokat tekintjük, akik egyszerűen nem foglalkoznak a témával, már csak azért, mert valaki arisztokrata vagy magyar.
2: Alkalmas-e Andrássy arra, hogy egész életpályájából hol ezt, hol azt vegyük ki saját igazságunk érzékeltetésére?
1: Nem is arról van szó, hogy a saját igazságunk szerint, hanem inkább a saját készségünk, illetve az, amihez tudunk hozzászólni, azt ragadjuk ki az életművéből és sorsából. Hát én művészettörténész vagyok, engem a műgyűjteménye érdekel, és az, hogy milyen viszonya volt a művészekkel. Tehát ez nagyon fontos. Sajnos nem vagyok történész, tehát azt nem tudom megállapítani, hogy milyenek voltak a diplomáciai orosz és osztrák-magyar kapcsolatok abban az időben, de viszont arról jól vagyok informálódva, hogy milyen volt a Munkácsihoz való viszonya például, vagy Benczúr Gyulához.
2: Az milyen volt?
1: Hát Munkácsit ő nagyon nagyra tartotta, és hát egy ilyen anekdota is fűződik Andrássy Gyulához, amikor méltatta a Munkácsit, mint egy nagyon fontos festőt, azt mondotta, hogy ki fog emlékezni arra, hogy ki volt a Munkácsy idejében miniszterelnök, de hát azt mindenki fogja tudni, hogy ki volt a Munkácsy Mihály. Hát ebben szerintem viszont nem volt igaza az Andrássy Gyulának, mert nagyon sokan tudják azt is, hogy ki volt Andrássy Gyula.
2: Benczúr
1: több ízben dolgozott az Andrássy családnak, főképp ugye az ifjabb Andrássy Gyulának, Andrássy Gézának is, és természetesen Andrássy Aladárnak. Ezt természetesen festmények is megörökítik, amelyek hol a Magyar Nemzeti Múzeumban, galériában, hol a Betléri Andrássy kastélyban találhatók.
2: Maga személyesen most hol foglalkozik Andrássyval, mert a kastélyokban már nincs ott?
1: Én jelenleg egy aukciós házban dolgozom, de még továbbra van egy együttműködési szerződésem a Betléri Andrássy Kastély Múzeummal, és ennek köszönhetően én vagyok az, aki felelős azért a tárlatért, amely majd egyszer Krasznahorkán látható lesz.
0: Márci Gyula művészettörténész, a Krasznahorka és Betléri Kastély egykori igazgatóját hallották.

0: Ifjú András egy új emlékét egy alapítvány ápolja, a kuratórium elnökét dr. Szeller Erikát fogják hallani arról a konferenciáról, amit Rákóczi és Andrássy szellemi találkozásának szenteltek a Magyar Tudományos Akadémián a fejedelem 350. születésnapja alkalmából.
1: Az értékeket, amit képvisel ez a család, ifjú gróf Andrássy Gyula és második Rákóczi Ferenc, közös gyökerekkel rendelkeznek. Mindketten a mostani felvidék szülöttei, Borsi, illetve Tőketerebes járás Tőketerebes, tehát ugyanaz a föld, ugyanaz a szellemi értékek. Az alapítvány számára nagyon fontos az öröksége, és Rákóczi Ferenc örökségének az ápolása is. A politikáért éltek, és nem a politikából értek. Az alapítványunk észlelve és tudva ezen egyező szellemi erkölcsi gyökereket, mottót is így választotta a száműzött Rákócziból, ami ugye 1913-ban állt mellé ifjú Andrássy Gyula Rákóczi mellét, hát megvédte a szegfűféle vitában. Kétszer vette föl életében a lantot Rákócziért 1906-ban miniszterisége alatt, amikor jogászként részt vett a rehabilitációjában is, és belügyminiszterként, hogy haza lett hozva és méltóan el lett temetve Kassai domba. A felesége is beszállt ebbe a projektbe, hisz meg komponálta a Krasznahorka című dalt. Az alapítványunk 2023-ban megünnepelte idős Andrássy Gyula születésének 200. évfordulóját, és ez a két ember, apja és fia egységet képvisel az alapítványnál a szellemi tudományos diplomáciai értékek szempontjából is, és mindkét Andrássy, amellett, hogy jogász volt, diplomata politikus is volt. Ugyanezt csinálta Rákóczi is, hogy ő is diplomata politikus volt, az alapítvány nevez történészek segítségével, és hogy élővé tegyük ezt a történetet, az alapítvány egy nagyszabású dokumentumfilm sorozat létrehozásában dolgozik, ahol az Andrássy Rákóczi Kapocs is nagy szerepet fog kapni. Ifjú Andrássy Gyula tevékenyen részt vett ugyan tárgyalásokban, mert ugye Törökországból kellett hazahozni, sok apró dolgokért volt felelős a haza hozatalba, és hát futtába csinálták a törvényeket is, hogy rehabilitálni kellett. Tehát ameddig ő szorgalmazta, hogy Rákóczi Ferenc haza legyen hozva, és el legyen végső nyugalomra helyezve Magyarországon, magyar földön, tisztességesen és méltóan, addig a sors iróniája úgy rendelkezett, hogy hiába találta meg az alapítvány saját költségvetésében a földi maradványokat a házaspárnak.
2: Tehát az Andrássy.
1: Az Andrássy, ifjú gróf Andrássy, Zicsi Eleonóra. Végső nyugalomra helyezése méltatlan dolgok miatt a mai napig nem történt meg. 1929-ben idéglenesen lettek eltemetve, azért, mert Tiszadob feldúlt állapotban volt, Tőketerebes pedig el lett csatolva. És akkor kitalálták, hogy idéglenesen a testvére vadászkastély területén, Polgárdiban legyen idéglenesen eltemetve.
0: Dr. Szeller Erikát, az ifjú gróf Andrássy Gyula alapítvány kuratóriumi elnökét hallották.

0: Csákanyi Gábor történész következik, a konferencia egyik előadója, aki a Rákóczi kultuszról fog beszélni.
1: A 19. század elejétől indul el a Rákóczi kultusz a magyar társadalomban.
0: De hogy maradt ki az a 100 év?
1: Az a 100 év azért maradt ki, mert egy felségárulóról van szó. Tehát a 18. században a Habsburg uralkodók számára második Rákóczi Ferenc felségárulónak minősül.
0: És akkor utc romantika a magyar nemesség körében nem maradt meg? Tehát, hogy nem lappangott ez?
1: Hát lappangani biztos lappangott, de a 18. században ennek viszonylag kevés a nyoma. Tehát ez nyilvános nem jöhetett elő. Van egy nagyon érdekes történet, amikor a magyar nemesi testőrség föláll, és Mária Teréziának bemutatják egyenként a testőröket, és bemutatják Rakovszky Sándort, és Mária Terézia felháborodik, hogy egy Rákóczi nem lehet a testőrök között, és el kell magyarázni az uralkodónőnek, hogy nem Rákóczi, hanem Rakovszky az illető testőr, és akkor Mária Terézia lecsillapodik, és megnyugszik, és azt mondja, hogy jó, de a Rákóczi családhoz semmiféle köze nem lehet a magyar nemesi testőrségnek. A 19. század elején többek között Kazinczy Ferencnek köszönhetjük, aki elkezdte a vármegyei levéltárakban föltárni a Rákóczi kor dokumentumait, és erről egyébként a levelezésében is elég sokszor beszámol, és itt indul el az irodalmárok között a magyar történelmi múltnak az értékelése, átemelése a 19. századba, és elkezdődik. Hát nyugodtan nevezhetjük egy csendes Rákóczi kultusznak a kiépítése, de ez a Rákóczi kultusz még a 19. század második felében is inkább csak egy ilyen búvópatakként van jelen a magyar társadalomban. 1867 után, a kiegyezés után indulnak meg azok a történeti kutatások, amelyek Rákóczit visszaemelik a történeti tudatba, és hát természetesen itt Tali Kálmán nem kerülhető meg, mert a nemzeti romantika jegyében Rákóczit hozzákapcsolják az úgynevezett szabadságharcos múlt képviselőihez. Itt egyébként a történészeknek egyrészt nagyon jelentős a felelőssége, másrészt érzékelni kell azt az egyensúlyra való törekvést, hogy az 1848-49-es szabadságharc leverése után létrejövő kiegyezéskori magyar társadalmat valamilyen szinten egyensúlyba kell tartani. Elveszítettünk egy szabadságharcot, elveszítettünk egy olyan törekvést, amit a reformkor generációja készített elő, aminek célja a polgárosodás volt, a társadalmi-gazdasági emelkedés. És hát ez a kiegyezéssel ugyan elindult, de a nemzeti érzéseket is megfelelő módon szinten kellett tartani, és erre Rákóczi személye tökéletes volt. Tehát az a Tali Kálmán, aki egyébként a kormánypártot végig támogatja a dualizmus korszakában, ő kiválóan alkalmas volt arra, hogy a vele szemben megfogalmazódó, tehát mondjuk a függetlenségi párt által képviselt politikai irányzatot szépen semlegesíteni tudja azzal, hogy de hát én képviselem második Rákóczi Ferencnek az érdekeit, tehát én hozom be a köztudatba Rákóczi Ferencet, megírta Rákóczi Ferenc gyermekkorát, neki köszönhetjük az archívum Rákóczi Annum dokumentum gyűjteményt.
0: És ez mennyire hiteles történelmileg, hogy a Tali Kálmán az elképesztő fantáziával rendelkezett.
1: Nagyon nagy baj egyébként, mert az archívum Rákóczi Annum egy hatalmas történészi munka, viszont valóban tudjuk, hogy pont a kuruc romantika megteremtése jegyében Talinak azért, hát mondjuk úgy vannak hiteltelen munkái is, a kuruc versek közé szépen beillesztette a saját maga által írott verseket.
0: Igen, kérdezem, de történészként hiteles volt, irodalmárként kevésbé, ezt mondhatjuk?
1: Körülbelül így, van kétes történeti dokumentum is, amiről nem tudjuk eldönteni, hogy ez egy kompiláció, tehát összeírt többféle dokumentumot, vagy kizárólag Talinak a saját kezű írása, tehát hitelteleníti Talinak a munkáit, tehát nagyon meg kell nézni azt, hogy éppen mikor mit használunk fel tőle. Egyébként tényleg nagy munkabírású forrásfeltáró történészről van szó, de érzékelni kell, hogy Rákóczi személyét Tali azért emeli ki, hogy ezzel gyakorlatilag a függetlenségi oldal irányából érkező nyomást semlegesítse. Tehát lényegében Rákóczit beemelik a kormánypárti retorikába is, és hogy hát szabad most már beszélni. Második Rákóczi Ferencről Tali úgy hirdeti magát, mint a nagyságos vezérlő fejedelem íródeákja, és amikor eljutunk a 19. század végére, amikor ez a dualista kormányzás válságtünetei nagyon erőteljesen jelentkeznek, egyre inkább jön a polgárosodás a függetlenségi pártól, megalakul majd az első polgári származású miniszterelnök kormánya, tehát van egy belső belpolitikai válság, és hát ekkor kapura jön Rákóczi. Tehát Rákóczival egy kicsit ki lehet engedni a szelepet, egy kicsit el lehet indítani a nemzeti érzéseknek a dicséretét, vagy a nemzeti érzéseknek a magas szintre emelését. Szokták egyébként úgy is emlegetni, hogy a Rákóczi újratemetés, az ott díszmagyarban felvonuló tömegek, azok lényegében egy kicsit ennek a régi Magyarországnak az utolsó nagy kulisszái, vagy utolsó nagy reprezentatív megjelenése volt. Rákóczit valóban végigutaztatják az országon. Nem volt igazából Rákóczi családi sír volt, akkor megszületett a döntés, hogy Kassán kell őt elhelyezni. Tököli természetesen vitték Késmárkra, tehát a tököli birtokoknak a központjából a tököli vár is megtalálható. Ennek egyszerre volt a történelmi emlékezet fenntartása számára egy nagyon jelentős esemény sorozata, másrészt pedig, hát ugye ismerjük a politikát, volt egy politikai üzenete is, hogy Magyarországnak ezeket a függetlenségi törekvéseket kell követnie, és hogy Magyarország, vagy a Magyar Királyság szinten tartja, vagy fenntartja az ő szuverenitását.
0: Most hát egy frikonosz kérdés, hogy a magyar szabadságharcokra jellemző, hogy neki megyünk tiszta erőből valami olyannak, ami teljesen kilátástalan. Rákóczi szabadságharc ebből a szempontból milyen?
1: Teljesen más. Valóban a 16. század végétől, vagy 17. század elejétől a szabadságharcok azok mindig valamiféle rendi előjogokért indulnak, rendi sérelmeket akarunk megjavítani, vagy orvosolni.
0: És most például?
1: Hát például nádorválasztás. A magyar rendszerben gyakorlatilag a 16. század óta a nádorválasztás az egy központi kérdés, mindig visszautalunk arra, hogy a Mátyás nádori törvényszék, stb. Tehát erre most nem is akarok nagyon, nagyon kitérni. A 17. század elején nincs nádorválasztás, Bocskai szabadságharc. Gyakorlatilag Bocskai szabadságharc után egészen a 17. század végéig folyamatosan lesz nádorválasztás, tehát hogy a magyar politika kiharcolja magának azt, hogy az első számú politikai képviselőt azt a Habsburg dinasztia tartsa a tiszteletben, és mindig gondoskodjon róla, hogy legyen nádor. Akkor a végvárak finanszírozása többek között, hogy a birodalom hogyan fog részt venni a birodalom védelmében, mert a magyar végvárrendszer nem csak Magyarországot védi, hanem gyakorlatilag védi a Habsburg államok szövetségét, vagy rendszerét, vagy a Habsburg monarchiát is. Ezek azok a rendi sérelmek, felekezeti sérelmek például, hogy mely felekezet tarthatja meg a templomot, vallásgyakorlásnak a joga kit illet, többségi felekezetek milyen jogokat élvezzenek, tehát ez végigvonul a 17. századon. Most a Rákóczi szabadságharc azért más, mert második Rákóczi Ferenc járta Európát, Itáliában, Dél-Németországban. A házassága eleve úgy születik meg, hogy nem kér előzetes engedélyt az uralkodótól. Sarolta Amália, Hessen-Rheinfelsi hercegnővel való házassága, az kimondottan egy politikai kapcsolatépítésként is szóba jön, sőt, kimondottan ezt szolgálja. Rákóczi rendkívül tudatosan látja a magyar királyság problémáit. A szabadságharc alatt nem egyszerűen a hadsereggel küzd és a katonállítással küzd, hanem azzal is küzd, hogy legyen-e szenátus, legyen-e gazdasági tanács. Vajon a pénzügyeket, a fiskális ügyeket, azokat hogy tudja rendezni? Legyen-e részpénz? Ami Európában akkor nagyon modernek, tehát máshol is kísérleteznek vele, csak hát nem mindegy, hogy milyen gazdaság áll adott esetben a részpénz mögött. Hát Magyarországnak a lehetőségei nem voltak nagyon rózsásak Rákóczi Ferenc időszakában. Rákóczi az, aki először felveti a jobbágy felszabadításnak a kérdését, ugye a szabadsághoz van kitartó jobbágy katonák családjaik együtt felszabadulnak a jobbágyi státusz alól. Hát a jobbágy felszabadítás ugye egészen a 48-as áprilisi törvényekig hatnak, húzódnak. Korát megelőző módon gondolkodik második Rákóczi Ferenc. És ezt a társadalmi modernizációt természetesen egy gazdasági előrelépés is követte volna. Hát a Rákóczira én azt gondolom, hogy úgy érdemes most gondolnunk, hogy nem a szabadságharcos, tehát ő nem a Bocskai vagy első Rákóczi György Erdély fejedelm utódja, ő a 17. század vég, 18. század elejé modern politikusaként jelenik meg. A magyar történetírás ezt a 20. század végén már jelezte. Meg kellene nézni, hogy mikor születik meg az a fogalom, hogy Rákóczi állama. De ez egyértelmű, hogy a 20. század végén. Tehát egész odáig ő egy ilyen szabadsághős, a szabadságharcos, a vezérlő fejedelem, ahogy Tali Kálmán talán meghatározta őt. Viszont a 20. század végén már Rákóczi állomáról beszélünk, és mai napig is ez a történészi kutatásoknak a középpontja, hogy milyen államépítő szerepe volt második Rákóczi Ferencnek. Talán távoli a párhuzam, én néha szoktam említeni, hogy igazából második Rákóczi Ferenc és Széchenyi István annyiban rokonok, hogy mind a ketten a jövőbe néznek, tehát egy jövő Magyarországát képzelik el, és ők a jövőt szeretnék felépíteni, és Rákóczinál, bár mindig ott indul, hogy felszakadtak a magyar, nemes magyar nemzet sebei, de igazából a Rákóczi Szövetség azt már nem ezeket a sérelmeket akarja orvosolni, ő egy egészen más Magyarországot szeretne építeni.
2: Várkonyi Gábort hallották a Rákóczi kultuszról.

0: amit most következik, azért az is többé-kevésbé történelem. A méltatlanul kevés ismert, a világra és annak szépségeire és fájdalmaira különös érzékenységgel reagáló költő és filmrendező Gyöngyös Imre alkotótársaival közös életművének foglalata, tanulmányokat, visszaemlékezéseket, interjúkat felvonultató Megtartó erők című a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával nemrégen megjelent kötet. A hazai és európai filmtörténetben nyomot hagyó alkotóközösség a korai halála után is inspiráló erejű Gyöngyös Imre, a munkában is életben is társ Petényi Katalin filmrendező forgatókönyvíró, Kabai Barna filmrendező forgatókönyvíró és filmproducer, és a közös jövőt képviselő Gyöngyösi Bence filmrendező operatőr forgatókönyvíró. Producer filmjeiről is szóló, sok különleges fotót is tartalmazó könyvet Csürös Csilla lapozta fel Petényi Katalinnal és Kabai Barnával.
1: Jól feltételezem, hogy a Megtartó erő a könyvnek a címe, legfőképpen is azt a nem hivalkodó, de annál mélyebb hitet jelenti, amelynek révén a legképtelenebb és a legszörnyűségesebb helyzetekben is meg lehet találni a reményt és az életigenlést egy olyan alkotó közösség számára, mint amilyen a Gyöngyös Imre, Petényi Katalin, Kabai Barna és Gyöngyösi Bence alkotó közösség. Bár Gyöngyös Imre már nincs közöttünk, de azt hiszem, ő még mindig a Megtartó erő az alkotóközösségben.
2: Azért továbbra is velünk van, és jelen van munkáinkban is. Nagyon szépen fogalmazta meg azt a megtartó erőt, ami összetart minket Gyöngyös Imre halála után is. Az ő szellemében folytattuk a munkát, aminekben nagyon fontos a személyes felelősség, hogy a hitnek és a szeretetnek az ereje, a megtartó ereje, hogy reményt adjunk a reménytelenség teli korunkban. Rámutassunk azokra a fehér foltokra, amik körülvesznek bennünket. Reményt szeretnénk adni reménytelenséggel teli korunkban. Valahol átadni azt a sugárzást, ami Gyöngyös Imre filmjeiből is árad, és amit mi is azután tovább vittünk. Nagyon szomorú, hogy divatossá vált a szkepticizmus, a reménytelenség, és ezzel szemben fiataloknak is szeretnénk továbbadni azt, ami nekünk egy életen keresztül erőt adott.
1: Gyöngyösi Imre választhatta volna a reménytelenséget és a szkepticizmust már nagyon fiatalon, hiszen egy mondva csinált koncepciós peráldozataként, egyestemistaként 3 évet töltött az 50-es években a Rákosi rendszer börtönében. Ő mégis egy olyan utat választott, aminek a révén a filmjeiben mindig a kiszolgáltatottak, a sorsüldözöttek, a reménytelenségben élők sorsát mutatta be, ezzel mutatva fel a reményt.
3: Hát az Imre mindig úgy fogalmazott, hogy a börtön az volt élete kincses tára. Abból merített nagyon sokat, soha nem panaszkodott, pedig borzalmakat élt meg. Inkább a pozitívat kereste, az előremutatót, és természetesen a fiatalokba reménykedett mindig. Én nagyon örülök neki, hogy ez a könyv végre elkészült, mert az első olyan könyv, amelyik végre arról szól, hogy hogy dolgoztunk együtt, majd halála után, hogy ment ez tovább, hogy sugárzott tovább az ő szelleme, és itt kiemelném Bencét is, ott is Imre fiát, mert az első olyan könyvvel egyáltalán az ő filmjeiről szó esik egy nagyon komoly fejezetben.
1: Végtelenül érdekes a könyvben a filmek készültéről szóló visszaemlékezéseket, személyes történeteket olvasni, bár természetesen tudományos elemzések is méltatják azt a Gyöngyös Imrét, akiről az ember nem is igazán érti, hogy miért nem proféta a saját hazájában, hiszen a magyar Pazoliniként emlegetik őt külföldön. Itthon meg számos olyan filmje van, amelyet még be sem mutattak. Jól lehet a jó blázadása, akár emblém mája lehetne a többi filmjének is. Ezt a filmet jelölték Oscar-díjra.
2: Ez egy szomorú tény, hogy még külföldön életében különböző fesztiválokon díjakkal jutalmazták, retrospektíveket rendeztek neki, könyvet írtak róla Olaszországban, verseit adták ki, addig itthon teljes hallgatás vettek őt körül élete folyamán. Egész életében figyelték, ezt én is tanúsítottam. Egész életében persona non grata volt, és ügynökök sorát állították rá. Ez megmaradt még a halála után is egy jó ideig, és hát nagy örömömre szolgált, hogy 2 évvel ezelőtt először Gerencsér Gábor Szenvedés és Szenvedély címmel írta meg Imréről nagyon szép, empatikus, ugyanakkor tudományos igényű könyvét, és ebbe a könyvbe belekerültek olyan féltve őrzött apró feljegyzések, filmekhez készült vázlatok, és olyan forgatókönyvei, amik nem valósulhattak meg abban a rendszerben, amiket elutasítottak, mint például az első filmje, amit szeretett volna megrendezni, Gitárhang esőben címmel, ami a börtön zárt világában játszódott, és egy rendkívüli fantáziával és víziórendszerrel próbálta a börtön falait szélesíteni. De továbbra is azért itthon nagyon sok helyen elhallgatják őt is, meg hát minket is sok esetben.
3: Én sokat gondolkoztam ezen, hogy egyáltalán hogy lehetséges ez, mert addig még majdnem értettem, amíg élt. De hát már szegény réges-rég meghalt 1994-ben, talán szakmai féltékenység, vagy más ízlésű világ, vagy korát meghaladó szellem, vagy a költőisége, a költészet és film, képzőművészet, nagyon speciális filmnyelve. Talán ezek is belejátszottak, nem tudom.
1: Mágikus realizmus, ugye így szokták az ő látásmódját és filmkészítési módját mind a dokumentum, mind a játékfilmekben jellemezni. És tényleg érdekes, hogy még a dokumentatív elemekben is milyen rendkívül erős érzelmi hatás és képi látásmód érvényesült, miközben kényszerű németországi emigrációjuk közepette gyakorlatilag a világ összes tragédiájával.

0: mint egy költő szemével ellátott és láttatott, és ez a filmjeiben is jelentkezik, és talán ez is hozta, ahogy idegenül fogadták el, tehát ez is az egyik oka volt.
1: Melyek azok a legfontosabb filmjei, amelyeket úgy gondolják mindenképpen látnia kéne a ma közönségének is, hiszen ma talán még érvényesebbek ezek az üzenetek a filmjeiben, mint amikor megfogalmazódtak?
0: Hát erre nagyon nehéz válaszolni, mert sok van ilyen, amit még Imre egyedül csinált, a Virágvasárnap, a Mesztelen vagy a Szarvassá vált fiúk, ahol a szabadság határait figyelte, ahol általában az egyén és a közösség és az áldozatvállalás érdekelte, hogy mennyiben érdemes olyan történelmi áldozatot vállalni. Aztán jött a jobb lázadása, amiről már beszéltünk, hogy a két elhatározás, amiben a paraszti kultúrát és az anyának a teremtő erejét fogalmazta meg, örökítette meg, de hogy amiket mi együtt közösen csináltunk, később a Boat People, a Dél-Kína tengeren, ahol a kommunizmus elől menekülő vietnámiakat szabályszerűen halásztuk ki, vagy a kislány, akit bebörtönöztek 8 évesen. Ezekről hírt kellett adni. Eljutottunk Brazíliába például. Nagyon fontos film az is, a Brazil utca gyerekek.
2: Én azt gondolom, ebből a könyvben pont az érdekes, hogy talán az első fele még együtt, közösen az Imrével, de utána nélkül. Hogy is ment ez tovább? Ez egy olyan filmsorozat még, ami utána elkészült, kezdve a kubai csónakosoktól, ahol Kubában és Floridában Escabalt, Kaibákon menekültek a szerencsétlenek és a Katival. Ott forgattunk, mentettük az embereket, segítettünk nekik. Folytatva a Black Rosebar titka, ami egy 13 részes ifjúsági sorozat volt, Halhatatlan hősökkel. Aztán az Ügynök filmek, mi elsőnek.
1: A honi szörnyűségek feldolgozása is bekerült, a szerzetes rendek felszámolása, a megfigyelések, a szigorúan ellenőrzött életek.
0: Hát amikor megkezdődtek az első átvilágítások, akkor úgy éreztük, hogy kötelességünk a múltfeltárással foglalkozni, és több filmet készítettünk, Hitvallók és Ügynökök, szigorúan ellenőrzött életek, Stigma, Fedőneve, Bíboros, amikben végig az ember kiszolgáltatottságát a hatalomnak, a történelem áldozatait, a tehetetlenségeket, az árulást fogalmaztuk meg, ugyanakkor azokat az embereket is, akiknek mégis volt annyi erejük, hogy ellenálljanak, hogy olyan morális tartásuk, hogy megőrizték a hitüket, és nem voltak hajlandók semmilyen kollaborálásra.
1: Gondolom nagyon nagy öröm megérkezve a jelenbe, hogy Gyöngyösi Bence mind módszerében, mind világlátásában, mind témaválasztásában tovább vitte Szülei és Kabai Barna, vagyis az egész alkotó közösség örökségét és erkölcsi alapállását.
0: Bence már nagyon fiatalon filmrendező akart lenni. Először gyakorlatban jött velünk különböző forgatásokra, és mindent végigcsinált, hangfelvételtől az operatőrségig, minden is, csak utána ment a főiskolára Münchenbe. Természetesen ez a mi világlátásunk őt is formálta, és ő is olyan témákhoz fordult, aminek én nagyon örültem. A mély szegénységben élő idősek Németországban, ahol a Szent Pál szeretett himnuszát használta fel.
1: De pedig Béres József életigenlő küzdelmét a hatalommal, a béres csettekért.
0: Ez egy nagyon nagy munkája volt, és nagyon fontos munkája volt. Mi a Barnával korábban készítettünk dokumentumfilmet Béres Józsefről.
2: Létrejött a négy részes sorozat, majd pedig a játékfilm A Feltaláló, ami hát olyan sikerdarab.
1: Milyen üzenetet fogalmaz meg tehát a ma nézőközönségének és az ifjabb generációknak a Megtartó Erők című, ezt az alkotóközösséget, annak a szemléletét, erkölcsi tartását, filmkészítési módszereit bemutató könyv?
0: egyik legfontosabbnak tartom a személyes felelősségérzetét, hogy mindannyian felelősek vagyunk a másik emberért, a másik tiszteletéért, az ember tiszteletéért, a hit és a szeretet erejéért, a megbékélés fontosságát, hogy annyi gyűlölettel találkozunk a világban, ember emberrel.

0: fordul, ezzel szemben szeretnénk a szeretetet és a reményt továbbadni.
1: Pozitív példákat szeretnénk felmutatni, amik kapaszkodók, világító toronyként állnak a fiatalok előtt. Nagyon fontos ez. Másik oldalon a diktatúra áldozatairól szeretnénk továbbra is beszélni, a kis emberekről, a száműzöttekről, a menekülőkről. Mi tényleg ott álltunk a tömegsírok szélén, és ott forgattunk az átnevelő táborokba. Tehát tudjuk, hogy ez hogy volt, és sajnos nem múlt el. Ez ma még aktuálisabb, mint valaha.

Ez volt a gondolatjel a Kossuth Rádió kulturális hetilapja, zenei szerkesztő Radics Zsuzsa, hangmérnök Schwarz Nóra és a gyártásvezető Mali Andrea nevében is búcsúzom. Farkas Adriánt hallották.

0: Az elhangzott műsor termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.
1: Kedves hallgatóink! Ma délben a Hernádi Római Katolikus Templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Hernád község a közép-magyarországi régióban, a Dabasi járásban található, mintegy 40 kilométerre Budapesttől délre. Első fellelhető írásos említése 1388. augusztus 7-én kelt, egy birtokperben hozott ítélethez kötődik. A virágzó majorságokból álló templomos települést a török hódoltság ideje alatt az átvonuló hadak elpusztították. Az életben maradt lakók elköltöztek a környező mezővárosokba. A 19. század végén, a 20. század elején néhány család visszatért, s ugyanazon a néven alapított települést. Római katolikus temploma Árkai Bertalan tervei alapján épült 1957 és 60 között, széles lakossági összefogással. A szocializmus időszaka nem kedvezett a templom építéseknek. A falu központjától távol, nem kiemelt helyen, az utca vonalától 50 méterrel bentebb, torony nélkül épülhetett meg. Csupán a szimbolikus főhomlokzati kiemelés jelzi az épület templom jellegét. 1961-ben szentelték fel a Szentlélek tiszteletére. A munkálatokat az akkor Hernádon szolgáló plébános Bányai Bavankievics László tervezte meg, aki 2013-ban itt mutatta be gyémánt miséjét. A nagyméretű oltárkép a Szentlélek kiáradását ábrázolja. A búcsú napját pünköstkor tartják. A hernádi templom mellett álló haranglábon két harang függ. A Szlezák László által 1922-ben öntött kis harang, és a Zeltenhofer Frigyes műhelyében készült 120 kilós nagy harang. Dél

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok, a bemondó Szlotta Judit. Főbb híreink először röviden. Több ezer rendőr és mentő dolgozott Budapesten a Bajnokok Ligája döntő biztosításán. A rendőrségnek mindössze 13 esetben kellett intézkednie.
2: Világszintű imádságot tartottak este a békéért 14. Leó pápa kezdeményezésére.
1: Gyermeknap alkalmából országszerte különböző programokkal várják a családokat, a Kármelita Kolostorban 5000 gyermeket látnak vendégül.
2: Déltől a Dunántúl nyugati felén több felé, északkeleten elszórtan lehet zápor, heves zivatar. Napközben általában 25-30 fok várható.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. A Paris Saint-Germain színeire világították ki a párizsi Eiffel-tornyot a csapat Bajnokok Ligája győzelmét követően. A budapesti döntőt 11-esekkel megnyerő együttes szurkolói 10000-ével lepték el a francia főváros utcáit. A békésnek induló ünneplés azonban garázdasággal végződött. Gyújtogatások voltak, rendbontások, sok megvadult szurkoló pedig tűzijátékokkal lőtte a rendőröket is. A hatóságok több mint 130 embert előállítottak. Az ünneplés ma folytatódik, a BL győztes csapatot várhatóan több mint 100000-en várják majd a francia fővárosban. Montán Erik összeállítása.
3: Egy emberként kiáltottak fel a PSG szurkolói szombat este, miután a 11-es párbajt követően egymás után másodjára hódította el a Bajnokok Ligája győztesének járó trófeát a párizsi csapat. Habár a mérkőzést Budapesten játszották, a Paris Saint-Germain otthonában, a Parc des Princes stadionban is 10000-re követték kivetítőkön a mérkőzést. Az arénában vörös fáklyákkal ünnepelték a diadalt a rajongók, csak úgy, mint a Champs-Élysées sugárúton. Az eget tűzi játékok világították meg. Tudtuk, hogy jó meccs lesz, és az is volt. Eljutottunk a 11-esekig, és a végén megnyertük. Összegezte a meccset egy fiatal párizsi nő. A mérkőzést követően a játékosok is alig várták az ünneplést. Nehéz volt a mai meccs. Amikor először nyertünk, az elképesztő volt, másodjára pedig még elképesztőbb. Nagyon örülünk, és most itt az ideje a bulizásnak, mondta a PSG hátvédje. A békés ünneplést viszonylag gyorsan felváltotta a vandalizmus. A páncélosok rohamra indultak a megvadult tömeg ellen. Több mint 130 embert állítottak elő Párizsban. Közülük 45-öt egész éjszaka őrizetben tartottak. Könnygázt kaptunk az arcunkba. Nem érdekelte őket, hogy kik vagyunk, vagy mit csinálunk, mindenkit megszórtak vele. Magyarázta egy férfi. A francia belügyminiszter szerint országszerte több mint 400 embert állítottak elő. Az összecsapásokban 7 rendőr sérült meg, egyikük súlyosan. Az ünneplés ugyanakkor ma tovább folytatódik, ugyanis hazatér Párizsba a BL győztes csapat. A hatóságok várakozásai szerint legalább 100000-es tömeg fogadja majd a játékosokat, akiket személyesen köszönt majd Emmanuel Macron francia elnök.
1: Több ezer rendőr, illetve mentő dolgozott Budapesten az UEFA Bajnokok Ligája döntő biztosításán. A rendőrségnek mindössze 13 esetben kellett intézkednie, miközben a mentők összesen 91 embert láttak el a rendezvény különböző helyszínein. Kocsán Dávid összefoglalója.
4: A péntek esti belvárosi szurkolói összetűzés után szombaton már nyugodtabb körülmények között rendezték meg a Bajnokok Ligája döntőt a fővárosban. A budapesti rendőrfőkapitányság közlése szerint tömeges verekedés vagy más súlyos bűncselekmény nem történt a mérkőzés napján. Éjszaka a 4-es és a 6-os villamos vonalán zsebtolvajokat értek tetten a rendőrök. Az elkövetőket elfogták. Egy másik esetben ismeretlen tettes ellen indítottak eljárást, miután egy Calvin téri vendéglátóhelyen többen összeszólalkoztak és betörték egy ajtó üvegét. A központi szurkolói zóna közelében egy elsőre gépkarabélynak látszó eszközzel sétált egy fiatal a tömegben. A rendőrök igazoltatták, kiderült, hogy egy játékfegyverről van szó. Ezt a pánik elkerülésére elvették a fiataltól, és szabálysértési feljelentést tettek ellene. A rendőrség egy brit szurkolónak is segített, aki rollerbalesetet szenvedett és lég mellett kapott, a kórházból azonban önkényesen távozott, hogy megnézze a mérkőzést, közölte Fülöp Gergely, a BRFK kommunikációs osztályának vezetője.
5: A feleségének volt meg a telefonszáma, én pedig elég jól beszélek angolul, ezért felhívtam a nőt, és elmagyaráztam neki, hogy mi a helyzet. A nő érdekes módon azt mondta, hogy megadja inkább a férje telefonszámát, és beszéljünk vele mi. Én próbáltam hívni ezt a számot, nem csengett ki, ezért újra fölhívtam a feleséget, és hát nagyon határozottan elmondtam neki, hogy amennyiben a férje nem megy vissza a kórházba, akkor akár meg is halhat bele, és halhat a sérülésébe. És hát úgy tűnik, hogy sikerült meggyőzni, mert olyan másfél órán belül visszajeleztek számunkra a kórházból, hogy a sérült férfi bement a kórházba, és ott el tudták látni.
4: A hatóságok összesen 13 egyedi jogsértés miatt intézkedtek, 6 embert elfogtak, illetve előállítottak. A rendőrség szerint ez a több tízezer szurkoló részvételével megrendezett esemény nagyságát tekintve elenyészőnek számít. A döntő biztosítását az Országos Mentőszolgálat is kiemelten kezelte. A rendezvényeken több mint 60 mentőegység és mintegy 200 mentő ügyelt a szurkolók biztonságára, mondta Györfi Pál szóvivő.
6: Az Országos Mentőszolgálat a Bajnokok Ligája döntő kapcsán talán azt mondhatom, hogy a labdarúgás magyarországi történetének legkomplexebb egészségügyi biztosítását végezte.
4: A döntő napján 91 esetben nyújtottak segítséget, 25 embert kórházba vittek. A leggyakrabban a Puskás Arénánál volt szükség a mentők munkájára, ott 59 embert láttak el.
6: Jellemzően rosszul létek, sérülések miatt nyújtottunk elsősegélyt, de ami jó hír, egyetlen igazán életveszélyes, súlyos esettel sem találkoztunk. Kisebb sérülések, törésgyanú, múló rosszul létek, ez volt a jellemző feladatunk.
4: Az Országos Mentőszolgálat közlése szerint rendkívüli esemény nem történt a rendezvény idején.
1: Számos politikus és üzletember vett részt a szombati BL döntőn. Magyar Péter miniszterelnök pártjával érkezett a fináléra, de a Tisza kormány több tagja is a helyszínen követte a mérkőzést. A VIP részlegen foglalt helyet Kapitány István, Pósfai Gábor, Vitézi Dávid, Ruszin Szendi Romulusz és Kármán András is, de feltűnt a lelátón Nagy Ervin és Radnai Márk is. A volt kormány tagjai közül is többen a Puskás Arénában szurkoltak. Orbán Viktor mellett ott volt a döntőn Pintér Sándor, Nagy István, Gulyás Gergely, Szijjártó Péter és Orbán Balázs is. Kis Júlia Lille összeállítása.
7: Videóban mutatta be Magyar Péter, hogyan érkezett a szombati BL döntőre, és milyen hangulatban telt az este. A miniszterelnököt a videó szerint párja is elkísérte a Puskás Arénába. Magyar Péter néhány órával korábban büszkeségnek nevezte, hogy Magyarország rendezi az eseményt.
8: Sok százmillió ember Budapestre figyel, hiszen itt rendezik most először Budapesten a Bajnokok Ligája döntőjét. Ez a világ egyik legnézettebb sporteseménye. Nagyon büszkék lehetünk rá, hogy Magyarország fogja rendezni ezt az eseményt, több tízezer külföldi szurkoló érkezett.
7: A stadionból pedig már fantasztikus hangulatról, izgalmas mérkőzésről és felejthetetlen képsorokról számolt be a kormányfő, aki szerint több mint 1 milliárd ember nézte a döntőt. Hozzátette, Budapest és Magyarország szépsége a világ minden részére eljutott. Magyar Péter mellett a VIP páholyban foglalt helyet Csányi Sándor, az MLS elnöke is, de a Telex azt is kiszúrta, hogy az Arzenál foci csapatának tulajdonosa is a közelben ült a fiával. A Tisza kormány több tagja is élőben nézte a meccset. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter egy közös fotót is megosztott Ruszin Szendi Romulusz honvédelmi miniszterrel, Nagy Ervin kulturális államtitkárral, Pusfai Gábor belügyminiszterrel és Tóth Tamás országgyűlési képviselővel. A Telex szerint a VIP részlegen ott volt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, Kármán András pénzügyminiszter, Szondi Banda kormány szóvivő és Radnai Márk kormánybiztos is a barátnőjével. Részt vett a finálén a Fidesz elnöke is. Orbán Viktor közösségi oldalán a meccs és a stadion kapcsán azt írta, megérte nagyot álmodni.
9: Sosem szabad kis hitűnek lenni. 80 000-es kellett építeni.
7: Videójában pedig arról beszélt, biztos volt benne, hogy ha egy jó stadion épül, akkor előbb-utóbb ide jön a félvilág.
9: Nem ez az első nagy esemény, hiszen az európai bajnokságnak is voltak itt nagy mérkőzései. Az egyetlen gyengesége ennek a stadionnak, hogy kicsi. Ha 15 000-rel nagyobb lenne, akkor sokkal több nagy rendezvényt tudnánk benne tartani.
7: A volt kormány tagjai közül is sokan ott voltak. Pintér Sándor, Nagy István, Gulyás Gergely, Szijjártó Péter és Orbán Balázs is a lelátón szurkolt. Az új kormánytagok közelében feltűnt Merkeli Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, és a helyszínen követte a meccset Kubatov Gábor, a Fidesz volt pártigazgatója is.
2: Itt a krónika.
1: Újabb civil áldozatai vannak a Kijev és Moszkva közötti harcoknak. Részletek Kíváncsi Katillától.
10: Egy ember életét vesztette az észak-ukrajnai Csernyihív megyében, amikor egy gyárba orosz drónok csapódtak be. Kijev is támadásba lendült, és Rosztov megyében egy nagy kapacitású üzemanyagtárolót, Szaratov város mellett pedig egy üzemanyagfeldolgozót vett célba. A Kirovi régióban egy olajszállító csomópontot ért ukrán légicsapás. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök arról számolt be, hogy Ukrajna újabb modern Iris-T rakétarendszereket kapott Németországtól, amelyek elsősorban a légvédelmet fogják szolgálni. A kijevi vezérkar adatai szerint Oroszország egy hét alatt 2300 harci drónnal, több mint 1500 irányított légibombával és 108 nagy hatótávolságú rakétával támadta Ukrajnát.
1: Világszintű imádságot tartottak este a békért 14. Leó pápa kezdeményezésére.
2: Az egyházfő a vatikáni kertekben lévő Lourdi barlangnál vezette a szertartást, amelyhez a világ több kegyhelye, például a Mátra Verebély Szent Kúti nemzeti kegyhe is csatlakozott. Leó pápa április 11-én is tartott virasztást a békéért.
1: Éjfélkor jár le a határidő, amelyet a kormányfő adott a közjogi és állami vezetőknek arra, hogy távozzanak. Magyar Péter többször is megismételte, hogy május 31-ig félre kell állniuk az előző rendszer politikai kiszolgálóinak, különben a tiszta kormány jogi eszközökkel lép fel ellenük. A felszólítás elsősorban a köztársasági elnököt érinti. Mészáros László összeállítása.
11: Felszólítom a köztársasági elnököt, hogy haladéktalanul kérjem fel, mint a győztes párt listavezetőjét kormányalakításra, azt követően pedig távozzon a hivatalából.
12: Magyar Péter először a választás éjszakáján szólította fel távozásra Súlyog Tamást. Ezt másnap a nemzetközi sajtótájékoztatóján is megismételte.
13: Az én szememben nem köztársasági elnök.
12: Magyar Péter személyesen is közölte a követelését a köztársasági elnökkel, amikor a választások után a Sándor palotában járt nála tárgyalni.
13: Elmondtam neki, hogy ha nem távozik önként a hivatalából, akkor élni fogunk a választóktól kapott felhatalmazással és alaptörvény módosítással és a szükséges módosításokkal. El fogjuk távolítani a hivatalából őt is és az összes többi bábot.
12: Magyar Péter a köztársasági elnök mellett több állami vezető, valamint független intézmény első emberének távozását is követeli. A miniszterelnök május 31-ig adott határidőt nekik a lemondásra.
13: Elvárjuk az Orbán bábok távozását a pozíciókból. Lett ilyen szó köztársasági elnökről, az alkotmánybíróság elnökéről, a kúria elnökéről, országos bírósági hivatal vezetőjéről.
12: Első miniszterelnöki beszédében is Súlyog Tamás lemondását követelte Magyar Péter.
14: Mondjanak le ma, de legkésőbb május 31-ig, és kezdje a sohat rögtön, Súlyog Tamás.
12: Az új országgyűlés megalakulása után a kormányfő arról beszélt, a köztársasági elnök az elmúlt rendszer politikai kiszolgálója lett. Ezért szembe kell néznie a felelősséggel, és le kell mondania.
13: Megvárjuk a május végi határidőt.
12: A köztársasági elnökről a Tisza kormány első kormányülése után is szó volt. Magyar Péter akkor azt mondta, ha Súlyog Tamás és a többi közjogi méltóság nem mond le május végéig, akkor alkotmánymódosítással fogják eltávolítani őket. Súlyog Tamás államfő kijelentette, hogy nem mond le, és a politikai nyomás gyakorlás miatt a Velencei Bizottsághoz fordult. Az államfő állásfoglalást kért a kialakult jogi és politikai helyzetről, hogy ahogy írták, a demokratikus normáknak megfelelően olyan megoldást találjanak, amely teljes mértékben igazodik az európai szabályokhoz. Magyar Péter pénteken Brüsszelben reagált arra, hogy Súlyog Tamás a Velencei Bizottsághoz fordul.
14: Most, amikor a saját pozícióját félti, a sok millió forintos fizetését félti, akkor rögtön kényes lett az ügyvéd úr, és elrohant a Velencei Bizottsághoz. Hát sok sikert kívánok!
15: Velencei Bizottság.
12: A mostani vita arról szól, hogy a kormánnyal együtt az államfő is bukjon-e. Erről Hak Péter beszélt az M1-en. A jogtudó szerint, mivel a felek nem tudnak megegyezni, helyes, ha egy pártatlan fórum is véleményt alkot az ügyben.
15: Az Európa Tanácsi Bizottság a jogászprofesszorokból, alkotmánybírókból, legfelsőbb bírósági bírókból áll, mindannyian kiváló jogászok, mindannyian függetlenek, pártatlanak, semmilyen politikai vagy gazdasági érdekük, sem Magyarországhoz, sem a magyarországi politikai küzdelemhez nem fűződik. Én örülnék, az egy megnyugtató lezárása lenne, akár egyik fél, akár másik fél álláspontját támasztják alá.
12: Ha a köztársasági elnök szándékosan megsérti az alaptörvényt, az országgyűlés megfosztási eljárást indít. Erről Bárándi Péter beszélt az M5-nek. A Medgyesi kormány egykori igazságügyi minisztere szerint Súlyog Tamás esetében erről van szó.
16: Azzal, hogy a államszervezet demokratikus működése fölötti örködést elmulasztotta, megvalósította ezt a szabálysértést. Miben mulasztotta el? Például a gyermekvédelminek nevezett törvény és az arra épülő többi szabály ellen soha nem szólalt meg.
12: Bárándi Péter szerint, ha megfosztási eljárás indul a köztársasági elnök ellen, akkor már nem gyakorolhatja a jogait, és azokat ideiglenesen az országgyűlés elnöke veszi át.
1: Erősödött a forint, miután Brüsszelben bejelentették, több mint 6000 milliárd forintnyi eurót szabadít fel az Európai Unió Magyarországnak. Kármán András pénzügyminiszter szerint ősszel már megkezdődhet az uniós támogatások kifizetése hazánknak, ami a GDP növekedéséhez is hozzájárulhat. Magyar Péter miniszterelnök pedig azt mondta, a kormány végrehajtja a feltételként szabott reformokat. Szakértők szerint azonban ez nagyon nagy munka lesz. Részletek Brieska Dánieltől.
17: Oktatásra és kutatásra, az elektromos hálózat felújítására, illetve vonat és hévszerelvények beszerzésére költi majd Magyarország az uniós pénzek jelentős részét. Összesen 16,4 milliárd euróról, azaz mintegy 6000 milliárd forintról van szó.
14: Ezek a pénzek jönni fognak.
17: Ezt a miniszterelnök erősítette meg, miután sikeresen tárgyalt az Európai Bizottság elnökével. Magyar Péter történelmi győzelemként értékelte az uniós források felszabadításáról szóló megállapodást. Az agrárminiszter szerint a mezőgazdaság és az élelmiszeripar előtt új lehetőségek nyílhatnak meg a támogatások által, az élő környezetért felelős miniszter szerint pedig olyan fejlesztések kezdődhetnek, amelyektől egyszerre lesz zöldebb és olcsóbb az energia.
18: A 6000 milliárd forint ez nem egy jelentéktelen összeg, hogyha az éves GDP-nkhez hasonlítjuk, akkor közel ilyen 7-8%.
17: Vélekedik Regős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza, aki szerint kedvező esetben a gazdasági növekedés akár a 2%-ot is elérheti idén.
18: Az elmúlt években láttuk a beruházások visszaesését, ebben nagyon nagy szerepe volt az uniós források hiányának, illetve annak, hogy az önkormányzatoknak és az államnak nem volt pénze beruházni. Most, hogy ez a pénz érkezik, akkor ezek az elmaradt beruházások elkezdődhetnek.
17: Kármán András pénzügyminiszter szerint ősszel már megindulhat az uniós támogatások kifizetése. A brüsszeli lapok közben arra hívják fel a figyelmet, hogy a kifizetéshez augusztus 31-éig teljesíteni kell a kötelezettségvállalási lista tételeit, ez azonban nagyon nagy munka lesz, véli a külügyi intézet kutatója. Stefán Csaba hangsúlyozta, a helyreállítási alaphoz szükséges úgynevezett 27 szupermérföldkő összesen 350 kisebb lépésből áll.
19: Ezek elsősorban technikai szabályok, tehát itt arról van szó, hogy a közbeszerzés szabályokon így úgy kéne változtatni, ezeket viszonylag gyorsan meg lehet csinálni, de nagyon sok technikai szabályról van szó, amik viszont egymásra épülnek, tehát nem lehet egyszerre az összeset áttolni a magyar parlamenten, hanem egy részét megcsinálni, megvárni, és aztán a következőt.
17: A szakértő ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a Tisza kormány előtt is nyitva állnak azok az uniós eljárási könnyítések, amelyek védelmet nyújtanak a forrásvesztés ellen.
20: Kicsit visszaes nekem ez a nagyon gyors sikerkommunikáció az Európai Uniónak a részéről, hiszen még ők se látják azt, hogy milyen konkrét lépések történnek majd Magyarországon.
17: Erről már a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője beszélt. Sebestyén Géza hozzátette, sok uniós elvárást kell majd teljesíteni, például a menekültügyi kérdésben és az uniós források átlátható felhasználása területén.
20: Ezt hát a napokban fogjuk majd látni, hogy ez a konkrét munka ez hogyan halad majd és mennyire kerülünk ténylegesen közelebb az uniós pénzekhez, és ezt mindenképp hozzátenném, hogy az uniós pénzek befogyasztása az nem egyetlen egy lépésben történt, tehát voltak kisebb, nagyobb összegeknek is a blokkolásai, tehát most van egy blokk, amit feladottak, de számos kisebb blokk az még ugyanúgy megvan, ezeket mind-mind konkrétan külön-külön fel kell majd szabadítani.
17: Magyarország jelenleg mindhárom nagy nemzetközi hitelminősítőnél a befektetésre ajánlott kategóriában van. Májusban a Moody's és a Standard & Poor's sem változtatott az ország államadósság besorolásán, így Magyarország elkerülte a leminősítést, de a kockázatok továbbra is magasak. Sebestyén Géza szerint a hitelminősítők óvatosak, mert nem látni még, hogy az új kormány mely területeken tud majd előrelépéseket tenni.
1: A cégeknek holnapig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót ugyanakkor még ma éjfélig letétbe kell helyezni, és elérhetővé kell tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben. A NAV mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Részletek Brieska Dánieltől.
21: A cégeknek az első fontos határidő az május 31-e, ez a határidő eszkőbe vésett.
17: Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs vezetője, Lincmajer Szilvia elmondta, idén is levélben figyelmeztették azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak, ez csak nem 50 ezer céget érint.
21: súlyos következményei lehetnek a késedelemnek. Aki a beszámolóját felejti el benyújtani, az akár 2000 forintos mulasztási bírsággal is számolhat. Ilyenkor a NAV a mulasztási bírság kiszabása mellett felhívja a céget arra, hogy pótolja a mulasztást és nyújtsa be a beszámolóját. Aki ezt a határidőt is elkési, az viszont azzal számolhat, hogy a NAV törölni fogja a cégnek az adószámát.
17: A másik fontos határidő pedig június 1-e, a cégeknek hétfő éjfélig kell bevallani és befizetni a TAO-t és a KIVÁ-t. A NAV mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja az erről szóló dokumentumot. Az a cég, amelyik határidőre ezt nem nyújtja be, akár 1 millió forint bírságot is kaphat, hangsúlyozta Linc Mayer Szilvia.
21: A társasági adóbevallásnál és a KIVÁ-nál ott is van figyelemfelhívás, tehát a NAV azért nem szankcionál rögtön. A korábbi évek tapasztalata az az, hogy a cégek legalább 60%-a az utolsó napokban küldi el a bevallását.
17: Idén a fejlesztési adókedvezményt igénybe vevő TAO adózóknak egy fontos változásra is érdemes figyelniük, módosultak ugyanis az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályai. Már nem csak azokra az évekre kell adatot szolgáltatni, amikor a vállalkozás igénybe vette a kedvezményt, hanem a kérelem benyújtásától az utolsó igénybevételig minden egyes adóévre.
1: Drágulnak a szolgáltatások, júliustól díjat emelnek a bankok és mobil szolgáltatók is.
2: A számlavezetési díjak például 4-8%-kal emelkedhetnek, de többet kell fizetni a mobiltelefonálásért és az internetezésért is. A szolgáltatások drágulásával évente csaknem 50 ezer forinttal nőhet a háztartások költsége, a biztosdöntés.hu számításai szerint. Tóth Levente, a portál vezető elemzője hangsúlyoz. Most azok a szolgáltatók emelnek, amelyek a kormány nyomására tavaly évelején önkéntes díjstoppot vállaltak a növekvő infláció miatt.
0: Jellemzően az előző évi átlagos inflációt építik be az árakba, ezért van ez a 4,4%-os, ez sem általános. Tehát van olyan bank is például, amely ennél kisebb emelést hajtott végre, sőt olyan bank is van, amik egyáltalában nem hajtott végre emelést, ugyanakkor olyan pénzintézet is, ami lényegében a két éves inflációt veri most le az ügyfeleken. Tehát a nullától a 8%-ig terjed ez az emelés a bankoknál, és hasonlót lehet tapasztalni a távközlési cégeknél is.
1: Egyelőre nem drágulnak a taxis tarifák Budapesten. A fővárosi közgyűlés elutasította az áremelést, pedig a főpolgármester és több érdekképviselet is az emelés mellett érvelt. A taxisok szerint évek óta ugyanazokkal a díjakkal dolgoznak, miközben az üzemanyag és a szervizelés is sokat drágult. Ugyanakkor úgy döntöttek, ha megszűnik az üzemanyag védett ára, rendkívüli közgyűlésen tárgyalják újra a tarifákat. Mészáros László összeállítása.
3: 27%-kal emelkedtek volna a taxis tarifák Budapesten június végétől. De a fővárosi közgyűlés pénteken elutasította a javaslatot. A döntés hideg zuhanyként érte az érdekvédelmet.
22: A többség úgy jelezte pestiesen, hogy most kaptunk egy ismételt gyomrost.
3: Az Országos Taxis Szövetség elnöke Metál Zoltán az M1-en hangsúlyozta, Budapesten már 3 éve nem változtak a fuvardíjak, miközben az infláció miatt az üzemanyagok és a szervizköltségek is drágultak.
22: Nekünk abban van nagyon komoly és fontos szerepünk, hogy minél előbb meggyőzzük a rendeletalkotókat, a frakciókat arról, hogy szükséges a díjemelés, hiszen a vállalkozásoknak erre a bevételre igencsak szükségük van.
3: Az Érdekvédelmi Szövetség szerint a következő hetek megmutatják, hogyan és mennyi idő alatt sikerül erről meggyőzniük a döntéshozókat. Ha a javaslat átment volna, jövő hónap végétől az alapdíj 1100-ról 1400 forintra, a kilométerdíj 440-ről 560 forintra, a percdíj pedig 110-ről 140 forintra emelkedett volna. A reptéri fuvaroknál emellett egy ezres fix felár is társult volna az alapdíjhoz. A fővárosi közgyűlésben komoly vita előzte meg a döntést. A Fuvarozók Országos Demokratikus Szövetségének elnöke szerint 2,5 éve nem nőttek a tarifák, miközben a költségeik 30-40%-kal emelkedtek.
23: Nagyon nagy bajban vagyunk kint az utcán.
3: Horváth Pál szerint ezért ragaszkodnak a 27%-os emeléshez. A frakciók viszont keveselték az előzetes egyeztetést. A Fidesz-KDNP frakcióvezetője Szepesfalvi Anna szerint késztények elé állították őket.
24: Döntsük el, hogy mi döntéshozóként vagyunk részt, vagy zsűriként.
3: De a Tisza párt sem támogatta az azonnali emelést. A Tiszás Balogh Balázs attól tartott, hogy az emelés után a flotta cégek még jobban lehúzzák a sofőröket.
4: Szerintem beszélni kell a témáról, nem szabad a szőnyeg alá söpörni, de jelenleg nem tudjuk támogatni az emelést.
3: A DK és a Podmanicki mozgalom is további tárgyalásokat sürgetett. A Mi Hazánk mozgalom budapesti képviselői viszont támogatják a tarifa emelést. Balogh Csabát, a Mi Hazánk mozgalom budapesti elnökét hallják.
5: A BKK, a Városháza és a frakciók együtt építik le és teszik tönkre a magyar munkavállalókat, miközben a külföldi tulajdonú multinacionális cégeket helyezik előnyös pozícióba.
3: Karácsony Gergely szerint is méltányos lenne a 27%-os emelés.
6: Drágább az élet.
3: A főpolgármester kiemelte, hogy a javaslatot már hetek óta társadalmi vitára bocsátották. Szerinte a döntéshez csak politikai bátorság kell.
6: Bocsánat, de ez ilyen lerázós politikai szövegek, hogy nem volt elég egyeztetés. Hát ezért vannak a ezért van a közgyűlés. Itt egyeztetünk. Lehet korábban is egyeztetni a bizottságüléseken, meg a május 6-án társadalmi vitára bocsátott javaslat kapcsán bármilyen frakció elmondhatta volna, hogy neki ezért vagy azért nem tetszik.
3: Karácsony Gergely érvelése ellenére a javaslat elbukott. A testület ugyanakkor elfogadta a Fidesz indítványát, vagyis ha drágul az üzemanyag, vagy megszűnik a védett ár, rendkívüli közgyűlést hívnak össze, és újra tárgyalják a taxis tarifákat.
1: Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az ingatlan.com legfrissebb elemzése szerint 5 év alatt megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. A fix 3%-os hitel sokaknak segít a vásárlásban, de felfelé hajtja az árakat. Szilágyi Béla információi.
8: A fővárosban ma 50 millió forint alatt nem lehet használt otthont vásárolni az ingatlan.com szerint. Ugyanez a helyzet Debrecenben is. Alig van már olyan megyeszékhely, ahol 30 millió forint alatt lenne lakás a piacon.
24: A nagyvárosokban 20-30 millió forint alatt már szinte semmit nem lehet kapni, ezért a lakásvásárlások többsége hitelre van szükség, a kiadott lakáshitelek pedig 70-80%-a az ilyen 3%-os hitel.
8: Mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Ez azt mutatja, hogy az otthonstart program tavaly szeptemberi elindulása nagyon fontos lépés volt, csak hogy az újfajta hitel felfelé nyomta az árakat, és az albérlet piacot is átalakította.
24: Azt érdemes látni, hogy amíg 2025-ben még az éves lakbér drágulásnak a tempója a KSH ingatlan.com lakbérindex alapján 10-11% volt, ez most már ilyen 4-5%-ra csökkent vissza.
8: A fix 3%-os program az ingatlan árakra is hatással van. Elemzők szerint a program beindította a lakásépítéseket, de a hitelt mégis főleg azok használják ki, akik használt lakást vesznek. Argyelán József, a Bankmonitor vezető elemzője szerint a konstrukció ugyan kedvező, sokan mégsem tudják igényelni.
25: Szükség van hozzá önerőre, és szükség van hozzá megfelelő nagyságú jövedelemre is. Tehát, hogy olyan az a csoport tudja fölvenni, amely kellő fizetéssel rendelkezik ahhoz, hogy mondjuk 30 vagy akár 35 millió forint hitelnek a törlesztő részlét kigazdálkodja, illetve kellő önerővel rendelkezik ahhoz, hogy a vásárlásnak a saját részét le tudja tenni.
8: A legfrissebb adatok ugyanakkor arról tanúskodnak, hogy március végéig mintegy 33 ezer fix 3%-os lakáshitelszerződést kötöttek a bankok, csaknem 1200 milliárd forint értékben. A jegybank adatai szerint 10-ből 7 lakáshitelt az otthonstart keretében folyósítanak a pénzintézetek. Az egyik pénzügyi portál közben azt is kiszámolta, hogy egy 30 milliós lakáshitelnek jelenleg 164 ezer forint körül alakul a havi törlesztője, ha a hitelt például egy házaspár veszi fel 20 éves futamidőre 3%-os kamattal. Ugyanezekkel a feltételekkel, piaci kamatokkal a törlesztő részlet már 220 ezer forint körül alakul.
1: Fél egy. Adásunkban eddig elmondtuk, hogy több ezer rendőr és mentő dolgozott Budapesten a Bajnokok Ligája döntő biztosításán. A rendőrségnek mindössze 13 esetben kellett intézkednie. Szó volt arról, hogy világszintű imádságot tartottak este a békéért 14. Leó pápa kezdeményezésére. És hamarosan beszámolunk arról, hogy gyermeknap alkalmából országszerte különböző programokkal várják a családokat.
26: Déli krónika.
1: Magyar Hősök emlékünnepe alkalmából rendeztek ünnepséget a Fiumei úti sírkertben.
2: A honvédelmi miniszter az 52-es hősi parcellánál arról beszélt, hogy a hősiesség valódi jelentése a szolgálat, a helytállás és az áldozatvállalás. Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott, a Hősök napja összeköti azokat a magyarokat, akik különböző korokban ugyanezért a Magyarországért álltak helyt.
7: Ma is szükségünk van olyan emberekre, akik értik, a szabadság nem örökbe kapott ajándék. Minden nemzedéknek újra és újra meg kell őriznie. Ezért a Hősök napja nem csupán a múltról szól, hanem figyelmeztetés a jelen számára. Hogy egy nemzet addig marad erős, amíg vannak emberek, akik készek felelősséget vállalni érte. Amíg vannak emberek, akik nem csak beszélnek a hazáról, hanem tesznek is érte.
1: Gyermek és ifjúsági részvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium.
2: A kezdeményezés célja, hogy az őket érintő kérdésekben a gyerekek, a fiatalok is elmondhassák véleményüket, tapasztalataikat, írt a Gyereknapon közzétett bejegyzésében Lannert Judit tárcavezető. A fórum konkrét formáinak kialakításáról már elkezdődtek az egyeztetések a diákokkal, szakmai szervezetekkel.
1: Gyermeknap alkalmából országszerte különböző programokkal várják a családokat. A gyermekvasút sűrített menetrenddel közlekedik a hajógyári szigeten. Egészségügyi szűréseket is tartanak, a Kármelita kolostorban pedig 5000 gyermeket látnak vendégül. Csüri Fanni Noa összeállítása.
9: Következő megálló Veszini útja, Erzsébet-körút.
10: Egyes fővárosi járatokon idén is gyerekek köszöntik az utasokat. A Budapesti Közlekedési Központ gyermeknap alkalmából dalválogatást is készített Spotify csatornájára, amely mindenki számára elérhető. Gyakrabban indulnak ma a vonatok a gyermekvasút vonalán, a hűvösvölgyi végállomáson pedig kézműveskedni és játszani is lehet. Óriás mézes kalács díszítéssel, lufi hajtogatással, ugrálóvárral is készültek a szervezők, és színpadi műsorok is vannak. Ki lehet próbálni a hajtányt, a kerékpárral hajtható terepasztalt és a vonatszimulátort. A fogadóparkban pedig egy Ikarusz 280-as autóbusz is ki van állítva. A tűzoltó laktanyák is kinyitották kapuikat. Idén 150 hivatásos és csaknem 50 önkormányzati tűzoltóság, valamint több mint 200 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja a családokat.
11: Az alkalom nyílik arra, hogy ilyenkor a hősök is megmutassák, hogy milyen fegyverzetük van, a legnagyobb gépektől a legkisebbekig. Mindent megmutatunk, minden eszközt, minden olyan felszerelést, amit egyébként bevetéseken használnak a tűzoltók.
10: Mondta az Alavár megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvívője. Kósi Zsolt hozzátette, a nyitott szertárkapuk program arra is jó, hogy találkozzanak az emberek azokkal, akik az év minden napján készen állnak arra, hogy baj esetén megmentsék őket. Egy magyar tulajdonú játékkereskedelmi cég felmérése szerint a szülők 81%-a élményt is szeretne adni gyermeknapon.
13: Bekecsről elkezdtünk ide a Tokai Gyermeknapra. A gyerekek nagyon sokféleképpen el tudják magukat foglalni. Mindenféle kézműves tevékenység, van ugrálóvárak, különböző népi játékok.
10: Mondta egy édesanya. Magyarország legnagyobb ingyenes gyermeknapi rendezvényét idén a hajógyári szigeten tartja a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat. A különböző műsorok mellett itt ingyenes egészségügyi szűrésen is részt vehetnek a látogatók. A gyerekek játékosan tanulhatnak a helyes fogápolásról a fogászati buszban. A Teddy Maci kórházban pedig a Budapesti Orvostanhallgatók Egyesületének tagjaival, plüss állatok segítségével ismerhetik meg az emberi test működését. Gyermeknap alkalmából 500 gyermekvédelmi intézményben nevelkedett, hátrányos helyzetű, valamint kárpátaljai családból származó gyereket és kísérőjét látják ma vendégül a Karmelita Kolostorban és a Szociális és Családügyi Minisztériumban. Írt a Facebook oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a csoportokat a Karmelitában múzeumpedagógusok fogadják, a körbevezetés után pedig ebéd várja a gyerekeket. Lesznek kreatív és zenei programok is.
1: Ma van a dohányzásmentes világnap. Az egészségügyi világszervezet a dohányzás káros hatásaira hívja fel a figyelmet és szorgalmazza a dohányzás visszaszorítását szolgáló intézkedéseket. Részletek Csüri Fanni Noától.
15: 5 éve dohányzom, hagyományos dohánytermékeket fogyasztok.
26: Legfőképpen stresszlevezetés céljából szoktam használni, de néha-néha buli közben barátokkal lazulás céljából is.
10: A dohányzásmentes világnapot az egészségügyi világszervezet kezdeményezésére 1988 óta május 31-én tartják. A WHO idén az új típusú nikotinos termékekkel kapcsolatban fogalmazott meg üzenetet.
12: Ezeket a termékeket, ugye ez az elektronikus cigaretta, a nikotinos tasak, valamint hevített dohánytermékek, egyfajta egészségesebb alternatívaként szokták megjeleníteni, és ezekkel a kicsit félrevezető marketing stratégiákkal szembe hívja fel a figyelmet a WHO.
10: Hangsúlyozta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának szakértője. Kimál Zsófia elmondta, habár a felnőtteknél a hagyományos dohánytermékek fogyasztása lassú, csökkenő tendenciát mutat, viszont az új típusú nikotinos, illetve hevített dohánytermékekből több fogy. Hangsúlyozta, egyre több fiatal dohányzik.
12: Ott már évek óta emelkedik, különösen az elektronikus cigaretta, és most már ugye nikotinos tasakoknak a használata is. Nemrég jöttek ki a HBSZ és az ESPAD kutatás eredményei, és onnan is látni, hogy a fiatalok fele 30-50%, nyilván ez korosztától függ, de már használt ilyen terméket.
10: Kiemelte, ezek a fogyasztási cikkek nikotintartalmuk miatt függőséget okozhatnak, ráadásul már 10 000 szippantásos készülékeket is lehet kapni. A szakember arról is beszélt, hogy a nikotinos tasakoknak sokkal nagyobb a káros anyagtartalma, mint egy szál cigarettának, akár 40-szerese is lehet, így egyre gyakoribbak a nikotinmérgezéses esetek. Kimmel Zsófia szerint az is probléma, hogy az ízesített termékeket a fogyasztók külföldről szerzik be, összetételüket a hatóságok nem ellenőrzik.
12: Pár év, amikor a pokobár, elvbár ilyen robbanásszerű terjedés volt, akkor bevizsgálták a kollégák a termékeket, és azt találták, hogy a folyadékokban jóval magasabb nikotin tartalom van, mint ami a dobozon fel van tüntetve, sőt, a nikotinmentesen is találtak nikotint, szóval, hogy ezek ellenőrizetlen termékek.
10: Akik szeretnék letenni a cigarettát, az Országos Dohányzás Leszokás Támogató Módszertani Központ ingyenesen hívható számán kérhetnek segítséget. Érdemes az Éj tiszta tüdővel és a leteszemacigit.hu oldalakat is felkeresni, valamint a Gond egy szál sem mobil alkalmazást.
14: Nem várható, hogy világjárvánnyá alakul az ebola vírus terjedése, amely főként a Kongói Demokratikus Köztársaságot és Ugandát érinti, vélekedett Rusvai Miklós virológus.
16: A szakember ugyanakkor hangsúlyozta, az afrikai kontinensről áthurcolhatják az emberek más földrészekre is a kórokozót. Ezekre fel kell készülni, az érintettek izolálását és esetleges kezelését pedig időben meg kell kezdeni. Hozzátette, az Amerikai Egyesült Államok fokozottan követi a járványhelyzet alakulását a közelgő világbajnokság miatt.
18: Az érintett régióból érkező szurkolók, esetleg csapatok, akik érintettek lehetnek, fokozott figyelemmel és megfelelő körülmények között léphetnek csak be az Egyesült Államokba például.
14: A motorosokat ellenőrzi a rendőrség országszerte a jövő héten. Az európai szintű akció során elsősorban a bukósisak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését figyelik.
16: Az ellenőrzés célja az is, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat, például a kipufogók módosítását. A rendőrök arra kérik a motorosokat, hogy utazás előtt mindig ellenőrizzék járművük műszaki állapotát, és soha ne lépjék túl a megengedett sebességet.
19: Autós percek.
16: Az Útinform tájékoztatása szerint egy műszaki hibás gépjármű veszteg el az M1-esen Hegyeshalom felé a 17-es kilométernél, 1-2 kilométeres a kocsisor. Dolgoznak az M1-esen Budapest felé az M0-ás csomópontnál, a 16-os kilométernél a külső sávot lezárták, ott is torlódás van. Árokba hajtott egy autó a 47-es főúton a 95-ös kilométernél, félpályás korlátozás van érvényben.
14: Fővárosi információkkal folytatjuk.
20: Jó napot kívánok! A fővárosban rendezvény utómunkálatai miatt lezárták a Kóskároly sétányt. A Hősök terét körben és az állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között ma éjfélig. Napközben időszakosan lezárhatják a Feri egy repülőtérre vezető utat kifelé. Szűcs Magdolna, BKK Info.
19: Időjárás jelentés.
14: Zivatarok miatt adtak ki már a figyelmeztetést, főleg a Dunántúlon várható zápor, zivatar. Mit tartogat az időjárás a következő napokban? Molnár Csilla meteorológust kérdezem.
0: Szia, köszöntöm a hallgatókat. Bizony, ma még csak a Dunántúlon lehet egy-egy záporzivatar, inkább kisebb, rövid ideig tartó, viszont a folytatásban kell változékonyságra számítanunk. Az éjszaka már megnövekszik a felhőzet, úgyhogy reggel már borongósabb időre ébredhetünk, és napközben egyre nagyobb területen alakulnak majd ki záporok és zivatarok, csak kevés lesz a napos órák száma. Hevesebb zivatarok inkább a keleti területeken valószínűek. Ezek rövid idő alatt nagyobb mennyiségű csapadékot is tudnak produkálni, minden mellett pedig az északnyugati szél is megerősödhet. Viszont a hőmérséklet csak 1-2 fokot esik vissza, és a hétfőt követő napok is még egy kissé változékonynak ígérkeznek. Összességében azért olyan markáns változékonyság viszont nem vár ránk, fronthatás sem terheli a szervezetünket, egy úgynevezett sekélyciklon okozza a záporokat, zivatarokat és a kissé szeles időt. Én ezzel köszönöm meg a figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszont hallásra!
14: Köszönjük szépen, Csilla! Kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért, a szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Berente Marian és a technikai munkatársak Dancsó Mária és Németh László nevében is. Köszöni figyelmüket Szlotta Judit és Ciprusz Éva viszonthallásra.
4: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
5: Címét megvédve a Paris Saint-Germain nyerte a labdarúgó bajnokok ligáját. Arne Slot távozik a Liverpooltól, a BVSC lett az élvonalbeli férfi vízilabda bajnokság bronzérmese. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
4: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
5: A Paris Saint-Germain nyerte a labdarúgó bajnokok ligáját, miután a Puskás Arénában rendezett döntőben tegnap az 1-1-es rendes játékidőt és hosszabbítást követően 11-esekkel 4-3-ra győzött az Arsenal ellen. A találkozón az angol együttes szerzett vezetést a 6. percben Kai Havertz révén, amit a 65. percben Ousmane Dembélé 11-esből egyenlített ki. A BL történetében a Real Madrid mellett a párizsi csapat a második, amely meg tudta védeni a címét. A francia csapat kapitánya Marquinhos az edzőt Luis Enriquet is méltatta.
17: Van egy edzőnk, aki folyamatosan arra ösztönöz minket, hogy menjünk előre. Már az első naptól kezdve, amikor visszatértünk az előző nyáron a szabadságról, erről a trófeáról beszélt. És azt mondta nekünk, hogy egyet megnyerni is elég nehéz, de kettőt nyerni még nehezebb. Ha címet akarunk védeni, még keményebben kell dolgoznunk. Vannak nagyon fiatal játékosaink, akik még évekig nagy dolgokat érhetnek el ezzel a klubbal. Ismét megmutattuk, mire vagyunk képesek. Megmutattuk ennek a keretnek az erejét. A Paris Saint-Germain tényleg megérdemli, hogy a legmagasabb szinten legyen, tényleg megérdemli, hogy ott legyen a csúcson.
5: Maradva még a budapesti finálénál, a Paris Saint-Germain Arsenal labdarúgó bajnokok ligája döntő két résztvevőjéről Vukovics László, a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője, korábbi háromszoros válogatott játékos, a Ferencváros és az Újpest egykori csatára beszélt Nyágúj Gergelynek.
21: Az Arsenalnak ez nem az első elvesztett döntője, és hosszú-hosszú éveken keresztül mindenki picit talán mosolygott az ágyúsokon, hiszen ugye mindig ott voltak a lehetőség a siker kapujában, és soha nem tudtak megnyerni semmit. És mondhatnánk, hogy akkor gyakorlatilag ez ismét beigazolódott, de hát a Premier Ligát, tehát az angol bajnokságot sikerült behúzniuk, tehát talán ez mégsem egy olyan örökvesztes csapat akkor.
22: Igen, és tavaly az elődöntőben pont ez a párosítás volt, ami most a BL döntő. Ugye Londonban 1-0-ra nyert a Párizs, a visszavágón 2-1-re hazai pályán, tehát kettős győzelemmel búcsúztatta az Arsenalt. Én úgy fogalmaztam a mérkőzés előtt, hogyha 10-szer játszanának, valószínű 7-szer biztos, hogy a Párizs nyerne, de ez egy meccs Budapesten, ami a sok elsőség, hogy először van Budapesten BL döntő, az Arsenal először lehet BL győztes. Én bíztam egy kicsit a magyar szálba is, hogy Viktor Gyökeres, amikor bejött, hátha tud valami maradandót alkotni, még ha nem is minket választott válogatott szinten. Ez így nem jött össze, de a Párizsnak meg óriási kalapemelés, hogy másodszor megnyerte a BL zsinórba.
21: Egy picit visszamegyünk az időben, akkor gyakorlatilag a Galaktikusok második számú nagyon nagy pénzszóró csapat vonult egy időben a Paris Saint-Germain a köztudatba, aztán ott történt egy váltás, és egy picit inkább a csapat egységre próbáltak ugye ott építeni, vagy arra próbáltak hagyatkozni, aztán jött ugye Luis Enrique, aki hát tényleg megint csak tudjuk, hogy ahova megy, ott sikert sikere halmoz, és tényleg úgy tűnik, hogy valószínűleg a Paris Saint-Germain teljesen joggal nyerte meg az egész sorozatot.
22: Igen, és ha már a két edző közös múltját nézzük, Arteta és Luis Enrique, a Barcelonában igaz, hogy Luis Enrique 12 éve idősebb, de La Masia nevelkedett Arteta is, és azért nem tudott bekerülni, mert Xavi, Iniesta, Luis Enrique-t ide azért bekerülni. Ezek világklasszis labdarúgók. Innen elkerült különböző helyekre, Arteta játszott az Arsenalba is a tévet, de az, hogy a spanyol edzők ilyen magas szinten teljesítenek, az nem lehet véletlen. A Párizs ugye 1970-ben alakult egy fiatal klub, és a kb. 15 éve vannak a katariak, a Messi, Neymar, Mbappé, utána volt Ibrahimovic, nem sorolom végig, Ramos, stb. Mindenkit, aki számít, odahoztak. A döntőig eljutottak, de föltenni az íre a pontot nem tudták, és ez nagyon nagy keserűség volt akkor. Utána az mellett tették le a voksukat, hogy akik csapatemberek, nagyon jó futballisták, de még ugye nem Messi szint, meg Mbappé, klasszisok, de hogy azokból csinálnak egy csapatot, és Luis Enrique útmutatásai alapján választották ki a keretet. Az eredmények mindenkit igazolnak, mind játékos, mind edzőt. Luis Enriquét ennél nagyobb dolog, hogy a csúcsot, tehát a BL-t, ami a klubfutball csúcsa, kétszer egymás után megnyered.
5: Vukovics Lászlót hallották. Közös megegyezéssel azonnali hatállyal távozik a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool labdarúgó csapatának vezetőedzői posztjáról Arne Slot. A holland szakember 2024 májusában váltotta Jürgen Kloppot az angol együttes kispadján, és az első idényben bajnoki címet szerzett a csapattal. A folytatás viszont már nem sikerült ilyen jól, a Liverpool ugyanis csak az ötödik helyen végzett a Premier League legutóbbi idényében. A negyeddöntőben búcsúzott a bajnokok ligájától, és ezúttal egyetlen trófeát sem tudott nyerni. A távozó vezetőedző utódjaként Andoni Iraola neve merült fel, aki legutóbb a Bornosznál dolgozott.
3: Nemzeti Sport Krónika.
5: A férfi vízilabda UB1 bronz csatájának harmadik mérkőzésén a BVSC 15-11-re múlta fölül a vendég Szolnokot, 3-0-ra megnyerve ezzel az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcot és egyben a bronzérmet. Tátrai Dávid és Benedek Mór 3-3 góllal vette ki részét az uglóiak sikeréből. Most következnek az edzői értékelések, elsőként a BVSC-t irányító Varga Dánielt hallják, akit Vasvári Lili kérdezett.
6: A 3-0 az azt jelenti, hogy jelenleg mi vagyunk a harmadik legjobb magyar csapat, bár a céljaink ennél egy picit magasabbak voltak, de talán a minimum elvárásoknak meg tudtunk felelni. Van azért hiányérzet mindenkiben, hogyha a szezon egészét nézzük, és ha egy picit a szezon egészét nézhetem, akkor nagyon sok jó dolgot is találok, de összességében a bronzérem ez a tavalyi évnek az ismétlése az eredményesség tekintetében. Egyik szemem sír, a másik nevet, de azért az is valami. Jól játszottuk a mérkőzésen, az első negyedben és a negyedikben, a kettő között meg egy jó nagy káosz volt. Elsősorban az ilyen mérkőzések a furcsa helyzetből adódó koncentrációt igénylik. Ez a koncentráció néha megvolt, néha nem. Amikor megvolt, akkor el tudtunk húzni, amikor nem, akkor pedig feljött ránk a Szolnok. De ezekkel a meccsekkel egyetlen egy dolog számít, csak hogy végül tudtunk nyerni.
7: A nagyon sok jó közül mi az, amit mégis kiemelne a szezonból?
6: Rengeteg jó élmény van, jó meccseink voltak. Az Eurókupa elődöntőig jutottunk, ahol a Jadran Splittel az utolsó percben derült ki, hogy ők jutnak tovább a döntőbe, tehát közel voltunk ahhoz, hogy fölülírjuk a történelmet. Az alapszakaszban is a Fradi kivételével, de ez minden csapatra elmondható. A Honvéd volt az egyetlen csapat, akivel két darab egy gólos vereséget szenvedtünk. Kiegyensúlyozott teljesítményünk volt, sok játékos sokat tudott fejlődni, de mindegyik példa mellett, amit az előbb elmondtam, ott van egy de. Ott van az Eurókupában a de, ott van a magyar bajnokságban a de, és ott van az egyéni fejlődések szempontjából a de, mert bár voltak fejlődések, de lehetne találni még olyan részeket, amiben lehetett volna jobb ez a csapat is, akár egyedileg is.
5: A BVSC vezetőedzője Varga Dániel mellett a Szolnok férfi vízilabda csapatának mestere Hangai Zoltán is összegzett a bajnoki bronzcsata után.
8: Gratulálok a BVSC-nek, megérdemelten megszerezték a bronzérmet. Más célokért kezdtünk el küzdeni ebben az évben. Erre a csapatra most büszke vagyok, amit csináltunk egész évben, amilyen mélyen voltunk nagyon sokszor, és be tudtunk így is jutni a négybe. Nekünk ez felér egy éremmel. Itt a bronzcsatában egy picit úgy éreztem, hogy egy ilyen sebzett vad vagyunk. Végig futottunk az erdőben, és a legfontosabb, hogy talpot tudtunk maradni a végén. Nem dőltünk ki, és szerintem felemelt fejjel mehetünk haza Szolnokra. Nagyon sokat lehet tanulni ebből az egész párharcból. Nagyon sok hiányzónk volt, ennyire tellett. Gratulálok a BVSC-nek, sópján is kívánok mindenkinek.
5: Zombori Gábor 4 perc 17,14 másodperces időeredménnyel győzött 400 méteres vegyesúszásban a Mare Nostrum versenysorozat harmadik

0: 7-30-ra. Most a Kiel játékosát, Imre Bencét hallják.
1: Az a célunk, hogy megnyerjük ezt a négyes döntőt, hisz ezzel van esélye a csapatnak a Bajnokok Ligájára. Itt mind a négy csapat arra hajt most.
2: A fél időben 3 góllal vezetetek, aztán a második játék részben volt, hogy a Montpellier 2 góllal is elhúzott. Sikerült aztán visszajönnötök, és a végén egy egészen szenzációs dupla védés Wolftól. Mit éltél ott át akkor éppen a kis padon?
1: Nagyon jó védett az ND, nagyon kellett nekünk, mert támadásban elfogytunk még az elején úgy, ahogy, de már az első fél idő végén is azért pontatlanabbak voltunk, és fel egész meccsen mindig a nehezebb pillanatokban hozzá tudott tenni. És ennek köszönhetően is megnyertük, mert ebben a meccsben ő vette ki a legjobban részét, nem is tudom, hány védése volt, szerintem bőven 10 fölött. Fantasztikus volt ez a világ egy legjobb kapusa.
0: Olasz Gergő, a Kiel jobb szélsője, Imre Bence mellett a Melsungen beállóját, Sipos Adriánt is megszólaltatta.
3: Mindenki aláírna egy Flensburg elleni győzelmet, hiszen főleg az idei szezonban nagyon jól játszanak és nagyon jól teljesítenek. De az, hogy ilyen magabiztosan tudtunk végigvezetni a mérkőzésben és ekkora arányal tudtunk nyerni, ez egy óriási dolog. Nagyon örülök, nagyon büszke vagyok a csapatra, de ezt már beszéltük a meccs lefolyása után, hogy ez csak az első fél idő volt ebből a hétvégéből.
2: Kétszer találkoztatok már a Bundesligában egymással ebben az idényben a Flensburggal. Egyikből sem jött ki túl szépen a Melsungen. Mi volt most a különbség azokhoz a mérkőzésekhez képest?
3: Az első mérkőzésen én nem játszottam, mert sérült voltam, de viccet félretéve. Nagyon jó szezont futottak itt a szezon végéig, egyelőre még nincs vége a bajnokságnak, de nagyon jól meneteltek, hiszen a bajnokságban nagyon sokáig az elején voltak a második helyen. Most egy kicsit lehet, hogy elfáradtak, de ami biztos, hogy mi nagyon-nagyon felkészültünk minden egyes apró dologra, de azt tudni kell, hogy ők a világ egyik legerősebb támadó sorával állnak föl. Nekünk egész jó a védekezésünk, nem mondanám most per pillanat, hogy a világ legjobb védekezése van, de összesítésben a kapus teljesítményen és a védekezésünkkel meg tudtuk őket állítani, és elő nagyon-nagyon jól működött a gépezet, nagyon jól találtuk meg a helyzeteinket, és jóra is váltottuk őket.
0: Kovács Zsófia megnyerte a felemáskorlát döntőjét a szlovéniai Koperban zajló Torda Challenge világkupán. A háromszoros Európa-bajnok magyar sportoló a selejtezőből a negyedik legjobb pontszámmal jutott be a fináléba, amin a döntőben tovább javított és a mezőny élén végzett. Bejutott a mai döntőbe a magyar együttes kéziszer csapat a Várnai Ritmikus Gimnasztika Európa-bajnokságon. Kropko Márta a 10. helyen végzett a triatlonosok világbajnoki sorozatának szardiniai versenyén, Algéróban. A férfiak mezőnyében az 5 magyar közül Léman Csongor szerepelt a legjobban, ő a 12. lett. Svájc és Finnország játssza a jégkorong elit világbajnokság döntőjét, mivel az elődöntőben a VB házigazdája Svájc 6-0-ra kiütötte Norvégiát, míg Finnország 4-2-re verte Kanadát. A bronzéremért ma 15 óra 30 perctől Norvégia Kanadával csap össze, a Svájc-Finnország finálé 20 óra 20 perckor kezdődik. Kedves hallgatóink, Sportronikánk ezzel véget ért, köszönöm figyelmüket, viszonthallásra!
4: Vízállás jelentés.
5: Az Országos Vízjelző Szolgálat jelenti 2026. május 31-én. A Duna a hazai szakaszán jellemzően enyhén árad, a folyó igen alacsony vízállású. A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 19,6, Budapestnél 20,5, Mohácsnál 22,7 fok. Mai vízállások és medertelcségek a Dunán. Dunaremete 75 cm, 15%, Medve 136, 14, Nagybajcs 100 cm, 16%, Gönyű 54, 15, Komárom 100 cm, 13%, Esztergom 73, 11, Nagymaros 22, 12, Budapest 131, 11, Dunaújváros mínusz 2, 10, Dunaföldvár mínusz 120, 9, Paks 1, 10, Dombori 25, 11, Baja 121, 10. A Duna magyarországi szakaszán a mai napon 35 gázló van. Az országhatár 1811 és az Ipoly torkolat 1708 folyamkilométer között a mértékadó gázló 1735,2 és 1733,3 között 24, 100, 1900, piros úszó mellett 27, 60, 1900, az Ipoly torkolat 1708 és Budapest 1650 között a mértékadó gázló 1699,3 és 1697,7 között 22, 120, 1600, Budapest 1650 és Dunaföldvár 1550 között a mérték.

0: adógázló. 1616,7 és 1616,3 között 20, 110, 400. Középen 24, 90, 400. Dunaföldvár 1550 és az országhatár 1433 között a mértékadó gázló. 1521,8 és 1520,8 között hajóútszűkület 130 ezer. Mai vízállások és mederteltségek a Duna mellék folyóin. A Rába Szentgotthárnál mínusz 108,1, Árpás mínusz 99,18, Győr 242,28, a Marcal Móric hidánál mínusz 34,12, a Sió Simon tornyánál 103,13, a Mura Letenyénél 105,12, a Dráva Őrtilosnál 91,14. A Tisza vízének hőmérséklete Tiszabecsnél 19,5, Tokajnál 22,8, Szolnoknál 22, Szegednél 22,2 fok. Mai vízállások és mederteltségek a Tiszán. Vásárosnamény mínusz 201,3, Záhony mínusz 317,4, Dombrád 8,20. A Balaton átlag vízszintje és mederteltsége 84 cm 46%, átlag vízmélysége 332 cm, hőfoka Siófoknál 20,3. A Velencei tó vízszintje és mederteltsége 64, hőfoka 20.
1: Műsorajánlat.
2: Egy léggömb, egy kívánság. Az ismeretlen Elizabeth Lufia végül a mecsekben landolt. Születésnapjára csak annyit kért, szűnjön meg a háború. Emlékszünk-e, ki mit kért születésnapjára? Babát vagy építőjátékot, rollert? Vajon milyen az, amikor békét kérünk? Kívánságok történeteit kötjük csokorba, nem csak gyereknapra.
1: Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Ma 14 óra után a Kossuth Rádióban.
3: Modernkori rabszolgaság.
4: Egy tanyáról szöktem el, és itt kértem segítséget.
3: Tehetetlen áldozatok és egy segítő kéz.
5: Azokkal építjük ki a kapcsolatot, akik nagyon egyedül vannak.
3: Ami visszaterel az életbe.
6: Csak kérni kell az Úrtól, hogy szabadítson meg.
3: Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán. Köszönjük mindenkinek, aki felajánlásaival hozzájárult a Jónak lenni jó sikeréhez. Nézőinkkel kézzelfogható támogatást nyújtottunk a legkiszolgáltatottabbaknak. Visszatekintés az elmúlt évek Jónak lenni jó kampányaira. Jónak lenni jó. Köszönjük. Június 4-én 14 óra 30 perckor a Dunán.
1: Nagyok.
7: Írhatta, taníthatta és védhette is az alkotmányt. Ezt a hármasságot tartja élete legnagyobb ajándékának. Egy téti paraszt családból indult, a magyar rendszerváltozás meghatározó alkotmányjogásza lett. Mégis ma is megtiszteltetésnek tartja, ha becenevén Kukónak hívják, akár a háta mögött is. Vendégem a Széchenyi díjjal, illetve a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével kitüntetett jogtudós, volt alkotmánybíró, dr. Kukorelli István. Várja önöket a beszélgetőtárs, Süveges Gergő.
1: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor, hétfőn este, 7:30 után a Kossuth Rádióban. Tizenkét éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
8: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a Nektarin kilója csak 1111 forint, a magyar piros újburgonya kilója pedig csak 555 forint. Lidl, igazán megéri.
9: Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A Vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A Vásári bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
10: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
0: 13 óra, köszöntöm hallgatóinkat. Híreink. Sikeres volt a tegnapi BL döntő biztosítása. Nem történt komolyabb rendbontás. A rendőröknek mindössze 13 esetben kellett intézkedniük. A motorosokat ellenőrzi a rendőrség a jövő héten. Elsősorban a bukósisak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Gyermeknap alkalmából hátrányos helyzetű családok gyerekeit és gyermekvédelmi intézetekben élőket látnak vendégül a Kármelitában, valamint a Szociális és Családügyi Minisztériumban. Éjszaka beborul az ég, holnap felhős időre számíthatunk néhány órás napsütéssel. Sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar. Hajnalban 10-19, holnap 21-28 fok várható.
10: Műsorajánlat.
11: Iskola példa Tarnabodon.
12: A babzsákkal valaki kiállt, Márti néni berak egy zenét, és akkor arra táncolunk.
13: Reggel tornászunk.
14: Nekik a legeslegőbb dolog, ami történhet, ez a mozgás. Az mindent fejleszt.
15: Hogyan sikerült egy kis 700 lelkes faluban csodaiskolát teremteni, szömében hátrányos helyzetű gyerekek számára, ahol a tanárok állandóan képezik magukat, a gyerekek pedig nagyon szeretnek iskolába járni. A Tarnabodi Máltai Általános Iskolában jártunk.
16: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Hétfőn délelőtt, 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
17: Pirosak és a zöldek oldaláról is árad a versenyszellem, és egyikük sem szeretne alul maradni. Kaptanyon, jó fiatal! Színes kövekkel összerakott díszítmény.
18: Mozaik.
17: Mozaik, tökéletes.
18: Hozzon a
17: födör. Gitár!
19: Magyarország szeretlek. Ma 19 óra 45 perckor a Dunán.
10: Jó ebédhez szól a nóta.

Nagy szeretettel köszöntöm Önöket újra itt a Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkban 2026. május 31-én vasárnap a Nemzetközi Gyermeknapon. Felhőtlen szórakozást és tartalmas vasárnap délutánt kívánok minden gyermeknek. Szóljon ez a nap csak rólatok. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Mai műsorunkban is jól ismert magyar nóták sorakoznak fel egymás után. Adásunkat Berki Péter és Cigány zenekara nyitotta meg, egy émol koncert csárdást hallottunk, és már is Solti Károly énekel. Előadásában elhangzik: a két gyöngye volt a falunak, a ha elmegyek kisangyalom messzire, a jó annak ki feleséges, és az azt üzente a babám című magyar népi esmődal. Az 1977-es rádió felvételen Berki László cigányzenekara kísér. Solti Károly énekel. Jó szórakozást kívánok!

Elmehetsz már kiskodát, üdvelletté csapodát, üdvelletté nem is tudlak szeretni. Ha nem szeret, is segő, akad még hű szerető, de ne újjamra kell. Ha nem szeret, is segő, akad még hű szerető.

0: Hanem szeretbüssek ő, magad még ő szerető, elő ujjamra kettő. Hanem szeretbüssek ő, magad még ő szerető, elő ujjamra kettő.
1: Sulti Károly Nóta Csokrát követően már egy remek cimbalom muzsikát hallunk, Morzsa Oszkár és kis együttese játszik, fogadják sok szeretettel.

Morzsa Oszkár cimbalomjátékát követően Dulci József egyik, ha nem a legismertebb nótája csendül fel a Kanyargó Tisza partján címmel, előadja Újvári Marika Tordai Zoltán zenekarának kíséretével. Ezt követően a Férj Uram nézeget, a Nem zörög a haraszt és az Icipici kis galambom című csárdást halljuk. Újvári Marika énekel.

Kedves hallgatóink, ennyi fért vasárnapi jó ebédhez szólanót a című műsorunk idejébe. Hallottuk Berki Pétert és cigányzenekarát, felcsendült Morzsa Oszkár cimbalomjátéka, és válogattunk Solti Károly, valamint Újvári Marika nóta felvételeiből. Legvégül Lakatos Miklós és cigányzenekara játszik. Köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, jó étvágyat kívánok vasárnapi ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. További kellemes, szép hétvégét kívánok mindnyájuknak, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Vigyázzanak magukra is, vigyázzunk egymásra. Viszont hallásra!

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a Nektarin kilója csak 1111 forint, a magyar piros újburgonya kilója pedig csak 555 forint. Lidl, igazán megéri.
2: A Magyar Rádió Énekkarának quintesszenciája a Sapszon bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió Énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő Zenei Központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az Énekkar. A Sapszon bérletet keresse az mereme.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
0: Reklámot hallottak. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
3: 13 óra 30 perc, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Naményi Krisztina. A mikrofonnál Szlotta Judit. Gyermeknap alkalmából 500 gyermeket látnak vendégül a Kármelitában és a Szociális és Családügyi Minisztériumban, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, a meghívott gyerekek a gyermekvédelemből, valamint hátrányos helyzetű és kárpátaljai családokból érkeztek. A kormány nem támogatja a debreceni akugyár további bővítését, jelentette ki a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára a Debrecenernek adott interjúban. Tárkányi Zsolt a Debrecent érintő tervekkel kapcsolatban elmondta, céljuk a korábban bezárt 106-os vasútvonal mielőbbi újranyitása, valamint a nagyállomás felújítása, amelyet egy új, komplex közlekedési csomóponttá alakítanának át. Tavasszal Budapest, nyáron Siófok a legnépszerűbb hazai úti cél. Az egyik nagy szállásfoglaló portál adatai szerint az elmúlt hónapok kulturális és városnézős programjait egyre inkább felváltják a nyaralások, fürdőzések. Így a Balaton parti települések mellett sokan utaznak a fürdővárosokba is. A foglalások többsége 3 éjszakára szól, a szállásra költött összeg pedig 70 és 170 ezer forint között mozog. Százezres tömeget várnak délután Párizsba a labdarúgó bajnokok ligája győztes Paris Saint-Germain ünneplésére. A csapat a Budapesten rendezett döntőben 1-1-es döntetlen után 11-esekkel győzte le az Arsenal csapatát. A játékosokat Emmanuel Macron államfő is fogadja. Országszerte napos, gomoly felhős az ég, a Dunántúlon és északkeleten zápor, zivatar előfordulhat. Holnap felhős időre számíthatunk néhány órás napsütéssel. Sokfelé lehet zápor, zivatar, hajnalban 10-19, holnap 21-28 fok lesz.
0: 30 perc alatt a föld körül. A műsorvezető Deák Dóra.

0: bocsánatkérés az adóhatóságtól. A bajói fali Kárpitangiában lesz látható. Az amazóniai indián kultúra. Nyári kánikula Olaszországban. A tradicionális francia sanzonok megújítására és népszerűsítésére fókuszál Philippe Elan, akit adásunk végén közelebbről is megismerhetnek. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ez a mai kínálatom. Tartsanak velem! Hatóságok, például az adóhatóság szakemberei, a munkaügyi vagy fogyasztóvédelmi felügyelet egy-egy ellenőrzés során a törvényesség betartását és a tisztességes piaci versenyt vizsgálja. Szlovákiában nemrég egy különös eset járta be a sajtót, amelynek végén bocsánatkérés is történt. További részletek Haják Szabó Máriától.
1: Minden jó, ha a vége jó. Ennek a történetnek jó a vége, de ez nagyon ritka Szlovákiában. Mármint az, hogy jó vége van, ha ellenőrök látogatnak el egy kis vállalkozóhoz. Esetünkben a Pozsony melletti úszoron működő büfében jelentek meg az adóhatóság emberei, ahol annak rendes módja szerint megrendelték a lángost, megették, elégedettek voltak, mert valóban finom volt, ők mondták, míg nem megkapták a számlát. Elkerekedett a szemük, és megörültek. Végre találtak valami hibát, amiért büntethetnek ebben a tip-top büfében. A pénztárgép nem a szlovák helyesírásnak megfelelően nyomtatta ki a nyugtán a lángos szót. A lángos szlovákul is lángos, de az S betűn van egy írásjel, mégpedig lágyítójel. Anélkül lángosznak kellene olvasni. Az ellenőrök 1500 euróra büntették a vállalkozót, ami 530 ezer forintnak felel meg. Nagyon el volt keseredve a vállalkozó, mint mondta, ahhoz, hogy ki tudja fizetni a bírságot, 500 lángost kell eladnia, ami legalább két napi munkát jelent. De nem kell kifizetnie, legalábbis nem ezt a hatalmas összeget egyetlen egy írásjel hiánya miatt. Miután a története bekerült az egyik televízió esti híradójába, óriási felháborodás hullám söpört végig az országon. Az úszori lángosozóra sózott 1500 eurós bírság a kormány gazdaság politikájának állatorvosi lova, írták a Facebookon. Vállalkozás támogató, segítő ország helyett büntető állam, növekedést serkentő adópolitika helyett bürokrácia és értelmetlen bírságok. Elég szomorú, hogy a kisvállalkozókat nem hagyják élni. Ebben az országban nem is érdemes vállalkozni. Na és a kínai és a tajvani étkezdékben minden rendben van? Ott nincs helyes sírási hiba? Kérdezték. Hol is van az a lángosozó? Megyek az egész családommal. Szóval a felháborodás mellett a szolidaritás is megjelent. És lépett a Szlovák beszél szlovákul nagyon népszerű weboldal is. Felhívta az ellenőrök figyelmét az adóhatóság hirdetéseiben található helyesírási hibákra, és kiszámolta, hogyha a pénzügyi hatóság is 1500 eurós bírságot kapna hibánként, akkor majdnem 400 000 eurót kellene fizetnie. Az adóhatóság egy ideig hajthatatlan volt, sőt, a vezetője azt mondta a sajtónak, hogy ugyan mit panaszkodik a vállalkozó, hiszen 1500 euróért tulajdonképpen országos reklámot kapott a tévében. Cinizmusa olyannyira sértő volt, hogy az ország vezetői is megszólaltak, ostoba arroganciának minősítve a szavait, és egyáltalán ezt a méltatlan cirkuszt. Ezután kért bocsánatot az adóhatóság vezetője a vállalkozótól, gyanítom, hogy nem magától, érkezhetett az irányába némi nyomás, és a büntetését jelentősen mérsékelték. De hogy végül mennyit is kellett fizetnie, nem derült ki. De nem is ez az érdekes, hanem az, hogy érdemes összefogni az állami arrogancia ellen.

0: Vajon mi fűzheti össze a francia elnököt egy London belvárosában kialakított hangulatos kis nyírfaligettel és a Piccadilly híres óriási neonvetítőjével? Nos, a megfejtés egy egészen különleges kiállításra utal. Tótvali beszámolója következik.
1: Amikor Macron elnök majdnem egy éve hivatalos állami látogatáson a brit fővárosban járt, ritka becses ajándékot hozott. Bejelentette, hogy idén szeptembertől jövő júliusig a British Múzeum állíthatja ki a bájói fali kárpitot. A hír hallatán a muzeológusok a szívükhöz kaptak, mert ez a páratlan remek mű létezése majdnem 1000 éve során még sohasem hagyta el Franciaországot. Igaz, joggal mondhatjuk, hogy ezt a textil remeket angolszász apácák hímezték még itt Angliában a 11. században. Ám elkészülte után Normandiába vitték, és azóta soha nem is hagyta el Franciaországot. Sőt, az országon belül is alig 2-3-szor változtatott helyet. Mivel azonban az eredeti fali kárpitnak otthont adó múzeumot alaposan fel kell újítani, a több évig tartó bezárás idejére Macron odaígérte a remek művet Londonnak. A két ország közti kapcsolatok szorosabbra fűzéséhez ennél komolyabb gesztust alig ha lehetett volna tenni. A brit szakemberek megígérték, hogy nagyon fognak vigyázni a műalkotásra. A 70 méter hosszú kárpitot eddig felfüggesztve állították ki. Több mint 100 ember kellett hozzá, hogy óvatosan, egyszerre mozogva kiemeljék a vitrínből és felkészítsék a szállításra. Londonban majd vízszintesen fektetve, speciálisan erre a célra készült tárolóban állítják ki, mert a felfüggesztés a textil saját súlya miatt esetleg tovább károsítaná a mára igencsak törékennyé vált anyagot. Ezen a ponton jegyzem meg, hogy a fali kárpit a világ egyik leghíresebb középkori remek műve, amely az 1066. október 14-i Hastings-i csata eseményeit örökíti meg hímzésekkel. Mellesleg ez a 70 méternyi hímzés a lovak, fegyverek, harcosok, ruhák és ezernyi más tárgy és viselet kavalkádja szinte feldolgozhatatlanul gazdag ismeretanyagot mutat. Maga a Hastings-i csata egyébként nem csak egy középkori ütközet volt a sok közül, hanem gyakorlatilag az angol történelem egyik legmeghatározóbb pillanata. Minden angol kisiskolás részletesen tanul arról, hogy ez a csata alapjaiban változtatta meg a brit szigetek történelmét. Ez volt ugyanis a Norman hódítás döntő ütközete, amelynek során hódító Vilmos legyőzte második Harold angol király seregét. Ezzel a győzelemmel ért véget az angol százkor, és vette kezdetét a Norman francia dinasztiák uralma. A Norman hódítók óriási hatást gyakoroltak az angol kultúrára és nyelvre. Az angol szókincsbe rengeteg francia és latin kifejezés épült be, megteremtve ezzel a modern angol nyelv alapjait. A változások teljesen átformálták az ország gazdaságát és közigazgatási szerkezetét. Anglia ezzel szakadt el a skandináv északi érdekszférától, és került szorosabb kapcsolatba a kontinentális Európával. Mint említettem, a bájói kárpit egy hosszú, vízszintes asztalon lesz kiállítva, egy speciálisan erre tervezett vitrínben. Így a látogatók most először szemlélhetik majd meg a kárpitot teljes hosszában. A múzeum szerint ez az újfajta elrendezés lehetőséget ad arra is, hogy a fali kárpitot új és kreatív módon keltsék majd életre digitális elemek segítségével. A kiállításon a British Múzeum saját gyűjteményének tárgyai mellett brit és európai múzeumokból, illetve levéltárakból kölcsönzött tárgyak is szerepelnek majd, hogy a fali kárpitot a középkori Anglia és a Norman hódítás tágabb történelmi összefüggéseibe is el lehessen helyezni. Hogy a látogatók el tudják képzelni, milyen lehetett a Hastings-i csata vidékének hangulata, a British Múzeum előtti szabadtérre néhány napja 37 ezüst nyírfát telepítettek. Az installációval egy sussexi erdőrészletet kívánnak szimbolizálni, a Hastings-i csata 1066-os helyszínét felidézve. A fák gyökérlabdáit színes zsákvásznakba csomagolták, amelyek szintén a bájói kárpit textúráit és eredeti élénk színeit idézik fel. Bár a kiállítás maga csak szeptemberben nyílik, már is számos ötletes módját látni, hogy a majdani nézőket miként igyekeznek kicsit felkészíteni, hogy minél jobban tudják érteni és élvezni a ritka látványosságot. Például a belváros egyik legnépszerűbb terén, a Piccadilly Circus egyik ovális épületének gigantikus, több négyzetméteres reklámfelületét kibérelve, egyre gyakrabban látni mostanság a fali kárpit egy-egy részletét kivetítve, hogy ismerkedjünk annak részleteivel, és szokjuk vizuális nyelvezetét.

0: Milyen jelentése van az arc vagy testfestésének? Miért fontosak a madarak egy kultúrában? Ezekre a kérdésekre az amazóniai őslakosok tudják a választ. Most őket ismerhetjük meg jobban egy belga kulturális antropológus fotóin keresztül, a Szépség rítusai, toldész és testfestés Amazóniában című kiállításon. Szeljak Györgyel a Néprajzi Múzeum főmuzeológusával Barta Bernadett beszélgetett.
1: Az amazóniai őslakosoknak történelem során vajon változott-e a szépséghez fűző ideálja, hozzáállása, illetve eszközei, amivel ugye eléri a szépséget?
2: Nyilvánvalóan változott, ahhoz, hogy valaki szép legyen, közösségben szépnek mutassa magát, ahhoz fel kell használni azokat az elemeket, amik a környezetében vannak. Ezek Amazóniában nyilvánvalóan azok a tárgyak voltak, illetve azok a természetben található dolgok, amik ott voltak körülöttük. Elsősorban a toldísz, a madaraknak a toldísze, a különböző papagáj fajoknak, különböző sasoknak, és a különböző kisebb színes madaraknak a toldíszeit használták fel arra, hogy gyönyörű fejdíszeket készítsenek maguknak, füldíszeket, kardíszeket, és ahhoz, hogy minél színesebbek legyenek az ünnepeken, és emellett természetesen a természetben található más dolgokat is felhasználták erre. Akkor, amikor szorosabb kapcsolatban kerültek a brazil társadalommal, nyilvánvalóan más dolgok is beérkeztek a közösségekbe, ilyenek például az üveggyöngyök. Egyre többen kezdtek használni gyöngyöket, nyakláncok, vagy felváltották a korábbi hagyományos gyapotból készült karkötőket, és azokat a színeket kedvelték a gyöngyök közül is, amik alapvetően így a szépséghez náluk hozzá kapcsolódott. Tehát maga a szépségfogalom az nem állandó, hanem generációról generációra azért kicsit változik, nyitott olyan szempontból, hogy be tud építeni új elemeket is, amik máshonnan jönnek be a kultúrába.
1: Mennyire jelzi a társadalmi státuszt?
2: Tehát ezeknél az amazoni indián közösségeknek hagyományosan egyrészt nemenként, tehát hogy valaki férfi vagy nő, másrészt, hogy milyen korcsoportba tartozik, hogy még kicsi gyermek, vagy már kezd felnőni, vagy már beért a pubertás korba, meghatározza azt, hogy milyen díszeket vehet fel, és hogy hogyan nézhet ki akár a mindennapokban, vagy az ünnepeken. Mondok egy nagyon érdekes példát, ezek az ajakkorongok, a felnőtt férfiak viselhetik, de már a gyerekeknek, amikor megszülettek, utána nem sokkal átszúrják az ajkát, majd egy gyöngyöt raknak bele.
1: Igen. Itt is látunk egyébként példát több fotón, és gyakorlatilag kicsit a fültágítóra hasonlít.
2: Igen, mind a kettőt használják, egyre vastagabb fa pálcikákat vagy fadarabokat raknak be, amit gyakran vörösre festenek, szájukat pedig viszont csak a férfiak kezdik el tágítani, attól az időponttól kezdve, amikor már a pubertás korba beérnek. Ennek a jelentősége nagyon-nagyon érdekes, mivel ez a kajápú, mébengokre indiánoknál a hallás és a beszéd nagyon fontos. A hallás az egyet jelent az értéssel.
1: De gondolom, van egyfajta spirituális síkja is ennek, nem?
2: Olyan értelemben, hogy igen, aki vezető akar lenni a közösségben, annak képesnek kell lenni meghallani a közösségnek a tagjait, vagy akár sámánként képesnek kell lenni meghallani a szellemeknek az üzenetét, hogyha ő sámán. Ajakkorunk szinte egy ilyen második szájat jelent, ez pedig arra utal a férfiaknak, az egyik legfontosabb tulajdonsága az, hogy tudjanak szónokolni, hogy határozottak legyenek, el tudják mondani a véleményüket. A Kajápó Mebengokre közösség egy nagyon-nagyon harcias közösség volt ott Közép-Brazíliában. Nagyon sokáig a telepesek nem is mertek arra a környékre menni, mert az indiánok mindenkit megtámadtak, aki oda a környékre érkezett, más indián közösségeket is, illetve telepeseket is, mert védték a területüket. És a férfiaknál a harc, a bátorság, illetve a határozottsággal ez egy legfontosabb erény volt, és ahhoz, hogy valaki szemléltesse, ahhoz az ajakkorong is kellett, hogy ő bátran elmondja a véleményét, és ő tud beszélni.
1: Elég sok arcfestést lehet látni, illetve a test is festve van. Mit jelentenek ezek a festések?
2: Az a kajapó társadalomban nagyon-nagyon fontos. Kis gyerekektől kezdve egészen az idősekig. folyamatosan festenek.
1: Csíkok, különböző, talán minthogyha csillag lenne, vagy valamiféle virágra hajazó minta itt az arcon. A csíkok is érdekesen metszik egymást.
2: Kétféle testfestési mód van. Az egyik az, hogy a kezükkel a másiknak a

vízzel és nyállal vagy vízzel keverik össze, és akkor ebből egy ilyen fekete színt kapnak, illetve az orleánfának a magjából készítik a vörös festést. A piros pedig az erőt, az energiát, a mozgékonyságot jelenti, ezért ahogy így látjuk, elsősorban a végtagokra, tehát a lábra, a kézre, illetve az arcra festik rá, és ez az a két szín. És a lányok gyakran összejönnek, és délutánonként, amikor van idejük, akkor kifestik egymást.

0: Mint itthon, Olaszországban is beköszöntött a jó idő, a nyári kánikula. Az olaszok a déli órákban a siesta idejére hűvös helyre húzódnak, kerülik a nehéz ételeket és sok időt töltenek a vízparton. Ezeket a pillanatokat az olasz életérzés mutatja be Sárközi Júlia.
1: Olaszországba is megérkezett a nyári kánikula pont a mostani hétvégére, ami egyébként is hosszú, mivel kedden, június 2-án munkaszüneti nap lesz nemzeti ünnep miatt. A köztársaság napját ünneplik. 80 évvel ezelőtt az olaszok népszavazással a Repubblikát választották az addigi monarchia helyett. Az olaszok jelenleg tehát több napos mini nyaraláson vannak, irány a tenger, a jelszó az egész országban, és ezzel meg is kezdődött a strandszezon. Amikor mi magyarok azt mondjuk, hogy elmegyünk a strandra, uszodára, medencére, folyópartra, Balatonra gondolunk. Az olaszok strandolás, pancsolás, napozás alatt a tengert érték, mert az van nekik végig az olasz csizmán 7000 kilométer hosszan. Szerencsések, mert az olaszok többségének nem kell autóba se ülni, hanem fogja magát, elsétálni az utca végéig, és ott a tengerpart. Legalábbis így gondoljuk mi. Ha Szicílián élnék, egy parti faluban, biztos, hogy egész évben a tengerben fürödnék, amikor csak lehet, mondjuk magunknak. Lehet, hogy a külföldiek, de az olaszok nem. Ott van a városuk előtt a tenger, és alig mennek ki a partra, mert dolgoznak, üzletük van, éttermük van, bevásárolnak, takarítanak, főznek, nincsen idejük strandolni. Ha mégis az olasz család elindul a tengerpartra, akkor az komplex program. Nincsen olyan, hogy csak egy törölköző is kész. Az olasz édesanyák tábori felszereléssel és 3 nap élelemmel viszik a gyerekeket a strandra. Napernyő, strandszék, asztal az ebédhez, hűtőtáska, gyümölcs, víz, törölköző a napozáshoz, váltásfürdőruha, akár több pár is, kendő, amit magukra tekernek, amikor kávézni mennek a bárba. Mert Olaszországban a strandolás társadalmi esemény. Az egy helyen élők ott találkoznak egymással, a visszajárók nyaranta látják ismét egymást. A napernyők soraiban megy a beszélgetés, a kiabálás, a gyerekek nevelése, az otthonról hozott tésztasalát, a kipakolása, a siesta, a zenélés és a közös éneklés. Aki csendre és nyugalomra vágyik, menjen drága fizetőstrandra vagy sziklásra, amelyeket az olasz családok elkerülnek. Így lesz ez most már szeptemberig, vége az iskolának, és aki csak teheti, a forróság elől a tenger felé igyekszik. Szicíliában jelenleg kellemes 30 fok van, miközben Milánóban 35 fok fölötti a hőmérséklet.

Philippe Elan egy Franciaországban született, de főként Hollandiában ismert és elismert francia énekes és dalszerző. Karrierje során a tradicionális francia sanzonok megújítására és népszerűsítésére fókuszál. Repertoárjában gyakran csendülnek fel Jacques Brel és Charles Aznavour klasszikusai, ötvözve azokat szimfonikus és jazz elemekkel. Számos szólóalbuma jelent meg, mint például a Ma France, az Én Franciaországom. Most hallgassuk meg a L'été est là, vagyis Megérkezett a nyár című számát, ami egy vidám francia nyelvű pop sanzon. A hangmérnök Németh László, a zenei szerkesztő Csézi Mónika, a gyártásvezető Szőlős Éva volt. Ez az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A hírek után a Családok Történetek című műsorunk következik. Én köszönöm a figyelmüket, Deák Dórát hallották.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
2: 14 óra, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Fehérvári Petra. A reaktortér közelében okozott károkat tegnap az ukrán dróncsapás a záporizsiai atomerőműben közölte az orosz védelmi minisztérium. A becsapódás a 6. blokk egyik gépházának homlokzatában okozott károkat. A támadásban senki sem sérült meg, az atomerőmű rendes üzemmódban tovább működik. A tárca közölte azt is, hogy az orosz csapatok 5 frontszakaszon is előre nyomultak Ukrajnában. A kormány nem támogatja a debreceni akkugyár további bővítését, jelentette ki a közlekedési és beruházási minisztérium parlamenti államtitkára. Tárkányi Zsolt a Debrecenernek adott interjúban hangsúlyozta, az új kabinett az eddigieknél szigorúbban fogja szabályozni az akkuipar működését. A Debrecent érintő tervekkel kapcsolatban az államtitkár elmondta, céljuk a korábban bezárt 106-os vasútvonal mielőbbi újranyitása, valamint a nagyállomás felújítása, amelyet egy új, komplex közlekedési csomóponttá alakítanának át. Gyermeknap alkalmából 500 gyermeket látnak vendégül a Kármelitában, és a Szociális és Családügyi Minisztériumban. A meghívott gyerekek a gyermekvédelemből, valamint hátrányos helyzetű és kárpátaljai családokból érkeztek. A fiatalok megnézték a termeket és a Kármelita teraszát, orgona bemutatón és népzenei programon vettek részt, majd közösen megebédeltek. A Kossuth Lajos téren délután 5 óráig különböző kézműves programok közül választhatnak az érdeklődők. A gyerekek elkészíthetik például saját pecsétes oklevelüket az aranybulla mintájára, színes tésztákból felépíthetik az országházmását, vagy előre gyártott sablomból saját szent koronát készíthetnek maguknak. Gyorsan terjed az e-cigaretta a fiatalok körében, amit az iskolák gyakran nem tudnak megfelelően kezelni. Hívta fel a figyelmet az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet a mai dohányzásmentes világnap alkalmából. Egy 14 ország részvételével végzett nemzetközi felmérés szerint egy év alatt mintegy másfélszeresére nőtt az új nikotintermékek használata a diákok körében. Szakemberek szerint a dizájn, az ízesítés és a marketing vonzóvá teszi ezeket a termékeket, miközben több országban hiányoznak az iskolai megelőzési programok és a kockázatokkal kapcsolatos kommunikáció. Sikeres volt a tegnapi BL döntő biztosítása. Nem történt komolyabb rendbontás, közölte a BRFK. A rendőröknek mindössze 13 esetben kellett intézkedniük, 6 embert állítottak elő. A mérkőzés alatt komolyabb baleset vagy sérülés nem történt. A mentők 59 embert láttak el a Puskás arénában, és 8 embert vittek kórházba a stadionból. Rajtuk kívül még mintegy 40 embert láttak el a város több pontján kialakított szurkolói zónákban. 100 000-es tömeget várnak délután Párizsba a labdarúgó bajnokok ligája győztes Paris Saint-Germain ünneplésére. A csapat a Budapesten rendezett döntőben 1-1-es döntetlen után 11-esekkel győzte le az Arsenal csapatát. A játékosokat Emmanuel Macron államfő is fogadja. Tegnap este Párizsban néhány helyen garázdaságba csapott át az ünneplés, egy rendőr megsérült. Az incidensek miatt több mint 130 embert állított elő. Felrobbant egy meteor az Egyesült Államok északkeleti része felett. A detonáció hangrobbanást és kisebb földrengéshez hasonló jelenségeket idézett elő, de sérültekről, károkról nem érkezett hír. A kevesebb, mint egy méter átmérőjű meteor, mint egy 64 kilométeres magasságban, óránként több mint 120 ezer kilométeres sebességgel haladt, amikor felrobbant. Az amerikai űrkutatási hivatal becslése szerint a robbanás energiája nagyjából 300 tonna TNT robbanó erejének felelt meg. Országszerte napos, gomoly felhős az ég, a Dunántúl nyugati felén több felé, északkeleten elszórtan lehet zápor, egy-egy heves zivatar. Nagy területen megélénkül a szél, éjszaka beborul az ég, és holnap felhős időre számíthatunk, néhány órás napsütéssel. Sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar. Keleten felhőszakadás is kialakulhat. Hajnalban 10-19, holnap 21-28 fok lesz.
1: Műsorajánlat. Nagyok.
3: Írhatta, taníthatta és védhette is az alkotmányt. Ezt a hármasságot tartja élete legnagyobb ajándékának. Egy téti paraszt családból indult, a magyar rendszerváltozás meghatározó alkotmányjogásza lett. Mégis ma is megtiszteltetésnek tartja, ha becenevén Kukónak hívják, akár a háta mögött is. Vendégem a Széchenyi díjjal, illetve a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével kitüntetett jogtudós, volt alkotmánybíró, dr. Kukorelli István. Várja önöket a beszélgetőtárs, Süveges Gergő.
1: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor, hétfőn este, 19:30 után, a Kossuth Rádióban.
4: Modernkori rabszolgaság.
5: Egy tanyáról szöktem el, és itt kértem segítséget.
4: Tehetetlen áldozatok, és egy segítő kéz.
6: Azokkal építjük ki a kapcsolatot, akik nagyon egyedül vannak.
4: Ami visszaterel az életbe.
7: Csak kérni kell az úrtól, hogy szabadítson meg.
4: Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor. A Dunán.
1: Családok, történetek. Családban élni könnyebb.
8: Rövid üzenet villog a telefonomon. Nézem, és elsőre nem is értem. Még egyszer végig gondolva is egészen hihetetlennek tűnik. Ám az erdészek, az én tapasztalatom szerint, szavahihető emberek. Következzen hát a történet. Ismerik a szokást, amikor az ünnepelt, legyen születés, névnapos vagy házasulandó, léggömbökre kötözi vagy írja a kívánságát, majd felereszti az égbe. Számtalanszor álltam már ilyen lufi eregetésen, nézegetve sokáig az eget, amíg apró pöttyé nem zsugorodtak a léggömbök, ki tudja merre tartva. A mostani történet is ehhez kapcsolódik. Az erdészek ugyanis a mecsekben éppen ilyen eltévedt vagy ott elakadt születésnapi lufit találtak. A hozzátartozó kívánság szívszorító tartalma elárulta, hogy a küldője valamelyik most viszályoktól érintett országban él. Az angolul írt mondat lényege az volt, hogy Istentől kéri, szűnjék meg a háború. Ki tudja, tudja-e valaki vajon, hogyan lehetne elérni, hogy az ilyen kívánságok ne csak erdészek kezébe kerüljenek, hogy a valódi emberi vágyak célt érhessenek, megvalósulhassanak. A kislányt, vagy lányt, vagy nőt, mert hogy a korát sem tudjuk, Elizabethnek hívják. Én azt képzeltem magamban, 10 éves, szőke és nagyon okos. És szomorúan engedte el a léggömböt, és magában elismételte még egyszer, amit ráírt. Angolul írta, hogy mindenki értse Európában és a nagyvilágban is. Arra gondolt, ha szülőföldjén megszűnik a háború, ő sosem fog mást kérni születésnapjára. Az erdészek azt írták, szeretnék ők is, ha Elizabeth vágya valóra válna. Én gondolom, hogy az erdészeknek is van gyermekük. Azt hiszem, ők is egy szőke, 10 éves forma kislányt képzeltek maguk elé, akinek csak egy kívánsága van. Gyereknap van. Képzeljük el az összes fürtös, sima, szőke, barna vagy fekete gyerekfejet, és próbáljuk meg kitalálni a kívánságokat. Köszöntöm Önöket, Bicsák Eszter vagyok. A vágyak, kívánságok veszélyesek is lehetnek, hiszen a beteljesült kívánsággal is kell tudni valamit kezdeni. Valami ilyesmit tanul éppen egy édesanya. Azt mondja, megtanulta, a szeretet megmarad. és nem mindegy, milyen a menedék. Az Erzsébet családok átmeneti otthonában él az otthonkereső, aki megtanul igazán élni.
9: Szerintem a szerelem az mullandó, és a szeretet az megmarad. Én így vagyok vele, mert azért 16 év, meg 5 gyerek, szóval, hogyha bármi probléma lenne, biztos ott lennék az első helyen.
8: Egy épület, amelynek százados története van, és egy családot képvisel. A Szamos mentéhez annyi szállal kapcsolódó Becski családnak fontosak a közös ügyek, így a megvalósult álom, a kastélymentés, de a zenélés is.
10: Most már 3 generációt kidalált a zene, és talán azt gondolom, hogy ez a legfontosabb üzenete ennek az egész családi zenélésnek, hogy itt a nagyszülők, a szülők, hogy a mi generációnk, meg most már a mi gyerekeink, az unokák is közösen tudunk itt zenélni. Magunk és sem úgy látjuk néha a mások örömére is.
8: Végül gyereknapra mi is ajánlunk egri és debreceni programokat is. Tartsanak velünk! Ezek a kertek nem csak a zöldítésről szólnak. Ezek a kertek a családok lelki támaszai. És mielőtt nevetnének, gondolják végig, mit is ad a kert. Másfél évtizede indult Heves vármegyéből a katolikus Karitász kertművelés népszerűsítő adományozása, mára országszerte 4000 család vesz részt a zöldellő kertek programban. A kertészkedés mellett önellátásra is sarkalja a családokat. A riporter Pilisi Csenge.
11: Jó napot kívánok! Szépül az önök háza is. Mikor költöztek ide?
12: 3 évvel ezelőtt költöztem ide egyedül 5 gyerekkel. A Caritas alapítvány segítségével belülről már sikerült helyrehoznom, még kívülről még várjuk a segítséget, de most, hogy kész lett a nagyszoba, remélem meg is kapom a külső anyagokat, és akkor azt még ebben a hónapban, vagy jövő hónapban, ha meg lehetne csinálni, akkor megcsinálom azt is. És ez mind egyedül én csinálom.
11: Ért hozzá, vagy segítenek?
12: Igen,
11: itt, hogyan
12: hozzá,
11: kell?
12: Értek hozzá, mert régen ellestem nevelőapámtól, a volt férjemtől, és akkor így sikerül.
11: Megmutatja nekem, hogy mi az, amit itt kicserélt? Ez egy
12: bályokból van. Az ablakot sikerült kicserélnem, mert ez lényegében egy romház volt. Egy ajtót.
11: Igen, ez látszik, hogy szép új a bejárati ajtó.
12: És akkor menjünk be. Sikerült a kis szobát, konyhát és a nagy szobát csemperagasztóval. Felhúztam véknyan, kaptam festéket, amivel kifestettem a kis szobát, a konyhát. Most egy hete kaptam a nagy szobára festéket, és most lettem kész vele.
11: Nagyon szép.
12: 3 nap alatt sikerült.
11: De hogy jut mindenre ideje? Itt a házat rendben tartani, a felújítást végezni, a gyerekekkel foglalkozni?
12: Túszunk egy pár napot, az biztos. Vannak olyan dolgok, amiket nélkülözök, mint más szülők, tehát nem mindennaposan főzök, hogyha ilyen munkák vannak, akkor nagyfiú szokott tojást sütni, vagy ilyen zacskós levest teszünk, mert muszáj ezt megcsinálni, hogy szép szobánk legyen, ház legyen belülről.
13: Ahhoz képest, hogy hölgy nagyon ügyesen, mutatok például egy ajtót, egy saját találmány.
12: Elhúzhatós, ugye? Ez az ajtó, ez Lambériából van. Összefúrva, a teteje pedig egy függöny akasztó, és azoknak a csipeszeibe fúrtam ilyen kis vékony szöget, és ezzel így el lehet húzni. Nekem van egy külön szobám. Elváltam a gyerekeknek az apukájuktól, albérletbe laktunk Sajószentpéteren, anyukámnak a család tagjai laknak itten, a nővérem is itt lakik már 10 éve, így eljöttem ide, annyi ruha volt, amennyi volt a gyerekeknek, ami rajtuk volt, nem hoztam el onnan semmit, forszoltak, hogy van ez a ház, áram nélkül romház. Én erre összegyűjtöttem a pénzt a családi pótlékból, és a nővérem is segített, és akkor szépen lassan apródonként bebútoroztam.
11: Látom, hogy a gyerekeknek mindenkinek van saját ágya,
12: van.
11: Íróasztal.
12: Az nincs, mert nem is férünk, viszont most az alapítvánnyal úgy döntöttünk, hogy egy emeletes ágyat csinálunk ezekből az ágyakból, és akkor az anyagokat hozzá még megkapom, és akkor oda az ablak alá, ahol van a fény, oda be fog férni egy íróasztal is nekik.
13: A zöldelő kertek programunkhoz egyre többen csatlakoznak,
8: mondja Árvai Ferenc atya, az Egri Főegyház megyei Karitász igazgatója.
13: Hogy a lakások körüli kis kertet földjéből kiirtsa a gazt, fölássa, készítsen belőle vetőágyásokat, és megtermelje azt a zöldséget, amit ő saját maga és a családja fölhasznál. Ennek a programnak azt hiszem, hogy a sikere igazából az, hogy ezt nem mi találtuk. Ez a családoktól jött ez a kérés, méghozzá 2012 volt az első esztendő, de már 2010-ben is volt az első kísérleti akciónk, amikor is úgy emlékszünk rá, hogy volt a borsodi árvíz. Mindent elvitt, nem csak a házakba tett kárt, hanem nagyon sok helyen, ahol a házakba, lakásokba nem ment be, hál' Istennek, de a kertből aztán mindent elvitt, elsodor, tönkretette a növényeket. Azt mondták nekem ott a borsodi térségben a családok, hogyha atya hozna nekünk vetőmagot, akkor mi szívesen örültetnénk, és meg is magyarázták, hogy miért. Hát most jól meg van trágyázva a földünk, ugye sok mindent összehordott a víz, biztos jó termés lesz, és ezen elgondolkodtunk, és 2011 tavaszán kísérletképpen néhány utcában megpróbáltuk. Akkor már Magyarországon 4354 család van, akik fontosnak tartják azt, hogy az öngondoskodásnak ebben a részében felidézzék a múltat, vagy pedig, ha ők gyermekkorukban nem élték meg, akkor azt mondják, hogy nem lehet ez olyan nehéz, és valóban egy kicsit az embernek a kreativitása és a teremtésbe való beavatkozás, ez valahol egy örömteli dolog. Nagy öröm volt számomra, hogy már nem csak azokat a vetőmagvakat ültetik el, amit ad a Karitász, hanem több család elmondja, hogy atya, ugye nem baj, hogy mi is vettünk hozzá, de hogy baj. Ami számomra meg egy bónusz ajándék ebben a programban, a gyerekeknek a magatartása, ahogyan játékosan a gyerekeknek megtanítják azt, hogy hogy kell a növénnyel bánni, és hogy kapnak a megművelt kertben egy kisebb sarkot, amit csak ők, és senki más nem szólhat bele, és ők nagy öntudattal és nagy kreativitással is lelkesen gondozzák.
11: De azok a családok, akik megtapasztalják, hogy tudnak gondoskodni saját magukról, reményt is kapnak ezáltal, hogy a hátrányos helyzetből egy picit tovább tudnak lépni.
13: A Zöldellő Kertek programnak van egy nagy összefoglaló neve, amiben több ilyen segítő programunk van, az a neve ennek az összefoglaló programnak, hogy öngondoskodó háztartások. Az, amit valamikor régen természetesnek tartottunk, hogy én a lakásomról, a kertemről, az otthonomról saját magam gondoskodjak. Ki kell menni néha, meg kell nézni a háznak a héjazatát, a palát, a cselepet, hogy az hogy néz ki. Ha volt egy vihar, akkor kiment az ember is megnéz, hogy nem mozdult el egy cserép. Ha elmozdult, akkor fölmentünk a padlásra, megjavítottuk, azért, hogy ne ázzon be. Ma azt látjuk sokszor a mély szegénységben élőknél, hogy mintha ez úgy hidegen hagyná őket, és valaki ír nekünk, hogy beszakadt az egyik szobába a mennyezet, segítsünk, kimegyünk, megnézzük, és hát négy cserép volt, ami leesett, azt meg lehetett volna oldani. És hát persze esett az eső, ázott, ugye szívta magába a padlás a nedvességet, és hát a vége az lett, hogy beszakadt, és az elég sok pénzből lehet elkészíteni. Tehát az öngondoskodó háztartások programban mi arra próbáljuk a családokat nevelni, hogy tartsuk rendbe az otthonunkat, annak a környezetét. Magyarul boldogabb lesz a család. Ez a célja a Karitásznak, hiszen a katolikus Karitász nagy védőszentje, Árpádházi Szent Erzsébet is ezt mondta, amikor megkérdezték tőle, hogy hát miért csinálod ezt a sokat Erzsébet, amit teszel. És akkor azt mondta, hogy tegyétek boldoggá az embereket. Nem azt mondta, hogy adjatok nekik enni, vagy építsetek nekik házat, tehát akinek mi hiányzik a boldogságához, abba segítsük az embereket. Na hát mi a katolikus Karitász ebben próbálunk munkálkodni.

0: Sokunk számára természetes, hogy a gyerekek nyáron programokra járnak, közösségben vannak és élményeket gyűjtenek. Vannak azonban olyanok is, akiknek mindez nem adatik meg. Amikor bezár az iskola, számukra nem csak a tanév ér véget, hanem a lehetőségeik is beszűkülnek. Ezért a 35 éves ökumenikus segélyszervezet idén 1000 rászoruló gyermek nyári táboroztatását tűzte ki május közepén induló kampányának céljául. A kezdeményezésről Rácsok Balást, az ökumenikus segélyszervezet stratégiai és módszertani igazgatóját kérdezte Nagy Bálint.
1: Mint minden évben idén is táborokra készülnek.
2: A táborok elindulnak, ahogy vége van a kiskolának, tehát azt lehet mondani, hogy június 15-e után a segélyszervezetnél beindul a nagy üzem a gyerektáborokat tekintve, és azokat a gyerekeket visszük táboroztatni, akikkel mi egész évben dolgozunk. Tehát a biztos kezdett gyerekházainkban, tanodában, családok átmeneti otthonában, krízisközpontban, jelenlégpontjainkon, tehát hogy olyan, hogy több mint 4100 gyerekkel vagyunk éves szinten kapcsolatban. És a nyári táboroztatás az kapcsolódik az ő fejlesztésükhöz, annak egy nagyon fontos részét képezi, és igazából minden szülő, aki érintett, ők tudják már azt, hogy akkor mikor lesznek a táborok nálunk, hogyan kellett jelentkezni a táborokba, és milyen időpontokban lesznek ezek a táborok.
1: Mit ad egy gyermek életében egy tábor? Említette, hogy ez a fejlesztésnek a része.
2: Nagyon sok mindent. Azt szoktuk mondani, hogy számunkra minden egy-egy gyerek egy külön rejtvény, vagy kincses láda, és mivel nagyon különböző háttérből érkeznek a gyerekek, nyilván más kell csinálnunk egy olyan gyermeknél, aki kapcsolati erőszak elől menekül és traumatizált gyermek, és folyamatosan biztonságot keresi. Vagy más kell annak a gyermeknek, aki mondjuk egy szegregátumban él, és a nyár számára egy kicsikét a csellengésnek az időszaka, amikor nem nagyon vannak már programok, ott pedig inkább az éves fejlesztésnél nézzük meg azt, hogy milyen szocializációs képességeket kell még esetleg fejleszteni, vagy hozunk tematikus programokat, ilyen például akár a robotika, a digitális kompetencia fejlesztése, a pénzügyi tudatosságnak a kérdésköre is ide tartozik. Nyilván ezeket úgy összekombinálva, hogy azért az élmény van mindig az első pontban.
1: Hány helyen tartják ezeket a táborokat?
2: 25 helyszínen lesznek most táborok, ugye mi országosan 40 településen dolgozunk gyerekekkel, de hogy 25 olyan táborunk lesz ebben az évben, ami főleg kis településeken valósul meg. Egy-két nagyváros, mint mondjuk Debrecen vagy Miskolc érintett még ebben a programban.
1: Ezek a gyerekek általában gondolom nem nagyon jutnak el máskülönben táborokba. Van olyan élménye, ami az első találkozás, amikor egy gyerek találkozik egy ilyen táborra, akkor mit vált ki ezekből a fiatalokból?
2: Mondok kettőt, az egyik az a miért fontos a fejlesztési része a táboroknak, a másik élménye pedig arról, hogy tényleg milyen ez, amikor valaki először látja meg a Balatont. És hogy éppen a Kastélyos-domborról mentünk valamelyik évben gyerekekkel a Balatonhoz, és akkor, amikor megérkeztünk, és akkor megkérdeztem, akkor most nézzük meg azt, hogy ki tud úszni. És hogy volt egy lelkes gyereksereg, akik maga biztosan feltették, hogy ők tudnak, és akkor mondtam, akkor ti fogtok velem jönni, akkor mi beljebb megyünk. Hogy gyalogoltunk be a vízbe, akkor láttam, hogy egy kisfiú az itt szépen gyalogol be, és kezd elsüllyedni. És akkor így gyorsan kirántottam, és akkor mondom meg, hogy ezt figyelj, te azt mondtad, hogy tud úszni. És akkor mondja, hogy hát én is azt hittem, Balázs bácsi, de nem tudtam, hogy a víz az ilyen. És akkor derült ki, hogy soha egy úszodában, egy folyóvízben nem volt még, és hogy egyszerűen mennyire fontos az, hogy tudjam az előzményeket, és ugyanilyen, amikor valaki először alszik egyedül. Tehát, hogy az is. Nekünk már annyira benne van a mi életünkben az, hogy már gyerekkorban is a szüleinkkel együtt elmegyünk valahova, és ezeknél a gyerekeknél az, hogy ő egyedül fog aludni a szülőktől távol, hogy ezek olyan félelmeket váltanak ki, amelyekről akár ott a táborban, akkor lefekvésnél, akkor beszélgetünk, hogy akkor hogy tudtok engem elérni, nem kapcsoljuk le a világítást, mert hogy félek, tehát hogy ez is ilyen nagy élmény, és a másik, ami meg fontos, hogy mennyire oda kell figyelni a gyerekekre, elkezdtünk focizni a fiúkkal, és akkor volt egy kis rác, kapus volt, nagyon jól védett, és mondtam neki, hogy figyelj, Zsolt, te nagyon jól védesz. És akkor ennek így vége is volt a történet, és hogy utána oda a foci meccs után Zsolt, és mondja, hogy Balázs bácsi most megdicsért engem. És mondom, igen, Zsolt, hát tök jól védtél. És mondja, hogy tudja Balázs bácsi, hogy engem 3 éve nem dicsért meg felnőtt. És mondom, hogy nem tudtam, és mondta, hogy senki, és mondta, hogy engem a szüleim sem dicsértek meg 3 éve. És onnantól kezdve Zsolti, mint egy matrica, ott volt velem mindenhol, és mindenhova kísért, és mindent velem szeretett volna csinálni, és ez azért nagyon fontos, mert innentől kezdve az ő motivációja az megvolt, az odafigyelés, meg a törődés, és tehát igazából nem volt olyan program elem, hogy mintha azt mondja Balázs bácsi, ezt meg kell csinálni, vagy akkor le kell ülni, és végig kell csinálni. akkor én végigcsinálom. És hogy mennyire fontos, hogy ezeket meglássuk a gyerekek tekintetében.
1: Mi történne egyébként ezekkel a gyerekekkel nyáron, hogyha nem lennének ezek a táborok?
2: Hát, hogyha a szegregátumokat nézzük, akkor igazából, amikor vége van a iskolai tanévnek, akkor számukra rendszeres programok azok megszűnnek. Onnantól kezdve igazából az utca, a haverok, csintevéseknek a története kezdődne el, amik sokszor akár olyan nem megengedett tevékenységbe is bele tudnak folyni, amitől mi pont meg szeretnénk védeni a gyerekeket. És azt gondolom, hogy ez egy közösséget kezd el összetartani. Barátságok születnek, nagyon sokan a táborokban ismerkednek aztán meg, vagy lesznek nagyon jóba, és jönnek hozzánk tovább akár jelenlétpontjainkra.
3: Az lenne a feladat, hogy egyesével át kellene futni a kötél alatt. Így fogjuk pörgetni, és két dologra szeretném felhívni a figyelmet. Vigyázzatok egymásra, magatokra, nem kell sietni, lassan pörög, és amikor átértetek, akkor kérem, hogy egy kicsit úgy húzódjatok hátrébb, hogy aki a következő futó lesz, annak is legyen ideje és lehetősége. Ki kezd? Álljon előre, Erik! Jó! Jaj, még egyszer
4: próbáld meg! Nagyon jól érzem magam ebbe a táborba, és sokat játszunk, sok érdekes dolgot csinálunk.
5: Így megyünk együtt valahova. Ákos így hirtelen így megfogja a kezem, kisöcsém. Akkor így négyen kézen fogva megyünk, hát annál nagyobb dolgok nem szoktak annyira lenni.
1: Milyen tevékenységek vannak ebben a táborban? Hogy néz ki egy napjuk?
2: Mindig valamilyen tematikára építünk, hogy a napközis táboraink az általában 8-kor vagy 9-kor kezdődnek, de hogy ez is annyira változik, hogy valamelyik gyerek 7-kor ott áll az ajtóban, hogy akkor én megjöttem. És mondjuk, hogy hát oké, csak még van 2 órád, én biztos, hogy ők. Úgyhogy a munkatárs megy minél hamarabb, mert tudja, hogy a gyerekek már ott lesznek, és általában a délelőttök azok valamilyen tematika mentén tudásátadás szokott lenni játékos formában, és a délutánok azok inkább már a játékkal telnek, akár sporttevékenységet végzünk. Minden táborban van egy nap, amikor elmegyünk az adott településre, ez is nagyon fontos, hiszen nagyon sok gyerek még soha nem lépte át a saját településének a kapuját. Ezeket kilátó programoknak hívjuk, hogy azért, hogy a gyerekek számára így megláttatni olyan akár lehetőségeket, akár ez lehet egy lovardának a megnézése, és akkor a mesterségekről beszélgetünk, vagy elmegyünk egy múzeumban, és akkor ott próbáljuk kapcsolni valahogy a gyerekeknek az élet szakaszába. Nyilván, hogy olyan helyen vagyunk, akkor a strand az mindenféleképpen fontos, és amikor pedig bentlakásos távol beszélünk, akkor a délután is belefér még valamilyen tematikus foglalkozás, és ott a délután vagy az este felé mindig szoktunk olyan beszélgetős csoport foglalkozásokat csinálni, amelyek pedig a napi élményeket dolgozza fel, ezek általában ilyen önismereti fókuszú foglalkozások, amik nagyon fontos visszacsatolása a gyerekeknek arról, hogy ő hogyan volt benne egy-egy helyzetben, milyen konfliktusa volt, hogyan oldotta meg, itt is mindig nagyon fontos a pozitív visszajelzéseknek a megadása.
1: Vannak sikertörténetek?
2: Vannak. Az egyik az, hogy nagyon sokszor egy tábor alatt derül ki az, hogy a gyerek mondjuk miben tehetséges. És ezt mindig vissza szoktuk jelezni az intézmény számára, és hogy te figyeljetek ide a Lacikára, mert a Lacika, ahogy meghallotta a rádióban a zenét, leült és így elkezdte pötyögni a szintetizátoron, úgyhogy még nem volt kezébe szintetizátor. Akkor őt vigyük ilyen irányban. Ugyebár szoktak jönni nagykövetek is a táborba, a segélyszervezet nagykövetei, és ők mindig mintaként szolgálnak. Wolf Kati, Tenki Réka, Katus Attila, ők mind nagyon szorosan kapcsolódnak a táborainkba. Hát azért nagyon sok olyan élményünk van, amikor egy-egy akár sport területén kapnak pozitív visszajelzést, akkor ő valahogy elkezdik komolyan venni. Vagy amikor egy sportolótól arról hallanak, hogy mennyire fontos egy egyéb tantárgyaknak a tanulása, akkor ebben is látunk elköteleződést, hogy akkor valahogy ő elkezd akkor jobban akár iskolába teljesíteni. Azt is szoktuk látni, hogy nagyon sok gyereknél a pozitív megerősítések adnak egyfajta olyan magabiztosságot, amely például ahhoz kell, hogy akár egy kortárs csoportban más szerepet töltsön be a jövőben.
1: Mi hogyan szállhatunk be ezeknek a táboroknak a támogatásába?
2: Szerencsére nem bonyolult módon, nagyon egyszerű ez. Most már mindenkinek van a családjában a mobiltelefon, és a 1353-as adományhívó szám felhívásával rával 500 forinttal tudja támogatni a segélyszervezetet. A másik pedig a Tesco-nak most az adománygyűjtése. Kis kuponok vannak kihelyezve a pénztáraknál, és ott pedig 300 forint értékben tudják támogatni. Aki nagyobb összeget vagy kisebb összeget szeretne adományozni, azt pedig meg tudja tenni a segélyszervezetnek a honlapján, a segélyszervezet.hu aloldalon, ahol ki tudja választani azt, hogy milyen összeggel szeretné támogatni a kezdeményezésünket.

0: Egy otthonkereső, akinek éppen valóra válik a kívánsága. Az édesanyja ugyanis az életet tanulja újból. Szervez, gyermeket nevel, spórol, és megtanulta, hogy bár a szerelem múlik, a szeretet marad. A Lámpás 92 közhasznú alapítvány által működtetett Erzsébet családok átmeneti otthonában járunk a főváros 7. kerületében, ahol 8 válsághelyzetbe került család él. Itt a szülők az alapítvány segítségével munkát találhatnak, és felkészülhetnek az önálló életre. Olyan emberek ők, akik minden erejükkel kapaszkodnak. A különleges menedéken készült Bakanita beszélgetése.
1: Nagy Gábor családgondozóval tulajdonképpen egy lépcsőházban állunk. Hányféle élethelyzetből érkeznek ide családok?
2: Sok olyan élethelyzet van, hogy ugye a családoknak muszáj valami fedélt találni a fejük fölé. Lehet ez akár egy olyan krízis, hogy munkáját elvesztették, nincs pénzük, nem tudják fizetni az albérletet.
1: Ez a lakhatási szegénység, amit azt hiszem kicsit hivatalosabban így hívunk.
2: Igen, esetleg többen laktak egy albérletben és kinőtték, mert mondjuk született egy pici baba, vagy éppen nem tudnak meglenni egymással békében, akkor azért kell elvenniük. Tehát sok oka van, ilyenkor szoktak megkeresni minket.
1: És akkor lefelé indulunk. Itt lehet minden van. Pingpongasztal, játszóház, a fehér falon mindenféle mesefigura. Fotelek a szülőknek. Hogyan kerültek önök ide?
3: A gyermekjóléti szolgálatot kerestem fel, mikor elváltam, és akkor ő segített, támogatott abban, hogy jöjjek ide az 5 gyermekemmel. Volt bennem egy ilyen félsz, mert hogy ismeretlen hely, ugye a gyerekeknek, hogy ez mennyire fog tetszeni, vagy nekem ugye a szabályok. És akkor ugye ott hagytam egy albérletet, hogy tovább tudjak lépni. 7-8 hónapja lakok körülbelül itt bent, mindenben támogat Éva néni.
1: Tóth Éva az intézményvezető.
3: Csilla néni, ugye ő a család gondozónk, és akkor ő odafigyel mindenre, mindent meg tudunk beszélni. Akkor a gyerekeknek van pszichológusuk, segítenek a tanulásban. Szóval igazából én azt hittem, hogy majd milyen nehéz lesz meg a szabályokat betartani, de szeretek itt lenni. És ugye én közben ugye dolgozom. Reggel 6-kor már kelünk, 7 órakor indulok dolgozni, viszem a kislányt az óvodában. 2 munkahelyem van.
1: 2 is?
3: Igen. Egy artista képzőiskolában, az csak 2 órás. A másik meg egy gimnáziumban van. Szóval igen, nehéz, de boldogulok.
1: És mit tud ezeken a helyeken csinálni?
3: Takarítanom kell. Ugye a munka az nem könnyű, de muszáj.
1: Emlegeti az óvodát, hogy átviszi a gyermeket az óvodába.
3: Itt van velünk szemben, és a nagyok azok meg már egyedül tudnak menni, meg a egyik nagy viszi a másik kicsit, szóval így jó, mert így besegítenek.
1: Hogy ment a beilleszkedés? Mit látott a gyerekeim, mit vett észre?
3: Hát nekik ezek a szabályok. Nekem ugye van 2 kamasz gyermekem, és ugye a nagyfiú, akkor ez az idő, szóval, hogy betartani ezt a szabályt, mert ugye este 8-ig be kell érni mindenféleképpen a gyerekeknek. Eleinte volt, hogy késett ilyen 10-15 perceket, és ugye ennek is vannak következménye, szóval, hogyha már az ember nagyon túl sokat késik, akkor például beírás kapott. Szóval nekem, én úgy érzem, hogy nekem ez valahol jó a gyerekek szempontjában, ide bekerült. Ez a szabály.
1: Segít fegyelmezni a gyerekeket.
3: Így van. És hál' Istennek már most már tartják így. Nincs ezzel probléma. Én egy szobakonyhából jöttem el a gyermekeimmel, szóval hirtelenségbe elment az apuka, és azt, hogy most megéljek, fizessem plusz az albérletet, de lépjek tovább egy nagyobb lakásba. Szóval ez így egyszerre minden nehéz volt.
1: Itt mennyivel nagyobb a hely az
3: hát
1: egy szobakonyhá?
3: Ez egy 2 szobás. A nagy szobába tettem ma a gyerekeket, és ugye a picike, a 4 éves, ő meg ugye velem van benne a szobába.
1: Meddig maradhatnak?
3: 1 év, és utána 6 hónapot tudunk hosszabbítani, de én bízok abban, hogy Éva néni nem fog engem csak így elengedni, hogy akkor na menjen, és akkor találjon magának valamit, szóval próbálom a szabályokat betartani, figyelek mindenre, és akkor majd lesz, ami lesz.
1: Éva néni az intézményvezető, akit emlegetünk, és akkor van a családi gondozójuk.
3: Ami nagyon személyes, azt ugye csak vele beszélhetem meg. De attól függetlenül Gábor bával ugyanúgy szoktam beszélgetni.
1: Néninek meg bának hívja őket, miközben azért korosztályban nem biztos, hogy olyan nagyon távol esne.
3: Ez a tisztelet, szóval azért.
1: A férje érdeklődik a gyerekei iránt? Tudnak találkozni?
3: Hát ő a hasára őt, és akkor jön. Volt, hogy le is tiltottam a gyerekeket róla, de ugye ez se jó, mert utána felnőnek, utána csak én leszek a rossz az ő szemükben.
1: Ez nagyon nehéz, igen.
3: A gyerekek ugye nagyon ki vannak éhezve a szeretetére, mert ugye mellette nőttek fel.
1: Más családokkal, itt lakókkal, a gyerekei például tartják el kapcsolatot. Igen, alakultak-e ki? Mert itt ülünk most egy alaksori játszótérben, itt azért ez egy közös
3: Például ide nem lehet lejönni szülőfelügyelet nélkül, amit én szerintem ez normális is, hogy ne jöjjenek le. Viszont nekem van egy kedves szomszédom, ő vele nagyon el vannak a gyerekeim a kisfiával, szóval vele szoktak így játszani.
0: Hogy látja, mire lesz elég ez az egy év, meg esetleg egy plusz fél évnyi hosszabbítás? Félre fog tudni tenni valamit a jövőre nézve?
3: Abban teszek amúgy félre, valahogy tudok, mindig takarékoskodok, ugye ez is egy szabály, itt kell, hogy az ember dolgozzon. Minden hó 15-ig kell tudni beadni a takarékot.
0: Hát le a kalappal, mert azért 5 gyereket nevelve egyedül, két állással.
3: Én vagyok vele, hogy most a gyermekeim miért nem tehetnek arról, ami van helyzet. Engem csak ők erősítenek meg a családom, szóval szerintem lehet, hogy csak ezért sikerül.
0: Hogy lesz ez, hogy mi a hosszú távú terve, hová megy innen, hogy mi lesz 2 év múlva, mi lesz 3 év múlva?
3: Én vagy abban gondolkozom, hogy pályázok és nyerni fogok egy önkormányzati lakást.
0: Tudja, mit nem kérdeztem még meg a legalapvetőbbet, hogy kell fizessen azért, hogy itt van?
3: Igen, minimálisabb összeg, mint egy albérlet. Mert azért nem mindegy, hogy kifizettem annó 200-at, most meg kifizettetek a takarékommal együtt 71 ezeret, szóval ez egy baráti ár, mert ennyiért még egy szobát se tud az ember nagyon bérelni.
0: Hát ön egy egészséges, erős nő, úgyhogy fog ez menni.
3: Vélem.
0: Emlegetjük itt a férjét. Nem volt úgy sose, hogy azt mondta, hogy szeretné visszarendezni az életüket, hogy próbálják meg újra? Azért 5 gyerek
3: de
0: mellett.
3: 23-ba ment el tőlünk. Összejött egy nagyon fiatal nővel, egy 23 éves csajszival. Voltak húzásai, vagy visszament állandóan a kis csajhoz, és akkor utána visszahozzánk. Elég sok probléma lett. Muszáj volt ő rendőrségi útra terelni az ügyet. Ő már nekem újat nem tud mutatni.
0: Hosszú közös életük volt pedig.
3: Szerintem őt azt csavarta meg, hogy ugye elég fiatalon jöttünk össze. De hát azt mondom, hogy a szerelem az mullandó.
0: Ezt tanulta meg, ez a tanulság.
3: Igen, mert szerintem a szerelem az mullandó, és a szeretet az megmarad. Én így vagyok vele, mert hiába ő sok rosszat tett. Azért 16 év, meg 5 gyerek, szóval, hogyha bármi probléma lenne, biztos ott lennék az első helyen.
0: Hány évesek voltak, mikor?
3: Hát én 13, ő meg 16 éves.
0: És hány évesen szült az első gyerekét?
3: 19.
0: Ő szociális munkás?
2: Igen.
0: És mióta dolgozik ennek az intézménynek a kötelékében?
2: 4 éve. Most már még a Kertész utcában kezdtem, és utána költöztünk át ide.
0: Érdekes nekem, hogy Gábor báként emlegették, miközben hát azért egyik-másik szülővel szerintem körülbelül azért még korosztályos.
2: Volt, idősebbek is voltak, igen. Idős ellátásból jöttem. Ott én bácsiztam mindenkit, és másnap már engem bácsiztak itt. Furcsa volt hozzászokni.
0: Ennek mi számít sikernek, Gábor?
2: Minden apró dolgot, amit el tudunk érni. Egy gyereknek pótvizsgáznia kellett, de sikerül felzárkóztatni, tovább mehet a következő évfolyama. Az egy siker. Siker, amikor úgy megy ki innen egy család, amit, hogy szakmát szereztek például a szülők, akkor már előrébb vannak. Ahol egy kis tartalékot össze tudtak tenni, már az is egy sikernek mondható. Tehát ilyen apró dolgoknak tudunk örülni. Arra nem számolunk, ugye, hogy minden családnak lakása lesz, amikor kiköltöznek innen, már ez lenne a legszebb dolog. Meg hát az is siker, hogy mindig ilyen mosolyban érnek le a gyerekek, tehát lehet érezni rajtuk őszintén, hogy szeretnek itt lenni.

Képzeljenek el egy letisztult formájú, gyönyörű feljáróval hívogató kastélyt, amely ma szabadon látogatható, de van egy család, akinek tagjai szerintem nem váltanak belépőjegyet. Ők ugyanis maguk a leszármazottak. Ők, akik azt akarták, szépüljön meg végre az évtizede még lehangoló állapotban lévő kúria. Komlót Tótfaluban most a már felújított, valamikor a Becski Kossuth család tulajdonát képező kúriában összejöttek a zenélni tudó kicsik és nagyok, hogy hangszeres és zenekari hangversenyt adjanak. A történelmi család tagjai először látogattak így együtt az ősi családi falak közé. Zsoldos Barnabás beszélgetésében az összes megszólaló neve így kezdődik: Becski. De az ő erejük éppen ebben rejlik.

0: Komlott-Ottfalón a Becski Kossuth Kória lépcsője előtt beszélgetek a Becski család házi zenekarának tagjaival. Hogyan van ez, hogy itt mindenki fuvolázik?
1: Én indította el a családot a zenélés útján.
0: Mindenki fuvolázni tanult. Ez kötelező volt? Elő tetszett írni?
2: Ez egyáltalán nem így volt. A fiam az először zongorázott, az nem jött neki be, és akkor, mivel nagyon jó adottságai voltak a fuvolázáshoz, ő kezdte el. De nagyon jó adottsággal rendelkezik mindenki, mert mint zenetanárnak hozzá kell tennem, a Becski családban mindenkinek jó hallása van, és ez az alapja az egésznek.
0: Amikor kiderült, hogy fuvolázni kell, örömmel, vigan, vagy azért időnként már megint menni kell, és gyakorolni kell a dallamokat, a futamokat.
1: Még voltak olyan zeneórák, ahova mentem volna helyett inkább kosarazni. De szerintem minden, a zene is, a sport, bármi, ami ehhez kell a kitartás, annak vannak hullámhegyei, hullámvölgyei, úgyhogy volt, amikor örömmel gyakoroltunk, aztán volt, amikor kényszerből, de hál' Istennek inkább az volt többségben, hogy nagyon szerettünk zenélni, meg szerettünk a mai napig is zenélni. Amire mi nagyon büszkék vagyunk, hogy tényleg itt most már három generációt hidalált a zene, és talán azt gondolom, hogy ez a legfontosabb üzenete ennek az egész családi zenélésnek, hogy itt a nagyszülők, a szülők, ugye a mi generációnk, meg most már a mi gyerekeink, az unokák is közösen tudunk itt zenélni magunk, és úgy látjuk néha a mások örömére is.
0: Ugye nem csak zenéből áll a világ, a szellemnek a táplálása is nagyon fontos ebben a családban, és a fogorvosi pálya az, ami úgy tűnt számomra, hogy az meghatározó. A korelnök, ugye? Tehát ő tudja a leginkább.
3: Én vagyok a felelős, hogy a zene és a fogorvoslás, talán ha mélyebb összefüggésekben szemléljük ezt, akkor azt gondolom, mindkét szakmának megvannak azok az ideái, amiket az ember megpróbál megközelíteni. Mind műtéttechnikában, mind fogászatban, mind egy Schubert dallamban, és ha az ember ezeket az általa elképzelt ideákat egészen jól meg tudja közelíteni mindkét szakmában, az jó érzés.
0: Ezért megmondom őszintén, Schubertet szívesen hallgatom, mint az implantnak a beültetését. A sportemberi minőségből én nem akarok engedni, hogy mester ilyen kezeli a fuvolát, ez rendben van, de a sportban is mesterként kell, hogy köszöntsem.
1: Talán egy picit erős túlzás, de ha itt visszacsatlakoznék itt a Áron kuzinom, unokatestvérem gondolataihoz. Talán ha a sportot meg a zenét nézzük, akkor ott is találunk ilyen közös metszeteket, a kitartást, ezt mindenképpen, kitartást, szorgalmat te hoznám. Ez mind a kettő egy olyan terület, ami csak akkor lehet sikeres, hogyha az ember napi szinten elvégzi a napi penzumokat, és tényleg akkor is, ha nincs kedve, vagy akkor is egy kicsit fáradt, hiszünk abban, hogy a belevetett munka az meghozza a gyümölcsét.
0: Fontos volt, hogy a fiatal generáció, a fia tovább vigye azt, amit apa elkezdett. Persze a zenéről már mondtam egy mondatot, hogy azért egyfajta lázadást én legalábbis így fogalmazok. Látok változást, de a fogorvosi tevékenység töretlen. Gitáron játszott, ő is fogorvos hallgató.
4: Nem lassan végzős.
0: Igen, jött magától, vagy látta, hogy apa jól csinálja, meg az egész família, aki fogorvos, beállt a sorba.
4: Én remélem azt hinni, hogy ennek a kettőnek a keveréke, tehát hogy nyilván volt lehetőségem családon belül megtapasztalni a szakmát, és valamennyire én is szerettem volna ezzel foglalkozni, meg szeretnék ezzel foglalkozni.
0: És a gitár talán előírás lehetett, hogy fuvolázni kell mindenkinek.
4: Tudok fuvolázni.
0: De a gitár remekül szólt.
4: Örülök neki. Több mint 10 éves szerelem. Nálam a gitár.
0: Fiús család, ugye? Ez a Becski család. Lehet ezt így fogalmazni?
5: Sok fiú van, hál' Istennek, úgy viszik tovább a családnevet, de lányokból is sok van, csak sokan sajnos nem tudnak itt lenni egyéb tanulmányok miatt, de mi is igyekszünk a zene szeretetét, a sport szeretetét tovább vinni, és ha már van egy ilyen hatalmas értékű családunk, kikkel tényleg nem csak együtt lenni jó, de zenélni is. Akkor ezt úgy gondolom, hogy mindenképpen ápolni kell, és igyekszünk mi is majd a jövendőbeli gyermekeinknek átadni ezt az értéket.
0: Két leányzó van, tehát testvérek, unokatestvérek.
6: 6 évben köztünk, ő a nővérem.
0: A legszebb zene, az emberi hang az, ami megszólalt.
5: Köszönjük szépen. Igen, mi is úgy gondoljuk, hogy tényleg azért az éneklésre gyógyítani, és lehet nem csak saját magunkat, hanem bízunk benne, hogy a környezetünket is. Ezt az ének szeretetet, hogyha tudjuk ápolni, meg nyilván azáltal, hogy mi együtt is tudunk énekelni, édesapánkkal is tudunk énekelni, igen, édesanyánkkal is, így az egész családdal, és minden családi rendezvényen van éneklés és zenélés.
0: Köszönöm szépen, szinten végszót kaptam. Ezt akartam kérdezni, hogy mikor zenél a család?
6: Folyamatosan, reggel
7: reggeltől estig.
0: És van még egy legényke, ő nem maradhat ki, hiszen szerintem ugye most a legfiatalabb a családban, aki pódiumra állt. Az, hogy a Kürtöt választottad, a Fuvola, az nem foglalkoztatott?
8: Mikor elsős voltam szolfésból, akkor jelenlegi kültanárom beúszta szolfés órára a Kürtöt. Én jelentkeztem, hogy meg szeretném fújni, és elsőre sikerült megfújni.
0: Rafinált egy tanár úr lehetett, mert a szolfést mindenki unja általában. Most már a családi együttesben meghatározó szereped van. A református gimnázium hallgatója vagy, a zene az megmarad ezek szerint.
8: Igen, megmarad. Meg a sport mellett.
0: A sport milyen ága?
8: Kosárlabdázok.
0: El is hiszem. Föl kell néznem. Megpróbálok egy gyors bemutatkozást.
8: Én Becski Áronból tanul vagyok.
3: Én az előttem szólónak az apukája szintén Becski Áron vagyok.
0: És akik ugye elindították ezt a folyamatot?
2: Dr. Becski Gáborné.
9: Mindenkinek a felelőse, Dr. Becski Gábor.
0: Még itt egy félkör.
4: Én Becski Gábor Pál vagyok.
1: Becski András.
5: Becski Zsófia. Én meg Becski Dóra Csenge.
0: Becski Tibor sem hagyom ki, mert nélküle nem jött volna ez létre. Én azt gondolom, Tibor, köszönöm a meghívást. Nagy-nagy élmény volt.

0: 30 kilométer, ami egészen más oldalról mutatja be Egert. Egy családi nap, amely összehozza az egrieket. Az egri fertájmesterek kialakítottak egy új kerékpáros útvonalat, az Egerkört, melynek jelzéseit együtt festették le, és egy kerékpáros családi nap során ki is próbálták. A bringások egyöntetű véleménye az, hogy ezt a perspektívát egyszer mindenkinek ki kell próbálni. Pilisi Csenge beszélgetése.
1: Minden nap bicikliznek?
2: Murányi Ádám.
3: Általában reggelent, és hétvégén viszont mind a két nap, igen.
1: Látom a kislányával együtt?
3: Igen, a kislányommal és a párommal szoktunk menni hármasban. Illetve most már majd lassan négyen, mert van egy kisöcsike, ő még majd gyereküléssel fog velünk jönni.
1: És miért jó mondjuk a munkát akár, vagy a napot így kezdeni?
3: Fölfrissül az ember, teljesen más a napom tőle, szellemileg teljesen fölébredek, egy nagyon jó érzés szerintem.
1: És már etetes mozgás, gondolom.
3: Így van, így van. Én ezt egy nagyon pozitív és nagyon jó ötletnek tartom. Nagyon örülünk neki, hogy most már az egész város tulajdonképpen befette ez a kerékpáros hálózat. Nagyon kellett, mert borzasztó volt a közlekedés, most viszont nagyon könnyű, és a gyerekeknek mindenképpen sokkal nagyobb élmény kerékpárúton kerékpároz, mint a járdán vagy az autók között az úton.
1: Miért mennek végig ezen az Egerkörön? Itt most az egész család itt van, ugye?
4: A feleségemhez vagyunk. Tavaly voltam először, ugye fejtelmesterként megválasztottak, gondoltam, kipróbálom, megnézem milyen, és elvarázsolt, tehát gyönyörű a kilátás. Tényleg olyan perspektívát nyújt a város körül, amire nem is gondol az ember, hogy itt ilyen útvonalak vannak, és hogy ilyen kilátás van. Gondoltam, hogy megmutatom a családnak is. Tényleg ezt látni kell, át kell élni.
1: Merre megy ez az Egerkör?
4: Többféle útvonal lehetséges, meg többféle becsatlakozási lehetőség, de alapvetően a Kistályai úton kanyarodunk fel Ostoros irányába, és akkor végig fönn a hegytetőn, Felnémetnél csurgunk le, vissza a kerékpárúton, és aztán a Hajdúhegy meg a Lajosváros fölötti részen kanyarodunk vissza, tehát ténylegesen egy kört teszünk Eger városa körül.
1: Akkor ez felír egy városnézéssel, csak más perspektívából.
4: Igen, tökéletesen, tehát messziről, de nagyon szép, lenyűgöző.
1: Kilométer lehet ez?
4: Én úgy hallottam, hogy ez körülbelül 30 kilométer, tehát azért ez egy elég hosszú túra, de pont azért jó a kicsiknek is akár, mert tudnak kisebb szakaszokat teljesíteni, tehát ez tényleg több olyan becsatlakozási pont van, ahonnét kényelmesen rá tudnak csatlakozni erre az útra.
1: Nem csak kipróbálták ezt az Egerkört, hanem most nem olyan régen, ugye ezeket a jelzőköveket is tulajdonképpen letisztították, lefestették.
4: Igen, tehát ez egy szép közösségi munka volt. Rendkívül nehéz kövek, úgyhogy remélem, hogy nem fogják hetente átpakolgatni, nem valószínű, mert azért 70 kilót nem dobál csak úgy az ember. De ezeket kaptuk szülészektől, akkor letakarítottuk, szépen fejére lefestettük, és aztán kaptak rá egy piros csíkot, tehát igen feltűnő, és aztán közösen döntöttük el azt is, hogy hova kerüljenek.
1: Öled György a főszervezője ennek a mai családi napnak. Nagyon sokan kijöttek és indulnak együtt kerékpározni.
5: Harmadik évben szervezi ezt a Ferdálymesei Testület, és nyilván

0: Istennek a kerékpár útnak, Eger szöllő borvidék, és itt a régi szöllők felszámolásából ilyen 70 kilós betongyámok kerültek hulladékba, tehát fölöslegessé váltak. A fertelmesteri testület ebből 150 darabot letakarított, lefestettük fehérre, piros síkkal ellátottuk, és az útvonalat kijelöltük, tehát bárki által bejárható útvonal, tehát nem is az a cél, hogy most mi egyszer itt egyéb körbe menjünk, hanem ide jön egy külföldi, vagy akár egy magyar turista, egy család, egy csapat, aki akár bérelhet is Egerbe biciklit, vagy saját biciklivel megy, és akkor egy gyönyörű kilátásra, egy gyönyörű panorámával egy 30 kilométeres úton, ami egyébként két óra alatt bejárható, gyönyörködhet Eger város szépségével és a környének szépségével.
1: De ez hozzátesz, hogy ez egy közösségi élmény, közösségi alkalom és közösségi munka is lényegében, ami miatt, vagy ahogy ez összejött?
0: Fertelmesteri kezdeményezés az egész, és az a legszebb az egészben, hogy amikor a köveket kellett hordani, mit tudom, rájött 40 ember, aki csak önkéntesen saját autóval, saját fizikai erejét feláldozva ezért, hogy létrejön az az Egerkör, tevékenyen részt vett ebbe a munkába.
1: Fontos, hogy a családoknak egy olyan programot is létrehozzanak, ami családokat is összetartja, de az egrieket is összetartja.
0: Nagyon fontos a családok szerepe, tehát most is úgy megyünk, meg úgy van meghirdetve, hogy családi és élmény nap, tehát legyenek együtt, tapasztaljanak együtt, menjenek együtt, érezzék, szeressék egymást.
1: A fertelmesteri hagyományt Pécs mellett Eger élteti és ápolja. Erről is szól ez a tisztség, ez közösségi munkában önkéntesen, civilként adnak valamit?
0: Igen, a fertelmesteri testület ugye egy több száz éves, Egerben 300 évnél régebbi hagyományra tekint vissza. Teljesen más funkciók voltak 100 évvel ezelőtt, mint most. Most már próbálunk ilyen közösségi programokkal, vagy a városunk lakóit, vagy a városunkat támogatni ilyen kezdeményezésekkel.

0: Ha gyereknap, akkor Vidám Park. Évtizedek óta ez a jelmondat Debrecenben május utolsó hétvégén. Az ország egyetlen Vidám Parkjában, Debrecenben már szombaton elkezdődtek a gyereknapi események, és ma vasárnap délután is érdemes még elmenni. Nem érdemes bánkódni annak, aki lemaradt, mert az 1960 óta működő parkban egész nyáron lesznek foglalkozások, előadások, események, kicsiknek és nagyoknak is a nagy erdő fái alatt. A riporter Gyarmati Péter.
1: Van ilyen igazi klasszikus játék, ami eszébe jut erről a Vidám Parkról?
2: A kastély, meg a kis forgó.
1: Az elvarázsolt kastély?
2: Igen.
1: Tükrösszoba?
2: Igen, meg a szék, ami dübög.
3: Hát a lovas forgó, de szerintem az a legrégebbi egyébként.
1: És még talán egy-kettő van?
2: Van az az ufós, amit ugye mi is tudunk irányítani fel.
1: Miközben forog?
2: Aha, meg a hattyú forgó. Kiskoromból az a kacsa forgó például, ami megmaradt.
1: Nekem jó emlék a Dodge-em.
2: Igen, azt szerintem mindenkinek. Főleg gyerekeknek, mikor megengedték, hogy egyedül vezessük.
4: A családok keresve sem találhatnak jobb helyet sem ezen a hétvégén, sem egész nyáron egy kicsit retro hangulatú kikapcsolódáshoz, mint az ország egyetlen Vidám Parkja. Debrecenben a nagy erdő árnyas fái alatt bevált program a Vidám Parkozás, mondta Nagy Mária, a Nagy Erdély Kultúrpark rendezvény szervezője.
5: A Vidám Parkunk az már 66 éves múltra tekint vissza, és most már nem csak a szülők hozzák a gyerekeiket, hanem a nagyszülők, sőt már a dédik is idejönnek a dédunokákkal.
1: Akik még itt voltak fiatalként, mondjuk a nyitás idején, 1960-tól.
5: 60-ban, illetve 58-ban, mert 58-ban az állatkert, 60-ban pedig a Lúdas Matyi Vidám Park nyitotta meg a kapuit, és hogy milyen programelemekkel készülünk, talán a felsorolás lesz itt a legcélra vezetőbb. Minden olyan programelemet igyekeztünk belecsempészni ebbe a két napba, ami a gyerekeknek a szórakozását, kikapcsolódását, örömét jelentheti. Természetesen a gépeink, a játékgépeink ilyenkor mennek el, hagyhatatlan ilyenkor a bűvész, a bohóc, a báb előadás, a Vojtina Báb Színház lesz itt nálunk, kólyalábas garagujások jönnek, lesz koncertünk, extrém sport bemutatónk, tánc bemutatónk, sólymász bemutatónk, illetve hát eldőlren a cukorkágyú is időnként, illetve hát ilyenkor szokták a gyerekek nagyon keresni az arcfestőt, a csillám tetoválót, ők is itt lesznek velünk.
1: A debreceni Vidám Parkban van néhány nagyon régi klasszikus játék. Ilyen a kisvasút, még a csepel.

0: mozdonnyal, mondjuk a Dodge-en, aztán ahogy itt csúfolják a világ legkisebb óriás kereke, de szükség van még olyan játékokra is a régiek mellett, amelyek az újak, a frissek, amelyek korszerűbbek, nem is tudom mi a megfelelő jelző, de mindig figyeltek arra minden évben, hogy kicsit bővítsenek. Mit keresnek a családok? A régieket, azokat ülik meg inkább, vagy az újabbak kellenek?
1: Nagyon szeretik a régi játékainkat is, illetve vannak azért újabb játékelemeink is. Nem is biztos, hogy el fogjuk most tudni dönteni, hogy melyik játékelemet használnak szívesebben, de az biztos, hogy a Dodge-em az egyik kedvenc, az elvarázsolt kastély a másik, a harmadik pedig a kukac.
0: A hullámvasút.
1: Nevezhetjük így is, illetve az Apollo X-ünk, ami egészen hátul van, és oda csak 14 év fölöttieket engedünk föl, mert az apróbb népnek nem biztos, hogy az még megfelelő.
2: Ma már hatalmas érték ez a működő Dodge-em flotta, mondta Dóka István, a debreceni Vidámpark nyugalmazott műszaki vezetője.
3: Ha megmondjuk, hogy ezeket 1961-ben gyártották, és 1971-ben kerültek ide Debrecenbe, hiányosan, és azóta, mint látjuk, az összes működik. Ezek teljes körülfelújításon mentek részt, elképzelhetetlen, hogy akár milyen kocsi bírna ennyi évet, anélkül, hogy ne kelljen őket felújítani. Az üléseket kellett újra kárpitozni benne, a hátsó lámpákat kellett cserélni, mert ugye ezek törékenyek és elhasználódtak. A múlt években pedig a festés meg a krómozás volt újból megcsinálva. Krómozás egyedülálló, Magyarországon Budapesten tudnak alumíniumot krómozni, és mint látszik, hogy csillog-villog ugyanabban az állapotában, mint eredetileg volt.
0: Sejtem, hogy ezek a Dodge-emek a Szovjetunióban készülhettek?
3: Nem, ezek Németországból kerültek, az Ihlet gyártotta őket. Van sok orosz gépünk, de ez német. Sajnos a gyár már többször átalakult és megszűnt, nem tudtunk hozzájutni alkatrészekhez, úgyhogy mindig újra gyártjuk hozzá, pótoljuk, sikerült eddig megoldani.
0: Mi az, ami most ülsz?
4: Hajó.
0: Egy hajó. És hogyha bedobunk mondjuk egy kis pénzt, akkor mozog is, meg világít.
4: Uh-huh.
0: És mi tetszik ebben a hajóban?
4: Hát, hogy ütökeltem azokat a hajókat, ami köbbe mennek.
0: Nagyon lázban van a gyermeke.
5: Igen, így van. Nagyon szeretünk ide kijárni. A Vidámpark az mindig egy élmény, főleg a gyerekek számára, de a szülők is szerintem nagyon jól ki tudnak kapcsolódni.

Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai műsorba. Én a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa, a gyártásvezető Mali Andrea, és a szerkesztő Pilisi Csenge nevében is köszönöm figyelmüket. További szép vasárnapot kívánok. Bicsák Esztert hallották.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 15 óra, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Fehérvári Petra. Gyermeknap alkalmából 500 gyereket látnak vendégül a Kármelitában és a Szociális és Családügyi Minisztériumban. A meghívott gyerekek a gyermekvédelemből, valamint hátrányos helyzetű és kárpátaljai családokból érkeztek. A fiatalok megnézték a termeket és a Kármelita teraszát, orgona bemutatón és népzenei programon vettek részt, majd közösen megebédeltek. Gyermek- és ifjúsági részvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A kezdeményezés célja, hogy az őket érintő kérdésekben a gyerekek, a fiatalok is elmondhassák véleményüket, tapasztalataikat. Írta a gyermeknapon közzétett bejegyzésében Lannert Judit tárcavezető. A fórum konkrét formáinak kialakításáról már elkezdődtek az egyeztetések a diákokkal, szakmai szervezetekkel. A kormány nem támogatja a debreceni akugyár további bővítését, jelentette ki a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára. Tárkányi Zsolt a Debrecinernek adott interjúban hangsúlyozta, az új kabinet az eddigieknél szigorúbban fogja szabályozni az akuipar működését. A Debrecent érintő tervekkel kapcsolatban az államtitkár elmondta, céljuk a korábban bezárt 106-os vasútvonal mielőbbi újranyitása, valamint a nagyállomás felújítása, amelyet egy új, komplex közlekedési csomóponttá alakítanának át. A reaktortér közelében okozott károkat tegnap az ukrán dróncsapás a záporizsiai atomerőműben, közölte az orosz védelmi minisztérium. A becsapódás a 6. blokk egyik gépházának homlokzatában okozott károkat. A támadásban senki sem sérült meg. Az atomerőmű rendes üzemmódban működik tovább. A tárca közölte azt is, hogy az orosz csapatok 5 frontszakaszon is előre nyomultak Ukrajnában. Ismét csapást mért egy feltételezett kábítószercsempész hajóra az amerikai hadsereg. 3 meghaltak. A héten ez volt a 3. akció a narkóterroristák ellen. Az amerikai kormány tavaly őszóta több olyan hajót megsemmisített a Karib-tengeren és a Csendes-óceán keleti részén, amely információik szerint drogot szállított. A légi csapásokban több mint 200 haltak meg. Halálos bányabaleset történt Kínában. Egy illegálisan működtetett bánya omlott be Kína délnyugati részén. 6 embereket a létesítmény alatt. Őket a mentők kimentették, de közülük 5 a kórházban életüket vesztették. A túlélő állapota stabil. A baleset okait még vizsgálják. Kínában gyakoriak a bányabalesetek, különösen az illegális, vagy nem megfelelő biztonsági előírások mellett működő létesítményekben. Egy hete az ország északi részén több mint 80 haltak meg egy súlyos szénbányászati szerencsétlenségben. A cégeknek holnapig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót ugyanakkor még ma éjfélig letétbe kell helyezni, és elérhetővé kell tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben. A NAV mintegy 400 000 társaságtól és több mint 100 000 kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Az a cég, amelyik határidőre nem nyújtja be bevallását, akár 1 000 000 forint bírságot is kaphat. Ennek elkerülésére érdekében idén is levélben figyelmeztették azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. A motorosokat ellenőrzi a rendőrség a jövő héten. Elsősorban a bukósisak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat, például a kipufogók átalakítását. A rendőrök arra kérik a motorosokat, hogy utazás előtt mindig ellenőrizzék járművük műszaki állapotát, és soha ne lépjék túl a megengedett sebességet. Országszerte napos, gomoly felhős az ég, a Dunántúl nyugati felén többfelé, északkeleten elszórtan lehet zápor, egy-egy heves zivatar. Nagy területen megélénkül a szél. Éjszaka beborul az ég, és holnap felhős időre számíthatunk, néhány órás napsütéssel. Sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar. Hajnalban 10-19, holnap 21-28 fok várható.
0: Műsorajánlat. Nagyok.
2: Írhatta, taníthatta és védhette is az alkotmányt. Ezt a hármasságot tartja élete legnagyobb ajándékának. Egy téti paraszt családból indult, a magyar rendszerváltozás meghatározó alkotmányjogásza lett. Mégis ma is megtiszteltetésnek tartja, ha becenevén Kukónak hívják, akár a háta mögött is. Vendégem a Széchenyi díjjal, illetve a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével kitüntetett jogtudós, volt alkotmánybíró, dr. Kukorelli István. Várja önöket a beszélgetőtárs, Süveges Gergő.
0: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor, hétfőn este, 19:30 után a Kossuth Rádióban. 56-70.
3: Hogyan építette ki a kommunista hatalom a propaganda rendszerét Magyarországon? Miként vonták ellenőrzés alá a rádiót és a sajtót, és hogyan próbálták a műsorokon keresztül formálni az emberek gondolkodását? Erről szól a Kossuth Rádió történelmi műsora.
0: 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története. Hétfőn este, 19:30 után a Kossuth Rádióban.
4: Nagyítás. Fontosak a részletek. Egy téma 25 percben a Kossuth Rádióban.
5: Megtelnek a játszóterek, mókázik most minden gyerek. Körbeállnak, énekelnek, zsákba futva versenyeznek. Székre állva lángost esznek, szemük, szájuk lekváros lesz. Boldogok most kicsik, nagyok, ünneplik a gyermeknapot.
6: Tamás István Gyereknapra című versét hallották, ami jól bemutatja, hogy hogyan is élik meg a kicsik május utolsó vasárnapját. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Deák Dóra vagyok. A mai nagyításban a gyermekekről és a gyermeki jogokról szóló jeles nap kerül a középpontba. Bár már én is felnőttem, emlékszem, hogy minden gyermeknapkor elmentünk a családdal egy városi programra. Bementem az ugrálóvárba, egyszerre ettem fagyit is vagy a cukrot, mert ugye ez a nap más, mint a többi, és még valamilyen apró ajándékot is kaptam. Azóta persze sok minden megváltozott az életemben, de az önfelett játék, a kacagás és az öröm pillanatai a mai napig bennem élnek. Önök hogyan emlékeznek vissza a gyermeknapra? Veszesen György összeállításában pár személy megosztja velünk gondolataikat.
7: Azt tudni kell, hogy én a 70-es évek elején voltam általános iskolás, és akkor ugye nem volt ilyen jólét, mint ma, idézőjelbe a jólétet. Mi hárman voltunk testvérek, és arra emlékszem, hogy mindig vártuk nagyon, hogy kapjunk ajándékot, tudtuk, hogy gyereknap van. Legtöbbször labdát kaptunk, és rögtön el is kezdtünk ugye labdázni, meg rohangáltunk, meg az utcán is, megmutattuk a szomszéd gyerekeknek. Most ezen kívül emlékszem arra, hogy mi a második kerületben a Hüvösvölgyben nőttünk fel, és ott van egy nagy rét, és le is vittek a szüleink, és akkor ott volt hajóhinta, volt körhinta, halacskázás, az azt jelentette, hogy van egy ilyen pecabotszerűség, és akkor a vízben voltak ilyen kis műanyag halak, és akkor benyomtuk a pecabotot, kihúztunk egyet, és ezt be lehetett váltani ajándékra.
8: Az ön gyerekkorában milyenek voltak a gyereknapok?
9: Hát én falun nőttem fel, kimondottan gyereknapkor az iskola szervezett ilyen kis számháború, meg főzőcske, bográcsoztunk, és akkor ott volt ilyen kis zsákbaugrálás, meg mindenféle játékos történet.
8: Önök a családdal mit terveznek gyereknapra idén?
10: Mi a hugommal, amikor gyerekek voltunk, minden gyermeknapot úgy indítottak a szüleink otthon, hogy kaptunk egy héliumos lufit, és én ezt szeretném a gyerekeimnek is továbbvinni, úgyhogy ők is kapnak minden ilyen alkalomra, minden gyereknapnál egy ilyen lufit, és akkor abból ők érzik, hogy ez az ő napjuk lesz. És arra gondoltunk, hogy meglátogatjuk a nagyszülőket, egy kicsit velük töltünk időt, közös ebéd, és akkor valami gyermeknapi programot keresünk délutánra.
8: Talán fontosabb a együtt töltött idő, mint az ajándék?
10: Igen, mert a gyerekeknek nem arra van szükségük, hogy 120. játékot megkapják. Persze kapnak csokit, meg kapnak valami apróságot, de nem ez a lényeg, hanem hogy együtt töltsünk időt.
6: A gyermeknap a világ sok országában ünnepnap. Az ENSZ közgyűlés 1954-ben tett javaslatot az egyetemes gyermeknapra, melynek célja a világ gyermekeinek testvériségéről történő megemlékezés, a kölcsönös megértés és a gyermekek jólétért folytatott szakadatlan küzdelem. Magyarországon az első kezdeményezések 1906-ra nyúlnak vissza. Az ünnep történetéről beszélgettem Flir Gergellyel, a Szapiencia Főiskola könyvtárosával, a Pest-Budaváros Történet és Kulturális Magazin munkatársával.
11: Magyarországon a gyermek gyermekvédelem nemzetközi összehasonlításban elég korán kezdődött. 1901-ben hozták meg a gyermekvédelmi törvényt, és már ezt megelőzően is voltak gyermekvédelmi szervezetek, viszont a Országos Gyermekvédő Liga 1906-ban alakult meg, és rögtön szinte az első intézkedése volt egy gyermeknap megszervezése, ami már ekkor is május utolsó hétvégén volt. Kétnapos esemény volt, május 26-án úgynevezett gyereknapot tartottak, 27-én pedig úgynevezett gyerek ünnepet. Az első inkább az adományozásról szólt, másodikat inkább kulturális ünnepek domináltak.
6: Miért tartottak gyereknapot? Mert hogy a gyermekek jogait úgymond az év minden napján igyekeznek a szakemberek figyelembe venni és segíteni, például az árva gyerekeket, ott az 1900-as évek elején, mégis itt van konkrétan egy nap.
11: Igen, hát a gyermekszegénység annyira aggasztotta azokat az embereket, akik ezzel foglalkoztak, és életre hívták ezt a szervezetet is, hogy nagyszabású gyűjtést szerettek volna rendezni. És legfőképpen ez volt a motivációja, hogy egy konkrét napot, illetve egy kétnapos rendezvény sorozatot nyitottak, aminek a gyűjtési része két részből állt össze. Az egyik az, hogy megnyertek több kereskedő, több üzlet tulajdonosát, hogy az aznapi bevételüknek egy részét ajánlják fel jótékonysági célokra, illetve a gyermekvédelmi liga céljaira. Másrészt pedig konkrétan adománygyűjtő asztalokat helyeztek el városszerte, ahol a társadalom elitjébe tartozó asszonyok gyűjtöttek adományokat. Így politikusok feleségei, vagy pedig híres színésznők és akár a színházak elé kiültek, és ők gyűjtötték az adományokat.
6: Természetesen a gyűjtés mellett minden évben gyereknapon különböző programokat szerveztek.
11: Igen, hát igazi népünnepje volt ez tulajdonképpen, tehát városszerte katonazenekarokat lehetett hallani, omnibuszokon jártak zenészek a városban, műsort adtak elő lovaskocsik tetejéről, szórakoztatták az embereket, illetve konkrétan akár cirkuszi előadások, kabaré, de a komolyabb műfajból opera előadás és színházi előadások is voltak erre az eseményre időzítve.
6: Nézzük meg, hogy az Országos Gyermekvédő Liga mi mindenbe tudott segíteni.
11: Nagyon sokrétű tevékenysége volt, amelyeknek az egyik része az volt, hogy intézményeket működtettek, árvaházakat, tanonc otthonokat hoztak létre, illetve nagyon érdekes része a tevékenységnek, az első világháború után ők szervezték meg azokat a gyermekvonatokat, amelyekkel Hollandiába és Belgiumba szállítottak nehéz sorsú magyar gyermekeket, hogy ott jó módú, jobb helyzetben lévő családok viseljék a gondjukat néhány évig, amíg Magyarországon a helyzet kicsit rendbe jött és jobbra fordult. A második világháború után az Országos Gyermekvédő Liga még működhetett egy pár évig, a koalíciós időkben még megszervezték a gyermeknapot is, de már korán sem azokkal a nagy külsőségekkel, mint korábban. És hát 1950-ben államosították az intézményt, és az általa fenntartott árvaházakat és különféle intézményeket állami kezelésre vették, és innentől kezdve már teljesen más hangsúlyt kapott az egész gyermeknap is. Hát maga a gyermeknap is ekkor már egy a nemzetközi kommunista politikához igazodó jelszavakkal és külsőségekkel megtartott esemény volt. Hosszú beszédeket tartottak, illetve a világbékéhez kapcsolták ennek az eseménynek a jelentőségét.
6: 1954-től véglegesen május utolsó vasárnapjára tették a gyermeknapot, és hát azért a rendszerváltástól napjainkig is nagyon sok minden történt. Mit tapasztalunk most akár 2026-ban, mennyire változott meg ennek a napnak az ünneplése?
11: Talán a szociális jellege bár megmaradt, de nem annyira domináns. Tehát most inkább a gyerekeknek a szórakozásáról, vidámságának a biztosításáról szólnak ezek az alkalmak, talán inkább akkor ténylegesen egy gyűjtés volt ennek az egésznek a célja, és a gyűjtés köré szerveződtek a programok.
6: Bár a gyermeknap kapcsán elsőre a szórakozás és a nevet is juthat eszünkbe, a mai napig fontos, kiemelt része a gyermekek támogatása. A Baptista Szeretett Szolgálat idén 26. alkalommal is megszervezte a Jótékonysági Vidám Gyereknapot, hogy 1300 hátrányos helyzetű gyermeknek és nagycsaládos résztvevőnek nyújtsanak felejthetetlen élményeket. Pénteken a fővárosi nagycirkuszba látogattak el a kicsik.
12: Petri Gergely vagyok, a Baptista Szeretett Szolgálat főigazgatója. Van a Bibliában egy példabeszéd, ami közmondássá vált. Ez így szól: a vidám szív a legjobb orvosa, a bánatos lélek pedig a csontokat is kiszállítja. Arról szól ez a példabeszéd, hogy mennyire fontos testi, lelki egészségünk szempontjából a vidámság. Gyógyulni jöttünk ide, mintha orvoshoz jöttünk volna, csak ez sokkal szórakoztatóbb.
13: Kedves vendégeink, a Koronafinocikus társadalom nevében köszöntök mindenkit, a Baptista Szeretett Szolgálat berakta a házat. Köszönjük a Szeretett Szolgálatnak, hogy mindig különleges vendégeket hoznak. Fogadjátok sok szeretettel a sütős

0: szünet van, és Anikóhoz értem ide. Nagyon sok gyerek van ön körül. Honnan jöttek?
1: Mi Budapestről érkeztünk, a 15. kerületből. Az iskolánk neve László Gyula Gimnázium és Általános Iskola. A mi osztályunk a 2. B művészeti osztály. A tambura zenekar zenei fellépése a mi osztályunk zenei hangoltságának igen kedves volt, nagy örömmel tapsoltunk.
0: Sikongatás, tapsolás, minden tánc is volt itt a cirkusz porondja körül a nézőtéren. Hihetetlen módon élvezik a gyerekek.
1: Ez így van, de ahogy én láttam, vannak kiemelkedő műsorszámok. Ilyen volt például a Bohócok műsorszáma, különösen is az, ahol a zenejáték is bekapcsolódott. Úgy láttam, hogy az enyeim nagy örömmel tapsoltak itt is.
0: Mindjárt megkérdezem, hogy nekik mi tetszett pontosan.
2: Amikor a bűvés azon a sok
0: kis asztalokon állt, és gurult alatta valami, ugye?
2: Az nagyon tetszett. Kíváncsi voltam egy, másik pedig izgoltam, hogy mi lesz, ha nem sikerült.
0: De szerencsére sikerült, mert profi szakember. Neked mi tetszett?
3: Minden. Nekem a kutyás tetszett, mert mindig elővarázsolták a kutyákat.
0: Én felnőtt vagyok, de én azon gondolkoztam, hogy tudták elővarázsolni a kutyákat. Én nem tudom, hogy csinálták.
3: Én átjártam az esőkön. Úgyhogy volt ilyen kinyitható, és azon át tudtak mászni.
0: És mi lesz még a mai program?
3: Óriás kerekedés.
4: Kupiás jóként.
0: Erzsébet, és honnan érkeztek?
4: Otthonpolygán jöttük át.
5: Igen, speciális otthon, fogyatékosoknak, igen.
0: Na és mi tetszett eddig az előadásban? Melyik volt a legjobb rész?
4: Lókutya.
5: Végtornászok.
4: Igen, mit tornászok?
0: Hát meg gyönyörű ruhában voltak, ugye?
4: Voltak, igen. Igen.
0: László Tündéhez fordulok, aki a csapattal jött, ő a kísérőjük. Hogy kerültek kapcsolatba a baptista szeretett szolgálattal?
5: Majdházba szoktuk menni hétfőn táncikálni, és ott ajánlották fel ezt a lehetőséget, úgyhogy onnan.
6: Én nekem a pongó tetszett, a dalmata pongó.
0: És miért tetszett?
6: Mert pöttyök voltak rajta a dalmatának.
0: És hogy telik a mai nap?
6: Nekem jó tett a mai nap, csak később mesélem el majd a apunak.
0: Barisz Dezső, a baptista szeretett szolgálat programvezetője, és hát még nagyon sok személy szervezte a jótékonysági vidám gyermeknapot 1300 tanuló számára. Én felnőttként is megkönnyeztem ezeket a pillanatokat, hogy itt vagyunk a cirkuszban, csodálatos produkciókat láthatunk, de leginkább az, hogy a gyerekek visongatnak, ujonganak, tapsolnak, táncolnak, hihetetlen nagy az öröm. Milyen ezt látni?
7: Teljesen jól mondtad, mert ezt nem lehet megszokni. 26 éve csinálom, és évente kétszer van a cirkuszban rendezvényünk, gyereknap és Mikulás napkor, és én is meg szoktam könnyezni. Szokták mondani, hogy Dezső, te annyi jót teszel gyerekekkel, családokkal, te mikor töltödsz föl? Hát ilyenkor. Igen, látni itt az 1300 gyereket, hogy örülnek akár a tambora zenekarnak, akár a cirkusz előadásnak, akár a legvégén, hogy kapják az ajándékot, ez felejthetetlen élmény nekik.
0: Honnan érkeztek az osztályok?
7: Ország egész területéről hátrányos helyzetűek, gyerekotthonokból vannak sérültek, Down alapítványa, vannak mozgássérültek, vannak szellemi fogyatékosok, úgyhogy változó, és mi mindenkinek örülünk egyformán.
0: Varázslat van itt, én azt érzem, nem csak a cirkuszban, hanem a szeretett szolgálat önkéntesei, szakemberei között is, hogy segítsenek.
7: Igen, gyermeknapon kiemelten, illetve ma van itt a cirkuszban, innen megyünk óriás kerekezni a gyerekekkel, illetve jövő hét szerdán, az már június 3-án, utó gyermeknap lesz, limuzinos luxusautó felvonulás rendőri kísérettel, a Hősök terén találkozunk, és ott olyan 150-200 gyereket fogunk felvonultatni.
0: Önnek mit jelent a gyermeknap? Bár mi már felnőttünk, de azért mi is voltunk gyerekek. Azt hiszem, a gyermeki újongás, rajongás még egy felnőtt emberben is ott van. És most vonatkoztassunk el attól, hogy az idei gyermeknapon is ön mondjuk részben azért dolgozik.
7: Mivel nekem nem volt gyerekkorom, én gyerekotthonban nevelkedtem fel, és nem ebben a rendszerben, nem Magyarországon, hanem máshol. Nagyon rossz gyermekkorom volt. Nekem a gyermeknap az azt jelenti, hogy én most élem meg a gyermekkoromat, és nekem minden pillanat, amikor más gyerekeknek örömet okozok, akkor magamnak is, mert nekem nem adatott ez. Úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy az élet, még a jó Isten azt adta meg nekem, hogy amit nem kaptam a gyerekkoromban, az százszorosan pótolta, és felnőtt korban megkapom.
0: Köszönjük szépen, hogy sok gyermeknek örömet csal az arcára a programokkal. A játék és a szórakozás elengedhetetlen gyermeknapon. A cirkusz világa után idézzük fel, milyen, amikor az ember egy vidám parkban tölti az idejét. 2025-ben készült Gyarmati Péter riportja.
8: Én 84-es születésű vagyok.
9: Van ilyen igazi klasszikus játék, ami eszébe jut erről a vidám parkról?
8: A kastély, meg a kis forgó. A
9: tükrösszoba.
8: Igen, meg a szék, ami dübög kiskoromból, az a kacsaforgó például, ami megmaradt.
9: Nekem jó emlék a Dodge-em.
8: Főleg gyerekeknek, mikor megengedték, hogy egyedül vezessük.
10: Csillog-villog minden Dodge-em Debrecenben. Piros, kék, sárga és zöld színű kocsik várják a családokat katonássorban. Ma már hatalmas érték ez a működő Dodge-em flotta, mondta Dóka István, a Vidám Park nyugalmazott műszaki vezetője.
11: 1961-ben gyártották, és 1971-ben kerültek ide Debrecenbe, hiányosan, és azóta, mint látjuk, az összes működik. Az üléseket kellett újra kárpitozni benne, a hátsó lámpákat kellett cserélni, mert ugye ezek törékenyek és elhasználódtak. A múlt években pedig a festés meg a krómozás volt újból megcsinálva.
9: Többször elmondták már, hogy a debreceni Vidám Park az egy ipartörténeti emlékhely is, mert itt olyan tárgyak vannak, működő játékok azért, amelyeknek párja nincs az országban. Mi az, amire ön még büszke?
11: Ami a legidősebb, az a mozdonyunk, a C50-es, ami 1952-ben lett gyártva.
9: Kisvasút is van.
11: Igen,
9: itt.
11: A kisvasútnak a szerelvényei. Ezek az idős embereknek általában a szívükhöz nőnek.
9: Mi az, ami most ülsz?
12: Hajó.
9: És mi tetszik ebben a hajóban?
12: Hát, hogy ütökeltem azokat a hajókat, ami köbbe mennek.
9: Monitorodon vannak kisebb hajók, amiket lehet irányítani, vagy világítanak?
12: Ez a nagy hajóban el kell találni a kis hajókat benne, és ez mozog.
9: Nagyon lázban van a gyermeke.
13: Igen, igen, így van, nagyon szeretünk ide kijárni. A Vidám Park az mindig egy élmény, főleg a gyerekek számára, de a szülők is szerintem nagyon jól ki tudnak kapcsolódni.
14: Egyrészt a klasszikusok közül mindenképpen ki kell emelni a Dodge-en kívül a lovasforgót, illetve a kis vasutat és az elvarázsolt kastélyt az óriás kerék mellett, talán ezek a leginkább alapítás óta ikonikusan meglévő és kedvelt játéküzemek.
10: Nagy Gergely Sándor, a Nagyerdei Kultúrpark igazgatója, külön kiemelte a hársfából készült klasszikus lovasforgót, melyhez hasonló legközelebb csak Bécsben van.
14: 1800-as évek harmadában készültek ezek a lovas figurák, amikor teljes körűen felújításra kerültek ezek a játékelemek, akkor egy bécsi újság lap árulkodott arról, hogy mikor is az az anyag, amit bele lett építve. Az a lényege az ilyen klasszikus játék szemeknek, hogy a kortalanság, az együtt szórakozásnak az élményét adják meg, hiszen lovasforgó egy olyan klasszikus játékelem, ami nem véletlen szerepelt nagyon sokáig a Vidám Parkok Világszövetségének a címerében.
9: Visítás nélkül nincs Vidám Park.
15: Kukac hullámvasútnál vagyunk, és ez a gyerekek egyik kedvence, és hát nyilván a fizika törvényszerűségnek megfelelően a hátul és az előlőknek nyújt a legnagyobb élvezetet.
0: Ma az ország számos pontján jól érezhetik magukat a kicsik és nagyok. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 36 éve szervez Budapesten gyermeknapot, ami idén a Hajógyári szigetre költözött. A kezdetekről kérdeztem Edvi Pétert, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnökét.
16: Tudtuk, hogy jön a gyermeknap, és úgy döntöttünk 91-ben, hogy megszervezzük a gyereknapot. Én jobban voltam Demszki Gáborral, mondtam neki, hogy Gábor, hát itt van a Városliget, meg gyereknap is van, szervezzünk egy gyereknapot. Mondta, hogy hurrá, én is mondtam, hogy hurrá. Ennek éppen 36. éve, és azóta is folyamatosan szervezzük a gyereknapot. Amit sokan nem tudnak, mindig levédtük ezt a rendezvényt, tehát túl nagy feneket sem akartunk neki keríteni, de ez igazából kinőtte magát, és egy fantasztikus rendezvény lett. Kezdem avval, hogy a rendőrség véleménye szerint ez az ország legnagyobb rendezvénye, mert szombat-vasárnap kijönnek rossz idő esetén maximum 100 000-en, viszont jó idő esetén 4-500 000-en is kijöttek már, tehát hogy elképesztően sokan vannak. De mindig arra irányítjuk a figyelmet, hogy a gyereknap kedves legyen, nyugodt legyen, barátságos legyen, és a gyerekek játszva sokat tanuljanak. Tehát, hogy a Gyerekek kapnak például Nemzetek utcáját. A Nemzetek utcája az általában olyan 25 országnak a követsége, akik bemutatják a szokásaikat, a népviseleteiket, hogy játszanak, hogy írnak, néha, hogyha sportolnak, és együtt játszanak a gyerekekkel, ami nagyon érdekes, hiszen csomó ország felé a gyereket nyitottá teszi, meg vannak érdekes történetek. Emlékszem egyszer egy kisgyerek, 10 év körül lehetett, remekül tudott origamizni, és a japán kulturális atasét megütötte idézőjelben a guta, hogy a gyerek 3-szor egymás után megverte, mert még nála is jobban tudott, de nagyon érdekes ugyanúgy a szomszédos országok, a távoli országok.
0: Nem véletlen, hogy sokan ellátogatnak a gyereknapra, hiszen ingyenes rendezvényről van szó. Most idén a 36. gyermeknapot kivételesen a Hajógyári szigeten fogják megrendezni, de ugyanazokkal az elemekkel, sportszigettel, olyan sátrakkal, ahol tájékoztatást kaphatnak akár a fogászati alapvető ellátásokról, hogyan kell fogat mosni. Úgyhogy a játék mellett azért nagyon sokat tanulhatnak is a gyerekek.
16: Mi játszva tanítjuk mindig a gyerekeket, illetve játszva vizsgáljuk, kezeljük is őket. Nekünk van például egy orvosi rendelőnk, ahova ha valaki bejön az utcáról, és még nem volt nálunk, akkor teljesen megdöbben, mert bemegy, nem lát fehér köpenyt, nem lát semmiféle orvosi műszer, csak játékokat, és a szakembereink úgy vizsgálják, tesztelik a gyerekeket, hogy a gyerekek közben játszanak. Egy szakember ugyanúgy látja, hogy a gyereknek milyen a mozgása, milyen az elváltozása, hogyha egy labdafürdőben van, vagy az ugrálóvárban, hogy nem tud olyan egyenesen ugrálni, vagy rossz az egyensúlyérzéke, mint hogyha egy vizsgálóasztalra felállítaná. És éppen ezért nálunk, amikor jön egy gyerek vizsgálatra, akkor nem sír, hanem rohan előre, hogy már jöjjön be a vizsgálatra. Ugyanígy van a gyereknapon is. Nagyon sok játék van, nagyon sok helyen a gyerekek élvezik a játékot, de közben azt mondjuk, hogy Pistike, gyere be a fogászati buszba. És akkor Pistike bejön, ott csodálkozik, hogy mi minden van, és akkor először mindjárt azt megkérdezik, de hol van az arcfestő? Hát az orszfestő azt akkor kapod meg, amikor kimész, mert először azt szeretnénk megkérni, hogy üljél már itt le, és hagyd nézzük meg a fogadat. És az esetek 99%-ában Pistika azt mondja, hogy persze csak sielsetek, mert szeretnék utána az arcfestőhöz, meg a lufihajtogatóhoz menni. De van is olyan is, hogy a lufihajtogatót behívjuk a buszba, hogy még jobban eltereljük a gyereknek a figyelmét.
0: Bár ön nagyon sokszor ezeken a gyermeknapokon szervezőként van ott és dolgozik, figyeli, hogy mi minden történik, hogy minden rendben menjen, de mégis amikor van pár pillanat, hogy megálljon, akkor mit lát a gyerekeken?
16: A mosolyt, a kacagást, nagyon jól érzem magamat, amikor elmegy mellettem mondjuk egy család, és látom, hogy a gyerek, látom, hallom, hogy a gyerek úgy rángatja anyukának, apukának a kezét, vagy a nadrágját, és azt mondja, de miért ne üljek fel 6-szor is a légvára, amikor az most ingyen van. Most nem mondhatod, hogy sokba kerül, mert ingyen felülhetek. És akkor ilyenkor nagyon jól érzem magamat, és ezért remélem, hogy még 5 évig tudom csinálni, aztán 5 év múlva nyugdíjba fogok menni.
0: Akkor meg már tényleg ki mehet csak szórakozni ön is.
16: Igen, az lehet, hogy ki fogok totyogni 5 év múlva, és fogom élvezni, illetve 6 év múlva, 5 év múlva még csinálom, 6 év múlva, mert akkor látni fogom, hogy na még mindig van, és remélem, hogy még mindig lesz is.
0: Ez volt a nagyítás, amelyben a gyermeknapról hallottak. A hangmérnök Schwarz Nóra és a felelős szerkesztő Bestin Anita nevében is köszönöm a figyelmüket, a szerkesztőt Deák Dórát hallották. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Hamarosan a Kívánság kosár című műsor következik.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: 15 óra 30 perc, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Fehérvári Petra. A reaktortér közelében okozott károkat tegnap az ukrán dróncsapás a záporizsjai atomerőműben, közölte az orosz védelmi minisztérium. A becsapódás a 6. blokk egyik gépházának homlokzatában okozott károkat. A támadásban senki sem sérült meg. Az atomerőmű rendes üzemmódban tovább működik. A tárca közölte azt is, hogy az orosz csapatok 5 frontszakaszon is előre nyomultak Ukrajnában. Világszintű imádságot tartottak tegnap este a békéért, 14. Leó pápa kezdeményezésére. Az egyházfő a vatikáni kertekben lévő Lourdi barlangnál vezette a szertartást, amelyhez a világ több kegyhelye, például a Mátra, Verebély, Szent Kúti nemzeti kegyhely is csatlakozott. A Magyar Hősök emlékünnepe alkalmából rendeztek ünnepséget reggel a Fiumei úti sírkertben. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter az 52-es hősi parcellánál arról beszélt, hogy a hősiesség valódi jelentése a szolgálat, a helytállás és az áldozatvállalás. Az országgyűlés 2001-ben fogadta el az emlékünnepről szóló törvényt. A gyerekeket ünneplik a Kossuth Lajos téren délután 5 óráig. A résztvevők különböző kézműves programok közül választhatnak. Készíthetnek például saját pecsétes oklevelet az aranybulla mintájára, színes tésztákból felépíthetik az országházmását, vagy előre gyártott sablomból saját szent koronát készíthetnek maguknak. Országszerte napos, gomoly felhős az ég. Néhol előfordulhat zápor, egy-egy heves zivatar. A szél megélénkülhet. Holnap felhős időre számíthatunk néhány órás napsütéssel. Sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar, néhol felhőszakadás. Hajnalban 10-19, holnap 21-28 fok várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Kívánságkosár a Kossuth Rádióban. A műsorvezető Balogh Tamás.
3: Köszöntöm Önöket a szerkesztővel, Toldi Szabolcsal. Útjára indul a Kossuth Rádió kívánság műsora, amelyben ma is hallgatóink kedvencei forognak. A zenei kérések kapcsán tárcsázzák bátran a 061 vagy 0630-as előhívóval a 759-51-00-as telefonszámunkat. Várjuk megkeresésüket levélben is. Címünk 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. A borítékra írják rá Kossuth Rádió kívánságkosár. És még egy opció, kívánságkosár@mtva.hu. Csak egy képregény. Hallgatjuk a Kati és a Kerek Perec dalát műsorunk legelején Csaba kívánságára.

0: Kívánságkosár minden vasárnap. A magyar irodalom egyik legszívbe markolóbb alkotása a Pál utcai fiúk, amely felnőtteket, fiatalokat egyaránt megérint. Molnár Ferenc 1906-ban megjelent regényéből Dés László, Geszti Péter és Grecsó Krisztián varázsolt zenés darabot a Víg Színház színpadára, ahol ugyanúgy megelevenedik a grund, a gittegylet, a fűvészkert és nemecsek megrázó önfeláldozása. Mi vagyunk a grund, forog Wunderlich József, Vecsei H. Miklós és Király Dániel közöse, amellyel Mária zenei kívánsága teljesül.
1: Csónakos, itt leszek.
2: Barabás,
3: itt leszek.
2: Nemecsek,
4: itt leszek.
2: Leszik,
4: itt leszek.
2: Richter,
5: itt leszek.
2: Weiss,
6: itt leszek.
2: Csele,
7: itt leszek.
2: Kolnai,
8: itt leszek.
2: Boka, itt leszek.

0: Ez a Kossuth Rádió, benne pedig a Kívánság Kosár. László kérésével folytatjuk a műsort. Jó napot kívánok!
1: Szeretettel köszönöm, kedves minden rádió hallgatót, és természetesen őket is, kedves Szabolcs és Tamás. Egy olyan kéréssel keresném meg önöket, hogy egy kivételes adottságokkal bíró, és a 60-as évek végén a magyar könnyűzenében mondhatni stílusteremtő énekes, zenész, zeneszerző egyik, hát általam mondhatni, emblematikus számát kérném, ez pedig a Dohánypüstös terem, természetesen a Metró előadásában.
0: Hogyan jutott eszébe Sök Otto, Stefanovics Dusán szerzemény?
1: Igen, ők voltak a szerzők. Na most nagyon köszönöm, hogy megemlítette Sök Otto nevét, mert egy páratlan adottságú, tehetségű, zseniális zenész, zeneszerző, hát mondhatni a Metró házi zeneszerzője volt, szép emlékű néhai Sök Otto, és hogy most összekapcsoljam Ferenreis Károllyal, hát robbanásszerű változást hoztak az akkori úgymond angliai tanulmányútjáról hazatérő zenés zseni által. Nem csupán a Metró, hanem az egész magyar könnyű zene életében. Engedje meg néhány szám címét megemlítsek, hát nem vagyok elveszett ember, Bell, a részeges kutya, ülök egy rózsaszínű kádban, felmásztam egy jó nagy fára, citromízű banán, Pácsek néz. Hát tény, hogy Sök Otto szerintem kicsit tréfásan fogalmazva rá akadt a gombra a felöltőhöz Koresz személyében. Egy életerős, törölmetszett, vérbő, progresszív rock, alternatív rock, jazz rock, ki tudja, mert bárminek mondhatnám, zenét honosítottak meg kis hazánkban, mert mindaddig ilyen nem volt. Hát amit aztán később követtek többen.
0: Bizony, bizony. Nagyon örülök, hogy ilyen különlegességet választott attól az úriembertől, aki egyébként talán távközlési technikumot végzett. De hála jóinek nem abban helyezkedett el, hanem inkább a zeneszövegírás felé kanyarodott. És kíváncsian várom a dalt, és ezt most teljesen komolyan mondom, mert nem tudom, mikor hallottam utoljára. Úgy egy-kettő szövegrészlet megvan, de nem tudom felidézni a dallamvilágát. Úgyhogy szerintem sokan lesznek így, hogy így homlokra csapnak, biztos hogy ja, tényleg.
1: Biztos vagyok ugye? Benne, kedves Tamás. Ugye? Így van. És még annyit, hogy itt Karesznek a személyiségét, egyéniségét, képességeit, hogy ezt olvastam, hallottam, hogy ő alapvetően nem basszusgitárosként kezdett, meg nem szaxofonosként, hanem zongorista és klarinét tanfolyamokra járt, tehát azon ritka korabeli zenészek közé tartozott, akik úgymond tanulták a zenét.
0: Bizony. Ez is abszolút igazság. Köszönöm szépen, László, hogy itt volt velünk. Indítjuk a dalt.
1: Nagyon szépen köszönöm. Jó egészséget kívánok.
0: Viszont kívánom, viszont hallásra.

0: Kívánságkosár a Kossuth Rádióban.
1: Üdvözlöm, Balogh úr, János vagyok, Budapestről Udo Jürgens szerzeményét, a The Music Played című számot szeretném küldeni Évikének Matt Monroe angol énekes előadásában. Köszönöm szépen, viszont hallásra!

0: Ez a Kossuth Rádióban a Kívánság Kosár. Tegnap délután ismét jelentkezett a Rádió Kabaré, ebből hallgassunk meg egy részletet.
1: Itt van velünk Szerednyei Béla.
2: Köszönöm a bizalmat.
1: Zugatabs, de hát egyértelmű, a tévéképernyőkről, mozi vászonról, szinkronból is ismer a nagy érdemű, de azért elsősorban színházi színész vagy. Így megkerülhetetlen a te pályádon a madács.

0: vonatnak a kéménye. Egy ilyen nagy spanyol gallér volt a vonatnak a frontja, és egy nagy köpeny, így állt össze a vonat. Mikor azt mondta a koreográfus, hogy akkor most a vonat összeomlik hirtelen egy adott zenére, és a cilinder menjen ki a színpadról, mondta ő, mondtam, jó, hát akkor viccesen hogy tud kimenni a színpadról, úgyhogy nem így viszem ki, mert így bárki ki tudja vinni, hanem így elengedtem egészen a földig, hiszen bokámig ért. Elindultam vele, úgy nagyon viccesen, ez nagyon tetszett mindenkinek, különösen a gyerekeknek. Majd véletlenül mellé léptem a színpadnak az egyik lábommal, és beestem az első sorba. Az elég kellemetlen volt, mert alig bírtak hárman fölemelni, hogy valahogy kimásztam belőle.
1: A tegnapi rádiókabaréból hallhattak egy részletet, a stúdióban pedig Vida Péter, a rádiókabaré kreatív vezetője. Szerbusz, köszöntelek.
2: Kellemes délutánt kívánok a hallgatóknak.
1: Hogyan tudja egy színész megállni azt, hogy ne eljátsza a műsorvezetőt, hanem műsorvezető legyen? Például a Magyarország szeretlekben.
2: Nagyon jó kérdés, és ezt már annak idején a Réphülöpi mólón is prioritásban tartottam, hogy ezt tisztázzam le magamban, hiszen ott Vida Péter fog ülni a szedben, és a műsorba érkező vendégeket ő fogja faggatni. Tehát nem szabad eljátszani a műsorvezetőt vélt vagy valós kliséik alapján, mint a rossz zsarú, jó zsarú, vagy tudálékos, vagy butuska. Nem szerep. Én valóban végignéztem például azt a születő, akkor elsőnek bemutatott videoklippet, mert teljesen máshogy csillant az énekesnő szeme, amikor megkérdeztem, hogy úgy láttam, hogy ezt egy snitbe vettétek fel, és ugyanaz a hegedűs jött vissza a 2:30-nál, aki az elején hegedült, és akkor látszott, hogy egyrészt látta rajtam, hogy én tényleg végignéztem, és valós a kérdés, és ebből a normális emberi kapcsolatból tudtunk beszélgetni. Az általad emlegetett Magyarország szeretleket pedig, amit nagyon-nagyon szeretek, mert a vendégekkel, többek között Balogh Tamással is, aki majd az őszi idényben fog megnyilvánulni, hiszen ezek ugye rögzített adások. Nekünk ott csapattá kell kovácsolódnunk, összetenni tudásunkat, és nincs mit eljátszani. Itt mindenki magát adja, saját életéből sztorizik, lett légyen az humoros felhangú, vagy akár érzelmi, lelki húr pengető, mindig ugye egy adott tematika kapcsán. Nem is szabad szerintem azon gondolkodni, hogy hogy mesélni ezt akárki is, mert ezt az a vendég, az a sportoló, énekes, médiában jártas szakember meséli, hiszen ő vele történt, és az egyes szám első személynél nincsen személyesebb. Nincs is szerep, se a műsorvezetőnek, se a Magyarul szeretjük zenekar két énekesének, Enikőnek és Dávidnak, se ugye csapatkapitány kollégámnak, Nagy Adréknak, mert lehet, hogy egyébként civilben énekesnő, de ott akkor is nem énekelni fog, hanem csak örül, hogy na akkor ezt a dalt viszont a piros csapat ismerte fel.
1: Mit fogunk most hallani?
2: Nagy örömünkre Szerednyei Béla volt vendégünk a Rádiókabaré legutóbbi felvételén, és hát ő ugye emblematikus műzikelekben nyilvánult meg évtizedeken keresztül a Madách Színház színpadán. Idézzük most fel a József és a Színes Szélesvásznú Álomkabátból a Fáraó sztorit, amit Hüvös Völgyi Ildikóval vezetnek elő.
1: Szóljon! Köszönöm, hogy itt voltál!
2: Én köszönöm a meghívást!

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A Vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A Vásári bérletet keresse az mrm.jegy.hu oldalon.
2: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával két kamarahangverseny várja önöket június 4-én a Doknányi Ernő Zenei Központban. 18 órakor barokk és klasszikus alkotásokat játszik. Vizsói Lívia Fagott, Varga Laura Fuvola, Tóth Györgyi Oboa, Greg Samárta Hegedű, Rácz Gábor Brácsa és Tóth Németh Henrietta Gordonka művész. 20 órakor pedig Kállai Ágnes, Gordonka és Erdélyi László zongora művész adja elő Bach, Scarlatti, Rameau, Liszt, Brahms, Piazzolla és Elgar műveit. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
0: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
3: 16 óra. Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Fehérvári Petra. A reaktortér közelében okozott károkat a tegnapi ukrán dróncsapás a zaporizsiai atomerőműben, közölte az orosz védelmi minisztérium. A támadásban senki sem sérült meg. Az atomerőmű rendes üzemmódban működik tovább. Ma az erőmű szállítási részlegét érte dróntámadás, több jármű megsemmisült. Közben több oroszországi régióból is ukrán drón és tüzérségi támadásokról számoltak be. Rosztov megyében egy üzemanyagraktár gyulladt ki, Szaratovban pedig egy ipari létesítményben keletkezett tűz. A Krím félszigeten üzemanyagkorlátozásokat vezettek be. Öten felépültek az ebola vírus ritka, bundibugyó nevű variánsával történt fertőzésből, közölte az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója. A szervezet pénteken erősítette meg egy páciens felépülését, ez volt az első dokumentált gyógyulás a mostani járvány során. A rendkívül fertőző, vérzéses lázzal járó ebola május közepén bukkant fel a Kongói Demokratikus Köztársaságban. A járvány gyorsan átterjedt a szomszédos Ugandára is. Akkorban eddig 246-an haltak meg. A vasúttal összehangolt buszmenetrend lép életbe a Mátra térségében. Június 20-ától sűrűbb járatokra, jobb csatlakozásokra és több közvetlen kapcsolatra lehet számítani a régióban, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, Heves és Nógrád megyében a korábban rövidebb szakaszokon közlekedő járatokat összekötik, így kevesebbszer kell átszállni. Salgótarján és Eger között két óránként közvetlen járatok indulnak, Gyöngyös vasútállomása mellett pedig új buszforduló épül ki. A kormány nem támogatja a debreceni akkugyár további bővítését, jelentette ki a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára. Tárkányi Zsolt a Debrecinernek adott interjúban hangsúlyozta, az új kabinet az eddigieknél szigorúbban fogja szabályozni az akkuipar működését. A Debrecen érintő tervekkel kapcsolatban az államtitkár elmondta, céljuk a korábban bezárt 106-os vasútvonal mielőbbi újranyitása, valamint a nagyállomás felújítása, amelyet egy új, komplex közlekedési csomóponttá alakítanának át. Gyorsan terjed az e-cigaretta a fiatalok körében, amit az iskolák gyakran nem tudnak megfelelően kezelni. Hívta fel a figyelmet az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet a mai dohányzásmentes világnap alkalmából. Egy 14 ország részvételével végzett nemzetközi felmérés szerint egy év alatt mintegy másfélszeresére nőtt az új nikotintermékek használata a diákok körében. Szakemberek szerint a dizájn, az ízesítés és a marketing vonzóvá teszi ezeket a termékeket, miközben több országban hiányoznak az iskolai megelőzési programok és a kockázatokkal kapcsolatos kommunikáció. Nem történt komolyabb rendbontás a tegnapi Bajnokok Ligája döntő idején Budapesten. A rendőröknek mindössze 13 esetben kellett intézkedniük, 6 embert állítottak elő. A mentősök 91 esetben nyújtottak segítséget a mérkőzés napján. A Puskás Arénában 59 embert láttak el, 8 szurkolót kórházba is vittek. Ma reggel egy embert eszméletlen állapotban találtak a Puskás Aréna közelében. A svájci férfi egy elektromos roller mellett feküdt a járdán. A mentők kórházba vitték, ahol magához tért, sérülései súlyosak. A baleset körülményeit vizsgálják. Mivel a külföldi szurkolók többsége ma hagyja el a fővárost, a rendőrség továbbra is megfelelő erőkkel biztosítja a közrendet. Holnaptól félpályán lezárják a szolnoki Szent István Tisza hidat. A várhatóan egy hónapig tartó munkálatok alatt jelzőlámpával irányítják a forgalmat, torlódásra kell számítani. Az új szerkezet beemelésekor várhatóan 12-én és 13-án éjszaka teljesen lezárják majd az átkelőt. Országszerte napos, gomoly felhős az ég, elszórtan lehet zápor, egy-egy heves zivatar. Nagy területen megélénkül a szél, éjszaka beborul az ég, holnap felhős időre számíthatunk, néhány órás napsütéssel. Sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar. Hajnalban 10-19, holnap 21-28 fok lesz.
0: Műsorajánlat. Iskola példa Tarnabodon.
4: A babzsákkal valaki kiállt, Márti néni velek egy zenét, és akkor arra táncolunk.
5: Reggel tornászunk.
6: Neki a legeslegőbb dolog, ami történhet, az a mozgás. Az mindent fejleszt.
7: Hogyan sikerült egy kis 700 lelkes faluban csodaiskolát teremteni, szömében hátrányos helyzetű gyerekek számára, ahol a tanárok állandóan képezik magukat, a gyerekek pedig nagyon szeretnek iskolába járni. A Tarnabodi Máltai Általános Iskolában jártunk.
0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Hétfőn délelőtt, 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
8: Pirosak és a zöldek oldaláról is árad a versenyszellem, és egyikük sem szeretne alul maradni. Kattanjon!
9: Jó követ!
8: Színes kövekkel összerakott díszítmény.
9: Mozaik.
8: Mozaik, tökéletes.
9: Gitár!
10: Magyarország, szeretlek! Ma 19 óra 45 perc kor a Dunán.
0: Kívánságkosár a Kossuth Rádióban. A műsorvezető Balogh Tamás.
11: Folytatódik kívánságműsorunk az önök kedvenceivel. Telefonszámunk 061 vagy 0630-as előhívóval 759-51-00. Várjuk leveleiket a 1037 Budapest Kunigunda útja 64 szám alá. E-mail címünk pedig kívánságkosár@mtva.hu. Kedves Tamás, kezdődik egy e-mail. A drága férjemet szeretném köszönteni Yves Montand egyik vidám dalával. Nagyon köszönöm. Lakatos Imréné. Nagyon szívesen. Küldjük a Bella Ciao című világsikert 1964-ből.

Ez a Kossuth Rádió kívánság műsora, benne egy születésnapi üzenet és a hozzá kapcsolódó dal. Nyírmadán Anikót köszönti Ferenc Máté szalkáról Vámosi János közkedvelt melódiájával. Ne hagyd el soha!

0: Ha vasárnap, akkor kívánság kosár itt a Kossuth Rádióban. Itt van velünk Éva. Kezét csokolom.
1: Igen, jó napot kívánok.
0: Éva, honnan hív minket?
1: Nyírbátorból.
0: Milyen dalt szeretne hallani, drága Éva?
1: Kovács Katitól a régi ház körül a nővéremet szeretném köszönteni, ugye mondtam is. Annyira zavarban voltam, mert nem hittem el, hogy ez a szám él. És valamikor régen írtam, ja, hát az is a kívánság műsorban, amit a tévében mutatnak, hogy valamikor írtam oda is levelet, és küldtek is számot, és most nem mondom, megpróbálom, mert leírtam a telefonszámot, nem mondom, hogy jövök, és annyira meglepődtem, zavarba jöttem, hogy mint most is zavarba vagyok.
0: Ne tessék,
1: pedig
0: ne tessék.
1: Már nem vagyok, ti nincsen.
0: Hogy hívják a kedves testvérét, akit köszöntünk?
1: Margitnak hívják, tegnap volt, 83 éves, május 30-án.
0: Ó, hát fantasztikus, hát nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk.
1: Azért gondoltam, na mondom, megpróbálom, hát hogyha örömet tudok hozni nekik.
0: Indítjuk a felvételt. Jó, Kovács Kati a régi ház körül, és akkor az ön testvérének még egyszer nagyon-nagyon boldog születésnapot kíván a Kossuth Rádió kívánság kosár stábja.
1: Hát. Ezt majd nekik mondja el.
0: Most mondtam. Most mondtam. Köszönöm szépen, hogy itt volt, Éva drága, és akkor indítjuk a felvételt, jó?
1: Jó, köszönöm szépen.
0: Viszonthallásra.
1: Viszonthallásra.
0: A dalhoz kapcsolódik még egy e-mail üzenet is. Német Angélának névnapja alkalmából Veresegyházára küldi édesapja, az édesanyjára is emlékezve.

0: Folytatódik a kívánságkosár itt a Kossuth Rádióban, és itt van velünk Margit, kezét csokolom.
1: Jó napot kívánok!
0: Milyen dalt játszhatunk önnek a Kossuth Rádió archívumából?
1: Hát ez a baj, hogy egyáltalán nem tudom. Na. Csak annyit tudok mondani, hogy ez minden nap van egy olyan műsor a Kossuthon, hogy mit szól hozzá. Van, mikor a Tarics Péter a szerkesztő. Igen. Amikor ő van, akkor ezt a zenét fölteszik, mikor vége a műsornak 17 óra 15-kor. De olyan csodálatos, és csak egy részlet, de nem tudjuk, hogy mi lehet ez, de nagyon tetszik nekünk ez a zene. Uh-huh. Hogy ez milyen zene, vagy kísérő zene, vagy valami film, nem tudjuk.
0: Uh-huh. Énekelnek benne?
1: Nem énekelnek, csak csodálatos zene van benne.
0: Nem is kellett volna kérdeznem, mert közben a műsor szerkesztője Toldi Szabolcs már integet, hogy megvan, megvan. Hát ő a villámkezű. Az a dal címe, hogy Praise, mint dicsőítés, magasztalás, és egy amerikai együttes, tehát eredetileg egy amerikai együttes a Pat Metheny Group zenéje. Na ez dolgozta át a Seconda Practica Orchestra. És ezt a verziót szokták játszani délutánként. Indítjuk ezt a gyönyörű zenét.
1: Na hát! Ezt nem gondoltam volna, hogy ilyen rendes emberek is vannak még.
0: Jaj, neked ez zavarba jövök, drága Margit.
1: Jaj, nekem, nagyon kedvesek. Mert a végén köptem még be az, hogy a telefonszámom, mert mondom, biztos kellett volna előtte, mert én nem szoktam ilyen műsorokba telefonálni. De mondtam a férjemnek, hogy mondom, megpróbálom, olyan gyönyörű ez a zene, hát ha lejátszák.
0: És sikerült is. Na, hát drága Margit, köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, indítjuk a felvételt.
1: Nagyon köszönöm.
0: Viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.

0: Kívánságkosár a Kossuth Rádióban.
1: Jó napot kívánok, Salai Lajos vagyok Hartáról. Édesanyám emlékére szeretném kérni a Lord nevű zenekartól a Vándor című dalt, és küldöm mindenkinek, aki szereti. Köszönöm szépen, viszont hallásra!

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: 16 óra 30 perc, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Szlotta Judit. Az uniós forrásokból 1,4 milliárd eurót fordíthat Magyarország a villamosenergia hálózat fejlesztésére, több tízezer okos mérő telepítésére és a rendszer korszerűsítésére. Ezt a gazdasági és energetikai miniszter írta a közösségi oldalán. Kapitány István közölte, így mintegy 5000 megawatt új megújuló energia kapcsolódhat be a magyar rendszerbe, ami több nap- és szélerőművet, több tiszta energiát, nagyobb energiabiztonságot, több beruházást és új munkahelyeket jelent. Elítéli a magyar kormány a szabadkai zászlóégetést, ezt írta a közösségi oldalán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, aki a szabadkai középiskolai ballagáson történt incidensre reagált. Tar Zoltán szerint a magyar-szerb kapcsolatok, azon keresztül pedig a vajdasági magyarok helyzete kiemelten fontos a magyar kormány számára. A miniszter elmondta, ezért kell felszólalnunk, amiatt, ami Szabadkán történt a vajdasági magyar diákokkal. Öten felépültek az ebola vírus ritka bundibugyó nevű variánsával történt fertőzésből, közölte az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója. A szervezet pénteken erősítette meg egy páciens felépülését. Ez volt az első dokumentált gyógyulás a mostani járvány során. A rendkívül fertőző, vérzéses lázzal járó ebola május közepén bukkant fel a Kongói Demokratikus Köztársaságban. A járvány gyorsan átterjedt a szomszédos Ugandára. A kórban eddig 246-an haltak meg. Országszerte napos, gomoly felhős az ég, néhol előfordulhat zápor, egy-egy heves zivatar. Holnap felhős időre számíthatunk néhány órás napsütéssel. Sokfelé lehet zápor, zivatar. Hajnalban 10-19, holnap 21-28 fok lesz.
2: Kívánságkosár a Kossuth Rádióban. A műsorvezető Balog Tamás.
3: Egy röpke szünet után vissza a hallgatói kedvencekhez. Kívánságvonalunk száma 759-51-00, amelyet a 061 és a 0630-as előhívóval egyaránt tárcsázhatnak. Levélcímünk 1037 Budapest, Kunigunda útja 64, még elektronikus úton a kívánságkosár@mtva.hu címre írhatják meg, mit hallanának szívesen. Mártit Mezőberényben köszönti nagy szeretettel egy kedves, régen látott barátja DJ Bobó dalával. Mi is gratulálunk! We'll

0: Ez a Kossuth Rádió, benne pedig a kívánság kosár. Itt van velünk Sándor. Jó napot kívánok!
1: Jó napot, Tamás!
0: Sándor, milyen dalt szeretne hallani a Kossuth Rádió archívumából?
1: Az OCB Szöegyüttes Ójájá című dalát. Szeretném hallani.
0: Oszibisza Vojája. Volt ez valaha itt a kívánság műsorban? Nézek, Szabolcsra bólogat, hogy nem. Tehát beletrafált, ezt a dalt még soha senki nem kérte, ennek megfelelően mi soha nem is játszottuk. Hogyan jutott eszébe ez az együttes?
1: Nézze, nem tagadom, 70 éves vagyok, és nekem a tínédzser korom az Oszibisza többek között, amikor ők nagy zenészek vagy híres zenészek lettek. Egy 8 tagú afrikai társaság, ugye, és megtetszett az a ritmikus zene, amit ők produkáltak. Meg hát nagyon sok más zene is, de többek között ők is.
0: Igen, ők egy gánai csapat Londonban alakult, és afro-rock talán valahogy így pozícionálták őket,
1: így,
0: ugye?
1: Titulálták.
0: Igen. Hát az biztos, hogy egy különleges hangzásvilágot hoztak létre.
1: Igen. Még talán egy tag nevére is emlékszem, Teddy Osszei, ha jól emlékszem. Hát ő is egy színes bőrű, mint az többi társa. Hát ennyit tudok mondani erről a csapatról.
0: Nem akartam rávágni, hogy ó, bizony, igen, Teddy Osszei, de gyorsan rákerestem, és tény és való, hogy vokalista, illetve a vezető énekes volt, szaxofonon játszott egyébként, és szinte az összes fúvós hangszeren, igen.
1: Hát,
0: micsoda memória. Köszönöm szépen, Sándor, hogy itt volt velünk, indítjuk a felvételt.
1: Köszönöm is a hívását.
0: Viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.

0: Ez a Kívánságkosár itt a Kossuth Rádióban, és itt van velünk Tündérke. Jó napot kívánok!
1: Igen, jó napot kívánok!
0: Honnan a név a Tündérke? Nekem nagyon tetszik, csak kíváncsi vagyok.
1: Nagyon szépen köszönöm, nagyon kedves. Hát igazából az egyik tulajdonságom, azt elmondhatom, hogy tényleg, hogy a jótékonykodás, a másik meg az különös megérzések. És így ebből jött a Tündérke, és nagyon sokszor hallottam már másoktól is, de igazából a volt barátaim elneveztek Bosszinak, úgyhogy aztán így jött ez a Tündérke szó, ezett belőle.
0: Ja, hogy a két véglet, Bosszitól egészen a Tündérkéig. Mert igen, nyilván a jótékonykodáshoz jobban kapcsolódik a Tündérke, mert igen, gondolkodtam rögtön én is, hogy tud varázsolni, vagy repülni, de az kevésbé lett volna igaz, mint a jótékonykodás. Na, félre a tréfával, kanyarodjunk komolyabb dallamok irányába. Mit szeretne hallani?
1: Tehát igazából van egy csodálatos szép dal, és valószínű, hogy a feldolgozás igen, Kökény Attilától, és amit én jelenleg hallgatok, és mai napig is, az Oli, a Gondolok rád dalt, és ugye ezt szeretném küldeni az én szerelmemnek Kőszegre.
0: Kőszegre, és ön honnan küldi, azt tudhatjuk?
1: Én Veszprémből, igen.
0: Veszprémből közel. Milyen gyakran találkoznak?
1: Hát az a baj, hogy nem gyakran, mert ő kint van külföldön, elég sokat dolgozik, és pont ez miatt gondoltam azt, hogy így a távolság az nagyon-nagyon nem jó. Igen.
0: Értem, tehát akkor nem tudnak annyira. Pedig, igen. Hát mennyi lehet az, nem akarok butaságot mondani, 150 kilométer, vagy...
1: Hát valószínű,
0: körülbelül annyi, de hogyha kint dolgozik külföldön, de hogy milyen kedves azért öntől, hogy így gondol rá, és akkor meglepi ezzel a dallal. De jó.
1: Igen, hát ez egy nagyon régi történet igazából, ez is egy ilyen varázslatos dolog volt, hogy bocsánat, hogyha ezt így el szabad mondani, hogy 17 évvel ezelőtt egy balatoni vendéglátóhelyen látott meg ő, és rá pedig ilyen 10 év múlva pedig leszólított az utcán, és nem tudta, hogy én vagyok. És én sem tudtam, hogy ő az, és így jött össze ez a nagyon szép találkozás, hát kisebb-nagyobb megszakításokkal, de hát most úgy néz ki, hogy talán sikerülni fog.
0: Szurkolunk, nagyon szurkolunk. Valahogy, én mindig azt szoktam mondani, hogy véletlenek nincsenek. Tehát 10 évvel azelőtt ugye megtörtént az, hogy találkoztak, volt valamilyen beszélgetés, pillantás, és hogy utána ugyan teljesen más irányba mentek, de mégis megtörtént az a dolog. Tehát ez nem véletlen, nem véletlen. Hát a jó dolgokért ugye meg kell küzdeni, harcolni. Most ezt teszik, aztán meg majd hátradőlhetnek.
1: Hát, én nagyon remélem, hogy így lesz.
0: Addig pedig gondoljanak egymásra a Kökény Attilával egyetemben, jó? Jön a dal.
1: Jó, rendben van. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Kellemes napot. Köszönöm
0: viszont
1: szépen.
0: Viszont kívánom, viszont hallásra.
1: Köszönöm.

0: Kívánságkosár a Kossuth Rádióban.
1: Jó napot kívánok, Komáromi Tünde vagyok, és Amanda Lee-től szeretnék egy számot kérni. Köszönöm szépen.

0: Kívánságkosár, itt a Kossuth Rádióban és szerkesztői ajánlathoz érkeztünk ennek megfelelően. Toldi Szabolcs, a műsor szerkesztője már a stúdióban. Szerbusz!
1: Szia Tamás, köszöntöm a kicsiket és a nagyokat is, mert egyébként gyereknap van, ezt így megjegyzem. Ennek kapcsán hoztam, ha nem is mesét, de egy vidám dalt és a kedves történetet. Hol volt, hol nem volt, volt négy testvér, Ellen, Wayne, Meryl és Jay. Elindultak Disneylandbe megcsodálni Donald kacsát, Mickey Egeret és a többi mesefigurát. A gyerekek egyforma, matróz stílusú ruhában voltak, így az emberek azt hitték, hogy ők is fellépők. Rögtönöztek hát egy kis éneklést a látogatóknak, ami olyan jól sikerült, hogy a park vezetősége azonnal szerződtette őket. Nos, így indult az Osmonds együttes pályafutása. Disneylandből egyenes út vezetett a világhírű énekes Andy Williams tévéműsorába, show műsorába, amelynek állandó fellépői lettek. Közben bővült a csapat, mert hogy a hét testvérből végül öten alkották az Osmonds nevű formációt. A 70-es években a testvérek annyira népszerűek voltak, talán nem csak a gyerekek körében, hogy rajzfilm sorozatot készítettek róluk, képzeld el. A mesében a gyerekek a világ körül utaztak egy különleges busszal, és minden epizódban megmentettek valakit, vagy megoldottak egy rejtélyt, természetesen sok-sok zenével fűszerezve. Az Osmond testvérek koncertjei vizuálisan is lenyűgözőek voltak, hatalmas fehér overallokban léptek fel a gyerekek, ezeket flitterekkel és drágakövekkel díszítették, úgy néztek ki, mint a szuperhősök, sőt néha még görkorcsolyáztak is a színpadon éneklés közben.
0: Ahogy hallgattam, első körben a Jackson 5-ra gondoltam, de aztán úgy egy-egy információ elsiklott, és örültem, hogy mondtad, hogy kikről van szó. Osmond 5, mi volt a teljes nevük?
1: Ők annak idején Osmond Brotherkins kezdték a pályafutásukat, aztán ebből lett az Osmonds, amikor öt fősre bővült ez a csapat. Egyébként jó, hogy rákérdeztél a Jackson 5-ra, mert hogy a következő dalt eredetileg nekik írták, Michael Jacksonnak és a testvéreinek, aztán végül az Osmond tesók kapták meg.
0: Ezt fogjuk meghallgatni?
1: Igen.
0: Na így rájöveztem.
1: Wow. Abszolút, nagyon ügyes vagy. Egy rossz alma megrohasztja az egész kosarat, valahogy így szól az ismert közmondás, amelyre utalt a One Bad Apple című dalszerzője, de ellentétes előjellel. A szöveg egy fiúról szól, aki egy olyan lánynak énekel, akit korábban megbántott valaki. A lány emiatt bizalmatlan és fél az újabb csalódástól. A fiú próbálja meggyőzni, hogy attól még, hogy valaki rosszul bánt vele, még nem jelenti azt, hogy a többi fiú is ugyanúgy viselkedne majd. Vagyis adjunk egy újabb esélyt a boldogságnak, még akkor is, ha korábban értek minket csalódások.
0: Szóljon a felvétel, köszönjük, hogy itt voltál.
1: Én köszönöm.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 17 óra. Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Fehér Mári Petra. A mikrofonnál Szlotta Judit. Holnap reggel felkeresi Sulyog Tamás köztársasági elnököt Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő közösségi oldalán azt írta, mivel éjfélkor lejár a lemondásra adott határidő, reggel 8 órakor az igazságügyi miniszter társaságában keresi fel az államfőt. Magyar Péter még a választási győzelem után szólította fel lemondásra a köztársasági elnököt, és több közjogi méltóságot május 31-i határidővel. Sulyog Tamás pénteken közölte, hogy a Velencei Bizottság szakvéleményét kérte a kialakult alkotmányos helyzet értékeléséhez. Az uniós forrásokból 1,4 milliárd eurót fordíthat Magyarország a villamosenergia hálózat fejlesztésére. Több tízezer okosmérő telepítésére, valamint a rendszer korszerűsítésére. Ezt a gazdasági és energetikai miniszter írta a közösségi oldalán. Kapitány István közölte, így mintegy 5000 megawatt új megújuló energia kapcsolódhat be a magyar rendszerbe, ami több nap- és szélerőművet, több tiszta energiát, nagyobb energiabiztonságot, több beruházást és új munkahelyeket jelent. Hozzátette, a hálózatfejlesztések és a megújuló energiaprojektek nyomán a következő években további 1,5-2 milliárd eurónyi befektetés érkezhet Magyarországra. Elítéli a magyar kormány a szabadkai zászló égetést, ezt írta a közösségi oldalán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, aki a szabadkai középiskolai ballagáson történt incidensre reagált. Tarz Zoltán szerint a magyar-szerb kapcsolatok, azon keresztül pedig a vajdasági magyarok helyzete kiemelten fontos a magyar kormány számára, ezért kell felszólalni amiatt, ami Szabadkán történt a vajdasági magyar diákokkal. A miniszter hangsúlyozta, gyűlölet helyett minden helyzetben párbeszédre van szükség. Nem történt komolyabb rendbontás a tegnapi Bajnokok Ligája döntő idején Budapesten. A rendőröknek mindössze 13 esetben kellett intézkedniük, és 6 embert állítottak elő. A mentősök 91 esetben nyújtottak segítséget a mérkőzés napján. A Puskás Arénában 59 embert láttak el, 8 szurkolót kórházba is vittek. Ma reggel egy embert eszméletlen állapotban találtak a Puskás Aréna közelében. A svájci férfi egy elektromos roller mellett feküdt a járdán. A mentők kórházba vitték, ahol magához tért, sérülései súlyosak. Csak nem 800 embert állítottak elő tegnap este Franciaországban a Paris Saint-Germain bajnokok ligája győzelmét követő ünneplések és zavargások során. A francia belügyminiszter közölte, 57 rendőr sérült meg. A rendbontók autókat gyújtottak fel. Országszerte csak nem 700 tűzről érkezett jelentés. A rend fenntartására országszerte 22 ezer rendőrt vezényeltek ki, 8 ezeret csak a francia fővárosban. Gyorsan terjed az e-cigaretta a fiatalok körében, amit az iskolák gyakran nem tudnak megfelelően kezelni, hívta fel a figyelmet az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet a mai dohányzásmentes világnap alkalmából. Egy 14 ország részvételével végzett nemzetközi felmérés szerint egy év alatt mintegy másfélszeresére nőtt az új nikotintermékek használata a diákok körében. Szakemberek szerint a dizájn, az ízesítés és marketing vonzóvá teszi ezeket a termékeket, miközben több országban hiányoznak az iskolai megelőzési programok és a kockázatokkal kapcsolatos kommunikáció. Itthon egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az egyik ingatlan közvetítő legfrissebb elemzése szerint 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. A fővárosban és Debrecenben ma már 50 millió forint alatt alig lehet használt lakást venni. A fix 3%-os hitel sokaknak segít a vásárlásban, de felfelé hajtja az árakat. Országszerte napos, gomoly felhős az ég, a Dunántúl nyugati felén több felé, északkeleten elszórtan lehet zápor, egy-egy heves zivatar. Nagy területen megélénkül a szél. Éjszaka beborul az ég, és holnap felhős időre számíthatunk, néhány órás napsütéssel. Sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar. Keleten felhőszakadás is kialakulhat. Hajnalban 10-19, holnap 21-28 fok lesz.
0: Műsorajánlat.
2: Délelőtt.
3: A dohányzásról ma már általánosan tudjuk, hogy káros, mégis sokan nyúlnak elektromos cigarettához, hevítéses termékekhez vagy nikotinpárnákhoz, abban a hitben, hogy ezek biztonságosabb alternatívák.
4: Mivel már függőség megvan, és amikor így nem kapjuk meg a mennyiséget belőle, jönnek ezek a tünetek.
3: De valóban kevésbé veszélyesek ezek az új eszközök, vagy csak más formában tesszük függővé magunkat? A dohányzásmentes világnap apropóján arról beszélgetünk, hogyan változik a dohányzás és nikotinfogyasztás kultúrája, és milyen új kihívás. Sokkal szembesülnek az orvosok és családok. Balog Tamás vagyok, várom Önöket.
2: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban.
5: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
2: Kívánságkosár a Kossuth Rádióban. A műsorvezető Balogh Tamás.
3: Folytatódik kívánságkavalkádunk május utolsó vasárnap délutánján. Elérhetőségeink 061, illetve 0630-as előhívóval 759-5100, kívánságkosár@mtva.hu, posta címünk pedig 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. A múlt heti örökzöldben Majlát Júlia szerzeményeiből válogattunk. Jó szokásunkhoz híven ezúttal is megmutattuk, hogyan gondoltak újra egy-egy sikert a mai előadóink, köztük Mező Misi és a Budapest Bár zenekar, akik Dóra kívánságára műsorunkban is fellépnek.

0: A vasárnap akkor kívánság kosár itt a Kossuth Rádióban. Itt van velünk János, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, Balogh Tamás, üdvözlöm Önt és a Szabolcsot. Hát én a Illés Együttestől kértem a 1972-ben jelent meg a Adda Kezed című nagyalbum. És ebben volt egy olyan szám, hogy Szemétdomb. És ezt az Illés Lajos énekelte. És ezügyben annyit szeretnék mondani még, ami nagyon durva volt, hogy a kommunista rendszer akkoriban ezt az albumot betiltotta. Körülbelül egy olyan hétre, két hétre vagy háromra, nem tudom pontosan. 1973-ban vagy 72-ben, igen, édesanyám még vettek Miskolcon egy Orion tornyos zene.
0: Ja, hifi, a klasszik hifi tornyot, igen.
1: Igen, Orion, a híres Orion gyár, ami már, hát igen. És hát ilyen lemezeket veszegettem, tehát ilyen langyosok voltak, és ágyott a szomszédom a Csaba, de nézd, mit kaptam, mondom, mit vettem, azt mondja, Egerbe egy albumot, az a cím, hogy Add a kezed, Illés. Hú, mondom, hallgatjuk, és akkor jött a Szemétdomb. Uh-huh. Hát, az szenzációs volt az a szám. Az uh-huh. Nagyon, de betiltották. Másnap betiltották, képzelj el, Tamás, másnap.
0: Hát de ahogy említette, csak két hétre tiltották be, az is csoda
1: hát
0: egyébként.
1: De utána, hogy... utána kiengedték. Nem két hét volt, ez rövidebb volt, bocsánat, akkor tévedtem, de utána azt engedték, az acélertárs.
0: Uh-huh. Igen, igen. A három T-ből a harmadik T-t kipipáltatták. A dallal. Na hát, meghallgatjuk, hogy mi lehetett akkor a probléma a amakorban. Hát köszönöm szépen, János, hogy itt volt velünk, és azt meg külön, hogy ezt a kis emléket így a hifi toronnyal meg a szomszéd.
1: Hát igen, az Orion. Hát igen. Fantasztikus zenegép volt. Gerard francia lemezjátszója volt, pakolta a lemezeket automatikusan. Oh. Hát Tamás, én is nagyon szépen köszönöm, aztán legközelebb majd most mondom, így fogok kérni. A Hungári együttestő, ne add el a lelket.
0: Ja, legyen legközelebb. Köszönöm szépen, hogy igen. Itt volt velünk.
1: Én is köszönöm, Tamás, Isten áldja meg magukat. Minden jót.

Alig néhány perc, és kezdődik a Nemzeti Sportkrónika. Azt megelőzően azonban még teljesítjük gyorsan József kérését is. Így játszom. Forgatjuk a Honey Beast előadásában. Ne feledjék, zenei kívánságaik hétköznap is teljesülhetnek a Dankó Rádióban. Keressék bátran kollégáinkat is. Én most a szerkesztő Toldi Szabolcs és a hangmérnök Németh László nevében is szép estét kívánok. Balogh Tamást hallották.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Magyar Rádió énekkarának quintesszenciája a Sapszon bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő zenei központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az énekkar. A Sapszon bérletet keresse az mereme.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
0: Reklámot hallottak.
2: Nemzeti Sportkrónika.
3: Előnyben a Ferencváros a női vízilabda OB1 döntőjének harmadik mérkőzésén. Negyedik helyen végzett a magyar csapat a ritmikus gimnasztika Európa-bajnokságon. Visszavonult olimpiai bronzérmes karatésunk. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
2: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
3: Ma lezárhatja a párharcot a Ferencváros a női vízilabda OB1 döntőjében. Az FTC 2 győzelem után fogadja a BVSC-t. A mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Ebbe belehallgathatunk most a kommentátor Tóth Béla.
4: Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit a női vízilabda OB1 bajnoki döntőjének harmadik mérkőzésén. 3,5 perccel a mérkőzés vége előtt 9 góllal 17-8-ra vezet a hazai medencében játszó FTC. Most Lendvai Zoé lövésénél, tehát a zuglóiak játékosának lövésénél nem kis Alexandra kapus hárít, hanem a védő kezéről pattan tovább labda, és fordulhat a Ferencváros azért, hogy a mérkőzés folyamán először 10 góllal vezessen a labda Szilágyi kezében. 4 góljával a legeredményesebb Keszthelyi Rita, egyébként már a találkozó legeleje óta folyamatosan a Ferencváros vezet, ugyanis egy 3-0-ás sorozattal nyitotta ezt a találkozót a házigazda, amely a párharc két korábbi felvonását egyaránt megnyerte. 7, valamint 5 gólos különbséggel, tehát az FTC játékosok olyan tudatban ugrottak a medencébe, hogyha itt nyernek, akkor bajnokavatás történik. Az első negyedben csupán Dobi Dorina talált be az ugróiak közül. 7-1-re nyert azt a játékrészt az FTC. Ortiz 2-szer is eredményes volt. És innentől fogva igazából az a kérdés, hogy mennyi lesz a különbség a végén. Most az FTC továbbra is azért támad, hogy meglegyen a közte 10. Még egy kiállítása a BVSC számára, úgyhogy ember előnybe kerül az FTC. Kiküldték Lendvai Zoét. Emberforban a ferencvárosi támadás, Plevrito a kötélnél a rossz kéz oldalon át a túloldalra, és a kapufát találja el ennél a lövésnél Kunasz Anya. 2,5 perc maradt a mérkőzésből, Ferencváros BVSC 17-8.
3: Tóth Bélát hallották, ha minden igaz, akkor majd még bekapcsolódhatunk ebbe a közvetítésbe. De addig is még információ, hogy a Ferencváros férfi csapata is lezárhatja ma a párharcot a férfi vízilabda OB1 döntőjének harmadik mérkőzésén, hiszen az 18 óra 30 perctől játsszák majd, és ott az FTC a Honvédot fogadja. A mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti majd. Megfelelően gyógyul Vádri sérüléséből Neymar, így akár már a brazil labdarúgó válogatott világbajnoki nyitányán is pályára léphet. Ez Carlo Ancelotti szövetségi kapitány erősítette meg, miután olyan híreket lehetett olvasni, amelyek szerint a támadó esetleg hiányozhat majd a csapatnyitó mérkőzéséről a VB-n. 1-0-ra nyert a japán labdarúgó válogatott Izland ellen a világbajnokságot megelőző felkészülési mérkőzésen. A svájci jégkorong elit világbajnokság bronzmérkőzésén Kanada-Norvégia 0-2, a harmadik harmadban jár már ez a mérkőzés, és jelenleg 13 perc van még hátra, tehát jelenállás szerint Norvégia lehet a bronzérmes a svájci jégkorong elit világbajnokságon, és majd a döntőt 20 óra 20 perctől Svájc és Finnország játssza egymás ellen, és erről is majd beszámolnak a Nemzeti Sportrádióban, azt pedig már tudjuk, hogy a magyar válogatott története során először marad bent kétszer egymás után az elitben, és így jövőre is az A csoportos világbajnokságon szerepelhet majd. A magyar együttes kéziszer csapat 5 labdával a 4. helyen végzett a Várnai Ritmikus Gimnasztika Európa-bajnokságon. Visszavonult az aktív versenyzéstől Háspataki Gábor, a magyar karatesport legeredményesebb alakja. Az MTK sportolóját az országos bajnokságon búcsúztatták el ünnepélyesen. A 30 éves Háspataki legnagyobb sikerét a 2021-es tókiói olimpián érte, amelyen bronzérmet nyert a 75 kg-os súlycsoportban. A magyarok számára egyesben nem volt sikeres a Roland Garros, a Magyar Teniszszövetség Női Bizottságának tagja Gyészabó Csilla, erről Edvi Lászlónak beszélt a hazafutásban.
5: Roland Garros másfél napig tartott a magyaroknak. Fucsovics Márton, Marozsán Fábián, Gáfi Dalma, Bondár Anna, Udvardi Panna, öt versenyző, öt mérkőzést játszott. És nem feltétlenül kellett kikapniuk, nem feltétlenül kaptak olyan versenyzőt, olyan vetétársat, akit ki kellett kapni. Akkor ez most megint, ez meg a csúcsa a piramisnak, és ott is baj van.
6: Most hogy érted azt, hogy baj van igazából?
5: Hát ez elég nagy baj, nem tudod öt versenyzőnk közül egy sem meccset nyerni.
6: De én megfordítom a kérdést, ugyanis én azt mondom, hogy a teniszben számomra nem a világranglista a legfontosabb, hanem a Grand Slam torna. Jó. Mert a Grand Slam tornán...
5: Hát ott égtünk most meg.
6: Igen, lehet azt mondani, hogy esetleg kicsit jobb a ranglistájuk. Bejöhetnek olyan emberek, akik kevesebbet versenyeznek, más versenyprogramot állítanak össze, és egy Grand Slam tornán például simán mennek egy-két kört. Én azt gondolom, hogy a magyar játékosok nagyon kemény munkával hozzák össze azt a világranglistás helyezésüket, ami van. És talán ennek lehet a következménye az, hogy a Grand Slam tornán pedig ritkán, hát azért Fucsovicstól láttunk eredményt, Gálfi Dalmától láttunk eredményt, amikor harmadik, negyedik köröket mentek, tehát ők hoztak, a többieknél igaz, hogy elég nagy hiányérzetünk van ahhoz képest, ahol a világranglistán állnak, de ez megint visszatérünk oda, hogy tegyük össze a kezünket, hogy ott voltak a főtáblán.
3: És már csak egy magyar versenyzőt követhetünk a Roland Garroson, a francia nyílteniszbajnokság vegyes párosának nyolcad döntőjében. Stolár Fanny az amerikai Christian Harrison oldalán egy olasz dúó ellen játszik. Éppen néhány perccel ezelőtt kezdődött ez az összecsapás, jelenleg az első játszmában 2-0 az olaszoknak. És akkor újra kapcsoljunk a vízilabda mérkőzésre, hiszen a női vízilabda OB1 döntőjének harmadik mérkőzésén a Ferencváros a BVSC-t fogadja. Már nagyon kevés van hátra a mérkőzésből, ezt a meccset a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti, úgyhogy hallják Tóth Bélát.
4: Kesztei pörgette le ezt a támadó időt. A női vízilabda OB1 bajnoki döntőjének harmadik mérkőzésén 10 másodperc maradt még hátra, de itt már pocsisznak a játékosok, mert hogy már a számszerű végeredmény is biztos. A Ferencváros 19-8-ra megverte a BVSC-t, és ezzel eldőlt, hogy címet véd a női vízilabda bajnokságban, és egymás után másodjára bajnok, mert hogy a bajnoki döntő harmadik mérkőzésén is megveri a zuglói ellenfelét. Ezúttal 19-8-ra diadalmaskodik Matajsz Márk együttese. Bajnok tehát az FTC a női vízilabda bajnokságban.
3: Tóth Bélát hallhatták, interjúkat egyébként majd később a Nemzeti Sportrádióban is hallhatnak majd, és akkor még egy kicsit beszéljünk a Roland Garrosról, hiszen búcsúzott a Roland Garros női egyes versenyétől a párizsi tornát eddig négyszer elhódító Iga Swiatek, akit az ukrán Márta Kosztyuk 7-5-6-1-re győzött le a nyolcad döntőben. Pályán Zverev a nyolcad döntőben, és jelenleg 7-6-ra nyert az első játszmát a francia De Jong ellen. A második játszmában jelenleg 4-4 az állás, 30-0 Zverevnek. És akkor még egy friss magyar hír, 2. helyet szerzett Molnár Martin a brit Forma 3-as autósorozat idei második hétvégén Belgiumban. A 17 éves magyar versenyző 2 dobogós helyezésével pedig összetettben feljött a 9-ről a 4. helyre. És akkor az adásunk végén elmondom még egyszer, hogy tehát a Ferencváros női vízilabda csapata nyerte meg a magyar bajnokságot a női vízilabda OB1-ben, ezzel megvédte a címét, de ne felejtsék, hogy 18:30-kor a Ferencváros férfi csapata is játszik majd, és szintén bajnok lehet, hiszen 2-0-ra vezet ebben a párharcban. A Honvéd ellen ugye 3 mérkőzést kell nyerni a döntőben, és a harmadik mérkőzést ma 18:30-től játssza majd, tehát Ferencváros Honvéd, és ezt a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Egyébként női kézilabda mérkőzéseket is rendeznek ma az utolsó fordulóban, és a Győrnek a találkozót szintén élőben követhetik majd a Nemzeti Sportrádióban, és egyébként az M4 Sport felületén is, de A Győr már biztos bajnok, ezt tudjuk, tehát matematikai esélye már a Ferencvárosnak nincsen megelőzni a Győrt a női kézilabda bajnokságban. Az ezüstérmes Ferencváros a Szombathelyet fogadja az utolsó mérkőzésen, és a bronzérmes, szintén biztosan bronzérmes DVSC pedig a Kozár Mislen ellen fog majd játszani. Tehát akkor Győrnek a szintén a Nemzeti Sportrádióban majd ezt is lehet követni, és hát akkor azt elmondtam, ami elhangzott már a Nemzeti Sportrádió, vagy a Sportkronikában, hogy a Ferencváros megnyerte a női vízilabda OB1 döntőjét, én pedig köszönöm a figyelmet, viszont hallásra!
2: A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
0: Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
7: 5:30, jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok, a bemondó Szlotta Judit, főbb híreink először röviden. Több ezer rendőr és mentő dolgozott Budapesten a Bajnokok Ligája döntő biztosításán. A rendőrségnek mindössze 13 esetben kellett intézkednie.
8: Várhatóan 1,4 milliárd eurós uniós forrásból fejlődik a magyar villamosenergia hálózat. Ez új munkahelyeket és nagyobb energiabiztonságot jelent a gazdasági és energetikai miniszter szerint.
7: Gyermeknap alkalmából országszerte különböző programokkal várták a családokat. A Kármelita kolostorban 5000 gyermeket láttak vendégül.
8: A Dunántúl nyugati felén több felé, északkeleten elszórtan lehet zápor, egy-egy heves zivatar. Holnap felhős időre számíthatunk néhány órás napsütéssel, 28 fokos csúccsal.
7: Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Több ezer rendőr, illetve mentő dolgozott Budapesten az UEFA Bajnokok Ligája döntő biztosításán. A rendőrségnek mindössze 13 esetben kellett intézkednie, miközben a mentők összesen 91 embert láttak el a rendezvény különböző helyszínein. Kocsán Dávid összefoglalója.
9: A péntek esti belvárosi szurkolói összetűzés után szombaton már nyugodtabb körülmények között rendezték meg a Bajnokok Ligája döntőt a fővárosban. A budapesti rendőrfőkapitányság közlése szerint tömeges verekedés vagy más súlyos bűncselekmény nem történt a mérkőzés napján. Éjszaka a 4-es és a 6-os villamos vonalán zsebtolvajokat értektetten a rendőrök. Az elkövetőket elfogták. Egy másik esetben ismeretlen tettes ellen indítottak eljárást, miután egy Calvin téri vendéglátóhelyen többen összeszólalkoztak és betörték egy ajtó üvegét. A központi szurkolói zóna közelében egy elsőre gépkarabélynak látszó eszközzel sétált egy fiatal a tömegben. A rendőrök igazoltatták, kiderült, hogy egy játékfegyverről van szó. Ezt a pánik elkerülésére elvették a fiataltól, és szabálysértési feljelentést tettek ellene. A rendőrség egy brit szurkolónak is segített, aki rollerbalesetet szenvedett és légmellett kapott. A kórházból azonban önkényesen távozott, hogy megnézze a mérkőzést, közölte Fülöp Gergely, a BRFK kommunikációs osztályának vezetője.
10: A feleségének volt meg a telefonszáma, én pedig elég jól beszélek angolul, ezért felhívtam a nőt, és elmagyaráztam neki, hogy mi a helyzet. A nő érdekes módon azt mondta, hogy megadja inkább a férje telefonszámát, és beszéljünk vele mi. Én próbáltam hívni ezt a számot, nem csengett ki, ezért újra fölhívtam a feleséget, és hát nagyon határozottan elmondtam neki, hogy amennyiben a férje nem megy vissza a kórházba, akkor akár meg is halhat, bele is halhat a sérülésébe. És hát úgy tűnik, hogy sikerült meggyőzni, mert olyan másfél órán belül visszajeleztek számunkra a kórházból, hogy a sérült férfi bement a kórházba, és ott el tudták látni.
9: A hatóságok összesen 13 egyedi jogsértés miatt intézkedtek, 6 embert elfogtak, illetve előállítottak. A rendőrség szerint ez a több tízezer szurkoló részvételével megrendezett esemény nagyságát tekintve elenyészőnek számít. A döntő biztosítását az Országos Mentőszolgálat is kiemelten kezelte. A rendezvényeken több mint 60 mentőegység és mintegy 200 mentő ügyelt a szurkolók biztonságára, mondta Györfi Pál szóvivő.
11: Az Országos Mentőszolgálat a Bajnokok Ligája döntő kapcsán talán azt mondhatom, hogy a labdarúgás magyarországi történetének legkomplexebb egészségügyi biztosítását végezte.
9: A döntő napján 91 esetben nyújtottak segítséget, 25 embert kórházba vittek. A leggyakrabban a Puskás Arénánál volt szükség a mentők munkájára, ott 59 embert láttak el.
11: jellemzően rosszul létek, sérülések miatt nyújtottunk elsősegélyt, de ami jó hír, egyetlen igazán életveszélyes, súlyos esettel sem találkoztunk. Kisebb sérülések, törésgyanú, múló rosszul létek, ez volt a jellemző feladatunk.
9: Az országos mentőszolgálat közlése szerint rendkívüli esemény nem történt a rendezvény idején.
7: Számos politikus és üzletember vett részt a szombati BL döntőn. Magyar Péter miniszterelnök a párjával érkezett a fináléra, de a Tisza kormány több tagja is a helyszínen követte a mérkőzést. A VIP részlegen foglalt helyet Kapitány István, Posfai Gábor, Vitézi Dávid, Ruszin Szendi Romulus és Kármán András is. De feltűnt a lelátón Nagy Ervin és Radnai Márk is. A volt kormány tagjai közül is többen a Puskás arénában szurkoltak, ott Orbán Viktor mellett ott volt a döntőn Pintér Sándor, Nagy István, Gulyás Gergely, Szijjártó Péter és Orbán Balázs is. Kis Júlia Lilla összeállítása.
12: Videóban mutatta be Magyar Péter, hogyan érkezett a szombati BL döntőre, és milyen hangulatban telt az este. A miniszterelnököt a videó szerint párja is elkísérte a Puskás arénába. Magyar Péter néhány órával korábban büszkeségnek nevezte, hogy Magyarország rendezi az eseményt.
13: Sok százmillió ember Budapestre figyel, hiszen itt rendezik most először Budapesten a Bajnokok Ligája döntőjét. Ez a világ egyik legnézettebb sporteseménye. Nagyon büszkék lehetünk rá, hogy Magyarország fogja rendezni ezt az eseményt, több tízezer külföldi szurkoló érkezett.
12: A stadionból pedig már fantasztikus hangulatról, izgalmas mérkőzésről és felejthetetlen képsorokról számolt be a kormányfő, aki szerint több mint 1 milliárd ember nézte a döntőt. Hozzátette, Budapest és Magyarország szépsége a világ minden részére eljutott. Magyar Péter mellett a VIP páholyban foglalt helyet Csányi Sándor, az MLS elnöke is, de a Telex azt is kiszúrta, hogy az Arzenál foci csapatának tulajdonosa is a közelben ült a fiával. A Tisza kormány több tagja is élőben nézte a meccset. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter egy közös fotót is megosztott Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszterrel, Nagy Ervin kulturális államtitkárral, Posfai Gábor belügyminiszterrel és Tóth Tamás országgyűlési képviselővel. A Telex szerint a VIP részlegen ott volt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, Kármán András pénzügyminiszter, Szondi Vanda kormány szóvivő és Radnai Márk kormánybiztos is a barátnőjével. Részt vett a finálén a Fidesz elnöke is. Orbán Viktor közösségi oldalán a meccs és a stadion kapcsán azt írta, megérte nagyot álmodni.
14: Sosem szabad kis hitűnek lenni, 80 000-es kellett építeni.
12: Videójában pedig arról beszélt, biztos volt benne, hogy ha egy jó stadion épül, akkor előbb-utóbb idejön a félvilág.
14: Nem ez az első nagy esemény, hiszen az európai bajnokságnak is voltak itt nagy mérkőzései. Az egyetlen gyengesége ennek a stadionnak, hogy kicsi. Ha 15 000-rel nagyobb lenne, akkor sokkal több nagy rendezvényt tudnánk benne tartani.
12: A volt kormány tagjai közül is sokan ott voltak. Pintér Sándor, Nagy István, Gulyás Gergely, Szijjártó Péter és Orbán Balázs is a lelátón szurkolt. Az új kormánytagok közelében feltűnt Merkeli Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, és a helyszínen követte a meccset Kubatov Gábor, a Fidesz volt pártigazgatója is.
7: A Paris Saint-Germain színeivel világították ki a párizsi Eiffel-tornyot a csapatbajnokok ligája győzelmét követően. A budapesti döntőt 11-esekkel megnyerő együttes szurkolói 10 000-ével lepték el a francia főváros utcáit. A békésnek induló ünneplés azonban zavargásokká fajult. Gyújtogatások voltak, rendbontások, sok megvadult szurkoló pedig tűzijátékokkal lőtte a rendőröket is. A hatóságok csaknem 800 embert előállítottak, és több mint 200-an megsérültek. A BL győztes csapata délutáni órákban érkezett vissza Párizsba, ahol 100 000-es tömeg várta őket. Kanalas Lili és Tomai Judit összeállítása.
15: Egy emberként kiáltottak fel a PSG szurkolói szombat este, miután a 11-es párbajt követően egymás után másodjára hódította el a Bajnokok Ligája győztesének járó trófeát a párizsi csapat. Habár a mérkőzést Budapesten játszották, a Paris Saint-Germain otthonában, a Parc des Princes stadionban is 10 000-ek követték kivetítőkön a mérkőzést. Az arénában vörös fáklyákkal ünnepelték a diadalt a rajongók, csak úgy, mint a Champs-Élysées sugárúton, ahol hatalmas tömeg gyűlt össze. Tudtuk, hogy jó meccs lesz, és az is volt. Eljutottunk a 11-esekig, és a végén megnyertük. Összegezte a meccset egy fiatal párizsi nő. A döntőre a Párizs jelképének számító Eiffel-tornyot is a PSG színeivel világították ki. A legendás építményre a Párizs és a bajnok szavakat is kiírták. A szurkolók nem sokkal a mérkőzés után használni kezdték a pirotechnikai eszközöket. A tűzijátékokat és petárdákat pedig idővel a rendőrök ellen fordították, akik erre könnygázlövedékekkel válaszoltak. A rohamrendőrök oszlatni kezdték a tömeget. Könygázt kaptunk az arcunkba. Nem érdekelte őket, hogy kik vagyunk, vagy mit csinálunk. Mindenkit megszórtak vele. Méltatlankodott egy férfi. A francia belügyminiszter azt közölte, hogy vasárnap reggelig országszerte 780 embert állítottak elő. 30%-kal többet, mint a PSG tavalyi BL győzelme után. A tárcavezető kiemelte, az összecsapásokban több mint 200-an sérültek meg. Közülük csak nem 60 rendőr. Laurent Nunez szerint viszont a hatóságok jól reagáltak a zavargásokra. Az ünneplés vasárnap folytatódott. Ugyan a BL győztes csapatot szállító repülőgép csak másfél órás késéssel landolt Párizsban, a hazatérő labdarúgókat 100 000-es tömeg várt az Eiffel toronynál. A rendezvény biztosítására 6 000 rendőrt vezényeltek ki a francia hatóságok.
7: 12 ember sérült meg Dél-Csehországban, amikor egy magyar rendszámú autóbusz autóval ütközött, írja a Telex.
16: A cseh hatóságok szerint a buszon 30-an utaztak, közülük 8-an sebesültek meg, míg a személyautó mind a 4 utasa megsérült. Úgy tudni, hogy egyik sofőr sem fogyasztott alkoholt. A karambol heves esőzés idején történt, a körülményeket vizsgálják. A magyar külügyminisztérium egyelőre nem közölt híreket a balesettel kapcsolatban.
0: Krónika a Kossuth Rádióban.
7: A reaktor tér közelében okozott károkat a tegnapi ukrán dróncsapás a zaporizsiai atomerőműben, közölte az orosz védelmi minisztérium. A támadásban senki sem sérült meg, az atomerőmű rendes üzemmódban működik tovább. Ma az erőmű szállítási részlegét érte dróntámadás, több jármű megsemmisült.
16: Közben több oroszországi régióból is ukrán drón és tüzérségi támadásokról számoltak be. Rosztov megyében egy üzemanyagraktár gyulladt ki, Szaratovban pedig egy ipari létesítményben keletkezett tűz. A Krím félszigeten üzemanyagkorlátozásokat vezettek be, Szevasztopolban pedig csak korlátozott mennyiségben lehet benzint vásárolni.
7: Világszintű imádságot tartottak este a békéért 14. Leó pápa kezdeményezésére.
16: Az egyházfő a vatikáni kertekben lévő Lourdi barlangnál vezette a szertartást, amelyhez a világ több kegyhelye, például a Mátra Verebély Szent Kúti nemzeti kegyhely is csatlakozott. Leó pápa április 11-én is tartott vírasztást a békéért.
7: Éjfélkor jár le a határidő, amelyet a kormányfő adott a közjogi és állami vezetőknek arra, hogy távozzanak. Magyar Péter többször is megismételte, hogy május 31-éig félre kell állniuk az előző rendszer politikai kiszolgálóinak, különben a Tisza kormány jogi eszközökkel lép fel ellenük. A felszólítás elsősorban a köztársasági elnököt érinti. Sólyog Tamás nem mond le, és a politikai nyomásgyakorlás miatt a Velencei Bizottsághoz fordult.
16: A mostani vita arról szól, hogy a kormánnyal együtt az államfő is bukjon-e, vélekedett Hak Péter jogtudós, aki szerint az lenne helyes, ha egy pártatlan fórum is véleményt alkotna az ügyben. Bárándi Péter, a megyesi kormány egykori igazságügyi minisztere pedig azt mondta, a köztársasági elnök szándékosan megsérti az alaptörvényt, az országgyűlés megfosztási eljárást indíthat, és Sólyog Tamás esetében erről van szó.
17: Azzal, hogy az államszervezet demokratikus működése fölötti örködést elmulasztotta, megvalósította ezt a szabálysértést. Miben mulasztotta el? Például a gyermekvédelminek nevezett törvény és az arra épülő többi szabály ellen soha nem szólalt meg.
16: Közben Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, holnap reggel 8 órakor az igazságügyi miniszter társaságában meglátogatja a Sólyog Tamás köztársasági elnököt.
7: Az uniós forrásokból 1,4 milliárd eurót fordíthat Magyarország a villamosenergia hálózat fejlesztésére, több 10 000 okosmérő telepítésére és a rendszer korszerűsítésére, írta a gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán.
16: Kapitány István közölte, így mintegy 5000 megawatt új, megújuló energia kapcsolódhat be a magyar rendszerbe, ami több nap- és szélerőművet, több tiszta energiát, nagyobb energiabiztonságot, több beruházást és új munkahelyeket jelent. Hozzátette, a hálózatfejlesztések és a megújuló energiaprojektek nyomán a következő években további 1,5-2 milliárd eurónyi befektetés érkezhet Magyarországra.
7: Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az ingatlan.com legfrissebb elemzése szerint 5 év alatt megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. A fix 3%-os hitel sokaknak segít a vásárlásban, de felfelé hajtja az árakat. Szilágyi Béla információi.
18: A fővárosban ma 50 millió forint alatt nem lehet használt otthont vásárolni az ingatlan.com szerint. Ugyanez a helyzet Debrecenben is. Alig van már olyan megyeszékhely, ahol 30 millió forint alatt lenne lakás a piacon.
19: A nagyvárosokban 20-30 millió forint alatt már szinte semmit nem lehet kapni, ezért a lakásvásárlások többsége hitelre van szükség, a kiadott lakáshitelek pedig 70-80%-a az ilyen 3%-os hitel.
18: Mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Ez azt mutatja, hogy az otthonstart program tavaly szeptemberi elindulása nagyon fontos lépés volt, csak hogy az újfajta hitel felfelé nyomta az árakat, és az albérlet piacot is átalakította.
19: Azt érdemes látni, hogy amíg 2025-ben még az éves lakbér drágulásnak a tempója a KSH ingatlan.com lakbérindex alapján 10-11% volt, ez most már ilyen 4-5%-ra csökkent vissza.
18: A fix 3%-os program az ingatlan árakra is hatással van. Elemzők szerint a program beindította a lakásépítéseket, de a hitelt mégis főleg azok használják ki, akik használt lakást vesznek. Argyelán József, a Bankmonitor vezető elemzője szerint a konstrukció ugyan kedvező, sokan mégsem tudják igényelni.
20: Szükség van hozzá önerőre, és szükség van hozzá megfelelő nagyságú jövedelemre is. Tehát, hogy olyan az a csoport tudja fölvenni, amely kellő fizetéssel rendelkezik ahhoz, hogy mondjuk 30 vagy akár 35 millió forint hitelnek a törlesztő részlét kigazdálkodja, illetve kellő önerővel rendelkezik ahhoz, hogy a vásárlásnak a saját részét le tudja tenni.
18: A legfrissebb adatok ugyanakkor arról tanúskodnak, hogy március végéig mintegy 33 ezer fix 3%-os lakáshitelszerződést kötöttek a bankok, csaknem 1200 milliárd forint értékben. A jegybank adatai szerint 10-ből 7 lakáshitelt az otthonstart keretében folyósítanak a pénzintézetek. Az egyik pénzügyi portál közben azt is kiszámolta, hogy egy 30 milliós lakáshitelnek jelenleg 164 ezer forint körül alakul a havi törlesztője, ha a hitelt például egy házas pár veszi fel 20 éves futamidőre 3%-os kamattal. Ugyanezekkel a feltételekkel, piaci kamatokkal a törlesztő részlet már 220 ezer forint körül alakul.
7: A cégeknek hétfő évfélig kell bevallaniuk és befizetniük adójukat. A számviteli beszámolót ugyanakkor még ma letétbe kell helyezni, és elérhetővé kell tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben.
16: A NAV mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot, hívta fel a figyelmet az adóhivatal kommunikációs vezetője. Linczmeier Szilvia elmondta, idén is levélben figyelmeztették azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak.
21: Aki a beszámolóját felejti el benyújtani, akár 2000 forintos mulasztási bírsággal is számolhat. Ilyenkor a NAV felhívja a céget arra, hogy pótolja a mulasztást. Aki ezt a határidőt is elkési, a NAV törölni fogja a cégnek az adószámát. A társasági adóbevallásnál és a kivánál ott is van figyelemfelhívás, de itt is el lehet jutni a többszöri mulasztásokkal, az akár 1 millió forintos bírságig is.
7: Drágulnak a szolgáltatások, júliustól díjat emelnek a bankok és mobil szolgáltatók is.
16: A számlavezetési díjak például 4-8%-kal emelkedhetnek, de többet kell fizetni a mobiltelefonálásért és az internetezésért is. A szolgáltatások drágulásával évente csak nem 50 ezer forinttal nőhet a háztartások költsége, a biztosdöntés.hu számításai szerint. Tóth Levente, a portál vezető elemzője hangsúlyozta, most azok a szolgáltatók emelnek, amelyek a kormány nyomására tavaly évelején önkéntes díjstoppot vállaltak a növekvő infláció miatt.
1: Jellemzően az előző évi átlagos inflációt építik be az árakba, ezért van ez a 4,4%-os, ez sem általános. Tehát van olyan bank is például, amely ennél kisebb emelést hajtott végre, sőt olyan bank is van, amik egyáltalában nem hajtott végre emelést, ugyanakkor olyan pénzintézet is, ami lényegében a két éves inflációt veri most le az ügyfeleken. Tehát a nullától a 8%-ig terjed ez az emelés a bankoknál, és hasonlót lehet tapasztalni a távközlési cégeknél is.
7: Egyelőre nem drágulnak a taxis tarifák Budapesten. A fővárosi közgyűlés elutasította az áremelést, pedig a főpolgármester és több érdekképviselet is az emelés mellett érvelt.
16: A taxisok évek óta ugyanazokkal a díjakkal dolgoznak, miközben az üzemanyag és a szervizelés is sokat drágult, fogalmazott Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke.
5: Nekünk abban van nagyon komoly és fontos szerepünk, hogy minél előbb meggyőzzük a rendeletalkotókat, a frakciókat arról, hogy szükséges a díjemelés, hiszen a vállalkozásoknak erre a bevételre igencsak szükségük van.
16: Karácsony Gergely főpolgármester szerint méltányos lenne a 27%-os emelés, de érvelése ellenére a javaslat elbukott. A testület ugyanakkor elfogadta a Fidesz indítványát, vagyis ha megszűnik a védett üzemanyagár, rendkívüli közgyűlést hívnak össze, és újra tárgyalják a taxis tarifákat.
7: Jóvá hagyta a közlekedési és beruházási miniszter az elsősorban a Mátra térségét érintő új MÁV-Volán menetrendet, amely június 20-ától lép életbe.
16: Vitézi Dávid azt írta, teljesen új szemléletű hálózatot építenek ki, amely nem különálló kis szigetenként kezeli a településeket, hanem egységes hálózatként gondolkodik a térség közlekedéséről, és sokkal jobban összehangolt vasúti és autóbuszos kapcsolatokat ad a Budapest-Gyöngyös interrégió vonatok és a térség buszjáratai között.
7: A Magyar Hősök emlékünnepe alkalmából rendeztek ünnepséget a Fiumei úti sírkertben.
16: A honvédelmi miniszter az 52-es hősi parcellánál arról beszélt, hogy a hősiesség valódi jelentése a szolgálat, a helytállás és az áldozatvállalás. Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott, a Hősök napja összeköti azokat a magyarokat, akik különböző korokban ugyanazért a Magyarországért álltak helyt.
22: Ma is szükségünk van olyan emberekre, akik értik, a szabadság nem örökbe kapott ajándék. Minden nemzedéknek újra és újra meg kell őriznie. Ezért a Hősök napja nem csupán a múltról szól, hanem figyelmeztetés a jelen számára. Hogy egy nemzet addig marad erős, amíg vannak emberek, akik készek felelősséget vállalni érte. Amíg vannak emberek, akik nem csak beszélnek a hazáról, hanem tesznek is érte.
7: Elítéli a magyar kormány a szabadkai zászlóégetést, írt a közösségi oldalán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, aki a szabadkai középiskolai ballagáson történt incidensre reagált.
16: Tar Zoltán szerint a magyar-szerb kapcsolatok, azon keresztül pedig a vajdasági magyarok helyzete kiemelten fontos a magyar kormánynak. A miniszter kiemelte, ezért kell felszólalni, amiatt, ami Szabadkán történt a vajdasági magyar diákokkal. Tar Zoltán szerint gyűlölet helyett minden helyzetben párbeszédre van szükség.
7: Gyermek és ifjúsági részvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium.
16: A kezdeményezés célja, hogy az őket

0: Tűrifani Noel összeállítása.
1: Következő megálló Veszini útja, Erzsébet körút.
2: Egyes fővárosi járatokon idén is gyerekek köszöntötték ma az utasokat. A Budapesti Közlekedési Központ gyermeknap alkalmából dalválogatást is készített Spotify csatornájára, amely mindenki számára elérhető. Gyakrabban indultak a vonatok a gyermekvasút vonalán.
3: Ez egy óriási megtiszteltetés, hogy gyereknapon is itt tudok szolgálni.
2: A hűvösvölgyi végállomáson pedig kézműveskedni és játszani is lehetett. A fogadóparkban pedig egy Ikarusz 280-as autóbuszt is meg lehetett nézni.
4: Beleültem a tűzoltókba.
2: A tűzoltó laktanyák is kinyitották kapuikat. Idén 150 hivatásos és csaknem 50 önkormányzati tűzoltóság, valamint több mint 200 önkéntes tűzoltóegyesület és több múzeum várta a családokat.
5: Az alkalom nyílik arra, hogy ilyenkor a hősök is megmutassák, hogy milyen fegyverzetük van, a legnagyobb gépektől a legkisebbekig. Mindent megmutatunk, minden eszközt, minden olyan felszerelést, amit egyébként bevetéseken használnak a tűzoltók.
2: Mondta a Zalavár megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvívője. Kósi Zsolt hozzátette, a nyitott szertárkapuk program arra is jó, hogy találkozzanak az emberek azokkal, akik az év minden napján készen állnak arra, hogy baj esetén megmentsék őket. Magyarország legnagyobb ingyenes gyermeknapi rendezvényét idén a Hajógyári szigeten tartotta a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat. A különböző műsorok mellett ingyenes egészségügyi szűrésen is részt vehettek a látogatók. A gyerekek játékosan tanulhattak a helyes fogápolásról a fogászati buszban. Egy magyar tulajdonú játékkereskedelmi cég felmérése szerint a szülők 81%-a élményt is szeret adni gyermeknapon.
6: Mi nem jutottunk el ennyi helyre, mint a mai gyerekek. Nálunk csak mi volt? Lufi, buborékfújó, így ilyen nagyszabású rendezvények nem voltak a mikorainkban. Úgyhogy mai gyerekek szerencsések szerintem.
2: Mondta egy édesanya, aki az Egri várba látogatott családjával. Ma a Karmelita Kolostorban is gyerekek vendégeskedtek.
7: Nagyon örülök, hogy gyereknap alkalmából sikerült megszerveznünk, hogy több mint 500 gyermek és a kísérőik, családtagjaik eljöhessenek ide a Karmelita palotába és a mellette lévő Szociális és Családügyi Minisztériumba. Vannak speciális igényű gyerekek közöttük, gyermekvédelemben nevelkedő gyerekekkel is találkoztam. Vannak különböző fogyatékossággal élő gyerekek, és vannak köztük kárpátaljai és erdélyi magyar gyerekek is.
2: Fogalmazott a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a gyerekeket a körbevezetés után ebéddel, művészeti és kreatív programokkal várták. Kiemelte, a rendezvényből hagyományt szeretnének teremteni, hogy még több gyerek eljuthasson ide.
0: A Fidesz büszke az Orbán kormány országépítő teljesítményére, írta a párt kommunikációs igazgatója.
8: Havasi Bertalan úgy fogalmazott, örömmel tapasztalják, hogy az Orbán kormány által újjávarázsolt budai várnegyed épületei nem csak kormányzati központként, hanem fantasztikus turisztikai attrakcióként is megállják a helyüket.
0: Az új típusú nikotinos termékek veszélyeire hívta fel a figyelmet a WHO a dohányzás elleni világnapon. A hagyományos dohánytermékek fogyasztása csökkenést mutat, viszont az új típusú nikotinos, illetve hevített dohánytermékekből több fogy, mondta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának szakértője.
8: Kimmel Zsófia hangsúlyozta, a nikotinos tasakoknak rendkívül magas a káros anyagtartalma, így egyre gyakoribbak a nikotinmérgezéses esetek, ráadásul a külföldi ízesített termékek összetételét a hatóságok nem ellenőrzik. Kimmel Zsófia kiemelte, sajnálatos, hogy egyre több fiatal dohányzik.
9: Emelkedik, különösen az elektronikus cigaretta, és most már ugye nikotinos tasakoknak a használata is. A fiatalok tele 30-50% használt ilyen terméket. Amikor a pokobár, elvbár ilyen robbanásszerű terjedés volt, akkor bevizsgálták a kollégák a termékeket, és azt találták, hogy a folyadékukban jóval magasabb nikotin tartalomban, mint ami a dobozon fel van tüntetve, sőt a nikotinmentesben is találtak nikotint.
0: Nem várható, hogy világjárvánnyá alakul az ebola vírus terjedése, amely főként a Kongói Demokratikus Köztársaságot és Ugandát érinti, vélekedett Rusvai Miklós virológus.
8: A szakember ugyanakkor hangsúlyozta, az afrikai kontinensről áthurcolhatják az emberek más földrészekre is a kórokozót. Ezekre fel kell készülni, az érintettek izolálását és esetleges kezelését pedig időben meg kell kezdeni. Hozzátette, az Amerikai Egyesült Államok fokozottan követi a járványhelyzet alakulását a közelgő világbajnokság miatt.
10: Az érintett régió

0: Ból érkező szurkolók, esetleg csapatok, akik érintettek lehetnek, fokozott figyelemmel és megfelelő körülmények között léphetnek csak be az Egyesült Államokba például.
1: Autós percek.
2: Az Udinform tájékoztatása szerint új terelést építettek ki az M3-ason a 48-as és a 39-es kilométer között. Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja, Vásárosnamény felé pedig a külső és a leálló sáv használható. Dolgoznak az M30-ason a 26-os és a 32-es kilométer között. Az M3-as felé vezető sávokat lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. A Szikszó felől érkezők a Miskolc-Kelet Felsőzsolca csomópontban nem tudnak lehajtani, és ugyanitt felhajtani sem lehet Budapest irányába.
3: Fővárosi információkkal folytatjuk.
4: Jó napot kívánok! A fővárosban a Dózsa-György úton, a Tököli út közelében, az Abonyi utcánál irányonként egy sáv járható csatorna karbantartása miatt. Lezárták a félútpályát a 3. kerületben a Jablonka úton, a Testvérhegyi lejtő közelében, mert javítják a vízvezetéket. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Időjárás jelentés.
2: A Dunántúl nyugati felén többfelé, északkeleten elszórtan lehet zápor, egy-egy heves zivatar. Nagy területen megélénkül a szél. Éjszaka beborul az ég, és holnap felhős időre számíthatunk, néhány órás napsütéssel. Sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar. Hajnalban 10-19, holnap 21-28 fok várható.
3: Köszönjük figyelmüket, Szlotta Juditot és Ciprus Évát hallották, a viszont hallásra.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
2: 18 óra, hírek röviden. Holnap reggel felkeresi Sulyog Tamás köztársasági elnököt Magyar Péter miniszterelnök annak kapcsán, hogy éjfélkor lejár a lemondásra adott határidő. Az uniós forrásokból 1,4 milliárd eurót fordíthat Magyarország a villamosenergia hálózat fejlesztésére, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. 12 ember sérült meg Dél-Csehországban, amikor egy magyar rendszámú autóbusz autóval ütközött. Több ezer rendőr és mentő dolgozott Budapesten a Bajnokok Ligája döntő biztosításán. A rendőrségnek mindössze 13 esetben kellett intézkednie. Gyermeknap alkalmából országszerte különböző programokkal várták a családokat. A Kármelita Kolostorban 500 gyermeket láttak vendégül. Holnap felhős időre számíthatunk néhány órás napsütéssel, 28 fokos csúcs hőmérséklettel.
1: Műsorajánlat
5: 56-70.
6: Hogyan építette ki a kommunista hatalom a propaganda rendszerét Magyarországon? Miként vonták ellenőrzés alá a rádiót és a sajtót, és hogyan próbálták a műsorokon keresztül formálni az emberek gondolkodását? Erről szól a Kossuth Rádió történelmi műsora.
5: 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története. Hétfőn este 8:30 után a Kossuth Rádióban.
7: Nemzeti Összetartozás napja alkalmából
8: az első világháború az embereknek a legsötétebb oldalát hozta elő.
7: Rendhagyó történelem óra
8: 19. augusztusára az ország modernkori történelmének mélypontjához érkezett.
7: Múltunk árnyai.
8: Az új hatalom nem baráti készfogással érkezett. Megszállóként viselkedtek.
7: Közös hét a fontos helyszíneken.
9: Ez a tolvonás a korábbi területek kétharmadát vette el Magyarországtól.
8: Ennyi nehézség ellenére a 21. században is itt vagyunk.
7: Történelmi séták június 4-én 17 órakor a Dunán.
1: Határok nélkül veresemese gyöngyvérrel.
10: A középkorban bűnbocsánatot igazoló okiratnak is számított. Akinek csak egy fél van belőle, az csökkent értelmű is lehet. De a cédula gyakran hasznos segédeszköz. Máskor meg csak egy darab papírfecni, amire firkálgatunk értelmes vagy értelmetlen dolgokat. Üdvözlöm Önöket, Veresemese Gyöngyvér vagyok. Az emberi élet hordalékában mindig ott rejtőzik néhány aranyszemcse, vallja Sebestény Péter, a székelyföldi Csíkszent Tamás római katolikus plébánosa, egyházi író. Aranymosás, mosott arany és aranyfüst címmel köteteiben az évek során apró cetlikre lejegyzett rövid történeteket, reflexiókat, lelki gondolatokat, olykor humoros vagy ironikus elszólásokat gyűjtött össze. Ezekből a mindennapokban született gondolatfoszlányokból állt össze a trilógia, amely egyszerre szól hitről, emberi kapcsolatokról, szülőföldről és a modern ember belső útkereséséről. Sebestény Péter plébánossal Bíró István beszélgetett.
11: Hogyan született a cetli trilógia, és miért kezdte gyűjteni a cetliket?
12: Felgyűltek nagyon a cédulák az asztalomon, még Marosvásárhelyi plébánosságom idején, és az pontosan a Covid járvány idejére esett, a helyzet hozta ki, hogy egy kicsi rendet csináljak az asztalomon. És különféle idézetek művészektől, íróktól, könyvekben aláhúzott fontos igazságok kerültek újra szemem elé, és egymás után raktam, egyfajta ilyen listát csináltam belőlük, hogy a papír darabkákat tudjam eldobni. Aztán abból rájöttem, hogy akár ezt közölni is lehetne lapokban, vagy legalábbis az én honlapomra felraktam, a peterpater.com-ra, és sok jó visszajelzést is kaptam, hogy milyen jól hangzanak így együtt is. Elgondolkodtatnak, magas igazságok, aforizmák, gyűjteményei is vannak, tehát nem új a dolog. De a magam módján mégis úgy éreztem, hogy mostanában újra felfedezhető ez a régi új műfaj, és így állt össze az első kötet, ami kor lenyomat is a Covid időszak és az ukrán háború kezdete.
11: Az aranymosás.
12: Igen.
11: A második a mosott arany, és akkor a legújabb az aranyfüst. Mitől lesz egy-egy mondat vagy felismerés olyan értékes igazság, hogy érdemes kimosni a hétköznapok hordalékából és megőrizni?
12: A szűrő elsősorban az én papi székely katolikus lelkiismeretem, meggyőződésem, az evangélium hirdetése. Másrészt rájöttem arra, hogy az emberek manapság hosszú lélegzetű műveket nehezen olvasnak, ebben a felpörgő, sok impulzust adó, nagyon ingergazdag világban, és akár egy ilyen SMS-nyi tőmondat, egy elszólás, akár egy kommentben egy ösztönös felismerés jobban üt, mint egy esszé vagy egy hosszú fogalmazás. És ezek mögött mindig az bújkált bennem, hogy ha egy kicsit kisfordítva, egy kicsit talpára is állítva az igazságot, mindjárt jobban fénylik. Ezért természetesen kell legyen egy szűrő. A szűrő az igazság szűrője, az evangélium szűrője, tehát nem a gonoszság, nem az aljasság, nem az erőszak, nem a durvaság, nem a rossz indulat vagy szándék, hanem az igazság felismertetése, mint egy világosság, hogy csillogjon és tündököljön, meg hát az arany amúgy is önmagában is értékes, és semmivel nem pótolható. Tehát ez az igazság számomra a Krisztus igazság valahol, még egy ilyen hétköznapi elszólás szintjén is.
11: Címükben összetartoznak a trilógia kötetei, de mi az, ami még összetartja őket, és hogyan változott közben az aranykeresés önben?
12: Valahogy kordokumentumok is, mert mindig adott eseményekre is reagálva jegyeztem le, vagy utcán hallottam, vagy papikörökben egy-egy jó mondást, humort, megfigyelést, és ezért, ha sorba rakjuk, akkor az utóbbi 5-6 évünket lemérhetjük ezeken keresztül is. Másrészt változtak egy kicsit a hangsúlyok, ahogy gyűltek az anyagok, mert a második kötetnél, a mosott aranynál már jobban figyeltem például arra, hogy egy búcsús ebéden, vagy papi találkozáskor, vagy a hétköznapi életben, hívek közötti beszélgetésben az igazi magvas személyes történetek, akár anekdotikus, akár a múlt emlékei jöttek elő, nyomot kell hagyjanak a szívünkben, és az emlékezet is fontos, de ha leírom, akkor még inkább maradandóbb lesz. Ezért a második kötetben már többnyire a papi történetek, vagy az elgondolkodtató történetek uralják a kötetnek a gerincét. A harmadik kötetnél aztán már finom vegyes lett a felhozatal, ott már közrejátszik a csíkszenttamási lelkipásztor életem is. Persze, hogy ez sem megy, míg a világ. Eljött az idő a múlt év végén, amikor összegezni kellett az anyagot, így aztán a múlt év végén le is zártam ezt a fajta műfajt az életemben, de mindvégig ez a gondolat vezérelt engem, hogy a mostani mobil simogató világban, ha úgy tetszik, a szavaink a padlón hevernek, a kukában, az útszélen, és sokszor üresen beszélünk, miközben a szívünknek, az értelmünknek, a lelkünknek táplálékra lenne szüksége, fényre, az igazság felé. És ezeken a megtörtént eseményeken, élettörténeteken keresztül arra gondoltam, hogy ezeket lejezzem, hogy felmutassam, mint egy irányt, hogy mára felé is helyesen gondolkodjunk. Ha Pilinszkit idézném, azt mondanám, hogy valójában egy kicsit a valóságot átváltoztatni ezekkel az igazságukkal, mert mikor olvassa az olvasó, akkor nem regényt, nem hosszú fejtegetéseket olvas, amit megún, hanem egy-két-három mondat erejéig szíven üti az olvasót, és ott leteszi a könyvet, és ott elgondolkozik a saját életéről. Mint egy vésőt adok az olvasó kezébe ezáltal, hogy a kőtömbből az ő életében kiszabadítsa az életének a szobrát. De az egyszerű átlagembert, a hívő embert is én nekem szándékomban áll, hogy elsősorban gondolkodni tanítsam meg a hit szemével, az igazság ismeretével és saját életét kézbe véve próbálja azt a gyakorlatba is ültetni.
11: A gondolkodásra késztetés mellett a trilógiában jelentősen jelen van a humor, az irónia. Papként mennyire tartja fontosnak, hogy az ember tudjon mosolyogni?
12: Elsősorban emberként humoros életet szeretek élni, mert savanyú szentek már pedig nincsenek, mondták a középkorban is. A humor mindig egy kicsit feje tetejére állítja azt az eldőlt, vagy éppen furcsának látott, vagy több oldalról megkísértett igazságot, valóságot, egy kicsit ilyen görbetükröt is jelent. Másrészt segít nem túl komolyan venni magunkat, megbocsátóaknak, nagy lelkűeknek, irgalmasaknak lenni, de közben az igazság talaján állni, és nem mellé beszél. Sokszor a humorban mondjuk ki az alapigazságokat, otthon is, de házastársunkkal, embertársunkkal, a viccek formájában olyan igazságokat mondunk ki, amit úgymond direktben nem mernénk. Az Úr Jézus is rengeteg humoros történetben tanítja az Isten országáról az örömhírt. Tehát a humor nekem egy alapállás, természetesen a tiszta humor, az igazságra mutató poén, és ami elgondolkodtat, ami szembesíti az embert, hogy nem mutassa másnak magát, mint amilyen. Miközben az Isten kegyelmével, ha összefog, akkor képes nagy dolgokra.
11: Akár idézhetünk is egy-egy kedves cetlit.
12: Kapásból, ahogy kinyitottam a mosott arany közepét, egy nyugati világvárosban közvéleménykutatást rendeztek a gyermekek között, mennyire ismerik a természetet. Kiderült, 1000 gyermek közül 540 nem látott erdőt, a gyárak és az ipari parkok szerintük jobban hasonlítanak egy fegyenc telepre, mint a munkahelyekre. Vagy egy másik, gyermekeink elrablása a telefonnal kezdődik. Fizikailag a teste még otthon van, de már nem rád hallgat. Megértem, hogy a szülő telefont ad a gyerek kezébe, hogy az addig nyugton legyen. Ha most odaadod a telefont, el fogod veszíteni később a gyereket. Régen attól kellett félteni a gyereket, ha lement este 8-kor a Rákóczi térre. Most akkor kell félteni, ha otthon van a szobájában egyedül és csöndben. Ha a gyerek csöndben van a szobában, baj van, veszélyben van. Tehát súlyos kérdések vannak megpöcintve az élet szinte minden területéről, irodalom, történelem, hétköznapi élet, világpolitika, minden szegletéből van az életnek, és mind arra próbálom kihegyezni, hogy a mindenkori agymosó áramlatokkal dacoló tiszta gondolat, akár egy ilyen elszólásban is, lényegében Istenre mutat. A tengerparton készítettem nyaralás közben a borító fényképeit a napfelkeltéről, és a kötetnek a borító szövegébe is így foglaltam bele. Istenre mutatnak vissza ezek a gondolatok, akitől aranyló fényüket kapják. Ahogyan pirkadatkor a pára feloszlik, a nap is beragyogja a tenger színét, és sugaraitól a hullámok szinte aranylanak. Azt szeretném én is, hogy akármilyen problémák vannak a világban, nekünk hívő embereknek, keresztényeknek elsősorban krisztusi megoldásokat kell találnunk, és krisztusi módon kell reagálnunk ezekre, mert nem elég csak visszasíratni a múltat, vagy panaszkodni, hanem az evangéliumból derűvel, örömmel, hosszú távon, az örök jövőre is gondolva, és azt célként tekintve a helyes irányba tereljük a gondolatainkat, a szavainkat és a tetteinket is.
10: Az évek során cetlikre lejegyzett gondolatok, idézetek idővel könyvé álltak össze. Rögtön trilógiává, amelynek kapcsán Sebestény Péter plébános azt vallja, az emberi élet hordalékában mindig ott rejtőzik néhány aranyszemcse. A könyvek után most nézzünk szét az Aradi Kamara Színházban. Az új évad két előadása már látható is volt, bár a tervezetnél későbben. A romániai költségvetés elfogadásának elhúzódása mindenre rányomta a bélyegét, így a színházi évad is később kezdődött a főként befogadó színházként működő Aradi Kamara Színházban. A részletekről a színház művészeti és produkciós titkárát, Fekete Rékát kérdezte Pataki Lehel Zsolt.
13: A költségvetés késői elfogadása miatt tudott csak most a Kamara Színház előrukkolni az évaddal, de azt hiszem a nézőknek megérte várniuk. Igazán változatos, gazdag, sokszínű lesz a műsorterv.
14: Nagyon későn került elfogadásra a költségvetés, és mondhatnánk azt, hogy így több időnk volt előkészíteni az évadot, viszont nem tudtuk igazából, hogy mi az, amivel gazdálkodni tudunk ebben az évben. A szerencsénk az, hogy több mint 18 éve szervezzük a magyar színházi évadot Aradon, ezért nagyon sokan ismernek már minket úgy Magyarországról, meg nyilván a romániai magyar színházak is, akik szintén ilyen helyzetben voltak, ezért megértették ezt a helyzetet, és előre egyeztettük a dátumokat azzal a fenntartással, hogy elképzelhető, hogy mégsem tud megvalósulni esetleg egy-egy produkció, de szerencsére ezt végül elkerültük.
13: Összesen hány előadás szerepel a műsortervben is? Van-e köztük olyan, amelyik a Kamara Színház számára régi terv beteljesülése?
14: Én nagyot álmodtunk Tapasztó Ernővel, az Aradi Kamara Színház igazgatójával, és 10 nagy színpadi előadást tettünk be a bérlet konstrukciónkban. Reméljük, hogy ezt meg is tudjuk valósítani. Voltak olyan előadások, amelyeket már tavaly is meg akartunk hívni, de szeptember óta nem tudtunk játszani, mert költségvetési megvonások voltak. Ezt nyilván nagyon sok néző nem tudja, ők csak azt látják, hogy valamit meghirdetünk, utána az előadások leállnak, és nagyon nehéz elmagyarázni a nézőknek, hogy ez nem igazán a mi hibánk. Például a Csárdás királynő egy tavalyról áthozott terv, illetve a Hobó 80 éves jubileumi koncertjét is már tavaly szerettük volna lehozni, ezért is lett a címe most Hobó 80+1, valószínűleg augusztus végén fog sor kerülni szabadtéren. Vannak olyan színházak, akikkel már régóta dolgozunk, a Tatabányaiakat például többször is láthatta az aradi közönség idén. Egy Agatha Christie krimivel jönnek, az Egérfogóval. A magyarországi Dériné társulata a Kyodzsai Csetepatéval jön egy igazi vérbő olasz vígjátékkal, amelyet Tapasztó Ernő rendezett. De lesz operettgála, azt is szabadtérre tervezzük. Idén az eddigiektől eltérően nyáron is játszani fogunk. Júliusban is és augusztusban is szeretnénk legalább 2-2 előadást a Megyei Kulturális Központ udvarán a nyári színházban játszani. A várva várt operettek sorában ott lesz a Cigánybáró is, ifjabb Johann Strauss operettje. A társulat, a Magyar Zenés Színház is visszajáró vendégei a Kamaraszínháznak, és ezzel körülbelül azok az előadások elhangzottak, amelyek jelen pillanatban le vannak szervezve, ami a nagy színpadi előadásokat illeti. A Kamaraszínháznál megpróbáljuk egy picit ellenpontozni ezt a vidámságot, zenét. A szórakozásnak egy komolyabb formája azért a színház, és a kamaratermi előadások inkább erre fókuszolnak. Visszatér hozzánk Mácsai Pál a műhelylátogatással, illetve nagyon várjuk Gáspár Sándor és Gáspár Tibor Ikrek című előadását. Ugye ők egy ikerpár, és mindketten remek színészek. Már évek óta szerepel a műsorunkon Nagy Kálózi Eszter és Rudolf Péter Rómeó és Júliája. Ezt az előadást nem vagyunk hajlandók elengedni, de eddig nem sikerült sajnos megszervezni, mert nagyon elfoglalt mind a két színész, de nagyon remélem, hogy talán idén sikerülni fog lehozni ezt az előadást is. És az Aradi Kamaraszínház saját produkcióira rátérve, két előadásunk is bemutatásra kerül. A harmadik mellett, amit már ugye bemutattunk, az Urna egy üres színpadon című Györfi Csaba rendezést, még márciusban. Lesz egy Dario Fo darabunk, az Ártalmatlan tolvajok, Sandu Greco rendezésében, ez egy kellemes, nagyon jó hangulatú vígjáték, az olasz színházirodalom nagyon jeles képviselőjétől, aki 100 éve született, illetve még lesz egy saját produkciónk, amiről most sokat nem tudok még elmondani, a címe Néma lakodalom, a Békés Csabai Jókai Színházzal koprodukcióban készül, ezt Tapasztó Ernő fogja rendezni, és ez valószínűleg az év második felében kerül bemutatásra.
10: Elindult a színházi évad Aradon. A Város Kamara Színházának művészeti és produkciós titkárát, Fekete Rékát hallották.
1: Határok nélkül a Kossuth Rádióban.
10: Az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulóját ünnepelve az amerikai függetlenségi háború magyar huszárezredesére Fabricy Kovács Mihályra emlékeztek Washingtonban a közelmúltban. A magyar közösség központjában a Kossuth háznak a homlokzatán felavatták az Egyesült Államok negyedévezredes fennállását is köszöntő feliratot, amely egyben emléket állít az 1779. május 11-én a Charlestoni csatában életét vesztett magyar katonatisztnek. Nárai Balázs tudósít.
15: Az Egyesült Államok idén ünnepli függetlensége kinyilvánításának 250. évfordulóját. Az amerikai magyar diaszpórának pedig van egy hőse, akit ennek a függetlenségnek a kivívásában betöltött szerepéért ünnepelhet itt a tengeren túlon, de ünneplésre a Kárpát-medencében is van indok. A karcagi születésű Fabricy Kovács Mihály huszárezredesről van szó, aki 1777-ben érkezett már hivatalosan az Egyesült Államokba, amely a függetlenségi háborúját vívta. Itt csatlakozott az amerikai könnyűlovasság kiképzésének feladatához, amire a lengyel Kazimir Spulaszkival kapott megbízást George Washingtontól, az amerikai haderő főparancsnokától, a későbbi elnöktől. Fabricy 1779-ben a dél-karolinai Charlestonban esett el, május 11-én, ami a huszárezredes emléknapja, és amiről idén, a 250. évforduló évében nagyobb ünnepségen emlékeztek Washingtonban is. A magyar szervezetek és közösség központjaként működő Kossuth házon ekkor avatták fel a 250. évfordulót köszöntő óriás feliratot, és megkoszorúzták a belvárosi épület falán másfél éve látható Fabricy domborművet. Kürtön hangzott el a Fabricy induló. Az Egyesült Államokban a politikai és szakmai közegben ismert és elismert az a hozzájárulás, amit Fabricy adott az amerikai függetlenség kivívásához. A megemlékezésen Gavin Vax, az amerikai külügyminisztérium államtitkári kabinet vezetője hangoztatta ennek a hozzájárulásnak a jelentőségét, ami azt is jelzi, hogy a magyar-amerikai kapcsolatok majd negyedévezredes múltra tekintenek vissza.
16: We have a long shared history that goes all the way back 250 years to our nation's founding. This is a strong bond.
15: Ahogy a Kossuth Rádiónak is mondta, Fabricy Kovács Mihály szerepvállalása arra a tényre mutat rá, hogy a két nemzet kapcsolatai az Egyesült Államok megalapításáig nyúlnak vissza, ami szoros kapcsot jelent, és amivel nem sok nemzet dicsekedhet. Az ünnepségen a Fabricy Kovács Emlékbizottság tagjai Vég Sándor és Smith Lacy Anna mondtak köszöntőt. Több bejelentés is elhangzott, például pályázatról gyerekeknek, valamint szobortervekről.
17: Nagyon boldogok vagyunk, hogy itt Washington szívében, a Kossuth házban egy hatalmas, az épületre kihelyezett molinóval hirdethetjük azt, hogy ő az amerikai könnyűlovasság alapítóatja. És ezzel Fabricy Kovács Mihály tulajdonképpen az amerikai-magyar kapcsolatok origójának is tekinthető. Én úgy gondolom, hogy ez a saját felelősségünk a magyaroknak, amerikai-magyaroknak, hogy Kovács Mihály történetét elmondjuk. Más nem fogja helyettünk elvégezni ezt a feladatot. Ugye Pulaszkival, Kosciuszkóval, Lafayette Márkival a függetlenségi háborúban szintén szolgált, többi külföldivel rengeteget foglalkozott az adott itteni közösség, a lengyel-amerikaiak, a franciák. És azért van több Pulaszky szobor Amerika szerte, mert a lengyelek ezt összeadogatták és megcsinálták. Úgy gondolom, hogy ez a mi feladatunk, elsősorban nem szabad elvárni amerikaiaktól, hogy ezt helyettünk elvégezzék, de ha a házi feladatot megcsináljuk, akkor én azt vettem észre az elmúlt két évben, hogy az amerikaiak borzasztó szívesen hallgatják ezt a történetet, mert őket is felemeli, és őket is bizalommal tölti el, hogy itt voltak más nációk, akik a a forradalomhoz csatlakoztak. Meg kell találni azokat a csatornákat, amik a különböző korcsoportokhoz megfelelően szólnak. Tehát a gyerekekhez, a gyerekek nyelvén, a felnőttekhez, a felnőttek nyelvén, a történészekhez, a történészek nyelvén.
15: Bejelentett egy adománygyűjtés, cél az, hogy Kovács Mihály halálának a helyszínén, Charlestonban egy szobor álljon az ő emlékére, amit viszont mindenki láthat. Két év múlva állni fog a szobor Charlestonban?
17: Állni fog. A rajta múlik, állni fog, és úgy látom, hogy a lelkesedés megvan másokban is. Charlestonban nem tudjuk pontosan, hogy hol esett el Kovács Mihály, úgyhogy, hogyha sikerül Charleston főterén egy lovasszobrot állítanunk, a halálozásának 300. évfordulóján egy gyönyörű magyar lovasszoborral ünnepelnünk Kovács Mihályt, akkor az egy hatalmas eredmény lenne, én úgy gondolom.
15: A gyerekek számára pedig rajzpályázat szól, amiben a magyar huszártiszt hőstetteinek megörökítése a feladat. A fődíj egy nagyon aktuális hírhez is kapcsolódik, ugyanis a legjobb rajzot beküldő magyar-amerikai fiatal az amerikai függetlenség kikiáltásának városából, Philadelphiából utazhat Budapestre, mégpedig a május 21-én újraindult közvetlen repülőjárat fedélzetén.
10: A tengeren túli magyar közösség emléktáblát avatott Fabrici Kovács Mihálynak, akit az Egyesült Államokban az ország könnyű lovasságának egyik megalapítójaként tisztelnek. A diaszpóra magyar közösségei olykor azért is fogyatkoznak, mert tagjai közül többen haza is költöznek. Így Gyurica Gábor is, aki egy új kifejezést honosított meg a magyar nyelvben. Ő egy visszidens, de szülei még disszidensek voltak, akik a kommunista diktatúrában hagyták el az országot. Az egykori diplomata a brazíliai magyar kulturális élet meghatározó egyénisége volt. Az 1990-es években Brazíliát otthagyva Budapestre költözött a hajdani szülői házba. Most itthon tevékenykedik a magyarokért. Gyurica Gáborral Kalocsai Andrea beszélgetett.
18: A baráti társaságokat a közös élethelyzet, érdeklődés, emlékek kötik össze. Önök a világ minden tájáról költöztek haza más-más szakmaisággal és más kulturális hagyományokkal, mégis évek óta rendszeresen találkoznak. Mi ennek a társaságnak a titka?
19: Az a titka, hogy mi jó barátok voltunk már a csoport megalakulása előtt is. Argentinában, Brazíliában, Amerikában, Kanadában, Svédországban, Németországban egy nagyon erős magyar közösség élt, és él a mai napig, amit főleg a cserkészet és a táncegyüttesek tartottak össze. És ott ismerkedtek meg ezek az emberek, és itt Magyarországon újra találkoztunk, és így jött össze ez a baráti kör.
18: A visszidens, mint kifejezés, az ön szájából hangzott el legelőször. Ebből aztán később született egy 3 kötetes könyv, de hogy lett ebből egy közösség?
19: Amikor mi Magyarországra költöztünk 1997-ben, nem voltak barátaink, nem ismertünk senkit. És hiányoztak nekünk a közösség, a barátok, és nem tudtunk kivel barátkozni. Nagyon nehéz volt magyarországi magyarokkal barátkozni. És egyszer csak ülök a metrón, és meglátok valakit, aki ismerős volt nekem, mert a Buenos Aires-i cserkész csapatból ismerős arc volt. És oda mentem hozzá, mondom, te vagy a Tomi? Azt mondja, igen, én vagyok a Tomi. Azt mondja, te mit keresel itt? Azt mondja, hát mi ide költöztünk Magyarországra egy pár éve. Mondom, jaj, de jó, végre valaki, akivel tudok beszélni. És akkor így az első találkozón voltunk 5-6-an, aztán 12-en, aztán 25-en, aztán 50-en. Így alakult ez a baráti közösség.
18: Előadásokat is tartanak, nem csupán találkoznak.
19: Ezeknek az előadásoknak két funkciója van. Az egyik, hogy megismerjük egymást, és hogy megígyunk egy jó pohár bort, vagy együnk egy szendvicset, vagy egy zsíros kenyeret, vagy egy empanádát, egy argentin sósüteményt, ami nagyon finom, vagy pogácsát. És a másik meg az, hogy ha már együtt töltünk 3-4 órát, akkor abból egy 3-4 órát, 1 órát arra szentelünk, hogy mindig meghívunk valakit, aki egy érdekes témáról beszél. Az elmúlt években már több mint 50 előadónk volt. Politikától kezdve az orvostudományig, történelem, irodalom, zene, néptánc, bármi. Mi rendszeresen találkozunk minden hónapban, kivéven júliusban és augusztusban, de a többi hónapunkban mindig találkozunk, mindig egy pénteki napon, attól függ, hogy mikor szabad ez a bizonyos hely, ahol most találkozunk. vagyunk, ez a közösségi ház, amit úgy hívnak, hogy S4 vagy háló közösségi ház.
18: A közösség nagy része, bár idősebb korból származik, egyre több fiatalt látni.
19: Amikor először összejöttünk, hát most már 30 évvel ezelőtt, akkor mi voltunk a fiatalok, és hoztuk a gyerekeinket, mert voltak akkor ilyen 5-6 éves gyerekek is közöttünk. Sokan vagyunk, akik 60 és 80 között vagyunk, de azért a mi gyerekeink és néha unokáink is eljönnek, és élvezik ennek a körnek a hangulatát.
18: Azzal, hogy önök és a baráti társaság nagy része hazaköltözött Magyarországra, hozták is haza azt a fajta tudást, amit megszereztek külhonban, bárhol is?
19: Ezek az emberek magas pozíciókat értek el külföldön. Cégigazgatók voltak, bankigazgatók voltak, diplomaták, mérnökök, orvosok, és úgy döntöttek, hogy ők itt boldogabbak, még akkor is, hogyha valamennyivel kevesebb pénzt keresnek, mint az új hazájukban. Ezt az egész kapcsolatrendszert, amit mi networkingnek hívjuk manapság, ezt a hálózatot hazahozták, és ezzel próbáljuk segíteni a magyar társadalmat és Magyarországot.
18: Nagy kulturális váltás volt, amikor hazaköltöztek?
19: Nekünk igen. Minden országnak megvannak a saját tulajdonságai, a saját kulturális furcsaságai, és nekem, mint született brazilnak, az egyik nagy meglepetés az a nem szónak a használata volt, mert itt, hogyha valaki kimondja azt, hogy igen vagy nem, akkor az azt is jelenti. De Dél-Amerikában abszolút nem azt jelenti. Ott, ha valaki azt mondja, hogy igen, az nem feltétlenül jelenti azt. Rossz néven veszik azt, hogyha valaki rögtön a nemet használja.
18: Szülei a kommunista hatalom átvétel után költöztek Brazíliába, ön már ott született São Paulo-ban. Később aztán a magyar kulturális élet nagyon aktív tagjává vált. Újságot hozott létre, művészeti együtteseket, néptánc találkozót és táncházakat is szervezett. Mire a legbüszkébb, ha így visszatekint a múltjára?
19: Ez mindig az, amit mondott, hogy én kint születtem, a szüleim 1950-ben érkeztek meg Brazíliába, sokkal később kerültem a magyar közösségbe, mint az átlag ottani magyar, csak ilyen 17-18 éves koromban kapcsolódtam be a néptánc együttesbe, és sok csoportban részt vettem, és vezettem, és tetszett, de amire a legbüszkébb vagyok az, hogy amikor már Magyarországon éltünk, akkor meghívtak, hogy én magyar diplomata legyek Brazíliában, és ez nekem egy nagyon nagy ajándék volt, hogy Magyarországot képviselhettem a saját országomba, Brazíliában. A diplomata munka csak 4 évig tartott, de mondjuk a magyarságért való munka majdnem 20 évig.
18: És tart mind a mai napig.
19: Igen, itt Magyarországot egy kicsit másképpen kell ezt elképzelni, mert itt inkább az ilyen visszidens találkozókkal foglalkozom. Ez az egyik mondjuk ilyen magyarság megmentő tevékenységem. A másik meg, hogy segítek különböző nemzetiségű, de magyar származású embereknek, hogy magyar állampolgárok legyenek az egyszerűsített honosítással kapcsolatban. Arra is büszke vagyok, hogy most már több mint 2000 embernek segítettem, hogy magyar állampolgár legyen.
18: A São Paulo-i Zrínyi Néptánc Együttes egyik alapítóját, az első braziliai magyar táncház létrehozóját és a hazatelepülőket összefogó baráti kör, a Visszidensek egyik szervezőjét, Gyurica Gábort hallották. Ezzel mai műsorunk véget ér. Korábbi műsoraink meghallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon. Munkatársaim és a hangmérnök Németh László nevében is megköszöni szíves figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Veresemese Gyöngyvér. Viszont hallásra!

0: Jó estét kívánok a hallgatóknak, ez az Irodalmi Újság legfrissebb száma. Munkatársa Németh László nevében is köszönti Önöket, Völgyi Tócsuzsa, és köszöntöm vendégemet a stúdióban, Szénási Zoltán irodalomtörténészt, az ELTE HTK Irodalomtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársát. Jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok, én is üdvözlöm.
0: Az alkalom pedig, amiért összejöttünk ma estére, Vasadi Péter 100 éve született, 26. június 1-én látta meg a napvilágot, méghozzá Újpesten, ami az én szívemhez is közel áll, az újpestieknek meg pláne, de ez egy jelentős dolog, mert akkor Újpest még nem Budapest volt.
1: Igen, ez egy külvárosi rész volt, és azért irodalmi szempontból mégis egy jelentős
0: nagyon fontos
1: terület.
0: Nagyon fontos hely, igen.
1: Tehát, hogy más nem mondjak, Babits Mihály miatt is.
0: És Kafka Margit miatt
1: és Kafka Margit is.
0: Én például abban az iskolában jártam, akkor volt 100 éves, 83-ban, ahol Kafka Margit annó tanított, tehát ugye sokkal korábban. Babits pedig ugye róla azóta, illetve hát a Könyves Kálmán gimnáziumban igen, tanított, igen. Nem is nevezték el róla, de tudja mindenki, hogy Babits ugye verset is írt Újpestről. No, hát ez a hely indította el Vasadi Pétert, és hát nagy utat járt be, és gondolom, hogy most ebben a következő fél órában, szűk fél órában ezt föl is tudjuk vázolni, ezt a nagyszerű életutat. Hát mindenki tudja, hogy a Magunk kenyerén jelentős antológia volt, ahol először megjelenik ez a 71-es antológia, hogyha jól emlékszem.
1: Igen, igen, így van.
0: No, hát milyen háttérből indul ő? Ugye meglehetősen katolikus az egész pálya, tehát arra számítsanak a kedves hallgatók, hogy erről szó lesz.
1: Igen, hogyha Vasadi Péter családi hátterét nézzük, akkor ugye anyai ágon erdélyi felmenőkkel rendelkezik. Anyai nagyapja a Zicsi családnak volt intézője, egy agrárszakember volt. A apai ágon pedig norvég felmenőkkel bír. Ugye Vasadi Péter néven ismerjük, de talán elárulhatjuk, hogy ez művésznév. Ugye a polgári neve Péternek Víz Péter volt, és ez a, ha jól sejtem, a norvég ágból jön. Apai ágon kispolgári család, postás volt az édesapja, aki aztán katona lett. A vezérkar mellé beosztott tisztként szolgált, és Péterék hárman voltak testvérek, és mind a három katonaiskolába járt, és a második világháború alatt kint a fronton szolgáltak is. Ugye ez egy meghatározó élmény Vasadi Péter számára személyesen, és költészete számára is. Egyrészt tematikusan is visszatérő motívumok, a harctéren átélt események. Másrészt pedig különösen korai költészetének a látomásossága is. Azt hiszem, hogy abból az apokaliptikus, mondanám, hogy vízió, de az a maga idejében a legkeményebb valóság volt. Tehát az, amit ő ott a fronton átélt, ugye a nyugati frontra vitték ki, és ott élte meg a háború végét.
0: Hát 100 éves lehetne akár, ugye? Lehetne most ő még itt?
1: Hát igen, igen, ugye 2017-ben hunyt el Péter, és
0: igen, szép kort megért.
1: De ugye hozzátartozik az ő életútjához, hogy ahogy a szerkesztőasszony is mondta, ugye 71-ben jelenik meg a Magunk kenyerén kötet. Ez egy antológia volt, a Szépirodalmi Könyvkiadónak volt hasonló antológiája már korábban is a költők egymás közt. Ez azért jelentős antológia, mert itt fiatal, még kötettel nem rendelkező szerzőket közöltek, viszonylag sokat, majdnem fél kötetnyi verset egy-egy költőtől, és mindenkit egy jelentős költőtárs vezetett be. Vasadi Péter például Rónai György.
0: Nem véletlenül, igen. Ugye itt az új ember köréről is majd beszélünk, igen, vagy beszéltünk igen. Most is meg a vigíliáról.
1: Igen, még egy picit, hogyha igen, lehet, visszatérnék ehhez a késői pályakezdéshez, mert ugye 71-ben Vasadi Péter, ha jól számolom, már 45 éves
0: bizony,
1: volt.
0: Késői.
1: És ez ugye abból fakad, hogy ugye amikor ő hazajött a frontról, visszatérne Újpestre, de ugye a házukat lefoglalják, el kell költözniük, ugye osztályidegenelem lesz 48-49 után, jár egyetemre viszonylag rövid ideig, ugye mostani ELTE magyar-német szakára, ha jól emlékszem, onnan elbocsájtják, a színművészeti rendezőszakon talán egy fél évet eltölt, onnan is elbocsájtják, aztán mindenfelé próbál elhelyezkedni, míg végül hosszabb időre a Kohusznál kerül állásba, ez a konzerv és húsipari szállítási vállalat volt.
0: Hát így
1: és
0: éltünk, igen, így éltek akkoriban. Igen.
1: És egészen 61-ig, amíg Pályi András hívására nem került el az Új Emberhez újságírónak. Akkoriban már jelentek meg versei itt-ott Alföldben, jelenkorban és más folyóiratokban.
0: Az Új Ember nagyon jelentős gyűjtő helye volt nagyon fontos költőknek, tehát itt nem is annyira talán a katolikusság domborodott ki, hanem az, hogy jó költő legyen. De azért mégiscsak kell mondjuk azt, hogy egy új katolikus mozgalom hozta ezeket a szerzőket össze.
1: Igen, ez mindenképpen így van.
0: Igen, és kérem szépen, hogy arra majd térjen ki, hogyha lehet, hogy azért egy kommunista Magyarországon történik mindez, ahol egyébként Heinrich Böll regényei is szép számmal megjelennek.
1: Igen, ez nagyon fontos valóban ennek a kései pályakezdésnek ez a történelmi kontextusa. Ugye 56 után vagyunk, 60-as évek elején, amikor ugye lezárulnak a megtorlások, elindul egy enyhülési időszak, ami azt is jelenti, hogy ugye a korábban uralkodó marxista ideológia is ugye kezdi elveszíteni meghatározó pozícióját. Ugye az Új Ember folyóirat, illetve még a Vigiliát említsük meg mindenképpen, szintén katolikus folyóiratról van szó. Ugye a Vigília 35-ben indul, az Új Ember a második világháború után, és érdekes módon hagyják működni, ugye a kommunista hatalom is hagyja működni, természetesen erősen kontrollált környezetben tehetik ezt meg, de létezik katolikus sajtó, ami például lehetőséget ad, ugye különösen a Vigília esetében igaz ez, még az 50-es években is olyan szerzők megjelenésére, akik egyébként a korabeli irodalmi nyilvános nehezebb kaptak volna
0: vagy egyáltalán
1: megjelenési
0: nem. Igen,
1: lehetőséget.
0: Igen. Na de azért mindig vannak újszülöttek, és mindig fontos elmondani azt, hogy miért hagyták létezni ezeket a folyóiratokat. Persze említette a kontrollt, az erős kontroll jelenlétét, de azért nyilván szándék is volt az elvtársakban, hogy ezt így hagyják. Nem csak hagyták, fel akarták talán mutatni?
1: Igen, ez nyilván különösen a 60-as években ez része lehetett a diplomáciának is. Ugye tudjuk azt, hogy a kommunista ideológia ugye, távlati céljaiban az ilyen történelmi polgári csökevények, mint a vallás el kellett volna, hogy tűnjön, de érdekes módon mégsem így történt. Aztán ahogy világpolitikai szinten is veszített pozíciójából, ugye a hidegháború idején, különösen majd aztán a 80-as években úgy változott ez a közeg. Ez egy jó kérdés, hogy miért hagyták működni. Őszintén szóval ezt inkább egy történésznek kellene
0: elég jól fel is göngyölítettek már bizonyos életutakat, azt hiszem, tehát, hogy egy-egy mindenható főszerkesztő mit tehetett és mit tett meg, és hogy hogyan, tehát az embernek van egy olyan érzése még akkor is, hogyha mindketten 75-ben születtünk, úgy tudom.
1: Igen, biztos, maga is.
0: Hogy ezért élt az ember abban az időszakban, és még annak ellenére is olyan érzésem van, mint hogyha nem lettek volna teljesen tisztában, vagy ha most nem semmi szín alatt nem szeretném azt a szót mondani, hogy hülyék voltak hozzá, hogy ezt megértsék. De van egy olyan érzése az embernek, hogy mintha kicsit elsiklottak volna el fölött az egészet. És azért hoznám még egyszer vissza a Böll regényeket, mert gyakorlatilag az egész életművet kiadták. Most vagy nem értették, vagy mi van?
1: Tehát egy picit visszamennék akkor. Ugye 48 után volt egy nagyon erős erőszakos fellépés az egyházzal szemben, azért ezt tudni kell.
0: Hát persze.
1: És ugye itt
0: sőt, a Rákosi... Hát a 80-as években még papok börtönben voltak, még 89-ben
1: hát igen,
0: szabadultak
1: igen.
0: Egyesek, akiket a 60-as években csuktak le.
1: Igen, így van. Tehát ugye a Rákosi féle diktatórikus fellépés sem hozta meg azt az eredményt, hogyha úgy nézzük, amit szerettek volna ezzel elérni. Nyilván nagyon sokakat megfélemlítettek, nagyon sokakat perifériára szorítottak, ugye Vasadi Péter példája is mutatja, aki ugye ezt visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy gyerekkora óta ugye érzékeny volt az irodalom iránt, a művészetek iránt, olvasott József Attila, egy korai nagy élménye volt Vasadinak, de ugye mégse futhatták be ezt a pályát. Tehát volt egy nagyon erős hatalmi presszió, ami azonban mégsem ért célt. Ugye a 60-as években pedig már ugye másként működött az a szocialista hatalom, ami ugye 56-nak a tapasztalat is próbálta leszűrni, és próbálták elkerülni a forradalmat.
0: Na nézzük tovább ezt az életművet, mert egy picit elkanyarítottam én a beszélgetést, de úgy érzem, hogy mindig fontos, hogy azért ezt világítsuk meg, hogy milyen történelmi környezet volt, mert nem mindenkinek egyértelmű talán. És abból azért jobban meg is lehet érteni talán a verseket is.
1: És ha szabad még ehhez egy dolgot hozzátenem, azért szépen. Ne felejtsük el azt sem, hogy 60-as években ugye az egyház is jelentős változáson megy át, ugye a második vatikáni zsinattal, amikor történik egy jelentős nyitás a világ felé. Ugye megváltozik a liturgia, megváltozik az egyháznak a gondolkodásmódja. És ez például ebben a szellemi körben, amiben ugye Vasadi Péter bekerül a 60-as évek elején is érezhető volt. Ugye Rónai Györgyék, vagy Pilinszky egy nagyon fontos figura Vasadi szempontjából is. Ugye nekik megvoltak a nyugati kapcsolataik, és például 60-as években már azt hiszem a Vigília 30. születésnapjára egy nemzetközi összejövetelt rendeztek, ahol nyugati katolikus lapszerkesztők, írók is részt vettek a tanácskozáson. Tehát ez mutatja már egyrészt a politika viszonyának a változását, másrészt pedig ugye azt a nyitást, azt a szellemi nyitást, ami itt a katolikus közegen belül is végbe ment, és ez meghatározó Vasadi Péter szempontjából is.
0: És mi történik azután vele, tehát a továbbiakban? Ahogy említette, hosszú életű volt, tehát sok mindent megérhetett.
1: Igen,
0: és nyilvánvaló, hogy ezt az életművet is különféle etapokban tudjuk mérni és vizsgálni.
1: Igen. Ugye azt mindenképp el kell mondani, hogy ugye a Vasadi Péter életművének ugye a legfajsúlyosabb része a költészet. Ugye a Magunk kenyerén antológiában versek jelentek meg, 74-ben jelenik meg az első verses kötet, a Jelentés Babilonból, és utána jönnek szépen sorba a verses kötetei. Viszont igen jelentős az ő esszéírói
0: munkássága. Mint minden jó költőnek.
1: Igen, igen, igen. És azt gondolom, hogy ez egyrészt szép irodalmi szempontból is vizsgálandó, másrészt pedig a katolikus gondolkodás, ugye a laikus katolikus gondolkodás szempontjából is ezek nagyon fontos dokumentumok, hogy hogyan tájékozódik a világ dolgaira nyitott katolikus ember. Igen. Tehát ugye az látszik ezekből az esszékből, de akár csak, hogyha a verseket megnézzük, ugye Vasadi Péter szeretett dedikációkat illeszteni a verseihez. Ugye ezek a dedikációk, hogyha írókról, költőkről van szó, klasszikusokról, vagy filozófusokról, akkor jól mutatják az ő szellemi orientációját. Ez igen széles. Tehát itt új katolikus költészetről vagy irodalomról beszéltünk, de ha jól emlékszem, valamelyik kései kötetében talán még Nietzsének is ajánl verset, aki ebben a közegben nem feltétlenül olyan népszerű filozófus volt. De ugye Péter beszélt erről is, hogy ő igyekszik megragadni azokat a gondolkodókat, akikben van valami erő, profétaiság, amiből például egy katolikus is, katolikus gondolkodó értelmiségi is le tud szűrni ugye a maga számára lényeges szellemi tapasztalatokat. Eszék szépprózai műveket is írt, ez talán kevésbé
0: ismert, igen.
1: Ismert, és talán kevésbé jelentős az ő életművén belül.
0: Hát a kettő összefüggás.
1: De igen.
0: Meséljen a személyes kapcsolatukról.
1: Én viszonylag későn ismertem meg Pétert. A Vigíliának kezdtem el írni valamikor a 2000-es évek közepe táján kritikákat, és akkor az első ilyen megbízatásom a szerkesztőtől, ha jól emlékszem, éppen egy Vasadi esszékötet volt. És aztán rendszeresen olvastam, rendszeresen írtam kritikákat az ő verses köteteiről, esszéköteteiről is, és én ugye Tatabányán lakom, Tatabányán azóta már én is szerkesztője vagyok az Új Forrás folyóiratnak, de amikor még a lap 40 éves volt, akkor még én csak a hallgatóság soraiban ültem ott az ünnepi rendezvényen, viszont Vasadi Péter, aki az Új Forrásnak is rendszeres szerzője volt, már hosszú évtizedekkel korábban is, ott volt a meghívott vendégek között, és akkor vettem a bátorságot, és oda mentem Péterhez, és beszélgettünk vele, és utána kialakult egy nagyon jó személyes kapcsolat
0: és közöttünk. Milyen volt? Hogyan látta őt? Mert ugye nagy a korkülönbség, azért az érdekes mindig, igen. Hogy egy fiatal ember egy idősebbet néz.
1: Az, hogy milyen volt, azt gondolom úgy lehet legkönnyebben elmondani, hogyha magunk elé képzeljük azt a környezetet, amiben ő élt életének utolsó évtizedeiben. Ugye Rákospalotán a Magyar utcában, kint egy ilyen kertvárosias övezetben. Ugye Kései verseiben meg is jelenik ez a környezet, szomszédok, nagyon érdekes, ahogy ezeket ugye a verseibe beemeli. Egy régi házban laktak, és meglepő egyszerűségben. Uh-huh. Meglepő egyszerűségben élt Péter néhány könyv között, fehérre meszelt falak között. Leginkább talán egy szerzetesi cellához lehetne, vagy kolostorhoz, klastromhoz lehetne hasonlítani azt a közeget, amiben ő élt, és tegyük hozzá, hogy élete végéig, vagy végén ugye a beteg feleségét ápolta. Tehát ilyen egyszerű körülmények között viszont folyamatosan gondolkodott. Tehát én néhányszor találkoztam vele, néhányszor látogattam meg kint a Magyar utcában, de többször fölhívott telefonon. Ezek nagyon érdekes beszélgetések voltak.
0: Miről beszélgettek?
1: Két dolgot említek itt. Az egyik a pont az, ami foglalkoztat, a főhívott, és akkor képzeld el, és akkor mondta a gondolatait, és azt éreztem, hogy ő állandóan olyan szellemi magasságokban mozog, ami elképesztő, aminek a leképeződései az ő versei, és az esszéi. Ez az egyik tapasztalatom vele. Ugye a másik, emlékszem egy hívására, ami egy egészen más féle élmény volt, ugye amikor ugye a magyar válogatott a foci EB-n 3-3-at játszott, aztán Portugáliával, az egy izgalmas meccs volt. Én nem vagyok foci rajongó, de még én is megnéztem. Emlékszem, Péter felhívott utána, és Zolikám, látd ezért, haj, tudod, milyen eredmény volt. És mondja, hogy nem volt tévéje, a rádióba hallgat. És képzeld, ez olyan élmény volt, mint mikor a angol-magyart hallgattuk a gyerekekkel.

0: nyilván nem ez motiválta az ő munkáit, munkásságát.
1: Na, hát ezt nem is gondoltam,
0: tehát
1: persze.
0: Ő kapcsolatrendszere, és ahogy én láttam, nem biztos, hogy jól, de azt hiszem, hogy ő néhány embert engedett igazán közel magához. Néhány fiatalt, vagy kevésbé fiatalt. Tehát akik azt gondolom, hogy szellemileg és emberileg is közel álltak hozzá. Tehát ő úgymond nem volt benne, már amikor én ismertem őt, és hát ugye ezek a díjak is viszonylag későn jöttek. Ugye József Attila díj is 90 után, József Attila díjat is 90 után kapta meg, a Kossuth díjat pedig már bőven 80 fölött.
1: Na jó, hát ezek politikai dolgok.
0: Igen, de ugye ez mutatja az, hogy ő nem volt benne úgy már ebben az időszakban az irodalmi életben, az irodalmi mindennapokban, mert azért lássuk be, hogy ezek a díjak sokszor ezt a másféle aktivitást tükrözik.
1: Igen. Na most hogyan áll az életmű? Fel van-e dolgozva minden? Milyen a recepció? Egyáltalán foglalkoztat-e valakit ma az ő életműve? Újrakiadások? Mi van a levelezéssel? Mi van egyáltalán a hagyatékkal?
0: Igen, úgy tudom, hogy a hagyaték az a PIM-be került, és kutatható. A PIM-nek van egy nagyon hasznos szolgáltatása, az a Digitális Irodalmi Akadémia, ahol több jelentős író-költő életműve mellett elérhető a Vassady Péter életmű is. Tehát ez bárki számára hozzáférhető.
1: Na de vajon érdekli-e a mostani hallgatókat erre? Nyilván rálátása van.
0: Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Lehet, hogy itt komoly hiányérzetünk lehet. Nagyon, nagyon nagy a felelősségünk ebben, hogy életben tartsuk ezt az életművet. Érdeklődés van iránta. Nem olyan régen, egy-két hónapja voltam például az Újbudai Szent Margit gimnáziumban, ahol a gimnazistáknak beszélhettem Vassady Péter életművéről. Tehát biztos, hogy van érdeklődés, és én azt gondolom, hogy túl azon, hogy a mai magyar irodalomnak, a mai magyar értelmiségnek általában van feladata ezzel az életművel, különösen hangsúlyos feladata kell, hogy legyen. A katolikus értelmiségnek, ha van ilyen, és azt gondolom egyébként van.
1: Hát
0: például az intézményeknek, úgy, mint a Szent Margit gimnázium, ahol fontosnak tartják azt, hogy ezt az életművet is megismerjék a fiatalok. Ugye Vassady Péter nem tananyag, tehát tényleg csak így pluszban lehet őt eljuttatni a fiatalokhoz.
1: Hát köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm
0: szépen a
1: beszélgetést. És hát reméljük, hogy sok újabb és újabb hírt hallunk majd róla, illetve hát életművét illetően születnek majd talán szakdolgozatok is, és újrakiadások is, és tanulmánykötetek. A 100 éves évfordulóra való tekintettel esetleg nem lesz valamilyen tudományos ülés, vagy konferencia?
0: Én nem tudok róla, megmondom őszintén, én nekem a mindennapjaimat most egy másik költő köti le, Babits Mihály. Van is némi lelki furdalásom ezzel kapcsolatban.
1: De Vassady Péter nem haragudna meg.
0: Nem. Ebben egészen biztos vagyok. Úgy tudom, hogy Balatonfüreden lesz egy tanácskozás a 100 éves évforduló tiszteletére, és én bízom benne, hogy például a vigília, vagy más hasonló.
1: Vagy az új ember.
0: Vagy az új ember, biztos, hogy meg fognak emlékezni róla. Tehát azért vannak írók, költők, akiknek számára fontos ez az életmű.
1: És ébren tartják.
0: Igen, azt, tehát például igen. Az élet és irodalomban, ha jól emlékszem, Györfi Ákos írt nekrológot Vassady Péterről, Halmai Tamás.
1: Igen, a Pécsi
0: Pécsi, igen, Pécsi költő.

0: irodalom történész, ő is rendszeresen foglalkozik Vasadi életművével.
1: És talán Zsille Gábor is foglalkozott.
0: Igen, Zsille Gábor szerkesztette a Magyar Naplónál megjelent összes verseket, tehát rendelkezésünkre áll nyomtatásban is a teljes költői életmű.
1: Hát jó, olvasást kívánok a hallgatóknak. Önnek megköszönöm szépen, hogy
0: nagyon szépen
1: eljött
0: köszönöm
1: hozzánk.
0: A meghívást.
1: Szénási Zoltán irodalomtörténészt hallották a kedves hallgatók, az ELTE HTK Irodalomtudományi Kutatóközpontjának tudományos főmunkatársát. Ezzel az irodalmi újság heti számának végére értünk. Munkatársa Németh László nevében is búcsúzik a felelős szerkesztő, Bölgyi Tóth Zsuzsa. Most hírek következnek majd a vasárnapi újság válogatás száma itt, a Kossuth Rádióban.

0: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 19 óra, jó estét kívánok! Holnap reggel felkeresi Súlyog Tamás köztársasági elnököt Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő közösségi oldalán azt írta, mivel évfélkor lejár a lemondásra adott határidő, reggel 8 órakor az igazságügyi miniszter társaságában keresi fel az államfőt. Magyar Péter még a választási győzelem után szólította fel lemondásra a köztársasági elnököt és több közjogi méltóságot május 31-i határidővel. Súlyog Tamás pénteken közölte, hogy a Velencei Bizottság szakvéleményét kérte a kialakult alkotmányos helyzet értékeléséhez. Az uniós forrásokból 1,4 milliárd eurót fordíthat Magyarország a villamosenergia hálózat fejlesztésére, több tízezer okosmérő telepítésére és a rendszer korszerűsítésére. Ezt a gazdasági és energetikai miniszter írta a közösségi oldalán. Kapitány István közölte, így mintegy 5000 megawatt új megújuló energia kapcsolódhat be a magyar rendszerbe, ami több nap és szélerőművet, több tiszta energiát, nagyobb energiabiztonságot, több beruházást és új munkahelyeket jelent. Hozzátette, a hálózatfejlesztések és a megújuló energiaprojektek nyomán a következő években további 1,5-2 milliárd eurónyi befektetés érkezhet Magyarországra. Elítéli a magyar kormány a szabadkai zászló égetést, ezt írt a közösségi oldalán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, aki a szabadkai középiskolai ballagáson történt incidensre reagált. Tarz Zoltán szerint a magyar-szerb kapcsolatok, azon keresztül pedig a vajdasági magyarok helyzete kiemelten fontos a magyar kormány számára, ezért kell felszólalni amiatt, ami Szabadkán történt a vajdasági magyar diákokkal. 12 ember sérült meg Dél-Csehországban, amikor egy magyar rendszámú autóbusz autóval ütközött, írja a Telex. A cseh hatóságok szerint a buszon 30-an utaztak, közülük 8-an sebesültek meg, míg a személyautó mind a 4 utasa megsérült. A helyszínre több mentőegységet és orvosi járművet riasztottak. Úgy tudni, hogy egyik sofőr sem fogyasztott alkoholt, a karambol heves esőzés idején történt, a körülményeket vizsgálják. A reaktor tér közelében okozott károkat a tegnapi ukrán dróncsapása a zaporizsiai atomerőműben, erősítette meg a Nemzeti Atomenergia Ügynökség. A támadásban senki sem sérült meg, az atomerőmű rendes üzemmódban működik tovább. Ma az erőmű szállítási részlegét érte dróntámadás, több jármű megsemmisült. Közben több oroszországi régióból is ukrán drón és tűzérségi támadásokról számoltak be. Rosztov megyében egy üzemanyagraktár gyulladt ki, Szaratovban pedig egy ipari létesítményben keletkezett tűz. Orosz gyártmányú volt a romániai Galacon pénteken becsapódott drón, jelentette be a román államfő. Nikus Ordán a Facebookon tette közzé a szakértői vizsgálat eredményét a drónról készült fotókkal illusztrálva. Vladimir Putyin orosz elnök korábban kétségbe vonta a Romániában becsapódott drón orosz eredetét. Sokan meghaltak, amikor felrobbant egy bányászati robbanóanyagokat tároló raktár Myanmar északkeleti részén, a kínai határ közelében. A balesetben 46-an vesztették életüket, köztük 6 gyermek és több mint 70-en megsérültek. A helyi mentőszolgálatok szerint a robbanás több mint 100 épületben okozott károkat. A tragédia okát egyelőre vizsgálják. Rendkívüli a nyár közepét időző hőség nehezíti az életet Dél-Európa és Észak-Afrika több országában. Spanyolországban csak nem 40 fokot mértek, Marokkó strandjait ellepték a felfrissülést kereső emberek, Portugáliában pedig a mezőgazdaságot és az állattartókat állítja komoly kihívások elé a szokatlanul korán érkezett forróság. A szakemberek szerint a mostani időjárás egy hosszú és különösen meleg nyár előjele is lehet. Itthon a Dunántúl nyugati felén többfelé északkeleten elszórtan lehet zápor, egy-egy heves zivatar, nagy területen megélénkül a szél. Holnap felhős időre számíthatunk néhány órás napsütéssel, sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar. Keleten felhőszakadás is kialakulhat. Hajnalban 10 és 19, holnap napközben 21-28 fok várható. A híreket Fehérvári Petra szerkesztette, Ciprusz Évát hallották, 19 óra múlt, 5 perccel.
0: Műsorajánlat.
2: Köszönjük mindenkinek, aki felajánlásaival hozzájárult a Jónak lenni jó sikeréhez. Nézőinkkel kézzelfogható támogatást nyújtottunk a legkiszolgáltatottabbaknak. Visszatekintés az elmúlt évek Jónak lenni jó kampányaira. Jónak lenni jó. Köszönjük. Június 4-én 14 óra 30 perckor a Dunán.
0: Vasárnapi újság. Válogatás. A műsorvezető Újhelyi Zoltán.

0: Jó estét kívánok, Önök a vasárnapi újság esti kiadását hallják. Mit kínálunk műsorunkban, a szerkesztő Halász Zsuzsa. A hitelbesorolásunk nem változott, de az uniós pénzekhez közelebb kerültünk. Hogyan tovább magyar gazdaság? A jogállamiság megsértése vagy a jogállam helyreállítása? 8 évre korlátozná a miniszterelnöki poszt betöltését a Tisza párt. Majd politikai testület vagy kvázi bíróság? Erősebb jogosítványokat adna a parlamenti vizsgálóbizottságoknak a kormánypárt. És az összetartozásunk tüze, idén is fellobbannak az emlékezés lángjai június 4-én, a trianoni békediktátum évfordulóján. A politikai egyesség megvan, a pénzre azonban még várni kell. 16,4 milliárd euró befagyasztott támogatás felszabadításáról kötött megállapodást Magyar Péter miniszterelnök és az Európai Bizottság elnöke. A kormányfő Ursula von der Leyennel tartott közös sajtótájékoztatóján történelminek nevezte az egyességet, hozzátette azonban azt is, hogy ez még csak egy politikai megállapodás, és hogy még rengeteg jogszabályt kell elfogadnia a kormánynak. Ez utóbbit a brüsszeli politikó is hangsúlyozta, a lapnak nyilatkozó bizottsági tisztviselő úgy fogalmazott, hogy megállapodtunk egy kötelezettségvállalási listában, amelyek, ha augusztus 31-éig teljesülnek, elindul a kifizetés is. Miről született itt valójában megállapodás? Kérdeztem Sebestyén Géza közgazdászt, a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetőjét.
1: Sajnos ezt részleteiben nem ismerjük. Ugye alapvetően, hogyha az első nyilatkozatokat hallgattuk, akkor az derült ki, hogy szinte holnap már várhatjuk is azt, hogy érkeznek a pénzek, de azért ez nem ennyire egyszerű valóban, ahogy ez a felvezetőben is elhangzott. Nagyon sok olyan elvárás van az Európai Unió részéről, amit Magyarországnak ki kell pipálnia, teljesíteni kell, akár a menekültügytől kezdve egészen az uniós pénzeknek a transzparenciának a biztosításáig. Ez mind nyilván munkát igényel a magyar kormány részéről is, és ezt hát a napokban fogjuk majd látni, hogy ez a konkrét munka ez hogyan halad majd, és mennyire kerülünk ténylegesen közelebb az uniós pénzekhez. És ezt mindenképp hozzátenném, hogy az uniós pénzek befagyasztása az nem egyetlen egy lépésben történt, tehát voltak kisebb pénzcsoportoknak külön fagyasztásai, és voltak nagyobb összegeknek, vagy nagyobb kategóriáknak is blokkolásai. Tehát most van egy blokk, amit feladottak, de számos kisebb blokk az még ugyanúgy megvan. Ezeket mind-mind konkrétan külön-külön fel kell majd szabadítani, és akkor reménykedhetünk abban, hogy ez az összeg ez megérkezik, ami egyébként nyilván egy jó hír lenne a magyar gazdaságnak, hiszen ez több, mint a magyar GDP 5%-a, amiről csak most megállapodás született. Hogyha ez megérkezne, az nyilván azt jelenteni, hogy magyar gazdaságban több beruházás lenne, több fejlesztés lenne, könnyebben tudnánk a gazdasági konvergenciát folytatni.
0: Ez ugyanaz a kötelezettséglista lehet, amit az Orbán kormánynak is teljesíteni kellett volna, mert ugye van, aki azt mondja, hogy hát akkor tulajdonképpen itt arról van szó, hogy ezt a kötelezettséglistát eddig is ismertük, ezt az Orbán kormány nem írta alá, a Magyar Péter vezette kormány pedig alá fogja írni, vagy legalábbis kötelezettséget vállalt erre.
1: Meglátjuk, igazából nem derült ki az eddigi sajtóhírekből, nyilatkozatokból, hogy pontosan milyen elvárások vannak. Megmondom őszintén, kicsit rossz az optikája szerintem annak, hogy itt egy kormányváltás után is, hát gyakorlatilag mindenféle olyan törvényváltoztatás nélkül, ami a korábbi kritikákkal esetleg valahogy összhangban lett volna, és arra való reakciónak tekintető lett volna, nagyon gyorsan megállapodás született az Európai Unió és Magyarország között. Ugye vannak olyan hangok, amelyek szerint igazából itt az előző kormánypártnak nem akarták odaadni az Európai Uniós pénzeket, független attól, hogy mit fipálnak ki, mivel állapodnak meg, milyen mérföldkövek történnek meg a kormányzat részéről. Ugye az előző kormánynak a tagja nyilatkoztak arról is, hogy nagyon sokáig választ kaptak egyébként azokra az ő lépéseikre, amiket közöltek az Európai Bizottsággal, az Európai Unióval, hogy megtettek annak érdekében, hogy ezeket az uniós pénzeket feloldják. Tehát az, hogy ennyire gyorsan most sikerjelentést hallunk, anélkül, hogy látnánk azt, hogy konkrétan milyen konkrét lépések történtek a mögött, hogy ezek a pénzek ezek valóban megérkeznek, ez egy kicsit nekem zavaró, de alapvetően nyilván magyar emberként én örülök annak, hogy a mostani kormány ez meg tudott állapodni az Európai Unióval legalábbis magas szinten, és hát nyilván el kell kezdeni a munkát, és reménykedem abban, hogy ez egy sikeres munka lesz, és meg is érkeznek a pénzek.
0: Magyar Péter azt mondta, hogy a legsúlyosabb kifogás az a korrupció volt, tehát gyakorlatilag ezt az egyet jelölte meg, hogy ezt akarja a bizottság megszüntetni, és ezt a magyar kormány, mármint a Magyar Péter vezette kormány vállalni fogja. Na de eddig mérföldkövekről volt szó, 27 mérföldkőről, és az előző kormány jelezte azt, hogy ezek még úgy sokasodhatnak is. Mi lehet még az a 26 másik?
1: Hát egyrészt igen, másrészt azért kevés olyan kormány van, én egyet nem tudnék mondani, aki mikor megválasztották, akkor azt vállalta volna, hogy ő konkrétan korrupt lesz. Tehát azért, hogy mondjam, a korrupciót előre vállalni, belengetni, megígérni, az mindig sokkal
0: könnyebb. Annak a felszámolását.
1: Igen, vagy akár a felszámolását, az mindig sokkal könnyebb, mint ezt ténylegesen megvalósítani. Tehát ilyen szempontból is egyébként megmondom, őszintén kicsit visszás nekem ez a nagyon gyors sikerkommunikáció az Európai Uniónak a részéről, hiszen még ők se látják azt, hogy milyen konkrét lépések történnek majd Magyarországon, hogy a szerintük magas korrupciót egyébként, én ezzel a témával sokat foglalkoztam, és vannak a korrupciónak objektív és szubjektív mérőszámai. Magyarország egyébként nem szokott jól lenni a korrupciós listákon, az a szubjektív mérőszáma egyébként a korrupciónak, a korrupció észlelés.
0: Korrupciós érzet,
1: pontosan,
0: igen.
1: Így van.
0: Ön szerint van-e korrupció?
1: Így van, ami az én véleményem szerint egyébként ez csak azt tudja mérni, hogy mennyire hittük el azt, hogy van Magyarországon korrupció. Tehát alapvetően ez a korrupcióval kapcsolatos kommunikáció hatékonyságát méri szerintem, nem pedig azt, hogy ténylegesen van-e korrupció. Vannak ilyen mérőszámok, amik sokkal objektívebb mérőszámai a korrupciónak, hogy egy konkrét cégvezető mennyiszer találkozott ilyen helyzettel, ahol neki fizetnie kellett mondjuk egy állami szolgáltatásért, és ezekben egyébként Magyarország kifejezetten jól áll. Tehát a magyar korrupció az nem tekinthető magasnak. Annak a fényében egyébként különösen érdekes a történet, hogy Ukrajnával szemben, ahol a Magyarország minden lista, még a percepciós listákon is rosszabb eredményt ér el, mint Magyarország, soha nem merült föl az Európai Unió részéről ilyen vált, hogy azért nem kapnak meg bármilyen pénzt, mert náluk korrupció lenne. Tehát én azt gondolom, hogy korrupcióval nem volt gond Magyarországon, ez inkább egy olyan szólam volt, amit könnyű volt használni, anélkül, hogy bárki itt látta volna azt, hogy konkrétan milyen okai vannak annak, hogy nem kapjuk a pénzeket, de igazából valóban nyilván egyik országban sem jó, hogyha van korrupció, itt konkrétan látni kéne, hogy milyen problémái voltak az Európai Uniónak eddig, és milyen lépések lesznek, amik ezeket a problémákat orvosolják.
0: Ezeket nyilván látni fogjuk, hiszen egy törvénykezési dömping indul el most nyáron, de a két hitelminősítő, három nagy hitelminősítő intézet van, aminek a véleménye számít például a befektető körében, hogy hajlandóak-e államkötvényeket, egyebeket vásárolni, vagy sem. És ebből kettő már minősítette, értékelte a magyar gazdaságnak a helyzetét, a hitel besorolását, ez a Standard & Poor's és a Moody's. Mind a két hitelminősítő intézet változatlanul hagyta a magyar államadósság besorolását negatív kilátással. Az egyik hitelminősítőnél felette vagyunk egyel a Bovlinak, a másik hitelminősítőnél kettővel vagyunk felette a Bovlinak, a harmadik nagy hitelminősítő, a Fitch Ratings pedig majd június 5-én nézi meg, hogy hogy is állunk. Az, hogy változatlanul hagyták a magyar államadósság besorolását, mire utal?
1: Szerintem
0: ők tudták egyébként azt, hogy a magyar kormány gyors megegyezésre törekszik az uniós támogatások ügyében az Európai Bizottsággal.
1: Szerintem ez pontosan azt tükrözi, amiről mi is beszéltünk most. Tehát igazából nem lehet még semmit látni. Nem tudjuk, nem látjuk azt, hogy az új kormánynak mik lesznek a fő súlypontjai, mik lesznek azok a területek, ahol konkrétan előrelépés fog történni, akár pozitív, akár nyilván egy hitelminősítő szempontjából negatív kockázatokat növelő irányban. Ezért ők óvatosak, tehát nem változtatnak a ratingen, a minősítésen. Azt mindenképpen hozzátenném, hogy valóban a Bovlihez közel áll Magyarország, de befektetési kategóriában vagyunk mind a három nagy hitelminősítőnél. Ez nem volt mindig így, tehát 10-11 évvel ezelőtt Magyarország nem volt benne a befektetési kategóriában, Bovli kategóriában voltunk a hitelminősítőknél, és komoly kormányzati munka volt a mögött, hogy innen kihozzák az országot, és hozzátenném azt is egyébként, hogy 2019-ig nagyon jó trendjeink voltak a hitelminősítőknél, csak aztán jött a Covid, ahol amely minden országban egyébként ezeket a számokat, amiket a hitelminősítők néznek, gazdasági növekedés, költségvetési hiány, az államadósságnak a mértéke, az összes ilyen számot kicsit elrontotta, és aztán 2022 óta tartó háború az megint csak egy olyan nyomást helyezett a régiós gazdaságokra, így Magyarországra is, ami a minősítések javulásának trendjét azt kicsit megállította, megfagyasztotta. Ha nem lett volna ez a két esemény, tehát se a Covid nem lett volna, se a háború, akkor most már nagyon messze lennénk szerintem sem a buvli kategóriától, ezek szerencsétlen események voltak, de alapvetően a magyar gazdaság az ebben a viharos időben is tudta tartani azt a szintet, ami elválasztja őt a buvli kategóriától, szemben egyébként néhány országgal, ami nem volt erre képes. Tehát azt gondolom, hogy ez már ebbe egy szép teljesítmény, hogy nem vagyunk a buvli kategóriában, és tudtuk tartani a befektetési kategóriát. Nyilván meglátjuk majd azt, hogy az új kormányzat az milyen döntéseket hoz, és ezek hogy fognak hatni akár a minősítésre is.
0: De a hitelminősítők nem egyszerűen csak egy döntést hoznak, hogy változatlanul hagyjuk a besorolást meg a kilátásokat, hanem indokolják is azt, hogy miért döntöttek úgy, ahogy döntöttek. Mind a két hitelminősítőnek az értékelésében, a magyar gazdaságról írt értékelésében megjelenik az a figyelmeztetés, hogy túlköltekezik a költségvetés, a fiskális politikán változtatni kell, és ajánlanak is egyébként különböző dolgokat, így például az árristoppok fokozatos kivezetését, ezzel párhuzamosan ugye felmerülnek egyéb, például a progresszív adórendszernek az erősítése, az ilyen téren bekövetkező változásoknak a láthatóan örülnek ezek a hitelminősítők. Mit jelent ez a gyakorlatban? Tehát ez a fiskális politika változtatás, ez mire utal? Megszorítást kérnek?
1: Valójában igen. Egy hitelminősítő ugye alapvetően azt nézi, hogy aki hitelez egy országnak, vagy akár egy cégnek, ugye cégeket is minősítenek ők, az mennyire biztos, hogy visszakapja a pénzét. És nyilván az, hogy a pénzében, a pénze visszakapásában mennyire bízhat a befektető, az attól függ, hogy a gazdálkodás az adott intézménynek, vagy az adott országnak az mennyire stabil, növekszik az államadósság, vagy a vállalati adósság halmaz, vagy éppen csökken. És ilyen szempontból az egyik fontos mutató az valóban az adósság szintje, a másik az pedig a hiánynak a mértéke. Hogyha azt nézzük, hogy Magyarországon mi a helyzet, egyébként nagyon jó mutatóink vannak, tehát 2010 óta egyetlen egy ország volt a régióban, akinek a GDP arányos államadósága csökkent, ez Magyarország volt, és az elmúlt években is nagyjából stabilan tudta tartani a kormányzat a GDP arányos államadósságot, tehát Magyarországon nincsenek ilyen veszélyek, nem véletlen az, hogy benne is vagyunk a befektetési kategóriában, viszont nyilván oda kell figyelni arra, hogy a költségvetési hiány az hogyan alakul. Szerintem most sincsenek komoly gondok egyébként, nyilván meg kell látnunk azt, hogy a Tisza kormány milyen döntéseket hoz, ez hogy fog hatni majd a hiányra, hogy fog hatni az államadóságnak a trendjére. Szerintem nagy korrekciókra nincsen egyébként szükség, de nyilvánvaló érthető az, hogy egy hitelminősítő, aki inkább a hitelezők érdekeit képviseli, ő mindig amellett érvel, hogy inkább legyen kevesebb a hiány, tehát valóban, ugye visszautalva akkor a kérdésre, megszorítási jellegű logika van az ő fejükben, legyen több a bevétele a kormányzatnak, ami nyilván adóemelésekkel érhető el elsősorban, és legyen kevesebb a kiadása, ami meg ugye olyan kiadások csökkentésével, hogy mint például ugye, ami szintén elhangzott itt egy-két hírben, hogy akár a nyugdíjaknak a felülvizsgálata, itt a 13. 14. havi nyugdíjra gondolok konkrétan, vagy akár olyan állami támogatások, akár ugye árstoppok, akár egyéb támogatásoknak az eltörlése, rezsicsökkentés, amely kiadást jelentenek a költségvetésnek.
0: Sebessyén Géza közgazdásza, Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője volt a vendégünk.

0: Egy jelentős politikai fordulat után természetesek a személycserék. Ugyanakkor minden esetben tiszteletben kell tartani a jogállamisági eljárásokat és az érintettek jogait. Nyilatkozta a Euronews-nak az Európai Unió igazságügyi biztosa annak kapcsán, hogy Magyar Péter miniszterelnök több közjogi méltóságot is lemondásra szólított fel. Michael McGrath leszögezte, az Európai Bizottság továbbra is figyelemmel kíséri a magyarországi fejleményeket, már csak azért is, mert készül az aktuális jogállamisági jelentés, amit várhatóan júliusban tesz közzé a bizottság. Ez utóbbi pedig talán azért is érdekes, mert már a parlament előtt van az a Tisza párt által benyújtott alaptörvényt módosító javaslat, ami szerint nem választható meg kormányfőnek az, aki 1990. május 2-ától számítva legalább 8 éven keresztül miniszterelnöki megbízást töltött be. Az alkotmányjogászok egy része szerint a módosítást Orbán Viktorra szabták, a visszamenőleges hatály pedig sérti a jogállamisági elvét. A beterjesztők szerint viszont erről szó sincs, a cél pedig mondják épp a jogállam helyreállítása. De mit jelent a visszamenőleges hatály? Kérdeztem Hak Péter jogtudóst, az ELTE professzor emeritusát.
1: Azt jelenti a visszaható hatály, hogy olyan helyzeteket szabályoz a múltról, amit már nem lehet megváltoztatni. Tehát egy példában, hogyha például a Fidesz frakció januárban elfogadott volna egy alaptörvénymódosítást, amely azt mondja, hogy a 2026-os választáson nem indulhat olyan párt, amelynek 2025. december 1-én 500-nál kevesebb tagja volt, ugye akkor visszaható hatállyal kizárta volna a Tisza pártot a választáson indulásba. Ha a jövőre nézve mond ilyen szabályt, akkor a Tisza pártnak lett volna lehetősége tagokat toborozni, de egy múltbeli eseményt utólag nem lehet megváltoztatni. Tehát ebben az esetben, amikor 1990-ig visszahatóan állapít meg szabályokat, akkor gyakorlatilag korlátozza az érintett személyek közéletben való részvételi jogát, és korlátozza a választók jogát is. Meg kell jegyeznem, nem annyira jogi kérdés, inkább politikai kérdés, hogy szerintem maga az alapfeltevés hibás, amikor azt állítják az előterjesztők, hogy valaki a politikában azért lesz erős ember, mert erős pozícióban van. Tehát azért volt erős ember Orbán Viktor, mert miniszterelnök volt, és ha nem lesz miniszterelnök, nem lesz erős ember. A dolog valójában szerintem fordítva van, azért lesz valaki miniszterelnök, mert a politikában erős. Ugye ha az orosz példára gondolunk, amikor Putyin köztársasági elnök volt, akkor az elnöki pozíció volt az erős pozíció.
0: Utána
1: amikor cserélt Medvegyevvel, akkor a miniszterelnöki pozíció, és utána újra visszacserélt. Tehát ha mondjuk Orbán Viktor nem lehet miniszterelnök, de lehet belügyminiszter, akkor valószínűleg abban a kormányban a belügyminiszter lesz az erős ember, mert a politikai pozíció az nem a közjogi pozíciótól függ.
0: Mondhatjuk-e azt, hogy ezt az alkotmánymódosító javaslatot Orbán Viktorra szabták, és tulajdonképpen itt egyetlen embert érint hátrányosan, vagy érinthet hátrányosan, jogértelmezés kérdése, a visszaható hatálytilalma. Vagy érint ez azért másokat is? Gondolok itt akár választókra, gondolok itt akár parlamenti választáson győztes pártra, vagy általában mondjuk a választhatóság jogának az érvényesülésére.
1: Így van, ugye az, hogy ki lesz a miniszterelnök, az nem sorsolással dől el. Tehát ha sorsolás lenne, akkor logikus lenne azt mondani, hogy hát a sorsolásnál túl sokszor ne jöhessen ki ugyanaz a név. De a miniszterelnöki pozíció a választói akarat következtében jön létre, tehát az, amikor azt mondja 141 képviselő jelen pillanatban, hogy hiába lesz x év múlva akár 5 millió szavazó, aki szeretné, hogy Orbán Viktor legyen a miniszterelnök, vagy Gyurcsány Ferenc, mert őt is bizonyos értelemben ezt korlátozza, vagy akár 8 év múlva Magyar Pétert szeretnék újra miniszterelnöknek, de nem tehetik meg, mert 141 képviselő úgy döntött, hogy a parlament nem választhatja meg az adott szemét. Tehát ez a jövőre nézve is korlátozást jelent. Ha csak a jövőre vonatkozna, az jogilag védhető, a célszerűségi és az észszerűségi kérdés az felvetődik, ugye nem véletlen, hogy Európában egyetlen egy országban sincs ilyen szabályozás, hogy a parlamentnek felelős miniszterelnököt vagy kancellárt korlátoznák a mandátumok száma alapján.
0: Azzal, hogy kifejezetten személyre szabottnak tűnik sokak szerint ez a javaslat, sérül-e a jogállamiságnak az elve? Egyáltalán más embernél felmerülhet ez a korlátozás?
1: Korlátozott számú személynél felmerülhet, tehát akik már voltak 90 óta miniszterelnökök, Medgyessy Péter, csak rövidebb ideig lehetne, Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon, őket is bizonyos értelemben érinti ez a javaslat.
0: De ők lehetnének egy időre miniszterelnökök ezután is.
1: Így van, tehát ha elfogadják ezt a javaslatot, akkor ki van zárva az, hogy visszahozzák Orbán Viktort. És a jogállamiságnak alappillére a jogbiztonság, a jogbiztonságnak pedig alapkövetelménye, hogy ne legyen személyre szabott jogalkotás, és ne legyen visszaható hatályú. Sajnos az elmúlt 16 évben is voltak visszaható hatályú szabályok, de az alaptörvényt érintően nem.
0: Hol van a jogorvoslat lehetősége?
1: A hazai jogorvoslat lehetősége korlátozott. Ugye van, aki azt mondja, hogy az köztársasági elnök az Alkotmánybírósághoz fordulhat, Siffer András egy facebookos elemzés erre a következtetése jutott. Mások azt mondják, hogy az Alkotmánybíróság magát, az alaptörvény módosító szöveget nem vizsgálja, mert korábban...
0: Tehát a tartalmat nem vizsgálhatja.
1: A tartalmat nem csak azt, hogy milyen eljárásban fogadták el. Akármelyik út is igaz, valószínűleg nemzetközi szinten nagyobb eséllyel lehet jogorvoslatot találni, hiszen a jogállamiság követelménye nem csak a magyar alaptörvényben szerepel, hanem az Európai Unió alapdokumentumaiban is, és hát jól láttuk az elmúlt években az Európai Unió, Európai Bizottság nagyon szigorúan számon kérte Magyarországon a jogállamiságot, nincs okunk feltételezni, hogy a jövőben ne így járná.
0: Egyébként vannak ilyen ítéletek, tehát az Európai Unió bíróságának az ítéletei, döntései, azok részét képezik az Európai Uniós joganyagnak. Vannak olyan ítéletek, ahol kimondják azt, ilyen például a Fedeza ügy, kimondják azt elvi éllel, hogy előfordulhatnak rendkívüli esetben visszaható hatályú jogalkotási eljárások, de általánosan ezt nem lehet alkalmazni, és ez rendkívül ritka.
1: Így van. A visszaható hatályú jogalkalmazásnál valóban lehet rendkívüli indokolt eset, ugye nem alaptörvényt érintően, de Magyarországon is például a devizahiteleknek az utólagos forintosítása az a bankok számára hatrányos volt visszaható hatállyal, de az Alkotmánybíróság is, és mindenki más, aki ezt vizsgálta, azt mondta ki, hogy ugyanez visszaható hatályú, de olyan sok polgár számára kedvezőbb változást eredményezett, hogy ilyenkor a visszaható hatály megindokolható. Ugye a parlamentben az alaptörvény módosítást előterjesztő képviselők nem azt mondták, hogy ez most egy indokolt eset a visszaható hatályra, hanem azt állították, hogy szerintük nem személyre szabott, és szerintük nem visszaható hatályú, de nyilván az lenne a kívánatos, hogy ebben egy független pártatlan testület foglaljon állást. Ez lehet az Európai Bizottság, amelyik a jogállamiság fölött törködik, vagy akár az Európai Bíróság.
0: Ugye egy másik érzékeny, hogy a köztársaság elnököt több alkalommal felszólította lemondásra Magyar Péter miniszterelnök. A köztársasági elnök most a Velencei Bizottsághoz fordult ebben az ügyben. A Velencei Bizottságnak itt milyen hatásköre, jogköre van?
1: Ugye a Velencei Bizottság az nem az Európai Uniónak a szervezete, hanem az Európa Tanácsnak a szervezete. Ugye a 46 tagú Európa Tanács hozta létre 1990-ben. Ugye ez jogász professzorokból, alkotmánybírókból, legfelsőbb bírósági bírókból álló jogtudós testület. Ugye 90-ben azért jött létre, mert kelet-európai rendszerváltások során nagyon sok kérdés merült fel, akár a választási törvény demokratikus voltáról, akár az új alkotmányokról, akár jogállamisági követelményekről. Ez a testület ugye nem bíróság, és a döntései nem kötelezőek senkire, de tulajdonképpen én azt gondolom, hogy ez egy jó feloldása a konfliktusnak. Ugye a hétköznapi életben is, ha két személy között konfliktus van, akkor jó, ha egy harmadik mediátort igénybe vesz. Ugye itt nem is annyira Súlyog Tamás és Magyar Péter között van a konfliktus, mint inkább a köztársasági elnöki intézmény és a miniszterelnök, a kormány között jött létre egy közjogi konfliktus. Ugye az egyikük azt állítja, hogy el lehet távolítani politikai okokból a köztársasági elnököt, a köztársasági elnök azt állítja, hogy csak jogállami és alkotmányos okokból lehet, tehát hogyha az alkotmányt szándékosan megsérti, hogyha szándékosan törvényezik, törvény sért a feladat körében, illetőleg a szándékos bűncselekményt követel, és akkor is az alaptörvényben meghatározott eljárásban a képviselők 1/5 kezdeményezheti a parlament 2/3 titkos szavazással az alkotmánybírósághoz fordul, és az alkotmánybíróság szintén 2/3 többséggel mondhatja ki az elnök hivataltól való megfosztását. Tehát ha van ilyen ok, akkor ezt az eljárást kellene lefolytatni, ha nincs ilyen ok, akkor politikai jogból, ízlésbeli jogból nem lehet eltávolítani, mivel mind a két fél elég határozottan ragaszkodik az álláspontjához, a legjobb megoldásnak én is azt látom, hogy egy független, pártatlan, politikai befolyástól mentes szervezet, kiváló jogászok, a hazájukban elismert kiváló jogászok, ugye az államok delegálják ezeket a személyeket 4 évre, akik függetlenek, pártatlanok, befolyástól mentesek, és ők majd valószínűleg legkorábban talán októberben fognak állást foglalni, ugyan 2 hét múlva lesz a Velencei Bizottságnak ülése, de nagyon valószínűtlen, hogy ilyen rövid idő alatt álláspontot tudnak kialakítani.
0: Nagyon sok idő van októberig. Van-e arra lehetősége a Tisza pártnak, hogy úgy módosítsa az alaptörvényt, hogy Súlyog Tamás leváltható legyen?
1: Ez különben olyan kérdés, mint azt kérdeznénk, hogy van-e lehetőség egy gépkocsi vezetőnek arra, hogy az áróvonalon áthaladjon. Hát lehetősége van, nem biztos, hogy jó, ha
0: záróvonal ez, amit én kérdezek?
1: Ez szerintem záróvonal, és szeretném hangsúlyozni, nem is annyira Súlyog Tamás személyéről van itt szó. Nyilvánvaló, közvéleménykutatások szerint a választók jelentős része nem szimpatizál Súlyog Tamással, csak ugye azt kell látni, hogyha Súlyog Tamás ilyen politikai okból leváltható, akkor bárki, aki a helyére kerül, bármikor ugyanígy leváltható lesz, tehát amely támadás Súlyog Tamást személyét célozza, az valójában az intézményt fogja eltalálni, és a köztársasági elnök intézmény gyakorlatilag megszűnik az lenni, ami 36 évig volt, mert attól kezdve a köztársasági elnök folyamatosan a politikai többség, hogy mondjam, ízlésének, éppen aktuális hangulatának lesz kitéve, tehát nem mer majd az őt megválasztó politikai többséggel szemben állást foglalni, mert bármikor attól tarthat, hogy 2/3 újra megváltoztatják a szabályokat, és őt ugyanúgy leváltják, ahogyan az elődjét leváltották.

0: politikai testület vagy kvázi bíróság? 5 parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte a Tisza párt. A testületek a gyermekvédelmet, a kegyelmi botrányt, a privatizációt, a végrehajtási területet és a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vennék górcső alá, szigorúbb szabályokkal, új szankciókkal. A javaslat szerint 100 000 forintra büntethetik azt, aki nem megy el a bizottság meghívására, vagy nem szolgáltat adatot, s ha megismétlődik az eset, a büntetés már 1 000 000 forintra nő. A harmadik alkalommal pedig a bizottság elnöke elrendelheti a rendőrségi elővezetést is, egy újabb 1 000 000 büntetés mellett. A Társaság a Szabadságjogokért Szervezet szakmai igazgatója arra figyelmeztetett, hogy a parlamenti vizsgálóbizottság egy politikai testület, politikusok ülnek benne, ezért nem kellene ugyanarra a polcra tenni, mint az igazságszolgáltatást, amire Magyar Péter úgy reagált, hogy nagyon sok ilyen testület működik, sokkal erősebb jogosítványokkal a fejlett nyugati demokráciákban, jogállamokban, vagy éppen az Egyesült Államokban. De mihez van joga nálunk egy ilyen bizottságnak jelenleg? Balsa István ügyvéd válaszol.
1: A parlamenti vizsgálóbizottságok azok a törvényhozó hatalomnak a kontrollfunkcióját testesítik meg, és a jelentőségük abban áll, hogy olyan kiemelkedő közérdeklődésre számot tartó komplex ügyeket tárjanak fel, amit egyébként rendes közigazgatási vagy bírósági eljárások az eltérő logikájuk miatt, meg az eltérő fókuszáltságuk miatt nem tudnak a politikai és a társadalmi összefüggéseikben megvizsgálni.
0: Ez egy nagyon jó bonyolult szöveg, nem biztos, hogy mindenki tudja ezt így követni 3-4-8 környékén. Ugye itt valójában akkor arról van szó, hogy itt nem konkrét, nem tudom, büntető ügyeket tárgyalnak ezekben a bizottságokban, hanem olyan típusú jelenségeket, amelyeknek számtalan aspektusa lehet, lehet egyébként jogi vonatkozása is, de lehet ezzel párhuzamosan politikai összefüggésrendszere, egyéb bármilyen más társadalmi összefüggésrendszere.
1: Leegyszerűsítve úgy lehetne ezt összefoglalni, hogy politikai felelősség megállapítására alkalmas egy vizsgálóbizottság létrehozása és működtetése, de jogi felelősség megállapítására nem alkalmas, ezt a hatályos országgyűlésről szóló törvény egyértelműen kimondja, azzal, hogy nem lehet vizsgálóbizottságot létrehozni egyedi jogi felelősség megállapítására, és olyan ügyben sem lehet vizsgálóbizottságot létrehozni, amely ügyben egyébként valamilyen bírósági vagy hatósági eljárás van folyamatban, vagy egyértelműen más állami szerv hatáskörébe tartozik.
0: Kik ülnek a parlamenti vizsgálóbizottságban?
1: A parlamenti vizsgálóbizottságban országgyűlési képviselők ülnek, ezek paritásos bizottságok, tehát egyenlő jogokat és kötelezettségeket kell kapnia a kormánypárti és az ellenzéki képviselőknek.
0: Ugyanannyian vannak akkor? Ugyanannyi ellenzéki, ugyanannyi kormánypárti? Itt nem jelenik meg a többség elve?
1: Annak jelentősége van, hogy mindig ellenzéki képviselőnek kell vezetnie a vizsgálóbizottságot. A benyújtott törvényjavaslat ezen is finomít.
0: Na most akkor nézzük, hogy mi az, ami változna ezekben a vizsgálóbizottságokban. Felmerült az, illetve hát ez konkrét javaslatként is megjelenik már, hogy szankció érné azt, aki nem működik együtt a bizottsággal. De mit jelent ez az együttműködés, és miért újszerű ez?
1: Az együttműködési kötelezettség az jelen formájában nem jelent törvényben kimondott megjelenési, vagy olyan megjelenési kötelezettséget, amelyet szankcionálni lehetne. Egyrészt ezen változtatna a benyújtott törvényjavaslat, másrészt pedig azon, hogy a büntető eljárásban használt igazmondási kötelezettséget is bevezeti és szankcionálja az ezzel kapcsolatos anomáliákat. Ami aggály megfogalmazható viszont a törvényjavaslattal összefüggésben az az, hogy olyan erős szankciókat rendel ezeknek a kötelezettségeknek a megsértéséhez, ami már egyértelműen bírósági, igazságszolgáltatási hatásköröket érint. Többek között, ha valaki nem jelenik meg a vizsgálóbizottság előtt, akkor büntető eljárási eszközökkel lehet elrendelni végső soron az elővezetését, és erről nem bíróság vagy hatóság, hanem egy politikai aktor, a vizsgálóbizottság elnöke fog dönteni. A másik pedig, hogy büntetőjogilag úgymond kriminalizálja a törvényjavaslat azt, hogyha valaki az úgymond együttműködési kötelezettségét megsérti a vizsgálóbizottsággal, viszont definiálhatatlan, hogy mit kell együttműködési kötelezettségen érteni. Nyilván itt visszautal a javaslat a törvényben megfogalmazott együttműködésre, ugyanakkor ez is némileg partalanná teszi azt, hogy konkrétan mivel is van fenyegetve az, aki nem jelenik meg a vizsgálóbizottság előtt, vagy ha meg is jelenik, nem az az ott ülő politikusok elvárásai szerint tesz nyilatkozatot.
0: Ugye itt azokat a területeket vizsgálnák ezek a vizsgálóbizottságok, amelyek az elmúlt évek botrányait jelentik, tehát itt a gyermekvédelem, a kegyelmi ügy, a Magyar Nemzeti Bank működése, a végrehajtási terület, a privatizáció, de a korábbi éveknek a vizsgálóbizottságai, eszembe jutott például az olajügy, vagy a nyírfaügy, meg ezek, mennyire működtek eredményesen az elmúlt 30 évben? Tehát ezek hatalmas területek, amik itt most felmerültek.
1: Ezt még egyszer le kell szögezni, hogy a vizsgálóbizottság az politikai testület. Ennél fogva minden politikai vitának, vagy a politika működésének a negatívumait természeténél fogva magán hordozza. Tehát nem lehet számon kérni egy vizsgálóbizottságon azt, hogy nem úgy működik, mint egy bíróság, és ebből az is következik, hogy azt sem lehet elvárni, hogy bírósági funkciókkal ruházzák fel a vizsgálóbizottságot. Az kétségtelen, hogy az elmúlt években ezek a nagy kiemelt figyelmet kapott vizsgálóbizottságok nem úgy működtek, ahogy a közvélemény azt elvárta volna, részben azért, mert az abban résztvevők azok obstruálták a működését, illetve partalanná vált a működése, működtetése. Elhúzódtak az eljárások, és az elfogadott jelentések pedig lényegében kiüresedtek. Ugyanakkor álláspontom szerint az nem megoldás, hogyha lényegében megfélemlítő eszközökkel kívánja a vizsgálóbizottság elejét venni az ilyen típusú működés felszámolásának, mert ez aránytévesztés, illetve szereptévesztés. Ahogy az elején is beszéltünk róla, nem lehet vizsgálóbizottságot létrehozni olyan ügyekben, amelyekben már folyamatban vannak büntető eljárások például, ahol egyedi jogi felelősség megállapítása zajlik. Tudomásom szerint a sajtóhírekben megjelentek alapján a Magyar Nemzeti Bank kapcsolatban van folyamatban büntető eljárás. A gyermekvédelmi ügyel kapcsolatban van folyamatban büntető eljárás. Végrehajtási ügyekkel kapcsolatban van folyamatban büntető eljárás. Kérdés, hogy ezt az összeférhetetlenségi szabályt hogyan lehet betartani majd egy ilyen vizsgálóbizottság működése során?
0: Hát elképzelhető, hogy úgy, hogy azt mondják, hogy itt nem a konkrét ügyekre koncentrálnak, hanem hogy általában magát a rendszert tekintik át, hogy vajon mi annak az oka, hogy ilyen ügyek előfordulhatnak. Ez már lehetőséget adhat mondjuk egy ilyen bizottságnak a felállítására.
1: Természetesen adott a lehetőség. A kérdés az, hogy ha például valaki arra hivatkozik, hogy az felmerülő kérdést azt egy bírósági eljárásban vizsgálják, és ezért nem működik együtt, akkor a törvényjavaslatba beépített büntetőtörvénykönyv módosításon keresztül akár a bizottság elnöke őt feljelentheti, tehát azzal lesz fenyegetve, hogy választania kell, hogy vagy együttműködik a bizottsággal, amely esetleg túlterjeszkedik a saját hatáskörén, vagy szembenézhet azzal, hogy ezt a kérdést akkor az ő vonatkozásában egy feljelentés után kell tisztázni.
0: Ugye ön azt mondta, hogy aggályos abból a szempontból, és ezt mások is, más szakértők is, akik önnel értenek egyet, megerősítették, hogy aggályos ezeknek a vizsgálóbizottságoknak a hatáskörének a megváltoztatása, vagy a szankcionálási lehetőségének a megváltoztatása, mert büntető jogiasítja, bírósághoz hasonlóvá teszi ezeket a bizottságokat. Erre az a válasz, hogy hát ezt törvénymódosítással meg lehet oldani. Fel lehet ezt oldani törvénymódosítással?
1: Fel lehet oldani, de mindenek előtt a szükségességen és az arányosságon van a hangsúly. Az nem kétséges, hogy a vizsgálóbizottságok szakszerűségének, időszerűségének a megváltoztatása érdekében van erre szükség, de ilyen, nem ilyen módon és nem ilyen aránytalan módon.
0: Basa István ügyvédet hallották.

0: Gyermekek tegnap és ma. Hegedűs Zoltán jegyzete.
1: Feljegyzések a Kárpát-medencéből.
2: A gergelyjárás az egész Kárpát-medencében elterjedt népszokás volt. A gyakorlat szerint iskolás gyermekek csapatokba verődve házról házra jártak a településen, verbuválták az iskolába a gyerekeket. A Gergely nap ünneplését IV. Gergely pápa rendelte el 830-ban, első Nagyszent Gergely pápa tiszteletére, aki az iskolák védőszentje. Ünnepnapja március 12-én volt. Ekkor vette kezdetét az iskolai tanév. Fennmaradt énekünk is erről a szokásról, amely így kezdődik. Szent Gergely doktornak, híres tanítónknak az ő napján, régi szokás szerint, menjünk Isten szerint, iskolába. A tradíció része volt, hogy a gyerekek adományt gyűjtöttek maguknak és tanítóiknak. A diákok életének szükségszerű velejárója volt, hogy kéregetéssel teremtsék meg tanulásuk anyagi alapjait. Az akkori gyermekek élete mai szemmel nézve igencsak kemény volt. Szigorú vizsgákon kellett helytállni az iskolában, de ha nem volt iskola, a földeken kellett izzadságos munkát végezni. Szerencsére ma már teljesen más a helyzet. Iskolába menni egy gyereknek ma már nem csak lehetőség, hanem 16 éves korig kötelesség is. A világ nagyot változott, de van, ami nem alakult át. A lényeg ma is ugyanaz. A gyerekek lelki biztonsága nem puha téma, hanem a jövő gazdasági, társadalmi és közösségi állóképességének alapja. A stabil kötődés, a szeretetteljes keretek és a kiszámítható felnőtt jelenlét olyan készségeket épít, amelyekből a holnap felelős társadalma épül. Ha ma sok a szorongó, kimerült, kapcsolódni nehezen tudó gyerek, holnap bizonytalanabb, szétesőbb közösségeink lesznek. Ha ma meghallgatott, biztonságban lévő gyerekek nőnek fel, holnap erősebb, együttműködőbb társadalmat kapunk. Gyereknap van. Ma minden a gyerekekről szól. De érdemes elgondolkodni, hogy mi szülők mit adhatunk, mit adunk a gyerekeinknek. A mai nap válasza egyszerű. A lehető legtöbb mindent, amit a gyermek szeretne. Vattacukor és ugrálóvár, fagyi és lekváros palacsinta. És persze ezek fontosak, mert a mai nap az ő kívánságaikról szól, de az élményen és az édességeken túl is vannak dolgok, amit anyagi ráfordítás nélkül is ajándékozhatunk. Holnap újra dolgos hétköznapok jönnek, és a gyerekeinknek ugyanúgy szüksége lesz arra, amit ma még nem tudnak szavakba önteni. Az odafigyelésre, a meghallgatásra, a rájuk szánt időre, a példamutatásra. Az ugrálóvárat leeresztik, a palacsinta elfogy, de az együtt töltött idő, a meghallgatott mondat, a jó példa emléke megmarad. És még valami. Egyetlen ünnepünk sem értelmezhető a közösség nélkül. Úgy is mondhatnánk, hogy a közösség az ünnep motorja. A középkori szokás, a gergelyjárás is attól volt erős, hogy mindenki szereplője volt. Aki énekelt, aki kalapozott, aki ajtót nyitott és aki adományozott. Gyermek és felnőtt egyaránt. A gyereknapon sincs ez másként. Ezt a napot is a közösség teszi emlékezetessé. Ha mi, felnőttek is oda tesszük a szívünket és a két kezünket, a gyereknap nem csak egy letudandó, vattacukros, ugrálóváros program lesz, hanem egy közös élménnyé válik.
1: Vasárnapi újság. Válogatás.
0: Az összetartozásunk tüze idén is fellobbannak az emlékezés lángjai június 4-én, a trianoni békediktátum évfordulóján. A nemzeti összetartozást jelképező erősítő program 6 évvel ezelőtt indult. Akkor 73 ország 2551 településén 6137 tüzet gyűjtöttek az emlékezők, és a szervezők, a Kárpátaljai Magyar Cserkész Szövetség és a Magyar Cserkész Szövetségek Fóruma abban bíznak, hogy idén is minimum hasonló lesz a részvétel. A lángok mindenütt a világban budapesti idő szerint június 4-én 20 óra 26 perckor lobbannak majd fel, és aki szeretné, hogy a tüze megjelenjen a program interaktív térképén, az regisztrálhat is a gyújtsukmeg.ma oldalon. Szilágyi Ákos újságírót, az 56 lángja alapítvány alapítóját, Kobolák Attila kérdezte.
3: Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja hazánkban. 1920-ban ezen a napon írták alá a trianoni békediktátumot a versailles-i Nagy Trianon kastélyban 16 óra 32-kor. Milyen programokon keresztül fog megnyilvánulni az összetartozás?
4: Két dologgal készülünk. A összetartozásunk tüze nemzetközi felhívással fogunk válaszolni egy általunk fejlesztett piros-fehér-zöld tűzzászlóval, amelyet már a Hősök terén láthattak két alkalommal. 20 óra 26 26 perckor idén, tavaly 20-25-kor, 20-26 perckor fog elindulni ez a rendezvény. Ugye ezt a Hősök terén rendeztük ez idáig, csak idén sajnos ez a fotball esemény, ami ott a hétvégén vár ránk, ez keresztbe húzta a számításainkat, mert a Hősök terén 7-ig még valószínűleg egy raktár lesz mindenféle lelátó darabokkal, meg konténerekkel. Úgyhogy a parlament előtt fogjuk ezt megtartani, ami azért egy megfelelő helyszín erre. Az esemény úgy néz ki, hogy 20:25-kor kezdetét veszi egy színpadi műsor, neves művészek, közéleti személyiségek, többek között Gaudi Nagy Tamás, Zétényi Zsolt elmondják a gondolataikat. Trianonnal és az összetartozásunk napjával kapcsolatban és ezzel a tűzzel kapcsolatban, majd meggyújtjuk ezt a piros-fehér-zöld tűzzászlót, és amikor ez nagyon gyönyörűen elkezd lobogni, akkor piros-fehér és zöld fáklyákkal az előre kirajzolt, térre előre kirajzolt Nagy Magyarország térképet körbe rakjuk, és ezzel fog záródni ez az esemény a parlament előtt. Lesz drónfelvétel, sok minden izgalmas dolog lesz. Emlékezünk és gondolunk a magyar testvéreinkre, hogy akik határon túl rekedtek, és hát most éppen volt ez az atrocitás Erdélyben, hogy betörtek egy templomba, és úgy akarják kilakoltatni az ott lakókat. Ez a probléma, ez a 106 éves trauma, ez még mindig friss és élő, és azért gondoltuk, hogy ezt ne felejtsük el. Nem lehet a múltat, főleg a befejezetlen múltat csak úgy sutba dobni, és ezért állunk ki ezért minden évben.
3: Említette a tűzrakást, ha jól tudom, bárki a világ bármely pontján rakhat tüzet, és azt elküldheti önöknek.
4: Kárpátaljáról a Covid idején indította el egy úriember, és azóta már óriási sikerrel, számtalan sok-sok országban, sok ezer ember részvételével zajlik ez, és beküldhetik a fényképeket, videókat, és ezt meg lehet nézni egy világ térképen.
3: Az idei alkalomra kitalált egy applikációt. Hogy hívják ezt, hogy néz ki?
4: Ez az applikáció az Összharang nevet birtokolja. Ugye ennek a történeti háttere, ezt én fejlesztettem. Egyelőre csak Androidon lehet letölteni, de hamarosan meg lesz iOS-en is. Ez nem tud más, az applikáció, mint egy évben egyszer 16 óra 32-kor június 4-én megszólaltatja a telefon által a harangzúgást. Ez mindig annyi másodpercig zúg ez a harang, ahány évre vagyunk ettől a gyalázatos trianoni szerződéstől. Ezzel is emlékezünk azokra az elszakított terület lévő magyarokra, és hát a kisországban, maradék országon belüli magyarokra is, akik ugye elszenvedték ezt a gyalázatot. És a tervem az volt, ugye a trianoni békediktátum után 45-ig, ez egy általános szokás volt, hogy 16 óra 32-ig, június 4-én minden harang megszólalt a Kárpát-medencében, aztán jött a 45, jött a kommunista időszak, és ez teljesen elfeledtette, sútba dobta ezt a hagyományt. Fidesz kormány megalkotta az összetartozásunk napját. Ennek kapcsán egy felkéréssel fordult Magyarországi Keresztény Egyházak vezetői felé, hogy ezt a hagyományt elevenítsék fel. Ez nem talált pozitív válaszra, úgyhogy itt maradtunk harangozás nélkül. Én úgy gondoltam, hogy ha nincsenek szervezetek mögöttünk, akkor a szó legszorosabb értelmében vegyük a saját kezünkbe ezt a harangozást. És azt szeretném, hogyha minél több magyar csatlakozna ehhez, és minél több magyar adná tovább ennek a hírét, mert az a cél, hogy a 15 millió magyarhoz eljusson ez a harangozási lehetőség, és akinek a telefonjában megszólal a harang, az tudhatja, hogy Sydneyben ugyanúgy megszólal hajnali 2-kor, vagy New Yorkban 10 óra 32-kor, vagy Los Angelesben 7 óra 32-kor. Igazán együtt tud dobbanni a magyarság szíve arra 106 másodpercre, amíg ez egy évben egyszer megjelenik. Egyébként az applikáció úgy néz ki, hogy van egy visszaszámláló, ami napokat, perceket, órákat számolja addig, ameddig egy újabb évforduló nem jön el, és ameddig nem lesz megoldás ennek, de ahogy a világ történelem

0: 106 évvel ezelőtt mi történt, és legalább egy évben egyszer egy kicsit fel lehet mutatni ezt a tükröt, hogy nem csak a bevásárlás van, hanem vannak itt egyéb értékek, ami egy évben legalább 106 másodperc erejéig emlékezzünk. Hát, ha ez a közös emlékezet, az a közös gondolkodás, ez valami eredményt szül. Úgyhogy mindenkit arra buzdítok, hogy az összharang applikációt azt töltse le és alkalmazza, ahogy tudja. Ez a misszió az, hogyha sokan teszik, sok helyen az országnak, akkor nagyon sok ember pozitív és abszolút direkt hatással lehetne.
1: Hiszen különösen fontos az összetartozás, mivel a trianoni békediktátum miatt az ország területe 283.000 négyzetkilométerről 93.000 négyzetkilométerre csökkent, és 3.300.000 ember lekett az akkoriban újnak számító trianoni határokon túl. Mit nyerhet a nemzet, ha összetartó, ha közösen gondolkodunk? Hiszen ennek az applikációnak, a kezdeményezéseiknek ez is az üzenete.
0: Mindenképpen pozitív dolog, hogyha egy nemzet kapcsolatot tart önmagával, fogalmazunk így. Tehát nem szabad elhagyni azokat a magyarokat, akik kemény életet élnek. Hát látjuk, hogy Felvidéken mi történik. Most ne is beszéljünk Kárpátaljáról, mert ez már tényleg elviselhetetlen. De Erdélyben is 106 éve folyamatos vegzálásnak vannak kitéve. Délvidéken is az, hogy mi gondolunk rájuk, mint csonka magyarországiak, és ők is harangoznak velünk együtt, ez egy olyan összetartás érzést ad, ami olyan, mint egy baráti kézfogás. Tehát az ember elmegy egy idegen házi buliba, egy idegen rendezvényre, akkor ha csak sétál kezében a pohárral, nem történik semmi, de oda megy, mindenkivel kezet fog, akkor ebből egy közösség tud alakulni. És azt szeretném, hogy ez a magyar nemzetnek hívott közösség, ez valóban maradjon közösség, és érezzük legalább egyszer egy évben, hogy számíthatunk egymásra, mert értünk, harangoznak ott, tehát közösen. Ez az összetartozás napja is nyilván erről szól, hogy ezt a trianoni fájdalmat és ezt a kegyetlen napot egy kicsit enyhítsük, és ebből valami pozitív értelemmel tudjunk kijönni, és az is az összharang a neve ennek az applikációnak, mert összefogja ezt a teljes magyar nemzetet, és ezt a gondolatiságot próbálja eljuttatni az emberekhez.
1: És hogyan szólal meg az a harang?
0: Hát a harang úgy szólal meg, hogy itt az applikáción van egy tesztharang, 10 másodperces tesztharang, és most

0: Kedves hallgatóink, a vasárnapi újság esti kiadását hallották. Munkatársam Németh László és a szerkesztő Halász Zsuzsa nevében is köszönöm figyelmüket. Újhely Zoltánt hallották.
1: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: 20 óra, jó estét kívánok, Ciprus Éva vagyok, főbb híreink először röviden. 12 ember sérült meg Dél-Csehországban, amikor egy magyar rendszámú autóbusz autóval ütközött. Gyermeknap alkalmából országszerte különböző programokkal várták a családokat. A Karmelita Kolostorban 5000 gyermeket láttak vendégül. Holnap felhős időre számíthatunk néhány órás napsütéssel, 28 fokos csúccsal. Következnek a részletek. Ünnepelnek a francia foci drukkerek, hazaérkeztek a BL győztes csapat, a labdarúgókat 100 000-es tömeg várta az Eiffel toronynál. A rendezvény biztosítására 6000 rendőrt vezényeltek ki a hatóságok, ugyanis a BL döntő után vandalizmusba torkollott az ünneplés Párizsban. Több ezer francia drukker Budapesten kísérhette figyelemmel a PSG győztes meccsét, az otthon maradók pedig kivetítőkön nézték, majd az utcán ünnepeltek. Később többen gyújtogatni kezdtek, mások a kivezényelt rendőrökre lőtték ki a megmaradt tűzijátékokat. A francia fővárosban 130 országszerte több mint 400 embert állítottak elő. Egy rendőr súlyos, 6 könnyebb sérüléseket szenvedett. Összehangolt szervezés, zökkenőmentes lebonyolítás, ez jellemezte a Budapesten rendezett BL döntőt. Telt ház volt a Puskás Arénában, a stadionban több mint 60 000-en szurkoltak, miközben a város több pontján is tömve voltak a szurkolói zónák. A játékosok és a szurkolók biztonságát több ezer rendőr, illetve mentő biztosította a fővárosban. A mentők összesen 91 embert láttak el a rendezvény különböző helyszínein, a rendőrségnek pedig mindössze 13 esetben kellett intézkednie. A rendőrség szerint ez a több tízezer szurkoló részvételével megrendezett esemény nagyságát tekintve elenyészőnek számít. Fülöp Gergely, a BRFK kommunikációs osztályának vezetője kiemelte, egy brit szurkolónak is segítettek, aki roller balesetben lég mellett kapott, a kórházból azonban önkényesen távozott, hogy megnézze a mérkőzést.
3: A feleségének nagyon határozottan elmondtam, hogy amennyiben a férje nem megy vissza a kórházba, akkor akár meg is halhat bele, és halhat a sérülésébe. És hát úgy tűnik, hogy sikerült meggyőzni, mert olyan másfél órán belül visszajeleztek számunkra a kórházból, hogy a sérült férfi bement a kórházba, és ott el tudták látni.
2: 12 ember sérült meg Dél-Csehországban, amikor egy magyar rendszámú autóbusz autóval ütközött, írja a Telex. A cseh hatóságok szerint a buszon 30-an utaztak, közülük 8-an sebesültek meg, míg a személyautó mind a 4 utasa megsérült. A helyszínre több mentőegységet és orvosi járművet riasztottak. Úgy tudni, hogy egyik sofőr sem fogyasztott alkoholt. A karambol heves esőzés idején történt, a körülményeket vizsgálják. A Magyar Külügyminisztérium egyelőre nem közölt híreket a balesettel kapcsolatban. Itt a Krónika. Éjfélkor jár le a határidő, amelyet a kormányfő adott a közjogi és állami vezetőknek arra, hogy távozzanak. Magyar Péter többször is megismételte, hogy május 31-ig félre kell állniuk az előző rendszer politikai kiszolgálóinak, különben a Tisza kormány jogi eszközökkel lép fel ellenük. A felszólítás elsősorban a köztársasági elnököt érinti. Súlyog Tamás nem mond le, és a politikai nyomásgyakorlás miatt a Velencei Bizottsághoz fordult. A mostani vita arról szól, hogy a kormánnyal együtt az államfő is bukjon-e, vélekedett Hak Péter jogtudós, aki szerint helyes, ha egy pártatlan fórum is véleményt alkot az ügyben.
4: Az Európa Tanácsi Bizottság jogászprofesszorokból, alkotmánybírókból, legfelsőbb bírósági bírókból áll, függetlenek, pártatlanak, semmilyen politikai vagy gazdasági érdekük sem Magyarországhoz, sem a magyarországi politikai küzdelemhez nem fűződik. Megnyugtató lezárása lenne, akár egyik fél, akár másik fél álláspontját támasztják alá.
2: Bárándi Péter, a megyesi kormány egykori igazságügyi minisztere azt mondta, ha a köztársasági elnök szándékosan megsérti az alaptörvényt, az országgyűlés megfosztási eljárást indíthat, és Sólyog Tamás esetében erről van szó. Közben Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, holnap reggel 8 órakor az igazságügyi miniszter társaságában meglátogatja Sulyog Tamás köztársasági elnököt. Az uniós forrásokból 1,4 milliárd eurót fordíthat Magyarország a villamos energiahálózat fejlesztésére, ami nagyobb energiabiztonságot, több beruházást és új munkahelyeket jelent. Ezt Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter írta, miután Kármán András pénzügyminiszter bejelentette, ősszel már megkezdődhet az uniós támogatások kifizetése hazánknak. Nagy munka áll a kormány előtt, mivel rövid idő alatt sok uniós elvárást kell teljesíteni, például a menekültügyi kérdésben és az uniós források átlátható felhasználása területén, mondta Sebestyén Géza, a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője.
5: Ezt a napokban fogjuk majd látni, hogy ez a konkrét munka ez hogyan halad majd és mennyire kerül ténylegesen közelebb az uniós pénzekhez. És azt mindenképp hozzátenném, hogy az uniós pénzek befagyasztása az nem egyetlen egy lépésben történt, tehát voltak kisebb, nagyobb összegeknek is blokkolásai, tehát most van egy blokk, amit feladottak, de számos kisebb blokk az még ugyanúgy megvan, ezeket mind-mind konkrétan külön-külön fel kell majd szabadítani.
2: A szakértő hozzátette, Magyarország jelenleg a nagy nemzetközi hitelminősítőknél a befektetésre ajánlott kategóriában van. A hitelminősítők óvatosak, mert még nem látni, hogy az új kormány mely területeken tud előrelépéseket tenni. Drágulnak a szolgáltatások júliustól, díjat emelnek a bankok és mobil szolgáltatók is. A számlavezetési díjak például 4-8%-kal emelkedhetnek, de többet kell fizetni a mobiltelefonálásért és az internetezésért is. A szolgáltatások drágulásával évente csaknem 50 ezer forinttal nőhet a háztartások költsége a biztosdöntés.hu számításai szerint. Tóth Levente, a portál vezető elemzője hangsúlyozta, most azok a szolgáltatók emelnek, amelyek a kormány nyomására tavaly év elején önkéntes díjstoppot vállaltak a növekvő infláció miatt.
6: Jellemzően az előző évi átlagos inflációt építik be az árakba, ezért van ez a 4,4%-os, ez sem általános. Tehát van olyan bank is például, amely ennél kisebb emelést hajtott végre, sőt olyan bank is van, amik egyáltalában nem hajtott végre emelést, ugyanakkor olyan pénzintézet is, ami lényegében a két éves inflációt veri most le az ügyfeleken. Tehát a nullától a 8%-ig terjed ez az emelés a bankoknál, és hasonlót lehet tapasztalni a távközlési cégeknél is.
2: A cégeknek hétfő éjfélig kell bevallaniuk és befizetniük adójukat. A számviteli beszámolót ugyanakkor még ma letétbe kell helyezni, és elérhetővé kell tenni az online beszámoló és űrlapkitöltő rendszerben. A NAV mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Hívta fel a figyelmet az adóhivatal kommunikációs vezetője. Linz Mayer Szilvia elmondta, idén is levélben figyelmeztették azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak.
7: Aki a beszámolóját felejti el benyújtani, akár 2000 forintos mulasztási bírsággal is számolhat. Ilyenkor a NAV felhívja a céget arra, hogy pótolja a mulasztást. Aki ezt a határidőt is elkési, a NAV törölni fogja a cégnek az adószámát. A társasági adóbevallásnál és a kivánál ott is van figyelemfelhívás, de itt is el lehet jutni a többszöri mulasztásokkal, az akár 1 millió forintos bírságig is.
2: Több mint 500 gyermeket, kísérőiket és családtagjaikat látta vendégül a kormány a Karmelitában és a Szociális és Családügyi Minisztériumban. Erről Magyar Péter miniszterelnök számolt be. A gyermekvédelemből, hátrányos helyzetű és kárpátaljai családokból érkezett gyerekeket kreatív és zenei programokkal, bábelőadással, kiállítással, arcfestéssel, rajzversennyel és finomságokkal várták.
8: Igyekszünk ebből egy hagyományt teremteni, és még nagyobbá tenni ezt, hogy még több gyerek eljuthasson ide, és megnézhesse ezt a csodálatos épületet, ezt a csodálatos kilátást, hiszen az ő szüleik, nagyszüleik adójából készültek, újultak meg ezek az épületek, és minden magyar embernek joga van látni ezt a csodálatos kilátást és ezeket az épületeket.
1: Időjárás jelentés.
2: A Dunántúl nyugati felén többfelé északkeleten elszórtan lehet zápor, egy-egy heves zivatar, nagy területen megélénkül a szél, éjszaka beburul az ég, és holnap felhős időre számíthatunk néhány órás napsütéssel. Sokfelé lehet zápor, Erős széllel kísért zivatar, hajnalban 10 és 19, holnap 21 és 28 fok közötti hőmérséklet várható. Kedves hallgatóink, a krónika véget ért, a hírszerkesztő Fehérvári Petra és a technikai munkatársak Sors Zoltán és Rácz Dorottya nevében is köszönöm figyelmüket, Ciprusz Évát hallották. A viszonthallásra 21 órakor.
1: Műsor ajánlott. Holnap reggel 5 órától Hajnaltáj.
9: Újra aktívak az amerikai szőlőkabócák. Országszerte védekezés indult a szőlő aranyszínű sárgasága ellen.
10: Bírsággal sújtható. Én azért bízom abban, hogy mindenki a legjobb belátása és legjobb tudása szerint fog eljárni, és erre a lehető legkisebb mértékben lesz szükség.
9: Én Kulik Bence vagyok. Holnap hajnalban is ébredjenek velünk.
11: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új sorozat indul hétköznap este 7 órától a Csukás Mese Rádióban. Fecske László Guruló Barátok című mese sorozatát Kőszegi Ákos meséli el. Robogó Robi nagyvárosi kalandjaiból kiderül, hogy miként ismerkedik meg a városlakó többi járművel. Guruló Barátok. Új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától.
1: Esti mese. Kedves gyerekek! Móra Ferenc az Igazlátó Dobróka című meséjét Besenyei Ferenc mondja el.

Ahogy leírom ezt a nevet, megint kisgyereknek érzem magam, és félve sandítok a konyhajtó felé. Nem én voltam, Dobróka bácsi. S érzem, hogy szúrós szeme rám mered az öreg Dobrókának, s kinézi belőlem, ha valami hibát követtem el. Egyéb dolga nem is igen volt neki a mi házunknál, mint az, hogy minket kordában tartson. Az is igaz azonban, hogy ehhez képest a favágás meg a kőfejtés csupán gyerekjáték lett volna. Heten voltunk testvérek, de 7x7 faluba se akadt párunk a pajkosságban. Édesapánkat csak az este vetette haza a hivatalából, szelíd édesanyánknak pedig puha kezénél csak a szíve volt puhább. Meg tudta síratni a pajkosságunkat, de szólni nem tudott érte. S amikor a sírása se szolgált a szívünkre, akkor csengette aztán be az öreg udvarost. Ugyan Dobróka, szedje ráncba ezeket a gyerekeket. De hiszen mikor így elfohászkodta magát szegény édesanyánk, csupa nyúlfiókák voltunk mi már akkor. Meglapultunk a sarokban, s ugyan igyekeztünk akkorára összezsugorodni, hogy meg ne lásson bennünket a Dobróka. De el nem kerülte azt az ember, ha csupa füsté változott volna is. S azt a nézést ki nem bírta senki emberfia, kivált, ha érezte, hogy tarka macska van a tarisznyájában. Engem a hideg rázott, ha csak a nevét hallottam is az öregnek. Hanem aztán, ha a sarkamban nem éreztem, senkinek nem volt maradása tőlem a házban. Egyszer, ahogy heverünk délebéd után az öreg diófa alatt a kertben, észreveszem, hogy a Jani bátyámat elnyomta a buzgóság, de olyan nagyon el, hogy még azt se vette észre, amikor egy nagy dongó légy odakvártéuszta magát az Orra hegyére. Nagyon megharagudtam arra az orcátlan dongolégyre, s föltettem magamban, hogy leparittyázom onnan. Eszembe jutott, hogy délben maradt a gyümölcs tányérban egy szem szilva. Az édesanyám tányérostól együtt föltette a tányéros tetejére. Ott pedig én akkor is nagyon szerettem kutakodni, amikor semmi keresnivalom sem volt ott. Besurrantam az ebédlőszobába, kis széket tettem a nagyszékre, arra felágaskodtam, s addig kotoráztam a tányéros tetején, míg a kezembe nem akadt a szilva. Na, ennek a magját az Isten is paritjának szánta, gondoltam magamban. Abban a percben nyikorgott a szobaajtó, és én akkorát sikoltottam, hogy még most is a fülembe cseng. Jaj, nem én vagyok, Dobróka bácsi! S rántottam ilyetten a tányéroson olyant, hogy egyben lefordult. Minden edényestől. Soha én annyi edénycserepet életemben nem láttam, mint amennyit akkor csináltam. Igaz, hogy azt se nagyon nézegettem, mert eszem nélkül szaladtam ki a kertbe. Csak akkor vettem észre, hogy se híre, se hangva Dobrókának, csak a szél csikorgatta az ajtót. Mindegy volt már akkor, úgy feküdtem én az orgonabokrok alján, mint aki 100 esztendeje alszik. Még arra a nagy sikoltozásra se akartam fölébredni, amivel édesanyám kiszaladt a házból. Lelkem, gyerekeim, melyiktek csinálta ezt a rettenetes kárt? A lelkem, gyerekeim ott bizonykodtak már a tornácon mind a hatan, hogy ők színét se látták a tányérosnak délóta, mire én is oda ballaktam. Dörgöltem a szemem, kegyetlenül ásítottam akkorákat, hogy fülemig szaladt a szám. Lelkem, Pali fiam, nem te lökted fel a tányérost. Én, már hogy én, szóltam nagy álmosan. Édesanyám sorba ölelgetett bennünket, te bizaz nem sokat használt. Bizony megint csak Dobrókához kellett folyamodni. No, az nem ölelgetett meg bennünket, csak a szemünkbe nézett egymás után. Megembereltem magam, álltam a nézését, pedig majd kiugrott a szívem a helyéről. Az öreg megcsóválta a fejét, félrevágta a sapkáját, és kiadta a parancsot. Fogjátok meg csak a hátulsó udvarban a kis fekete kakast! No, erre nem volt én nálam fürgébb legény. El se kukorékolhatta magát a fekete kakas, már akkor a hónom alatt szorongattam. Tessék, Dobróka bácsi, mondtam nagy alázatosan, s rettenten örültem, hogy így a kedvében járhatok az öreg Dobrókának. Elég legény vagy, hékám, sunyított rám az öreg a szürke szemével, megérdemelnéd a nyírfa király kis asszonyt. Azzal betessékelt bennünket Dobróka bácsi a kamrába. Azt mondta, jön ő is mindjárt, csak egy kis beszédje van a kakassal.
Mi lesz ebből? Ugyan mi lesz? Tanakodtunk odabent, mikor egyszerre csak bedobbant az öreg, hón alatt a kakassal. Betette maga után az ajtót, mire olyan sötét lett, hogy megállt volna benne a vasvilla. Bözsi húgom el is kezdett pisszegni nagyféltiben. Csicsak lelkem, biztatta Dobróka. Nem lesz itt semmi baj se, csak azt tudjuk ki, kilökte föl a tányérost. Megmondja azt a kis kakas. Fű, olyan csend lett, hogy hallottuk egymásnak a szívedobogását. Dobróka pedig mondta tovább. Minden ember ide jön hozzám. Megsímogatja a kakast, és elmondja ezt a kis verset. Egy szem szilva, két kis tányér, három nagy tál, egész edény vásár. Csicsat, dirdúr, égszakadás, földindulás, megijedtem, elugrottam, kukoríts ki, ha én voltam. Hát ez az egész, fejezte be Dobróka. Aki nem hibás, annak a símogatásától meg sem ukkan a kakas, hanem ha a hibás hozzáér, akkorát rikkant, hogy elhallik, sehol sincsik. Bözsi húgom próbálkozott először, de én a sötétben is éreztem, hogy rajtam van a Dobróka szeme. Na, híres Dobróka, kifogok rajtad, gondoltam magamban. Nekem is van ám magamhoz való eszem. Azzal nagy bátran előálltam, mikor rám került a sor, s úgy elhadartam a verset, mint a vízfolyás. Hanem a kakashoz hozzá se nyúltam, hiszen a sötétben még a Dobróka szeme se lát. Nem is nyikkant a mi kakasunk egy szemet se. S alig vártam, hogy Dobróka kinyissa az ajtót, és én a szemébe nevethessek neki, hogy így fölsült a tudományával. Az ám, ahogy kinyílt az ajtó, stódult be a világosság, azt mondja Dobróka, most már minden ember emelje föl azt a kezét, amelyikkel a kakast megsímogatta. Nosza, felnyújtjuk mindjárt a jobb kezünket, hát a hat testvéremnek csupa korom a keze, csak az enyém fehér, mint a hó. Dobróka bekente a fekete kakast korommal, mert arra számított, hogy aki ludasnak érzi magát, nem mer hozzányúlni. S Dobróka tán soha életében nem nevetett jobb ízűt, mint mikor engem kezemnél fogva oda vezetett az édesanyám elé. Hozom a tányérdögetőt, ugye, hogy összeházasítjuk a nyírfa király kisasszonnyal? Akivel, hogy tánca nem kellett perdülnöm, most is csak megmentett engem attól az édesanyám áldott szíve. Hanem az igaz látott Dobróka szeme azóta is mindig kísér, akármerre járunk.

Kára Ferenc az Igazlátó Dobróka című meséjét Besenyei Ferenc mondta el. Szerkesztette Fenyő Katalin, rendezte Siklós Olga. A hangfelvétel 1978-ban készült. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Hamarosan a Vers napról napra műsora következik itt a Kossuth Rádióban.

Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott. Vers napról napra.

0: az erdélyi magyar írófejedelem Vas Albert a Láthatatlan lobogó és Darul a honvágy című versét Sinkovics Imre és Kürti Pap László mondja el.
1: Konok hűséggel hordozom az úttalan bozótokon, seb a vállam és seb a markom, de fogom, viszem és megtartom, s fogcsikorgatva hirdetem, nem ért véget a küzdelem, mert valami még megmaradt, görcs zsibbasztja a markomat, de markomban még itt a szó, a láthatatlan lobogó. Erekém, kincsem, fegyverem, magasra tartom és lengetem, és védem foggal és körömmel, vakdüvel és őrült örömmel, és mentem mindeneknek által, ínytépő végső akarással, dúlt otthonom rég összedőlt, kifordult alólam a föld, társaimat ár elsodorta, mögöttem ég a poklok pokla, előttem vadsziklák merednek, de neki vágok a meredeknek, mert élek még, ha törten is, ha vérben is, ha görcsben is, még ha utolsó is vagyok, akit az özönvíz meghagyott, de a harcom végig harcolom, s a lobogót megmarkolom. Megmarkolom, és nem hagyom, ha le is szakad a két karom, ha a két lábam térdig kopik, de feljutok a csúcsokig, s utolsó jussomat a szót, ezt a szent, tépet lobogót kitűzöm fent az ormokon, és a csillagoknak meglobogtatom.
2: Szeretnék szántani, ha tökörött hajtani, régi ekeszarvát kezembe tartani, harmatos hajnalon régi utat járni, régi erdőszélen virágot csodálni. Szeretnék még egyszer tavasz búzát vetni, jó fekete földet a kezembe venni, beszívni illatát frissen kaszált fűnek, mi alatt a réten tücskök hegedülnek, látni még csak egyszer a leszálló estét, villanó szárnyával az érkező fecskét, keleti ég aján, ahogy gyúl a csillag, békés tájak fölé békességet ringat. Istenem, add, hogy még egyszer hazamenjek. Régi hegyeimen új bort szüreteljek. Fáj a bujdosás már, csupa fáj az élet. Elvész idegemben erdélyi cseléded. Régi hegyeimen lábujjhegyen járnék. Jó volna a napfény, szép volna az árnyék, szép volna, jó volna. Hallgass meg, Úristen, hisz más kívánságom e világon nincsen. Szeretnék szántani, ha tökörött hajtani, régi ekém szarvát még egyszer, még egyszer kezemben tartani.

0: Vas Albert verseit Sinkovics Imre és Kürti Pap László mondta el. A műsort Duba Szilvia, Farkas Dávid és Tarics Péter készítette.
1: A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Magyar útra való. Mai gondolatunk Berzsenyi Dánieltől származik. Minden ország támasza, talpköve, a tiszta erkölcs. Berzsenyi Dániel a magyar líra egyik nagy klasszikusa, a nemzet életének legmélyebb igazságát fogalmazta meg. Egy ország ereje nem a vagyonban, nem a hadseregben, és nem a jogszabályok sokaságában rejlik, hanem azoknak a lelkében, akik benépesítik. A tiszta erkölcs, a becsület, a hűség, a felelősségtudat, olyan szilárd alap, amelyre közösségek és történelmek épülhetnek. A romlás mindig ott kezdődik, ahol az erkölcsi rend meggyengül. A felemelkedés pedig ott, ahol az emberek újra komolyan veszik saját lelki kötelességeiket. Berzsenyi üzenete arra emlékeztet, ha tiszták az alapok, erős marad a nemzet. A lelki tartás az a talpkő, amely megtart bennünket a változó századok viharaiban is.
3: A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
4: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Jelenlét. Roma kulturális magazin.
5: Dévleszerek Haftumén Romelé, Noroksiszene Tácsibune, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Június 5-én az A38 hajón ad különleges koncertet a Magyar Híd Zenekar és Nagy Csomor András zenekara. A koncert előkészületeiről mesél Balázs Tamás, Radics Ferenc és Őrmös Ferenc. Baranyi Csaba első könyve, a Tükörszív, személyes és őszinte történeten keresztül mesél fájdalomról, önazonosságról és újrakezdésről. A Magyar Népzene és a Kávéházi Cigányzene találkozásából épít különleges zenei hidat a Magyar Híd Zenekar. A formáció küldetése, hogy az autentikus népzene kiegészüljön világzenei hatásokkal, mégis megőrizve a magyar népzene és a cigányzenei tradíció elemeit. A zenekar június 5-én lép színpadra az A38 hajó koncerttermében, Nagy Csomor András és zenekara társaságában, az Egy Kárpát-medence fesztivál részeként. Vendégeim Balázs Tamás zenekarvezető, Radics Ferenc, a Magyar Állami Népi Együttes zenekarvezető prímása, Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel kitüntetett és lisztdíjas hegedűművész, valamint Őrmös Ferenc nagybőgős. Köszöntelek titeket a stúdióban, és örülök, hogy elfogadtátok a meghívást. Most az apróba, ami miatt beszélgetünk, az a június 5-i koncertetek lesz az A38-as hajón. Meséljetek erről, kérlek, hogy ez miért fontos és mi várható.
6: Így van, köszönjük szépen a meghívást, és köszönjük, hogy ismét itt lehetünk. Így van, június 5-én fogunk játszani az A38-as hajón, és hát ez egy közös koncert lesz Nagy Csomor András és zenekarával igazából. Ennek az apropója, hogy a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából szervezett egy fesztivált, aminek pontosan az a neve, hogy Egy Kárpát-medence fesztivál, az A38, és hát ezen belül fogunk mi is fellépni. Készülünk gőzerővel, zajlanak a próbák, és hát annyit előjáróban, hogy fél hétkor lesz kapunyítás, aztán fogunk külön-külön is játszani, tehát a két zenekar, illetve ha minden igaz, akkor együtt is fogunk játszani.
5: A közös muzsikálás alkalmával saját dalotokat játszátok együtt, vagy a Nagy Csomor Andriség számát, vagy ez hogy fog kinézni?
7: Hát szerintem ez egy feldolgozás lesz majd valamiről, azt nem tudom, még szerintem egyikünk se tudja pontosan, hogy mi lesz az a közös dolog, amiben mi együtt fogunk játszani, de reméljük, hogy jó lesz.
5: Nagy teret hagytok a koncert alatt az improvizációnak, vagy a spontaneitásnak, vagy ez inkább egy sokkal feszesebb koncert lesz?
8: nem hiszem, hogy feszes koncert lesz, szerintem nagyon szabad koncert lesz. Az improvizáció, ugye, hát szerintem ez egy alap, amit a mi zenekarunkban majd hallani fog a kedves közönség, és ugye természetesen vannak olyan kötött dolgok, amiben akkor is belenyúlunk, ha kötött, ettől ilyen ez a zenekar, úgyhogy nagyon fiatalos hangulat, nagyon fiatalos felfogás, fiatalos feldolgozások, és nagyon jó hangulat, ezt tudom mondani.
5: Hogy látod, milyen a fiatalokkal együtt dolgozni? Ők ugye nagyon nagy elismeréssel és a legnagyobb tisztelettel beszélnek rólad. De hogy látod őket, milyen muzsikusok?
8: Hát én fordítva ugyanezt tudom elmondani. Én ha ennyit tudtam volna ennyi idős koromban, szerintem akkor most nem biztos, hogy itt tartanék, hanem lehet, hogy sokkal följebb. Úgyhogy ha hiszik, ha nem, én nagyon örülök, hogy ott közöttük lehetek, hiszen mindig tanul valamit az ember. Nagyon jól mondják azt, hogy ha egy művész elégedett, akkor az meghalt. Hát nem haltam meg, nem vagyok elégedett, folyamatosan tanulok, és szerintem ez így lesz még nagyon-nagyon sokáig.
5: Akkor más az az energia, más az a lendület, amit ők tudnak hozni?
8: Szerintem igen. Igen, és bennem is újraébresztik ezt talán, úgyhogy óriási öröm, óriási megtiszteltetésnek veszem, hogy én egyáltalán közöttük lehetek.
5: Amióta beszéltünk, Tomi, azóta megjelent még egy dalotok, ugye, ha jól tudom, tehát már négy dalotokat hallhatja a közönség. Igen. A koncerten most fogtok még új számokat is játszani, amiket hallhatnak tőletek, vagy ezeket, ami kijött már eddig?
6: Lesznek újak is, így van. Azokat még hát nem sikerült elmenni stúdióba felvenni, mert most tényleg gőzerővel készülünk erre a júni 5-re. De lesznek új dalok is, és hát nyilván a felvett négy dal is el fog hangozni a koncerten.
5: Hogyan jött a megkeresés egyébként? A Nagy Csomorond is keresett meg titeket, hogy közösen dolgozzatok, vagy régi barátság, vagy mire nyúlik ez vissza?
6: Hát igazából mindkettő, tehát így van az Andris nekem régi jó barátom, és már többször játszottunk együtt, úgyhogy én, mint vendégművész játszottam a zenekarába, és egy nagyon jó barátság alakult ki köztünk, aztán ő hívott fel, így van, hogy lenne egy ilyen lehetőség, hogy a két zenekar közösen adjunk egy koncertet az A38 hajón, és akkor hát igazából így jött ez az egész.

0: Feri, te hogy látod, mennyire nehéz a másik zenekarnak ugye a repertoárját megtanulni, vagy bekapcsolódni ebbe, vagy azért hasonló a két zenekar stílusa?
1: Hát igazából érdekes, szerintem nem is feltétlen azt mondanám, hogy nehéz, hanem inkább más. Tehát egy más szint, egy más stílust csinálnak, mint amit mi szeretnénk, hogy ami belőlünk jön igazából. Viszont én is nem titok, én már egy párszor játszottam Nagy Csomor Andrásékkal, úgyhogy igazából nem mondom azt, hogy idegen tőlem az a stílus, amit ők játszanak például.
0: Hány próba előzi meg ezt a közös fellépést? Ugye említetted, hogy Gőzerővel benne vagytok a munkában.
2: Hát igen, most így számukban nem bocsájtkoznék pontosan, mert nem akarok összevisszaságot beszélni, de hát annyit hozzá kell tennem, hogy mivel mi is ugye most már sokan vagyunk, tehát maga a létszám, így ezért kicsit komplikált összehozni, mert tehát mindenki egyenként nem az, hogy egy-két helyen, hanem akár több zenekarban is több helyen játszik, tanít, stb. Úgyhogy nem könnyű összehozni a próbákat, de tényleg most rajta vagyunk, hogy ez a júni 5 minél nagyobb sikert arasson.
0: És a jövőben még milyen koncertek állnak előttetek? Hol láthatnak titeket így a nyár folyamán?
3: Én egyelőre részletes terveket még nem tudok, és hiszen én nem olyan rég kerültem ebbe a zenekarba. Én azt tudom, hogy akármennyi fellépést teszünk, biztos, hogy ott leszek, ha ők is akarják. És a hangulat az biztos, hogy garantált, hiszen a próbákon is nagyon jó hangulat van, és a Nagy Csomor Andrásékkal meg nem hiszem, hogy probléma lesz, mert olyan jó hangulatú mind a két zenekar, hogy itt meg olyan jól képzelt zenészek vannak benne, hogy igazából bármilyen stílus, hiszen nekünk szerintem az az előnyünk, hogy próbálunk mindenfajta stílust jól játszani, és nem hiszem, hogy ez gondot fog okozni, szerintem egy hatalmas jó buli lesz.
0: Igen, mindenkit arra biztatunk, hogy látogassanak el majd június 5-én az A38 hajóra. Ugye igen, Nagy Csomor Andrásékról is lehet tudni, hogy ők is a cigányzenét és a magyar népzenét és a világzene különböző műfajait vegyítik a repertoárjukban, úgyhogy biztos, hogy egy nagyon jó hangulatú koncert lesz előttetek. A legutóbbi beszélgetésünknél szóba került a videóklip készítése, most azzal hogy álltok?
2: Hát igazság szerint most szervezés alatt áll még a dolog. Mondom, most igazából ez a júni 5 nagyon rányomja a bélyegét az idáig elmúlt időszaknak, és a következő pár hétnek is, mert már annyira sok idő nincs, ha jól számolom, akkor bő 2 hét van a koncertig.
0: Mire adásba kerül, akkor 1 hét?
2: Igen, szóval, hogy hát ezen kívül amúgy még tervezünk zenekari fotózást, ami még kimaradt az életünkből. Szeretnénk újból stúdióba menni, az új dalokat felvenni, illetve videóklip is így van, hogy szerveződik, tehát vannak tervek, de ez mind majd csak, ha már túl vagyunk ezen a koncerten.
0: A jövőben is szeretnétek együttműködéseket különböző zenekarokkal, vagy akár egy énekes, egy hangszeres zenésszel, bárkivel, hogy ez így a zenekar életében jellemző lesz?
2: Természetesen igazából nyitottak vagyunk bármire, szóval...
0: Nem zárkóztok el akkor a különböző felkérésektől, hogyha ilyen lehetőség adódik. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, nagyon sok sikert kívánok akkor a nagy koncerthez is, amire készültök.

0: Egy megrázó, mégis reményt adó önéletrajzi történet áll Baranyi Csaba első könyvének középpontjában. A Tükörszív című kötet személyes élményeken, traumákon és belső küzdelmeken keresztül mutatja meg, milyen hosszú út vezethet az önelfogadásig és a lelki gyógyulásig. Csaba szerint a könyv egyik legfontosabb célja, hogy kapaszkodót és reményt adjon azoknak, akik hasonló nehézségekkel küzdenek. Köszöntelek a stúdióban, és örülök, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Én is köszönöm, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: Az apropó, ami miatt beszélgetünk, az az első és a legújabb könyved, ami most jelent meg a közelmúltban, Tükörszív címmel. Mikor fogalmazódott meg benned az, hogy könyvet szeretnél írni? Ez egy életrajzi ihletésű könyv, ugyebár. Mikor érezted azt, hogy ezt meg kell írnod?
1: Ez a könyv 5 évvel ezelőtt fogalmazódott meg bennem. Hát ugye akkor jött a Covid, és hát körülbelül akkor is a tájéken kezdtek ezek a MeToo dolgok is előjönni, mondjuk így, és én nagyon sok interjút, riportot hallgatok majd napén. Akkor volt egy lány, aki egy úszónő, és ő mesélt egy történetéről, és bár én is tudtam, hogy nekem is van egy történetem, amik bántalmazó dolgokkal van átítatva, de valahogy akkor esett le nekem, hogy úristen, hát akkor ezt nekem is hogy közölni kéne. De nem akartam beállni a sorba, hogy na, akkor most én is elmondom 127. emberként, de hogy éreztem a késztetést arra, hogy valamilyen formában ezt meg kéne fogalmaznom. De nem tudtam, hogy hogy. És akkor tulajdonképpen egy álomszerű dologként jött szó szerint, hogy akkor mond, lehol elolottam akkor, és akkor így jött egy álom, hogy úr, és ez legyen könyv. Konkrétan a címet is megálmodtam, és a fejezeteket is, és hogy hogy nézzen ez ki. Akkor kézzel az volt a címe, hogy lélekszem. Volt egy ilyen áthallásos, ez így nagyon tetszett, de aztán végül ez a Tükörszív maradt.
0: Miért pont ezt a címet választottad? Mit jelent ez?
1: Ennek a címnek 2 darab értelmezése. Egyik ez egy szó szerint értelmezés, ugyanis én egy elég ritka betegséggel születtem, ami sinus inversus, ami azt jelenti, hogy jobb oldali szív. Anatómiailag én így lettem összerakva Jóisten által, hogy valahogy nekem így jobb oldalra húzódik a szívem, és átvitt értelemben értelmezett dolog pedig az, hogy ha valaki elolvassa ezt a könyvet, akkor rá fog arra jönni, hogy miért is az. Tulajdonképpen egy tükröt mutatok magamról az embereknek, mert nekem nagyon fontos volt az, hogy valós értékeket mutassak az életemen keresztül az embereknek. Félreértés ne essék, nem azt mondom, hogy ők a legnagyobb bölcsember, de úgy éreztem, hogy, és ezért is indult el ez a könyv bennem, hogy nekem a sorsom úgy alakult, hogy megszülettem kórház, nagyon sokszor voltam kórházban, ugye a szívem miatt ugye műtöttek nagyon sokat, és utána nevelőszülőkhöz kerültem, ahol bántalmazó kapcsolatban voltam 8 éven keresztül, utána állami gondozásba kerültem, ugye roma vagyok, és olyan kisebbség is így közbe jön, és ennek az egész egyvelege megtörténik velem. És hogy ebből én hogy boldogulok? Mert sokan mondják azt, hogy úristen, ilyen traumákkal hogy tudok én így megmaradni? Mint ember, mint jövőképeket felfesteni magamnak, hogy ez hogy? És akkor gondoltam, ezt én leírom, azért, hogy tudjak az embereknek segíteni. Egyrészt sorstársaknak, mert nagyon fontos számomra az, hogy nekik is segítsek, mert ha belegondolok abban, hogy milyen jó lett volna, hogyha nehéz időmben lett volna akár egy könyv, vagy bármi, akár egy ember, élő ember, aki elmesél az ő történetét, és mankókat adott volna. Nem tudom azt, hogy könnyebb lett volna, de biztos, hogy megkönnyebbülés lett volna. Hogy úristen, nem vagyok egyedül, és
0: már
1: hogy
0: tudod,
1: lenne egy példa előttem.

0: Ugye, aki elolvassa a könyvedet, vagy el fogja olvasni, az látja, hogy elég részletesen leírod azért ezeket a nehéz éveket, vagy ezeket a traumákat. Volt benned olyan az írás során, hogy nehéz volt mondjuk újra élni ezeket az eseményeket azáltal, hogy leírtad, és ilyen részletesen, ugye, hát ezt valamennyire újraéli az ember, ez nehézség volt?
1: Ja, nagyon. Nagyon, mert tudtam azt egyébként, hogy ezek bennem nagyon fel fognak jönni, mert úgy voltam, hogy vagy mindent, vagy semmit. Mert szerintem így van értelme. Egyébként mai napig követnek ezek a rémálmok, inkább álmokban jelentek meg ezek sokszor. Például a nevelő anyám általában gonoszként jelenik meg az álmaimban, és én nekem valahogy kicsi spirituális is lettem egyébként, ennek köszönhetően valahogy. Sokszor gondolkodom azon, hogy vajon ezzel a dologgal életettem a múltat, vagy igazán most fog-e dolgozni bennem? Nem tudom még. Viszont azt tudom, hogy ezzel nekem dolgom van, és hogy ebben nekem nem szabad belesüllyednem, hanem ezáltal én erőt merítve kell tovább lépnem, mert tudom azt, hogy a múltat nem szabad elfelejteni, viszont tanulni kell belőle inkább, mint hogy benne ragadjunk, és akkor a rossz irányba mozduljunk. Nyilván ez egy terápiás jelleggel is készült ez a könyv, ezt nem tagadom, sőt, mert én hiszek abban, hogy az írással, meg mondom, ezt tapasztaltam, és nem hiába mondják azt, hogy az írás a legjobb terápia. Úgyhogy nekem ez egy tényleg az volt, és ennek lesz folytatása, ez nem mondom azt, hogy ennyi volt, és kész, de most úgy gondolom, hogy megfogtam valamit, ami igazán elindíthatja bennem azt a gyógyulási folyamatot, amire én már régóta vágytam.
0: Volt olyan rész, amit esetleg kihagytál, mert hogy annyira mély volt, vagy annyira fájdalmas, vagy akkor, ahogy említetted, ez tényleg úgy az egész életedet lefedi, vagy minden történés szerepel benne?
1: Inkább valamit felnagyítottam, valamit pedig kihagytam, mondhatjuk így is. Azért, mert vannak olyan dolgok, amikről nem írtam a könyvből, mert annyira durvák, és azért nyilván tudom a határt, meg az, hogy az én nyomdafestéket tűrően kell ezeket fogalmazni valamilyen szinten, viszont az igazság az benne van, szóval én nagyon törekedtem arra, hogy valósan írjak, és tényleg olyan dolgokról írjak, amik megtörténtek legtöbbször velem, de olyan dolgokat is leírtam magamra öltve, amit mással tett. Itt ugye elsősorban nevelőanyúról van szó természetesen.
0: Gondolod, hogy ő elolvassa ezt a könyvet?
1: Biztos, 100%.

0: Képzeld el egyébként, ami meglepődtem, amikor már ezt a Lira könyvkiadó forgalmazza a partvonal által, és nagyon érdekes, amikor így megkezdődtek az előrendelhetőségek a weboldalon, tőlük rendelték a legtöbben. Ugye Heves megyében nőttem föl. Az ottani rokonok vették meg a legtöbben. És képzeld el, egy pont ma is kaptam egy üzenetet, mint konkrétan majdnem minden nap kapok egy üzenetet Heves megyébe, hogy megkapták a könyvet, és hogy mennyire örülnek, és hogy drukkolnak, ami számomra meglepő volt, már csak azért is, mert egyébként a rokonok többségeiként tudta, hogy mi zajlik ott honnálunk, de mégsem mertek szólni. Ami egyébként egyrésztről felháborít ma, hogy miért nem. Kettő meg bennem ez kettősség, egy vegyes érzelmeket táplál, hogy persze örülök neki, hogy drukkolnak, de ugyanakkor, hogy oké, nem, akkor miért nem szóltatok, miért nem lehetett ezt volna megelőzni. És nagyon sok gyereknél egyébként sorstársnál ez van. Az legjobb kérdés, amit imádok, hogy hát miért nem szóltál akkor? Hát hogy szólhatnénk én olyan ember előtt, a szakembernek, akit látom, hogy felkészít, mielőtt jön a gyámos, majd a gyámos ugye mindig előre kell, hogy szóljon, hogy jön látogatni, és engem akkor felkészített, hogy na figyelj, ezt mondhatom, mert ha ezt mondod, akkor véged van.
1: És akkor annak következményei lettek volna.
0: Szóval nem is értem.
1: Hogy látod, van esély arra, hogy ez a, akár a gyermekvédelemben, vagy a nevelőszülői hálózatban ez a könyv változást hozzon, vagy szembesítse azokat a szakembereket, akik még most is vannak, és tehát, hogy ezek a helyzetek gondolom ugyanúgy vannak most is, meg megtörténnek, hogy ezzel a rendszer szembesüljön egy kicsit, és talán változás induljon el?
0: Tulajdonképpen nekem most ez a legnagyobb célom, hogy valami változást indítsak el ebben. Tudom azt, hogy ez én egyedül kevés vagyok, ezért is igyekszem most arra, hogy én most megírtam a történetemet, én ezt a nagyvilágnak most megmutattam, és ezzel kell kezdeni valamit. Én most azon dolgozom, hogy eljussak egy csomó olyan intézményben, vagy ilyen hálózatokhoz, akik szakemberekhez, akik ezzel foglalkoznak, és hogy valami együttműködés keretein belül, vagy nem tudom bármi, ezzel foglalkozunk. Például én most arra gondolok, hogy akik mondjuk nevelőszülőknek akarnak menni, azoknak a szűrései nagyon szakszerű legyen. Igen, ez nagyon nehéz, tudom, de hogy olyan emberek kerüljenek nevelőszülőnek állományba, akik ténylegesen azért mennek ebbe a hivatásba, mert hogy tényleg segíteni akarnak a gyerekeken, nem pedig azért, hogy jóban megfizetjük őket, és akkor ennyi, mert tudod, az van, hogy persze kimennek a környezettanulmányt, megcsinálják, oké, és a pszichológia vizsgálaton úgy, ahogy átmennek, nem tudják, hogy a négy fal között mi van. És nekem azt nem mondja senki, hogy egy jó szakember ezt nem tudja kiszúrni.
1: Így van, ezt akartam mondani, hogy persze, abszolút a nevelőszülők szűrése az első, de hogy talán itt nagyobb felelőssége van azoknak a szakembereknek, akiknek ez a
0: abszolút
1: munkája, hogy ezt felügyeljék, igen, rendszeresen, havonta, hetente, és igen, itt merül fel a kérdés, hogy ez hogy történhet meg, hogy ez évek alatt egy szakembernek nem tűnik fel, hogy problémák vannak.
0: Én azt gondolom, hogy egyébként azt gondolom, hogy feltűnik, mert feltűnik, csak valahogy nem akarnak ezzel foglalkozni, és bocsánat, hogy ezt mondom, de ez így van, hogy könnyebb szönyeg alá söpörni, viszont én olyan ember vagyok, hála jó Istennek, aki ezt nem hagyja. És teszek ennek érdekében, viszont azt is hozzá kell tennem, hogy viszont vannak nagyon jó nevelőszülők, és ismerek is a környezetembe, például most volt a könyvbemutatóm, és kifejezetten hívtam olyan embereket, akik nevelőszülők, és a másik oldalát mutatják meg. Mert azt én így tartom felnek az egészet, és igazságosnak, hogy megmutatom minden két oldalt. Én sajnos a rosszabbik oldalt tapasztaltam, viszont vannak nagyon jó emberek is, és ennek nagyon-nagyon örülök, és az ilyen emberek kellenek ahhoz, hogy tényleg minden gyerek megkapja az esélyt.

0: Hogy látod, Eddig milyen a fogadtatása a könyvnek? Ugye már említetted, hogy rokonok, meg ismerősök visszajeleztek, de egy tágabb körből milyen a...
1: Kézzel rengeteg üzenetet kapok, szinte minden nap számomra még idegen emberektől, hogy köszönik a

0: szeretik az emberek, van rá igény, akkor most lépjünk nagyobbat, hogy akkor most összekeresek olyan embereket, szakembereket, akikkel együtt lehet közösen működni. Szóval van érdeklődés, nyilván még kezdetleges, de
1: reménykedem.
0: Abszolút.
1: Most jelent meg.
0: Igen. De én nagyon szeretném elsősorban, hogyha szakmán belül ez terjeszkedne.
1: Említetted ugye, hogy folytatáson is gondolkodsz. Ez is ugye egy ilyen életrajzi könyv lenne a folytatás, amit említettél?
0: Tulajdonképpen azt tudom, hogy írni szeretnénk még ezzel kapcsolatban, de nem feltétlenül az én történetemet vinném tovább, hanem kicsit szakmaiabb történeteket. Még nem tudom, hogy hogy alakuljon, esetleg kell államvizsgázni, vagy most diplomázom, és utána jön ez a része. Viszont annyit tudok még így elmondani, amit én is így fontolóra vettem, hogy én nem vagyok szakember, tudom nagyon jól, nem is akarom ezt eljátszani, sőt, viszont fontosnak tartom azt, hogy mivel én hiteles ember vagyok ebben a témában, hogy én ezzel foglalkozni akarok. Nem biztos, hogy a folytatás egy könyvformában fog megjelenni, ezt nem tudom, de lehet, hogy igen, de lehet, hogy nem tudom még, de mondom, inkább ilyen személyesebb vonalra venném ezt az egészet. Emberekkel találkozni, gyerekekkel, akár felnőttekkel, szóval egy ilyen interakciót akarok létrehozni.
1: Bízunk benne, hogy sikerül, és abban is, hogy ez egy változást tud majd elindítani így a gyermekvédelemben, meg a nevelőszülői hálózatban, hogy ilyen esetek ne történjenek meg a jövőben senkivel.
0: Abszolút.
1: Sok sikert kívánok a jövőben.
0: Köszönöm.
1: Neked, akár a könyvedhez, akár az életpályádhoz. Még annyit árulj el, hogy az államvizsga után milyen terveid vannak.
0: Megyek tovább, tanulok, én örökre tanulok. Most kézzel jelentkeztem a színművészetének a rendezőasszisztensi szakára, meg a Kodolányi Egyetemnek a rendezvényszervezői szakára. Sokan kérdezik tőlem, hogy de hova tanulsz, már harmadik diplomára csinálod. Én fontosnak tartom a tanulást egyébként, mert főleg ugye, mint roma ember, kisebbségi ember, én most magamról beszélek, én a tanulásban látom a lehetőség, a legnagyobb lehetőségemet, és szerintem ezzel sokan tudnak azonosulni. És hálásnak szeretek tanulni, amennyire kicsinek gyűlöltem, most már annyira szeretek, és hál' Istennek, hogy én szeretek tanulni, és tényleg úgy érzem, hogy ezzel biztonságban is érzem magam, meg hát több lábon állok, szóval egyik nem jön össze, akkor majd jön a másik. És mivel most ez a bizonytalan világképünk, ugye, eléggé kiszámíthatatlan, ezért jó érzés számomra, hogy az a tudat, hogy oké, nem baj, hál' Istennek nem áll fönt ez a veszély most még, jó érzés, hogy az embernek van több lába, és hogy tud mihez nyúlni, hogyha kell.
1: Így van, tehát az egy stabilitás, biztonságot ad mindenbe.
0: Igen, igen.
1: Nagyon szépen köszönöm, Csabi, hogy itt voltál, és hogy megosztottad a gondolataidat.
0: Én köszönöm a lehetőséget.

volt a Jelenlét, roma kulturális magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Most a krónika következik. Ásin Dévlisza, Fitzanatos, viszont hallásra.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 21 óra, jó estét kívánok! Nem mond le Súlyog Tamás köztársasági elnök, hanem megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását a kialakult alkotmányos helyzetről. Az államfő a közösségi oldalán hangsúlyozta, az alkotmányos keretek betartásával kíván eljárni, ugyanakkor továbbra is együttműködik a kormánnyal, és segíti az uniós források lehívásához szükséges jogalkotást is. Magyar Péter kormányfő közben bejelentette, holnap reggel felkeresi Súlyog Tamás köztársasági elnököt, mivel éjfélkor lejár a lemondásra adott határidő. A miniszterelnök még a választási győzelem után szólította fel lemondásra a többek között a köztársasági elnököt május 31-i határidővel. Az államfő mandátuma a jelenlegi szabályok szerint 2029-ig szól. Azonnali távozásra szólította fel az MTVA vezérigazgatóját, Pap Dánielt, és a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT vezérigazgatóját, Altorjai Anitát, Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő ezt azután közölte, hogy az RTL híradóban és az rtl.hu oldalon megjelent összegzés szerint belső utasítások alapján készültek a Tisza pártot lejárató anyagok a közmédiában. Az RTL által ismertetett belső e-mailek szerint az MTVA-nál jobboldali elemzők keresésére és az úgynevezett Tiszás Energia terv napirenden tartására utasított Németh Zsolt hírigazgató. Magyar Péter közölte, ha az érintettek nem mondanak le, a kormány jogszabálymódosításokat kezdeményez. Az MTVA egyelőre nem reagált. Gyermekjogi reformjavaslatot nyújtottak át a kormánynak a hazai gyermekjogi civil szervezetek gyermeknapon. Arra hívták fel a figyelmet, hogy a gyerekek védelme nem csak a gyermekvédelmi rendszer feladata. Gyurkó Szilvia, a területért felelős államtitkára közmédiában arról beszélt, számítanak a szakmai szervezetek véleményére, és már a kormányzás első 100 napjában felmérik a hazai gyermekvédelem helyzetét. Gyermeknap alkalmából 500 gyereket láttak vendégül a Karmelitában és a Szociális és Családügyi Minisztériumban. A meghívottak a gyermekvédelemből, valamint hátrányos helyzetű és kárpátaljai családokból érkeztek. A fiatalok megnézték a termeket és a Karmelita teraszát, orgona bemutatón és népzenei programon vettek részt, majd közösen megebédeltek. Magyar rendszámú autóbusz és egy szlovák személyautó ütközött össze Dél-Csehországban. A buszon mintegy 30-an utaztak, közülük 9-en könnyebben megsérültek. Az autó egyik utasa súlyosan, egy másik közepesen sérült meg, őket kórházba vitték. A cseh rendőrség szerint a balesetet az okozhatta, hogy a vizes úton az útviszonyokat figyelmen kívül hagyó gépkocsi megcsúszott, áttért a szemközti sávba és összeütközött a busszal. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az egyik ingatlan közvetítő legfrissebb elemzése szerint 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. A fővárosban és Debrecenben ma már 50 millió forint alatt alig lehet használt lakást venni. A fix 3%-os hitel sokaknak segít a vásárlásban, de felfelé hajtja az árakat. Holnap felhős időre számíthatunk, néhány órás napsütéssel, sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar, keleten felhőszakadás is kialakulhat. Hajnalban 10 és 19, holnap napközben 21-28 fok közötti hőmérséklet várható. A híreket Fehérvári Petra szerkesztette, Ciprusz Évát hallották.
0: Műsorajánlat. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
2: Újra aktívak az amerikai szőlőkabócák. Országszerte védekezés indult a szőlő aranyszínű sárgasága ellen.
3: Bírsággal sújtható. Én azért bízom abban, hogy mindenki a legjobb belátása és legjobb tudása szerint fog eljárni, és erre a lehető legkisebb mértékben lesz szükség.
2: Én Kulik Bence vagyok. Holnap hajnalban is ébredjenek velünk.
0: Iskola példa Tarnabodon.
4: a babzsákkal valaki kiáll, Márt néni verekegy zenét, és akkor arra táncolunk.
5: Reggel tornászunk.
6: Nekik a legeslegőbb dolog, ami történhet, ez a mozgás. Az mindent fejleszt.
7: Hogyan sikerült egy kis 700 lelkes faluban csodaiskolát teremteni, szömében hátrányos helyzetű gyerekek számára, ahol a tanárok állandóan képezik magukat, a gyerekek pedig nagyon szeretnek iskolába járni. A Tarnabodi Máltai Általános Iskolában jártunk.
8: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Hétfőn délelőtt, 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
9: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Teleki Pál és Aponyi Albert küzdelme egy igazságosabb békéért.
10: A cél, hogy valós ismereteink legyenek az egész országról. Csak az ész és a tudomány eszközeivel tudunk majd érvelni.
9: A legendás etnográfiai térkép születésének története.
11: Talán az ön térképe jobb belátásra téríti őket.
9: Carte Rouge. Vörös térkép. Június 4-én 19 órakor az M5 műsorán.
12: Sportvilág.
13: Pályán a Tatabánya a férfi kézilabda Európa Kupa döntőjében. Három magyarral Európa Liga győztes a Melsungen férfi kézilabda csapata. Megvétett címét a Ferencváros férfi és női együttese is a vízilabda OB1-ben. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
12: Ez a Sportvilág.
13: Egy gólos hátrányban utazott Észak-Macedóniába az Ohrid elleni visszavágóra a Tatabánya a férfi kézilabda Európa Kupa döntőjében. A mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti, ebbe bele is hallgathatunk a kommentátor Jó András, a szakkommentátor Marosán György.
14: Közben köszöntjük a Kossuth Rádió hallgatóit és a férfi kézilabda Európa Kupa döntőjének második mérkőzésén, tehát a visszavágó találkozón. A 38. percben jár a mérkőzés, Ohrid Tatabánya 18-15. Hát itt egészen érdekes fordulatok voltak a második fél időben, hiszen az első fél időben vezetett is a Tatabánya, sőt, növelte volna is az előnyét, de aztán ez nem egészen úgy alakult, ahogy mi annak örültünk volna, hiszen most egyébként Strömlán is gólt szerez, szóval 19-15 az állás az Ohridnak. Szóval nem úgy sikerültek ezek a lépések, hiába Andorján rengeteg bravúrja az Ohrid fordítani tudott, sőt 12-11-el mentünk el a félidőre, aztán pedig azóta hát mind a két oldalt azért jönnek a gólok, de ami az észre-pacedónokat illeti, hát ők ontják, úgyhogy most 9 perc alatt lőttek 7 gólt, még a Tatabánya csak 4-et, úgyhogy azért egészen felpörgött a második félidőnek az eleje, hogy mindenképpen figyelni kell. Tóth Edmond már konkrétan a 33. percben időt kért, talítelte 3 perc a második félidőben, és már időt kellett kérnie, úgyhogy így állunk most, hogy az első mérkőzés eredménye 29-28 volt, tehát a Tatabányának mindenféleképpen 2 góllal kell nyernie ma, hogy története során először elhódítsam az Európa Kupát.
13: Jó Andrást hallották, és ha minden igaz, akkor majd még az adásunk végén újra be tudom kapcsolódni a Nemzeti Sportrádió élő közvetítésébe, egyébként ott tovább tudják hallgatni élőben az Ohrid Tatabánya mérkőzést a férfi kézilabda Európa Kupa döntőjében. A Melsungen nyerte meg a férfi kézilabda Európa Ligát, miután a döntőben 24-23-ra legyőzte az Imre Bencét is foglalkoztató Kielt. A győztes csapattal aranyérmes Bartusz László, Palasics Kristóf és Sipos Adrián. Olasz Gergő a helyszínen megkérdezte a főszereplőket.
15: Még szerintem nem fogadtam fel, hogy őszinte legyek, nem tudom, mit mondhatnék. Nagyon-nagyon boldog vagyok. Ahogy te is említetted maga, az legyőzni Kielt, az egy óriási dolog, hiszen tudjuk a múltját, és tudjuk, hogy milyen csapatról van szó, milyen játékosok vannak ott. Az, hogy eljutottunk idáig a Final Fourig, és mind a két mérkőzést megnyertük, ez hihetetlen dolog. Nagyon-nagyon álmodtam erről a dologról, nagyon-nagyon büszke vagyok, és nagyon örülök, hogy ez sikerült mind a csapatra, mind a családomra, aki minden egyes nap támogat mindenbe, mind akik itt vannak mellettem, család, mind az otthoni családom, a barátaim, mindenkinek köszönöm a támogatásukat. Tényleg nagyon sokan vannak mögöttem, akik segítenek minden nap, ha kell. Úgy érzem, hogy azt a munkát, amit beletettem most már nagyon sok év alatt, az, hogy most ez sikerült, ez igazából ez mutatja meg, hogy érdemes álmodni, érdemes dolgozni, érdemes hinni a dolgokban, és egy nap megkapod azt, amiért igazából minden nap felkelsz.
16: A négyes döntő legértékesebb játékosának Simicset választották a ti kapusotokat, de nem menjünk el azért szó nélkül úgy általánosságban az egész védelem mellett. Tegnap a tegnapi mérkőzésetek után, a Flensburg elleni összecsapás után azt nyilatkoztat, hogy az egyik, hanem a legjobb mindenféle nagy képviség nélkül a védekezésetek, és ma 23 gólon tartottátok a kilt. Hogy csináljátok ezt?
15: Igen, volt egy nagyon jó kapus ezen a hétvégén mögöttünk, aki már tavalyi szezonban is álmodott volna, hogy itt legyen, csak a sérülés miatt nem lehetett, úgyhogy most tényleg megtett mindent a tavalyi szezonnak és az idei szezonnak összességében, hogy ez most sikerüljön neki. Valóban van egy nagyon jó és erős hatos falunk. Nem biztos, hogy a legerősebb, ahogy tegnap is említettem, de tényleg oda teszünk mindent, és megmutatjuk, hogy tudunk nagyon jól védekezni, hiszen ahogy említettem, a Flensburgnak egy nagyon-nagyon erős támadósora van, talán akinek egy kicsit gyengébb, egy nagyon picit, de az, hogy mind a két csapatot ennyi gólon tudtuk tartani, talán a Flensburgnál volt egy kicsit több gól, de összességében azt mondom, hogy nagyon jól tartottuk hátul, nagyon jól besegítünk, egyre jobban dolgozunk hátul, úgyhogy én nagyon büszke vagyok a csapatra és mindenkinek azt a munkát, amit beletesz.
16: Hogyan tovább? Egy picit beszéljünk a jövőről, hiszen még az is lehet, hogy a Bajnokok Ligájában tudtok majd indulni.
15: Igen, hallottam erről, nagyon sok felvetés van, hogy nem tudom, hogy ki kell megnyerni a BL-t ahhoz, hogy mi, stb. Nem tudom pontosan azt az új rendszert, hogy mi lesz. Nagyon-nagyon örülnék neki természetesen, hogyha ez sikerülne a Melsungennel jövőre a BL-ben indulni, hiszen most idén a bajnokság az nem a legjobb számunkra, vagy nem a legerősebb, de én nagyon bízom abban, hogy ez az eredmény, amit ma itt elértünk, ez a kupa, ez hozhat nekünk valamit, úgyhogy nagyon örülnék neki, hogyha egy BL-ben indulhatnánk jövőre, és én mindig nagy álmodozott, és a Final Four-ba vágyom a csapatot. De ez már nagyobb dolog.
16: A hallgatók kedvéért elmondom, hogy itt, ahogy állsz velem szemben, még egy picit csillanik az arcod is a konfettitől. Álnaív kérdés, megünnepítek majd ezt a győzelmet az elkövetkezendő napokban?
15: Hát itt nem fogok nagyon mellé beszélni, az biztos, hogy nagyon megünnepeljük. Nagyon-nagyon megünnepeljük.
13: Sipos Adriánt, a német Melsungen magyar válogatott kézilabdázóját hallhatták, akit Olasz Gergő kérdezett, és most pedig következzen az Európa Liga ezüstérmes Kiel magyar válogatott szélsője Imre Bence, aki szintén Olasz Gergőnek nyilatkozott a döntő után.
16: Bence, ezüst lett ez a mai érem, itt a döntőben a Melsungentől Sipos Adriánét a szenvedettek vereséget. Először is hogyan értékeled a mai találkozót?
17: Nagyon nehéz most bármit mondani. Egész meccs az ilyen egy-egy gólon ment végig, egy-két gólon, és sajnos a végén nem nekünk alakult jól, de a másik félét azért sajnos nagy részében ők kontrolláltak és vezették, amíg az elején mi vezettünk. Sajnálom, hogy a végén így alakult. Nagyon fájó ez, nyilván. Mindenkinek, mert a BL így elúszott, és nyilván nekünk a távozó játékosoknak meg különösen fájó, hogy nem tudtunk úgy búcsúzni, ahogy szerettünk volna.
16: A Bajnokok Ligája elúszott a THW Kiel számára, te viszont utolsó mérkőzésedre játszottad nemzetközi porondon a Kielben, jövőre már a Veszprémbe igazolsz, most viszont van még két fontos Bundesliga találkozótok, arra hogyan készültök ezután?
17: Nyilván úgy kell készülnünk, hogy tudjuk, hogy egy olyan meccsen megyünk most szerdán, ahol a kiesés ellen küzdő csapat ellen játszunk, és minden szeretnénk legyőzni őket, mert nem szeretnénk berapolni a kiesésért folyó csatába, úgyhogy így szeretnénk bevezetni.
16: És akkor jövőre, ahogyan azt már említettem, Veszprém is, gondolsz már arra esetleg, hogy jövőre első Bajnokok Ligája idényedet játszhatod majd?
17: Hát most nagyon nehéz pont lefolyás után gondolkodtam ezen egy pillanatra játszhatod, de nem nagyon tudtam azt, nem nagyon érzem azt, hogy tehát most nem nagyon tudok arra gondolni, persze nagyon jó lesz, de nyilván most csak arra tudom gondolni, hogy itt nem sikerült elérni a célunkat.
16: Egy picit még a mérkőzésről, két gólt sikerült szerezned, a második hetesedet viszont nem sikerült értékesíteni. Hogyan értékelett a saját teljesítményedet a hétvégéről?
17: Hát nyilván nem ez volt a legjobb hétvégén, kicsit is szenvedtem így vége felé talán, főleg a hetes lövéssel, mind a válogatottban mindig, nyilván a válogatottban azért csinálsz egy ugyanilyen negatív élményért. Május, ez most nem lett olyan szép. Ez van igazából a szezon összességében, hát nehezebb szezonból sokkal többet küzdöttem, de összességében azt gondolom, hogy büszkék lehetünk magunkra, nyilván a bajnokságban sokkal jobban kellett volna szeretni, de sajnos így alakult.
13: A Mezungen nyerte tehát a férfi kézilabda Európa Ligát, miután a döntőben, a hamburgi döntőben 24-23-ra legyőzte a Kielt. A bronzérmet a Flensburg szerezte meg, amely 32-30-ra a francia Montpellier-t verte meg a helyosztón. Simán nyert a bajnokság első négy helyezettje a női kézilabda NB1 záró fordulójában. Az aranyérmes Győrany Nekát, az ezüstérmes Ferencváros a Szombathelyet, és a bronzérmes Debrecen a Kozár Michelin győzte le maga biztosan az idény utolsó bajnokián. A negyedik Esztergom a Vasas otthonában nyert. Az eredmények a mai játéknapról: Albafehérvár Dunaújváros 40-17, Ferencváros Szombathely 39-22, Győr Neka 42-24, Kisvárda Budaörs 29-24, Kozár Michelin Debrecen 22-39, Vasas Esztergom 23-37, és Vác Mosonmagyaróvár 33-30. A magyar bajnok tehát a Győr, amely csapatba szülés után most ért vissza az utolsó bajnokira, a Győri Lukács Viktória, és erről Császáregi Balázsnak nyilatkozott.
18: Ragyogsz, amit nem csodálok, hiszen fantasztikus éved van.
19: Igen, hát nem is a pályán, de a civil életben nagyon-nagyon élvezem, hogy anya lehetek, nagyon élvezem azt, hogy a lányokkal lehetek, és azt meg külön örülök, hogy ha kaptam lehetőséget a pályán is.
18: Ez így volt tervezve? Vagy egy hirtelen ötlet volt?
19: Igen, azt beszéltük fel rá, hogy mivel elkezdtem edzeni, voltam a csapattal, ezért ma kapok egy kis lehetőséget.
18: Azt láttuk egyébként a különböző közösségi oldalakon, hogy te egyszer nem hagytad abba az edzést, még amikor még nem jöttek meg a gyermekek, akkor sem.
19: Igen, tényleg próbáltam formában maradni, amíg csak lehetett, amíg az orvos engedte. Egyből, ahogy a lányok engedték, jöttem vissza az edzésbe, és próbáltam tényleg olyan állapotba kerülni mostanra, hogyha esetleg bármi történik, akkor készen legyek.
18: Ahogy végignézett rajtad, abszolút olyan állapotban vagy. Te hogy érezted ezt a pályán?
19: Érződött, hogy ez volt az első meccsem talán majdnem egy éve, de szerintem tényleg, hogyha arra van szükség, akkor ott tudok lenni.
18: Budapesten ott leszel?
19: Ott fog szurkolni a lányoknak.
13: Kézilabda után vízilabda, hiszen a férfi vízilabda OB1 döntőjének harmadik mérkőzésén 2-0-es előnyből várta a Ferencváros a Honvédot. A meccsről részletek a rádiós kommentátortól, Tóth Bélától.
20: Története során 28-adjára magyar bajnok a Ferencváros a férfi vízilabda OB1-ben. FTC Honvéd 24-17 a bajnoki döntő harmadik mérkőzésén. Abban a tudatban szálltak medencébe a felek, hogyha a Komjádi úszodában nyer a Ferencváros, akkor három mérkőzés alatt lezárja a bajnoki aranyérmért folytatott küzdelmet. A mérkőzés mégis egy Honvéd góllal indult, ráadásul a ráúszás követően azonnal betalált félpályáról Ekler. Ekkor 1-0-nál vezetett először és utoljára a mérkőzésen a Honvéd, mert erre egy 3-0-ás sorozattal válaszolt az FTC, és az első negyedet követően már 7-2-re, tehát 5 gólos különbséggel vezetett Nyíki Balázs együttese, főleg emberelőnyből volt igazán hatékony a házigazda. Az első félidőben még visszazárkózott 2 gólra a Honvéd, 8-6-nál volt lehetősége az 1 gólos különbségért is Nikola Moszkovéknak, azt viszont nem sikerült kihasználni, és aztán 8-6-ról az újabb FTC góllal, Manhert találatával tovább növelt előnyét a hazai csapat, és a félidőben 10-7-nél fordultak a felek, innentől kezdve folyamatosan, következetesen növelt előnyét a nyíki csapat. A legeredményesebb játékos egyébként Fekete Gergő volt 4 találattal a hazaiaknak. Az utolsó negyedre 6 gólos különbségnél, 18-12-nél érkeztek meg a felek, és a legvégén egy szenzációs Végvári Vendel góllal beállították a 24-17-es végeredményt a hazaiak, és megszerezték a Ferencváros történetének 28. bajnoki címét. A bajnoki döntőnek a végeredménye tehát 3-0, három mérkőzés alatt lezárta ezt a párharcot az FTC, amely sorozatban 5. alkalommal nyerte meg a magyar bajnokságot, és készülhet a Bajnokok Ligája máltai négyes döntőjére. A végeredmény még egyszer, Ferencváros Honvéd 24-17.
13: A magyar bajnok Ferencváros férfi vízilabda csapatának vezetőedzője Nyéki Balázs Farkas Mártonnak nyilatkozott a meccs után.
1: kellemes nyilván itthon ünnepelni, mindenhol jó ünnepelni egyébként, de az egy közönség az mindig egy külön pikantériát ad neki. Hát azért mondanám, hogy kellemetlen a Honvéd, vagy kellemetlen volt ellenük játszani, mert mindent elkövettek, hogy tönkretegyék a játékunkat, ezt a szó jó értelmében mondom, abból a szempontból, hogy tényleg nincsen egy szinten a két csapat. Alapvetően az egész szezonjuk az fantasztikus volt, ahhoz gratulálok nekik. Nyilván ez ellen a játék ellen nem azt mondom, hogy nehéz játszani, inkább idegörlő és idegesítő, és egy kicsit azt mondanám, hogy az egész játék ilyen vízilabda ellenes. De ezzel jutottak a döntőbe, és sokszor eredményes tud ez lenni, nagyon ritkán tud a végső sikerig eljutatni csapatokat. Azért tegnap, ha megnézi valaki a Bajnokok Ligája döntőjét, az Arzenál se tudja megnyerni végül ezzel a fociával a BL döntőt. Nyilván nem elemezni akarom, aztán persze van, hogy valaki nyer így, de összességében a nagyszámok törvénye alapján úgy jön ki a statisztika, hogy aki játszani akar, az tudja megoldani. Tényleg nem a Honvéd kritikája, abszolút nem úgy értettem. Ők azt csinálták, amit kellett. Ennyivel jobbak vagyunk, ez így van, de nehéz ellenük játszani.
21: Sorozatban a harmadik hibátlanul megnyert magyar bajnoki cím, ennek is azért külön értéke van, azt hiszem. Ez a finálé, ez mit hozott most ki ebből a Ferencvárosból, tekintve azt, hogy hát 10-11 nap múlva jön majd a BL4-es döntő, és nyilván azért ilyenkor ez mindig egy ilyen, hát nagyon fontos köztes állomás is.
1: Nem tudom, az érzéseim vegyesek azért, mert nem azért, mert hogy simán nyertünk, és nem volt benne ilyen különleges érzelmi faktor, inkább azért, mert nem nagyon készített minket föl a Final Four-ra, de majd magunkat mi fölkészítjük. Azért az előző években sokkal inkább hasonlított a vízilabdára, mondjuk egy bajnoki döntőbe föl tudtunk készülni, most meg ez nem feltétlenül azt a célt szolgálta. A maga a millió, a döntő hangulata azért az előhozza a játékosokból azt, amire szükség van, de nyilván a következő napokban lesz regeneráció, pihenő, és utána a szerdától elkezdünk azzal foglalkozni, hogyan verjük meg a Barcelonát. Tehát meglátjuk a stratégia, a terv megvan, aztán, hogy beválik-e. Nagyon jó csapatról beszélünk, de most egyelőre azt gondolom, hogy úgy tudunk majd megfeszülni, ha ma el tudunk egy kicsit lazulni. Ez mindenképp fontos, de tényleg a legvégén még egyszer szeretnék a Honvédnak gratulálni tiszta szívből, mert nagy dolgot hajtottak végre. Én is úgy gondolom, hogy nem ők a második legjobb játékos állományú csapat. Minden papírformát túlszárnyaltak, ehhez gratuláció nekik és a Szívós Marcinak.
13: Most pedig hallgassuk meg az előbb említett Szívós Mártont, a Honvéd vezetőedzőjét, aki Farkas Mártonnak értékelt.
21: Ezüstéremmel zárjátok a szezon, gratulálok ehhez. A telefújás után nézted a csapatodat, ahogy a tábor előtt ünnepel, ahogy búcsúzhatják Kis Bálintot. Mi minden futott át az agyadon, így edzőként kiperget most, elnézze ezt a teljesítményt, amit leraktatok egész évben.
22: Először is szeretnék gratulálni a Ferencvárosnak a bajnoki címüket, mert természetesen megérdemelték. Én azt gondolom, hogy kitették a játékosaink szívüket, lelküket. Néhol jó játék is volt benne, természetesen vannak hibák. Nagyon büszke vagyok erre az évünkre. Külön köszönöm Kis Bálintnak ezt a sok éves munkát. Egy igazi ember, egy igazi sportember.
21: Ez a döntő, ez milyen élmény volt? Hogy érzed, hogy milyen nyomot tudtatok hagyni?
22: Szerintem jó élmény volt. Meg kell tanulni ezeknek a hangulatát. És remélem, hogy eljutunk hamarosan megint ide, és ezekből tanulva jobban fogunk már játszani.
13: A Ferencváros női csapata is megvétett címét a vízilabda OB1-ben, miután a párharc harmadik mérkőzését is megnyerte. FTC BVSC 19-8. Most hallgassuk meg az aranyérmes Szilágyi Dorottyát, akit Tóth Béla kérdezett.
23: Egy célunk volt az, hogy bármi áron nyerjünk ma. Hát ahhoz képest, igen, most játszottunk talán a legjobban a BVSC ellen. Nagyon büszke vagyok a csapatra, azt gondolom, hogy mindenki tényleg oda tette a kis saját dolgát. Az első perctől kezdve szerintem nagyon jól meccsbe voltunk, és tényleg nagyon jó volt a kezdés. Ennek is köszönhető ez a fölényes győzelemet, tényleg a nulladik perctől koncentráltunk, és talán nem tudták a sebességünkkel felvágni a versenyt. Azt gondolom, hogy a mai meccs tényleg azon volt, hogy kifáradtabb. Mi talán egy kicsit több energiával rendelkeztünk, nyilván nagyobb is a adunk, talán a jó játékossal, úgyhogy tényleg mindenki, aki vízben volt, az egyből odarakta magát, és tényleg nagyon büszke vagyok a csapatra, a sávra, az edzőkben mindenki, mert nagyon jól játszottunk.
20: címet védett a Ferencváros. Hogyha össze lehet vetni a két csapatot, a tavalyit meg a mostanit, miben erősebb a mostani Fradi?
23: Nem tudom, hogy pontosan miben erősebb, az öt pályjátékos kicserélődött. Ugye idén jöttem a Bea is, Kessi is, nagyobb nevek vannak a csapatban, és már maga a népsor is erősebb. Igazából így a szezon végére értünk össze, és tényleg talán a mai meccs volt az egyik legjobb mérkőzésünk a szezon során, úgyhogy nyilván kell az összeszokásnak egy bizonyos idő. A szezon elején még nem voltunk olyan összeszokottak, de az, hogy a tavalyi szezonhoz képest még voltam, de nem voltam ott.
20: Azért még egy nagy feladat előttetek áll, a máltai BL4-es döntő. Hogy érzed, milyen formában van az együttes, ugye visszatértek a sérült játékosok, összességében ez a bajnoki döntő milyen felkészülést nyújtott a máltai Final Four-ra?
23: Az elmúlt héten is valamilyen szinten már a Final Four-ra készültünk. Azt gondolom, hogy egy ilyen kezdés, mint a mai, az első negyed mindenféleképpen körülbelül azt a szintet kell hozni négy negyeden keresztül a San Andreu ellen, hogyha szeretnék a döntőbe jutni, és nyilván szeretnék a döntőbe jutni, és ott is a lehető legjobb eredményt elérni. Hát most megvan a Magyar Kupa győzelem, a bajnoki győzelem, úgyhogy most megyünk tovább a BL győzelemért.
13: Következzen az ezüstérmes BVR színői vízilabda csapatának játékosa Dobi Dorina, a riporter Tóth Béla.
20: Talán már az is nagy öröm számotokra és dicsőség, hogy bejutottatok a bajnoki döntőbe. Itt most a bajnoki döntő három mérkőzésén, itt ezen a mérkőzésen alakult ki a legnagyobb különbség. Hogy látod a találkozót? Az a 11 gólos különbség mennyire mutatja a két csapat közötti különbséget?
0: Igen, hát először válaszolnék az első mondatodra, hogy igen, nekünk az, hogy bejutottunk a döntőbe, az volt igazából az egyik fő cél, vagy ha mondhatom, nekünk az volt a döntő, az elődöntő. Én úgy gondolom, hogy a második meccsen voltunk a legközelebb a Fradihoz. Igazság szerint valahol a kettő között van a realitás, szerintem ez most nagyon nagy különbség, főleg azért, mert az elején nagyon sok lefordulás gólt kaptunk, és azzal igazából már el is dőlt a meccs, és ez a különbség, hogy az első két meccsen ez nem történt meg az első fél időben. Én nem gondolom, hogy ekkora különbség van a két csapat között, szerintem közelebb vagyunk egymáshoz, viszont kétségkívül sokkal jobb volt a Fradi.
20: Hogy látod egyébként ezt a bajnoki idényt, meg magát a szezont, mert hogy a BVST régen 2017-ben járt legutóbb a bajnoki döntőben, a Magyar Kupában a negyedik helyen zártatok, tehát összességében hogyan vonnád meg a mérlegét ennek az idénynek?
0: Hú, hát szerintem összességében nagyon-nagyon elégedettek lehetünk magunkkal és a csapattal is, mert ez egy új csapat, és ez a csapat ez idén lett így összetéve, és én úgy gondolom, hogy egy csapat, mint ahogy a Fradi is bemutatta, hogy ők se az első évükben lettek a legsikeresebbek, hanem szépen 2-3-4 év alatt felépítették ezt a csapatot, és én is azt gondolom, hogy ez majd még a következő 1-2 évben lesz majd a csúcson ez a csapat. Nagyon jó alap volt ez az év, megtanultuk azt, hogy csapatként nagyon jól tudunk játszani, szóval szerintem egy alapnak nagyon jó volt.
13: Ahogyan az adás elején is hallhatták, a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti az Ohri Tatabánya mérkőzést. A férfi kézilabda Európa Kupa döntőjében ez már a visszavágó, amelyet idegenben játszik a Tatabánya. És most újra belehallgathatunk ebbe az adásba, Jó Andrást hallják.
14: Újra Kossuth Rádió hallgatóit. Beléptünk az 50. percbe, amikor az Ohrid 25-22-re vezet a Tatabánya ellen, de most egy 7 méteres jutott a Tatabánya. Terjék Roland a labda mögött, ez a negyedik 7 méteres, és ezt is belövi a Tatabánya. A negyedik játékos lőtte a 7 méteres, azért ez nem annyira megszokott, nem, hogy mindig más lövi a 7 méterest.
2: Ilyen Tóth Edmond próbál mindig meglepetéssel szolgálni, taktikai újításokkal, ez is a mai mérkőzésen egy ilyen újítás a részéről. Egyelőre bejött, de biztos 7 méteres lövői vannak, éles, egészen higgadtan, korát meghazudtoló módon szokta ezekben a helyzetekben értékesíteni a helyzeteit, és ezáltal a 7 métereseket, és nagyon izgalmas utolsó 10 perc vár ránk.
14: Mert hogy kettős ember hátrányban van az Ohrid, egészen 10 másodpercig még, utána pedig egy játékosok visszajött, a bejátszás jó, én ezt nem hiszem, hogy ott labdát kapott úgy, hogy kettős ember hátrányban támad a az Ohrid, és oda a védő közébe játszották a labdát.
2: Igen, és belővédekezés miatt fújt 7 méteres a játékvezető, jogosan Papp Tamás, ahogyan a befutó Gyukicsot az Ohrid jobb szélsőjét faltolta, belül állt 6 méteren. Most kellenek azok az extrák, például Andorjántól 7 méteres hárítás, amivel tud fordulni a mérkőzés lélektana, és majd ebből adódóan az eredmény is.
14: És akkor jöhet a 7 méteres az 51. percben, tehát...
13: Jó Andrást és a szakkommentátort Marosán Györgyöt hallhatták, és az, hogy mi lesz ennek a 7 méteresnek a vége, az természetesen a Nemzeti Sportrádióban kiderül, hiszen ott élőben lehet követni a mérkőzést és az azt követő elemzést is. És hát Norvégia szerezte meg a bronzérmet a férfi jégkorong elit világbajnokságon, és Svájc-Finnország 0-0 döntőben a második harmadban. Köszönöm a figyelmet, viszont hallásra!
8: A sportvilágot hallották. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
3: Mésző Miklós, Saulus. 10. befejező rész.
4: Este, mikor letáboroztunk, Kedmahék elmentek Gajat keresni. Megörültem a váratlan magánynak. Először körbejártam a táborhelyünket, aztán ledobtam az egyik sarut a lábamról, és beleharaptam a talpába, mint egy kutya. Közben jöttem rá, hogy egy keményre taposott gyűrődést akarok letépni a belsejéről. A számban nyálkás péppé állt össze a por meg piszok, de ha már elkezdtem, folytattam. Később vettem észre, hogy a négy szamár hátrafordul, és figyelmesen nézi, mit csinálok. Oda mentem az egyikhez, és megszagoltattam vele a sarut. A nedves orjukak mentén lerakódott a vörös kőpor, mintha véres húsba szagolt volna. Megpróbáltam letörölni, de elkapta a fejét. Erre a szeméhez hajoltam, de úgy, hogy szemgolyója érintse a szempillámat. S akkor már nem húzta el a fejét, csak az egész testén összerándult a bőr. Egy pillanatig azt hittem, hogy megszólal. Tétován hátrálni kezdtem. Lehet, hogy ez volt az első lépés. Mikor mondhatja az ember, hogy a juhom, szamaram, kecském megváltozott? Mikor mondhatja a juhod, szamarad, kecskéd, hogy megváltoztál? Csak a táj nem változik. Órákon keresztül ugyanaz a kő és homok, egyhangú patadobbanás, ugyanaz a csend, kilúgozott ég. Legszívesebben ordítanál vagy énekelnél, uram, fordulj szembe, és megint elmúlik egy nap anélkül, hogy elkezdődött volna. Muszáj a részletekre odafigyelni. Napjában többször is elmondom magamnak, nézz nagyon közelről, nézz nagyon közelről. Vajon ettől lesz olyan a gyűlölet, mint a hiába kifent kés? Csak a részletek képesek rá, hogy kétségbe vonják az előítéletet. Sokszor magam se tudom már, mit, miért gondolok. Néha azon veszem észre magamat, hogy hirtelen forróság önt el, minden megtisztul, de ki is üresedik körülöttem. És ez az üresség mégis a lehető legjobb, amit valaha éreztem. Mintha valami kisebbnél is kisebbet sikerült volna megérintenem. Egy hangyát megsimogatni. Kóré sokat mesél Selomitról, a kislányáról. Azt mondja, az a kedvenc szórakozása, hogy hajszárra csomót köt, aztán újra kibogozza a csomót. Láncok? Ott ülök Isztefánosz ruhái mellett. Sötétedik már, se madár, se csillag. Az átmenet szélcsendje. Még leginkább a kőfejtő fala világít, mintha kútból verődne föl a fény. Nem tudom rászánni magamat, hogy fölkeljek. Ha kivárnám a hajnalt, rajta kaphatnám az első dökkesejűt, de ilyenkor még kint gubbasztanak a pusztákon. Mintha őket utánoznám, én is mozdulatlanul ülök. Aztán váratlanul becsúszik egy mozdulat. Valami csiklandást érzek a kézfejemen. Oda nyúlok, egy hangya. Minden indulat nélkül morzsolom szét, majdnem gondolattalanul. S csak most, napok múlva kezdtem újra emlékezni rá. Olyan kicsi, hogy még piszkot sem hagy az ujjadon, ha megölöd. Disán közben abba hagyja a csámcsogást, és szörcsögve inni kezd. Mint egy csupasz csecsemőt, úgy csúsztatja vissza ölébe a tömlőt.
5: Azt akarod, hogy a mi szánk is kisebesedjen?
6: Nem érgelődj.
5: Most már úgyis csak mannát teszünk és bárányok hasát simogatjuk.
4: Erre Kedmah is közelebb jön a tűzhöz.
6: Nem is mondtad még, hogyan csinálták. Előbb lelökték a kőfejtőbe?
4: Egyszerre mind a hárman rám néznek. Egyikük se volt ott a kövezésnél. Séjáik úgy rendezték, hogy ne verődjön össze túl nagy tömeg. Nem, magától ment le. Mi bajod? Valami nem tetszik?
6: A láncokat otthon felejtettük, uram.
5: Dehogy is felejtettük. Ott van a zsákban 16 rőf, az csak elég. Templomi raktárból hoztam.
4: De ki mondta, hogy hozd?
6: Hát nem te akartad? Hogy láncon vezetjük Jeruzsálembe az árulókat?
4: Én mondtam. Te emlékszel, Kóri? Kóri az állatpiacon alkudott a négy szamárra. Mi Kedmahal pörkölt búzát, szárított halat, gyümölcsöt vásároltunk a nagy toronynál. A ledőlt fal üregeit ellepték a galambok. Egyikünk se beszélt arról a napról. Később Disán is csatlakozott hozzánk, és kérte, hogy vadmézet is vegyünk, de arra már nem emlékszem, hogy onnét hová ment és miért. Nagyon erősen tűzött a nap. Amíg Kedmah az árusokat járta végig, valaki megszólított, és azt kérdezte, hogy jeruzsálemi vagyok-e, és nincs-e dolgom Rubenben. Másnap odaindul, és társat keres az útra. Éppen engem. Azt felelte, hogy nem, már vagy öt embert megszólított, de nincs szerencséje, pedig szívesen menne olyan valakivel, akinek van hozzátartozója Rubenben. Akkor kezdett ismerős lenni az arca. Az a vörhenyes hajú ügynök volt, Zelóta, aki egyszer már kerülgetett itt a téren. Mikor látta, hogy felismerem, ő maga húzta le fejéről a köpenye szárnyát, hogy a haja még biztosabban emlékeztessen. Mit akarsz?
6: Azt hallottam, hogy a feleséged apja megint Rubenben bujkál. Tudom, hogy neked nem kellemes. Egyszer már úgy is futni hagytad, de ha mégis velem jönnél...
4: Megfogtam a karját. Rosszabbak vagytok, mint a kullancs. Ezt neked mondom. Ne haragudj. Inkább arra lenne gondod, hogy az Úr menjen veled. Én kevés vagyok. De most tűnj el. És megmutattam neki az érc lapocskát, melyet séjától kaptam. Erre elkotródott. Egy darabig még a nyomában maradtam, hogy ne legyen kedve visszafordulni, és akkor csak ugyan gondoltam rá, hogy ez megérdemelni a láncot. Mikor visszamentem Kedmahhoz, már a zsák száját kötötte össze, megvásárolta, ami kell. Hát, Disán?
6: Én nem tudom, te beszéltél vele. Nem a templomi raktárnál vár meg bennünket?
4: És mutatta, hogy vadmézet is vett. Aztán elindultunk Disánért. Akkor mondtam, hogy hozd?
6: Nem, még a piacon. Ne töprenj rajta, uram. Fontos, hogy itt van az a lánc.
4: De mondom, hogy nem fontos.
6: Pedig 16 rőf.
4: Akkor 16 rőföt hagyunk itt. Nem visszük tovább. A sziklaszoroson most kezd áthúzódni egy kis hűvösség. Kő gurul le valahonnét. Az indító okok jelbeszéde. Egyébként vagy bekövetkezik, vagy nem. Itt nincs középút. Most mit csodálkoztok? Félreértettük egymást Disánnal. Már a pokrócokat teregetik szét némán. Kedmah föltérdel, rám néz, mondani akar valamit, de csak ügyetlenül fütyülni kezd. Később látom, hogy egy bogár mászik a tűz felé, egészen közel. Fölkapaszkodik egy gaj végére, és onnét bámul le a parázsba. A gaj izzani kezd, kicsit meghajlik, de nem törik el. Meglep, hogy mennyire nincs bennem gyűlölet. Vagy csak nem hasonlít a régire. Valamikor anyám énekelte otthon, azt hiszem így kezdődött. Elmúlék, és íme nem vala, keresém őtet, és meg nem találám. Éjszaka hallom, hogy Kóré nagyon hánykolódik. Ő fekszik mellettem. Átnyúlok hozzá, hogy megfogjam a vállát, de a sötétben az arcát érem, éppen a száját a tenyeremmel. Érzem, hogy belenyal. Talán a magáéval téveszti össze félálmában. Utána köhögni kezd. Átfordul a másik oldalára, aztán megint visszafordul. Akkor már nyitva a szeme. A nyála még nem száradt meg a tenyeremen, és ez váratlan bizalmasságra bátorít. Rámosolygok, de nem vagyok biztos benne, hogy látja is a sötétben, és még szélesebbre húzom a számot, hogy a fogaim világítsanak.
7: Mit csinálsz?
4: A csillagok.
7: Azt hiszem, valamitől én is.
4: A szél?
5: az már régen elállt.
4: Fog csak a tenyeremet.
5: Hogy? Te izzadsz?
4: Nem.
5: Selomit biztos azt mondaná most, hogy sír a kezed.
4: Selomit kislány.
5: Neked fiad van?
4: Meghalt. De hogy milyen lett volna...
5: Biztos olyan, mint te. Erős véred van.
4: Csak szaporítani kell-e. Nem kívánom másnak. Sokszor gyenge szeretnék lenni.
5: Azt nem kell sürgetni. Megjön.
4: Mit tudnak a gyerekek, Kóri, amit mi nem tudunk?
5: Arról ők se beszélnek. Nem is értenénk meg.
4: Most talán igen.
5: Tudod, hogy Séja bennünket is magához hivatott? Nem nagyon akarta, hogy veled jöjjünk.
4: Miért jöttetek?
5: Engem se Lómét beszélt rá, hogy hozzak aranyhalat neki.
4: Éppen Damaszkuszból.
5: Te tényleg oda akarsz menni?
4: Hát hová?
5: Azt hittem, csak nekünk mondod.
4: Ne félj, nem csapjuk be Selomitot. Ez most nem olyan, mint a holt tenger mellett.
5: Disán morgott reggel, hogy úgy lopakodunk, mintha bennünket üldöznének.
4: Hát nem mindegy. Most másképp teszünk igazságot.
5: Séja azt mondja, Baklárma, hogy csak te hallod. Nem is tudod, kiket keresünk.
4: Azok se tudnak még rólunk.
5: Kicsit túl nagy út ilyen bizonytalanra.
4: Nem bizonytalan. Csak az esélyek egyformák. Egyszer láttam egy kockajátékot. Van úgy, hogy nem lehet tovább lépni. Most mi vagyunk így. Persze azért nincs döntetlen. Érted?
5: Nem.
4: A segítsége nélkül akarok lépni.
5: A törvény segítsége nélkül?
4: Nem vagy elég okos. Összekevered a dolgokat.
5: Késő van.
4: Talán még nem. Reggel azt gondoltam, nincs jogom beavatkozni. Ha biztos vagyok az utam sikerében, azt is biztosra kell vennem, hogy nem juthatok ellentmondásba önmagammal. Az ellentmondástól való félelem a gyávaság szemérme. Szemérmetlenül hinni. Szótlanul szedelőzködtünk. Fogalmam sincs, hogy hányadik hajnal ez. Kedmach a szamarak trágyáját egy védett beugróban teregeti szét, hogy jól érje a nap, de azért a szél se sodorhassa el. Nem tudom, kinek szól ez a szokatlan figyelem. Az utánunk jövőknek, vagy saját magunknak, hogy legyen mit tűzre dobni, ha mégis visszafordulnánk. Bujkál bennük a hitetlenkedés. Érzem. És mégis megható a megadás, ahogy titkolni próbálják. Mintha azt remélnék, hogy végül mégis elárulom, mire számíthatnak. Csak arra számíthatunk, Kedma, amit az Úr kezdettől fogva tud rólunk. Ő nem rögtönözhet, egyedül ő nem, még csodát sem, mert akkor nem lehetne mindenható. De ez valahogy mégsem elégít ki. A vibráló levegőben Rabbi Abjatár arca kísér, a szája körül gúnyos mosoly. Órákon keresztül csak az ő arca, ahogy rágcsál, de nem köp ki semmit. Csak kérdez.
9: Azt állított tehát, hogy amit ő tud rólunk, kezdettől fogva belénk van írva, mint fába az évgyűrű.
4: Ez csak hasonlat.
9: A szabadságunk tehát csak annyi, hogy nem tudjuk pontosan, mi fog következni. Reménykedünk.
4: Hiszünk.
9: Az Úr meg bennünk hisz és reménykedik?
4: Az Úr nem korlátozhatja magát azzal, hogy hisz és reménykedik.
9: És te reménykedsz, vagy tudod, hogy a törvénynek igaza van?
4: Ha csak reménykednék, akkor a törvényt kisebbíteném.
9: És ha biztosan tudni vélsz valamit?
4: Én csak őt tudhatom biztosan.
9: És ő benne a törvényt?
4: És ő benne a törvényt.
9: Helyes. És a törvényben benne van, hogy mi lehet? Mi következhetik?
4: A törvényben benne van, ami helyesen tudható.
9: A törvény ennek ellenére korlátozás?
4: Nem ennek ellenére.
9: Azt jelenti ez, hogy eleve lemondunk a szabadságról?
4: Nem tudom, mi a szabadság, ha nem tudom, mi a törvény. Ha tudom, akkor a szabadság rabja vagyok.
9: És aki nem rabja a törvénynek, minek a rabja?
4: Az a bűn. És az se nem szabad, se nem rab. Bűn. Azért van, hogy ne legyen.
9: És mégis van?
4: Azért gyűlöljük és pusztítjuk, hogy ha szüntelenül van is, szüntelenül ne legyen.
9: Azt jelenti ez, hogy a gyűlölet és a pusztítás a legnagyobb szabadság, mert így oltalmazhatjuk legmaradéktalanabbul a törvényt?
4: Maga a törvény a szabadság, és nem az, hogy mi így vagy úgy oltalmazzuk.
9: És aki oltalmaz, az szeret?
4: Nem tudom, mi a szeretet, ha nem tudom, mi a gyűlölet.
9: És ha választanod lehetne, mégis mit választanál?
4: Mondom, hogy nem lehet választani. A törvény egyiket se tiltja.
9: Vagyis akkor lehetetlen csak szeretni?
4: Azt csak az Úr tehetné meg, ha ugyanakkor nem hagyná jóvá a gyűlöletet is.
9: Az áruló rabbi tehát kétszeresen bűnös, mert az Úrnál is különbnek híresztelte magát, mikor azzal kevékedett, hogy ő maga a szeretet? Így volt?
4: Így.
9: Benáját szereted?
4: Szeretem.
9: Benája tud gyűlölni?
4: Még nem. Nem úgy.
9: Benája bűnös?
4: Benája gyermek.
9: Ez nem válasz. Te is úgy kezdesz viselkedni, mint egy gyermek. Próbáljuk előről kezdeni.
4: De egyre kevésbé tudom. Délfelé gyenge szél indul. Forró, mint a gazdátlan bűntudat. Kis piros pántlikákat sodor a levegőben, a szememet dörzsölöm, de nem múlik el. Kicsit közelebb ügetünk hozzájuk. Egyszer egy mondat üti meg a fülemet. Nem tudom, miről beszélgetnek, csak hallom, ahogy Kedmach türelmetlenül megismétli.
10: Én jobban ismerem. Én üldöztem.
4: Olyan biztos vagy benne, hogy azért? Zavartan kapják hátra a fejüket.
10: Szóltál, uram?
4: Semmi. Csak a sarum csattog, Kedmach. Este szokatlanul csöndesek vagyunk a tűz mellett. Úgy segítünk egymásnak, mint a jó testvérek. Negyedik napja? Kóré kijavít, hogy ez már a hatodik, s még mindig a sziklás útszakasz. Kövek és egyhangú patadobbanás, rajzó bogarak rohama. Aztán már egy bogár csak, mint valami elszabadult rögeszme. Önkéntes szorgalommal csapódik az arcomhoz, mintha rést keresne, ahová oda petézhet. Kiszámíthatatlanul józan és eszelős. A napfény csődje. Mit várhatunk még? A fény is csak takarás. Nincs rés, nincs utolsó ablak. Emeljétek fel a fejeteket, emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók. Kőhordalékos holt mederben vezet az ösvény. Kicsit távolabb, nagy halom csont fehérlik. Kisebb állatoké, teve és öszvérkoponyák, lábcsontok, fésűs bordák. Disán odakormányozza a szamarát, leszáll, turkálni kezd a csontok között, leül közéjük, és hanyat elterül. A szamár cibálni kezdi a köpenyét, és húzza magával. Erre mi is lelassítunk. Nézzük. Kedmach idegesítő alapossággal vakarózni kezd. Kis idő múlva Kóré is oda megy a csontokhoz, és egy fél lábszárral ráver Disán ülepére. Éles víjogással madár húz el fölöttünk. Disán szamara szétterpeszti a lábát, fejét földig lógatja. Mindezt egy pillanatig egészen kicsinek látom, mintha egy bőriszák lukjába beleférne, aztán minden részlet egyszerre nőni kezd. A szamarak patája akkora már, mint egy szikla. Kedmach kezét érzem a vállamon, s a nap megint nagyon erősen süt. Most történhetne valami, amire egyikünk se számít. Kóré és Disán ügyetlenül állnak a holt meder szélén. Hátuk mögött nyomasztóan tágas és színtelen az égbolt. Bennünket néznek. Muszáj megmozdulni, annyira üres a tér közöttünk. Oda megyek én is a csontokhoz, keresgélni kezdek. Még nyúlcsont is akad az önkéntes temetőben. Mutatom nekik.
10: Ez tényleg az?
5: A lapockája.
4: Lassan visszaejtem a földre. Lehet egy csont tisztátalan. Tűz és kőeső. Hó és nedvesség. Kik az ő akaratának engedtek, vadak és minden barmok, csúszómászó állatok és repeső madarak. Ki énekelt ezt? Lehet, hogy éppen Abela? Elképzelem a bűnös jójadát és a menekülő nyulat. A csontjaikat így összekeveredve. Azt hiszem, mégis el kellett volna búcsúznom tőle. Még Disán élveteg arcától viszolygok a legjobban. Oda hívom magamhoz, és megcsókolom jójada helyett. Látom, hogy összenéznek. Egyszer Mersinából jöttünk haza apámmal, íjjár hónapja volt, tavasz. Az egyik szövőlegényünk is velünk volt. Néhány olajfa állt az út mellett, messzebb egy kis erdő. Az egyik olajfa alatt pihentünk meg. Apám ledobta a köpenyét, előszedte az úti élelmet, de alig kezdtünk hozzá, mind a ketten fölfigyeltek. Valami állat futott át az úton, s megzörrentette a köveket. Maradj csak itt, mondta apám, mint aki meglepetésre készül, és együtt elsiettek. Szerettem ezt a szövőlegényünket. Nem lehetett több 20 évesnél, a szakállában mégis volt egy fehér csík. Mikor az ölébe ültetett, mindig azt mondta, nézd csak meg jobban, a fekete erdőben is leesik a hó. És én csak ugyan láttam a fekete erdőt, ahogy rizsút hull rá a hó egy keskeny sávban, beborítja a fákat, és nem mozdul róluk. Mintha valami ott vérezne el, fehéren. Apám kedvetlenül jött vissza az olajfához, valószínűleg másra számított. A szövőlegényünk egy ágas fára felszúrt kis szörmés állatot tartott a kezében. Csúf hegyes feje volt, a szeme, mint a szurok csepp, a fogai sárgák. A szőre azonban, mint a legfinomabb bársony. Látod, mondta apám, ezt még a róka sem enné meg, pedig az nem válogat. Meg akartam simogatni a szőrét, de eltolta a kezemet. Hát nem elég, hogy láttad? Most már ezt is tudod. És intett a legénynek. Az tétovázott egy darabig, aztán visszafordult az erdő felé, hogy ott kaparja be a haszontalan zsákmányt. Amikor visszajött, még kezében volt az ágasfa. Hetekig nem tudtam szabadulni ennek a délutánnak az emlékétől. És sehogy se tudtam rájönni, hogy mit kell megértenem. Az igaz, hogy az okulásomra megölték. De különben senkinek se kellett, még táplálékul sem. Ezt a kitaszítottságot még szomorúbbnak éreztem, mint a bárány szelíd védekezését, mikor a vérét kicsorgattuk. Később Kedmahot láttam szembejönni az úton egyedül. Egy pillanatig annyira frissen és emlékek nélkül látom, hogy nem ismerem fel azonnal. De azért gépiesen megkérdezem. Mi van a többiekkel? Lemaradtak?
10: Te maradtál le, uram. Nem tudtuk, hová tűntél.
4: Azt hittem, visszafordultatok.
10: Mondom, hogy mi nem tudtuk.
4: Egy darabig egymás mellett kocogunk a szamáron, aztán mind a ketten leszállunk. Itt szorongatsz a kezedben. Jó jel, dörmögi, és előre int, amerre a holt meder kiszélesedik. Az ösvény is valami mélyedésbe kanyarodik le. Mutasd, előbb szorosan áll elém.
10: Te még mindig nem bocsátottál meg.
4: Hogyhogy nem?
10: Még mindig nem hiszel nekem.
4: Neked? Már magamnak se. Elveszítettem a mértéket, de így jó. Nem érzed?
10: Te okos vagy, uram.
4: Egyszerre nevetnem kell. Csak voltam. Voltam, Kedma. Látom rajta, hogy megriad. Lassan legugol, elfordítja a fejét, aztán szájába veszi a két ujját, és felnéz rám. Akkor már az ő szeme is nevet, és egy hatalmasat füttyent.
10: Most tudják, hogy megtaláltalak. Gyere, ott várnak a horhosban.
4: És csak most nyújtja a kezét. Üres.
10: Ugye nem erre számítottál?
4: Nem.
10: Mondtam én, hogy nincs titkom előtted.
4: Te öltél már, Kedma?
10: Hogy érted?
4: Úgy, közvetlenül, amikor te magad. Hirtelen megáll. A szamár rántja tovább. Elfelejt válaszolni. A korhosban semmi árnyék. A két szamár egymással szemben áll, összeérintik az orrukat. Kóré és Disán az állatok lába között fekszik a keskeny árnyékcsíkban, hason. Körülöttük vöröses fűszigetek. Érkezésünkre apró madár rebben föl az egyik málházsák tetejéről. Két pálcavékony láb nyúlik ki belőle, aztán megint visszaszáll, és ferdére csavart nyakkal tovább ütögeti a zsákot. Úgy nézzük, mintha elkésett döntésre várnánk. Boldog, kétségbeejtő egyszerűség. Tohú jut eszembe, a konok vendégváró. Most biztos dörzsölné a kezét, ha bevallanám neki. Te tényleg tudtál valamit, öreg, rólam is, meg mindhármunkról. De biztos megbocsátasz. Kinél hagyhattam volna tisztább kezekben a bűnt, ha nem Tamárnál? De most már csak visszanézni tudok. Jó órába beletelik, mire rá tudnak venni, hogy hagyjuk ott a horhost. Disán kóvályok, szédül, Kóré kezd ingerült lenni. Egyedül Kedmach vesz védelmébe.
10: Nem a mi dolgunk, hogy értsük.
4: Én meg hagyom, hogy az úttest közepére vigyen a lábam. Hosszú, egyenes utca, igazi vicus rectus, csupa nyitott kapuval, aztán valami napsütött puszta az éggel, ahová az utca vezet. Kóré másnap megint kijavít, hogy ez már a hetedik nap. Hogyan? Közben éjszaka is volt. Nem vettem észre. S hallom, ahogy a hátam mögött suttognak.
5: Vigyázz!
10: Vezessétek a szamarát. Disán, menj a jobb oldalán.
5: Te hebroni ég! Ez tényleg megvakult. Csak nem meri mutatni.
4: Az anyajuh. Az anyajuh, Kedmach. Disán, látjátok? Kóri, Sof hol van?
10: Sof nincs itt, uram. Hát nem emlékszel. Nem is jött el velünk.

0: Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A Rádiószínház műsorával legközelebb holnap 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a Rádiószínház kukac mtva.hu elektronikus posta címen.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 22 óra, jó estét kívánok! Ciprusz Éva vagyok. Főbb híreink először röviden. Ma éjfélkor

0: Jár le a határidő, amelyet a kormányfő adott a közjogi és állami vezetőknek arra, hogy távozzanak. Szigorúbb szabályozást és súlyosabb szankciókat ígér az akkumulátorgyárak kapcsán a közlekedési és beruházási tárca. Gyermeknap alkalmából országszerte különböző programokkal várták a családokat. A Kármelita Kolostorban 5000 gyermeket láttak vendégül. Holnap felhős időre számíthatunk, néhány órás napsütéssel, 28 fokos csúccsal. Következnek a részletek. Évfélkor jár le a határidő, amelyet a kormányfő adott a közjogi és állami vezetőknek arra, hogy távozzanak. Magyar Péter többször is megismételte, hogy május 31-éig félre kell állniuk az előző rendszer politikai kiszolgálóinak, különben a Tisza kormány jogi eszközökkel lép fel ellenük. A felszólítás elsősorban a köztársasági elnököt érinti. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, holnap reggel 8 órakor az igazságügyi miniszter társaságában meglátogatja Sulyog Tamás köztársasági elnököt. Sulyog Tamás továbbra is betölti köztársasági elnöki tisztségét, az államfő ezt egy videóban jelentette be. Sulyog Tamás arról beszélt, hogy a lemondás lehetőségét felelősen megfontolva arra a meggyőződésre jutott, hogy az nem adna megoldást az intézményi konfliktus alkotmányos elvárásoknak megfelelő rendezésére. Elmondta azt is, hogy továbbra is együtt akar működni a kormánnyal, és segíti az uniós források lehívásához szükséges jogalkotást is.
1: Az államfői megbízatás méltósága helytállást követel meg tőlem. A jogszeretet álhatatosságot, a haza hűséget, a nemzet tiszteletet. Az alaptörvényre tett esküm egyformán köt az egész magyar politikai nemzethez, többséghez és a kisebbséghez egyaránt. Fentiek alapján, eskümhöz híven, a hatalmi ágakkal együttműködésben továbbra is betöltöm köztársasági elnöki tisztségemet, és gyakorlom az alaptörvényben és a jogszabályokban meghatározott hatásköreimet.
0: Magyar Péter a köztársasági elnök bejelentésére reagálva azt kérdezte, idézem, eddig tartott, míg az orbáni maffia összeütött egy hatásvadász hazug videót. A kormányfő a közösségi oldalán is reagált egy bejegyzésben, azt írta, Sulyog Tamás soha nem állt ki sem az elesettekért, sem a megtámadottak mellett, sem a jogállam védelmében. Gyermeknapon is csak a havi 6,3 milliós fizetését védi, bocsánatkérés helyett. A Fidesz kiáll a Magyar Péter által alkotmány ellenesen támadott államfő mellett. A párt azt írta, Magyar Péter tovább masírozik a diktatúra és a törvénytelen ultimátumok útján. Kiemelték, a magyar alkotmányos rendben nem a Magyar Péteri önkény szabja meg a közjogi tisztségviselők hivatali idejét. Ennél fogva semmiféle határidő nincs, és így nem is járhat le. Azonnali távozásra szólította fel a kormányfő az MTVA vezérigazgatóját Pap Dánielt és a Duna Média Szolgáltató ZRT vezérigazgatóját Altorjai Anitát. Magyar Péter ezt azután közölte, hogy az RTL híradóban és az RTL.hu oldalon megjelent összegzés szerint belső utasítások alapján készültek a Tiszapártot lejárató anyagok a közmédiában. Az RTL által ismertetett belső e-mailek szerint az MTVA-nál jobboldali elemzők keresésére és az úgynevezett tiszás energiaterv napi rendben tartására utasított Németh Zsolt hírigazgató. Magyar Péter közölte, ha az érintettek nem mondanak le, a kormány jogszabálymódosításokat kezdeményez. Az MTVA egyelőre nem reagált. Az uniós forrásokból 1,4 milliárd eurót fordíthat Magyarország a villamos energiahálózat fejlesztésére, ami nagyobb energiabiztonságot, több beruházást és új munkahelyeket jelent. Ezt Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter írta, miután Kármán András pénzügyminiszter bejelentette, ősszel már megkezdődhet az uniós támogatások kifizetése hazánknak. Nagy munka áll a kormány előtt, mivel rövid idő alatt sok uniós elvárást kell teljesíteni, például a menekültügyi kérdésben és az EU uniós források átlátható felhasználása területén, mondta Sebestyén Géza, a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője.
2: Ezt a napokban fogjuk majd látni, hogy ez a konkrét munka ez hogyan halad majd, és mennyire kerülünk ténylegesen közelebb az uniós pénzekhez. És ezt mindenképp hozzátenném, hogy az uniós pénzek befogyasztása az nem egyetlen egy lépésben történt, tehát voltak kisebb, nagyobb összegeknek is blokkolásai, tehát most van egy blokk, amit feladottak, de számos kisebb blokk az még ugyanúgy megvan, ezeket mind-mind konkrétan külön-külön fel kell majd szabadítani.
0: A szakértő hozzátette, Magyarország jelenleg a nagy nemzetközi hitelminősítőknél a befektetésre ajánlott kategóriában van. A hitelminősítők óvatosak, mert még nem látni, hogy az új kormány mely területeken tud előrelépéseket tenni. Szigorúbb szabályozást és súlyos szankciókat ígér az akkumulátorgyárak kapcsán a közlekedési és beruházási tárca. Tárkányi Zsolt államtitkár egy interjúban arról beszélt, hogy az új kormány nem támogatja a debreceni Kettle akkumulátorgyár bővítését. A politikus azt is elmondta, hogy szeptemberben állhat fel az a hatóság, amely szigorúan ellenőrzi a már meglévő létesítményeket.
3: Milliárdos büntetésekkel szembesülhetnek, és lesz egy olyan szankcionálási tétel a többszörös visszaesőknek, hogy először csak átmenetileg, tehát hetekre vagy egy-két hónapra felfüggeszteni a működésüket, a legesleg végső szankció pedig, hogy bezárják őket, minden engedélyt megvonnak, és kezdhetik újra a teljes engedélyeztetést már az új szabályok szerint, amik még szigorúbbak lesznek.
0: A cégeknek holnapig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót ugyanakkor még ma éjfélig letétbe kell helyezni, és elérhetővé kell tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben. A NAV mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Részletek Bréska Dánieltől.
4: A cégeknek az első fontos határidő az május 31-e, ez a határidő, ez kőbe vésett.
5: Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs vezetője, Lincmajer Szilvia elmondta, idén is levélben figyelmeztették azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak, ez csak nem 50 ezer céget érint.
4: Súlyos következményei lehetnek a késedelemnek. Aki a beszámolóját felejti el benyújtani, az akár 200 ezer forintos mulasztási bírsággal is számolhat. Ilyenkor a NAV a mulasztási bírság kiszabása mellett felhívja a céget arra, hogy pótolja a mulasztást és nyújtsa be a beszámolóját. Aki ezt a határidőt is elkési, az viszont azzal számolhat, hogy a NAV törölni fogja a cégnek az adószámát.
5: A másik fontos határidő pedig június 1-e, a cégeknek hétfő éjfélig kell bevallani és befizetni a TAO-t és a KIVÁ-t. A NAV mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja az erről szóló dokumentumot. Az a cég, amelyik határidőre ezt nem nyújtja be, akár 1 millió forint bírságot is kaphat, hangsúlyozta Lincmajer Szilvia.
4: A társasági adóbevallásnál és a KIVÁ-nál ott is van figyelemfelhívás, tehát a NAV azért nem szankcionál rögtön. A korábbi évek tapasztalata az az, hogy a cégek legalább 60%-a az utolsó napokban küldi el a bevallását.
5: Idén a fejlesztési adókedvezményt igénybe vevő TAO adózóknak egy fontos változásra is érdemes figyelniük, módosultak ugyanis az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályai. Már nem csak azokra az évekre kell adatot szolgáltatni, amikor a vállalkozás igénybe vette a kedvezményt, hanem a kérelem benyújtásától az utolsó igénybevételig minden egyes adóévre.
0: Drágulnak a szolgáltatások júliustól, díjat emelnek a bankok és mobil szolgáltatók is. A számlavezetési díjak például 4-8%-kal emelkedhetnek, de többet kell fizetni a mobiltelefonálásért és az internetezésért is. A szolgáltatások drágulásával évente csak nem 50 ezer forinttal nőhet a háztartások költsége a biztosdöntés.hu számításai szerint. Tóth Levente, a portál vezető elemzője hangsúlyozta, most azok a szolgáltatók emelnek, amelyek a kormány nyomására tavaly évelején önkéntes díjstoppot vállaltak a növekvő infláció miatt.
6: Jellemzően az előző évi átlagos inflációt építik be az árakba, ezért van ez a 4,4%-os, ez sem általános. Tehát van olyan bank is például, amely ennél kisebb emelést hajtott végre, sőt olyan bank is van, amik egyáltalában nem hajtott végre emelést, ugyanakkor olyan pénzintézet is, ami lényegében a két éves inflációt veri most le az ügyfeleken. Tehát a nullától a 8%-ig terjed ez az emelés a bankoknál, és hasonlót lehet tapasztalni a távközlési cégeknél is.
0: Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az ingatlan.com legfrissebb elemzése szerint 5 év alatt megduplázódott a használt lakások ára Budapesten, így a fővárosban és Debrecenben 50 millió forint alatt már nem lehet használt otthont vásárolni, mivel a fix 3%-os hitel felfelé hajtja az árakat. A Bank Monitor vezető elemzője szerint az otthonstart beindította a lakásépítéseket. A hitelt mégis azok használják ki főleg, akik használt lakást vesznek. Argyelán József hozzátette, a konstrukció ugyan kedvező, sokan mégsem tudják igényelni.
7: Szükség van hozzá önerőre, és szükség van hozzá megfelelő nagyságú jövedelemre is. Tehát az a csoport tudja fölvenni, amely kellő fizetéssel rendelkezik ahhoz, hogy mondjuk 30 vagy akár 35 millió forint hitelnek a törlesztő részlét kigazdálkodja, illetve kellő önerővel rendelkezik ahhoz, hogy a vásárlásnak a saját részét le tudja tenni.
0: Az egyik pénzügyi portál számításai szerint, ha egy házaspár 30 millió forintot vesz fel 20 évre 3%-os kamattal, 164 ezer forint a havi törlesztőjük. Viszont piaci kamatok esetén 220 ezer forintot kell fizetniük havonta. Egyelőre nem drágulnak a taxis tarifák Budapesten, a fővárosi közgyűlés elutasította az áremelést, pedig a főpolgármester és több érdekképviselet is az emelés mellett érvelt. A taxisok évek óta ugyanazokkal a díjakkal dolgoznak, miközben az üzemanyag és a szervizelés is sokat drágult. Prodagalmazott Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke.
8: Nekünk abban van nagyon komoly és fontos szerepünk, hogy minél előbb meggyőzzük a rendeletalkotókat, a frakciókat arról, hogy szükséges a díjemelés, hiszen a vállalkozásoknak erre a bevételre igencsak szükségük van.
0: Karácsony Gergely főpolgármester szerint méltányos lenne a 27%-os emelés, de érvelése ellenére a javaslat elbukott. A testület ugyanakkor elfogadta a Fidesz indítványát, vagyis ha megszűnik a védett üzemanyagár, rendkívüli közgyűlést hívnak össze, és újra tárgyalják a taxis tarifákat. Jóváhagyta a közlekedési és beruházási miniszter az elsősorban a Mátra térségét érintő új MÁV-volán menetrendet, amely június 20-ától lép életbe. Vitézi Dávid azt is írta, teljesen új szemléletű hálózatot építenek ki, amely nem különálló kis szigetekként kezeli a településeket, hanem egységes hálózatként gondolkodik a térség közlekedéséről, és sokkal jobban összehangolt vasúti és autóbuszos kapcsolatokat ad a Budapest-Gyöngyös interrégió vonatok és a térség buszjáratai között. A Magyar Hősök emlékünnepe alkalmából rendeztek ünnepséget a Fiumei úti sírkertben. A honvédelmi miniszter az 52-es hősi parcellánál arról beszélt, hogy a hősiesség valódi jelentése a szolgálat, a helytállás és az áldozatvállalás. Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott, a Hősök napja összeköti azokat a magyarokat, akik különböző korokban ugyanazért a Magyarországért álltak helyt.
9: Ma is szükségünk van olyan emberekre, akik értik, a szabadság nem örökbe kapott ajándék. Minden nemzedéknek újra és újra meg kell őriznie. Ezért a Hősök napja nem csupán a múltról szól, hanem figyelmeztetés a jelen számára. Hogy egy nemzet addig marad erős, amíg vannak emberek, akik készek felelősséget vállalni érte. Amíg vannak emberek, akik nem csak beszélnek a hazáról, hanem tesznek is érte.
0: Elítéli a magyar kormány a szabadkai zászlóégetést, írta a közösségi oldalán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, aki a szabadkai középiskolai ballagáson történt incidensre reagált. Tar Zoltán szerint a magyar-szerb kapcsolatok, azon keresztül pedig a vajdasági magyarok helyzete kiemelten fontos a magyar kormánynak. A miniszter kiemelte, ezért kell felszólalni, amiatt, ami Szabadkán történt a vajdasági magyar diákokkal. Tar Zoltán szerint gyűlölet helyett minden helyzetben párbeszédre van szükség. Magyar rendszámú autóbusz és egy szlovák személyautó ütközött össze Dél-Csehországban. A buszon mintegy 30-an utaztak, közülük 9-en könnyebben megsérültek. Az autó egyik utasa súlyosan, egy másik közepesen sérült meg, őket kórházba vitték. A cserendőrség szerint a balesetet az okozhatta, hogy a vizes úton az útviszonyokat figyelmen kívül hagyó gépkocsi megcsúszott, áttért a szemközti sávba és összeütközött a busszal.
10: Krónika a Kossuth Rádióban.
0: Ünnepelnek a francia froci dukkerek, ugyanis hazaérkezett a BL győztes PSG. A labdarúgókat 100 000-es tömeg várta az Eiffel toronynál. A rendezvény biztosítására 6 000 rendőrt vezényeltek ki a hatóságok, ugyanis szombaton a BL döntőt követően vandalizmusba torkollott a békés ünneplés Párizsban. Kanalas Lili és Tomai Judit összeállítása.
10: Egy emberként kiáltottak fel a PSG szurkolói szombat este, miután a 11-es párbajt követően egymás után másodjára hódította el a Bajnokok Ligája győztesének járó trófeát a párizsi csapat. Habár a mérkőzést Budapesten játszották, a Paris Saint-Germain otthonában, a Parc des Princes stadionban is 10 000-ek követték kivetítőkön a mérkőzést. Az arénában vörös fáklyákkal ünnepelték a diadalt a rajongók, csak úgy, mint a Champs-Élysées sugárúton, ahol hatalmas tömeg gyűlt össze. Tudtuk, hogy jó meccs lesz, és az is volt. Eljutottunk a 11-esekig, és a végén megnyertük. Összegezte a meccset egy fiatal párizsi nő. A döntőre a Párizs jelképének számító Eiffel tornyot is a PSG színeivel világították ki. A legendás építményre a Párizs és a bajnok szavakat is kiírták. A szurkolók nem sokkal a mérkőzés után használni kezdték a pirotechnikai eszközöket. A tűzijátékokat és petárdákat pedig idővel a rendőrök ellen fordították, akik erre könnygázlövedékekkel válaszoltak. A rohamrendőrök oszlatni kezdték a tömeget. Könnygázt kaptunk az arcunkba. Nem érdekelt őket, hogy kik vagyunk, vagy mit csinálunk. Mindenkit megszórtak vele. Éltatlankodott egy férfi. A francia belügyminiszter azt közölte, hogy vasárnap reggelig országszerte 780 embert állítottak elő. 30%-kal többet, mint a PSG tavalyi BL győzelme után. A tárcavezető kiemelte, az összecsapásokban több mint 200-an sérültek meg, közülük csaknem 60 rendőr. Laurent Nunez szerint viszont a hatóságok jól reagáltak a zavargásokra. Az ünneplés vasárnap folytatódott. Ugyan a BL győztes csapatot szállító repülőgép csak másfél órás késéssel landolt Párizsban, a hazatérő labdarúgókat 100 000-es tömeg várt az Eiffel toronynál. A rendezvény biztosítására 6 000 rendőrt vezényeltek ki a francia hatóságok.
0: Több ezer rendőr, illetve mentő dolgozott Budapesten az UEFA Bajnokok Ligája döntő biztosításán. A rendőrségnek mindössze 13 esetben kellett intézkednie, miközben a mentők összesen 91 embert láttak el a rendezvény különböző helyszínein. Kocán Dávid összefoglalója.
11: A péntek esti belvárosi szurkolói összetűzés után szombaton már nyugodtabb körülmények között rendezték meg a Bajnokok Ligája döntőt a fővárosban. A budapesti rendőrfőkapitányság közlése szerint tömeges verekedés vagy más súlyos bűncselekmény nem történt a mérkőzés napján. Éjszaka a 4-es és a 6-os villamos vonalán zsebtolvajokat értek tetten a rendőrök. Az elkövetőket elfogták. Egy másik esetben ismeretlen tettes ellen indítottak eljárást, miután egy Calvin téri vendéglátóhelyen többen összeszólalkoztak és betörték egy ajtó üvegét. A központi szurkolói zóna közelében egy elsőre gépkarabélynak látszó eszközzel sétált egy fiatal a tömegben. A rendőrök igazoltatták, kiderült, hogy egy játékfegyverről van szó. Ezt a pánik elkerülésére elvették a fiataltól, és szabálysértési feljelentést tettek ellene. A rendőrség egy brit szurkolónak is segített, aki rollerbalesetet szenvedett és lég mellett kapott. A kórházból azonban önkényesen távozott, hogy megnézze a mérkőzést, közölte Fülöp Gergely, a BRFK kommunikációs osztályának vezetője.
12: A feleségének volt meg a telefonszáma, én pedig elég jól beszélek angolul, ezért felhívtam a nőt, és elmagyaráztam neki, hogy mi a helyzet. A nő érdekes módon azt mondta, hogy megadja inkább a férje telefonszámát, és beszéljünk vele mi. Én próbáltam hívni ezt a számot, nem csengett ki, ezért újra fölhívtam a feleséget, és hát nagyon határozottan elmondtam neki, hogy amennyiben a férje nem megy vissza a kórházba, akkor akár meg is halhat, bele is halhat a sérülésébe. És hát úgy tűnik, hogy sikerült meggyőzni, mert olyan másfél órán belül visszajeleztek számunkra a kórházból, hogy a sérült férfi bement a kórházba, és ott el tudták látni.
11: A hatóságok összesen 13 egyedi jogsértés miatt intézkedtek, 6 embert elfogtak, illetve előállítottak. A rendőrség szerint ez a több tízezer szurkoló részvételével megrendezett esemény nagyságát tekintve elenyészőnek számít. A döntő biztosítását az Országos Mentőszolgálat is kiemelten kezelte. A rendezvényeken több mint 60 mentőegység és mintegy 200 mentő ügyelt a szurkolók biztonságára, mondta Györfi Pál szóvivő.
13: Az Országos Mentőszolgálat a Bajnokok Ligája döntő kapcsán talán azt mondhatom, hogy a labdarúgás magyarországi történetének legkomplexebb egészségügyi biztosítását végezte.
11: A döntő napján 91 esetben nyújtottak segítséget, 25 embert kórházba vittek. A leggyakrabban a Puskás Arénánál volt szükség a mentők munkájára, ott 59 embert láttak el.
13: Jellemzően rosszul létek, sérülések miatt nyújtottunk elsősegélyt, de ami jó hír, egyetlen igazán életveszélyes, súlyos esettel sem találkoztunk. Kisebb sérülések, törésgyanú, múló rosszul létek, ez volt a jellemző feladatunk.
11: Az Országos Mentőszolgálat közlése szerint rendkívüli esemény nem történt a rendezvény idején.
0: Számos politikus és üzletember vett részt a szombati BL döntőn. Magyar Péter miniszterelnök a párjával érkezett a fináléra, de a Tisza kormány több tagja is a helyszínen követte a mérkőzést. A VIP részlegen foglalt helyet Kapitány István, Pósfai Gábor, Vitézi Dávid, Ruszin Szendi Romulus és Kármán András is. De feltűnt a lelátón Nagy Ervin és Radnai Márk is. A volt kormány tagjai közül is többen a Puskás Arénában szurkoltak. Orbán Viktor mellett ott volt a döntőn Pintér Sándor, Nagy István, Gulyás Gergely, Szijjártó Péter és Orbán Balázs is. Kis Júlia Lilla összeállítása.
14: Videóban mutatta be Magyar Péter, hogyan érkezett a szombati BL döntőre, és milyen hangulatban telt az este. A miniszterelnököt a videó szerint párja is elkísérte a Puskás Arénába. Magyar Péter néhány órával korábban büszkeségnek nevezte, hogy Magyarország rendezi az eseményt.
15: Sok százmillió ember Budapestre figyel, hiszen itt rendezik most először Budapesten a Bajnokok Ligája döntőjét. Ez a világ egyik legnézettebb sporteseménye. Nagyon büszkék lehetünk rá, hogy Magyarország fogja rendezni ezt az esemény, több tízezer külföldi szurkoló érkezett.
14: A stadionból pedig már fantasztikus hangulatról, izgalmas mérkőzésről és felejthetetlen képsorokról számolt be a kormányfő, aki szerint több mint 1 milliárd ember nézte a döntőt. Hozzátette, Budapest és Magyarország szépsége a világ minden részére eljutott. Magyar Péter mellett a VIP páholyban foglalt helyet Csányi Sándor, az MLS elnöke is, de a Telex azt is kiszúrta, hogy az Arsenal foci csapatának tulajdonosa is a közelben ült a fiával. A Tisza kormány több tagja is élőben nézte a meccset. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter egy közös fotót is megosztott Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszterrel, Nagy Ervin kulturális államtitkárral, Pusfai Gábor belügyminiszterrel és Tóth Tamás országgyűlési képviselővel. A Telex szerint a VIP részlegen ott volt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, Kármán András pénzügyminiszter, Szondi Vanda kormány szóvivő és Radnai Márk kormánybiztos is a barátnőjével. Részt vett a finálén a Fidesz elnöke is. Orbán Viktor közösségi oldalán a meccs és a stadion kapcsán azt írta, megérte nagyot álmodni.
16: Sosem szabad kis hitűnek lenni, 80 000-es kellett építeni.
14: Videójában pedig arról beszélt, biztos volt benne, hogy ha egy jó stadion épül, akkor előbb-utóbb ide jön a félvilág.
16: Nem ez az első nagy esemény, hiszen az Európai Bajnokságnak is voltak itt nagy mérkőzései. Az egyetlen gyengesége ennek a stadionnak, hogy kicsi. 15 000-rel nagyobb lenne, akkor sokkal több nagy rendezvényt tudnánk benne tartani.
14: A volt kormány tagjai közül is sokan ott voltak. Pintér Sándor, Nagy István, Gulyás Gergely, Szijjártó Péter és Orbán Balázs is a lelátón szurkolt. Az új kormánytagok közelében feltűnt Merkeli Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, és a helyszínen követte a meccset Kubatov Gábor, a Fidesz volt pártigazgatója is.
0: 10:30 lesz, 6 perc múlva itt a késő esti krónika. Az új típusú nikotinos termékek veszélyeire hívta fel a figyelmet a WHO a dohányzás elleni világnapon. A hagyományos dohánytermékek fogyasztása csökkenést mutat, viszont az új típusú nikotinos, illetve hevített dohánytermékekből több fogy, mondta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának szakértője. Kimmel Zsófia hangsúlyozta, a nikotinos tasakoknak rendkívül magas a káros anyag tartalma, így egyre gyakoribbak a nikotinmérgezéses esetek. Ráadásul a külföldi ízesített termékek összetételét a hatóságok nem ellenőrzik. Kimmel Zsófia kiemelte, sajnálatos, hogy egyre több fiatal dohányzik.
17: emelkedik, különösen az elektronikus cigaretta, és most már ugye nikotinos tasakoknak a használata is. A fiatalok tele 30-50% használt ilyen terméket. Amikor a pokobár, bázbár ilyen robbanásszerű terjedés volt, akkor bevizsgálták a kollégák a termékeket, és azt találták, hogy a folyadékukban jóval magasabb nikotin tartalom van, mint ami a dobozon fel van tüntetve, sőt a nikotinmentesen is találtak nikotint.
0: Gyermeknap alkalmából országszerte különböző programokkal várták a családokat. A gyermekvasút sűrített menetrenddel közlekedett. A hajógyári szigeten egészségügyi szűréseket is tartottak. A Kármelita kolostorban pedig 5000 gyermeket láttak vendégül. Csüri Fanni Noa összeállítása.
18: A következő megálló Veszini utca, Erzsébet körút.
19: Egyes fővárosi járatokon idén is gyerekek köszöntötték ma az utasokat. A Budapesti Közlekedési Központ gyermeknap alkalmából dalválogatást is készített Spotify csatornájára, amely mindenki számára elérhető. Gyakrabban indultak a vonatok a gyermekvasút vonalán.
20: Ez egy óriási megtiszteltetés, hogy gyereknapon is itt tudok szolgálni.
19: A Hűvösvölgyi végállomáson pedig kézműveskedni és játszani is lehetett. A fogadóparkban pedig egy Ikarus 280-as autóbuszt is meg lehetett nézni.
18: Beleültem a tűzoltókba.
19: A tűzoltó laktanyák is kinyitották kapuikat. Idén 150 hivatásos és csaknem 50 önkormányzati tűzoltóság, valamint több mint 200 önkéntes tűzoltóegyesület és több múzeum várta a családokat.
21: Az alkalom nyílik arra, hogy ilyenkor a hősök is megmutassák, hogy milyen fegyverzetük van, a legnagyobb gépektől a legkisebbekig. Mindent megmutatunk, minden eszközt, minden olyan felszerelést, amit egyébként bevetéseken használnak a tűzoltók.
19: Mondta a Zalavár megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvívője. Kósi Zsolt hozzátette, a nyitott szertárkapuk program arra is jó, hogy találkozzanak az emberek azokkal, akik az év minden napján készen állnak arra, hogy baj esetén megmentsék őket. Magyarország legnagyobb ingyenes gyermeknapi rendezvényét idén a hajógyári szigeten tartotta a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat. A különböző műsorok mellett ingyenes egészségügyi szűrésen is részt vehettek a látogatók. A gyerekek játékosan tanulhattak a helyes fogápolásról a fogászati buszban. Egy magyar tulajdonú játékkereskedelmi cég felmérése szerint a szülők 81%-a élményt is szeret adni gyermeknapon.
22: Mi nem jutottunk el ennyi helyre, mint a mai gyerekek. Nálunk csak mi volt? Lufi, buborékfújó, így ilyen nagyszabású rendezvények nem voltak a mi korainkban. Úgyhogy mai gyerekek szerencsések szerintem.
19: Mondta egy édesanya, aki az Egri várba látogatott családjával. Ma a Karmelita kolostorban is gyerekek vendégeskedtek.
23: Nagyon örülök, hogy gyereknap alkalmából sikerült megszerveznünk, hogy több mint 500 gyermek és a kísérőik, családtagjaik eljöhessenek ide a Karmelita palotába és a mellette lévő Szociális és Családügyi Minisztériumban. Vannak speciális igényű gyerekek közöttük, gyermekvédelemben nevelkedő gyerekekkel is találkoztam. Vannak különböző fogyatékossággal élő gyerekek, és vannak köztük kárpátaljai és erdélyi magyar gyerekek is.
19: Fogalmazott a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a gyerekeket a körbevezetés után ebéddel, művészeti és kreatív programokkal várták. Kiemelte, a rendezvényből hagyományt szeretnének teremteni, hogy még több gyerek eljuthasson ide.
24: Időjárás jelentés.
0: Éjszaka beborul az ég és holnap felhős időre számíthatunk néhány órás napsütéssel. Sok felé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar. Hajnalban 10-19, holnap 21-28 fok várható. Budapesten 21 órakor 20 fokot mértek. A tengerszintre átszámított légnyomás 1012 hektopaszkál. Alig változik. Kedves hallgatóink, a késő esti krónika véget ért. A hírszerkesztő Fehérvári Petra és a technikai munkatársak Sors Zoltán és Rácz Dorottya nevében is. Köszönöm figyelmüket, Ciprusz Évát hallották, a viszonthallásra.
24: Műsor ajánlott.
25: Délelőtt.
26: A dohányzásról ma már általánosan tudjuk, hogy káros, mégis sokan nyúlnak elektromos cigarettához, hevítéses termékekhez vagy nikotinpárnákhoz, abban a hitben, hogy ezek biztonságosabb alternatívák.
27: Mivel már függőség megvan, és amikor így nem kapjuk meg a mennyiséget belőle, jönnek ezek a tünetek.
26: De valóban kevésbé veszélyesek ezek az új eszközök, vagy csak más formában tesszük függővé magunkat? A dohányzásmentes világnap apropóján arról beszélgetünk, hogyan változik a dohányzás és nikotinfogyasztás kultúrája, és milyen új kihívás kihívásokkal szembesülnek az orvosok és családok. Balog Tamás vagyok, várom Önöket.
1: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban.
2: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából
3: az első világháború embereknek a legsötétebb oldalát hozta elő.
2: Rendhagyó történelem óra
3: 19. augusztusára az ország modernkori történelmének mélypontjához érkezett.
2: Múltunk árnyai.
3: Az új hatalom nem baráti készfogással érkezett. Megszállóként viselkedtek.
2: Közös hét a fontos helyszíneken.
4: Ez a tolvonás a korábbi területek kétharmadát vette el Magyarországtól.
3: Ennyi nehézség ellenére a 21. században is itt vagyunk.
2: Történelmi séták. Június 4-én 17 órakor a Dunán.
5: Ez a Sportvilág.
6: Ezüstérmes a Tatabánya a férfi kézilabda Európa kupában. Megvédte címét a Ferencváros férfi és női csapata is a vízilabda OB1-ben. Zsuzsák Balázs marad Debrecenben. Köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. A mikrofonnál Szilágyi Dóra.
5: Sportvilág.
6: Egy gólos hátrányban utazott Észak-Macedóniába az Ohrid elleni visszavágóra a Tatabánya a férfi kézilabda Európa kupa döntőjében. A mérkőzés összefoglalóját a rádiós kommentátortól Jó Andrástól hallják.
7: Sorozatban második alkalommal Észak-Macedón csapat nyert az Európa kupát. Bajnok az Ohrid. Ohrid Tatabánya 31-25, összesítésben 60-53. A hatodik percben szerzett először vezetést a Tatabánya, ekkor 3-2-re vezetett. Majd jöttek a problémák. Rengeteg eladott labda. Mosindi nem kezdte jól a mérkőzést. Hiába Andó Arián sorozatos bravúrja, a Tatabánya zsinórban 4 támadáson keresztül nem tudott gólt szerezni. Jött is a fordítás, a 12. percben 5-4. Úgy tűnt, az Ohrid nagyobb előnyt tud kialakítani, hiszen 7-4 volt már a 15. percben, de ismét Andót kell kiemelnem. A 21. percben egyenlített, majd a 23. percben fordítani is tudott a Tatabánya. Iván Kovics a 23. perc legvégén piros lapot kapott, ő az első mérkőzésen 7 gólt lőtt az Ohrid színeiben, ekkor még örültünk ennek. A hibák azonban nem szűntek, sőt, mindkét oldalon rengeteg volt. A félidőben az Ohrid vezetett 12-11-re. Aztán a második félidőben egy egészen más Észak-Macedón csapatot láthattunk a pályán. Nagyon-nagyon gyorsan, hatalmas előnyt alakítottak ki. A 35. percben már 17-12-re vezetett a hazai együttes. A 41. percben 21-16, továbbra is tartós volt az előny, viszont a 46. perc egy egészen nagy változás jött be. Tatabányai lendület és zárult az olló, 22-20 volt a részeredmény, de megállt a játék, hiszen Taleski a harmadik 2 perces kiáltását is összeszedte, így piros lapot kapott. Azt hiszem ez volt az utolsó szög a koporsóba, innen pedig már csak egy jobban nyílt az olló, 24-21, aztán 27-24, majd aztán a leges legvégén már a mérkőzés végeredményről tudok beszámolni, 31-25-re nyert az Ohrid, összesítésben tehát 60-53-ra múlta felül a Tatabányát, így története során először megnyerte az Európa kupát, és egyébként sorozatban második alkalommal Észak-Macedón csapat nyert.
6: Még mielőtt kézilabdával folytatnánk, jégkorong, hiszen tart még a svájci jégkorong elitvilágbajnokság döntője, ahol Svájc-Finnország 0-0 a harmadik harmad 18. percében. A bronzérmet egyébként Norvégia szerezte meg, miután hosszabbításban 3-2-re legyőzte Kanadát. A Melsungen nyerte meg a férfi kézilabda Európa Ligát, miután a döntőben 24-23-ra legyőzte az Imre Bencét is foglalkoztató Kielt. A győztes csapattal aranyérmes Bartusz László, Palasics Kristóf és Sipos Adrián. Olasz Gergő a helyszínen megkérdezte a főszereplőket. Először Sipos Adriánt, a Melsungen magyar válogatott játékosát hallják.
25: Sipos Adriánál itt felettünk, gratulálunk. Sipi, legyőztétek a Kielt a döntőben, ez már magában is a Kielt legyőzni nagy dolog, nem hogy egy Európa Liga döntőben, hogy érzed most már?
28: Nagyon szépen köszönöm a gratulációkat. Még szerintem nem fogadtam fel, hogy őszinte legyek. Nem tudom, mit mondhatnék. Nagyon-nagyon boldog vagyok. Ahogy te is említetted maga, az legyőzni Kielt, az egy óriási dolog, hiszen tudjuk a múltját, és tudjuk, hogy milyen csapatról van szó, milyen játékosok vannak ott. Az, hogy eljutottunk idáig a Final Fourig, és mind a két mérkőzést megnyertük, ez hihetetlen dolog. Nagyon-nagyon álmodtam erről a dologról. Nagyon-nagyon büszke vagyok, és nagyon örülök, hogy ez sikerült mind a csapatra, mind a családomra, aki minden egyes nap támogat. magat mindenbe, mind a, akik itt vannak mellettem, család, mind az otthoni családom, a barátaim, mindenkinek köszönöm a támogatásukat. Tényleg nagyon sokan vannak mögöttem, akik segítenek minden nap, ha kell. Úgy érzem, hogy azt a munkát, amit beletettem most már nagyon sok év alatt, az, hogy most ez sikerült, ez igazából ez mutatja meg, hogy, hogy érdemes álmodni, érdemes dolgozni, érdemes hinni a dolgokban, és egy nap megkapod azt, amiért igazából minden nap felkelsz.
5: A négyes döntő legértékesebb játékosának Simicset választották, a ti kapusotokat, de nem menjünk el azért szó nélkül úgy általánosságban az egész védelem mellett. Tegnap a tegnapi mérkőzésetek után, a Flensburg elleni összecsapás után azt nyilatkoztat, hogy az egyik, hanem a legjobb mindenféle nagy képviség nélkül a védekezésetek, és ma 23 gólon tartottátok a kilt. Hogy csináljátok ezt?
28: Igen, volt egy nagyon jó kapus ezen a hétvégén mögöttünk, aki már tavalyi szezonban is álmodott volna, hogy itt legyen, csak a sérülés miatt nem lehetett, úgyhogy most tényleg megtett mindent a tavalyi szezonnak és az idei szezonnak összességében, hogy ez most sikerüljön neki. Valóban van egy nagyon jó és erős hatos falunk. Nem biztos, hogy a legerősebb, ahogy tegnap is említettem, de tényleg oda teszünk mindent, és megmutatjuk, hogy tudunk nagyon jól védekezni, hiszen ahogy említettem, a Flensburgnak egy nagyon-nagyon erős támadó sora van, talán akinek egy kicsit gyengébb, egy nagyon picit, de az, hogy mind a két csapatot ennyi gólon tudtuk tartani, talán a Flensburgnál volt egy kicsit több gól, de összességében azt mondom, hogy nagyon jól tartottuk hátul, nagyon jól besegítünk, egyre jobban dolgozunk hátul, úgyhogy én nagyon büszke vagyok a csapatra és mindenkinek azt a munkát, amit beletesz.
5: Hogyan tovább? Egy picit beszéljünk a jövőről, hiszen még az is lehet, hogy a Bajnokok Ligájában tudtok majd indulni.
28: Igen, hallottam erről, nagyon sok felvetés van, hogy nem tudom, hogy ki kell megnyerni a BL-t ahhoz, hogy mi, stb. Nem tudom pontosan azt az új rendszert, hogy mi lesz. Nagyon-nagyon örülnék neki természetesen, hogyha ez sikerülne a Melsungennel jövőre a BL-ben indulni, hiszen most idén a bajnokság az nem a legjobb számunkra, vagy nem a legerősebb, de én nagyon bízom abban, hogy ez az eredmény, amit ma itt elértünk, ez a kupa, ez hozhat nekünk valamit, úgyhogy nagyon örülnék neki, hogyha egy BL-ben indulhatnánk jövőre, és én mindig nagy álmodozott, és a Final Four-ba vágyom a csapatot. De ez azért, ez már nagyobb dolog.
5: A hallgatók kedvéért elmondom, hogy itt, ahogy állsz velem szemben, még egy picit csillanik az arcod is a konfettitől. Álnaív kérdés, megünneplitek majd ezt a győzelmet az elkövetkezendő napokban?
28: Hát itt nem fogok nagyon mellé beszélni, az biztos, hogy nagyon megünnepeljük. Nagyon-nagyon megünnepeljük.
6: Az ezüstérmes Kiel magyar származású sportigazgatója Szilágyi Viktor is értékelt Olasz Gergőnek.
5: Gratulálunk, Viktor, mert azért ez egy óriási csata volt itt a döntőben. A tavalyihoz képest előrelépés, hiszen a négyes döntő akkor is megvolt, de nem sikerült a döntőbe jutni. Most ez sikerült, de a Melsungen túlját most a THW Kiel eszén. Hogyan értékelette a hétvégét úgy általánosságban?
8: Az igazság, első szóval gratulálunk Melsungennek. Ők nagyon jól játszottak mind a két nap, de szerintem mi is két nagyon jó teljesítményt tudtuk hozni. Jó fel volt. Készülve két nagyon szoros meccset játszottunk, tegnap a Montpellier ellen még a szerencsésebb csapat voltunk, ma szerintem kis dolgokon múlott ez a meccs, lehet egy-két jó helyzet, amit mi is kijátszottunk magunk, ahol a Simics megfogta nálunk a mi oldalunkon, lehet a pont akkor hiányzott az egy-két védés, úgyhogy nagyon ilyen kisebb dolgokon múlott, úgyhogy szerintem mind a két csapat megérdemelte volna, de gratulálunk a Melsungennek, mert ők tényleg most már nem tudom, a hanyadik döntőt is játszottuk ellenük, és most lehet ők fontak sorra.
5: Simics lett a Melsungen kapusa, egyébként a négyes döntő legértékesebb játékosa, és ilyenkor mit lehet kezdeni egy kapussal, amikor ennyire elkapja a fonalat?
8: Ez mindig kell a kézlabdába. Pont egy ilyen meccs, mint a mai volt, hogy nagyon hosszú támadások voltak, mind a két csapat nagyon jó védekezett, nagyon jól be volt álltva, már sokszor játszottunk egymás ellen, a két edző nagyon sokszor már készítette csapatát egymás ellen, úgyhogy nem lehetett meglepni valahogy az ellenfelet, úgyhogy ilyen pontokban mindig ezek hiányoznak. Egy hetes egyik oldalt Simics megfogta, nekünk sajnos nem sikerült, ugyanúgy Zitzert, amit kihagytunk ott a végjáték felé, volt egy olyan 18-18, nem úgy emlékszem, nekünk volt egy nagy Zitzerünk, amit nem lőünk be, úgy tudtunk volna 19-18-ra lépni, abból lett 18-20, és megint egy kicsit utána futottunk. Hogy ez egy ilyen nagyon kis dolgokon múlott, most nagyon csalódottak vagyunk, mert nagyon
9: nagy tétele ennek az Európa Ligának, azzal, hogy a Bundesliga is úgy áll, hogy úgy néz ki, hogy ezzel a Merzogen most a Bajnokok Ligája se lehet, ez sikerült nekik így. Aztán nekünk most 3 nap múlva, vagy 2 nap múlva már megyünk idegenbe, remélem valahogy összeszedjük magunknak, még 2 meccsünk van, aztán visszanézünk a szezonra, analizáljuk a dolgokat, és remélileg jövő évben sikeresebb évet fogunk játszani.
5: A Bajnokok Ligájára ki szerettem volna térni én is, de megtetted már előttem. Utolsó nemzetközi mérkőzését játszottam most Imre Bence a Kiel színeiben. Az ő személyében egy tehetséges fiatal magyar szélsőt veszít a Kiel. Ezt téged hogyan érint?
9: Szerintem tehetséges fiatal embernek jött hozzánk, és most fejlődött nagyon, úgyhogy most egy válogatott játékos, szerintem nem is nagyon lehet magyar válogatottot ő nélkül elképzelni most, úgyhogy ezt ő megérdemelte, hogy ilyen táció van. Sajnálom neki nagyon, nagyon nem csak neki, ugyanúgy Magnus Landin is sok év után, Nikola Bilék is cserének csapatot, nem csak nekik magunknak kívántuk volna ezt, hogy így egy szép vége lett volna a szezonnak, de ilyen a sport, ezt nem lehet kiválasztani ma. A Merzogen az ellenfelünk a döntőbe. Szerencsésebb csapat volt, ebből tanulni kell. Bence is sokat fog tanulni, nem csak a mai napból, hanem szerintem ebből a 2 évet, amit velünk elért, a legjobbakat kívánjuk neki, és tényleg már most így, majd neki is majd el fogom mondani, de megköszönjük, mert ő mindig nagyon egy profi stílusban, nagyon pozitív ember, és ő nagyon jót tett nekünk, meg a csapatunknak.
6: Közben pedig véget ért a rendes játékidő a Svájc-Finnország mérkőzésről a férfi jégkorong elit világbajnokság döntőjében. Szünet, és aztán folytatódik majd a ráadás, onnantól kezdve aki gólt üt, az világbajnok. Simán nyerte a bajnokság első 4 helyezettje a női kézilabda NB1 záró fordulójában. Az aranyérmes Győr a Nekát, az ezüstérmes Ferencváros a Szombathelyet, és a bronzérmes Debrecen a Kozár Michelin győzte le maga biztosan az idény utolsó bajnokián. A 4. Esztergom a Vasas otthonában nyert. A magyar bajnok Győr kapusa, Szemerei Zsófi következik, a riporter Cseszregi Balázs.
10: Nagyon kemény évet tudhatunk a hátunk mögött, viszont tényleg nagyon jó érzés, hogy a 3 kitűzött célban már 2-t elértünk, azért ez egy nagyon jó kis löketet fog adni nekünk a hátra levő időszakra. Most tényleg egy pár óra erejéig azért ez ünneplésen lesz a hangsúly, mert meg kell ünnepelni, mert tényleg nagyon sokat munkáztunk ezért, viszont utána kőkeményen beleállunk a munkába, mert tudjuk, hogy mi a célunk jövő héten.
11: Zaklatott évet is lehetett mondani, zaklatott évet volt a fejlővésekkel kezdve, de itt tavaszra egész egyszerűen olyan formában lendültél, hogy szakonta végén kiszorítottad a kezdőcsapatból.
10: Nagyon sokat köszönhetek tényleg a vezetőségnek, a staffnak, mert folyamatosan hittek bennem, és tényleg az a fajta bizalom, amit kaptam felőlük, illetve a lányok felől is, meg tényleg az a védekezés, amit hétről hétre elénk raktak a csajok, az nagyon megkönnyítette a dolgunkat. Tényleg óriásit munkáztak, mert azért jó sok játékos kiesett előlünk a védekezésből, viszont tényleg nagyon szépen beleállt mindenki a munkába, és tényleg le a kalappal az egész csapat előtt.
11: A végcél meg egy hét.
10: Igen, nagyon durva, hogy már csak 1 hét van vissza ebből az idényből, nagyon gyorsan elrepült, viszont tényleg nagyon várjuk ezt a jövő hetet.
12: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
6: A klub 28. magyar bajnoki címét szerezte meg a Ferencváros a férfi vízilabda OB1-ben, miután a döntő 3. mérkőzésén is győzött. A Fradi 24-17-re verte a Honvédot. Az FTC magyar válogatott kapusa Fogel Soma, aki már 7. magyar bajnoki aranyérmét ünnepelheti, a mérkőzés után Farkas Mártonnak nyilatkozott.
13: Kaotikus meccs volt, egyáltalán nem lehet vízilabdának nevezni. Biztos, hogy közönség szórakoztató volt, mert a sok gól az mindig az, kapus szempontból pedig az mindig rosszat jelent. A fő az, hogy nyertünk, azért ugyan, hogy nem indokolt az eredmény, de az, hogy milyen tüzes volt a hangulat, vagy esetleg heves érzelmek voltak bennünk, vagy esetleg a Honvédban. Tényleg az elejétől kinyílt a meccs, és maga biztosan tudtunk nyerni.
14: Helyben egyébként mit kívánt meg tőletek ez az egész bajnoki döntő sorozat? Mert az első meccsen is nyertetek, de utána elég önkritikusak voltatok. A második meccsen nagyon simán nyertetek, utána megint nektek feszült a Honvéd, és tényleg mindent bevetettek annak érdekében, hogy valahogy kizökkentsenek titeket, és azért talán ritkán találkoztok ilyesfajta kihívásokkal.
13: Igen, ezt nagyon jól mondod, és ezt amelyik is akartam említeni, hogy az nyílt, tehát nem titok az, hogy mi kimagaslók vagyunk a magyar mezőnyből, és rengeteg olyan bajnoki mérkőzés játszunk, amikor az ellenfél meg sem próbál nyerni ellenünk. Amikor a Honvéddal játszunk, akkor mindig azt érezzük, és ezt nagyon jól csinálják, hogy felépítenek egy olyan magabiztosságot maguknak, hogy maximum elhitetik, hogy meg tudom minket venni, de beletesznek mindent azért, hogy a lehető legtöbb kellemetlen percet hozzák nekünk. És ezt minden meccsen beletették, amit játszottuk akár az alapszakaszban is, vagy most a döntőben is. Nyilván most itt, hogy nagyobb tétje volt a honvéd elleni mérkőzéseknek, azért egy feszültség is nagyon volt, úgyhogy ezt nagyon jól csinálják, így álltunk vele az utolsó után pillanatig, menni fognak, és igazából ez ma is be is bizonyult.
6: Az ezüstérmes honvédtől Ekler Bendegúz adott interjút Farkas Mártonnak.
14: Bendi, hát hogyha maradt még annyi erőd, akkor kérlek, mesélj, de hogy milyen élmény volt magyar bajnoki döntőt játszani. Te nagyon régóta itt vagy a Honvédnál, hosszú idő után sikerült ide visszajutnotok, eljutnotok, és azért igyekeztetek borsot törni a Fradi orra alá.
15: Hú, hát nyilván sok érzés, meg élmény kavarog itt az egész szezont nézve. Köszönöm a fiúknak ezt a szezont, már elképesztő szerintem ez az egész atmoszféra, meg tényleg komolyan az egész szezon, amit mi itt össze tudtunk rakni. Az, hogy ahol elindultunk minden bajnokságban, a nemzetközibe is, Magyar Kupába, itt a bajnokságban is most döntőt tudtunk játszani. Erre a három meccsre rátérve én iszonyatosan élveztem, tényleg ez egy hatalmas élmény volt, hogy tényleg gratulálok a Fradinak itt, innen is, mert megérdemlik azt, hogy ők nyerték meg, jobbak voltak nálunk, de ezért fogunk dolgozni most a következő időszakban, nyáron, stb., hogy erősebben térjünk vissza, és ne tudjanak így nyerni a jövő évben.
14: Éppen a szezonban volt olyan meccs, amikor 7 gólt lőttél a Fradinak, most itt összesen lőttél 7-et a bajnoki döntőben, tehát ez a mai, az első ráúszás után egy másodperc rálőtted, Szívó Svarcival ezt hogy beszéltétek meg, és ez egy milyen pillanat volt számodra, mert szerintem az unokáidnak is mesélni fogod.
15: Hát azt mondták a srácok, hogy valószínűleg a bajnoki döntők leggyorsabb gólja. Megbeszéltük előre, hogy elhozom, feldobom magamnak és rálövöm, lesz, ami lesz. Talán egy kicsit szerencsém is volt, mert pont onnan sütött be a Somának, szembe sütött a nap, úgyhogy azért se tudott annyira ráreagálni. Úgyhogy tényleg nekem ez egy hatalmas élmény volt, nyilván így elkezdeni 2 másodperccel egy meccset, elhozom a labdát, és utána így félpályáról, hát ez főleg egy bajnoki döntőben, a harmadik meccsén, ez tényleg, ahogy te is mondod, az unokáimnak is talán majd mesélni fogom.
6: A Ferencváros női csapata is megvétett címét a vízilabda OB1-ben, miután a párharc harmadik mérkőzését is megnyerte. FTC BVSC 19-8. Ezt követően az aranyérmes Szilágyi Dorottya Farkas Mártonnak nyilatkozott.
10: Egy célunk volt az, hogy bármi áron nyerjünk ma. Hát ahhoz képest, igen, most játszottunk talán a legjobban a BVSC ellen. Nagyon büszke vagyok a csapatra. Azt gondolom, hogy mindenki tényleg oda tette a kis saját dolgát. Az első perctől kezdve szerintem nagyon jól meccsbe voltunk, és tényleg nagyon jó volt a kezdés. Ennek is köszönhető ez a fölényes győzelemet, tényleg a nulladik perctől koncentráltunk, és talán nem tudták a sebességünkkel felvárni a versenyt. Azt gondolom, hogy a mai meccs tényleg azon volt, hogy kifáradtabb. Mi talán egy kicsit energiával rendelkeztünk, nyilván nagyobb is a padunk. Tele van jó játékossal, úgyhogy tényleg mindenki, aki vízben volt, az egyből odalakta magát, és tényleg nagyon büszke vagyok a csapatra, a sávra, az edzőkben mindenkire, mert szerintem nagyon jól játszottunk.
16: Címet védett a Ferencváros, hogyha össze lehet vetni a két csapatot, a tavalyit meg a mostanit, miben erősebb a mostani Fradi?
10: Nem tudom, hogy pontosan miben erősebb, azért pályjátékos kicserélődött. Ugye idén jöttem a Bea is, Kessi is, nagyobb nevek vannak a csapatban, és már maga a népsor is erősebb. Igazából így a szezon végére értünk össze, és tényleg talán a mai meccs volt az egyik legjobb mérkőzésünk a szezon során, úgyhogy nyilván kell az összeszokásnak egy bizonyos idő. Azon elején még nem voltunk olyan összeszokottak, de az, hogy a tavalyi szezonhoz képest milyen voltam, tudom, mert nem voltam ott.
16: Azért még egy nagy feladat előttetek áll, a máltai BL4-es döntő. Hogy érzed, milyen formában van az együttes, ugye visszatértek a sérült játékosok. Összességében ez a bajnoki döntő milyen felkészülést nyújtott a máltai Final Four-ra?
10: Az elmúlt héten is valamilyen szinten már a Final Four-ra készültünk. Azt gondolom, hogy egy ilyen kezdés, mint a mai, az első negyed mindenféleképpen körülbelül azt a szintet kell hozni 4 negyeden keresztül a San Andreu ellen, hogyha szeretnék a döntőbe jutni, és nyilván szeretnék a döntőbe jutni, és ott is a lehető legjobb eredményt elérni. Hát most megvan a Magyar Kupa győzelem, a bajnoki győzelem, úgyhogy most megyünk tovább a BL győzelemért.
6: Az ezüstérmes BVSC játékosa Dobby Dorina következik, a riporter Tóth Béla.
16: Talán már az is nagy öröm számotokra, és dicsőség, hogy bejutottatok a bajnoki döntőbe. Itt most a bajnoki döntő három mérkőzésen, itt ezen a mérkőzésen alakult ki a legnagyobb különbség. Hogy látod a találkozót? Az a 11 gólos különbség mennyire mutatja a két csapat közötti különbséget?
0: Igen, hát először válaszolnék az első mondatodra, hogy igen, nekünk az, hogy bejutottunk a döntőbe, az volt igazából az egyik fő cél, vagy ha mondhatom, nekünk az volt a döntő, az elődöntő. Én úgy gondolom, hogy a második meccsen voltunk a legközelebb a Fradihoz. Igazság szerint valahol a kettő között van a realitás, szerintem ez most nagyon nagy különbség, főleg azért, mert az elején nagyon sok lefordulás gólt kaptunk, és azzal igazából már el is dőlt a meccs, és ez a különbség, hogy az első két meccsen ez nem történt meg az első fél időben. Én nem gondolom, hogy ekkora különbség van a két csapat között, szerintem közelebb vagyunk egymáshoz, viszont kétségkívül sokkal jobb volt a Fradi.
16: Hogy látod egyébként ezt a bajnoki idényt, meg magát a szezont, mert hogy a BVST régen 2017-ben járt legutóbb a bajnoki döntőben, a Magyar Kupában a negyedik helyen zártatok, tehát összességében hogyan vonnád meg a mérlegét ennek az idénynek?
0: Hú, hát szerintem összességében nagyon-nagyon elégedettek lehetünk magunkkal és a csapattal is, mert ez egy új csapat, és ez a csapat ez idén lett így összetéve, és én úgy gondolom, hogy egy csapat, mint ahogy a Fradi is bemutatta, hogy ők se az első évükben lettek a legsikeresebbek, hanem szépen 2-3-4 év alatt felépítették ezt a csapatot, és én is azt gondolom, hogy ez majd még a következő 1-2 évben lesz majd a csúcson ez a csapat. Nagyon jó alap volt ez az év, megtanultuk azt, hogy csapatként nagyon jól tudunk játszani, szóval szerintem egy alapnak nagyon jó volt.
17: Sportvilág.
18: Dzsuzsák Balázs a következő idényt is a Debrecen labdarúgó csapatában tölti. Ezt ő maga nyilatkozta az M1 aktuális csatornának. Dzsuzsák erről a Budapart Kopaszigáton rendezett kispályás amatőr futballtorna országos döntőjét megelőző gála meccsen nyilatkozott.
19: Több szurkolót érdekel, hogy hol láthatnak majd futballozni téged a következő idényben. Ugye kiváló szezonod volt most megint a Debrecennel, negyedikek lettetek a bajnokságban, te magad 10 fölé jutottál gólokat, gólpasszokat összesítve. Hányadán áll most ez a kérdés?
20: Én azt mondom, hogy eldőlt. Nyilván a teljes hivatalos prezentációtól vagyunk csak lemaradva. De egyébként nyilván nem titok, hogy a Debrecenbe tervezem, Debrecennel tervezek ők is velem, úgyhogy tényleg már csak formalitások vannak hátra, úgyhogy örülök, hogyha még bizalmat, lehetőséget és segítséget kaphatok, adhatok a klubnak is.
19: Akkor azt most meg tudod erősíteni nekünk, hogy Debrecenben futballozol a következő évben.
20: Igen. Ha valami nagyon nagy, még nagyobb csoda nem történik, mint a Debrecen, akkor igen, de abszolút Debrecen.
19: Mennyire volt nehéz meghozni ezt a döntést, mennyire volt könnyű döntés, egyáltalán maga az, hogy még egy évet rá, hogy gondolom, hogy egy évvel hosszabbítasz akkor, mint az elmúlt években, szóval, hogy mit mérlegeltél, hogyan jutottál el végül is addig, hogy újabb egy évet Debrecenben töltesz?
20: Hát én azt mondom, hogy talán még a keleténél is jobban szeretem a labdarúgás, mint azt az eddigi években, és nyilván az, amikor az ember flóban van, és olyan pozitív dolgok érik, mint ami ebben a szezonban történt, akkor persze, hogy még nehezebben hoznám meg azt a döntést, hogy kiszáll ebből a sztoriból. Úgyhogy én örülök, hogy ebben az évben bizonyítottam, hogy fegyelemmel, alázattal és kellő motivációval az ember bármit képes megugrani. Úgyhogy próbálok húzó ereje és példája lenni annak, hogy igenis az életkora csak egy szám, úgyhogy egyre kevesebben vagyunk, mert csak ketten maradtunk a Böde Danival, akik az élvonalban meg a profilabdarúgást itthon népszerűsítik, úgyhogy döntést meghozni abszolút nem volt semmilyen szintű hezitáció. Mondom, nagyon-nagyon örülök, hogyha marasztalnak, és nem pedig én könyörgöm magam a Debrecenre. Nagyon-nagyon szeretem továbbra is ezt a játékot, úgyhogy remélem, és szeretném minden percét kielvezni, ameddig csak lehet.
18: A Szoboszlai Dominik vezette csapat óriási érdeklődés mellett jó hangulatú 4-4-es döntetlent játszott a Dzsuzsák Balázs és más korábbi válogatott játékosok által alkotott együttessel. Nadir Benbouali a labdarúgó NB1-ben bajnok Eto FC játékosa, és ott van az algériai labdarúgó válogatott 26 fős keretében. Vladimir Petkovics szövetségi kapitány kihirdette az utazók névsorát. Megfelelően gyógyul Vádli sérüléséből Neymar. Így akár már a brazil labdarúgó válogatott világbajnoki nyitányán is pályára léphet. Ezt Carlo Ancelotti szövetségi kapitány erősítette meg, miután olyan híreket lehetett olvasni, amelyek szerint a támadó esetleg hiányozhat majd a csapatnyitó mérkőzéséről a VB-n. A Gyirmóta Monorellen és a Nagykanizsa pedig a Cigáddal szemben érte el 2-2-es döntetlent az osztályozó első mérkőzésén, amelynek a labdarúgó NB2-be jutása tétje. Röplabda. Kun Stefánia és Willem Lilla ezüstérmet nyert a strandröplabda Pro Tour sorozat kínai állomásán Wuhanban. Dóczi Domonkos és Veres Ákos pedig bronzérmes lett Olaszországban.
12: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
18: Búcsúzott Stoller Fanny az amerikai Christian Harris oldalán az első kiemeltel szemben a Roland Garros vegyes párosok nyolcad döntőjében. A magyar-amerikai kettős egy olasz duótól döntőrövidítésben kapott ki. Férfi egyesben a második helyen kiemelt Alexander Zverev magabiztos győzeleme jutott be a negyed döntőbe, mivel 7-6-6-4-6-1-re verte a holland De Jongot. És búcsúzott a Roland Garros női egyes versenyétől a párizsi tornát eddig négyszer elhódító Iga Swiatek, aki az ukrán Marta Kostyuktól 7-5-6-1-re kapott ki a nyolcad döntőben. A vasárnapi első futamon hatodikként zárt, a nap második versenyét viszont megnyerte Kis Norbert, a Revis Racing címvédő versenyzője, a gyorsasági kamion Európa-bajnokság idényító olaszországi hétvégéjén. Két magyar dobogós a Nyírádi Rallycross Európa-bajnokság mai versenynapján. Kelőgere Ádám RX5 kategóriában ezüstérmet nyert, és ezt követően Keszi Dóra kérdezte.
1: Mindenki a döntőt célozta meg, de mondtátok, hogy egy alsóan baj, hogyha összejön azért a dobogó, de hogy értékeled ezt a hétvégét?
4: Igen, a döntőt céloztuk meg, és úgy gondolom, hogy viszonylag teljesítettük is ezt az elvárásunkat. Nyilván nagyon-nagyon sokat tanultunk ezen a hétvégén, köszönet a csapatnak, mivel ezekkel a gumikkal nem nagyon versenyeztem még ezelőtt, úgyhogy nagyon sokat kellett tanulnunk, és úgy gondolom, hogy nagyon jól föl tudtuk venni a versenyt, és tényleg a döntőben is egy nagyon picin múlott az első hely.
1: Na, pont ezt akartam mondani, egyébként az első hely is nagyon kevésre múlt, ott mi történt még a végén az utolsó körben?
4: Igen, annyi volt, hogy úgy éreztem, hogy elkezdi maga alá gyűrni a gumit,

0: Már egy biztos harmadik helyünk volt, és onnan pedig tempózunk kellett végig előre.
1: Ti kategóriátok azért viszonylag új, és neked is aztán az első Európa-bajnoki versenyed. Milyen élmény volt ez most ilyen szempontból tényleg?
0: Igen, hatalmas nagy élmény volt Európa-bajnokságon versenyezni, illetve ebben az új kategóriában, hiszen mindenki nagyon-nagyon gyors. Volt olyan, hogy a hetedik voltam még szombaton, vagy akár ma is az edzésen, és itthon versenyezni hihetetlen volt. Amennyi szurkolást, drukkolást kaptam, nagyon-nagyon jó érzés. És ez mind föltölt.
1: Én azt nem tudom, mennyire hallottátok így a motorzajtól, de amikor bármelyik voltak ugye beérred, és ugye akik dobogósok voltak, olyan üdvrivalgás volt itt a nézők között, nem tudom, ezt hallottátok, vagy a motorzajtól azért kevésbé?
0: Nem, az a baj, hogy ezt ilyenkor egyáltalán nem halljuk. Nyilván visszanéztem az élő közvetítést, ott azért hallatszódott eléggé, úgyhogy tényleg ez ilyenkor nagyon-nagyon feltölt.
1: Ti mennyit tudtatok tesztelni, akár mondjuk versenyek előtt, vagy mondjuk a versenyek között most esetleg ezután is lesz a lehetőség még tesztre?
0: Voltunk itt egyszer tesztelni, akkor egy fél napot mentünk, mert szakadt az eső, úgyhogy az jól is jött a szombati harmadik kvalifikációra, amikor kicsit nedves volt a pálya, hogy sikerült is megnyerni az összetettet, de igazából olyan nagyon sokat nem mentem a kocsival, azért is most egy ilyen alapbeállítással mentünk, amit a Kárai Tomi segített beállítani, és utána azt finomítgattuk egész hétvégén.
1: Neked mik a kihívások ebben a pályában? Mert azért a nyirádi pálya azért híres arról, hogy kihívásokkal telítelek, szintkülönbség, meg azért ez a burvás talaj azért érdekes. Neked mik a kihívások benne?
0: Nyilván az első kanyar, a rajt után a helyezkedés nagyon fontos, és nyilván szerintem az egyik legfőbb kanyar az, ahogy itt a depó előtt megyünk el a dupla balos, mivel ott végig visszük a sebességet, meg nyilván a múrva, hogy ne csúszunk le. Úgy gondolom, hogy az egész pálya eléggé komplex, úgyhogy nagyon nehéz pontosan menni rajta.
1: Na, de hát azért még vannak hátra versenyek, milyen célokkal vágsz neki, gondolom azért most elég jó motivációt jelent az a dobogósá is.
0: Igen, ugye én erre az egy futamra neveztem a Rallycross Európa bajnokságon, úgyhogy még lehet, hogy egy Autocross Európa bajnokságon elindulok, de nagyon-nagyon büszke vagyok magamra, illetve a csapatra is, hogy egy ilyen eredményt el tudtunk érni.
2: A nyíradi Rallycross Európa bajnokságon Kovács Sámuel RX3 kategóriában pedig a harmadik helyen végzett. A magyar együttes kéziszer csapat ötlabdával a negyedik helyen végzett a Várnai Ritmikus Gimnasztika Európa bajnokságon. Molnár Attila hatodik lett 400 méteren az atlétikai gyémántliga sorozat idei harmadik állomásán Rabatban. A fedett pályás Európa bajnok magyar futó a múlt hétvégén szezonja első szabadtéri viadalán 45,49 másodperccel a hetedik helyen végzett a kínai Xiamenben. A marokkói viadalon ehhez képest csak nem egy másodpercet javított, és 44,73 másodperccel ért célba. Zombori Gábor és Márton Richárd is dobogóra állhatott a Mare Nostrum úszóverseny sorozat harmadik záróállomásán Barcelonában. Zombori ezúttal 200 vegyesen második lett, 2 perc 25 század másodperces idővel, amely elmarad az Európa-bajnoki szinttől. Márton továbbra is 200 méter pillangón üldözi a párizsi kontinens viadalon való szereplést, ezúttal 1 perc 57,26 század másodperccel lett harmadik, az induláshoz azonban még ez is kevés volt az Európa bajnoki szintidőt nézve. Aztán centikre volt az EB kerettől Senánszki Petra, aki pedig főszámában 50 méter gyorsan 24,76 század másodperccel negyedikként zárt. Nem sokkal elmaradva a 24,62-es szinttől. A sportvilág végén a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió hallgatóinak köszönöm a figyelmet, viszonthallásra.
3: Ez volt a Sportvilág. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
4: 23 óra. Jó estét kívánok. A mikrofonnál Harcsás Gergely. Nem mond le a köztársasági elnök, hanem megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását a kialakult alkotmányos helyzetről. Súlyog Tamás a közösségi oldalán hangsúlyozta, az alkotmányos keretek betartásával kíván eljárni, ugyanakkor továbbra is együttműködik a kormánnyal, és segíti az uniós források lehívásához szükséges jogalkotást is. Magyar Péter kormányfő közben bejelentette, holnap reggel felkeresi az államfőt, mivel éjfélkor lejár a lemondásra adott határidő. Az uniós forrásokból 1,4 milliárd eurót

0: fordíthat Magyarország a villamos energiahálózat fejlesztésére, több tízezer okos mérő telepítésére és a rendszer korszerűsítésére. Ezt a gazdasági és energetikai miniszter írta a közösségi oldalán. Kapitány István közölte, így mintegy 5000 megawatt új megújuló energia kapcsolódhat be a magyar rendszerbe, ami több nap- és szélerőművet, több tiszta energiát, nagyobb energiabiztonságot, több beruházást és új munkahelyeket jelent. Magyar rendszámú autóbusz és egy szlovák személyautó ütközött össze Délcsehországban. A buszon mintegy 30-an utaztak, közülük 9-en könnyebben megsérültek. Az autó egyik utasa súlyosan, egy másik közepesen sérült meg, őket kórházba vitték. A cserendőrség szerint a balesetet az okozhatta, hogy a vizes úton az útviszonyokat figyelmen kívül hagyó gépkocsi megcsúszott, áttért a szemközti sávba és összeütközött a busszal. Gyermekjogi reform javaslatot nyújtottak át a kormánynak a hazai gyermekjogi civil szervezetek gyermeknapon. Arra hívták fel a figyelmet, hogy a gyerekek védelme nem csak a gyermekvédelmi rendszer feladata. Gyurkó Szilvia, a területért felelős államtitkár a közmédiában arról beszélt, számítanak a szakmai szervezetek véleményére, és már a kormányzás első 100 napjában felmérik a hazai gyermekvédelem helyzetét. Gyorsan terjed az e-cigaretta a fiatalok körében, amit az iskolák gyakran nem tudnak megfelelően kezelni. Hívta fel a figyelmet az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet a dohányzásmentes világnap alkalmából. Egy 14 ország részvételével végzett nemzetközi felmérés szerint egy év alatt mintegy másfélszeresére nőtt az új nikotintermékek használata a diákok körében. Szakemberek szerint a dizájn, az ízesítés és a marketing vonzóvá teszi a termékeket, miközben több országban hiányoznak az iskolai megelőzési programok és a kockázatokkal kapcsolatos kommunikáció. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az egyik ingatlan közvetítő legfrissebb elemzése szerint 5 év alatt szinte megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. A fővárosban és Debrecenben ma már 50 millió forint alatt alig lehet használt lakást venni. A fix 3%-os hitel sokaknak segít a vásárlásban, de felfelé hajtja az árakat. Nem történt komolyabb rendbontás a tegnapi Bajnokok Ligája döntő idején Budapesten. A rendőröknek mindössze 13 esetben kellett intézkedniük, és 6 embert állítottak elő. A mentősök 91 esetben nyújtottak segítséget a mérkőzés napján. A Puskás Arénában 59 embert láttak el, 8 szurkolót kórházba is vittek. Csak nem 800 embert állítottak elő Franciaországban a Paris Saint-Germain Bajnokok Ligája győzelmét követő ünneplések és zavargások során. A francia belügyminiszter közölte, 57 rendőr megsérült. A rendbontók autókat gyújtottak fel, országszerte csak nem 700 tűzről érkezett jelentés. A rend fenntartására 22 000 rendőrt vezényeltek ki. Sokan meghaltak, amikor felrobbant egy bányászati robbanóanyagokat tároló raktár Myanmar északkeleti részén, a kínai határ közelében. A balesetben 55-en vesztették életüket, köztük 6 gyermek és 70-en megsérültek. A helyi mentőszolgálatok szerint a robbanás több mint 100 épületben okozott károkat. A tragédia okát egyelőre vizsgálják. Az időjárásról holnap felhős időre számíthatunk, néhány órás napsütéssel. Sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar. Keleten felhőszakadás is kialakulhat. Hajnalban 10-19, holnap napközben 21 és 28 fok között alakulnak az értékek. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb éjfél után várom önöket itt a Kossuth Rádióban, 23 óra múlt 5 perccel.
1: Műsorajánlat. Nagyok.
2: Írhatta, taníthatta és védhette is az alkotmányt. Ezt a hármasságot tartja élete legnagyobb ajándékának. Egy téti paraszt családból indult, a magyar rendszerváltozás meghatározó alkotmányjogásza lett. Mégis ma is megtiszteltetésnek tartja, ha becenevén Kukónak hívják, akár a háta mögött is. Vendégem a Széchenyi díjjal, illetve a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével kitüntetett jogtudós, volt alkotmánybíró, dr. Kukorelli István. Várja önöket a beszélgetőtárs, Süveges Gergő.
1: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor hétfőn este 19:30 után a Kossuth Rádióban. 56-70.
3: Hogyan építette ki a kommunista hatalom a propaganda rendszerét Magyarországon? miként vonták ellenőrzés alá a rádiót és a sajtót, és hogyan próbálták a műsorokon keresztül formálni az emberek gondolkodását. Erről szól a Kossuth Rádió történelmi műsora.
1: 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története. Hétfőn este, 8:30 után a Kossuth Rádióban.
4: Milyen volt akkor a Gyuri?
5: Mint egy görög isten.
4: És milyen most?
5: Mint egy antik görög isten.
6: Kompromisszum képesnek kell lenni, igen, szerintetek?
4: Muszáj, mert mindenkinek vannak rossz tulajdonságai.
6: Egyet mondj. Csendben maradtunk.
7: Csináljuk a fesztivált kulissza. Már elérhető a MediaClicken és a Közmédia YouTube csatornáján.
8: Egy hazában. Nemzetiségekről magyarul.

Köszöntöm hallgatóinkat! Heti rendszerességgel jelentkező magazinunkban ez alkalommal is több nyelvű és több szokású országunk nemzetiségeinek életéről számolunk be, magyarul. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Kis Mónika. Május utolsó vasárnapján ebben a hónapban már 5. alkalommal jelentkezünk. Gyereknap van, amikor számtalan program várja a családokat. Például országszerte több mint 400 helyen megnyílnak a hivatásos és az önkéntes tűzoltó laktanyák kapui. A lánglovagok többek között bemutató riasztásokat tartanak, kipróbálhatók lesznek bizonyos speciális eszközök és felszerelések, a kicsik a tűzoltók öltözékét is felvehetik. Mai műsorunkban is főszerepet kapnak a gyerekek, ajánlom is az előttünk álló óra tartalmát. A legnagyobb érték a színjátszás, ezt vallják a hazai szlovák iskolák diákszínészei, akik legutóbb Szarvason találkoztak. Diákként is fontosnak tartja, hogy a szerb közösségért dolgozzon, kitüntették Jaksics Milost. A folyamatosan változó tájat örökíti meg, Dzsordzsoglu Jorgosz a természet szerelmese, alkotásai most Szentendrén láthatók. A felnőttek táncolnak, zenélnek, a gyerekek versekkel, mondókákkal idézik fel a népszokásokat. Így őrzik a német hagyományokat Budaörsön és Kecskéden. A tanév egyik legfontosabb programja, sportversenyeken mérik össze tudásukat a magyarországi román iskolások Lökösházán. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket a következő szűk egy órában, tartsanak velünk, de mielőtt részletesebben is foglalkozunk az előbb említettekkel, egy rövid muzsika után meghallgathatják aktuális nemzetiségi híreinket.

0: Következzenek a nemzetiségi hírek. A mikrofonnál Boka Tibor.
1: Diátadóval ért véget a 2026-os országos nemzetiségi rajzverseny és fotópályázat május 19-én. A kiállítással egybekötött megmérettetést már 8. alkalommal rendezte meg. Az Oktatási Hivatal Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központja felső tagozatos általános iskolások és középiskolások számára. Az eseménynek idén a Nikola Tesla szerb óvoda is iskola adott otthont. A pályázatok célja az volt, hogy bemutassa a hazai nemzet kulturális örökségét, hagyományait, népszokásait és mindennapi életét a képző és fotóművészeti eszközökkel a fiatalok kreativitására építve.
0: Könyvbemutatót szervezett Gyulán a Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye és a Magyarországi Románok Kulturális Szövetsége tegnap május 30-án. A szervezet székházában tartott rendezvényen Viszárion Tudéri csatya Barátaim a Szentek című könyvét ismerhették meg az érdeklődők. A könyv egy utazásra hívja az olvasókat, elsősorban a gyerekeket, melynek sok tanulsága közül az egyik, hogy a szentek nem a régmúltba veszett hősök, hanem sokkal inkább igaz barátok és példaképek.
1: A Szent Háromság ünnepén, azaz ma tartják az ismert Mária kegyhelyen, a Baranya vármegyei Mária gyüdön a magyarországi horvátok fő búcsúját. Sokan gyalogos zarándoklat keretében érkeztek a kegyhelyre, a délelőtti horvát nyelvű szentmisére. Ezt követően keresztúti ájtatosság következett szintén horvát nyelven, majd a nap végén közös énekléssel zárul a Mária gyüdi Szent Háromság napi horvát búcsú.
0: Kiállítás megnyitóval egybekötött rendezvényt szervez a Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és Könyvtár június 3-án, szerdán, a Magyarországi Németek Házában Budapesten. A tükör által homályosan, valamint az örökségünk, fotók és viseletek a Kalóznói Lux család gyűjteményéből című kettős kiállításon Csorba Károly fotóművész munkáit láthatja a közönség. Az eseményen közreműködnek a Zárer táncgruppe táncosai Stock Johanna és Szabolcs. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni június 2-án 12 óráig lehet a centrum.hu oldalon.
1: Szentendre és a Szerb Egyházi Múzeum kincsei, ezzel a címmel nyílik kiállítás június 3-án 17 órakor a Budai Szerb Egyházmegye, a Szerb Egyházi Múzeum és a Pécsi Szerb Önkormányzat, valamint a Pécsi Szerb Ortodox Egyház Közösség közreműködésével a Pécsi Civil Közösségek Háza Pince Galériájában. Mudrák Attila fotóművész kiállítását Vukovics Kosta, a Szerb Egyházi Múzeum igazgatója, gyűjtemény vezetője nyitja meg. A tárlat június 25-ig látható. Az alkotót Mudrák Attilát hallják.
2: Van egy-két fotó a városról, aztán drónfelvételek is vannak, műtárgyfotók, a győri Madonna, a töttösi Madonna, azon kívül nagyon érdekes, hogy Esztergomban is volt egy szerb templom, de annak az ikonjai ide kerültek a háború után 50-es években Szentendrére, és két nagyon szép ikon itt van ebből a templomból, azokat is természetesen fényképeztem. Aztán ötvös tárgyakat, textíliákat, tulajdonképpen minden, ami itt előfordul. Igazából ez a válogatás, ugye Vukovics Kosta válogatta a képeket, tehát olyan szempontok alapján, hogy ez egy vándorkiállítás, és szeretnék máshol is bemutatni, tehát hogy ezzel bemutassák a Szentendrei Szerb Egyházi Múzeum legfontosabb kincseit, és egy kicsit Szentendrét is azoknak, akik hát még itt nem jártak sohasem, és valamilyen fogalmuk legyen erről a gyönyörű városról.
1: A Ferencvárosi Szlovák Önkormányzat filmvetítéssel egybekötött előadásra hívja az érdeklődőket június 4-én csütörtökön Budapesten a Közraktár utca 34 szám alatt. Az érdeklődők meghallgathatják Bence Mária előadását, a szlovák vászonkészítők, a vászonkészítés nem csak mesterség címmel.
0: Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink, Gyerekek a gyerekeknek címmel egésznapos rendezvény tartott Szarvason a Vertigo Szlovák Színház május elején. A programban hazai szlovák iskolák diákszínészei és egy ukrajnai színjátszó csoport tagjai találkozhattak egymással, és bemutatták azt a két szlovák nyelvű színdarabot is, amelyek a Vertigo tavaly nyári anyaországi színjátszó táborában születtek. A rendezvényen Bencsik János kollégánk járt.
1: Ez a 31. évfolyam milyen újdonságokkal készültek?
2: Hát a legnagyobb újdonság az főleg technikai jellegű, az, hogy elkezdtük bevezetni, és remélem, hogy ez így lesz majd a jövő években is, hogy YouTube-on streameljük az egész fesztivált.
1: Garajszki Margit, a Vertigo Szlovák Színház igazgatója, a rendezvény háziasszonya.
2: Szeretnénk azt, hogyha azok a hozzátartozók is, akik nem lehetnek itt személyesen, végig követhetnék ezt a napot, és azokból az iskolákból is, akik esetleg nem tudnak eljönni ide személyesen, meg tudják nézni az előadásokat, hiszen tudom, hogy nagyon sok olyan pedagógus van, aki esetleg szeretne színházi előadásokat készíteni, vagy színkört alapítani az iskolájában, csak nem feltétlenül tudja, hogy hogyan kezdjen neki, és akkor ez egy jó inspiráció lehet, hogy meg tudja nézni ezeket az előadásokat, hogy milyen irányba érdemes elindulni. Ez az egyik dolog. A másik pedig szintén technikai jellegű, hogy most ebben az évben először kaptak a gyerekek mikroportot, azért, hogy az egész színház teremben jól érthető legyen, és nyilván a stream, a közvetítés miatt is jó hangminőségben tudjuk ezeket az előadásokat közvetíteni és archiválni is. Hisz nem titkolt célunk az, hogy ezek az előadások megmaradjanak a gyerekeknek, hogy visszatudják őket nézni, hogy akár pedagógiai célzattal is a tanárok meg tudják nézni közösen, elemezni tudják az előadást, és aztán később ebből kiindulva javítsanak az előadásokon, vagy esetleg újabb előadásokat hozzanak létre.
3: Komár Luca vagyok, és a Szarvasi Szlovák iskolából érkeztem.
4: Radics Ajna vagyok, és én is a Szarvasi Szlovák iskolából érkeztem. Ugye én játszottam Ludas Katit. Én egy lusta, modern, telefonozó gyerek vagyok, és voltam, valamint az előadásban.
1: Neked mit jelent ez a találkozó? A többi csoportot és előadást is néztétek?
4: Igen, néztük. Nagyon jók voltak, és szerintem tanulságosak.
1: Hogyan jellemeznétek ezt a rendezvényt? Mi tetszik benne?
3: Hát örömteli, és itt kijöhetünk a komfortzónánkból.
4: Itt belebújhatunk más bőrébe, tehát más szereplőnek a bőrébe.
1: Te voltál az egyik főszereplő abban az előadásban, amely a nyári táborban született Szlovákiában. Az a címe, hogy az elégedetlen asszony. Miről szól ez az előadás?
3: Hát ugye én játszom a elégedetlen asszony szerepet, és ő egy dobozkában él az utcán, és van lehetősége, hogy kívánhasson egy tündértől, és ő mindig egyre nagyobbakat kíván, és végül ezt a tündér ezt megelégeli, és visszajut abba a kis dobozkájába.
1: És mi a tanúság tehát?
3: Hát ne legyünk önelégültek, és ne kérjünk túl sokat.
1: Szerintem azért ez elég nehéz előadás, hiszen nem csak szöveg van benne, oda kell figyelnetek nagyon egymásra, zene is van, ének. Nem tudom, számodra mi a legnehezebb?
3: Hát az éneklés része.
1: A gyári drámatábor mit jelent neked? Hogy érzed magadot?
3: Hát ott például próbákat emelném ki, hogy mindig jó hangulatba telnek, és ha el is rontjuk, akkor újra kezdhetjük, szóval nincs sok hibázás.
1: És mi a legnagyobb élmény?
3: Az, hogy játszhatunk.
5: Rossz kaszújem, a viszont szaknyed, a nagyes borús áj,
1: Árva Janikó, a Szarvasi Szlovák Általános Iskola Gyöngy színjátszó csoportjának a vezetője. Nem csak ezen a találkozón vannak jelen, hanem járnak rendszeresen a Vertigo Szlovák Színház által szervezett nyári táboraiba is. Mit jelent önnek ez a találkozó, illetve az, hogy elmehetnek ezekre a nyári táborokra az anyaországba?
6: Azt gondolom, hogy talán ezek a bemutatók a gyerekeknek jelentenek többet, hiszen a aki szeret színészkedni, aki szereti megmutatni magát, azoknak fontos, azoknak a gyerekeknek ez az alkalom, amit tanulunk egész évben, azt itt utána bemutathatják, és a megérdemelt sikert, a megérdemelt tapsot itt nyerhetik el. A drámatábor az viszont mindannyiunknak egy nagyon nagy örömforrás. Ha kezdhetek magammal, akkor azt emelném ki, hogy én ott rengeteget tanulok, hiszen én egy teljesen amatőrként csöppentem bele egy körülbelül 5 évvel ezelőtt. Nagyon lelkes amatőrként, mert szeretem a színjátszást nézni, és nagyon szeretem az előadásokat. És itt a pedagógusoktól, Peter Hudáktól és Margitka Garajszkitól rengeteget tanultam, hogy hogyan oldjanak meg bizonyos szituációkat, hogyan lehet egy kicsit emeltebbé tenni a hangulatot. Hát a gyerekek pedig nagyon-nagyon jól érzik magukat, és akkor még így kevés ezt kimondva. Volt már olyan, hogy pityeregtek, hogy haza kell menni a táborból, barátságok kötődnek ott, és hát ők is rengeteget tanulnak. És nem utolsó sorban a szlovák nyelvet gyakorolhatják, hiszen nálunk ma már a családokban nem beszélnek szlovákul, már egyáltalán nem mondhatjuk. Talán még egy-két nagyszülőnél elpottyan egy-két szlovák mondat, de kevés. És ezek azok az alkalmak, amikor igazán gyakorolni tudják a szlovák nyelvet.
1: Az egyes színjátszó szakkörök vagy drámapedagógiai csoportok vezetői bemutatták a csoportokat, és bizony nem egy tanárnő kiemelte azt, hogy mennyi mindent tanult már itt a Vertigo szlovák színházban, hiszen e köré a találkozó köré még számos szakmai dolog csoportosul, ahol például metodikai segítségeket kaphatnak a tanárok. Ilyenek a nyári táborok, feltétlen terveze más valamit a Vertigo, hogy segítse ezeket a drámaköröket.
2: Őszintén ez engem is meglepett, hogy ilyen pozitívan jeleztek vissza most a drámakörök vezetői, hogy milyen sokat jelent nekik. Egyrészt ez a Gyerekek a Gyerekeknek fesztivál, másrészt pedig a nyári drámatáborok, amelyeket a Vertigo Szlovák Színház szervez. Én nagyon szeretném elindítani azt, hogy legyen konzultációs lehetőségük. Tehát, hogyha problémájuk van szöveget kiválasztani, vagy már egy létező irodalmi mű színpadi átiratának elkészítésében elakadnának, vagy bármilyen szakmai kérdésük lenne, akkor legyen lehetőségük kérdezni, nem csak ezeken a kiemelt alkalmakon, hanem az év folyamán. Úgyhogy ennek kapcsán készítünk elő egy anyagot közös együttműködésben pedagógusokkal, hogy hogyan tudnánk ezt a kommunikációt még napra készebbé tenni, és még inkább gyakorlatorientáltá tenni.
1: A gyerekek úgy látom, hogy jól érzik magukat itt, de nyilvánvaló, hogy nagyon várják már a nyári szünetet is. Lesz a drámatábor?
2: Igen, az idei évben is tervezzük. Az utolsó júniusi hétben lesz a Tátrában az általános iskolásoknak szóló drámatáborunk. Ugyanúgy két csoportot szeretnénk. Peter Hudák és én leszünk majd az egyik és a másik csoport vezetői. És a középiskolásoknak is szeretnénk megcsinálni a szokásos műhelyünket, színjátszó műhelyünket, ahol ők is megpróbálnak egy darabot. Én azt gondolom, hogy az eddigi években kialakult szokásrendszer az jól bevált, mert számítanak rá, mert jelentkeznek a gyerekek. A pedagógusaiknál már kaptunk erről visszajelzést, úgyhogy ugyanazt szeretnénk megcsinálni, amit az eddigi években is.

0: Műsorunkban múlt héten hallhatták a budapesti Nikola Tesla szerb gimnázium tanulóinak ballagásáról szóló riportunkat. Ezen az ünnepségen több diák is kitüntetésben részesült. Közöttük volt Jaksics Milos, akinek a szerb országos önkormányzat a kiváló diák díjat ítélte oda. A kitüntetettel Mándić Predrag beszélgetett. Az interjú elején hallgassák meg, hogy hogyan jelentette be a díjazott nevét dr. Lascić Jovanka, a szerb országos önkormányzat elnöke.
1: Milos Jaksić!
2: Gratulálok, hiszen a prominens diák titulust Jaksics Milos nyerte el, meglepte azoknak a döntése, akik végül önt hozták ki győztesnek, nem is tudom, hogy győztes, de ezt az elismerést ön kapta.
3: Kicsit meglepett természetesen, de a sok munka, amit belefektettem, azért így kifizetődött, úgyhogy mélyen azért nem éltem, hogy valami kitüntetésben azért részesülök, úgyhogy igen.
2: Minek köszönhetően kapta ezt a kitüntetést ön szerint? Hiszen azt mondta, hogy elég sokat dolgozott, gondolom, hogy több területen is oda tette magát.
3: Így van, elsősorban a tanulás miatt, amit ugye hát a gimnáziumban is 4 éven át folyamatosan tettem, tanultam, de azon kívül táncolok, ugye néptáncolok, meg a kulturális életben is részt veszek gyakran, amikor tudok és van időm, úgyhogy valószínűleg ezek miatt kaptam.
2: A szerb országos önkormányzat elnök asszonya, a dr. Lascić Jovanka külön kiemelte, hogy annak a fiatal embernek ítélték oda ezt az elismerést, akinél tulajdonképpen látták azt, hogy évről évre fejlődik, sokat tesz a szerb közösségért.
3: Igen, hát próbálkoztam életem elejétől ugye a szerb közösséget ápolni, a kultúrát, meg a nyelvet, ez az egész életemben nagy részt vett, úgyhogy hát igen, próbáltam.
2: Milyen volt ez az elmúlt 4 év, hiszen itt mai nap folyamán egy periódus, egy időszak zárul le?
3: Nagyon jó 4 év volt. Voltak nehézségek, volt jó társaság, voltak jó programok, osztálykirándulások, úgyhogy felejthetetlen 4 év lett.
2: Hova tovább?
3: A Corvinus Egyetemre jelentkeztem pénzügy és számvitel szakra, ez a fő cél.
2: De biztos vagyok benne, hogy az egyetemista élet mellett azért fog jutni idő a magyarországi szerb közösségre, a szerb folklóra, a szerb kultúrára.
3: Mindenképpen nekünk, itteni szerbeknek ez az első, ez a fő, úgyhogy ezt nem lehet mellőzni.
2: Köszönöm, gratulálok!

0: Still Life címmel nyílt kiállítás május közepén Szentendrén, Dzsordzsoglu Jorgosz alkotásaiból. Jorgoszt az idősebbek a vízöntő, a kolinda, a gép folklór és a bárbaró, a fiatalabbak pedig már a méltán népszerű Balkán Fanatik zenekar frontembereként ismerhetik, de a zene mellett sokoldalú képzőművészként is jegyzik. Fest, fényképez, és mindezt elsősorban lakóhelyén, Szentendrén. A lakástárlat galéria kiállításán csendéleteiből és az ártéren készült munkáiból látható képek. A művésszel Agárdi Elektra beszélgetett.
1: Háromfajta munkasorozatom van, az egyik a tájképek, a másik a csendéletek, és aztán ilyen a kicsikét egy avantgardabb műfaj, amit nagyon szeretek. Sokszor van olyan, hogy az ember egy témában elfárad, hogy kis pihenőt tart, és mire visszaállnék a helyzethez, akkor már jön egy másik ötlet. Tehát folyvást formálódnak a témák. Ha nem tudok váltani, akkor nem dolgozom. Tehát erőltetni nem erőltetek semmit. És a szemem az állandóan forog, pörög, néz, fotózik a szemem. Tehát, hogy a városba csavargok, vagy itt a Szentendrén az ártéren, a Dunai részen átmegyek a szigetre, és azok az élmények, amik hatnak rám, azokkal jövök haza, majd aztán elkészítek egy pár vázlatot, és akkor elkezdek gondolkodni, hogy hova is helyezem ezeket a látványokat. Mert van, amikor geometrikusan jelenítek meg, van, amikor lírai, absztrakt formájában, és van, amikor a fotót is felhasználom, és azt az olajjal keverem, és abból aztán kreálok, mint amit itt láthatunk, abból kreálom ezeket a képeket.
2: Van kedvenc helyed Szentendrén, ahova kihez?
1: Hát igen, az a Papsziget, aminek nagyon jó hangulata van, és szívesen laktam volna ott is, de mivel ártér a helyszín, nagyon macerás ott élni. Irigyem azokat, akik ott laknak, és ott ezt élvezik, ezt a csodaszép táját. Sokat sétálok, állandóan érnek benyomások, állandóan változik a sziget, formálódik. Soha nincs az, hogy elkészítek egy dunaparti munkát, képet, és egyszer csak, mint tudom én, arrafelé járok 2-3 év múlva, és azt látom, hogy eltűnt. Kivágták, mert elkorhat, mert tönkrement, és aztán helyette, most már nem látom, hogy helyette történne bármi is, és ezt nagyon-nagyon sajnálom, de próbálom megmenteni ezeket a dolgokat, tehát ez a múlandó világ, vagy múló világ, ezt próbálom én valahogy elkapni abban a pillanatában.
2: Mit ad neked a természet? Fontos neked?
1: Hogy ne lenne fontos? Napi szinten van fontos. Ugye a hírekben is mondják, hogy tessék felvenni egy kabátot, vagy egy sapkát, vagy bármit. Szóval én minden évszakot szeretek. Nekem teljesen mindegy, hogy mínusz 20 van, vagy plusz 20 fok van. Úgy, ahogy van, én azt úgy szeretem. Nem alkalmazkodom, hanem szerencsére élem ezt a éghajlatot. És itt Magyarországon leginkább. Tehát járok Görögországba, ott belehalok, ezekben a nyári őrületekben. Én az itteni klímát, meg az itteni, tehát ide születtem. Tehát akármennyire görögöznek, meg görögnek vallanak, meg görögnek vallom magam. Én úgy érzem, hogy ez az otthonom. A Görögország az a hazám, de ez az otthonom, és én haza szeretek járni. Tehát bárhova megyek, én vissza akarok jönni.
0: Ha Szentendrén járnak és útjuk a városközpontba vezet, a kiállítást június 7-éig, csütörtöktől vasárnapig 14 és 18 óra között tekinthetik meg a Városháza tér 4 szám alatti galériában.

0: következő percekben a német nemzetiségi hagyományőrzés kerül előtérbe. Először Budaörsre látogatunk, majd a Komárom-Esztergom vármegyei Kecskédre. A budaörsi Wunderkäfer tánccsoport május 16-án ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját a helyi Jókai Mór művelődési központban, ahol jelenlegi és egykori táncosok, zenészek, valamint helyi német nemzetiségi csoportok is felléptek. Selmeci Márta Michael Bergerné Kaiser Szilviával, a tánccsoport tagjával beszélgetett a közösség történetéről, a hagyományőrzésről és a budaörsi népviseletről.
1: Michael Bergernék, Kaiser Szilvia vagyok, és a táncsoport 25 éves évfordulát ünnepeljük a mai napon. 25 éve folyamatosan, rendszeresen hetente összejövünk, táncolunk, koreográfiákat tanulunk, de mindenféle egyéb ritmusgyakorlat is van, amivel tudjuk a saját ritmusérzékünket fejleszteni, meg szinten tartani. Főleg 50 és 60-70 év közötti emberekből áll a táncsoport, de most már jönnek fiatalok is. Van egy-két fiatal pár, aki csatlakozott. Amikor kezdődött az egész, akkor még nagyon kevesen voltunk, akkor egy ötlet volt, hogy legyen Budaörsnek, mivel német nemzetiségi iskolák vannak, meg hagyományőrzés van, ápolás van, hogy legyen táncsoportja, és eleinte pedagógusok jöttek, óvónők jöttek táncot tanulni, de aztán ez így átalakult, és ismerősöknek voltak, és akkor most már vegyes, tehát nem csak pedagógusokból meg óvónőkből áll, hanem mindenféle szakmából vannak itt a táncsoportban.
2: Így kezdődött, és akkor ugye most már a 25. jubileumi rendezvényen vagyunk. Volt esetleg olyan pont, ami így nagyon fontos volt, ami máig nagyon emlékezetes?
1: Mi abba hagytuk a táncot egy időre, mert a gyerekeink kicsik voltak, és nem emlékszem, hogy egy pár évé nem voltunk, és akkor volt egy svábbál az egyik iskolába, a Hermann iskolába, és akkor a táncsoport nélkülünk táncolt nagyon szép táncokat, és akkor a vágyat éreztem, hogy táncoljunk, hogy a férjemmel elhatároztuk, hogy akkor újra csatlakozunk, tehát ez egy ilyen nagyon fontos pillanat volt, és adott, és nagyon szeretem ezt a táncot.
2: És akkor az a cél, hogy ezt folytatja is a jövőben. Vannak kifejezett célok még emellett?
1: Folytatjuk a táncot, én szeretném továbbadni ezeket a koreográfiákat, és mivel pedagógus vagyok, ezért táncot tanított, német nemzetiségi táncot a testnevelés mellett, és nagyon szeretik a gyerekek, tehát nagyon sok ilyen figurás tánc van, amiben tapsós, bújós rétek vannak. Végül is német nyelvterületről származó táncjátékokat adnak elő.
2: És a népviselet az a gyerekeknél is megjelenik?
1: Igen, a gyerekeknél is lehet majd látni a nap folyamán, hogy hasonló viseletben vannak, mint mi. De népviselet, ami nagyon-nagyon szembetűnő, a kék harisnya. Nekünk a táncos népviseletünk most csíkos szoknya, sejem kötény, fehér blúz, és nagyon szép mellény.
3: A budaörsi jubileumi ünnepség után most Kecskédre látogatunk, ahol a májusfa döntés alkalmából óvodások, iskolások, tánccsoportok és dalkörök léptek fel, a zenéről pedig a Stokkerei trió gondoskodott. A következő riportban Geist Mártát, a kecskédi német nemzetiségi óvodapedagógusát és a helyi német nemzetiségi önkormányzat képviselőjét hallhatják.
4: Az idei évben lesz 130 éves az óvodánk, ugye német nemzetiségi óvodaként működünk, jelenleg három csoportunk van, 78 gyermekkel, mind a három csoportban foglalkozik német nemzetiségi óvodapedagógus a gyerekekkel. A mindennapokban próbáljuk beleépíteni nyilván a korosztályhoz mérten a német nyelvet, ugye ez mondókákba, dalokba, versekbe, illetve a napirendhez kapcsolódóan is az irányításban benne vannak a német kifejezések.
2: Megjelenik a dialektus is egyébként, tehát a kecskédi nyelvjárás?
4: Igen, megjelenik. Próbáljuk fenntartani ezeket a sváb mondókákat, dalokat, versikéket, átadni a gyerekeknek, hogy amíg még lehet, azt minél hosszabban tudjuk vinni tovább.
2: Hogyan reagálnak a gyerekek egyébként ezekre a hagyományokra? Ez új nekik, vagy vannak olyanok, akiknek ez már itt teljesen megszokott otthonról például?
4: Van, akinek új, mert több gyermekük van, ahol már sajnos a sváb gyökerek ott vannak, viszont ugye aktívan nem használják már a nyelvet, úgyhogy azt mondhatom, hogy új. Vannak családok, ahol még elenyészően használják a nyelvet, is. Próbáljuk így a nevelésbe, az óvodai nevelésbe ezt azért megtartani, fenntartani.
2: Akkor most ugye említettük a mondókákat és a mindennapi tevékenységeket, de hogy akkor táncoktatás is van a csoportokon belül?
4: Igen, táncolunk is velük. Most ugye a műsorban a nagy csoportos óvodások léptek fel. Van rengeteg zenét, elénk, és ehhez kapcsolódóan mindig olyan táncmotívumokat rakunk bele, vagy kapcsolunk össze a zenével, amit ők ugye meg tudnak csinálni. Mert azért az iskolásoknál már egy kicsit más, meg nyilván a felnőtteknél is, hogy rendes koreográfia alapján mi azért a lépéseket úgy alakítjuk ki, hogy a gyerekekhez mérten, de igen, ez is a mindennapi nevelésünk része.
3: Látható, hogy népviseletük is volt.
4: Így van, szerencsére a nemzetiségi önkormányzatnak köszönhetően tudjuk bővíteni folyamatosan a ruhatárat, úgyhogy több garnitúra ruhánk van most már a lányoknak is, a fiúknak is.
3: Egy kicsit akkor kérdeznék a jövőbeli tervekről is, akár legyen szó az óvodáról, akár a Német Nemzetiségi Önkormányzatról.
4: Minél tovább fenntartani a hagyományokat. Ezt a kis, mondhatom, hogy varázst, amiben itt tudunk a gyerekekkel lenni, meg a településen lenni, ameddig lehet, bízunk benne, hogy sokáig még.

0: Pénteken, május 29-én rendezték meg a magyarországi román iskolák sportversenyét, a Barátság Kupát. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata, a Magyarországi Románok Kulturális és Közösségi Háza, valamint a Lökösházi Román Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében. A sporteseményt a helyi általános iskolában és a mellette lévő focipályán tartották. Kozma György, az Országos Román Önkormányzat elnöke kiemelte, az esemény több volt, mint egy egyszerű sportprogram. Bauer Ádám összeállítása.
1: Trebuie să fie despre prietenie, precum și este și numele cupei. Deci aici copiii trebuie să se cunoască.
2: Nem az eredmény a legfontosabb. Itt lehetőségük van a gyerekeknek, hogy megismerjék egymást, hogy barátságokat kössenek, mert 8-10 iskola vesz részt a kupán. Szegedi diákéveim alatt én is gyakran fociztam.
1: În timpul facultății, când eram și eu la facultate la Szegedin, cu foarte mare bucurie am jucat fotbal.
2: Mondja Kozma György, a több mint 40 éves múltra visszatekintő sportrendezvénynek hagyományosan két település ad otthont. A Bihar megyei Pocsaj, valamint a Békés megyei Lőkösháza, ahol mindig szeretettel várják a gyerekeket. Balog Istvánnét, a Lőkösházi iskola igazgatóját, és Szaniszló Ferencet, az iskola testnevelő tanárát hallják.
3: Minden második évben, vagy van úgy, hogy még sűrűbben is, mi adjuk ehhez a helyszínt. A mi iskolánk román nyelvoktató, tehát mi a Gyulai Tankerületi Központ fenntartásában működünk, ennek ellenére nagyon jó kapcsolatot ápolunk a román nemzetiségi önkormányzatokkal, rendszeresen helyszínt szint adunk országos rendezvénynek is, ilyen ez a Barátság Kupa is. Mi büszkék vagyunk erre, hogy helyszínt adunk ennek a kupának. Nagyon jó, a gyerekeinknek is találkoznak más román nyelvet tanuló iskolák diákjaival, több barátság szövődött már.
4: Ez egy vándorkupa, hol Pocsaj, hol Lőkösháza rendezi meg. Számunkra ez a tanév szerves részének az egyik legfontosabb programja. A Barátság Kupa ugyanúgy majd télen, a tél végén a Fars kupa is. Hát ez egy aktív, szerves része a mi iskolai tanévünknek a programok között. Elsősorban azért lett ez megszervezve, hogy a gyerekek találkozzanak, esetleg barátságok szövődjenek.
3: Megismerjük a pedagógusokat, és büszkélkedhetünk az intézményünkkel, hiszen mi kicsik vagyunk, de mégis így teret kapunk egy szélesebb körben is. Hírünket viszik ebben a közösségben, és fontos, hogy a román hagyományok ápolását ezzel is tudjuk segíteni.
2: A Lőkösházi Román Önkormányzat mindig segített a kupa szervezésében. Szántó György, a testület néhai elnöke szívügyének érezte az olyan rendezvényeket, amelyek a fiatalokat célozták meg.
5: Kuskola, eu țin legătura în fiecare zi, când am timp sau așezând că ceva treabă să ne vorbim.
2: Az iskolával én napi szinten tartom a kapcsolatot. Rendszeresen egyeztetünk az igazgatóasszonnyal, és amikor bejövök ide, a gyerekek nagy örömmel fogadnak. Körbevesznek, és azt kérdezik, Gyuri bácsi, mikor megyünk megint focizni?
5: Unde merem la futbal, Gyuri bácsi, să merem la futbal.
2: Mondta egy korábbi kupa alkalmával Szántó György, a Lőkösházi Román Önkormányzat 2021-ben elhunyt elnöke.
3: A gyerekeink Gyuszi bácsia volt ő, nem csak a sportrendezvényeken, minden közösségi rendezvényünkön meghívottként, és gyakran anyagi szponzorálóként is részt vett ő és a helyi nemzetiségi önkormányzat, mindig szeretettel fordult felénk, nagyon sok támogatást kaptunk tőle, és valóban a kupa szellemi atya is ő volt.
4: Valóban gyerekek, mint jó barát tekintettek rá, jó magam, engem is beleértve.

Kedves hallgatóink, az Egy Hazában eheti adásának végéhez értünk. Májusban az utolsó nemzetiségekről szóló magyar nyelvű magazinunkban hallhattak a hazai szlovák iskolák diák színjátszóinak szarvasi találkozójáról. A kiváló diákdíjjal kitüntetett Jaksics Milosról, Dzsordzsoglu Jorgos szentendrei kiállításáról, a budaörsi és a kecskédi német hagyományőrzőkről, valamint a magyarországi román iskolák lökösházi sportversenyéről. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, a szerkesztőműsor vezetőt, Kis Mónikát hallották.

Nemzetiségi Rádióban elhangzott műsor ismétlését hallották. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.

éjfél múlt 2 perccel. Jó estét kívánok, hír összefoglalón következik. A mikrofonnál Harcsás Gergely. Nem mond le a köztársasági elnök, hanem megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását a kialakult alkotmányos helyzetről. Súlyog Tamás a közösségi oldalán közzétett videóban azt mondta, az alkotmányos keretek betartásával kíván eljárni, ugyanakkor továbbra is együttműködik a kormánnyal, és segíti az uniós források lehívásához szükséges jogalkotást is. Magyar Péter kormányfő a választási győzelem után szólította fel az államfőt, hogy május végéig távozzon hivatalából. A miniszterelnök a közösségi oldalán reagált a köztársasági elnök nyilatkozatára. Magyar Péter azt írta, Súlyog Tamás csak a fizetését védi, és soha nem állt ki sem az elesettekért, sem a megtámadottak mellett, sem a jogállam védelmében. A kormányfő korábban bejelentette, hogy hétfő reggel felkeresi Súlyog Tamás köztársasági elnököt az igazságügyi miniszter társaságában. A pártok is reagáltak az államfő nyilatkozatára, a Fidesz kiáll Súlyog Tamás mellett, szerintük ugyanis a miniszterelnök alkotmány ellenesen támadja a köztársasági elnököt. Gulyás Gergely frakcióvezető a közösségi oldalán úgy reagált, egy köztársasági elnököt hivatalából erőszakkal eltávolítani diktatúrában szokás. A KDNP szerint Súlyog Tamás minden alkotmányos kötelezettségének eleget tett a választás előtt és azután is. Rétvári Brence frakcióvezető azt írta, soha egyetlen köztársasági elnök sem mondott le egy kormányváltás miatt, és szerinte semmilyen jogszerű ok nincs az államfő elmozdítására. Azonnali távozásra szólította fel az MTVA a vezérigazgatóját, Papp Dánielt, és a Duna Média szolgáltató vezérigazgatóját, Altorjai Anitát a miniszterelnök. Magyar Péter ezt azután közölte, hogy az RTL híradóban és az RTL.hu oldalon megjelent összegzés szerint belső utasítások alapján készültek a Tisza pártot lejárató anyagok a közmédiában. Az RTL által ismertetett belső e-mailek szerint az MTVA-nál jobboldali elemzők keresésére és az úgynevezett Tiszás energiaterv napirenden tartására utasított Németh Zsolt hírigazgató. Magyar Péter közölte, ha az érintettek nem mondanak le, a kormány jogszabálymódosításokat kezdeményez. Az uniós forrásokból 1,4 milliárd eurót fordíthat Magyarország a villamos energiahálózat fejlesztésére, több 10 000 okosmérő telepítésére és a rendszer korszerűsítésére. Ezt a gazdasági és energetikai miniszter írta a közösségi oldalán. Kapitán István közölte, így mintegy 5000 megawatt új megújuló energia kapcsolódhat be a magyar rendszerbe, ami több nap és szélerőművet, több tiszta energiát, nagyobb energiabiztonságot, több beruházást és új munkahelyeket jelent. Magyar rendszámú autóbusz és egy szlovák személyautó ütközött össze Délcsehországban. A buszon mintegy 30-an utaztak, közülük 9-en könnyebben megsérültek. Az autó egyik utasa súlyosan, egy másik közepesen sérült meg, őket kórházba vitték. A cserendőrség szerint a balesetet az okozhatta, hogy a vízes úton az útviszonyokat figyelmen kívül hagyó gépkocsi megcsúszott, átért a szemközti sávba és összeütközött a busszal. Elítéli a magyar kormány a szabadkai zászlóégetést. Ezt írt a közösségi oldalán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, aki a szabadkai középiskolai ballagáson történt incidensre reagált. Tar Zoltán szerint a magyar-szerb kapcsolatok, azon keresztül pedig a vajdasági magyarok helyzete kiemelten fontos a magyar kormány számára, ezért kell felszólalni amiatt, ami Szabadkán történt a vajdasági magyar diákokkal. Gyermek és ifjúsági részvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A kezdeményezés célja, hogy az őket érintő kérdésekben a fiatalok is elmondhassák véleményüket, írt a Gyereknapon közzétett bejegyzésében Lannert Judit tárcavezető. A fórum konkrét formáinak kialakításáról már elkezdődtek az egyeztetések a diákokkal és a szakmai szervezetekkel. A kormány nem támogatja a debreceni akugyár további bővítését, jelentette ki a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára. Tárkányi Zsolt a Debrecinernek adott interjújában hangsúlyozta, az új kabinet az eddigieknél szigorúbban fogja szabályozni az akkuipar működését. A Debrecent érintő tervekkel kapcsolatban az államtitkár elmondta,
Céljuk a korábban bezárt 106-os vasútvonal mielőbbi újranyitása, valamint a nagyállomás felújítása, amelyet egy új, komplex közlekedési csomóponttá alakítanának át. A vasúttal összehangolt buszmenetrend lép életbe a Mátra térségében. Június 20-ától sűrűbb járatokra, jobb csatlakozásokra és több közvetlen kapcsolatra lehet számítani a régióban, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, Heves és Nógrád megyében a korábban rövidebb szakaszokon közlekedő járatokat összekötik, így kevesebb szer kell átszállni. Salgótarján és Eger között 2 óránként közvetlen járatok indulnak, Gyöngyös vasútállomása mellett pedig új buszforduló épül ki. Rendkívüli a nyár közepét idéző hőség nehezíti az életet Dél-Európa és Észak-Afrika több országában. Spanyolországban csak nem 40 fokot mértek, Marokkó strandjait ellepték a felfrissülést kereső emberek, Portugáliában pedig a mezőgazdaságot és az állattartókat állítja komoly kihívások elé a szokatlanul korán érkezett forróság. A szakemberek szerint a mostani időjárás egy hosszú és különösen meleg nyár előjele is lehet. A folytatásban sport. 2-2 vereséggel alul maradt a férfi kézilabda Európa kupa döntőjében a Tatabánya, amely az Észak-Macedón Ohrid elleni idegenbeli visszavágón 31-25-re kikapott, így ezüstérmes lett. A Mezungen nyerte meg a férfi kézilabda Európa Ligát, miután a döntőben 24-23-ra legyőzte az Imre Bencét is foglalkoztató Kilt. A győztes csapattal aranyérmes lett a magyar válogatott Bartusz László, Palasics Kristóf és Sipos Adrián. A Ferencváros női csapata 19-8-ra a BVSC-t, a férfi 24-17-re a Honvédot győzte le a vízilabda OB1 döntőjének 3. mérkőzésén, így mindkét együttes megnyerte a bajnokságot. Ami az időjárást illeti, ma felhős időre számíthatunk, néhány órás napsütéssel. Sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar. Keleten felhőszakadás is kialakulhat. Hajnalban 10-19, napközben 21 és 28 fok között alakulnak majd az értékek. Kedves hallgatóink, éjféli hírösszefoglalónk véget ért. A hangmester Rász Dorottya nevében is köszönöm figyelmüket. Hírekkel legközelebb 1 órakor várom Önöket, további kellemes rádiózást, a pihenni térőknek jó éjszakát kívánunk!

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az NTVA. Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Mai éjjel a Kossuth Rádió legizgalmasabb történelmi tárgyú adásait hallgathatják meg újra. Regényes történelem. Tények és legendák nyomában a Kossuth Rádióban.
1: Ha a Tokajról beszélünk, nincs magyar ember, aki ne ismerné a 14. Lajosnak tulajdonított mondást. A borok királya, a királyok bora. Évszázadokig azt hitték, hogy gyógyít, s hogy a mészszínű fürtök folyékony aranyat tartalmaznak. Mai adásunkból kiderül, hogyan lett Tokaj környéke a leghíresebb magyar borvidék, kik és milyen utakon szállították Európa távoli vidékeire a magyar bort. Megtudhatják, mennyit ért a tokaji a diplomáciában, s hogy lehetette vele tompítani az irodalmi kritikát. Köszöntöm hallgatóinkat, Wagner Mária vagyok. Jöjjenek velünk a Tokaji Világörökségi Bormúzeumba, ahol Demján Szabocs történész-muzeológus mesél a tokaji bor történetéről. Mikor nyílt ez a múzeum? Egy nagyon szép patinás épületben van, régi épület, de mindennek új illata van.
2: Így van, nagy történelmi múlttal rendelkező épületről van szó. 1790 körül épült, eredetileg sör, valamint pálinka főzéssel foglalkoztak itt. Aztán a 19. század második felében a helyi izraelita hitközség birtokába került. Egy ilyen felekezeti iskolát, valamint rituális fürdőt alakítottak ki benne, illetve a hitközség számos elöljáróinak a lakásai úgy szintén ebben a nagy építményben kaptak helyet. Aztán a II. Világháborút követő évtizedekben bérlakásokat létesítettek benne, azonban az építmény állapota jelentős amortizáció ment keresztül, még nem 2015-ben felújították, és azóta pedig világörökségi bormúzeum.
1: Honnan indul a híres tokaji bor története?
2: A legelső lelet, amely feltételezi itt a borvidéken a szőlő művelés jelenlétét, az a Krisztus előtti 4. évszázadra datálható. Szkétakkori szőlőmag maradványokról van szó, amelyeket Miskolc közelébe sikerült megtalálniuk a régészeknek, már a honfoglaló őseink is megtelepedtek ezen a tájegységen. A nyelvészek a nyelvi emlékeinkből tudnak arra következtetni, hogy például már honfoglaló őseink mondjuk ismerték a seprő és egyéb a szőlőműveléssel kapcsolatos szavakat.
1: Honnan datálódnak az első írásos emlékek?
2: Az első írásos emlék Könyves Kálmán királynak az 1100-ban kiadott törvénykönyve. Van egy pontja, amely arról szól, hogy a korábbi magyar királyok által adományozott szőlőterületek megmaradnak azoknak a személyeknek a tulajdonában, akiknek adományozták ezeket.
1: És kik voltak ezek, róluk tudunk-e valamit?
2: Ők magyar birtokosok voltak, és erre a zsinatra tarcalon került sor, ugyebár a szomszédos településen.
1: Gondolom, ezt a tatárjárás akaszthatta meg.
2: Óriási pusztítást vittek véghez, és főképpen ezzel volt magyarázható, hogy a főleg a tatárjárás után, illetve a 13. században is a borvidéknek ezen elnéptelenedett részeire, főképpen különböző szerzetes rendeket, valamint francia földről vallon telepeseket is letelepítettek, akik a magukkal hozott ismeretekkel szintén hozzá tudtak járulni itt hegyalján a szőlő és borkultúra további fejlődéséhez.
1: Ennek a betelepítés egyébként nyelvi emlékei is vannak, például a település nevekben.
2: A Bodrog olaszira, vagy olasz liszkára gondolunk, ezek a nevükben is őrzik ezeknek a telepítéseknek az emlékét, hiszen a korszakban gyakran ezeket az új latin nyelvet beszélő telepeseket olaszoknak is nevezték. Azonban jelenlegi tudásunk szerint ezek a telepesek nem Itáliából, hanem ugye francia földről érkeztek.
1: Tája is egy francia szó.
2: Tája nevét meg sem említettem, pedig kellett volna, hiszen ugye a településnek a neve a magyarra fordítva írtásföldet jelent.
1: Ez a vulkanikus talaj, ezt az Isten is szőlőtermeléssel szánta.
2: Így igaz, ugyebár a borvidék északi és nyugati határát az Empléni hegység képezi, vagy eredeti elnevezéssel élve az Eperjes-Tokai hegység, amely vulkanikus hegylánc, és valóban a vulkanikus kőzeteken később jó minőségű talaj alakult ki, amely nagyon kedvezít a tájegységen a szőlőtermesztésnek. De igazándiból, hogyha a szőlőtermesztésre gondolunk, akkor nem csak a talajról, mint fontos tényezőről kell említést tennünk, hanem a napsütötte hegyoldalakról, valamint a Bodrog és a Tisza folyó által kialakított mikroklímáról, amelyek úgy szintén olyan feltételeket teremtenek, amelyek egyedi zamatokat kölcsönöznek a tokai bornak.
1: Akkor, amikor még a török nem indult meg, akkor nagyon híresek voltak a déli borvidékek, mint például a szerémségi borok. Akkor is ugyanolyan magas polcon volt a tokai, mint később?
2: Magas polcon volt a tokai, de egészen a 16. század elejéig a szerémségi borvidék számított az ország legfontosabb borvidékének. Az 1520-as években azonban a törökök megszállták a szerémséget, és ez időtől kezdve a borkedvelőknek a figyelme fókuszált hegyaljára. Maga a tokai bor egyébként az elsősorban Lengyelország felé irányuló kereskedelembe a 15. század végén, tehát az 1480-as években Mátyás király uralkodásának az idején kapcsolódott be.
1: Ezt ért a Galeo Tomarcio a tokai szőlőről. Hallatlan csuda dolgot említek fel, amiről azt mondják, hogy máshol sehol nem fordul elő. Ott ugyanis aranyterem vesző alakban, hasonló a spárgához, néha meg a szőlőtőke körül tekerődzött kacs formájára.
2: A régi időkben komoly tudós emberek úgy gondolták, hogy a tokai bor az aranytartalommal rendelkezik. Nyilvánvalóan gyönyörű aranysárga színe, valamint finom íze miatt gondolták ezt így.
1: Állítólag Paracelsus, a Bázeli Egyetem orvos professzora eljött Magyarországra azért 1524-ben, hogy megnézze magának ezt a varázsvesztőt.
2: Az újabb kutatások fényében nagy valószínűséggel sajnos a híres svájci professzor nem járt a borvidéken.
1: Csak az legenda?
2: Egy forrás félreértelmezésén alapul ez. De az viszont tény, hogy például egy újságcikk tanúsága szerint 1779-ben maga Mária Terézia királynő vitetett innen hegyaljáról egy szőlőfürtöt Bécsbe, és ott a Bécsi Egyetem munkatársaival megvizsgáltatta, hogy rendelkezik-e a szőlőfürt aranytartalommal, tehát nyilvánvalóan nekik semmi sikerült kimutatniuk az arany jelenlétét.
1: Az aszószóban ugyanaz a szótő, mint az aszalt szóban. Valami megszárad, megtöpped. Mi is tulajdonképpen az aszó?
2: Kedvező időjárási tényezők esetén megtelepszik az úgynevezett Botrytis cinerea nevű nemes penészgomba a szőlő szemeken, és elsősorban a nyári párás hajnalok azok, amelyek leginkább kedveznek ennek a penészgombának, és ez idézi elő a szőlőszemeken a nemes rothadást, vagy más szóval az aszusodást, amelynek következtében a szőlőszemek így egy kicsit a mazsolához hasonlóvá alakulnak át, és nyilvánvalóan az ilyen aszuszemekből készített bor az nagyon ízletes, nagyon édes.
1: Mindig is volt itt aszú?
2: Jelenlegi tudásunk szerint a tokai aszú az a 16. században született meg, és a Világörökségi Bormúzeumban látható annak a dokumentumnak a másolata, amely az aszú első írásos említéséről szól. 18. századi másolatban maradt meg, de egy 1571-es tokai keltezésű iratról van szó, Garai Máténak, egy tokai szőlőbirtokosnak az örökösödési levele. Ő elhunyt, és ezt követően az ő gyermekei felosztják egymás között apjuk vagyonát.
3: Az vitézlő Garai János bátyám uramhoz peniglen mutatom oly szép atyafiságomat, hogy az tokai pincében lévő 70 hordó és 52 áttalag aszúszőlő borokhoz nem tartom semmi nemű jussamat, és ő kegyelmének adom mindegészlen.
1: Az pedig tényleg művelődés történeti érdekesség, hogy ezt a tokai aszút öröklő Garai János leánytestvére Anna a férje halála után férjhez ment a Vizsói Bibliát fordító Károlyi Gáspárhoz, aki így a házasságuk ideje alatt a nevezetes hétszőlő birtokkezelője lett Tokajban.
2: Magyar magyar közfelfogásban élénken él egy legenda, miszerint az első a szubort itt a Borvidéken, Szepsilackó Máté, protestáns prédikátor készítette el valamikor 1630 körül Sátoraljaújhelyen, és ő ezzel kedveskedett úrnőjének, Lórántfi Zsuzsannának, aki első Rákóczi György felesége volt. És bár nagy valószínűséggel ez egy valós történelmi esemény volt, azonban ez az előbb általam említett dokumentum igazolja, hogy bizonyosan már jóval korábban is készítettek asszút.
1: És már akkor is volt egy puttonyos, két puttonyos, vagy akárhány puttonyos?
2: Nagy valószínűséggel válogatlan termésből készült úgynevezett asszuszőlőbor volt. A asszuszemek külön válogatásáról az első forrás, az csak az 1600-as évek első felében tesz említést. A puttonyszám szerinti asszukészítésről a 18. század első felében tesznek először említést a források, de könnyen elképzelhető, hogy már jóval korábban is készítettek asszúbort itt hegyalján, csak erről ugye nem maradt fenn írásos forrás.
1: Első leírása Matolai Jánostól származik, aki 1732. októberében éppen születkor járta be a hegy alját.
3: Az asszúszemeket leszedik szárukról és puttonyokba töltik, egy-egy 90 icés átalakba, ki egy, ki kettő, ki három, sőt, aki a töményebbet kedveli, több puttonyra való asszútörköly levét szánja. A puttonyok tartalmát kádba borítják, s ami ott az asszúszemekből magától kiszivárog, annak neve eszencia. A többit összenyomják és kitapossák, amíg összezúzva péppé nem áll össze. Azután a legjobb szőlőkből csomoszolt mustot öntenek rá, derekasan összekeverik, s fedővel letakarva hagyják, amíg együtt megerjedve a törköly felszáll és leszedhetik. Ekkora levet szűrőn engedik át, a törkölyt pedig kézzel kinyomkodják, majd újból kitapossák.
1: Bejöttünk egy olyan helyre, ami nagyjából olyan, mint egy patika. Üveges vitrínben régi módi patikus üvegek, tégelyek vannak. Azokban mi van?
2: A régi források szerint még a 20. század első felében is a tokai asszúbort, például Németországban, Ausztriában és Magyarországon, sőt más források szerint még például Japánban is orvosságként árusították. Ugyanis úgy vélték, hogy az asszúbor az segíti az embert abban, hogy megőrizze az egészségét. És úgy gondolom, hogy ebben egyébként nagyon sok igazság van, hiszen az asszú az például penicillin tartalommal is rendelkezik, valamint nagyon sok ásványi anyagot, nyomelemet, vitamint is tartalmaz, de ez egyébként más tokai bortípusokra is jellemző, mint ahogy a régi feljegyzések arról tanúskodnak, hogy különböző betegségek kezelésére, például vérszegénységre vagy gyomorbántalmakra is javasolták a tokai bor fogyasztását. Tehát nyilvánvaló, most már jól tudjuk, hogy természetesen a tokai bor sem tartalmaz ugyebár aranyot, viszont áttételesen mégiscsak volt benne igazság, ugyanis a tokai bor kereskedelmével foglalkozó nagy vagyonokat szerzett. Ugye Rákóczi Zsigmond a 16. század végén is főképpen azzal alapozta meg a Rákóczi család vagyonát, hogy bekapcsolódott hatalmas birtokai segítségével a lengyelországi borkereskedelembe.
1: Erre ráépül egy csomó ipar. Tehát a bornak hordó kell, ezt magával hozza az üvegipart.
2: Így igaz. Egyébként a palackozásnak a Borvidéken való meghonosításában második Rákóczi Ferenc is komoly szerepet játszott, ugyanis 1698-ban üveghutát létesített a közeli Regéci uradalom területén, az a mai három húta települések helyére lokalizálható, és nyilvánvalóan azzal a céllal, hogy a hatalmas birtokain előállított borok számára nagy mennyiségbe gyártson palackokat.
1: Hogy miért volt a borkereskedelemnek kiemelt szerepe a középkorban, arról Rapp Péter építészettörténész beszélt a Bártfai Városházán 2017-ben.
4: A bor, a szőlőművelés az mindig különleges volt a középkorban. Mindenhol kellett biztosítani a borellátást, mert az ivóvíz az nem volt biztonságos. Ugyanakkor szőlő nem mindenütt termett, Európában sem, a Rajnától északra gyakorlatilag már sehol sem. Ezért egyrészt nagyon rafinált és Európa szerte kiterjedt kereskedelmi hálózatok jöttek létre, másrészt pedig a középkori joggyakorlattól eltérően engedték a bebirtoklás intézményét. Ez azt jelentette, hogy egy másik város polgárának is joga volt valahol szőlőtermő területet vásárolni magának. A felvidéki és a szepességi városoknak Tokaj hegy alján a 16.-17. században nagyon jelentős szőlőbirtokaik voltak.
1: A szállítás persze sok veszéllyel járt. Legyen szó vízi vagy szárazföldi útról. Hallgassanak meg egy részletet Krúdi Gyula Esti út című novellájából. A 31 évvel ezelőtti felvételről Gábor Miklóst hallják.
5: Nem egyszer neves személyiségek hosszú időn át háborítatlanul húzódtak meg, majdnem, hogy postacsimpontossággal megjelölhető zugaiban a Kárpátnak. Tudhatta az bárki, hogyha Szepességből mondjuk Sáros megyébe igyekszik, a Purzelgrundot, épp az átjárót nem ússza meg betyárokkal való mulatság nélkül. A Gömörbe igyekvő jól tette, ha elkerülte a Gerava-hegyet, az utonállók ismert tanyáját. Liptó felé a sűrű Hochwald rejtette a veszedelmet. Itt bizony maga Jánosik volt a vámszedő. A szepesi magúra vagy a haligóci cseppkő barlangok is több rablót láttak a maguk idején, mint szent életű szerzetest. Olyannyira így volt ez, hogy a Havran-hegyet történetesen egy Havran nevű rosszfajtáról nevezték el. Aksamit Cseharamia volt az Aksamitka barlang keresztszülője. Aki utazni akart, általában ismerte ezeket a rablótanyákat. És vagy kellőképpen felfegyverkezett, ha elég erősnek hitte magát, vagy ha józan eszű bölcsember volt, alkuba bocsátkodott az utonállókkal, akik ilyen esetben nem csak elbocsájtották a jámbort, de fegyveres oltalmat is nyújtottak neki a konkurencia további zaklatásai ellen. Ó, régi szép idők!
1: A 18. századtól aztán nagy számban jelennek meg a borkereskedésben a görögök.
2: Ők eredendően az Oszmán Birodalom területéről menekültek Magyarországra. Voltak éppen ez egy heterogén összetételű népesség volt.
1: Görögök, albánok, macedónok, szerbek.
2: Ez egy ilyen összefoglaló név, ez a görög elnevezés, és elsősorban a vallásukra utal. Ugyanis ez a
1: görögkeletiek.
2: Így, ahogy mondja.
1: Gondolom, ezek a görög kereskedők fenntartották a maguk kereskedőházát, de nyilván nem maguk ültek szekére és vitték a bort messzi útra. Kik voltak a fuvarosok?
2: A fuvarosok elsősorban helybéri lakosok voltak, akik valóban ugye a kereskedők megbízásából lebonyolították ezt a tevékenységet, és a borkereskedelemből származó vagyon pedig főképpen ezeknek a kereskedőknek a kezében összpontosult. Ezzel magyarázható, hogyha például mondjuk ugye a Tokai sétáló utcán sétálunk, akkor számos gyönyörű barokk kőházat látunk. Ilyen például a Tokai Múzeum épülete is, amely a 18. század végén épült.
1: Van is önöknek egy szépen berendezett szobájuk, egy görög kereskedő szobája, aminek lenyűgözően szép a falfestése is, és a berendezése is, ami tökéletesen mutatja, hogy milyen polgári luxusban éltek ezek az emberek.
2: Így van, a falfestés, amit említett, hogyha figyeljük a falakat, akkor kaftánt és turbánt viselő figurális ábrázolásokat is láthatunk, amelyek egyértelműen utalnak a ház eredeti lakóira, a görög kereskedőkre, akik ebben az időben ilyen öltözéket viseltek.
1: Mikor kapcsolódtak be a zsidók a borkereskedelembe?
2: Az első izraelita vallású bevándorlók nagyobb létszámban a 18. század elejétől jelennek meg a borvidéken. Kezdetben főleg Morvaország és Szilízia területéről vándoroltak be, majd pedig a 19. század folyamán, főképpen a kiegyezés évtizedeiben fokozódik még jelentősebb mértékűvé az ő bevándorlásuk. Bevándorlásuk második hulláma pedig elsősorban Galícia területéről valósult meg.
1: Kultúrát alakítottak itt ki, aminek máig vannak nyomai.
2: Impozáns épületeket is emeltek, példaként említeném mondjuk ugye a zsinagógát, amelyet itt Tokajban építették, vagy a Mádi zsinagógáról mindenféleképpen említést kell tennünk.
1: Ide rajzoltak a falra egy térképet, hogy hogyan jut el a tokai bor mondjuk Szentpétervárra. Tehát Tokajból volt egy út, ami északra tartott, és Varson, Gdanszkon keresztül ért el Szentpétervárat, egy másik pedig Kijevnek ment.
2: Pontosan így van. Ugye ez a térkép talán a Tokaji bor két legfontosabb felvevő piacát, illetve országát jeleníti meg, Lengyelországot, valamint Oroszországot, és ahogy ön is mondta, északra, a Balti-tenger irányába főképpen a folyóvízi szállítás valósult meg, ugye a Duna-Jecen, valamint a Visztulán szállították elsősorban a tokai bort, de nyilvánvalóan különböző szárazföldi útvonalak is vezettek Lengyelország felé, és Oroszország irányába pedig ugye szintén kétféle módon valósulhatott meg a borszállítás, vagy a Balti-tengeren keresztül, ugyebár hajóval, Szentpétervár kikötőjébe, vagy pedig szárazföldi útvonalon, Kijevbe, majd pedig onnan a cári udvarra, Szentpétervárra.
1: A tokai bor kereskedelme a borvidéken túli falvaknak is virágzást hozott. Ilyen volt például Hejce, ahol a borkereskedők házai alatt hatalmas pincék húzódnak. Erről Kemecsi Lajos néprajzkutató múzeológus mesélt 9 évvel ezelőtt.
6: Hejce egy olyan település, ami soha nem tartozott a legendás tokai borvidékhez. Nem véletlenül a mai nap is eléggé gyenge minőségű bora van, és így volt ez a filoxeravész előtt is. Tehát ők nem a saját borukat árusították, szerencsére, hanem a sokkal jobb minőségű tokai bornak a közvetítő kereskedelmében vettek részt, és a Kassáig, föl Lengyelországig, vagy egészen Svédországig, az oroszokig, az orosz cárnak például Tokajban évtizedeken keresztül volt borfelvásárló komissziója, bizottsága, helyes kozák fiúkkal egyébként, akik innen szállították a szállítmányt. Amit itt látunk ebben a pajtában, ez egy borszállító fatengelyes, tehát a hagyományos és még a gyári vastengelyek előtti időszakot idéző szállítójármű, 4 gönci hordóval felszerelve, ahogy éppen elindulnak fuvarba, ez egy lovas kocsi, tehát lóval van jármű, lőcsökkel tartanák az oldalát, ha ilyenkor lenne oldala, de itt csak a hordó van ugye fölrakva, és így indulnak szállítmánnyal. Izgalmas ez a kérdés a gönci hordóról, hogy ez hogy alakul ki évszázadok alatt, ez a 136,5 liter, ez az a mennyiség, ami egyébként az új gönci hordónak a mértéke. Ez valóban a jól szállítható mennyiség volt, ami még nem tört meg a szállítás alatt. Nagyon fontos tudni, hogy a tokai bort azt hordóval együtt adták el. Tehát minden évben a tokai-hegyaljai kádármestereknek újra és újra mele kellett gyártani.
1: Demián Szabolcsal, a Tokai Múzeum történész múzeológusával itt beszélgetünk a Világörökségi Bormúzeumban. Érdekes története van Rákóczi és Nagy Péterrel kapcsolatban.
2: Valóban, ugyanis hát a tokai bornak nagy kedvelője volt nem csak az orosz cár, hanem például ugye 14. Lajos francia király is, akitől ugyebár a híres mondás ered, és
1: el kell mondani, hogy a királyok bora?
2: A királyok bora, a borok királya, így igaz, és el kell azt mondanunk, hogy egyébként a tokai bor az nagyon fontos szerepet töltött be a diplomáciában, hiszen Rákóczi mindkét uralkodó számára kedveskedett tokai borral sok alkalommal, illetve azt is el kell mondanunk, hogy a két uralkodó nagy tételben vásárolt Rákóczitól tokai bor, és a borkereskedelemből befolyt összegek nagyban elősegítették azt, hogy Rákóczi fegyverrel és élelemmel lássa el a csapatait.
1: Milyen szőlőfajtát termesztenek itt?
2: A régi időkben számos szőlőfajta létezett a borvidéken. A szakirodalom szerint mintegy 150 szőlőfajta is létezett, ami lehet, hogy egy kicsit azért több a valóságnál, ugyanis gyakran előfordult, hogy bizonyos szőlőfajtákat különböző települési elnevezéssel illettek. Ugye egy példát mondjuk tokai, vagy éppenséggel szerencsi furmint, de hát nyilvánvalóan ez a két megnevezés ugyanazt a szőlőfajtát jelölte, től függetlenül nagyon sok. Elég, hogyha arra gondolunk, hogy a nagy filoxéra járványt megelőzően is a 19. században még mintegy 30-40 szőlőfajta létezett a borvidéken, ahogy ebben a vitrínben is láthatunk példát.
1: Jó, nem is hallottam a neveket, rakszőlő, polyhos, fügeszőlő, budai góhér, sárga rumonya. Még a nevek is gyönyörűek, sárpiros, sárfehér.
2: Bizony, és köztük látjuk itt például ugye a kövér szőlőt is, amely egy olyan szőlőfajta, amiből ugye mind a mai napig lehet tokai bort készíteni. A szőlőgyökértetű vagy filoxéra járvány után válik dominánssá a borvidéken 3 szőlőfajta, a furmint, a házlevelű, valamint a sárga muskotáj.
1: Ma Tokaj hegyalját hány település alkotja?
2: Jelen pillanatban általában 27 település tartozik a borvidékhez, viszont kisebb mértékben változott a történelem folyamán. Például 1737-ben harmadik Károly király kiadott egy rendeletet, amelyben a borvidéket ő zárt borvidékké nyilvánította, és ez a 18. századi rendelete, ez 22 települést tartalmaz, amelyek akkor a borvidékhez tartoztak.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a tokai borutakról mesélt Demján Szabolcs történész muzeológus. Figyelmüket megköszönöm a forrásokat felolvasó Gál Zoltán, Schwarz Nóra hangmérnök és Vancsók György gyártásvezető nevében is. Műsorunkat 60 napig még meghallgathatják a Mediaklikken, és ott vagyunk a Facebookon is. Wagner Máriát hallották.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Egyszer volt.
3: Korszakok, események, személyiségek Magyarország évszázadaiból. A magyarországi, akkoriban úgy nevezték szegényházak elégtelen befogadóképessége, illetve a beutalható szegények ellenállása miatt számos település a nyílt szegénysegélyezést választotta, amely a 19. századi, 20. század elejé gyakorlatban készpénzsegélyt jelentett. Ez azonban inkább szolgálta a hivatalnokok lelkiismeretének megnyugtatását, semmint a szegények megélhetését. Összege ugyanis általában nevetségesen kicsiny volt. Ezt olvashatjuk Hámori Péter történész tanulmányában, amely 1997-ben jelent meg Budapesten a Figura Temporumban. Címe az Egri Norma, kísérlet a magyar szegény és koldus ügy rendezésére. A tanulmány címe azokra az előzményekre és arra a próbálkozásra utal, amely a szociális segélyezés magyarországi történetének figyelemreméltó kezdeményezéséhez vezetett. A származási helyéről, Egerről elnevezett Egri Norma, később Magyar Norma nevű, a két világháború között szervezett segélyezési kísérlethez. Köszöntöm Önöket, Kis Péter Ernő vagyok.
7: A szegényt hány szóval nevezzük magyarul? Inséges, koldus, nélkülöző.
3: Hámori Péter, történész.
7: Vagy 20 évvel ezelőtt elkezdtük összeszedni ezeket a szavakat. Az egész Kárpát-medencéből 48 fogalom jött össze a szegényre.
3: De a szegény az nem egyenlő a koldussal?
7: A szegény nem egyenlő a koldussal. A koldus az az, aki utcán, jól láthatóan, köztünk élve demonstrálja a szegénységét. A szegény pedig lehet, hogy meghúzódik valahol. Úgy hívták ezt régen, hogy szemérmes szegény. A visszahúzódó szegény. Az ókori Rómában, a görögöknél a koldus nem volt elismert dolog. Megtűrt figura volt, ott volt az utcasarkon, ott ült a templom kapuban, de igazából senkinek nem kellő ember volt. Igazán ebben az egész folyamatban, a koldulás történetében a változást a kereszténység hozta, amelyik értékké emelte a szegénységet. Ne értsük félre, nem a kolduló rendekről van szó, tehát nem a fejletesekről, domonkosokról, egyebekről, hanem arról, hogy a karitász az értékké vált.
3: Mi is ez a karitász? Ma egyfajta értelmezésünk van róla. De mit jelentett ez korábban? Ugyanazt jelentette, mint mondjuk a 20.-21. századi zsidó-keresztény kultúrkörben?
7: A karitász az alapvetően a szegénység szeretetét jelentette. Tehát azt, hogy a szegényben nem embertársamat látom, mert az megvolt az ókorban is, hanem mit jelentett? Krisztust látott benne. Meglátta benne a megváltót, és ezért segített. De nem csak arról volt szó, hogy megszállom, hanem saját magamon segítek. Az üdvösségemet keresem. Avval, hogy én odaadom a két fillért, az abolust, az akármit, avval megváltam a saját bűneimet. Tehát a koldulás története az enélkül nem értelmezhető. A saját üdvösségüket keresik.
3: Vagy éppen a saját lelki és béletfordulásukat próbálják elaltatni.
7: Hú.
3: Mert hogy? És akkor kérdezem. A koldusokkal a különböző korokban mit voltak képesek tenni, és mit tettek valójában?
7: Ha szegénységről beszélünk és középkorról, akkor mindenképpen meg kell tenni a Benedek rendet. Én amikor tanítottam, mindig olvastattam Szent Benedek reguláját, életszabályait. Hogyan kell élni egy szerzetesnek? és Benedek hajnaltól késő éjszakáig leírta egy szerzetes napját, és leírta, hogy mi a kapus feladata. Legyen bölcs és hallgatag. Másrészt a kapus a szegényeket úgy fogadja, mint a testvéreit. És ez szerintem a szegénység történetében a döntő fordulat. Ez egy határkő a történelemben, amikor nem úgy tekint rá, mint egy idegenre, hanem a testvérem, az embertestvérem. Ez a mondat a regulában, amit Szent Benedek leírt, ez szerintem egy mérföldkő, mert egy értelmi átváltozást jelentett. Nem mondom át azt, hogy egész Európát átformálta, ez nem igaz. Nem mondom azt, hogy az egész kereszténységet átváltoztatta, mert ez sem igaz. De valami újat hozott be, ami azt jelentette, hogy az embertárs fontos. Látom a koldust az utcasarkon, valahol Ferrarában, vagy akár Budán, Európában, középkorban, és elmegyek mellette. De Benedek és a követői lehajoltak hozzá. És ez valami olyan novum volt, olyan döbbenetes újdonság volt. Ez egész gondolkodásban. Hogyan élték meg ezt, akár a 16. században, akár a 20. században, a koldusok? Mit tudunk erről mondani? És számtalanszor fölteszik nekem ezt a kérdést. Hogyan élték meg a segítséget? És az a válasz, mert nem tudjuk. Azért, mert a források, azok miről szólnak? Arról szólnak, hogy 1932-ben Rákosfalva, Szent István plébánia kiutalt 32 pengőt egy nagy családos rászorulónak. De akár a középkorról beszélünk, akár az 1500-es évek Franciaországáról, vagy akár Budapestről. Ezek az emberek nem hagytak maguk után írást. Nem hagytak maguk után nyomot. Hogy fogadták az adományt, és hogy egyáltalán hogyan élték meg azt, hogy rajtuk segítenek. Hiszen segíteni valakinek jó dolog, de segítséget elfogadni, az egy egészen más dolog.
3: Az EGRI norma. Kísérlet a magyar szegény és koldus ügy rendezésére. Részletek Hámori Péter 1997-ben megjelent tanulmányából. Az egészség és szegényügy lassú szétválására az első javaslat 1793-ban született meg, és 1798-ban meg is nyílik a Rókus kórház, a korábbi szegényház részbeni átalakításával, Pesti Polgári Közispotály néven. A magyar települési törvénynek is sok szempontból mintát adó osztrák települési törvény 1862-ben úgy szabályozta a kérdést, hogy a munkaképtelen ellátatlanok segélyezési kötelezettségét az illetőségi helyre, tehát a településre bízta. Ez a megoldás azonban nem volt kielégítő.
7: Hogyha visszamegyünk az időben, és megnézzük, hogy a középkorban hogyan kezelték a koldus problémát Európában és Magyarországon, akkor egy szót kell kimondani, ispotály. Az ispotály az nem kórház volt, azoknak a befogadó helye volt, többnyire gyógyíthatatlan betegek, nyomorékok, munkaképtelenek, elmebetegek, olyanok, akiket a társadalom kivetett magából, akiket nem látott el.
3: Elfekvő?
7: Hát talán lehet így is mondani.
3: Mit voltak képesek tenni, és mit tettek valójában a koldusokkal a különböző korokban, például a Magyar Királyságban, és a Magyar Királyságot értsük 1946-ig?
7: A koldulás története az egy örök történelem. Tehát ugyanaz az emberi mentalitás jelentkezik a 16. században, mint a 20. század elején.
3: A kiegyezéstől a 20. század fordulóján át az első világháború időszakáig a Magyar Királyság milyen fajta lehetőségrendszert teremtett a rászoruló, segítségre szoruló, nagyon szegény, vagy éppen koldusnak mondott emberek megsegítésére? Egyáltalán vannak-e adatok arról, hogy hozzávetőlegesen a társadalomnak, a lakosságnak hány százaléka tartozott ebbe a csoportba?
7: Ezt nem tudom megbecsülni. Ami a határvonal volt, az a világháború, az első világháború. Egészen az első világháborúig Budapesten a koldus, a kéregető, mindenki tudta, hogy van.
3: És mód volt a társadalomnak arra, hogy segítsen? Volt miből segíteni? Milyen anyagi alapjai voltak mondjuk a 1910-ig létező magyar társadalomnak, mondjuk 1867-től a kiegyezéstől. Ez egy prosperáló időszaka volt a Magyar Királyságnak, a magyar történelem egyik legsikeresebb időszaka.
7: Márai Sándort szeretném idézni, az egypolgár vallomásait. ami egy remek írás, de ne úgy tessék olvasni irodalmat, hanem mint társadalom történelmet. És van benne egy döbbenetes oldal. Kopognak az ajtón, a cserédlány kinyitja. Ki az? Á, csak egy szegény. Ad neki pár fillért, és a szegény elmegy. És tudtuk, hogy vannak szegények. Tudtuk, hogy köztünk élnek. Írta Márai, és sokan vannak. De ennyi.
8: Tehát ez gyakorlatilag a századfordulós Magyarországon egyfajta hozzáállás? Egy modus vivendit jelzett ezzel Márai Sándor?
7: Igen.
8: Erre igazából nem lehetünk büszkék.
7: Hát erre most nem adok választ.
9: Hámori Péter tanulmányából. Magyarországon az első kormányzati szintű intézkedés, amely a koldus ügyet érintette, az 1867. október 28-án kibocsátott belügyminiszteri rendelet volt, amely a koldulást pusztán rendészeti ügyként kezelte és kategorikusan eltiltotta. A rendelet komoly hiányossága volt, hogy mindössze a társadalmat zavaró jelenséget, a koldulást igyekezett felszámolni, tekintet nélkül az azt előidéző okokra. A rendelettel szemben csak hamar 1871-ben megszülető községi rendezési törvény kimondottan törvényesítette a koldulást.
7: 1936-ban hoznak egy rendeletet, amelyik megtiltja a koldulást. Egyébként korábban is a városrendeletek már tiltották, de 36-ban az egész országban megtiltották. Miért? Mert csúnya. Zavarja a turistákat. Hogy néz ki a budai vár koldusokkal?
8: Mondhatnánk némi blaszfémiával, hogy a érzékeny lelkű középosztály és attól fölfele lévő társadalmi csoportok szemét bántsa?
7: Nagyjából igen. Ez volt a megoldási kísérlet. Amit nem látok, az nincs. Az nem létezik.
9: Hámori Péter tanulmányából. A kielégítőbb és emberségesebb szegény gondozás követelésében 1919 előtt általában az emberség, a humanitás szerepelt sürgető okként. Az 1920-as, 30-as években a kereszténység és a nemzetféltés gondolata került előtérbe. Ekkoriban állandó érv volt a társadalmi forradalommal való fenyegetőzés is. Ezt Prohászka Ottokár katolikus püspök fogalmazta meg igen hatásosan egy 1920-as beszédében. Rajta kívül azonban szinte minden a szegénységgel vagy szociálpolitikával foglalkozó szakember élt ezzel. A társadalom irányító rétegére igyekeztek hatni. Ha már lelkiismeretük szavára nem hallgatnak, s a szolidaritás is hiányzik belőlük, legalább félelemből járuljanak hozzá az elesett rétegek megsegítéséhez. Az 1920-as évektől Magyarországon előtérbe került az új szegénygondozási megoldások keresése is. A hagyományos szegényellátás ugyanis ekkorra gyakorlatilag csődöt mondott. A szegényházak megteltek, újak építésére pedig semmi remény nem volt. A nyílt segélyezés pedig pusztán pénzosztásból állt.
7: Létrejött 1927-ben egy női rend, a Ferences Szegénygondozó Nővérek rendje, akik arra vállalkoztak, hogy ezeket a társadalom tényleg legalján lévő embereket gondozzák.
9: Hámori Péter, történész.
7: Ez a női rend tényleg hősi munkát végezett. Mindenki elismerte, felekezettől függetlenül. 1927-ben megszületik egy olyan szegénygondozási norma Magyarországon, amelyik mintát adott egyébként később majd Svájcnak is, Németországnak is, aminek az volt a lényege összefogni a társadalmat, az egyházat és azokat az embereket, akik segíteni akarnak. Ez volt az egri norma, vagy később magyar norma.
9: Hámori Péter tanulmányából. Az 1920-as évek derekán Egerváros koldus ügye hasonló képet mutatott, mint a többi magyar vidéki városé. A megoldást többen sürgették, köztük Szmrecsányi Lajos egri érsek is. Az új egri szegénygondozási rendszer, népszerű nevén az egri norma kidolgozói, Oslai Oszvald, egri Ferences házfőnök, később tartományfőnök, és Csepeli György, a Népjóléti Minisztérium közjótékonysági ügyosztályának osztálytanácsosa voltak. A szegénysegélyezési tevékenység egri összefogója az 1927. decemberében megalakult Városi Szegénygondozó Bizottság lett, élén Trág Gyula egri polgármesterrel. 1927 elején Szmrecsányi egri érsek hozzájárult, hogy a ferences rend fönnhatósága alatt létrejöjjön a ferences szegény gondozó nővérek rendje. A fő elöljáró, a rendigazgató Oslai Oszvald volt, a tartományfőnöknő Franciska nővér, Páhok Mária, a kusztosz pedig Mária Magdolna nővér, Króman Mária lett.
7: Az egri norma, vagy később magyar norma, nagyon sokan támadják azóta szociológusok, történészek, mert kiken segített, megoldotta a magyar társadalom problémáit. Három lőkoldus országáról beszélünk. Ami persze túlzás, de van benne igazság. Hány tízezer eléket segített meg? Nem tudom megmondani. De hogy segített, az tény. Tehát ez a magyar norma, ez működött. És meddig működött? 1946-ig működött. A 40 utáni berendezkedés nem akar tudni ezekről a szegényekről. Tulajdonképpen az a döbbenetes, hogy átnézve a levéltári dokumentumokat, 40 után ez a réteg eltűnik. Illetve lesznek majd újra, de új emberek.
9: Bontsuk ki először a 20. századnak 1943-45-46-ig tartó időszakait. Különböző okok miatt, különböző periódusokban, különböző nagyságú csoportok minősülnek úgymond koldusnak. A törvény erejénél fogva, illetve a szociológiai tudomány fogalmakkal élve van-e különbség? Ki minősül koldusnak? És milyen bánásmódban részesül az állam részéről a 20. század folyamán a Magyar Királyságban? Nyilván vannak különbségek, már csak azért is, mert az 1920 előtti és utáni Magyar Királyság jellege gyökeresen eltérő.
7: Az, hogy ki a koldus, ki a szegény, ki az inséges, ki a megélhetésében veszélyeztetett, ezt a két világháború között egyfolytában próbálták definiálni. Szociológusok, jogászok, népírók, nem született rá válasz.
9: Mi ennek az oka? Elég jó szürke állománya volt akkor az országnak, és mégsem sikerült?
7: Egyszerű volt a válasz, nem lehet definiálni. Ki a koldus? Akinek nincsen kenyere, aki éhezik. Akinek kenyerére a lekvár, az már luxus.
9: De hát meg lehet szabni egy megélhetési küszöböt, úgymond szegénységi küszöb. Ez a fogalom azért áttételesen létezett a két világháború közötti Magyar Királyságban.
7: Nagyon is létezett. Budapest főváros ott próbálta megfogni a szegénységet, a nyomort, hogy kijogosult szociális lakásra, majd mondanánk, kijogosult inséglakásra. Voltak ilyenek Budapesten, mai napig léteznek egyébként, folyamatosan ígérik, hogy lebontják őket, egy részét le is bontották, más részét nem. Próbálták megfogni azt, hogy ki az, aki nyomorban él. És a válasz az volt, hogy akinek nincsen napi betevő falata.
9: Ez elég nagy luxus egy állam részéről, mert ezzel a megfogalmazással tulajdonképpen a valóságos, a társadalmilag tényleg érzékelhető szegénységi küszöb alatt lévőket is differenciálja, közülük is csak a különlegesen elesetteket próbálja segíteni, mondván, hogy na ők azok, akiket segítek, mert őket minősítem koldusnak. Mi van a többiekkel, akik a társadalmilag elfogadott és a gyakorlati napi életben jól érzékelt megélhetési lehetőségek alatt van, de az állam mégsem minősíti koldusnak?
7: Hát erre mondta azt az állam, hogy szétteszem a kezemet, éljenek meg, amiből tudnak.
9: Hozzávetőlegesen hány ember lehetett? Mondjuk a két világháború közötti Magyarországon. Nyilván az anyagi helyzet változásától, az állam anyagi lehetőségeinek változásától, a lakosság életszínvonalától és jövedelmi változásaitól erősen függ, hogy melyik periódusban hány ilyen veszélyeztetett ember volt, még a 1920 és 45 közötti időszakban is.
7: Ezt nem tudom megmondani, de nem csak én nem tudom megmondani, hanem a történész kollégák sem tudják megmondani. Tehát egész egyszerűen nem volt adekvát adatra, ha tegyem hozzá, amikor az 1970-es évektől elindulnak Magyarországon szegénységkutatások, Ferge Zsuzsa és iskolája, a szegénység definíciója mai napig hiányzik. A tudomány egy dolog, a hétköznapi ember egy másik dolog. A hétköznapi ember szerintem tudja, hogy ki a koldus. Az a kérdés, hogy hogyan viszonyul hozzá. Elfogadja embertársának, mert nevezzük nevén már a dolgot. Ezek az emberek, ezek velünk élnek. A segítségnyújtás az egy alapvető emberi kötelesség. És a koldusokra így kell tekinteni. Nem bűnözőként, nem alkoholistaként, nem lecsúszott és saját sorukat tönkretevő emberekként, hanem olyan emberekként, akik rászorulnak segítségünkre és szeretetünkre.
9: Hámori Péter tanulmányából. 1936. július 15-én közzétett rendeletében Kozma Miklós belügyminiszter az EGRI normát, most már magyar normát, országosan és kötelezően előírta a városok számára. A feltétel a rászorultság igazolása és az úgymond erkölcsös életvitel volt. Az 1936-os rendelet a városokra vonatkozott kötelező erővel, a falvak esetében a helyi vezetőkre bízta, bevezetik-e az új rendszert.
10: A két világháború közötti Magyarországon köthető-e szervezetekhez, személyekhez, a nagyon szegényekkel, vagy éppen a koldusokkal való rendszer szintű foglalkozás, elméletének és gyakorlatának megalkotása.
7: Egy nevet mindenképpen ki kell emelni, ez Osztalai Oszfald. Ferences szerzetes, Egerben volt házfőnök, utána pedig tartományfőnök, magyarországi ferenceseknek a vezetője volt. Ő volt az, aki megszervezte először civil nők, később már apácák, gondozzák ezeket a szegényeket. Az egyház nem kapott hozzá semmiféle állami muníciót, annyi volt, hogy a belügyminisztérium kiadott több rendeletet, amiben fölkért az önkormányzatokat, hogy támogassa ezt az egyházi mozgalmat.
10: Milyen eredménnyel, milyen hatásfokkal működött ez a szerveződés, mik voltak az alapelvei?
7: Az alapelve alapvetően a szeretet volt. A társadalomtól gyűjtöttek be pénzt, tehát az apácák házanként járták végig a vidéki városok portáit, kérték az adományokat, a filléreket. Koldusok voltak a koldusok helyett. Igazából ez kisvárosokban működött jól. Például Egerben, Szekszárdon, Szolnokon, Pécsen ezek a gyűjtőhölgyek egyben nem csak apácák voltak, tehát nagyon sok civil iskolás lányok járták körbe a városokat. Amit így beszedtek pénzt, az belekerült egy közös helyi kasszába, tehát egy városi alapba. Ez volt az EGRI norma alap, és ebből támogatták a szegényeket. Sokan támadják ezt a rendszert, mert nem adtak készpénzt az emberek kezébe. Mit adtak? Élelmiszert, ruhát, szállást, lakbért, de a lakbért se neki, hanem a szállásadónak. Bizalmatlanság a szegénnyel szemben? Igen. Csak éppen pontosan tisztában voltak abban, hogy ezek az emberek önsorsolom túl.

0: Az egyházi karitász az nagyon hatékonyan működött. Úgy a katolikus, mint a protestáns, vagy akár az izraelita felekezetnek szegény segítése.
1: A trianoni Magyarország lakossága hozzávetőlegesen 7-8 millió között volt.
0: Igen.
1: Ehhez képest ez a több százezres réteg nagyon is jelentős.
0: De Trianonnal összezuhant minden. Gyakorlatilag összezuhant az egész magyar társadalom.
2: Hámori Péter tanulmányából megállapítható, hogy a magyar norma, habár kétségkívül számos előremutató elemet is tartalmazott, nem volt képes teljes mértékben megoldani a magyarországi szegényellátást. Az iparosodottabb és polgárosultabb, elsősorban tehát dunántúli városokban, illetve ott, ahol még 1936 előtt önként vezették be a normát, általában beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Ezzel szemben a hatalmas város Budapest szegényügyében csak egészen kismértékű javulást okozott a norma bevezetése, míg a legtöbb község számára semmit sem jelentett.
0: Kispotály, ahol kegyelemből életfogytig ápolták ezeket az embereket.
2: Hámori Péter, történész.
0: Ezek az ispotályok a könyörületnek voltak a házai. És ez az a múlt, amivel nekünk kezdeni kell valamit. És amikor koldust látunk, akkor mint gazdusson az eszünkbe, a lényeg, az embert lássuk benne.
2: Egri norma, később magyar norma, segélyezési kísérlet Magyarországon a két világháború között.
3: Egyszer volt.
2: Figyelmüket megköszöni a szerkesztő műsorvezető Kis Péter Ernő. Találkozzunk egy hét múlva ugyanebben az időpontban. Az elhangzott műsor meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: Egy óra. Köszöntöm Önöket, Harcsás Gergely vagyok a hírekkel. Nem mond le a köztársasági elnök, hanem megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását a kialakult alkotmányos helyzetről. Súlyog Tamás a közösségi oldalán közzétett videóban azt mondta, az alkotmányos keretek betartásával kíván eljárni, ugyanakkor továbbra is együttműködik a kormánnyal. Magyar Péter kormányfő bejelentette, hogy hétfő reggel felkeresi a köztársasági elnököt az igazságügyi miniszter társaságában. Orosz gyártmányú volt a romániai Galacon pénteken becsapódott drón, jelentette be a román államfő. Nikus Hordán a Facebookon tette közé a szakértői vizsgálat eredményét a drónról készült fotókkal illusztrálva. Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban kétségbe vonta a Romániában becsapódott drón orosz eredetét. Idehazad gyermeknap alkalmából 500 gyereket láttak vendégül a Karmelitában és a Szociális és Családügyi Minisztériumban. A meghívottak a gyermekvédelemből, valamint hátrányos helyzetű és kárpátaljai családokból érkeztek. A fiatalok megnézték a termeket és a Karmelita teraszát, orgona bemutatón és népzenei programon vettek részt, majd közösen megebédeltek. Nem történt komolyabb rendbontás a Bajnokok Ligája döntő idején Budapesten. A rendőröknek mindössze 13 esetben kellett intézkedniük, 6 embert állítottak elő. A mentősök 91 esetben nyújtottak segítséget a mérkőzés napján. A Puskás Arénában 59 embert láttak el, 8 szurkolót kórházba is vittek. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az egyik ingatlan közvetítő legfrissebb elemzése szerint 5 év alatt szinte megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. A fővárosban és Debrecenben ma már 50 millió forint alatt alig lehet használt lakást venni. A fix 3%-os hitel sokaknak segít a vásárlásban,

0: de felfelé hajtja az árakat. Egy hír az utakról. Árokba borult egy kamion késő este az M30-as autópályán Miskolc felé, a 21-es kilométernél. A műszaki mentés jelenleg is tart. A Kistokaj-Sajó-Petri lehajtó ágat lezárták, közölte a katasztrófavédelem. Egy sporthír. Finnország nyerte a svájci férfi jégkorong elit világbajnokságot, miután hosszabbítás után 1-0-ra legyőzte a házigazdát a döntőben. A bronzérmet Norvégia szerezte meg, miután szintén csak ráadásban 3-2-re verte Kanadát. Az időjárásról. Felhős időre számíthatunk ma néhány órás napsütéssel. Sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar. Keleten felhőszakadás is kialakulhat, hajnalban 10-19, napközben 21-28 fok valószínű, 1 óra múlt 3 perccel.
1: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott. 100 éve történt. Új világrend születik.
2: Üdvözlöm Önöket, Társi István vagyok. A Kossuth Rádió hetente jelentkező történelmi magazinját hallják.
3: Volt egy ilyen úri szint, tenisz, voltak olyan sportág, akit mindenki felé nyitott, például az úszás, és volt a nagy közönség számára való sport, a labdarúgás.
2: 1926-ban járunk. A trianoni trauma után magára találó országban a Klebersberg-féle kultúrpolitika a fizikai nevelést és a sportot az újjáépítés egyik legfontosabb eszközének tekintette. Miközben a tenisz még a felső osztályok, sőt a gyárosok úri passziója volt, a labdarúgás már százezreket mozgatott meg, és épp ekkor indult el a profizmus útján. És lesz még egy témánk, egy fővárosi 100 éves rétesboltba is ellátogatunk, tartsanak velünk!
1: 100 éve történt. Új világrend születik.
2: A Nemzeti Múzeum tárlata a sportról.
3: Ez egy olyan komoly seregszemle volt, ahol a Magyar Posta alkalmi bélyegzés biztosított, igazából a sport elismerése, ami a Klebersbergi program része volt.
2: Vidéki ízek a fővárosban, a rétes nagyot megy.
4: A rétes az nem a nagyúri szalonoknak a süteménye, hanem a vidéki konyháknak.
1: 100 éve történt.
2: A múlt héten a 100 évvel ezelőtti sportvilágról, stadiontervekről és a társadalmi rétegek kedvenceiről már beszélgettünk, és éppen a tenisznél ért véget a műsoridőnk. A tenisz már az 1920-as években is népszerű volt, sokan fogtak teniszütőt a kezükbe, már a boldog békeidőkben is. Milisics Máté, várostörténész.
3: Például Geszten, a Tisza család is csináltatott magának az első között teniszpályát, viszont a Zsolnai családnak a gyár területén is volt teniszpályája. Kicsit ez a nyugathoz való minta, a tenisz is ugye angol száz hatásra érkezett, úgyhogy visszatérve a mi korszakunkra, a 20-as évek tényleg népszerű a tenisz.
2: A tenisznek létezett szurkoló tábora, de jóval csendesebbek és visszafogottabbak voltak, legalábbis egy labdarúgó mérkőzéshez képest.
3: A labdarúgásban már a 20-as években is vas szurkoló táborok alakultak, és hangoskodni lehetett. A tenisznél nagyon kulturált az a szurkolási mód, ahogy a különböző versenyző felé a szurkolást ki lehet fejezni.
2: Az 1920-as években nem csak az aktív sport töltött be egyre fontosabb szerepet, hanem a sport, mint múzeumban megjelenő kiállítás is vonzó volt. 100 évvel ezelőtt, 1926. május 8-án nyitotta meg a Magyar Nemzeti Múzeum kupola termében tartott beszédével Horthy Miklós kormányzó, a magyar muzeológia történetének első igazán nagyszabású és tudományos igénnyel létrehozott sporttörténelmi kiállítását.
3: Az előzményeket is végigvette, hogy a középkori bajvívást, majd pedig a 19. századi híres személyek, Madács, számomra kevésbé volt ismert, hogy ő is jó vívó volt, de Tisza István, aki pedig rövidrátó volt, mégis a gróf kimondottan híresen jó vívó volt, és az ő vívósíksakját, törgyét is bemutatták.
2: Ráadásul méltó helyen és méltó módon mutatták be 100 évvel ezelőtt a magyar sport történetét, a sikereket, a relikviákat.
3: Ez egy olyan komoly seregszemle volt, ahol a Magyar Posta alkalmi bélyegzés biztosított. Igazából a sport elismerése, ami a Knéberzvegi program része volt. Része volt ugye a cserkészet, része, ahogy a múltkori műsorban Ligeti Dávid beszélt, a Levente mozgalom, de az, hogy volt egy ilyen úri szint, tenisz, voltak olyan sportágak, akit mindenki felé nyitott, például az úszás, és ugye annak a leágazása a vízilabda, és volt a nagy közönség számára való sport, a labdarúgás. A különböző sportok kedveltsége bizonyos társadalmi rétegeknél más volt.
2: A sporttörténeti kiállítás kapcsán, hogyha a múzeumnak a nagy kiállításairól kérdezzük a múzeumnak a munkatársait, hogy soroljanak már fel jó néhány olyan kiállítást, amelyekre a mai napig büszkék, és ami nagyon ott van a köztudatban. Ez az 1926-os sporttörténeti kiállítás, ez mindig ott van. Tehát ez olyan nagyszabású volt az akkori méretekhez képest, azokhoz viszonyítva, hogy ez a mai napig ott van a múzeum történetben, hogy ez egy nagyon fontos lépés volt.
3: Hát ez nagyon jó időben történt, egyfelől már lehetett látni azt, hogy több fog jutni a Knéberzvegi program részeként a sportra, hogy már az új terveket is be tudták mutatni. Tervezés szintjén volt ugye az állandó zárt uszoda, ugye, amely 29 és 30 között épült.
2: Tehát akkor ez a kiállítás beleillett a programba, ez egy nagyon erős kormányzati politikai támogatottságú volt.
3: Teljes mértékben, de nagyon sok felszabaduló terem volt, vagyis az időszaki kiállításoknál frissen tudtak nagyon sok kiállítási részt felszabadítani egy szakkiállításnak. Ugye jókor, jó időben, és a kormányzati szándék és az embereknek a vágya, hogy a sikereket mutassuk be, azt lehetne mondani, mint az akadémián rendezték volna. Ők voltak a korai példaképek, hogy még nem azok, akik csak olimpiát nyertek, hanem egy Tisza István, egy Madács Imre. A vívás az része volt a magasabb úri osztálynak, meg a bajvívás, meg egyáltalán a párbaj.
2: Csak a párbajokat nézzük. Ebben az időben még vannak olyan újságcikkek, bár betiltották már a párbajt, hogy mégis előfordult az, hogy párbajra hívták ki egymást.
3: Úgyhogy azt lehet elmondani, hogy a példaképek között még nem voltak csak kimondottan sportolók, hanem a neves személyiségeket, és nem csak a közelmúlt személyiségei álltak itt példaként, hanem a régmúlt esetében is a régi dicsőségünk. És ennek a példája volt a magyar sport felemelése, és ez pont egybeesett a labdarúgásban a profizmus bevezetésével.
2: Most lapszemle következik, a 100 évvel ezelőtti Magyarország című napilapot Szalóczi Pál lapozta fel.
5: 9 halottja van a bácskai felhőszakadásnak. Salgótarjánban több mint 1 milliárd a kár. Az ország minden részéből felhőszakadásokat, pusztító viharokat jelentenek, az időjárás szokatlan hűvösre fordult, a károkról aggodalmat keltő számokat mondanak, és halálesetekről is beszámolnak a jelentések. Egy belgrádi jelentés szerint az elmúlt éjjel rendkívül heves vihar vonult végig a Bácskán és a Bánáton. A vihart hatalmas felhőszakadás kísérte, mely Újvidék közvetlen környékén tombolt a legnagyobb erővel. A szél eleje kitépte a táviró póznákat, tönkretette a gyümölcsösöket, házakat döntött romba. A Kamenice völgyét víz árasztotta el, az elemek tombolása akkora méretre szökött, hogy a hatóságok kénytelenek voltak megtenni a legszükségesebb mentési intézkedéseket. Ellenőrizhetetlen hírek 9 halottról és óriási károkról számolnak be. Salgótarjánban az éjjel érkezett az első jelentés a tegnapi pusztító felhőszakadásról, amely nem csak milliárdos károkat okozott, de 2 emberéletet is követelt áldozatul. Szabad a Marica grófnő Erdélyben. Játszási engedélyt adott a minisztérium 2 budapesti társulatnak is 3-3 havi időre. Vendégszereplési engedélyt adott a minisztérium Pécsi Erzsinek is, aki Nagyváradon, Aradon és Kolozsvárot fog fellépni. Engedélyt kaptak még Hegedűs Gyula, Rátkai Márton, Sarkadi Aladár június 30-ától kezdődőleg. Megemlíthetem, hogy a Marica grófnő előadását is engedélyezte a minisztérium, de azzal a kikötéssel, hogy új szövegkönyvet kell hozzá készíteni, s azt a Bukaresti Nemzeti Színház igazgatójának be kell mutatni. Amíg ez az új szövegkönyv el nem készül, addig a Marica grófnőt sehol sem lehet előadni Erdélyben és a Bánátban.
2: Önök a 100 éve történt című történelmi magazin műsor hallgatói. Mai adásunk folytatásában egy egészen különleges utazásra hívjuk Önöket. Egy olyan történetet hozunk el, amely épp hogy csak súrolja a tankönyvek száraz történelmét, mégis ízig-vérig múltunkról mesél. A főváros szívében járunk egy apró, generációkon átívelő családi vállalkozásban, amely 1926-ban még nagy pékségként indult, mára azonban a kézműves réteskészítés valóságos szentélyévé vált. Beszélgető partneremnek, dr. Márton Mátyásnak, a Rétesbolt annó 1926 Kft. Tulajdonosának története igazi kuriózum. Hamarosan megtudhatják, hogy miért és miként lett egy egykori ügyészből elhivatott rétesmester.
4: A boltot az apósom alapította 1926-ban, de az nem egy rétes bolt volt, az egy pékség volt, egy komplett nagy pékség, több ilyen nagy kemencével.
2: De ezen a helyen?
4: Nem.
2: Na merre volt?
4: Az a Róbert Károly és a Rejtel Ferenc utca sarkán volt az a nagy pékség. 52-ben államosították az üzletet, és a repertoárban szerepelt a rétes is. Majdnem a Gundella szembe voltak, a Gundell is tőle szállított kenyeret. És a rétes az úgy jött, emelkedett ki ebből a választékhalmazból, hogy mikor 52-ben államosították a boltot, az anyósom az óráját, Gyüriét se vehette magához, csak a kabátjukat vehették magukhoz, és akkor, amikor az apósom újra kezdte, akkor egy olyan terméket kellett választani, ami szaktudást igényel, kevés alapanyagot és kézi munkával elvégezhető. Amikor én átvettem az üzlet egyetlen gép sem volt, pontosabban egyetlen egy mágdaráló volt.
2: A rétes ez amúgy ez szükséges? Szükséges a dagasztógép, hát, vagy az igazából ez teljesen kézműves termék?
4: Ne, kézműves termék volt annak idején, de ipari méretekbe előállítani az egészen más. Én kézzel dagasztottam a tésztát, 5 éven keresztül kézzel dagasztva, virgolva, nyújtva, ez a mind kézi munka folyamat totálisan tönkretette a vállamat, az ízületeim kikoptak, és muszájból kellett gépesíteni, ami egyébként ma már a világ legtermészetesebb dolga, akkor meg kézzel szülte volt, mert elvették a gépet.
2: Na most 100 évvel ezelőtti időket élünk, igen, egy kicsit csöppenjünk vissza 1926-ban. Igen. Hogy kezdődött ez az egész? Az ön apósa alapított egy pékséget.
4: Igen.
2: Ez a pékség, ez nem itt volt, nem ezen a helyen, ahogy mondta, egy másik, igen, helyen volt. Mi mindent készítettek?
4: Nagy műhely volt, nagy műhely. Azt hiszem, hogy 3 magyar kemence, tudja, ami előtt egy ilyen lövészárokba áll a pék, és dobálja be lapáttal a nagy kenyereket.
2: És honnan volt erre pénze?
4: A 20-as években Törökországban járt, inas éveit ott töltötte, és kintről hozhatta azt az alaptőkét, amivel indította az egészet.
2: És a tudása az megvolt már akkor 1926-ra?
4: Hát pék inas volt itt Magyarországon, pékként dolgozott, majd Törökországba került, ott tanulta meg ennek a tésztának a készítését. De ez a tészta alapjában véve inkább hajaz a baklavának a nagyon vékony tésztájára. Ez egy egyedi recept.
2: 100 évvel ezelőtt is az a fajta rétes, ami most is kapható, pontosan, az üzletükben, ez már készült.
4: Így van.
2: Akkor azt lehet tudni, hogy milyen jellegű töltelékek voltak? Túró, mák, dió?
4: Túró, alma, megy, mák, dió és káposzta. A rétes az nem a nagyúri szalonoknak a süteménye, hanem a vidéki konyháknak. Azt tették a rétesbe, ami volt. Hol alma, hol körte, hol szilva, hol sárgarépa, hol sütőtök. Mindaz, amit éppen a háztájból elő tudtak állítani.
2: Tehát, hogyha azt nézzük, akkor az ön apósa a fővárosba felcsempészte akkor a vidéki ízeket.
4: Igen.
2: És mesélte arról az időszakról, hogy a kezdetekről, a 20-as évekről. Egyáltalán az apósa volt a nagy háborúban?
4: Nem volt. Hát, mint pék, mentesült a katonai szolgálat alól. Hozzátartozik az egészhez, hogy én, amikor a feleségemet megismertem, én ügyész voltam. Nem voltam része ennek az üzletnek. És én a saját szakmámat gyakoroltam, és muszájból kellett megtanulnom mindent, mert akkor az apósom már nem élt, az anyósom beteg volt, és nekem azt úgy kellett saját káromon minden buktatójával együtt megtanulni ezeket a folyamatokat.
2: Hát ez hatalmas váltás.
4: az.
2: Ügyészből elment Péknek?
4: Igen.
2: De mi volt az, ami a pékség mellett tette le a garast?
4: Prózai leszek. Amikor én 74-ben végeztem, az első ügyészi fizetésem 2400 forint volt. Amikor én 87-ben otthagytam az ügyészséget, a fizetésem nem érte el a 10 ezer forintot. Nagy hajtóerőt rejtett magába az a tény, hogy annyi pénzt tudok keresni, amennyit dolgozom. Ezért én 3:30-kor keltem, 4:30-re itt benn voltam az üzletben, és este 10-ig.
2: Hát egy pék jobban keresett, mint egy ügyész?
4: Hát persze, hogy jobban keresett. Az én szempontomból lutri volt, hiszen nem próbáltam ki, hanem itt volt egy üzlet, egy bejáratott üzlet, ami akkor közel 60 éves volt, és azt kellett eldönteni, hogy ez 60 éves fát kivágjuk, vagy folytatjuk, tovább ápoljuk és növeljük ezt a fát.
2: A vevőközönség, a vásárlóközönség akkor, amikor átvette a boltot, akkor, amikor ön állt be dagasztani, vérgolni,
4: igen,
2: és utána pedig készíteni a rétest, észrevett valamit? Hogy hát ez nem olyan?
4: Azt hiszem, hogy nem, ez olyannyira nem. Amikor 89-ben Nagy Imre temetésére hazajött diszidens, eljött hozzánk nosztalgiából, és mondta, hogy ez a rétes pont olyan, mint amikor ő 56-ba elment. Hozzánk liszt kerül be, alma, káposzta, diómák, mi reszeljük, mi dagasztjuk a tésztát, tehát minden, ami itt van, az utolsó falatig saját kézműves termék. Itt nálunk ez egy családi vállalkozás, és még máshol ez a 100 év gyakorlatilag 4 generációt ölelne úgy a 25 évvel föl. Az apósom még csinálták az anyosommal 60 évig, a következő 40 évet pedig én.
2: Azt lehet tudni, hogy ez az apósa honnan szerezte a receptet?
4: Nem tudom, nem tudom.
2: Kockás füzetben volt leírva ez a recept?
4: Pontosan, hogy a szépbe el volt rakva a recept, ma is megvan, el van rakva.
2: Tehát ez itt a fundamentum, ez a kis kockás füzet.
4: Így van, így van. És ez az alapja annak, hogy bizony reformokkal kellett élni, mert annak idején az aposomék zsírral csinálták, és Magyarországon az alap a zsír volt. A mai mondhatnánk úgy, hogy igények a slank karcsúsított változatban, ezért áttértem én az olajra, a zsírról, az étolajra.
2: Ez a rétes, az az a fajta rétes, amit így kihúznak ilyen jó nagyra?
4: Hát egyébként van akár tévéfelvétel is itt. Természetesen. Tehát ezt a tésztát, ezt az időjárás függvényében, meg a felhasználás függvényében kell dagasztani. Megdagasztjuk a tésztát, pihentetjük, utána úgymond virgoljuk. Ez a virgolás egy ilyen homogén, egységes jelleget kell, hogy kapjon a tészta. Utána régen sodrófával, ma már nyújtógéppel kinyújtjuk. Ő a feleségem lánya.
6: Nagyanyáink mondták, akkor jó a tészta vékonysága, hogyha alatta át lehet, el lehet olvasni egy újságot. Lekenjük olajjal, hogy a réteget ne ragadjanak össze, lemérjük egy eszköz segítségével, hogy egyforma méretűek, nagyságúak legyenek. Ez például a kapros túró, az egyik kedvenc rétesem. Sokaknak megosztó a kapor miatt, de szerintem ez a legjobb. Jó, sokat teszünk a tésztára, meg nem sajnáljuk. Megformázzuk.
2: És minden rétes így készül?
4: Minden, igen.
6: Mint látjátok, a gyümölcsök is rendes gyümölcsök, nem lekvár, nem fagyasztott. Éppen ezért egy kis zsemlemorzsát javallok alá tenni, mert ahogy sül, megereszti a
4: cukor,
6: levél,
4: leereszkedik, és leragad a tepsőre.
6: Ha nem lenne elég, a gyümölcsösök tetére teszünk még egy kis fahelyes cukrot.
4: Vittet föltekerjük.
6: És még kétszer tekerünk rajta. Az utolsó réteget ráhajtjuk.
2: És hány rétegű amúgy a rétes?
4: Több dologtól függ. A töltelék jellegétől, mert a mág dió, de még a túró is kevés nedvességet tartalmaz, nem kell olyan vastag tészta rajta. Az alma, káposzta jellegénél fogva, hogy akár a szilva is, sokkal több nedvességet tartalmaz, és 100 fok fölött a nedvesség gőzé alakul, és ez a gőz elkezdi feszíteni a tésztát, és ha nem elég erős, úgymond a tészta, akkor szétmálhat, szétszakadhat. De hát ez rutin kérdése, és szoktam mondani, mikor kérdezik, hogy hogy kell. Ez olyan, mint az autóvezetés, nem lehet elmondani. 10 éve ugyanott lakom, ugyanazról a helyről indulva, ugyanarra a munkahelyre megyek, ugyanazon az úton megyek, ugyanazzal az autóval megyek, de július 15-én 12 órakor 42 fokba másképp megyek, mint decemberben, mínusz 10 fokba óros jegyeses. Alkalmazkodni kell a körülményekhez, mert a rétes tészta nagyon érzékeny az időjárásra. A hidegbe úgymond megmerevedik, a melegbe meg nyúlik.
2: Soha nem volt olyan pillanat, hogy megbánta? Hogy ezt választotta?
4: Nem, egyáltalán nem, sőt. Én úgy hiszem, hogy éppen azért dolgozok most már 16 éve nyugdíjasként is, szó szerint mondhatni minden áldott nap. Tehát én egyáltalán nem bánom, én ezt élvezetből csinálom.
2: Csak azért, mert csak kétkezi munkáról beszélünk.
4: Igen, de és?
2: Csak ügyészként végzett, egy csomót tanult.
4: Ez így van, de szóval, hogy mondjam, mindenkinek meg kell találni azt, amiben ki tud teljesedni.
2: És ebben ki teljesedett?
4: Én biztos. 40 éve magam ura vagyok.
2: Van annak varázsa, hogy amit készít, azt valaki nagyon jó ízűen megeszi?
4: Pontosan ezt szoktam, amikor kérdezik, hogy mi a különbség. Amikor én ügyészként dolgoztam, ráadásul speciális ügyészként dolgoztam, én rendeltem el a nyomozást, én hallgattam ki a tanukat, én hallgattam ki a gyanúsítottat, én írtam meg a vádiratot, én képviseltem a vádat a bíróság előtt, volt olyan, hogy a másodfoknál is én képviseltem a vádat, de ez hónapokban, ad abszurdum, évekbe tellett. Itt meg nagyon egyszerű. Betekerjük a rétest, kitesszük, odaadom, és az ítélet mindjárt ott van az elfogyasztó arca.
2: Most ismét lapszemle és Szalóczi Pál, a Magyarország napilap 100 éves híreivel.
5: Adi hagyatékának 25%-át a szülőknek ítélték. Ma tárgyalta a budapesti törvényszék fődi tanácsa azt a pert, amelyet Adi Endre szülei indítottak Adi Endre volt felesége ellen, aki férje halála után Márfi Ödön felesége lett. A pert Adi Endre szülei azért indították az özvegy ellen, miután az Adi Endre műveiből származó jövedelem fölött nem sikerült megegyezésre jutni. Hosszas tárgyalás után a nagy érdekességű irodalmi perben a déli órákban a bíróság ítéletet hirdetett. Eszerint kimondotta, hogy a törvényszék kétségtelenül megállapította, hogy Hatvani Lajos bárónak, aki ajándékozási okirattal Adi Endre műveinek kiadási jogát Adi özvegyére ruházta át, határozott kívánsága az volt, hogy a kiadásból befolyó összegből jusson méltányos hányad Adi Endre szüleinek is. Ezért a törvényszék a kiadásból befolyó jövedelem 25%-át ítéli meg Adi Endre öreg szüleinek. Botránnyal végződött az Arsenal utolsó bécsi mérkőzése. A londoni Arsenal szerdán délután egy amatőr Rapid kombinált ellen játszott. A kombinált csapat az első félidő 42. percében Wiesel góljával 1-0-ra megnyerte a mérkőzést, mely már ekkor is annyira eldurvult, hogy az angol csapat a félidőben le sem mert menni az öltözőkbe, hanem a pálya közepére gyülekezve izgatott tanácskozás közepette várta meg a második félidő kezdését. A durvaságok sorozatát az Arsenal kezdte és fejlesztette olyan mértékre, amire a bécsi futball történetében még nem volt példa. A botrány a második félidő 35. percében tört ki, mikor Ramsaysnek az osztálycsapat balbekjének ártatlan belemenése után három angol játékos megtámadta az osztály hátvédet. Földre rántották és ütlegelni kezdték. Erre a közönség betódult a pályára és verekedés kezdődött, amelyet a rendőrség csak a legnagyobb nehézségekkel tudott megszüntetni. A mérkőzés befejezése után, amikor az angol csapat a pályát elhagyta, Lewis, az angol csapat kapusa, boxpárbajba keveredett egy nézővel. A közönség beleavatkozott a két ember vitájába, megtámadták az angol kapust, agyba főbe verték annyira, hogy azonnal kórházba kellett szállítani. Az angolok lehetetlen viselkedése s a mutatott játék után az osztrák futballvezérek megfontolandónak tartják, hogy egy-két éven belül hozhatnak-e Bécsbe angol profi csapatot.
1: Száz éve történt.
2: A Kossuth Rádió történelmi magazinját hallották. Köszöni figyelmüket a műsorvezető Társi István. Adásunkat meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTV-a készítette 2026-ban. Viszont hallásra!
7: Hey, this one's for Gabby.

0: a Kossuth Rádió Kecskeméten FM 104,9. XX. századi történelem Horváth Szilárddal.
1: Ez a hang, ez a keserű, kemény beszéd kell ma nekünk. Úgy kell, mint az éhen halónak a falat kenyér, mint vízbe fúlónak az utolsó szalmaszál. Ez kell. A magyar önérzet, öntudat hirdetése egy olyan világban, amelynek minden nemzetet ajtékzik a sovinizmustól. Csak mi, magyarok hirdetjük a nemzetköziség, a mások előtt való megalázkodás, a mindenbe belenyugvás és mindennel megbékülés elvét. Ó, sokkal túl azon a határon, amelyik nyomorult helyzetünk elmenni kényszerít. Igaz, a mi vezetőinknek nem fáj eléggé a magyar halál, és ami szörnyűbb, költőink is úgy hallgatnak, mintha nekik sem fájna. Én nem tudom eléggé forrón megköszönni Tormai Cecilnek, hogy egy gerinctelen, összeomló és öngyilkos magyar világban volt bátorsága ezt a szemünk közé vágni. Vajon hányan vannak odafenn az ország elmagyartalanodott szívében Tormai Cecilhez hasonló magyarok, és rajta kívül hányan érzik magyar írók ott azt, amit mi érzünk itt? Mikor most este ránk nehezedik a bizonyosság, hogy holnap, karácsony szombatján, hajnalban Kolozsvár utcáit olá csapatok tapossák. Rajtunk pedig bizony-bizony már csak a csodák segíthetnek. Erdély nyomorult földjéről Kolozsvár megszállásának előestéjén írom e sorokat, és kérem, ne hagyjon el továbbra sem bennünket, szegény magyarokat, írjon nekünk! Minden könyvét, minden írását úgy fogadjuk, mint börtönrabja a napvilágot. Mert meg lehet, hogy politikailag széthullunk, hogy államilag darabokra tépnek a reánk dühött farkas nemzetek. De nincs a gyulafehérvári gyűlésnek olyan törvénye, és nincs a nagyszebeni kormányzó tanácsnak annyi hatalma, s az olá impériumnak annyi szuronya, hogy kitörölhetné, vagy kivakarhatná a lelkünkből a Tormai Cecil tollanyomát. És amíg a magyar szellem el nem pusztul, addig örök a feltámadás reménye. Így írt a Végvári álnéven író Reményik Sándor Kolozsvár román megszállásának előestéjén 1918. december 23-án a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségét szervező Tormai Cecilről. Mi pedig a 20. századi történelem mai adásában Nagy Gyöngyi történésszel beszélgetünk a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségéről. Horváth Szilárdot hallják.
0: 20. századi történelem. Viharos események magyar szemmel.
2: Ezek az asszonyok részt vettek abban a munkában, amiről nem lehet tisztelet nélkül beszélni, hiszen egy politikus nemzedék, Bethlen, Teleki Pál, Léversbekónó, Horthy Miklós és a többiek részvételével és irányításával országot faragott a trianoni torzóból. Ezek a nők ebben a munkában vettek részt.
3: Így van, emlegetjük a két világháború között a hármas sokat emlegetett államférfiakat, de én azt gondolom, hogy ennek a szervezetnek a története annyira ismeretlen a magyar közönség előtt, hogy szükség van arra, hogy őket is behozzuk a magyar történelembe. Tormai Cecil személye kissé megosztó mostanában, de az mégis elvitathatatlan, hogy ő nagyon-nagyon sokat tett azért, hogy ez az asszonytábor kialakuljon, egybe maradjon, és addig, amíg ő meg nem halt, tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy az utolsó leheleteig azért küzdött, hogy Trianon revíziója megvalósuljon. Mert amellett, hogy a MASZ-nak a legfőbb célja elsőként az volt, hogy a Károlyi kormány ellenében a választásokon majd akkor a nőket összefogják és fölvilágosítsák, a másik nagyon fontos célja Trianon revíziója volt. Tormai Cecil ebben is nagyon éles látó volt és tapasztalt, hogy ő már nagyon korán látta azt, hogy ami meg fog történni, az egy katasztrófa lesz. Nemrég újra kiadták a Küzdelmek emlékezések című kötetet, amelyben benne van Tormai Cecil összes olyan beszéde, amelyeket a MANSZ közgyűlésein mondott. Ezeket a beszédeket, ha valaki elolvassa, 1918-tól 1936-ig minden évben ő mondta a beszédet, mindegyik évben elmondta azt, hogy Trianon le fog omlani, és meg fog valósulni az, hogy vissza fognak térni az elvett területek. Látnok volt ebből a szempontból, az ő legnagyobb tragédiája talán az, hogy éppen azelőtt halt meg, mielőtt ez valóban megvalósult, mert 1937. április 2-án ő meghalt, és 38-tól kezdődően visszatértek a területek Magyarországhoz.
1: 1920. június 4-én feketébe öltöztek a magyar városok. A templomok harangjai országszerte megszólaltak, a közlekedés 10 percre megállt. Az asszonyok nevében a sajtón keresztül Tormai Cecil a következő üzenetet küldte az elszakított országrészek magyar asszonyainak.
4: Testvéreink, nem búcsúzni, de esküdtenni jövünk ma hozzátok. Könyben és fájdalomban, az emberiség örök szégyenének órájában, a ránk erőszakolt béke aláírásakor esküszünk, hogy rólatok és a földről, amelyen éltek, lemondani nem fogunk. A szerződés alá, mely békét nem jelent, csak a konok vad kényszer csikarhatta ki egyetlen hivatalos kéz aláírását, melyet milliónyi tiltakozó szabad kéz megtagad. Emberi erő, rabló mohóság, jogtalan zsarnoki szó sem írott betűvel, sem szuronyok hegyével, sem ásó vasával közénk határokat nem bolhat soha. A férfiak kezéből kicsavarhatta a fegyvert a hazaárulók bűne, győztesek erőszakos parancsa. Az asszonyok láthatatlan szent fegyvere érintetlenül a miénk marad. Őrzői leszünk a lángnak az éjszakában. Lelkiismerete leszünk a nemzetünknek, és rólatok fogunk mesélni fiainknak. Értetek fogjuk imára kulcsolni Magyarország minden gyermekének kezét, míg nyíltan újra nem forhat az, amit ezer év közös emléke, hitünk közös templomai, vérünk közös eredő forrása összeköt elválaszthatatlanul. Hiába tépnek szét, ne feledjétek, megtépetten is egyek vagyunk. Jézus megtörte a kenyeret, kehelybe töltötte a bort, de a megtört kenyér minden darabja, a kiöntött bor minden cseppje, azért oszthatatlanul az ő teste, az ő vére maradt. Megtört kenyér ma Magyarország földje, szétöntött bor folyóink vize, de azért minden rögében és minden csepp vizében, miként kenyérben és borában az Úr, megoszthatatlanul jelen van, egész Magyarország. Szántóföldetek, kis udvarotok kertje, virágcserepetek földje az ablak közén, Magyarország teste az. Az ér a füzes alatt, a kút, a kancsótok vize, Magyarország vére az. Tanítsátok meg erre a vigasztaló szent titokra gyermekeiteket, hogy vértanúságotokban vélük együtt tudjátok tűrni, bízni, várni a bitorlók között, míg eljön a magyarok nagy órája. Mert eljön az óra, és akkor el fognak menni hozzátok a magyar férfiak, hogy zászlóikon elvigyék a szabadságot nektek. És nyomukban el fogunk menni mi, asszonyok, hogy elvigyük szívünkben a szeretetet. Isten minket úgy segéljen. 1920. június 4-e.
2: Mit tudtak tenni ezért? Voltak határon túli, mondjuk így, tehát a trianoni határon túli szervezeteik, sikerült a Kárpát-medencében szervezkedni?
3: Igen, ha visszatérünk ide a szervezett történethez, akkor el lehet mondani azt, hogy a vidéki nagyvárosok megszervezése után a 20-as években elindul a Budapest környéki nagyvárosok megszervezése, és aztán a 30-es években a budapesti kerületek megszervezése történik. 5. kerületben például az a Melczer Lilla volt a MANSZ elnök asszonya, aki országgyűlési képviselő asszony is volt a 30-as években, és a 40-es évektől pedig a szervezés az lényegében két ágra osztható. Ki akarják bővíteni a szervezetet, megszervezik a vasutas szakosztályt, tehát a vasutasok feleségeit, illetve a tűzoltóknak a feleségeit is megszervezik, illetve a postás szakosztály is megszervezésre kerül, és ezen kívül a budapesti közlekedésben dolgozó nőket is egy táborba hívják, ez az úgynevezett Beszkárt szakosztály. Tehát 4 ilyen nagyobb szakosztályt hoznak még létre 1939-től kezdődően, és hogyha ezeknek a létszámát összeadjuk, akkor több mint 10 000 fővel növekszik a létszáma a MANSZ-nak a II. Világháború idején, hiszen ugye 39-től már kitört a háború, csak még mi ugye nem lépünk be. Amikor pedig visszatérnek a nagy területek Magyarországhoz, ugye Felvidék 1938. november 2-án, onnantól kezdve elkezdődik a fiókok szervezése a visszatért területeken. Az első felvidéki MANSZ fiók, az például Kassán jön létre, hol is másutt jöhetne létre, de Királyhelmecen és Komáromban és Rozsnyón és Kiskoszmájon is alapítanak MANSZ fiókot, aztán jön Kárpátalja, Beregszász, Munkács, Körösmező, Ungvár, Nagyberezna, ezek a települések, ahol MANSZ fiókok jönnek létre, és természetesen, mikor Erdély visszatér, akkor a MANSZ tagjai is ott vannak 1940. augusztus 30-án, és 41-ben már megszervezik a kolozsvári fiókot is. Erdélyben nagyon-nagyon sok kisebb településen is szerveznek fiókokat, és legutoljára pedig délvidéken, Szabadkán szerveznek, például Óbecsén, Péterrévén, Csantavéren vagy Bácsföldváron. A szabadkai MANSZ megszervezésekor ott van Horthy Istvánné is. Horthy István kormányzóhelyettesnek a felesége, hiszen ő is tagja volt a MANSZ-nak, férje révén, aki a MÁV-nak a főigazgatója volt. Így természetesen ő is elvégzett védnöki feladatokat. Egyébként az egész Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének maga Horthy Miklósné volt a fővédnöke már a megalakuláskor 1919. januárjában.
1: A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége nevében az országos elnök a soproni népszavazást megelőzően megszólította a soproni asszonyokat is.
4: A gyászba borult nyugati égre felszállott a mi reménységünk csillaga. Elérkezett a sorsdöntő óra, amelyben megkérdezik tőlünk, hogy megtagadjuk-e az ezeresztendős múltat, vagy hűséget esküszünk-e egy újabb évezredre. Magyar anyák és hitvesek, magyar asszonyok, lányok, mi tudjuk, és velünk érzi a széttépet ország minden hazát sírató magyarja, hogy ti csak egy választ tudtok adni. A ti bölcsőtök fája magyar földből nőtt. A mindennapi kenyeretek magyar földben termett. A ti őseitek magyar földben pihennek. És erre a szent és megszentelt földre gondoljatok, amikor arra esküsztök, hogy más országhoz, más nemzethez tartozni nem fogtok, és nem akartok. Abban a percben, amikor szent esküt tesztek, érezzétek az egész magyar jövendő felelősségének súlyát. Érezzétek, hogy nem csak csonka Magyarország néz reátok, hanem várakozó hittel, éledő reménységgel, reszkető vágyjal reátok figyel az egész megszállott magyar föld hűséges szenvedő népe is. Abban a nagy órában, amikor sorsatok felett határoztok, gondoljatok arra, hogy Pozsony ősi vára, Rákóczi koporsója mellől, Mátyás szülőháza tövéből könnyes szemek néznek felétek. Érezzétek át abban a pillanatban azoknak a millióknak a fájdalmát, akik a Kárpátok völgyéből, a Bánát és a Bácska áldott földjéről és a Duna elszakított partjairól esdekelve várják, hogy egyszer ők is esküt tehessenek a hármas halom és a négy folyó fölé tűzött kettős keresztre. Érezzétek abban a percben azt a döbbenetes, nagy néma várakozást, amely megállítja az ország szívedobbanását. Érezzétek azt a lélekfosztó figyelést, amellyel az elszakított földekről minden szem ide néz. Érezzétek meg azt, hogy a rabhazában élő testvéreink a ti hűségetekben látják az ő szabadságuk zálogát, amelytől csüggedő szívük új reménytől dobog fel, és a lelkük új erőt nyer a várásra, kitartásra, szenvedésre. Magyar asszonyok, eljött a ti órátok. Ebben az órában azt várja tőletek az egységes haza, hogy ne hagyjátok oda dobni a koncravárok prédájául Szent István koronájának egyik legszebb gyöngyét, Sopront, hanem alázatos hűséggel helyezze vissza kezetek a kifosztott Szent Korona ékességei közé, az ő ezer éves helyére. Azokkal az imádságos szavakkal, amelyeket el nem felejtünk semmi ígéretért, semmi kincsért soha. Hazádnak rendületlenül.
2: Slagta Margit volt az első magyar országgyűlési képviselőnő, keresztény feminista, lángoló lelkű nő, aki az életét a kereszténységre és a magyarságra tette rá. Őt választják meg országgyűlési képviselőnek Budapesten. Az első nő. Ebben mennyire vett részt a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége ebben a választásban?
3: Természetesen részt vettek, hiszen ugye ez 1920. januárjában történt. Slagta Margit megválasztása úgy történt, hogy pótválasztást írtak ki. Nem csak ő indult, hanem még mellette 4-5-en indultak, mint férfiak. És ő végül a 10.000 valahány száz szavazatból 5.000 valamennyit kapott, tehát magasan többet azoknál a férfiaknál, akik elindultak. Nem volt annyira felhőtlen a MANSZ-nak a viszonya a Slagta Margittal, mert Slagta Margit egy olyan egyéniség volt, aki abszolút középpen állt. A MANSZ számára azok, akik mondjuk a kommunizmus idején kumbéláikkal bármilyen kapcsolatba kerültek, kiderültek, gyanúsá váltak. Ritók Emma is, aki a MANSZ egyik alapítójának, legkorábbi szervezőjének, ötletgazdájának is mondhatjuk, Tormai Cecil mellett, ő is ugye a baloldali kapcsolatai miatt gyanús volt a MANSZ számára. És ugyanígy Slakta Margit is, miután abban a szervezetben, amelyben ő részt vett a Szociális Misszió Társulatban, megpróbáltak legalább gazdaságilag fölülmaradni a proletár diktatúra idején, és ezért kommunista népbiztosokkal kapcsolatba kerültek.
2: A 30-as évek végén, 40-es évek elején, amikor megszerveződik már országszerte a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége, akkor egyszer csak elkezd újra fontos lenni az, ami háború idején nagyon fontos, hogy próbáljunk meg kiállni egymásért és segíteni egymásnak. Ez kerül a dolgok homlokterébe, hiszen az utolsó választás ugye 1939-ben van, ugye?
3: Igen, ugyanazok a tevékenységek kerülnek az előtérbe 39-től már, mint amik 1919-ben is. A MANSZ a hazatérő hadifoglyoknak az egyik legnagyobb segítője volt az első világháború után, és a második világháborúban is, akik elmentek harcolni, azokat is mindenféle módon segítették, illetve az itthon maradottakat, a nőket és a gyerekeket, illetve az idősebbeket is minden módon próbálták támogatni, onnantól kezdve, hogy a kormányzóné lábmelegítőket kötött a katonáknak, és azt kivitték a frontra, vagy cigarettát gyűjtöttek. Erről rengeteg forrás áll rendelkezésre, mert szerencsére a Magyar Asszonynemzeti Szövetsége minden hónapban kiadott egy értesítőt Magyar Asszony néven, és ebben mindent leírtak, amit ők csináltak. Attól, mert háború van, minden megy tovább, legalábbis a MANSZ-ban. A gyerekeket, a csecsemőket, az édesanyákat, az egyetemistákat, a fiúkat, a lányokat külön-külön kollégiumokban támogatják a háború alatt is. Tehát a háború alatt igen, kiegészül a tevékenységük azzal, hogy most akkor a háború miatt a résztvevőkre kell koncentrálni, tehát őket kell elsősorban segíteni, de azért az ő fontos segítő pontjaik, amik a 20-as, 30-as években alakulnak ki, az anyavédelem, a gyermekvédelem, vagy az ifjúságnak a segítése továbbra is megy, és az utolsó pillanatig kitartanak ezek az asszonyok ebben. Ők nem is gondoltak arra, hogy feloszlassák magukat, vagy hogy beszüntessék a tevékenységüket, hanem a történelmi helyzet hozta úgy, hogy 44. október 15-én az ő tevékenységük is megszűnt. A történelmi szükségszerűség az, ami létrehozza őket 1918-19-ben, és ugyancsak a történelem fog közbeszólni majd 44 őszén, hogy vége lesz az ő tevékenységüknek.
1: A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége nevében 1939. augusztus 6-án Szegeden Tormai Gézáné országos társelnök mondott beszédet.
4: Főméltóságos úr, 1918-ban, amikor megingott az ezer éves föld a talpunk alatt, és a földön megingott a kereszt, egy asszony járt közöttünk, és a keresztény nemzeti gondolattal megfogta tántorgó nemzete kezét. Olyan időben indult a mi szövetségünk, amikor országrészek szakadtak le a nemzettestéről, és a halálverejtékes éjszakában, amikor szerte az országban a magyar asszonyok titkon őrizték a hazaszeretetnek már-már kialvó lángját. Elfásult tekintetünk Szeged felé fordult, ahol főméltóságod és néhány elszánt magyar személyében világosság derengett a halálra szánt magyarság számára. Emlékezni jöttünk ma itt össze, de a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége 20 év óta minden nap emlékezett, és nem felejtette el egyetlen pillanatra sem a forradalmak által kifosztott és elpusztított ország szomorú képét. Hálatelt szívvel gondolunk ma mindazokra, akik itt 20 év óta romokból építeni tudtak, és szótlanul viselik az építő magyarok keresztjét. A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége, mint a múltban, úgy a jövőben is szembe fog állni a rombolás szellemével, bármilyen állazban is jelenik meg, és küzdeni fog a keresztény és nemzeti gondolatért, amely magyar földből termett, magyar fájdalomból, magyar szenvedésből, magyar hazaszeretetből fakadt, amelyet főméltóságod indított el győztesen Szegedről, és amely minden időkön át a magyarság útja lesz. Hódolattal és soha el nem múló hálával köszöntjük főméltóságodat. Áldott legyen, aki az Úr nevében jött.
2: 44. október 15-én beszüntetik a tevékenységüket. Ez a nyilas pucs ideje, de ekkor önként mondják azt, hogy mostantól kezdve nem tudunk működni?
3: Igen, ekkor jelenik meg a Magyar Asszony értesítőnek az utolsó száma, ahogy a 45 utáni iratokban lehet olvasni, szétszélednek az asszonyok. Utána már jött az orosz megszállás, Budapest ostroma, innentől kezdve nem volt mit tenni. Mindenki azt csinálta, ami a legfontosabb volt. Van, aki Budapest ostroma közben vesztette az életét.
2: 1945-től a kommunisták szépen lassan berendezkednek, és rendeleteket hoznak a különböző civil szervezetek betiltásáról. A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége újra alakul 1945 után, vagy már nem alakul újra?
3: Nem alakul újra, feloszlatják, betiltják a fasisztának titulált egyesületeket, amelyek Horthy-korszak támogatóinak számítanak. Nem alakul újra, hanem alakul egy másik, a Magyar Nők Demokratikus Szövetsége, az MNDS, ami majd a kommunista pártnak lesz a úgynevezett nő egyesülete, Mansznak a vagyonát. Ez alatt egy székházat kell érteni, ami a Mansz tulajdonában van, hiszen mondjuk egy hódmezővásárhely nagyságú városban volt a Mansznak székháza, ahol megtartották a különböző rendezvényeiket, emlékeztek a nemzeti ünnepeken. Ez a székház például utána nagyon sokak kezére kerül, többeket beköltöztetnek oda 45 után, de aztán végül mégiscsak az MNDS vásárhelyi tagozatához kerül, de ezt el lehet mondani más városról is, tehát Zalaegerszegnél is így történik meg az, hogy a Maznak a vagyonát átjátszák a kommunisták a saját nőegyesületüknek a kezére.
2: Ez a Mansz vagyon úgy jön létre, ugye, hogy adakoznak. Ez a magyar civil társadalomnak a tulajdona.
3: Igen, alapvetően azért nagyon sok adakozásról lehet beszámolni, és nagyon sok jótékonykodásról. A tagok is valamiféle tagdíjt azt mindig fizettek, illetve vannak nagyobb összegek, amiket nagyobb pozícióban lévő emberek próbálnak adományozni, de a magyar államnak a pénzügyi támogatását a Mansz élvezte. Tormai Cecilnek megtaláltam egy levelét, amelyben Bethlen István miniszterelnökhöz írt, és amelyben kérést fogalmazott meg abba az irányba, hogy azt a évi költségvetést, amit korábban is juttattak a MANS számára, azt most is szeretnék megkapni.
2: A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének mi volt a szerepe a magyar történelemben?
3: Az első és legfontosabb szerepe azt hiszem az volt, hogy ébren tartsa a nemzetnek a hitét abban, hogy ha a politikai Trianonba Klebersbe Kuno mondta ezt, bele is kellett mennünk, de a kulturális fegyverletétel az már önkéntes lenne, és ez semmiképpen nem lehet. Tehát a kultúra fölényünket, amiről az egész világ ismer bennünket, azt nem szabad feladni, és ebben áll szerintem a Mansznak a legnagyobb hatása, illetve hát az, hogy a kommunizmus ellen, legjobb ellenszer a Mansz volt, lefordítva úgy is, hogy a MANSZ az az összefogást jelképezte. Milliós nagyságrendű szervezetről beszélünk, ami a magyar nőtörténetben is egy nagyon különleges helyet foglal el, mert korábban is voltak olyan nőegyletek, amelyeknél a hazaszeretet, vagy a honlányi kötelességek, illetve a jótékonykodás fontos volt, de itt egy katasztrófa után alakult meg a MANSZ, és a 30-as évekre már közel 1 millió tagja volt. Olyan nagyságú, olyan hatalmas szervezetté nőtte ki magát, ami aztán hozta magával azt, hogy végülis a MANSZ lét az egy magatartás formává vált. A keresztény nemzeti ideológia egyik legfontosabb terjesztőjének mondhatjuk a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségét, és azokról az apró pici munkákról nem szabad elfeledkezni, mert a legfontosabb dolog az, hogy tehát a hitet ébren tartsa, Trianon revízióját hirdesse, de az, hogy a magyar asszonyoknak munkát ad a házi iparnak a fölemelésével, és támogatja és segíti a rászoruló rétegeket, mindenkit, akinek erre szüksége van, ezek a pici apró munkák összeadódnak, és a végén az jöhet ki, hogy az összefogás az, amiben a MANSZ-nak az ereje rejlett.
2: Mi pedig akkor köszönettel tartozunk nekik azért, hogy segítettek talpra állítani Trianon után az országot.
3: Így van, mindenképpen.
2: Akkor megköszönjük ezzel a műsorral.
0: 20. századi történelem.
1: Kedves hallgatóink, a 20. századi történelem mai adásában Nagy Gyöngyi történésszel beszélgettünk a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségéről. A műsor munkatársai voltak Horváth Ágnes, Rozbora Zoltán, Schwarz Nóra és Szőlősi Éva. Jövő kedden újra jelentkezünk, köszönöm figyelmüket, Horváth Szilárdot hallották.
0: Korábbi műsorunkat ismételtük meg.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 2 óra, rövid hírek következnek, a mikrofonnál Harcsás Gergely. Az uniós forrásokból 1,4 milliárd eurót fordíthat Magyarország a villamos energiahálózat fejlesztésére, több tízezer okosmérő telepítésére és a rendszer korszerűsítésére. Ezt a gazdasági és energetikai miniszter írta a közösségi oldalán. Kapitány István hozzátette, így mintegy 5000 megawatt új megújuló energia kapcsolódhat be a magyar rendszerbe, ami nagyobb energiabiztonságot jelent. Azonnali távozásra szólította fel az MTVA vezérigazgatóját, Papp Dánielt, és a Duna Média Szolgáltató vezérigazgatóját, Altorjai Anitát, a miniszterelnök. Magyar Péter ezt azután közölte, hogy az RTL híradóban és az RTL.hu oldalon megjelent összegzés szerint belső utasítások alapján készültek a Tiszapártot lejárató anyagok a közmédiában. A kormány nem támogatja a debreceni akkugyár további bővítését, jelentette ki a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára. Tárkányi Zsolt a Debrecinertnek adott interjúban hangsúlyozta, az új kabinet az eddigieknél szigorúbban fogja szabályozni az akkuipar működését. A vasúttal összehangolt buszmenetrend lép életbe a Mátra térségében. Június 20-ától sűrűbb járatokra, jobb csatlakozásokra és több közvetlen kapcsolatra lehet számítani a régióban, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, Heves és Nógrád megyében a korábban rövidebb szakaszokon közlekedő járatokat összekötik, így kevesebbszer kell átszállni. 5 felépültek az ebola vírus ritka variánsával történt fertőzésből, közölte az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója. Pénteken erősítették meg egy páciens felépülését. Ez volt az első dokumentált gyógyulás a mostani járvány során. A rendkívül fertőző vérzéses lázzal járó ebola május közepén bukkant fel a Kongói Demokratikus Köztársaságban, és a járvány gyorsan átterjedt a szomszédos Ugandára is. A korban eddig 246-an haltak meg. Egy sporthír, búcsúzós Stollár Fanni az amerikai Christian Harrison oldalán az első kiemeltel szemben a Roland Garros vegyes párosok 8-döntőjében. A magyar-amerikai kettős egy olasz duótól döntő rövidítésben kapott ki a francia nyílt tenisz bajnokságon. Ma felhős időre számíthatunk, néhány órás nap.